Nyocska, a szüleinek, ő megint visszafordult a király kisasszonyért. Na gyere, édes király kisasszonykám, szüvem szép szerelme, ülj be a hintóba. Diásült az egy-kettőre, elindulta. Egyszer nézd be a szőrdisznyocska a hintóba, s hát olyan vigan van a király kisasszonka, hogy annak semmi baja nincs, az nem busul. Miért nem busulsz? Hát én miért busuljok? Férhez menjek, jobb volna, ha teljes idejűnél melléjem, szőrdisznyocska. Hát nem félsz tőlem? Hát én miért félnék tőle? Ekkor tudjátok-e, kedves gyermekek, a kakas egyet kecskebukázos lett belőle egy olyan szép fehér paripa, a szőrdisznyócska és egy kecskebukát vetett, és egy olyan gyönyörű szép királyfi lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Egyszer néz ki a király kisasszonka, és ha volt kakas, volt szőrdisznyós, nincsen. Hát te királyfi, hogy kerültél ide? Hát én vagyok az a szőrdisznyócska, és a lovam a fekete kakas, mert el voltam átkozva, varázsolva, és te megszabadította. Hamar megállították a hintót, és a porba írtak egy szép nagy palotát, és odahitta a királyfi a szegény ember, szegény asszont, aki szülei voltak, a király kisasszonnak a királyapját, királynét, testvéreit, és akkora lakodalmat csaptak, hogy még ma is foly a lakodalom, ha vége nem lett. Ez tiszta, igaz volt, úgy láttam, mint most.

0: király ajándéka. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember. De ez az ember olyan szegény volt, hogy még az egerek is elköltöztek tőle, mert nem találtak semmi ennivalót. A szegénység mellett annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Egyszer már oda jutottak, hogy egy darab málin kívül semmi sem volt a háznál. A felesége kettőbe vágta málét, s a felét tarisznyába tette. A szegény ember a tarisznyát a nyakába vetette, s elindult szántani. Szomorú volt, mert arra gondolt, hogy holnap éhen halnak. De alig szántott egy barázdát, még szomorúbb lett. Ugyanis a tarisznyát a föld végén hagyta, s amikor visszafelé jött, látja, hogy egy varjú repül a máléjával. Hogy a kutyák ennék meg a csontodat? Csak annyi van, s azt is ellopod. Na várj csak! Mérgelődött a szegény ember. Adok én neked málét! Azzal felragadott egy baltát, s szaladt a varjú után. A varjú pedig csak repült, repült, s meg sem állott Varjúországig. Berepült egy kapun Varjúországba, de a szegény ember kinrekedt. Elkezdte döngetni a fejszével a kaput.
1: Mit akarsz itt, te szegény ember?
0: Kérdezte tőle a varjak királya.
1: Én bizony csak a málémat, amit a kicsi varjú elvett. Adja vissza, mert éhes vagyok,
0: mondta mérgesen a szegény ember. El is ment a varjú király, hogy megkeresse, de a málé már nem volt sehol.
1: Adok neked egy olyan kicsi gépet, amelyik enned ad, amikor csak akarod. Nekem a málim kell. Próbáld meg, na!
0: Addig biztatták, amíg meg nem próbálta. Csak annyit kellett mondania, hogy kicsi gépem, teríts asztalt, és olyan asztalt terített, hogy le a kalappal. Bizony rögtön hozzá is fogott, s alaposan belakmározott. Megköszönte szépen a varjú király ajándékát, s nagy örömmel indult hazafelé. Gondolta magában, hogy többé sohasem fognak éhezni a gyermekeink.

0: Kala. Ha azt mondod, üssed botom, szórjad a golyót kalapom, senki se tud veled szembeszállni. Azon elő is vette a holmikat. Na, cseréljük el, szegény ember, mondta az ördög. Nekem bizony nem kell, sok gyermekem van, élelemre van nekem szükségem, nem ilyesmire, mondta a szegény ember. De az ördög addig beszélt neki, addig unszolta, amíg egyszer csak belement a cserébe. Az ördög elvette az ételgépet, s odaadta a kalapot meg a botot. Nézte a szegény ember a kalapot s a botot, forgatta erre-arra, s közben megéhezett. Akkor jutott eszébe, hogy nincs mit ennie. Bezzeg megbánta már a cserét méghozzá erősen. Ki az ördögöt verjek meg ezzel, gondolta magában. Az ördögöt, aki adta, s azzal szaladt is az ördög után. Állj meg, hé, cseréljük vissza! Már késő, én már vissza nem adom, kiáltotta az ördög, s azzal usty futásra kerett. Hely, mérges lett erre a szegény ember? Na, így még nem szedtek rá, de megállj csak, mondta magában, s azzal elkiáltotta magát. Üssed, botom! Úgy ment a bot, mint a nyíl, úgy potyolta az ördögöt, mintha a vackort törnék be pálinkának. Amikor a kalapot is elővette, rimánkodni kezdett az ördög. Jaj, mindent neked adok, csak irgalmaz! Erre a szegény ember visszahívta a botot, s az ördög úgy elszaladt, hogy nem is látták többé a környéken. A szegény ember pedig nagy örömmel ment hazafelé. Örült, hogy visszaszerezte az ételgépet, s még ráadásul megmaradt a bot is, a kalap is. Már messziről hallotta, hogy milyen nagy sírás van a háznál. A feleséges a gyermekei erősen éheztek. Bezzeg, volt nagy öröm, amikor megérkezett. Ettek, ittak, amennyi csak beléjük fért. Ettől kezdve jól éltek. Egyszer azt mondja a felesége. Ide hallgass, te ember! Amikor nem volt ennivalónk, sokan segítettek rajtunk. Adtak lisztet, pityókát, fuszújkát, s mi egymást. Megérdemlik, hogy megvendégeljük őket. Okos vagy, asszony, bizony én sem bánom, mondta a szegény ember, s azzal hírül adták, hogy vasárnap mindenkit szívesen látnak vendégségre. Volt is olyan délebéd, hogy még a király sem evett olyat. Ettek, ittak, énekeltek, vigan voltak, aztán hazamentek. Volt a szegény embernek egy nagyon gazdag és irigy bátyja. Ez fogta magát, elment az öccséhez, és kérte a gépet. Add nekem, s adok érte 2 ökröt. Dehogy adom, nem adom én semmi pénzért. Nézd, te úgyis szegény vagy, mondta a gazdag. De ha nekem adod, odaadom a királynak, s az majd grófot csinál belőlem, akkor majd neked is jó dolgod lesz. Semmi közöm sem hozzád, sem a királyhoz. Talán csak nem hagyom a gyermekeimet élelem nélkül. Hát, ha nem adod jó szántadból, elveszem erővel. Aztán mehetsz panaszra, hová akarsz, mondta a gazdag ember, s fogta is az ételgépet. Erre bizony a szegény ember is mérges lett. Üssed, botom! Kiáltotta. A bot nem volt rest. Úgy megfotyolta a gazdag embert, mint az asszonyok a ruhát, amikor súlyokkal mosnak. Futott az, ahogy csak bírta a lába. De el is ment, s beárulta a királynak, hogy milyen gépje van a szegény embernek. A király persze rögtön megkívánta, és elküldte a tanácsadóját, hogy a szegény ember azonnal vigye el neki az ételgépet. Dehogy viszem, mondta a szegény ember. Ha kell az ételgép, jöjjön utána, ha mer. Amikor ezt a király meghallotta, rettentő mérges lett. Kiadta a parancsot, hogy gyűjtsék össze a hadseregét. Szegény embernek hozták a hírt, hogy jön a katonaság, s meneküljön. De a szegény ember nem futott el, hanem kiment a király elejébe, a falu végére, nehogy a katonák bántani merjék a falut.
1: Adod az ételgépet, vagy nem adod?
0: Kiáltotta a király.
1: Nem adom, válaszolta a szegény ember. Megverekszünk, s ha erősebb vagy, elveszed. Jó szántamból nem adom.
0: Erre a király ráparancsolta a szegény emberre az egész hadsereget.
1: Csak a 6 kürtös maradt mellette, aki a rohamot fújta. De a szegény ember se tátotta el a száját, hanem elrikkantotta magát. Üssed, potyoljad, botom! Szórjad a golyót, kalapom!

De lett is ott olyan futás, hogy öröm volt nézni. Ki merre látott, arra szaladt. Soha se tudta többé a király összetrombitáltatni őket. De nem is sokat trombitáltatott, hanem futott ő is, amerre vitte a lába. Talán még most is fut, ha valahol meg nem áll. A szegény ember pedig jót kacagott, hazament, és a családjával még most is boldogan élnek, hogyha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el vége.

Mese az aranykakasról. Hol, hol nem a világ végén, hetet hét ország vidékén élt egy híres cár, Dadon. Vakmerő és zord nagyon. Szomszédait nappal éjjel háborgatta száz veszéllyel. Na de élte alkonyán, elfáradva sok csatán, békét akart volna végleg. Ám de már a szomszéd népek nem hagyták békén a cárt, döntve rá sok szörnyű kárt. Országát, hogy baj ne érje, hogy határait kímélje, roppant fegyveres hadat verbuvált ő napra nap. Vezéreknek nyugta, álma nem volt ott, de mint hiába délről várnak sereget, s lám keletről közeleg. Bősz vendégek szerte dúlnak, tengerről is épp nyomulnak. Mennyit sír, dühöng a cár, szemét le se hunnya már. Rettegéshez haj, nem élet! Szembeszállni ennyi vésznek csak a bölcs tud, senki más. A herélt, a csillagász. Tisztelgő futár megy érte, és a bölcs a cár elébe tarisznyáját nyitva jő, aranykakast húz elő, így szól. Íme itt te jószág, állíts néki hosszú póznát, s az én aranykakasom hűőd lesz fogadó. Amíg béke lesz körötted, ő is békén ül fölötted. Ám mihegy csak ott terem, bármi vész a végeken, ellenséges támadásra, váratlan jövő csapásra, a kakas fenn, látva lát, félre csapja taraját. Harsog berzenkedve zordul, s ahova kell, arra fordul. A hálás cár más se kér, aranyhegyeket ígér, hogy jót hoztál rám e rosszban, mondja elragadtatottan. Első kívánságod én úgy betöltöm, mint enyém. Magas ülőfára szállva kakas figyel a határa, és bárhonnan jő a vész, mint hűstrázsa tetrekész. Álmából riadva bojdul, s rögtön arra fele fordul. Kukorikú, rikonyál, cárom, te csak aludjál. A szomszédok megjuhásztak, bősz sereggel egy se támad, mert akármely oldalon győzni tud rajtuk Dadon. Egy-két év békésen elvett, a kakas fönn meg se reppent, ám a cár egyszerre csak szörnyű lármától riad. Népünk atya menedéke, kiabál a hadvezére, ébredj cárunk, nagy a baj. Na urat, miért ez zaj? Szól a cár ásítva éppen. Mi? Ki az? Mi baj? Nem értem. Újra harsog a kakas, szól a vezér, s mint a kas, rémülettel zúg a város. Lép a cár az ablakán. Kakas csapongva fenn, néz keletre szüntelen. Nincs idő, hogy kárba vesszen. Lóra emberek, de septen, küldi a cár csapatát, élén idősebb fiát. Ül a kakas, semmi lárma. Újra csendes Dadon álma. Nyolc nehéz nap. A seregről semmi jel. Megcsatáztak, nem csatáztak. Senki sem hoz hírt a cárnak. Újra riad a madár, új sereget gyűjt a cár. Kisebb fiát küldi véle, hogy a bátyját megsegélye. A kakas már nem neszel. Nincs sehonnét semmilyen. Újra nyolc nap jő ijesztve,
rettegést hoz mindenekre. A kakas megint riad, harmadízben gyűjt hadat, s bár reményét veszti egyre, dadon indul el keletre. Éjjel-nappal megy a had, harci kedve már lohad. Fáradtan hiába lából, se csatamező, se tábor, sehol közös sírhalom. Mi a csoda? Szól Dadon. Nyolcadszor jő már a nappal, nagy hegyekhez ér a haddal, s ahogy köztük szétfigyel, egy selyem sátorra lel. Csodás némaság a tájon mindenütt, s egy szűk lapájon tönkrevert hadat talál. Fut a sátorhoz a cár, ott lel még csak szörnyű képre, eldobott sisakra, vértre, látja holtan két fiát, karjuk egymást döfte át. Lovuk ott kószál a réten, széttiport mező füvében, vértől ázott pázsiton. Jaj nekem, üvölt Dadon, gyermekeim hová lettek? Ó, mindketten törbe estek, mindkét solymom oda van, menten elvesztem magam. Mindenünnen jajszó tör föl, tompa sóhaj kél a völgyből, megremeg a hegy. De lám, sátra nyíló ajtaján feltündöklik egy leányka, tündérek díszére válnak, mint a hajnal csudaszép. Szár elébe csendbe lép, mint a napleső madárka, némul néz a cára. Önmagát is feledi, már a gyász se fáj neki. És a szűzleány Dadonra rámosolygott meghajolva, kézen fogta kis keze, sátorába ment vele. Asztalát eléje tárva, minden jóval megkínálta. Lefektette azután brokát sejem nyoszolyán, és egy álló hétig egyre, szó nélkül a lányt követve, megbűvölten és vakon, így lakmározott Dadon. Végre aztán nyolcadnappal útra kért a cára haddal, országáig meg sem állt, vitte zsákmányként a lány. Jöttük híre, messze szólalt, kürtölvén valót, valótlant. Székhelyén a kapunál néprivalgó sor áll. Hintajuk mögött szaladnak rá, s a szűzre pillogatnak, mindenkit köszönt a cár. Ám egyszer csak rátalál népe közt a bölcs öregre, ősz, akár a hattyú pejhe, turbánja meg, mint a hó. Adjon Isten, vénapó! Szól a cár, na, lépj elémbe, óhajtásod, mondd ki végre. Fölséges cár, szól a bölcs, ideje, hogy szót betöltsd. Emlékezz csak, úgy ajánltad, tettemért, mint jó barátnak, vágyam teljesítenéd, éppen úgy, akár tiéd. Legyen hát enyém e mátka, ím e tündér szép leányka. Döbbenettel néz Dadon. Micsoda? Szól Zordonon. Ördög bújt beléd, te vénség, meghibbantál volna végkép. Mit nem forgat vén fejed? Tán így értem, meg lehet, ám mindennek van határa. Minek néked ez a lányka? Elég! Én a cár vagyok. Kérj akármi mást, adok. Kincset kérj, bojárok rangját, istálomból cári kancát, kérd az országom felét.
Nem kell nékem más egyéb, csak e tündérlányra vágyom. Én csak ezt a lányt kívánom. Szól bölcs, de köpd adon. Pajta fagy! Víz nem adom. Mit se kapsz, te átkos lélek? Hadd gyötörjön így a vétek. Takarodj, míg baj nem ért. Félre innéd ezt a vént. Az ag próbált még felelni, de nem mindig jó perelni. Jogarával sújt a cár, éppen homlokon talál. Holtan dől a bölcs a földre, rengve döng a város körbe. A leány meg? Nincs félelme, bánata. Megrendül dadon, de

Mindenki látja, a kakas fentről leszállva a hintó fölé röpül, és a cár fejére ül. Rándul, és bubjára szegve csőrét. Száll a végtelen. Nyög a cár. Ja, oda van. Hintajáról lezuhan. S mint akit még sose láttak, híre sincsen már a lány. Mese volt.

0: Kleine Lordjok. Bock aus dir.
1: Hát én Ficu Berdongo vagyok, okleveles mestervarázsló. Ez meg itt a barátom, Éliás Tóbiás.
2: Első badar.
0: Tessék!
3: Azt mondja, hogy ő első badar.
2: Mi vagyunk első badar.
3: Azt mondják, hogy ők első badarok.
2: Jó. Azt mondjuk. Mi. És most ítélkezni fogunk felettetek, kik harsány settenkedéssel zavarjátok édes álmatlanságunkat.
4: Jaj, felség! Ne! Én is ebben a házban lakom!
2: Szegényként. A társad is.
1: Ja, nem kérem. Én a Nimbus Endre Bertalan utcai lakótelepesek körzeti varázslója vagyok, és éppen kiszálláson ebben a házban.
2: Egy körzeti varázsló?
1: Igen.
2: Körzeti. Na persze, egy körzeti varázsló is több a semminél. A varázsló ma már a semminél.
1: Tetszik ismerni.
2: Tire-la-la-la-la-la-la-la-la.
1: Felség! Jaj, felség! Hát,
2: tudnátok!
1: Hát miért tetszik sírni,
2: felség?
1: Hát, tudjuk!
4: Ne pityeregjen, felség! Mi nyomja a lelkét?
1: Szörnyű hallgatni, felség! Ez szörnyű hallgatni!
2: Egyszer volt, hol nem volt. Szóval valamikor nem itt laktunk ám mi? És főként nem egyedül. Kacsalábon forgó palotánk udvarában. Daliás lovagok fényecskedtek, és szépséges udvari hölgyek. Volt udvari bölcsünk és udvari bolondunk. Szakácsunk, lovászunk, volt kicsik, ecsik és bencsik. Kukták, bukták, kaktuszok, minden, ami dugál. De mindenek előtt velünk volt csodálatos leányunk, a szépséges Lanoli király kisasszony, öreg napjaink megédesítője. Így éldegéltünk volna boldogan, míg bele nem halunk, csak úgy ám,
1: de.
2: Szanáltak minket!
4: Mi az, hogy szanálni?
3: Lebontani vagy valami ilyesmi?
2: Jöttek a bontógépek!
1: Jaj, de szörnyű!
2: Vegyi gyárat építettek a kacsaláb helyére! Kézsavas ballonokat tároltak a vadas kertben!
1: Szörnyű felség, iszonyú!
4: És az udvar népe?
2: Ez éppen ez az. Egész udvartartásunkat ide költöztették. A Nimbus Endre Bertalan utcai lakótelepre. És képtelenek vagyunk megtalálni egymást. Folyosók, ajtók, liftek, szeméttárlók, lépcsők. És mi első badar öreg napjainkra egyedül maradtunk. Másfél szóra közkonfortos király lett. Mi egyedül, mi, akik udvaroncok, nyüzsgő hadához szoktunk, és világszép leány közelségéhez. Mintha valami gonosz varázslat ülne a lelkünkön, és senki nem tud segíteni rajtunk. Kivéve tán? Ha valaki vállalkozna rá, hogy fölkutatja a világszép Lanolit.
4: Kicsoda?
2: Egy lovag, egy hős, egy királyfi, egy szegény ember legkisebb fiú, egy hetedik fiú, de harmadik is lehet.
4: Itt ilyet nem találsz, felséges királyom. Nekem elhiheted.
2: Akkor elég, ha az illetőnek égszínkék pizsamája és szalmasárga haja van. A fő, hogy meglehél Lanolit.
4: Csak nem rám gondolsz, uram király. Hűha. Felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, megkeresem a világszép Lanolint, ha addig élek is.
2: Merész ifjú, kövess el mindent, s tied leányom keze és fele királyságom.
4: Köszönöm, felség, de ekkora királyságom, nekem is van az ötödiken.
2: Úgy, derék!
4: Gyerünk, hűvarázslóm!
3: Micsoda, nem gondolod, hogy ez egy kicsit sok?
4: Micsoda?
3: Ez a hűvarázslóm!
4: Jaj, Dongó, félre értettél. Én csak azt akartam mondani, hű de jó, van egy varázslóm.
1: Na.
4: Ígérem, felség, rövidesen hall rólam.
3: Micsoda?
4: Bocsánat, rólunk.
2: Járjatok szerencsével!
4: És most?
1: Az előbb hű varázslóm, most meg és most.
4: Jaj, drága Dongó, nem úgy gondoltam. Igen. Kérlek szépen, szerinted merre induljunk?
1: Szerintem, hát merre. Talán erre.
4: Ne, inkább arra.
1: Jaj, bár, hogyha annyira tudod.
4: De akkor... hogy tudom, honnan tudnám, csak meg ne haragudj. Vezess.
3: Nézd, milyen fura. Ügyürézgetek, csöpröget.
4: Milyen fura? Nem kell pisszegni! Ismerem ezt a nénit! Süket, mint az ágyú!
0: Ha akarja süket, ha akarja olyan éves a füle, mint a lángolt kolbász szél. Mi forgó szél hozza tere benneteket, Éliás Tobiás és Fitzhuber Dongó?
1: Honnan ismersz bennünket, öreg anyám?
0: Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál.
4: Ki ez a néni?
0: Ha, még hogy kicsoda. Én vagyok minden idők legrettegettebb, leghírhettebb boszorkánya. Én vagyok a híres nevezetes Irma néni.
1: Ez nem lehet igaz, jaj, az Irma néni a híres nevezetes. Jaj,
4: lesz. Sokszor láttam a nénit a lépcsőházban söprögetni.
0: Úgy bizony. Viceház mester vagyok, törölgetek, söprögetek, csak hogy be ne rozsdásodjon a söprőm. De a bűbájoskodással felhagytam. Jól esik egy kis pihenés. Utolsó szolgálati helyen első Bador udvarában volt. Vénségemre vele együtt szanáltak. Itt kaptam. És most jó vagyok.
1: Jaj, nekem jónak tetszik lenni.
0: Így nyugdíjban már valahogy nem telik annyi kedvem a gonoszkodásba. Csak a olyan házi bájolkodással foglalkozom, ókor. Ha például esetleg mezei poszátává.
4: Mezei, micsoda?
1: Köszönjük a szíveségét, Irma néni. Nem, majd legközelebb.
0: Hát, ha nem, hát nem. Egyébként nem, de nem első Bador legkisebbik lányát keresitek.
4: Honnan tetszik tudni?
0: Ha hiszitek, ha nem, kitaláltam.
1: És nem tudna esetleg Irma néni?
0: Nem tudnék. Fogalmam sincs róla, hol van.
1: Hát, az Irma néninek fogalma sincs.
0: Nincs, és punktum! Legfőjebb, ha egy icurka-picurka tanácsot adhatok.
3: Egy icurka-picurkát?
0: Menjetek föl a tetőre.
4: A tetőre? És akkor ott mit csinálunk?
1: Hát, kezdjük el, aztán majd meglátjuk. Zumbele! Csak úgy egyszerűen zumbele! Dobol a kabolt, tűnik a tündér, törpl a törpe, forog a szél, elvigyél! Sikerült!
0: Ez a beszéd, fiaim! Föl! A tetőre! Föl!
1: Köszönjük, Irma néni! Köszönjük, Irma néni! Köszönjük szépen, Nagy! Na végre.
2: Ez itt vagytok.
1: Ki szól?
2: Erre. Onnan ide, innen, oda. Nem láttok a szemetektől? Vagy a légköri viszonyok zavartak meg? Itt állunk az orrotok.
1: Na de holt!
0: Pontosabban itt állunk.
5: vagytok? Hogy kik vagyunk?
2: Anton vagyok, a mindentudó.
5: S ímebecses nejem a sokat tudó Antenna.
2: Én fogom az egyes csatornát, ő a kettest. Már vártunk benne.
1: Igen, csupa meglepetés az élet.

0: Ez a főnök.
1: Beöltözött óriásnak. Így szerzi a hippitronoknak az ennivalót.
2: Itt van minden a fa alatt. Kolbász.
0: Gene, a CB rádiót letette a földre.
1: Oh, meg kéne szerezni.
0: Várjál, majd ha visszamegy a sonkáért. Most! Gyorsan!
2: Na, készen is van. Mindent bepakoltam. Viszem ezt is a varázslónak. No, meg az ajándékot.
1: A kötelet itt hagyták a falusiak.
0: Aha, kötözzük körbe Flóriást.
3: A kereke alá még két nagy követ.
2: Na, még egy kis üvöltést, aztán indulás.
4: Hé, hát engem beszálltak.
5: Segítség!
6: Tiszteletem, kedves Flóriás óriás!
3: Hát, hogy ityeg a fityeg?
4: Hogy ityeg a... Mi a csoda fityeg? Büdös kölkei! Ha nem engedtek ki, mindjárt rendelek egy kis erőtérvihart, kvantum-pantultok!
6: Csak tessék, tessék!
4: Várjatok csak! Várjatok! Mi van? Hol lett az adóbevő CB rádióm?
3: Nem erre tetszett gondolni véletlen.
5: Jaj, nekem! Ellopták!
0: És most azonnal megmondod, hogy hol van az embergyerek, hol van Kata?
4: Jól van, na, alkuthatunk. Én visszaadom ezt a Katát, ti meg az adóvevőt. Oké? Okay?
0: Hát, azt nem tudom, hogy...
1: Egy szóra visszaadjuk.
0: Jó.
2: Tehát, van egy kis rejtek ajtó a Flóriás hátába. Oda csomagoltam?
1: Na, lássuk csak.
4: Pedig milyen szépen becsomagoltam.
7: Ede! Döme!
6: Kata! Jól vagy?
4: Adóbevőt!
1: Tessék!
2: Kvantum jelentkez, kvantum.
4: Mi van? Jaj, Istenem, hát ez nem működik.
3: Lehet, hogy azért, mert nincs benne elem.
4: Micsoda? Kiszedtétek belőle az elemet?
6: Az egyesség csak az volt, hogy adjuk vissza a rádiót, nem?
2: Igen, bám. Mi lesz velem? Gyerekek, engedjetek ki, na, igazán. Megjavulok be egy szóra, jó leszek, verseket olvasok, meg egy krumplit kapálok. Na.
7: Már később?
6: Indulni kéne már, gyerekek.
7: Persze, még vissza van a digitális kanál is. Oh,

0: Akár meg is simogathatom a vacaggépedet.
1: Micsoda? Rá nem hat? Akkor te valamit tudsz, amit én nem. De nem, az nem lehet, az nem lehet. Nálam senki se tudhat többet. Senki!
0: Azt nem tudom, te mit tudsz. De én tudom, hogy a csoki édes, a labda gömbölyű, télen tél van, nyáron nyár.
1: Mi? Mi? Mit tudsz még?
0: Hát, hogy bőr az egér, és nincs kalap a fején.
1: Hiszen ez csak az ember tudhatja.
0: Na látod, az ember.
1: Isten, ember vagy.
0: Na, ember.
1: Akkor jó. Akkor mégsem romlott el a gépem, és mégis csak én vagyok a legokosabb elektron. De vásod. Ugye megtanítasz néhány emberi dologra?
0: Az első, amit meg kell tanulnod, egy dal.
1: Istenem, egy dal.
0: Ha ezt elénekel,

a három babkecske. A Duna mellett sétálgatott egy reggel Mátyás király, három udvari ember kísérte. Gyönyörű, szép tavasz idő volt, nézegették az urak a puha szántóföldeket. A király dicsérte az eleven virágocskákat, akik kihajtottak már az út mellett, meg a selyemfelhőket odafenn az égen, meg a pacsirtának a boldog énekét. De az urak nem igen törődtek a pacsirtával, se a felhővel, se a virággal, csak hízelektek a királynak, egyik jobban, mint a másik, mert mind a három akart valamit. Az első 7 falut akart, a második 14-et, a harmadik 21-et. Amint a legszebben sétálgatnak, megpillant Mátyás király egy öreg parasztot, az ott a maga kicsi földjén szántogatott 2 ökörrel csendesen. Megismerte a király az öreget, mert az még Hunyadi János katonája volt, meg még egy jó darab időt akkor is szolgált, mikor Mátyás fiatal király volt. Megismerte mindjárt Mátyás király, mert sokszor a szeme elé került volt ez a derék katona, emlékezett rá, hogy jó csavaros esze volt ennek, jókat nevettek a táborban a bolondos beszédein. Megszólította Mátyás az öreget, mikor közelebb értek egymáshoz. Jó reggelt, adjon az Isten, öregem! Az öregember már akkor lekapta a süvegét, kaptákba állott, úgy köszönt vissza. Adjon Isten felségednek is! Te vagy az öregem, Ugyina! Kivónék más! Akkor azt kérdi Mátyás király. Mondd meg nékem, öreg, messzi van-e még a messzi? Bizony, felséges király, már csak az ökröm szar váig. Hát aztán, hány a 32 máma? Máma csak 12. De azért, öregem, most is megfejnél 3 bakkecskét? Meg én most is, felséges királyom. Mikor aztán elbúcsúztak az öregtől, a kísérőjéhez fordult Mátyás király, nagyon unta már, hogy az urak mindig javakat, jószágokat kérencsélnek. Halljátok, jeles urak, ha azt akarjátok, hogy teljesítsem a kéréseiteket, találjátok ki, mi az értelme az én kérdéseimnek, meg az öregember feleleteinek. Míg ezt ki nem találjátok, semmit én tőlem nem várhatok. A három nagyra látó úrnak persze nem volt előbbre való gondja, visszamentek süttyomban másnap reggel arra a helyre, ahol az öregember szántogatott. Megtalálták az öreget, körülfogták, mondaná meg, mit jelentett az, mikor a király azt kérdezte, messzi-e még a messzi? Megmondom az uraknak, ha adnak 100 forintot. Adtak néki 100 forintot, az öreg megmondta. Míg fiatal voltam, nagy uraim, a messzi messzi volt, mert messzire elláttam. De most már csak az ökröm szarváig látok el, addig van a messzi. Hát a második, amelyik azt mondja, hogy már csak 12 a 32, ezt is megmondom 100 forintért. Az urak vakaróztak egy kicsit, de odaadták a második 100 forintot is az öregnek. Akkor megmondta. A fogam volt 32, de már nincs belőle csak 12. Megszégyelték az urak, hogy ezt ki nem találták. 100 forintot kellett adni érte. Most meg itt van még a harmadik kérdés, azt már nincs olyan ész, aki kitalálja. Hát azt is felkérdezték. Hogy fejlél meg a 3 bakkecskét? Azt is megmondom jó szívvel, annak is csak 100 forint az ára. Nem lehetett alkudni se az öreggel, olyan makacs volt mit tenni, összekaparázták 3-an a 3. 100 forintot. Az öreg ezt a pénzt is belerakta a szeredásba, azzal rájuk kacsintott az urakra. Így fejném meg instállom a 3 pakkecskét is, ahogy most az urakat megfejtem. Sejtette azt az öreg, hogy Mátyás király erre érti a bakkecske fejést, azért tudott az uraknak megfelelni. Azok aztán okosabbnak tartották el nem dicsekedni Mátyás királynak a 3 kérdés megfelelését.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na, kell takaró.

0: Robbi. Időszámításunk szerint 1998. 98, 99, 100. Gloria elvette Dundi kis karját a szem elől, egy pillanatig mozdulatlanul állt, és fintorogva hunyorgott a napfényben. Elő megpróbált egyszerre mind a négy égtáj felé szétkémlelni, majd néhány óvatos lépéssel eltávolodott a fától, amelynél hunyt. Nyakát nyújtogatta, a jobb oldali bokorcsoport felé bámult, aztán még hátrább húzódott, hogy kedvezőbb szögből vizsgálhassa meg a bokor sötét rejtekeit. Körös körül teljes csönd vonult, csupán a bogarak zümmögtek kitartóan, meg néha-néha csipogott föl egy hegyke madár, dacolva a déli napsütéssel. Fogadni mernék, hogy a házban bújt el, biggyeztette ajkát Gloria. Pedig már hányszor megmondtam neki, hogy az nem ér. Kicsi ajkait összeszorította, szigorú ráncokba vont a homlokát, és határozott lépésekkel elindult a kocsi feljáró mellett az emeletes ház felé. Így aztán csak későn hallotta meg a háta mögött az ágak zizzenését, és Robbi fémlábának félreismerhetetlen ütemes döngését. Gloria megtenderült. Látta, amint diadalmas játszótársa előbújik a rejtekéből, és teljes sebességgel vágtat a fa felé. Várj, Robbi! Visongott kétségbe esetten Gloria. Ez nem én, Robbi! Nem megígérted, hogy vársz, amíg meg nem talállak? Apró lába nem tudott versenyre kelni Robbi hatalmas lépteivel. De alig 10 lépésnyire a cél előtt a robot hirtelen zammogással lassította tempóját, és így Gloria minden erejét összeszedve, zihálva, vadfutásba elrobogott mellette, és elsőnek érintette meg a fakérgét. Örömtől repesve fordult a hűséges Robbihoz, de jóságáért menten rút hálátlansággal fizetett. Csúfondárosan az orra alá dörgölte, hogy milyen gyatrán fut. Robbi nem tud futni! Kiáltotta olyan hangosan, ahogy csak 8 éves tüdejétől kitelt. Mindig legyőzöm, mindig legyőzöm! Kántált a vékony hangon ütemesen. Robbi persze nem szavakkal válaszolt. Ehelyett futást mímelt. Lépésről lépésre távolodott el Glóriától, és ezzel a kislányt is futásra kényszerítette. Az utolsó pillanatban azután megugrott előle. Gloria tehetetlenül forgolódott, kitárt karocskái legyezők módjára paskolták a levegőt. Robbi! Visongta. Állj meg! Apró fuvallatokban zihálva buttyant ki belőle a kacagás. Robbi erre hirtelen megfordult, fölkapta a kislányt, megpörgette a levegőben, úgyhogy Gloria egy pillanatig az egész világból csupán kék pusztaságot látott, maga alatt meg zöld fákat, amint vágyakozva nyújtózkodnak a semmi felé. Aztán egyszerre megint lent állt a zöld füvön, Robbi lábának támaszkodva, és keze még mindig a kemény fémújba kapaszkodott. Hamarosan újból lélegzethez jutott. Sikertelenül igazgatta összeborzolódott haját, anyjára emlékeztető mozdulattal, aztán hátra pillantott, hogy nem szakadt el a ruhája. Majd Robbi oldalára csapott. Rossz fiú vagy! Mindjárt megverlek! Robbi összekuporodott, arcát a tenyerébe temette, mire Gloria tüstént helyesbített. Ne félj, Robbi, nem verlek meg! Különben is, most én bújok, de ne feledd el, hogy neked hosszabb lábad van, és ezért megígérted, hogy nem kezdesz el szaladni, amíg meg nem talállak. Robbi bólintott. Feje egy kis paralelepipedon volt, legömböített szélekkel és sarkokkal. Rövid, lehajlítható nyéllel kapcsolódott egy hasonló alakú, de jóval nagyobb paralelepipedonhoz, amely törzséül szolgált. Most engedelmesen a fa felé fordult, csillogó szemére vékony fémhártya ereszkedett, testéből pedig állandó zengő ketyegés hallatszott. De ne kukucskálj, intette őt Gloria, és egyetlen számot se hagy ki. Ezzel szaladkodni. Robbi megszakítás nélkül szabályos ketyegéssel mérte a másodpercek múlását. A századiknál szemhéja fölszaladt, vörösben izzó szemek körbe kémlelt, majd megpihent az egyik szikla mögül kikandikáló tarka szövet darabkán. Robbi néhány lépést tett előre, hogy meggyőződjék, valóban Glória gugol-e a szikla mögött. Aztán lassan elindult a rejtekhely felé, úgy irányítva lépéseit, hogy mindig a kislány és a fa között maradjon. Amikor már jól látta Glóriát, és a kislány többé nem áltathatta magát azzal, hogy rejtve van, Robbi egyik karjával rámutatott, a másikkal lábszárára csapott, úgy, hogy az nagyot csendült. Glória morcosan előmászott a szikla mögül. Kukucskáltál, rágalmazta meg Robbit. És különben is. Unom már a bújócskázást. Játszunk repülősdit. De Robbinak rosszul esett az igazságtalan vád. Óvatosan leült a földre, és jelentőség teljesen megrázta a fejét. Glória azonnal gyengét hízelgő hangra váltott át. Ugyan, Robbi? Nem gondoltam komolyan, hogy kukucskáltál. Na, gyere, repüljünk. De Robbit nem lehetett ilyen könnyen kiengesztelni. Makacsul bámult az égre, s még határozottabban rázta a fejét. Kérlek, Robbi, nagyon szépen kérlek, játszunk repülősdit. Glória rózsás karjaival átölelte Robbi nyakát, és magához húzta a robotot. Aztán szeszélyesen más hangulatba csapott át. Ha nem jössz, mondta elhúzódva, sírni fogok. És már is megtette az ijesztő előkészületeket, ajka sírásra görbült. De a kőszívű Robbi fittyet hányt ennek a szörnyű lehetőségnek, és harmadszor is megrázta a fejét. Glória erre kénytelen volt kijátszani az utolsó adóját. Ha nem jössz, fenyegetőzött, soha többet nem mesélek neked. Egyetlen mesét sem mondok, és kész. Az ultimátum megtette hatását, Robbi azonnal minden feltétel nélkül beadta a derekát. Élénken bólogatott, fémnyaka csak úgy zengett. Aztán óvatosan fölemelt a kislányt, és széles lapos vállára ültette. A fenyegető könnyek menten felszáradtak. Glória boldogan sikongott. A robot fémbőre, amelyet nagy ellenállású tekercsekkel 21 Celsius fokos állandó hőmérsékleten tartottak, kellemes tapintású volt, és a kislány sarka, ahogy ütemesen dobolt Robbi mellén, csudaszép, szinte varázslatos hangokat csalt ki belőle. Most repülőgép vagy, Robbi. Nagy ezüstös repcsi. Tartsd egyenesen a karod. Szép egyenesen kell tartanod, így illik egy repcsihez. Ami cáfolhatatlan igazság volt. A robotkarok szárnyakká alakultak. Elkapták a légáramlatokat. Robbi egyszerűen ezüstös repülőgép lett. Glória félrecsavarta a robot fejét, és jobb felé dőlt. A repülőgép éles kanyart vett. Glória előbb berregő motorral szerelte fel a gépet, majd meg búgó, kattogó fegyverekkel. És ekkor kalóz repülők vették üldözőbe őket. Tehát a lövészeknek is porondra kellett lépniük. A kalóz repülőgépek egymás után zuhantak alá. Még egyet elkaptam, visított Glória. Meg még kettőt, gyorsabban emberek, tettem hozzá fontoskodó hangon. Fogytán a lőszer! Rettenthetetlen bátorsággal lődözött hátrafelé a válla fölött, míg Robbi immár mint tompaorú űrhajó maximális gyorsasággal zúgott át a világűrön. Egyenesen keresztül vágott a réten, a túlsó oldalon zöldellő magas fűsávhoz. Odaérve olyan hirtelen torpant meg, hogy kipirult utasából sikoltás tört ki, aztán lepottyantotta a kislányt a vastag, puha fűszőnyegre. Glória lihegett, zihált, de közbe-közbe elégedetten suttogva ismételgette. Ez aztán pompás volt. Robbi türelmesen kivárta, amíg a kislány lélegzethez jut, és ekkor gyengéden húzogatni kezdte az egyik fűtjét. Mit akarsz? Kérdezte Glória. Tágra nyílt szemében Sindler csodálkozást tükröződött, ezzel azonban nem tudta becsapni Behemoth nőrszét. Robbi még erősebben ráncigálta a kislány hajfőtjét. Aha, tudom már. Meséljek, ugye? Robbi hevesen bólogatott. Melyik mesét akarod? Robbi az ujjával H betűt rajzolt a levegőbe. Megint a hamupipőkét, csodálkozott a kislány. Hisz azt már milliószor elmondtam neked. Nem unod még? Gólyásoknak való. Robbie kitartott a H betűnél. Na jó, Gloria neki készülődött, átgondolta a mesét, azt a sok-sok apró részletet is, amelyet maga költött hozzá, aztán neki kezdett. Figyelsz? Hát egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodaszép kislány, akit Ellának hívtak, és ennek az Ellának szörnyen gonosz mostohája volt, meg két nagyon-nagyon csúf és nagyon-nagyon gonosz mostoha nővére. Gloria épp a történet legizgalmasabb részéhez ért. A mesebeli óra éjfél tütött, és minden villámgyorsan visszaváltozott eredeti szürke alakjába. Robbie pedig izgalomtól csillogó szemmel figyel, amikor megzavarták a mesemondásban. Gloria! Éles női hang szólítgatta, egymás után többször is. Olyan idegesen csengett, mintha a kiáltozót már nem is a türelmetlenség, hanem az aggodalom hajtaná. Mama hív, szontyolodott el Gloria. Jobb volna, ha visszavinnél a házba, Robbie. Robbie tüstént felállt, mert valahogy úgy gondolta, okosabb, ha a vonakodás legcsekélyebb jele nélkül engedelmeskedik Mrs. Westonnak. Gloria édesapja napközben ritkán tartózkodott odahaza, kivéve a vasárnapot, mint például ma. Kedves, megértő ember volt, nem úgy, mint a felesége, aki minduntalan rossz érzéseket keltett Robbie-ban. Ha meglátta, legszívesebben elbújt volna. Mihelyt felbukkantak a magas fűcsomók rejtekéből, Mrs. Weston már is észrevette őket, és visszament a házba. Már reketre kiabáltam magam, Gloria, korholta a kislányt. Hol voltál? Robbie-val voltam, nyögte ki Gloria. A hamupipőkét meséltem neki, és nem vettem észre, hogy már ebédidő van. Az a baj, hogy Robbie sem vette észre, mondta Mrs. Weston. Aztán, mintha csak ez juttatta volna eszébe, hogy a robot is ott van, hirtelen felé fordult. Mehetsz, Robbie? Glóriának most nincs rád szüksége. És még könyörtelenül hozzátette. És csak akkor gyere, ha hívlak. Robbie már indulóban volt, de habozva megállt, amikor meghallotta, hogy Gloria védelme. Kérlek, mama, engedd, hogy itt maradjon. Még nem fejeztem be a mesét. Megígértem, hogy elmondom neki a hamupipőkét, és még nem jutottam el a végéig. Gloria! Begy szóra, mama, olyan csöndben lesz, hogy észre sem veszed. Leül a sarokba, egy székbe, és egyetlen szót sem fog szólni. Jobban mondva, meg sem otcan. Igaz, Robbie? Robbie válaszképpen föllelóbált a tömör fejét. Gloria! Ha nem hagyod azonnal abba, egy hétig a közelébe se engedlek Robbie-nak. Na jól van. A kislány lesütötte a szemét. De a hamupipőke a kedvenc meséje, és nem fejeztem be, pedig annyira szereti. A robot szomorúan távozott. Gloria meg alig bírta visszafojtani könnyeit. George Weston kényelembe helyezte magát. Vasárnap délutánonként szokása szerint mindig kényelembe helyezte magát. Bőséges, jó ebéddel teli bendő, kellemes, puha, ütött-kopott pamlag, amelyen végignyújtózhat az ember, a Times legfrissebb száma, papucsba bújtatott láb, fedetlen mell. Van-e ennél nagyobb kényelem? Így azután nem is nagyon örült, amikor a felesége benyitott a szobába. Mr. Weston 10 esztendei házasság után még mindig olyan érthetetlenül bolond volt, hogy szerette a feleségét. Nem vitás, mindig örült, ha vele lehetett. Mégis ezek a vasárnapi kora délutánok, mondhatni szentek és sérthetetlenek voltak a szemében, és a teljes kényelemhez az is hozzátartozott, hogy 2-3 órát egyedül tölthetett el. Ezért aztán szemét kitartóan a Lefebvre Yoshida féle Mars expedíció legfrissebb híreire függesztette. Ezt az expedíciót holdbeli támaszpontról szándékoztak elindítani, és nagy reményeket fűztek hozzá. És úgy tett, mintha a felesége ott se volna. Mrs. Weston 2 percig türelmesen, majd újabb 2 percig türelmetlenül várakozott, aztán megtörte a csendet. George! George, hallod? Letennéd kérlek egy percre azt az újságot? Az újság zizegve a padlóra hult, és Weston elgyötört arcát a felesége felé fordította. Mi baj, szívem? Tudod te nagyon jól, George. Glóriáról, meg arról a szörnyű masináról van szó. Miféle szörnyű masináról? Ne tettesd magad, mintha nem tudnád, miről beszélek. Arról a robotról, amelyet Gloria Robbinak hív. Egy percre sem hagyja magára azt a kislányt. Miért is hagyná? Hisz az a feladata, hogy vigyázzon rá. És különben is. Nem szörnyű masina, hanem a legtökéletesebb robot, amit csak kapni lehet. Hogy a csodában-e, hisz vagy fél évi jövedelmem ráment. De megéri, az alkalmazottaim közse igen találok okosabbat nála. És már nyúlt is az újságért, de a felesége fürgébb volt, elkapta előle. Most rám figyelj, George! Nem bízom a lányomat egy masinára, akármilyen okos, nincs lelke, és az ember sose tudhatja, mi jár a fejében. Ki hallott még olyat, hogy egy gyereket egy fémszerkezet őrizetére bízzanak? Hát ez meg miféle új mánia, fortyant fel Weston a homlokát ráncolva. Már 2 éve van Gloria mellett, és eddig nem láttalak aggódni miatta. Eleinte más szemmel néztem rá. Újdonságnak tekintettem, sok terhet levett a vállamról, amellett akkoriban ez amolyan divatos dolog volt. De most magam sem tudom, hogy vagyok vele. A szomszédok... Mi közük ehhez a szomszédoknak? Ide figyelj! A robotok sokkal, de sokkal megbízhatóbbak, mint a húsvér nőrszök. Robit kimondottan arra a célra szerkesztették, hogy kisgyerekekre vigyázzon. Az egész gondolkodásmódját ennek megfelelően állították be. Tehát szükségképpen hűséges, kedves, csupa szeretett masina, amelyet ilyennek készítettek. És ezt az emberekről bizony nem mondhatod el. De egyszer elromolhat valamilyen... Mrs. Weston nem nagyon ismerte ki magát a robotok szerkezetében. Valamilyen kis csavar meglazul benne, az egész szörnyű szerkezet az egyik pillanatról a másikra megőrül, és akkor Mrs. Weston nem tudta rászállni magát, hogy befejezze a nyilvánvaló gondolatot. Ugyan miket beszélsz? Tiltakozott Weston, de akarva akaratlan idegesen megborzongott. Nevetséges. Mikor Robit megvásároltuk, hosszan megtárgyaltuk a robotika első törvényét. Nagyon jól tudott, hogy a robot egyszerűen nem okozhat kárt emberi lényben. Mert ahhoz, hogy az első törvény érvénye megszűnjön, annyi sok mindennek kell elromlani a szerkezetben, hogy addigra az egész robot működésképtelenné válik. Feltevése tehát matematikai képtelenség. Amellett évente 2-szer is eljön ide az amerikai robot egyik mérnöke, és tetőtől talpig végigvizsgálja szegény országot. Annak, hogy Robbival valami baj történjék, nem nagyobb a valószínűsége, mint hogy én vagy te egyik pillanatról a másikra megőrülünk. Sőt, a valóságban jóval kisebb. De ettől eltekintve, hogyan akarod őt elválasztani Glóriától? Újabb hiába való kísérletet tett, hogy megkaparintsa az újságot. Mrs. Weston dühösen kihajtotta a szomszéd szobába. Hisz éppen erről van szó, George! Gloria senki mással nem akar játszani. Tucatjával vannak kisfiúk és kislányok, akikkel összebarátkozhatna, de rájuk se hederít. És nem is fog, ha nem kényszerítem. Hát ez miféle nevelés egy kislány számára? Vagy talán nem akarod, hogy normális ember legyen belőle? Hogy megállja helyét a társadalomban? Rémeket látsz, Grace. Gondolt, hogy Robbi kutya. Százával láttam már olyan gyerekeket, akik szívesebben vannak a kutyájukkal, mint az apjukkal. A kutya az más, George. Meg kell szabadulnunk ettől a szörnyű szerkezettől. Visszaadhatod a vállalatnak. Megérdeklődtem, és azt mondták, hogy visszaveszik. Megérdeklődted. Hát ide figyelj, Grace. Hagyd ezt a hisztizit.
1: kérdést.
0: Igenis, megtartjuk a robotot, amíg Glória nagyobb nem lesz. És kérlek, többé ne hozz szóba ezt a dolgot. És nagy mérgesen kiment a szobából. Mrs. Weston két nappal később az ajtóban várta a férjét. Ezt meg kell hallgatnod, George. A faluban nagyon rossz szemmel néznek ránk. Úgy? És miért? Kérdezte Weston. Bement a fürdőszobába, és a víz csobogásával eleve elnémított minden választ. De Mrs. Weston kivárta az alkalmas pillanatot, és csak akkor szólalt meg. Robbiról van szó. Weston törülközővel a kezében kijött a fürdőszobából, arca pulykavörös volt a méregtől. Miről beszélsz? Ó, már régóta folyik ez a dolog. Eleinte igyekeztem nem észrevenni, de most már nekem is elegem van belőle. A falubeliek zöme veszélyesnek tartja Robbit. Este még a házunk közelébe se engedik a gyerekeket. Mi? A magunk gyerekét bízok Robbira, nem az övéket. Ilyesmiben nem várhatsz józanságot az emberektől. Akkor menjenek a fenébe. Kár az ilyen beszédért. Ezzel semmi nincs elintézve. Én a faluba járok bevásárolni, naponta találkozom az ottaniakkal. Egyébként, ami a robotokat illeti, a városban még rosszabb a helyzet. New Yorkban épp most rendelték el, hogy napnyugta és napkelte közt nem szabad az utcán tartózkodniuk. Csak rendeljék el. De azt nem tilthatják meg, hogy az otthonunkban robotot tarthassunk. Ide figyelj, Grace. Ez az egész a te robot ellenes hajszád egyik manővere. Engem nem csapsz be, hiába erőlködsz. A válaszom változatlanul nem és nem. Robbi marad. De Weston szerette a feleségét, és tetejébe a felesége is tudta, hogy szereti. George Weston végül is csak férfi volt, szegény teremtés, és a felesége fölvonultatta ellenem mindazokat a harci eszközöket, amelyektől az ügyetlenebb és kötelességtudóbb nem jogosan tanult meg óvakodni. Jogosan, de a siker minden reménye nélkül. Robbi marad és kész. Harsogtat tízszer is a következő héten, de hangja egyre halkabb lett. A szavait kísérő sóhajok viszont egyre hangosabbak és gyötrelmesebbek. Végül eljött a nap, amikor Weston bűntudattól eltelve felajánlott a kislányának, hogy elviszi egy csudaszép videóvox előadásra a faluba. Robbi is jöhet? Tapsolt boldogan Glória. Nem, drágám, felelte Weston, és saját hangját hallva megbosszantott. A robotokat nem engednek be az előadásra, de majd ha hazajössz, elmeséled neki, hogy mit láttál. Az utolsó szavakon már csak úgy átbotladozott, és közben nem ismert a kislányára nézni. Glória lelkesedéstől felhevülve jött haza, mert a videóvox valóban pompás élmény volt. Mialatt Mr. Weston bemanőverezte a lökhajtásos autóját a süllyesztett garázsba, a kislányból ömlött a szó. Figyelj csak, apu, amikor majd elmesélem Robbinak! Ó, hogy tetszett volna neki! Különösen az a jelenet, amikor Francis Friend olyan nagyon óvatosan hátrál, és egyenesen beletalpal az egyik leopárd emberbe, és akkor aztán uccu! Felkacagott, ahogy újból végigélte a jelenetet. Mondd, apu, tényleg vannak a Holdon leopárd emberek? Nem hinném, válaszolta szórakozottan Weston. Ez csak olyan tréfás kitalálás. Tovább már nem tudott vacakolni a kocsival. Hát jöjjön, gondolta, aminek jönni kell. Robbi! Robbi! Kiáltozott Glória futtában a zöldjepen át. De hirtelen megtorpant, mert a ház tornácáról egy gyönyörű juhászkutya bámult rá komoly barna szemével, és a farkát csóválta. Jaj, de szép kutyus! Glória felment a lépcsőn, a kutyához lépett, és óvatosan megsimogatta. Ez az enyém, apu. Most az anyja is odajött. A tied, Glória, ugye szép? És milyen puha bolyhos szőre van. Nagyon szelíd állat, és nagyon szereti a kislányokat. Játszani is tud?
1: Hát hogyne?
0: Rengeteg mókát tud. Akarod látni? Igen, csak azt szeretném, ha Robbi is látná. Robbi! Elhallgatott, tétován áldogált, és a homlokát ráncolta. Fogadni mernék, azért maradt a szobájában, mert neheztel rám, hogy nem vittem el az előadásra. Majd meg kell magyaráznod neki, apu, hogy miért nem vihettük. Nekem talán nem hinné el, de ha te mondod, elhiszi. Preston összeszorította ajkait, feleségére nézett, de nem sikerült elkapni a pillantását. Gloria villámgyorsan megfordult, s lerohant az alaksor lépcsőjén. Robbi! Visongott futás közben. Robbi, gyere csak! Nézd, mit kaptam aputól meg anyutól! Egy kutyust, Robbi! Egy perc múlva már újból a tornácon volt, de szemében most ijegység tükröződött. Mama, Robbi nincs a szobájában. Hol van? Nem kapott választ. George Weston köhintett egyet, s hirtelenében feszült figyelemmel kezdett vizsgálgatni egy céltalanul kóborló felhőt. Mama, hol van Robbi? Reszkető hangja jelezte, hogy közel áll a síráshoz.

0: Elment? Hova ment mama?
1: Nem tudjuk, kedvesem. Egyszerűen elment. Kerestük, kerestük mindenfelé, de nem találjuk.
2: Azt akarod mondani, hogy nem is jön vissza?
1: Gloria szeme tágra nyílt a rémülettől. Remélem, hamarosan megtaláljuk. Minden esetre folytatjuk a keresést. Addig játssz el ezzel a szép kis kutyussal. Nézd csak, milyen kedves. Villámnak hívják, és...
3: Gloria szemét most már elöntötték a könnyek.
2: Nem kell ez a csúnya kutya. Nekem Robi kell. Keressétek meg nekem Robi.
1: Önteni elkeseredését és hangos zokogásba tört ki. Mrs. Weston segélykérően férjére pillantott, de az csak rossz kedvűen téblábolt, s le sem vette volna fürkésző szemét az égről. Így hát a vigasztalás feladata Mrs. Westonra hárult.
2: Miért sírsz, Gloria? Hisz Robi csak egy masina volt, csúnya, öreg masina. Nem élő. Nem volt masina!
1: Kiáltotta hevesen a kislány, belebotolva a szóba.
2: Ugyanolyan lény volt, mint te vagy én, és nekem a barátom volt. Szerezd vissza, ó mama, szerezd vissza!
1: Mrs. Weston belátta, hogy itt minden szó hiába való. Felsóhajtott, és magára hagyta a bánatába merült kislány.
2: Hadd sírja csak ki magát,
1: magyarázta a férjének.
2: A gyerekek egy-kettőre felejtenek. Meglátod, néhány nap múlva már nem is fog emlékezni arra a rémséges robotra.
1: Mrs. Weston jóslata azonban túlságosan derülátónak bizonyult. Gloria persze abba hagyta a sírást, de abba hagyta a mosolygást is. Ahogy teltek múltak a napok, egyre szótlanabb, komorabb lett. Néma boldogtalansága apránként kikezdte Mrs. Weston idegeit, s az asszony már csak azért nem visszakozott, mert sehogy se tudta rászánni magát, hogy férje előtt beismerje vereségét. Aztán egy este berontott a nappali szobába, leült, összefont a karját. Látszott rajta, hogy csak úgy forr benne a méreg. Férje felemelte a fejét, és az újság fölött rápillantott.
2: Na, mi volt ez?
1: A gyerek, George. Ma vissza kellett küldenem a kutyát. Gloria azt mondta, látni se bírja. Már egészen kikészíti az idegeimet.
3: Weston letette az újságot, szemében reménysugár csillant.
1: Talán jobb volna, ha visszahoznánk Robbit. Nincs semmi akadálya. Érintkezésbe lépek a...
2: Nem!
1: Vágta rá komoran az asszony. Szó se lehet róla! Ilyen könnyen nem adjuk be a derekunkat. Az én gyerekemet nem fogja egy robot fölnevelni. Még ha esztendőkbe telik is, amíg Gloria beletörődik az elvesztésébe.
3: Weston csalódottan újból fölvette az újságát. Egyetlen ilyen év, és minden hajam szála ősz lesz.
1: Hát a te segítségedre nem igen lehet számítani, hangzott a fagyos válasz. Gloriának környezetváltozásra van szüksége. Itt persze, hogy nem tudja elfelejteni Robbit. Hogyan is felejteni, amikor minden fa, minden szikra rá emlékezteti? Ilyen bolondságot még életemben nem hallottam, hogy egy gyerek egy robot miatt így emésze magát.
3: Maradj a tárgynál. Miféle környezetváltozásra gondolsz?
1: New Yorkba viszünk Glóriát.
3: Augusztusban?
1: De úgy látszik, nem tudod, milyen ott augusztusban. Egyszerűen kibírhatatlan.
2: Milliók kibírják.
1: Azoknak nincs nyaralójuk. Ha nem kellene New Yorkban maradniuk, nem maradnának.
2: Nekünk meg éppen oda kell mennünk. Azonnal indulunk. Vagyis mihelyt megtettük a szükséges előkészületeket.
1: Gloria ott majd talál elég szórakozást. Lesznek barátai, akik jobb kedvre hangolják. Akkor majd elfelejti ezt a masinát.
3: Sóhajtozott a szegény papucsfér. Ha arra a hőségtől olvadozó aszfaltra gondolt.
2: Sajnálom.
1: Mrs. Weston elhatározása rendíthetetlen volt.
2: Gloria az utolsó hónapban több mint 2 kilót fogyott, és a kislányom egészsége fontosabb nekem, mint a te kényelmed.
1: Miért nem akkor gondoltál a kislányod egészségére, amikor elszakítottad tőle a kedves robotját? Mondta Weston. De persze csak magának. Mihely megmondta Glóriának, hogy New Yorkba készülődnek, már is valamivel jobb kedvre derült. Nemigen beszélt az utazásról, de ha mégis, olyankor mindig élénk várakozás csengett a hangjában. Arcára újból kiült a mosoly, és a régi étvágya is visszatérőben volt. Mrs. Weston legszívesebben táncra perdült volna örömében, és egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy diadalát a még mindig tamáskodó férje orra alá megördölje. Hallod-e, George? Úgy segít a pakolásnál akár egy kis angyal. És egész nap be nem áll a szája, mint akinek az égvilágon semmi gondja baja. Úgy van, ahogy előre megmondtam. Csak valami új szórakozása legyen, ennyi az egész. Remélem, dünnyögte a hitetlen Weston. Az előkészületeknek gyorsan a végére jártak. A városi lakást rendbe tétették, a nyaraló őrizetére pedig egy házaspárt fogadtak. Amikor végre eljött az utazás napja, Gloria megint a régi vidám kislány volt, s még csak véletlenül se ejtette ki Robbie nevét. A család derűs hangulatban légitaxival ment ki a repülőtérre, és beszállt a már ott várakozó gépbe. Weston ugyan szívesebben ment volna a saját zsírójával, ám az csak kétüléses volt, s a csomagok nem fértek volna el benne. Gyere, Gloria! Szólította kislányát Mrs. Weston. Nézd csak, az ablak mellett foglaltam neked helyet. Gyönyörködhetsz a szép kilátásban. Gloria jókedvűen trappolt végig a sorok között, s orrát egész laposra nyomta a vastag tiszta üvegen. Nagy érdeklődéssel kukucskált kifelé, s ez még csak fokozódott, midőn a hirtelen felköhögő motorhangja végig hullancott a fülkén. Gloria túlságosan fiatal volt még ahhoz, hogy megijedjen, amikor alattuk a föld olyan gyorsan kezdett távolodni, mintha sűjjesztőn ejtették volna le, saját testsúlya pedig egyik pillanatról a másikra megkétszereződött. Ahhoz azonban már nem volt túl fiatal, hogy mindez a csoda le ne nyűgözze. Nem is vette le orrát az üvegtől, csak midőn a föld már parányi, színes takaróvá zsugorodott. Mama, fordult az anyjához, ugye nem sokára meg is érkezünk a városba. Dermet orrát dörgölgette, és érdeklődéssel figyelte, hogyan zsugorodik össze és tűnik el apránként az a kicsike kis párafolt, amelyet lélegzete rajzolt az ablaküvegre. Körülbelül fél óra múlva ott leszünk, drágám, válaszolta Mrs. Weston, s aztán egy árnyalatnyi aggodalommal a hangjába hozzátette. Ugye örülsz az utazásnak? New Yorkban annyi épület, ember, meg érdekes látnivaló van, biztosan remekül fogod érezni magad. Minden nap megyünk majd videófoxot nézni, meg színházba, cirkuszba, a tengerpartra, és... Igen, mama, felelte Gloria minden lelkesedés nélkül. A repülőgép épp ekkor egy felhőpad fölött húzott el, és Gloria figyelmét lekötötte az alattuk lebegő felhők nem mindennapi látványa. De midőn újból tiszta égen suhantak végig, a kislány hirtelen anyjához fordult. Tudom, miért megyünk a városba, mama, mondta, mint aki valamilyen rejtélyes titkot őriz. Tényleg? Kérdezte Mrs. Weston zavartan. Hát, miért, drágám? Nem árultad el nekem, mert azt akartad, hogy meglepetés legyen. De én azért tudom. Egy pillanatig saját éleslátásának csodálatába merült, aztán vidáman felkacagott. Azért megyünk New Yorkba, hogy megkerestessük Robbit, ugye, anyu? Detektívekkel. Ez a kijelentés George Weston épp ivás közben érte, és így ijesztő következményekkel járt. Gloria apja félrenyelt, szájából vízsugár lövelt ki, aztán meg fuldogló köhögés fogta el. Amikor mindezen túljutott, vörös képpel, csuromvizes ruhában nagyon-nagyon mérgesen álltott. Mrs. Weston megőrizte ugyan nyugalmát, de amikor Gloria még izgatottabb hangon megismételte a kérdést, úgy érezte, türelme a végéhez közeledik. Lehet, fortyant föl, de most az ég szerelmére ülj nyugodtan és hallgass. 1998-ban New York City olyan turista paradicsom volt, mint még soha. Ez a tény Gloria szüleinek figyelmét se került el. Igyekeztek is a lehetőségeket minél jobban kihasználni. George Weston feleségének egyenes utasítására úgy rendezte ügyeit, hogy vállalata körülbelül egy hónapig nélkülözni tudja. Szabaddá kellett tennie magát, hogy, amit ő fogalmazott, agyon szórakoztassa Glóriát. Weston, mint mindent, ezt is kitűnően, lelkiismeretesen, megbízható üzletember módjára intézte. Mielőtt letelt volna a hónap, már végignézték az összes létező látványosságot. Fölvitték Glóriát a félmérföld magas Roosevelt Building tetejére, ahonnét megilletődött ámulatba végigtekinthetett a Long Islandi mezőkbe és a New Jersey síkságokba vesző csipkézett házrengetegen. Ellátogattak az állatkertbe, ahol a kislány gyönyörteljes félelemmel megbámulta a valódi eleven oroszlánt. De kissé kiábrándultan vette tudomásul, hogy az őrök nyers hússal etetik, nem pedig eleven emberekkel, ahogyan képzelte. S határozott hangon követelte, hogy a bálnát is megnézhesse. Programjukba iktatták a különféle múzeumokat is, no meg a parkokat, a tengerpartot és az akváriumot. Félútig fölhajókáztak a Hudson folyón, méghozzá olyan kiránduló gőzösön, amelyet az őrült 20-as évek avult stílusában építettek. Részt vettek egy tanulmányi kiránduláson a stratoszférában, ahol az égbolt mély bíborba vált át, fölbukkannak a csillagok, és odalent a ködbe borult föld olyan, mint valami óriási homorú tál. És a Long Island szorosban Gloria egy üvegfalú mélytengeri járművel lemerült abba a zöld, villódzó világba, ahol furcsa, ismeretlen állatok meresztették rá a szemüket, majd meg hirtelen odébb kígyóztak. De voltak ennél prózaibb kirándulásaik is. Mrs. Weston elvitte magával kislányát a nagy áruházakba, és itt Gloria egy másfajta tündérországban gyönyörködhetett. A hónap vége felé Westonék szentül hitték, minden emberileg lehetőt elkövettek, hogy Glóriával egyszer mindenkorra elfelejtessék Robbit. De hogy ez valóban sikerült-e neki, abban már korán sem voltak biztosak. A valóság ugyanis az volt, hogy bárhová mentek, Gloria a legnagyobb, leghevesebb érdeklődést mindenütt a robotok iránt mutatta. A legizgalmasabb, a számára legújszerűbb látványról is menten elfordította a tekintetét, ha valahol egy fémtest moccant. Mrs. Weston mindent elkövetett, hogy távol tartsa Glóriát a robotoktól. A válság a természettudományi és ipari múzeumban érte el tetőpontját. A múzeum különleges kiállítást rendezett a gyerekeknek, amelynek keretében a tudomány varázseszközeit egyszerűsített formában mutatták be. Ez a kiállítás Westonék listájában természetesen a feltétlenül megnézendő programpontokba szerepel. Itt történt, hogy mielőtt Westonék lenyűgözve, magukról megfeledkezve bámulták egy hatalmas elektromágnes csodás teljesítményeit, Mrs. Weston egyszerre rádöbbent, hogy Gloria nincs mellette. Kezdeti ijedelmüket azonban csak hamar józan határozottság váltotta fel, és három teremőrrel együtt azonnal Gloria felkutatására indultak. Gloria persze nem az a fajta kislány volt, aki csak új vaktában elkóborol. Korához képest mindig igen határozott és céltudatos volt, ebben a tekintetben anyjára ütött. A második emeleten meglátott egy hatalmas táblát ezzel a felirattal. A beszélő robothoz. Midőn ezt kibetűzte, és látta, hogy szülei nem a kívánt irányba indulnak, magától értetődő elhatározásra jutott. Kivárta az alkalmas pillanatot, amikor apja anyja ébersége alább hagy, és csendben odábbálva megindult a tábla jelezte irányba. A beszélő robot minden gyakorlati jelentőség nélkül csodabábú volt. Pusztán reklámcélokat szolgált. Óránként egyszer elébe vezettek egy-egy látogató csoportot, és ott aztán az érdeklődők óvatos, halk hangon kérdéseket tettek fel az ügyeletes mérnökre. A mérnök pedig a szerkezet szempontjából elfogadható kérdéseket a beszélő robothoz továbbította. Meglehetősen unalmas produkció volt. Mert nem árt ugyan tudni, hogy a pillanatnyi hőmérséklet 22 Celsius fok, a légnyomás 762 mm, hogy a nátrium atomsúlya 23, de mindehhez alapjában véve nincs szükség robotra. Legkevésbé egy 25 négyzetméter nagyságú otromba teljességgel mozdulatlan húzal és tekercs tömegre. Kevesen akadtak, akik másodszorra is kértek volna ebből a sületlenségből, és így csak egy 15 év körüli kislány üldögélt az egyik padon, hogy harmadszor is meghallgassa a robotot. Egyedül volt az egész teremben, amikor Gloria belépett. Gloria rá se hederített a kislányra. E pillanatban az emberi lények egyáltalán nem érdekelték. Minden figyelmét az a nagy, kerekes fémszerkezet kötötte le. Egy másodpercig habozva, ilyetten áldogált előtte, ilyen robotot még soha életében nem látott. Óvatosan, bizonytalanul, reszkető hangon tette fel az első kérdését. Kérlek szépen, robotbácsi, volnál szíves megmondani nekem, te vagy az a beszélő robot? Nem volt egészen biztos a dolgában, de minden esetre úgy gondolta, nem árt, ha az ember udvarias egy beszélő robottal. A 15 év körüli kislány keskeny csúnyacska arcára feszült érdeklődés ült ki. Egy noteszt kapott elő a zsebéből, és lázas gyorsasággal firkálni kezdett. Gloria kérdésére a szerkezet olajozottan fölberregett, majd belsejéből gépszerű, szintelen, hangsúly nélküli szavak törtek elő. Én beszélő robot vagyok. Gloria elszontyolodva nézte a robotot. Valóban beszélt, de a hangok valahonnét belülről jöttek, és nem volt arca, amelyhez szólni lehetett volna. Robot bácsi, tudsz nekem segíteni? Firtatta tovább Gloria. A beszélő robotot kérdések megválaszolására szerkesztették, és ez ideig csak olyan kérdéseket tettek föl neki, amelyekre válaszolni tudott. Nem csoda, hogy teljesen bízott önnön képességeiben. Tudok neked segíteni. Előre is köszönöm, robot bácsi. Ismered Robbit? Ki az a Robbi? Egy robot. Gloria lábujjhegyre állt. Körülbelül ilyen magas, robot bácsi, csak valamivel magasabb. És nagyon kedves robot. Meg feje is van, tudod? Neked nincs robot bácsi, de neki van. A beszélő robot ezt az iramot nem bírta. Egy robot? Igen, robot bácsi, olyan, mint te, csak persze nem tud beszélni, és úgy néz ki, mint egy igazi ember. Olyan robot, mint én. Igen, robot bácsi. A beszélő robot erre már csak sercegéssel, artikulálatlan hangon tudott válaszolni. Ez az általánosítás, hogy ő a robot nem önmagában álló létező, hanem valamilyen csoport egyik tagja, meghaladta képességeit. És amikor a legjobb szándéktól vezérelve mégis igyekezett magáévá tenni ezt az új fogalmat, fél tucat tekercse kiégett, mire rövid, zümmögő vészjeleket adott. A 15 év körüli lány felállt, és kiment a teremből. Mindent feljegyzett, amire szüksége volt, most már megírhatta fizika dolgozatát. A robotika gyakorlati alapelvei címmel. Ez volt az első tanulmánya a sok közül, amelyet Susan Kelvin e tárgykörnek szentelt. Gloria jól lefezett türelmetlenséggel várta a robot válaszát, amikor a háta mögött hirtelen kiáltás hangzott. Itt van! Gloria anyja hangjára ismert. Mit keresel itt, te rosszaság? Mrs. Weston aggodalma egyszeriben haraggá változott át. Halálra ijeszted anyut és aput! Hogy jutott eszedbe otthagyni minket? Közben a robotmérnök is berohant, és haját tépve tudakolta, hogy kimerészelte babrálni a robotot. Hát nem tudnak olvasni? Üvöltötte. Nem látják, hogy ide csak kísérővel lehet bejönni? Gloria bánatos hangja alig volt hallható a nagy ricsajozásban.
0: Azért jöttem ide, mama, hogy megkeressem a beszélő robotot. Gondoltam, ő is robot, és talán tudja, hogy hol van Robbie.
1: És most, amikor minden gondolata Robbie felé szállt, egyszerre csak patakzani kezdtek a körben.
0: Ó, mama, meg kell találnom Robbie-t, meg kell találnom.
4: Jóságoség!
1: Mrs. Weston alig tudta megállni, hogy föl ne sikítson.
4: Gyerünk haza, George! Én nem bírom tovább!
1: Azon az estén George Weston húzamosabb időre eltávozott hazúról. Másnap reggel pedig gyanús elégedettséggel állt a feleség elé.
2: Ide figyelj, Grace! Támadt egy ötletem.
1: Miféle ötleted? Kérdezte az asszony mogorván, minden érdeklődés nélkül.
2: Gloriával kapcsolatban.
1: Csak nem akarod visszavásárolni a robotot?
2: Ezen ágába sincs.
1: Akkor rukkolj ki az ötleteddel. Én, úgy látszik, akármit próbáltam, nem lett foganatja.
2: Ide hallgass, Grace. Szerintem az a baj, hogy Gloria élőlényt lát Robbie-ban, és nem gépen. Így aztán érthető, hogy nem tudja elfelejteni. Már most, ha meg tudnánk győzni arról, hogy Robbie csak egy kupac acél, meg sárga rész, különféle lapok és húzalok alakjában, s hogy az egész szerkezetben pusztán az elektromosság lehel életet, tüstént kigyógyulna a sóvárgásból. Ez pszichológia, érted?
1: És? Hogy akarod erről meggyőzni?
2: Egyszerűen. Mit gondolsz, hol jártam tegnap este? Megkértem Robertson, az amerikai robot és gépember RT elnökét, hogy holnap végignézhessük az egész gyárat. Hármasban elmegyünk, s mire a látogatás végére érünk, Gloria tisztán fogja látni, hogy a robot nem élő lény.
1: Mrs. Weston apránként táguló szemében hirtelen a csodálat fénye villant.
2: Te George, ez valóban remek ötlet.
1: Nekem csak remek ötleteim vannak. Válaszolta George Weston dagadó mellel.
2: Mr. Struthers, az amerikai robot vezérigazgatója, lelkiismeretes ember volt, s természetétől fogva kissé hajlamos a bőbeszédűségre. Ez az egymással párosult két tulajdonság azt eredményezte, hogy Westonék látogatásuk során egyetlen lépést sem tehettek a gyárban részletes, néha talán túlságosan is részletes magyarázat nélkül. Mrs. Weston azonban nem mondta el a dolgot. Sőt, több ízben is félbeszakította Mr. Struthers, és megkérte ismételje el magyarázatát, de egyszerűbb szavakkal, hogy Gloria is megérthesse. Előadói képességeinek ilyen nagyra becsülése arra indította Mr. Struthers-t, hogy ha lehetséges, még szívélyesebb és terjengősebb legyen. George Weston viszont egyre növekvő türelmetlenséggel hallgatta a szóáradatot.
1: Bocsásson meg, hogy félbeszakítom.
2: Struthers épp a fotocellákról szóló eszmefutatásának kellős közepén tartott. Nincs a gyárban olyan részleg, ahol csak robotok dolgoznak?
1: Mi?
2: Dehogy nincs. A vezérigazgató Mrs. Westonra mosolygott. Ez a féle Circulus Vitiosus. Robot gyárt robotot. Természetesen ez nem az általános gyakorlat. A szakszervezetek se tűrnék. De azért előállítunk néhány igen kis számú robotot, kizárólag robotmunkával. Kísérletképpen. A szakszervezetek, folytatta, és nagyobb nyomaték kedvéért cikkerével a tenyerét verteste, nem akarják belátni, és ezt én mondom, aki mindig a legmélyebb rokonszemmel viseltettem a munkásmozgalom iránt, egy szóval a szakszervezetek nem akarják belátni, hogy a robotmunka bekapcsolása a termelés folyamatával eleinte szükségessé tesz ugyan némi átcsoportosítást, de végeredményben elkerül. Végeredményben elkerülhetetlenül. Ez mindig az, Mr. Struthers, vágott közben Weston,

amelyet fémcsörömpölés zaja töltött be, a zsilipek átszakadtak, és újból mindent elöntött a magyarázatok szűnni nem akaró áradata. Íme, szabalta büszkén Mr. Struthers, itt kizárólag robotok dolgoznak. 5 ember felügyel rájuk. De nem is kell állandóan a teremben tartózkodniuk. 5 esztendeje, amióta bevezettük ezt a munkát, még egyetlen baleset se fordult elő. Persze az itt beállított robotok viszonylag egyszerűek. Azonban a vezérigazgató hangja már jó ideje csak álmosító duruzsolásként hatolt el Gloria fülébe. Az egész kirándulást meglehetősen unalmasnak és céltalannak tartotta. Jól lehet, sok-sok robotot látott. Ám az itteni robotok és Robbi között a leghalványabb hasonlatosság se volt. És ezért Gloria leplezetlen megvetéssel vizsgálgatta őket. Ebben a teremben látta, egyetlen ember se dolgozik. Mikor alaposabban körülnézett, pillantása 6-7 robotra esett. A terem közepe táján egy kerekasztalnál szorgoskodtak. Gloria szeme egyszerre csak tágra nyílt a hitetlenkedő meglepetéstől. Ebben a nagy teremben nem lehetett biztos, hogy jól látja, de az egyik robot... Igen, az egyik robot... Robbi! Gloria sikoltása szinte belehasított a levegőbe. Az asztal mellett az egyik robot megremegett, és kiejtette kezéből a szerszámot. Gloria majd eszét vesztette az örömtől. Mielőtt szülei megakadályozhatták volna, átfurakodott a korláton, könnyedén leugrott a néhány lábbal mélyebben fekvő padlózatra, és lobogó hajjal karját lengetve rohant Robbi felé. Izgalmában észre se vette, hogy egy hatalmas traktor közeledik feléje, vakon dübörögve halad előre kijelölt pályáján. A 3 felnőtt kővé dermedt a rémülettől. Weston a következő pillanatban már észbe kapott, de ez az egy pillanat is sok volt. Glóriát már nem érhette utol. Vad erőfeszítéssel mégis átdobta magát a korláton, igyekezete azonban eleve kudarcra volt ítélve. Mr. Struthers eszevezetten integetett a felügyelőknek, hogy állítsák meg a traktort, de a felügyelők is csak emberek voltak, és a cselekvéshez időre volt szükségük. Csak Robbi cselekedett azonnal és tökéletes pontossággal. Az ellenkező irányból indulva, fémlába szinte fölfalta a közte és Gloria közötti távolságot. Az egész jelenet a másodperc töredéke alatt játszódott le. Robbi karjának egyetlen mozdulatával fölkapta a kislány, és már ment is tovább változatlan sebességgel. Gloriának persze elállt a lélegzete. Weston, aki fel se foghatta, mi történik, inkább csak érezte, mint látta a mellette tovasuhanó Robbit, és erre zavarodottan megtorpant. A traktor mindössze 1/2 másodperccel Robbi után ért arra a helyre, ahol az imént még Gloria állt. Még néhány métert gurult, majd lassan nyikorogva lefékezett. A kislány újból lélegzethez jutott, ellenkezés nélkül tűrte apja anyja szenvedélyes öleléseit, aztán mohón Robbi felé fordult. Mert Gloria szemével nézve az eseményeket, csak az történt, hogy megtalálta elveszett barátját. Mrs. Weston arcán a megkönnyebbülés fényét a sötét gyanú árnyéka váltotta föl. Zilált, földült külseje ellenére is félelmetes határozottsággal fordult a férjéhez. Ezt te rendezted így, ugye? George Weston zsebkendőjével izzadt homlokát törölgette. Keze remegett, ajkán félénk, igen-igen halvány mosoly játszadozott. Robbit nem műszaki vagy konstrukciós munkákra szánták, fűzte tovább gondolatait Mrs. Weston. Ebben az üzemben semmi keresnivalója. Te helyeztetted ide, csak azért, hogy Gloria rátaláljon. Ne is tagadd! Nem tagadom, felelte Weston. De ki gondolta volna, hogy a találkozásuk ilyen életveszélyes körülmények között játszódik majd le? Gloria az életét köszönheti Robbinak. Ezt meg te nem tagadhatod. Most már nálunk kell maradnia. Grace Weston elgondolkodva, szórakozottan figyelte az egymásra talált barátokat. Robbit szerencséjére fémből készítették, másként megfulladt volna a kislány szenvedélyes ölelésétől. És miközben Gloria

A már-már hisztérikus önkívületben csak karattyolt össze-vissza, Robbi krómacél karja, amely egy karvastagságú acélrudat is játszva meghajlított volna, gyöngét szeretettel átfogta a kislány derekát, Robot szeme pedig hihetetlenül mélyvörösben ízott. Igen, mondta végül Mrs. Weston. Most már magam is azt hiszem, legjobb, ha nálunk marad. Még csak meg nem eszi a rostát.

Öcsi, időszámítás szerint 2120. Borzasztó nagy megrázkódtatás volt a számomra, hogy elutasították a második gyermek vállalására vonatkozó kérelmünket. Őszintén bíztunk benne, hogy meg fogjuk kapni az engedélyt. Köztiszteletnek örvendő polgár vagyok, a társadalom oszlopa, meg mindeneféle. Talán egy kicsit öreg voltam. Zsozi, a feleségem, talán már túljutott azon a koron, amikor a legelőnyösebb gyermeket vállalni. Na és? Sok olyan embert ismerünk, akik nálunk rosszabb állapotban vannak, idősebbek. Jellemüket tekintve nem a legtökéletesebbek. Akik... Na de mindegy. Volt egy fiunk, Charlie, és tényleg nagyon szerettünk volna egy másik gyereket. Kisfiút vagy kislányt, teljesen mindegy. Ha esetleg valami baj történt volna Charlie-val, ha jelentkezett volna nála valami betegség, akkor természetesen megkaptuk volna az engedélyt a másikra. Vagy nem. És ha megkaptuk volna az engedélyt, akkor valószínűleg gondot viseltek volna Charlie-ra, a kis selejtesre. Biztos tudja, most mire gondolok. Nem hiszem, hogy el kellene magyaráznom. A baj az volt, hogy későn fogtunk hozzá az egészhez. Erről Zsozi tehet. A menzesze eléggé szabálytalan volt, sosem tudta, mikor érdemes próbálkoznom nála. Érti, mire gondolok? És orvosi segítséget sem kérhettünk, hogyan is tehettük volna. A kórházban azt mondták, ha nem tudunk gyereket csinálni segítség nélkül, akkor ne csináljunk. Így legalább a világgal is jót teszünk. Nagyon az a fias dolog, gyermektelenül élni. De aztán bolondot csináltunk belőlük, és mégis lett egy gyerekünk. Charlie. Amikor Charlie 8 hónapos volt, beadtuk a kérelmet a második gyerekre. Szerettük volna, ha nincs köztük nagy korkülönbség. Hát olyan nagy kérés ez. Rendben van, egy kicsit öregecskék voltunk hozzá, de akkor is. Nem érdekes, milyen világban élünk. Nem számít, milyen mértékben csökken a népesség. Azt mondják, még ennél is kevesebben kellene lennünk. És ha az élet könnyebbé válik, ha az emberek tovább élnek, akkor tovább kell fokozódnia a csökkenés ütemének. Ezek csak akkor lesznek elégedettek, ha teljes egészében eltüntetik az emberiséget. Nézze, úgy mondom el, ahogy akarom. Ha kíváncsi a történetemre, akkor hagyja, hogy úgy soroljam el a történteket, ahogy nekem tetszik. Mit tudnak csinálni velem? Komolyan mondom. Nem érdekel, hogy élek vagy meghalok. Ha a helyemben lenne, másképp gondolkodna. Nézze, nincs értelme a vitának. Úgy mondom el, ahogy akarom. Vagy befogom a szám, és azt tesznek velem, amit akarnak. Megértette? Na jól van, azért mondom. Mint kiderült, felesleges volt aggódnunk amiatt, hogy Charlie megbetegszik, vagy ilyesmi. Úgy fejlődött akár egy kis medve, vagy mint azok a kis állatkák, amik annak idején az erdőben, meg a hasonló helyeken kódorogtak. Jó családból származott, ez látszott rajta. De akkor miért nem engedélyezték a második gyereket? Nagyon kíváncsi lennék rá. Hogy intelligens volt-e? Elkészem azt. Erős, amit akar, eszményi fiú. Amikor rágondolok, akkor... kellett volna többi srác között, amikor felcseperedett. Született vezető volt. Tudta, merre akar menni. A szomszédban lakó kölyköket mindig rávette, hogy azt csinálják, amit ő parancsol nekik. Tudta, mit akar, és amit akart, az mindig helyes volt. Ennyi a lényeg. Persze, Zsozinak nem tetszett a dolog. Azt mondta, Charlie rossz gyerek. Azt mondta, én rontottam el. Nem tudom, hogy értette. Rendben, én neveltem a fiút. Charlie testi erő és intelligencia tekintetében mindig legalább 2 évvel megelőzte a kortársait. Ezt láttam rajta. Időnként megesett, hogy egy-egy kölyök kilógott a sorból, de Charlie hamar megmutatta nekik, ki a főnök.
Suzy attól félt, hogy Charlie verekedős, meg agresszív lesz. Azt mondta, nincsenek barátai, mert minden gyerek fél tőle. Na és? Egy vezérnek nincs szüksége barátokra. A vezér olyanokat akar maga körül, akik tisztelik. Ha valaki nem engedelmeskedett neki, akkor azok tették jól, akik féltek tőle. Charlie mindig győztesen szállt ki a vitákból. Egy idő múltán a többi gyerek távol maradt tőle. Kis puhányok. A szüleik tehettek az egészről. Volt egy gyerekük, és tudták, több nem lehet. Ezért azt az egyet rajongták körül. Úgy bántak az egykékkel, mintha értékes, drága kövek lennének. Törékeny égkövek. Szülő hibát követ el, ha ilyesmit csinál. Az ilyen kölykök értéktelenné, haszontalanná válnak. Ott volt az a pasas, Stevenson. A sarkon túl. Két lánya volt. Szánalmas kis jószágok, fecsegő, vihorászó, üres fejű csitrik. Kérdem én, Stevensonnak miért lehetett két gyereke? Talán ismert valakit odafön. Egy kis csúszópénz. Miért is te tette volna? Sokkal több pénze van, mint amennyit beval. Hát persze. Az a lelke mindennek. Az ember azt hinni, ha kettő van neki, akkor megengedheti magának, hogy az egyiket kockára tegye. De ne. Rendben van, a lényegre is rá fogok térni. Majd, ha úgy akarom. Ha erőszakoskodik, sehová sem jutunk egymással, és mehetünk a bíróságra. Engem aztán nem érdekel az egész. A többi szülő nem akarta, hogy baja essik egyetlen gyermekének. Ne játssz a Janovicék fiával, mondogatták. Persze sosem hallottam, hogy ilyet mondtak volna, de el tudom képzelni, ki a fenének volt szüksége rájuk. Úgy terveztem, Charlie majd középiskolába megy, mikroelektronikát, vagy spatiális dinamikát tanul, vagy valami ilyesmit. Meg persze gazdaságtant, üzlettant is, hogy megtanulja a tudás a birtokában, hogyan juthat pénzhez, meg hatalomhoz. Már mindent kiterveltem. Már láttam magam előtt a létre tetején. Suzy azonban egyfolytában csak arról papolt, hogy Charlie-nak nincsenek barátai, hogy egyedül fog felnőni, meg hasonló. Mindig erről beszélt. Sokszor úgy éreztem magam, mintha egy visszhang kamrában élnék. Aztán egy nap odaállt elém, és így szólt. Miért nem intézzük el, hogy Charlie-nak legyen egy kis testvére? Aha, persze. Már túl vagy a menopauzán, hogy képzeled? Hívjuk a gólját, vagy nézzünk szét a káposztaföldeken? Tudja, elvállattam volna tőle. Elvehettem volna valami fiatal pipit, mégis nem voltam túl a menopauzán. Viszont hűséges voltam. Nem felejtettem el a régi szép időket. Különben is, ha elválok Zsuzitól, Charlie minden bizonnyal nálam marad. Ebben meg mi lett volna jó nekem? Szóval, csak ezzel a gólyás megjegyzéssel válaszoltam neki. Így felel. Nem biológiai gyerekről beszélek. Arra gondoltam, szerezhetnénk egy robotot, hogy Charlie-nak legyen egy öccse. Gondolhatja, még csak meg se fordult a fejemben, hogy egyszer ilyesmit fogok hallani. Nem vagyok olyan robotimádó típus. A szüleimnek egy sem volt. Nekem sem. Szerintem ahány robottal több, annyi emberrel kevesebb. Átadjuk nekik a világot, és még asszisztálunk is hozzá. A kíváncsi a véleményemre, ez is az emberiség kiirtásának eszközei közé tartozik. Elég nevetséges, mondtam Zsuzinak. Komolyan mondtam, válaszolta határozottan. Van egy új modell. Gyerekek számára tervezték, barátok, játszópajtása. Semmi extra, nem is drága, és kielégítenek egy szükségletet. Egyre több az egyke, akiknek nem lehet valódi testvérük. Örülnének egy ilyen pótszernek. Lehet, hogy más gyerek örülne, de Charlie nem, mondta. De igen, Charlie is örülne. És sosem fogja megtanulni, hogyan kell viselkedni más emberekkel. Egyedül nő fel, magányosan, nem fogja megérteni, hogy mit jelent adni és kapni. Ő nem fog adni semmit, ő majd elveszi, ami neki kell. Megszerzi magának a hatalmat, pozícióba kerül, és megmondja másoknak, mit csináljanak. És lesznek saját gyerekei.
Talán három is. Maga tisztul. Még túl fiatal ahhoz, hogy átérezze a helyzetet. De ha magának is csak egy gyereke van, akkor előbb-utóbb rá fog köpteni. Lehet több is. Persze nem egészen a sajátja, hanem a gyerekének a gyereke. De ez majdnem ugyanolyan. Óriási reményeket fűztem Charliehoz. Biztos voltam benne, hogy mielőtt meghalok, látni fogok még egy gyereket a családban. Talán kettőt, esetleg hármat. Charlie gyerekeit, akiket azért a sajátomnak tekinthetek. Josie azonban csak a robotra tudott gondolni. A vízhangkamrában változott a műsor. Megtudta, mennyibe kerül, mennyi részletet kellene fizetni. Utána járt a dolognak. Megtudta, hogy egy év próbaidőre el lehet hozni egy robotot. Próbaidőre. Ha beválik, akkor ki kell fizetni, nem válik be, akkor vissza kell szolgáltatni. A saját pénzét akarta feláldozni a célra. Azt, amit a szülei hagytak rá. Maga is biztos tudja, hogy van az ilyesmi. Az ember a végén beadja a terepet, a másért, hát azért, hogy megmaradjon a családi békén. Beladtam a dolgot. Rendben van, válasz ki egyet. És vedd bérbe. De te fizeted ki. Arra gondoltam, hogy bármi megtörténhet. Lehet, hogy kiderül a robot, púpa hátul. És Josie belátja, jobb lesz, ha visszavisszük. Aztán meghozták. Vagyis be se csomagolták ládába, vagy ilyesmibe. Egyszerűen besétálta fel a házba. Srácok. Legszívesebben robotnak szólítottam volna, de Josie ragaszkodott ahhoz, hogy úgy bánjunk vele, mintha tényleg Charlie öccse lenne. Szép lassan én is hozzászoktam a dologhoz. Gyerek robot. Legalábbis így nevezték a hozzá hasonlókat. Volt valami regisztrációs száma, de nem jegyeztem ezt. Mi értelme lett volna? Egyszerűen csak öcsinek. Mindenkinek hívott a legjobb. Igen, tudom, hogy egyre népszerűbbé válik ez a robottípus, fogalmam sincs, mi a fene ütött az emberekbe, hogy megkedvelik ezt az izét. Mi is megkedveltük. Öcsit. És én egyszerűen csak elviseltem. Josie azonban teljesen oda volt érte. El kell ismernem, a robotunk elég jó példány volt, majdnem teljesen emberinek nézett ki, sokat mosolygott és kedves hangon beszélt. Úgy 15 évesnek látszott. Kis növésű 15 évesnek. Ami nem is volt rossz, mert Charlie nagy növésű 10 éves. Öcsi egy kicsit magasabb volt, mint Charlie, és természetesen jóval nehezebb. Tudja, az ilyen robotoknak titánium csontjaik vannak, vagy mi a fene van bennük. Meg aztán ott hordozzák magukban azt a kis nukleáris egységet. Ezt egyébként 10 évnyi működésre tervezik, csak azután kell kicserélni. Ettől olyan nehezek. Elég jó szókincse volt, és nagyon udvariasan viselkedett. Josie imádta. Jó hasznát veszem a háztartásban, mondta. Majd segít nekem. Nem, mondtam el. Szó sem lehet róla. Charlie-nak hozattad, és ez azt jelenti, hogy az övé. Eszedbe se jusson, hogy kisajátítod. Arra gondoltam, hogy Josie szépen ráteszi a kezét, aféle a rabszolgát csinál belőle, és soha az életben nem fog megválni tőle. Abban biztos voltam, hogy Charlie nem fogja megszeretni, vagy ha mégis, akkor egy idő múlva egyszerűen ráunna, és akkor végre megszabadulhatunk tőle. Charlie-ban azonban csalódnom kellett. Ő is megszerette öcsit. De tudja, bizonyos idő elteltével az egész kezdett elviselhetővé válni. Öcsit arra tervezték, hogy testvére legyen egy embergyereknek, ezért Charlie-nak semmi kifogása sem lehetett ellene. Öcsi hagyta, hogy Charlie legyen a főnök, pontosan úgy, ahogy az öcsök hagyni szokták a bátyjuknak. És persze engedelmeskedett annak a bizonyos három törvénynek. Most nem mondom el, mik ezek. Biztos maga is tudja, miről van szó. Elképzelhetetlen volt, hogy ártson Charlie-nak. Mindent meg kellett csinálnia, amit a bátyja mondott neki. Nem is csoda, hogy egyszer csak azon kaptam magam. Elégedett vagyok a helyzettel.
Amikor játszottak, mindig Charlie győzött. Ennek így kellett lennie. Öcsi sosem kapta fel a vizet, arra képtelen volt. Arra készítették, hogy veszítsen. Charlie időnként meggyepálta, megrudosta. Tudja, milyenek a gyerekek? Begorulnak valami miatt, aztán egy másik gyereket tölti ki a mérgüket. Minden kölyök ezt csinálja. Persze a szülők az ilyesmit sosem nézik jó szemmel. Időnként én is rászóltam Charlie-ra, hogy ne csináljon ilyeneket, ne bántsa az öcsét, aki úgysem fog védekezni. Persze, öcsivel mindezt megtehette. Miért is ne tehette volna meg? Őt nem lehetett megbántani. Benne nem lehetett kárt tenni. Fémből, meg műanyagból, nem tudja még miből volt a teste. Majdnem úgy nézett ki, mint a valódi emberek, de nem volt élőlény. Nem érezte a fájdalmat. Én a magam részéről úgy éreztem, öcsi legalább arra jó, hogy van valaki, akin Charlie kitöltheti a dühét, akin levezetheti felesleges energiáit, amik máskülönben összegyűltek volna benne. Az ilyen összegyűlésnek pedig súlyos következményei lehetnek. Öcsi nem bánta a dolgot. Amikor judoztak, Charlie földhöz vagdosta, rátaposott, de ő mindig felállt, és csak valami ilyesmit mondott. Szép volt, Charlie. Próbáljuk meg újra. Öcsit akár egy toronyház tetejéről is le lehetett volna lökni. Akkor sem esett volna baja. Mindig jól nevelt volt. Udvariasan viselkedett velünk. Engem apának szólított, Zsuzsit pedig mamának. Gyakran megkérdezte, hogy vagyunk. Segített Zsuzsinak, amikor fel akart állni a karosszékéből, meg ilyesmi. Figyelmes volt. Ilyennek tervezték. Úgy kellett viselkednie, mintha érző lény lenne. Mintha törődne velünk. Nála ez automatikusan működött. Elprogramozták be. Nem volt ebben semmi különös. Zsuzsinak mégis borzasztóan tetszett. Nézze, én mindig keményen dolgoztam. Van az az erőmű, annak a működtetésében segítek. A gépeket ellenőrzöm, a rendszerben kapcsolt gépeket. Ha valami elromlik, akkor az egész kócerájnak annyi. Nekem nincs időm meg energiám arra, hogy virágot hordozok a feleségemnek, hogy felsegítsem a karosszékban, meg ilyesmi. Már majdnem 20 éves házasok vagyunk, és semmi sem tart örökké. A vonzalom sem. Ami Charlie-t illeti, hát ő pontosan úgy viselkedett az anyjával, ahogy a vele egykorúak szoktak. Azt hiszem, ebben öcsinek is volt némi szerepe. Charlie nem engedhette meg magának, hogy az egyik percben eljátsza a főnököt öcsi előtt, a következő pillanatban pedig odaszaladt Zsuzsihoz valamiért. Nem volt a féle anyám asszony katonája, és nem hagyta, hogy Zsuzsi parancsolgasson neki. Látszott rajta, hogy kemény férfi lesz belőle. Arra, amit én mondtam neki, természetesen odafigyelt, de egy fiúnak mindig hallgatnia kell az apjára. Szóval a lényeg az, hogy nagyon jónak bizonyult, hogy öcsit ilyen édeskésnek, kedveskésnek a mama szeme fényének tervezték. Mert Zsuzsi úgy érezhette, hogy valaki mindig van mellette. Így kevésbé zavarta, hogy Charlie mindig csak saját magára gondolt. Hát gondolhatja, hogy Zsuzsi minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy elrontsa az egészet. Egyfolytában aggódott kis kedvence épsége miatt. Attól félt, hogy öcsinek valami baja esik. Jaj, Charlie! Mondd, miért nem tudsz rendesebb lenni az öcséddel? Nevetséges volt. Hiába próbáltam elmagyarázni neki, hogy öcsinek nem eshet baja, hogy vesztesnek tervezték, hogy itt minden Charlie érdekében történik. Charlie persze ügyet sem vetett az anyjára. Mindig úgy játszott öcsével, ahogy kedve tartotta. Nem bánjál. Pihennék egy kicsit. Tartsuk egy kis szünetet. Nem szeretek beszélni ezekről a dolgokról. Csak egy kicsit. Hadd pihenjek. Oké. Már jobban is vagyok. Tudom folytatni. Eltelt egy év, és úgy éreztem, elég volt a cirkuszból. Azt gondoltam, ideje visszaszolgáltatnunk öcsit az amerikai robotnak. Végül is teljesítettem feladatát. Zsuzsi azonban ellenezte a dolgot, keményen ellenezte.
De ha most nem adjuk vissza, akkor a szerződés értelmében ki kell fizetnünk a teljes árát, mondta. Erre azt felelte, hogy ki fogja fizetni a részleteket. Megígérte, hogy mindent ő intéz. Ezért ráhagytam az egészet. Egyébként azt is elmondta, azt is felhozta érvként, hogy Charlie-t nem foszthatjuk meg az öccsétől, nem hagyhatjuk, hogy a fiunk magányos legyen. Azt hiszem, ebben igaza volt. Én mondom, magának van valami hátborzongató abban, ha az ember rádöbben, de feleségének igaza van. Az ilyesmi nem vezethet jóra. Charlie, amikor idősebb lett, egyre kevesebbszer nyúzta öcsit, akkor már éppen olyan magas volt, mint a robot, talán ezért nem tartotta annyira fontosnak, hogy bebizonyítsa neki fizikai erejét. Meg aztán más dolgok iránt is érdeklődni kezdett, nem csak a verekedés meg az erőfitoktatás foglalkoztatta. Például szeretett kosárlabdázni. Egy az egy ellent játszott öcsivel, és őszintén mondom, remek volt. Mindig sikerült kicsereznie öcsit. És a ritkán hagyott ki egy-egy helyzetet. Lehet, hogy öcsi hagyta kicselezni magát, lehet, hogy nem védekezett teljes erőből, de mit számít ez, amikor Charlie szinte mindig betalált a kosárba? Azokról a találatokról nem öcsi tehetett, nem ő varázsolta bele a labdát a gyűrűbe, nem igaz? A második évben öcsi aféle családtaggá vált nálunk. Nem étkezett együtt velünk, ő sosem evett, és nem is aludt. Érente Charlie szobájában a sorokban áldogált. De a holovideót együtt nézte velünk is. Zsuzsi egy csomó dolgot elmagyarázott neki, hogy ismereteket szerezzen, és még emberibbnek tűnjön. Ez volt az oka annak is, hogy elvitte magával vásárolni, meg mindenhová, ahová ment. Persze csak akkor, amikor Charlie-nak nem volt rá szüksége. Öcsi segítőkész volt, azt hiszem. Segített Zsuzsinak cipekedni. És mindig udvariasan viselkedett, mindig figyelmes volt. Én mondom magának, amióta öcsi a házba érkezett Zsuzsival, jobban ki lehetett jönni. Vidámabb lett, kedvesebb, nem siránkozott annyit, mint korábban. Kezdett kellemessé válni a családi életünk. Öcsi megtanította Charlie-t arra, hogyan érvényesítse az akaratát. Zsuzsit pedig arra vette rá, hogy többet mosolyogjon. Szóval én is kezdtem elhinni, hogy nem csináltunk rossz vásárt, amikor megrendeltük. Aztán megtörtént a baj. Figyelj csak, nem tudna adni valami innivalót. Igen, lehetőleg valami alkoholost. Csak egy kicsit, egy kicsit. Na, ne csinálja már. Most a szabályok miatt aggódik. Nézze, valahogy túl kell jutnom ezen. Szóval megtörtént. Millióból egyszer, nem, milliárdból egyszer fordul elő ilyesmi. A mikrofúziós egység állítólag sosem hibásodhat meg. Mindenütt ezt hirdetik. Hibamentesek. Hát az enyém nem volt az. Nem tudom, hogyan történhetett meg. Senki sem tudja, miért következett be. Először senki sem sejtette, hogy a mikrofúzióval van baj. Azóta persze már elmondták, hogy ez volt a helyzet. Pereskedni fogok. Követelni fogom, hogy állítsak helyre a házamat. Vissza akarom kapni a bútoraimat. Óriási kártérítést fogok követelni. Nézze! Maguk úgy bánnak vele, mintha mániákus gyilkos lennék. De miért velem? Miért nem a mikrofúziós izéket tervező pasasokat vádolják gyilkossággal? Derítsék ki, hogy ki készítette azt az egységet, ki hibázott a beszerelésénél. Hát maguknak fogalmuk sincs arról, mi a valódi bűn. Itt van ez az izé, ez a mikrofúzió. Ez nem robban fel. Nem ad ki hangot, csak felforrósodik egyre jobban. És a végén az egész ház lángra lobban. Hogy úszhatják meg emberek azt, ha rosszul szerelnek össze valamit? Jól van, rendben. Folytatom már. Azon a napon nem voltam otthon. Egész évben egyetlen napot töltöttem távol.
azt a bizonyos napot. Általában mindent otthonról irányítok, vagy onnan, ahol éppen a családommal nem kell nekem elmennem sehová, mindent a komputerek csinálnak. Az én munkám nem olyan tisztul, mint a magáé. Ám azon a napon a nagyfőnök személyesen akart találkozni vele. Nem sok értelme volt az egésznek, mindent elintézhetünk volna zárt láncon keresztül. Neki azonban az a mániája, hogy bizonyos időszakonként személyesen akarja látni az általa irányított részlegek vezetőit. Talán azt hiszi, nem lehet megtudni egy emberről, hogy milyen, hanem három dimenzióban látjuk, nem érezzük a szagát, a közelségét. Ez valami olyan babonaság lehet, amely a sötét korból maradt ránk. Egyébként a magam részéről szeretném, ha visszatérne az a bizonyos kor, a komputerek és a robotok előtti kor, amikor az embernek még annyi gyermeke lehetett, amennyit akart. És a mikrofúziós egység éppen ezen a napon mondta fel a szolgálatot. Azonnal értesítik. Mindig azonnal értesítik az embert. Bárhol is legyen, akár a Holdon, akár valamelyik űrtelepen. Rossz hírek percek alatt utolérnek bennünket. A jó hírek időnként elkerülnek minket, de a rosszak sosem. Haza rohantam. De a házam akkor már lángokban állt. Amikor odaértem, romhalmaz volt az egész. Zsozi a fűön feküdt, meggyötörten. Ormosan, tépet ruhában, de legalább élt. Később megtudtam, abban a pillanatban is a ház előtt tartózkodott, amikor bekövetkezett a dolog. Amikor meglátta, hogy lángra lobban a ház, bizonyára Charlie-ra gondolt, aki oda bent volt. Berohant érte, és kihozta. Így kellett történnie, legalábbis akkor, amikor hazaértem, erre gondoltam, mert valamivel arrébb ott feküdt a fiam. Nem sokat láttam belőle, nem mertem oda nézni, és különben is egy csomó ember hajolt fölé. Oda mentem Zsozihoz, és megkérdeztem tőle, mi ez az egész. Nem bírt megszólalni. Charlie? Súlyos a sérülése? Kérdeztem tőle. Nem ismertem fel a saját hangomat. Azt hiszem, abban a pillanatban kezdett el elmenni a józan eszem. Csak egyikőjüket tudtam megmenteni. Jött Zsozi. Csak az egyiket. De miért kellett volna megmenteni mind a kettőt? Erre gondoltam. Ne aggódj, öcsi, miatt, mondtam. Ő csak egy gép. A biztosítás meg a bánatpénz elég lesz arra, hogy leessünk egy másikat. Ezt akartam mondani, de fogalmam sincs. Sikerült-e? Talán csak rákoptam, meg fúdkoltam, nem tudom. Azt sem tudom, hogy Zsozi hallott-e, amit mondok. Abban sem voltam biztos. Felfogja-e, hogy ott vagyok mellette. Egyfajtában csak suttogott. Választanom kellett. Kántálta újra, meg újra. Muszáj volt oda menni a Charliehoz, aki a földön feküdt. Megköszörültem a torkomat, és kinyögtem. Hogy van a fiam? Milyen súlyos a sérülése? Lehet, hogy meg tudjuk javítani. Mondta a mellette kérdelő emberek egyike. Aztán felnézett rá. A fia. Akkor láttam a kicsit. Ott feküdt a fő. Az egyik karja kifordult a helyéről, működésképtelenné vált. Mosoly. Mintha semmi sem történt volna. És megszólal. Szia, apa! Mami kimentett a tűzből. Hol van Charlie? Zsozinak. Választania kell. És öcsit mentette meg. Nem tudom, hogy ezután mi történt. Semmire sem emlékszem. Maguktól hallottam, hogy megöltem Zsozit. Rávetettem, és csak akkor tudtak lerágom róla, amikor már megfogtattam. Lehetséges, nem tudom.
Nem emlékszem. Csak abban vagyok biztos, hogy Zsuzsi gyilkos. Megölte. Megölte Charlie-t. Megölte a fiamat. Megmentsen egy halom. Egy halom. Titániumot.

0: mille se suta.
1: Kertokaa. Keltakarú.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakarú. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
1: Jó.
2: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó.

agresszív adózás örömei. Ez a dolog is úgy kezdődött, mint minden komoly ügy, erős fogfájással. A fogorvosom megállapította, hogy az egyik metsző fogam lyukas, ám a kezelés kellős közepén váratlanul abbahagyta a fúrást és levetette fehér köpenyét. Elnézést kérek, mondta, nem érdemes tovább folytatnom. Úgy szólván viszintesen ültem a fogorvosi székben, a szájam fel volt peckelve egy kis elmés szerkezet segítségével, és tompa nyűszítéseket hallattam. A tiszta bevételem ebben az évben elérte a havi 1500 livát, magyarázta a doktor, így több mint 80% progresszív jövedelmi adót fizetek minden további liva után, szóval, uram, nem érdemes. Sokat mondó kézmozdulattal jeleztem, én mindezek ellenére a kezelés folytatása mellett vagyok. Önnek sem érdemes, jó uram, érvelt a fogorvos. 3000 livát kell keresnie ahhoz, hogy nettó 600 maradjon a bukszájába, és kifizethesse a honoráriumomat, amiből aztán az adók levonása után, ugye meghagynak nekem kerek 120 livácskát, egy fillérrel se többet, nos. Én pont ezt a 120 livát szándékoztam befizetni a feleségem autóvezetői tanfolyamára. Mindebből tehát az következik, hogy a sofőroktatónak végül is 24 kemény liva fogja ütni a markát az ön 3000-ből. Jó, mondtam. De legalább nettó, tiszta bevétel. Igen, felelte a fogak specialistája, ám tegnap legnagyobb sajnálatomra az autóvezetői tanfolyamon duplájára emelték a tandíjat, és most nettó 48 livát követelnek minden egyes leckén. Na már most, hogy kifizethessek további 24 livát, kénytelen lennék felemelni az ön kezelési költségét 3000-ről 6000-re. Hát láthatja, jobb, ha elfelejtjük az egészet. Ekkor kiköptem az elmés kis szerkezetet, felálltam, és a fogorvos fülébe súgtam az össznépi varázsigét. Hát, kértem én magától nyugtát. Nem, ön korrektül viselkedett, így a doktor. De nem akarok semmi kellemetlenséget az adóhatóságokkal. Én szabályosan bejelentem minden jövedelmemet. Ez nálam emberi méltóság kérdése, mondhatnám elvi álláspont. Hát, a fogamnak muszáj lyukasnak maradnia, a világért se. Csupán arról van szó, hogy ön a nettó 48 livát egyenesen a nejem sofőroktatójának kezébe fizesse le. Ez esetben én is megtalálom a számításomat, és ön is. Egy pillanat tűnődtem félhangosan, hogy mit fogok mondani, ha az adóhatóságok felfedezik az autóvezetői tanfolyam könyvelésében, hogy én finanszíroztam a kedves felesége sofőrleckéit. Hát mondja, hogy a szeretője. Láthatnám a nagyságos asszony fényképét? De szorítkozzunk csak a dolog adóügyi vonatkozásaira. Kérdeztem, hogy lehet-e folytatni a próbafúrásokat, ám a kezelés folytatását a hétvégére elhalasztottuk. Időközben összeakadtam a sofőroktatóval, és kiderült, hogy ő is többet keres a megengedett összegnél. Sajnálom, mondta a gépkocsi tudora. Augusztus végéig nem nyúlok pénzhez, nem fizetődik ki nekem. Minden további garas a magasabb adókulcsosztály felé taszít. Pénz nem jöhet nálam a nyáron számításba. Akkor talán kiegyenlíthetem a számláját a fűzeresnél. Már kiegyenlítette a bútorgyáros, akit vezetni tanítok. Nálam, uram, meg vannak szervezve a dolgok, jegyezte meg a sofőroktató. A szobafestő például, aki motorbiciklizni tanul iskolámban, tegnap előtt kifestette a nővérem lakását tandíj fejében. A garázs számlámat két divattervezőnő fedezi közösen. Hát tudod énekelni? Nem nagyon kár. Mert látja, képeztetni akartam a hangom zeneileg. Bélyeg gyűjteménye van? Csak kulcstartó kollekció. Hát az mafu. Tudja mi? Fizesse ki a pesztonkánkat a fogorvos feleségének adott sofőrleckék fejében. A pesztonkával szépen megegyeztem. Jól lehet, eleinte vonakodott szóba állni velem, mondván, hogy nem hajlandó pénzt elfogadni vadidegen férfiakról.
javasoltam, hogy hozok neki ajánlást a vízvezeték szerelőnktől, a lakatosunktól, a varrónőnktől, a fodrászunktól, asztalosunktól, kertészünktől, villanyszerelőnktől, fogorvosunktól, az ügyvédünktől, az éjjeli őrünktől, akik valamennyien tanúsíthatják, hogy kizárólag készpénzben és stikkában fizetek. Soha, de soha nem kérek nyugtát, továbbá maximális adódiszkréciót biztosítok ügyfeleim számára. Én nem akarok senkinek se a markában lenni, makacsolta meg magát a Pestonka. Nagyon fáj a foga? Percről percre jobban. Hát akkor ajándékozzon nekem kontaktlencsét. Tudja, amit a pucér szemgolyóra kő rátenni szemüveg ellen. Hát legyen, egyeztem bele a tranzakcióba. De ha felfedezik ezt az optikus könyvelésében, hogyan fogom megmagyarázni a dolgot? Mondja azt, hogy az ágyasa vagyok. Ez az állásom már foglalt, közöltem a Pestonkával. A fogorvosné még magácska előtt feliratkozott. Van esőköpenye? Igen, van. A fiatal pártól, aki a kisbaba a harmadik emelet 4-ben, így a Pestonka. Átmeneti megoldásképpen hajlandó vagyok beérni egy tibériási vikendel félpenzióval. Ez az ajánlat megfelelt nekem. Ámbátor, később hallottam, hogy a kontaktlencse is simán elment volna, mivel hogy időközben alapítottak Tel Avivban néhány optikus szaküzletet, amelyekben adószempontok figyelembevételével irodafelszerelést is árulnak. Az átlagpolgár pápa szemet vásárol ezekben a boltokban, de hivatalos nyugtát írószerről kap, amely tudva levőleg adómentes beruházásnak számít. Létesültek ilyesfajta üzletek, művészi ajándéktárgyak is, porcelán szervizek árusítása céljából is, írókép nyugtákkal kombinálva. A város északi részében pedig egy élelmes pedikűrös nő hajlandó tyúkszemvágást skandináv nyelvű üzleti levelezésként számlázni. Itt a földközi tenger mellékén gyorsan alkalmazkodnak a népek a tényekhez. A tibériási szállodában sem ütköztem különösebb nehézségekben. Van szobám a hétvégére a sofőroktató Pestonkájának, mondta a szállodaigazgató a kagylóba, de ez nem telefontéma. Leballagtam hát a kinerettóhoz, tárgyaltunk a nyílt mezőnét szemközt. Na, mássuk, csak lapozgatott a tulaj titkos kis notaszében. Az első emelet foglalt a fiam zongora tanára részére, hát mellette lakja le a bérét a mosodásunk, a hercegi lakosztályban meg az adószakértő. Az én szállodámban minden szolgáltatások és áruk ellenében megy pénzt nem érdemes elfogadnom, mivel hogy az adóm 80% világos, mondtam. De hogyan tudnám én önt rekompenzálni? Talán mosogassak néhány napig a konyhát? Ne, hát az az állás már be van töltve, közölte a szállodaigazgató. Ez eszemben van egy ötlete. Fizesse ki a fogorvosomat. A körbe zárul. A szállodás fogorvosa természetesen nem akart tőlem pénzt elfogadni, mivel már ő is átlépte a legfelsőbb adóhatárt, ellenben szüksége volt egy repülőjegyre Uruguayba az anyósa részére. Ha ez nem megy, közölte, akkor beéri 3000 tojással és 10 kiló sóval. Ekkor már kifáradtam kisebben a progresszív adóügyi versenyfutásban, és elhatároztam, hogy fogfájással fogok élni, amíg újsághirdetés útján nem találok egy pocsék fogorvost, akit a kutya sem vesz igénybe, és így még alacsony az adókulcsa. A kormány bölcs gazdaságpolitikája minden esetre dicséretet érdemel. Sikerült nekik első ízben a modern történelem folyamán kiküszöbölni az emberiség ősi rákfenéjét, a pénzt, mint általános fizetőeszközt. Visszatérésünk a primitív népek egészséges cserekereskedelméhez határozottan kívánatos. S talán rövidesen visszatérhetünk a fákra is a dzsungelben, amelyet oly könnyelműen elhagytunk a progresszív adóztatás bevezetése előtt.

0: egy meglepetés következik. Kérem szépen, a színfalak mögött várakozik valaki, egy olyas valaki, aki ebben az országban minden kérdést, minden problémát meg tud oldani, és meg tud válaszolni. Önökön lesz a sor, hogy föltegyék ezeket a kérdéseket, a legégetőbb kérdéseket, amik önöket foglalkoztatják. A színfalak mögött, aki áll, ő a nagy magyar mágus, ami megváltunk, a legesleges legfőbb illetékes mindenütt. Önökön a sor.
1: Kérdésem a következő. Mi a véleményük az IKEA reklámkampányáról?
0: Talán nem mindenki tudja, hogy megszállták az IKEA áruházat az Ős vezér télen valamelyik éjszaka a lakosok, mert 15%-os árengedmény volt.
2: Az illető tudja, hogy ki lesz a következő kormányfő?
0: Hátrányos helyzetű ajtón kívüliek, hogyha akarnak kérdezni. Állóhelyes rész. Igen.
3: A családom érintett a fiatalok lakáshelyzetével.
0: A fiatalok lakáshelyzetével.
3: Igen.
4: Ugye intézni a polgármester, hogy megkapnánk a 13. havi fizetésünket a pestiek.
0: Igen.
5: Azt szeretném tudni, hogy a benzinárában még mit lehet beépíteni.
0: Gondolkodnak azon, hogy a kőolajat, de... Meglepetést ígértem, meglepetés fogja önöket érni, ugyanis én pillanatokon belül ide fogom szólítani dr. Tordján Józsefet, Éles István magyar hangján.
6: Véreim! Magyarok! Hallgassátok, Tordján vezér! Örülök, hogy kérdeztek tőlem az én leendő választóim. Nagyon örülök, hogy kérdeztek, bár meg kell mondjam, hogy mi kisgazdák, és különösen én kisgazda, mi a nemzet ütő erére téve kezünket kiérezzük a kérdéseket, és tudjuk a válaszokat is természetesen. Ennek ellenére természetesen nem volt felesleges, hogy az én leendő választóim föltették a kérdéseket.
0: Ne haragudjon, de a két perc lejárt, Tordján.
6: Engem nem lehet megzavarni abban, hogy én a népemet szolgáljam. Azt a népet, amelyiktől én a legitimációt szereztem.
0: Mit szerzett a népétől?
6: Én a legitimációmat kaptam ettől a néptől.
0: Negyedik lett a listán Nyíregyházán, vagy ötödik?
6: Az egy másik lista volt. Saját igazi listámon én kizárólag az első helyen szerepeltem. Különben is olyan pártállami maradványokkal nem vagyok hajlandó még egy listán sem szerepelni.
0: Csak azt szeretném...
6: Én egy demokratikus rendszerben szeretnék élni, ahol végre már nincsenek elöljárók, ahol a nép az igazi elöljáró.
0: És ön hol helyezkedik el?
6: Én a nép előtt járok ugyan, de ez... Korán sem jelentheti azt, hogy én egy elöljáró vagyok. Csupán csak azt jelenti, hogy mivel engem a nép felruházott ezzel a lehetőséggel, hogy az élére álljak, ez természetesen az én számomra egy kötelezettség. Mert mi kis gazdák, és különösen én kis gazda, nagyon jól tudom azt, hogy mire van igazán szüksége a magyar népnek. Mert a magyar népnek arra van szüksége, hogy reprivatizáljunk, és földet osszunk, és mindenki az ősi jussához hozzájussunk.
0: Akkor erről beszéljünk.
6: Beszéljünk.
0: Ki lesz a következő kormányfő?
6: A kérdést a lehető leghatározottabban visszautasítom, mert az rejlik benne, hogy a tisztelt kérdező nem bízik abban, hogy mi kis gazdák és én kis gazda megnyernénk a következő választásokat, és azt hiszem, szerénységem tiltja, hogy megnevezzem, hogy ki lesz a következő kormányfő. És én ezt természetesen vállalom, mint ahogy a reprivatizációs programot is természetesen, mint ahogy vissza kell adni természetesen a földet a parasztnak, a villamosvezetőnek a villamost, a kalauzt, a kalauznak a saját kocsiait, a villamosokat,
0: arra,
6: a szerelvényeket.
0: Közbe vágnék. Szóval ön szerint mikor lenne igazán ideális
6: meg... Nem értem a tisztelt
0: megrendezni.
6: Fiatal kollégámat, teljesen ilyen pártállami, justos, franekos, frankós, vagy...
0: Just is megkérdezem azt öntől.
6: ...beállítódással megpróbálja belém folytani a szót. Kérem szépen, én nem szoktam ahhoz hozzá, hogy belém folytják a szót. Erre maximum Szabad Györgynek, Dornbaka Lajosnak van módja, ne haragudjon,
0: de nem. Az én korosztályomból is egy páron megpróbálták. Igaz, hogy az ön hívei rohadt narancsnak nevezték őket, de hát...
6: Hát ugye azt nem várják el, hogy amikor például meglátom ezt a három derék fiatal barátomat, Dajcs Tamást, Orbán Viktort, vagy bármelyik őjüket, és ottan megjelennek, akkor talán azt várják, hogy én legyek a három narancs szerelmese, vagy mi?
0: Na nézzük a következőt. IKEA.
6: Bizonyára önnek igaza van abban, amikor ezt a kérdést fölteszi, csak az az igazság, hogy számomra ez a kérdés így önmagában még nem jól értelmezhető.
0: Az IKEA az egy svéd bútorgyártó vállalat, és a kérdés úgy szólt, hogy a reklám hadjárathoz mit szól ön?
6: Én nagyon örülök, hogy vannak ilyen hadjáratok, pontosabban annak örülök, hogy a mi országunkban csak ilyenfajta hadjáratok vannak. Már elfelejtettük ugyebár azt, hogy a múlt évben voltak persze más hadjáratok is, amit természetesen mi nyertünk meg, csak ez nem tükröződött a választási eredményekben. Tehát én nagyon örülök, hogy az IKEA így hadjárjon nekem tulajdonképpen. Végül is az IKEA-val semmi
0: kérdés.
6: Bajom, hiszen az IKEA behozza ide a tőkét. Az IKEA egy potenciális vállalkozó arra, hogy például a világkiállításon is produkáljon, mert a nyugati tőke, kérem tisztelettel, magától nem jön be, azt nekem kell behívni.
0: Magától elmegy. Jó.
6: Tőlem igenis be fog jönni a nyugati tőke, a keleti tőke.
0: Igen. A tajvani tőke, a hongkongi tőke.
6: Nagyon jó, hogy mondja ezt a Tajvant, hiszen Tajvantól Hongkongig az összes tőke miattam és általam jön be ebbe a...
0: Nem beszélve a koreai tőkéről, ugye?
6: Igen, az összes koreai tőke is természetesen a mi kapcsolataink által is révén jut be. A keleti, az északi, a nyugati, a...
0: Torgyán úr, kettő Korea van, ez nem kis gazdapárt, hogy négy, meg hat, meg... Csak kettő.
6: De
0: van.
6: Most, hogy fölvettük velük a kapcsolatot, én el tudom képzelni, hogy innentől kezdve Korea is osztódással szaporodik. Ugye itt vannak a gazdasági problémák, hogy más ne mondjak, ugye ezeket nekünk meg kell oldani, és mi kis gazdák, különösen én kis gazda, ezt természetesen meg tudom oldani, hiszen óriási sok üdőkártya van a mi kezünkben, hiszen mi adósok vagyunk, és aki adós, az természetesen óriási sok üdőkártyával rendelkezik. Akkor... Például azzal, hogy nem fizet.
0: Ki képviseli ön szerint
6: magyarok? Én képviselem a leghatározottabban és a legkövetkezetesebben a magyar népet, a magyar hazát, ezt a szegény, szerencsétlen, drága magyar hazát, ami nekünk van, amiért mi dolgozunk, küzdünk és fáradozunk. Hadd ne mondjam, hogy mi kis gazdák.
0: Térjünk át az autókra. Nem tudom, föltűnt-e önnek, hogy újabban...
6: Bocsánat, én repülőgéppel járok. Persze az automobilokról is eshet szót.
0: Szóval várható-e, hogy emelkedik a benzin? Suttogják itt, ott, amott.
6: Hát, ha suttogják, akkor sajnos kénytelen lesz a kormány megemelni.
0: Azt szeretném csupán megkérdezni, hogy van-e abban valami tudatos célzatosság, hogy Kupa Mihály a közeljövőben Moszkvába utazik, ön pedig Amerikába.
6: Igen, ebben határozottan felfedezhető az a célzatosság, hogy én a magam részéről az amerikai kisgazdákkal szeretnék, akiket ott egyébként farmereknek hívnak, szeretnék velük intenzívebb kapcsolatokat létesíteni.
0: Melyikük fog visszajönni?
6: első hallásra természetesen úgy tűnik, hogy a kupának van erre nagyobb esélye.
0: Nézzük a 13. havi fizetést.
6: Na nézzük.

0: 30 éves vagyok, a fiatalok lakás problémáit hogyan tudná ön megoldani?
1: Hát kérem, meg kell mondjam őszintén, hogy az én édes véreim, az én gyermekeim, akik természetesen nem csak az én saját gyermekeim, hanem az a valamennyi szülötte, akiknek az a legfontosabb problémájuk, ami nekem is, hogy nincs nekik még egyelőre saját fészkük, kis odújuk, ahova megtérhetnének estelente a jól elvégzett munka után megpihenvén. Mivel ehhez még nem jutottak hozzá, természetesen mi kis gazdák és különösen én kis gazda, kitaláltam azt az egyetlen nagyszerű módszert, amely a következő. Én a nemzet nagysága előtt kalapot emelek, leteszem a bolsevisták által lerombolt, ledöntött és felrobbantott nemzeti színház helyére, kiteszem a kalapomat, a véremet, a szívemet, vitánkat és szangvinánkat, ahogy a svéd mondja, ha jól beszél latinul. És odavárom a nemzet fiait, lányait, mindazokat, akiknek van karikagyűrűjük, tegyék oda bele a kalapba, és ami édes, drága véreinknek, gyermekeinknek lesz lakásuk.
0: Ugyanaz, mit tegyen az, akinek nincsen sem lakása, sem karikagyűrűje?
1: Akinek nincsen karikagyűrű, ez menjen el és váltsa ki az aciból. És tegye oda, ami közös, nagy, nemzeti, népnemzeti kalapunkba. És utána majd nézzék meg, hogy megoldódnak a problémák. Mert csodát ugyan nem tudok tenni, de biztos, hogy a megoldást tudom. És nézzék meg, hogy hol lesz utána a kalap.

0: Legutoljára csak annyit kérdeznék öntől, hogy mi a véleménye arról, hogy önt 22-18 arányban leváltották a Kisgazdapárt frakcióvezetői minőségére.
1: Én a magam részéről csupán csak annyit tudok mondani, hogy egy Tordján Józsefet leváltani lehet, legyőzni soha. Egyebekben pedig természetesen el kell mondjam még azt is, hogy egy művelt nyugati demokráciában ezután a szavazás után azt következnék, hogy én lennék 18 percig a frakcióvezető, aztán 22 percig az összes többi.
2: Köszönjük a válaszokat!

0: Egy év eltelt, és a nagy félelmeink elmúltával jöttek a hétköznapi kis félelmeink. Beszélgető partnerem egy kis nyugdíjas.
1: Azt szeretném megtudni, hogy nem féle az utcán.
2: De igen, nagyon csúszik.
1: Attól nem féle, hogy esetleg megtámadják.
2: Attól is félek, mert a sógornőmet a múlt héten fényes nappal a nyílt utcán megerőszakolták.
1: Hány éves a sógornője?
2: 17.
1: Szóval azt szeretném megtudni öntől, hogy féle.
2: Igen, nagyon félek.
1: Hogyan védekezik?
2: Gázfegyverrel.
1: Használta már?
2: Többször is. Igen.
1: És sikerrel?
2: Igen, igen.
1: Hogy?
2: Múltkor egyszer becsengetett egy ilyen betörő kinézetű egyén. Nagyon megijedtem, és izgalmamban leggáspréztem magam. Ettől elájultam, és így nem tudtam beengedni.

0: Igen.
1: És azóta mindig így teszek, már tükör nélkül rutinból szembe tudom magam lőni.
0: Mondja, és önnek egyáltalán vannak még értékei, amit ön félt?
1: Hogyne, van egy hátsó hidam, talán arany, vagy aféle, nem tudom.
0: Például órája van-e?
1: Igen, angol órám van, ugyanis a fiamhoz készülök Kanadába, angol órákat veszek.
0: Mondja, az otthonában tart-e ön komolyabb értéket?
1: A lakásban található riasztó berendezés a legkomolyabb érték, azt nagyon féltem.
0: Mert milyen típusú ez a riasztó?
1: Trótszörű, fakszi.

0: hely a nap alatt. Azon a vészterhes hajnalon a bal felső metszőfogam felébredt téli álmából és sajgani kezdett. Megkérdeztem Trude nénit, hogy ismere egy jó fogorvost a közelben. A nénikén megnevezett hármat is a közvetlen környéken, ami New Yorkban azt jelenti, hogy egyik sem rendel messze 25-30 kilométernél légvonalban. Kérdeztem, melyik a legjobb fogorvos a három közül. Hogy melyik a legjobb, így Trude? Hát az attól függ. Az elsőnél például a város központjában csak nagy szerencsével lehet parkolóhelyet találni, a második már jobb fogorvos, mert kifogástalan autóbusz közlekedés van közötte és a legközelebbi olcsó parkolótelek között, de a legjobb mégis dr. Birnbaum, aki a külvárosban lakik, és úgy hirdet, hogy a környező mellékutcákban nem egyszer lehet parkolóhelyet találni. Fogam kezdett bedagadni, úgyhogy lesiettem használt autómhoz, és kiutaztam dr. Birnbaumhoz. Csak hamar megtaláltam a házat és a környező mellékutcákat, csak éppen minden négyzetcentiméter el volt foglalva járművek tömkelegével. Kis ideig keringtem a ház körül, mint egy utat tévesztett műhold, még aztán csoda nem történt, egy jámbor amerikánus bukkant fel az autója felé farolva, rögtön melléje suhantam. Eltetszik hajtani? Az amerikánus értetlenül nézett rám, míg aztán közel-keleti megjelenésem rá nem ébresztette, hogy autodidakta vagyok a parkolás terén. Elhajtani? Nem hitt a fülének. 2 évig vártam, Mister, erre a helyre. Amíg múlt ősszel végre elcsíptem, amikor a tornádó elvitte az összes itt parkoló kocsikat. Ekkor láttam csak, hogy autóját 2 ujjnyi porréteg fedi. Akár csak a többi autót, ameddig a szem ellát. Megkérdeztem az amerikánust, hogy hát akkor hol lehetne mégiscsak parkolnom? Csak a jó Isten tudja, válaszolta. Azt hallottam, Texasban találni még néhány üres helyet. Ne felejts el, Mister, hogy minden évben 50 millióval több autónk van, és a kocsijaink évente átlagosan 35 cm-rel hosszabbak. A Gallup intézet utolsó jelentése szerint a lakosság 83%-a tartja a parkolóhelyek hiányát az Egyesült Államok legégetőbb problémájának, míg az atomháború csak 11%-ot aggaszt. Azzal az amerikános kihúzott egy biciklit az autójából és rápattant. Kérdeztem, miért nem zárja be a kocsiját? Minek? Nem lopnak itt kocsit, nem tudnának vele hol leállni. Fogam nyilalása tovább hajtott. Annyi autó állt az út szélén, mint a tenger fövenye. Ahol nem állt jármű, ott mindig egy tábla volt, hogy azt mondja, a parkolás júliustól júniusig tilos, vagy tilos a parkolás 12-től 5-ig és 5-től 12-ig. Vagy egy nagy vörös tűzcsap, amelynek környékén még átutazni sem szabad a tűzveszély miatt. A város szélén találtam egy táblát, hogy azt mondja, másfél órai parkolás 1983. augusztus 7-én délután 3 és 4 között. Gondoltam, kivárom, de sajnos a fogam belém nyűszített. Aztán gyütt a szerencsés fordulat az egyik kanyarban. Fölfedeztem egy üresedést valamilyen nagy ház előtt, mondván, szabad parkolás ügyfeleknek. Pörőcsapásként parkoltam, mire azonnal megjelent egy bedobó ember, és betuszkolt a biztosítási ügynökséghez. Mondtam az alkalmazottnak, hogy szeretnék valami kis biztosítást. Kérem szépen, így az alkalmazott. Mennyi időről van szó? Másfél óra. Az alkalmazott elővette a hivatalos táblázatot. Másfél óra parkolás, $10,000 tűz és jégbiztosítás, ez a minimum. Megmagyaráztam neki, hogy legfeljebb az autómat verheti el a jég, és ez csak szerencsés fordulatnak számítana. Kérem szépen, $3,000 balesetbiztosításért nyújthatok fél órai parkolást. Hát akkor inkább itt hagyom a kocsimat, és veszek egy újat. Kérem szépen, ez elég gyakori. Tovább utaztam a parkoló órák felé az egyik mozi előtt, de az emberek minden órában kiszaladtak a moziból és bedobtak egy érmét. Kisvártatva elfogyott a benzinem. És közben lassan sötétedni kezdett. Behajtottam egy benzinkúthoz, és miközben feltöltötték a tankomat, engedélyt kértem, hogy a mellékhelységet fölkeresessem. A WC ablakon aztán gyorsan kimásztam, végigkúsztam valami sötét folyosón, átlopakodtam egy raktáron, kisettenkedtem a hátsó ajtón, de csak hamar kiderült, hogy ez az autó. melyet a tapasztalt kutasok a hátsó ajtó elé állítottak. Gúnyos mosolyuk láttán fölébredt bennem az ősi orientális büszkeség. Mit tudnának még csinálni a kocsimmal? Hörögte. Ajánlatot kérek, na mit?
1: Hát kérem szépen.
0: Olajcsere
1: 10 perc,
0: szelepcsiszolás 1/2 óra, átfestés 1 óra, fessék át zöldre és olajcsere. Azzal rohanni kezdtem a fogorvos felé, mert a garázsnyíkok figyelmeztettek, hogy pontosan 1 óra 10 perc múlva el kell vinnem a kocsit, különben porrá égetik egy külön erre a célra konstruált speciális parkoló kemencében. Csak hamar elfulladt a lélegzetem a szaladástól, mire autóbuszra szálltam, majd a végállomástól taxin folytattam utamat. 42 perc múlva érkeztem dr. Birnbaum házához, úgyhogy azonnal vissza kellett fordulnom. Még idejében érkeztem a benzinkúthoz, akkor kezdték locsolni benzinnel a kocsimat. Ekkor már világos volt előttem, mi a teendő. Visszahajtottam a fogorvoshoz, és a kapu előtt nekihajtottam a lámpaoszlopnak. Aztán megkönnyebbülten kikászálódtam a roncsból, és végre bejutottam a rendelőbe. A kezelés vége felé dühös autótülkölés hallatszott rendtől. Dr. Birnbaum egy másik páciense nyomogatta a dudát türelmetlenül volt autón mögött, amikor meglátott, rám mordult. Mondja! Mennyi ideig akarja maga kisajátítani azt a lámpaoszlopot? Beláttam, igaza van. A privát lámpaoszlop kényelmét csak a nagyon gazdagok engedhetik meg maguknak az új világban.

0: A fordulat. A fordulat. A fordulat. Mielőtt a fordulat bekövetkezett volna, aránylag szürkén folyt le életem javarésze. Csak néha napján sikerült valamelyes figyelmet kelteni magam iránt, mondjuk például a Nagy Héber lexikon megszerkesztésével, amelyről több újság is beszámolt az irodalmi rovatban, hogy azt mondja fr.kisch.lex24.köt. Aztán, ha jól emlékszem, a nyári szünetben meghódítottam a Kilimandzsárót, és ha a rádió hírszolgálatának vezetője éppen nem náthás aznap, akkor biztosan megemlítettek volna az adásokban. Néhány évvel ezelőtt megkomponáltam Beethoven 10. szimfóniáját, és akkor végre megjelentem a Letztes Neues című napilap innen-onnan rovatában. A további fénypont az életemben, miután felfedeztem a rák ellenszerét, az egészségügyi miniszter személyes kihallgatáson fogadott, amely negyed óráig tartott az uruguayi urológus küldöttség megérkezéséig. Mi is volt még? Ja igen, utóbbi években történelmi kutatásokkal foglalkoztam, megírtam a zsidóság nagy eposzát, Ábrahám apánktól napjainkig 4000 oldalon. Ez ügyben meg is interjú voltak a rádió könnyű zenei műsorában. A nagy közönség azonban még mindig nem tudott rólam semmit. Ekkor következett be a fordulat. A dolog meglepetésszerűen történt. A Dizengoff sugárúton hozzám lépett egy kisfiú mikrofonnal a kezébe, és megkérdezte, mi a véleményem a dolgok állásáról. Oda se neki, feleltem. Majd csak meg leszünk valahogy. Azután hazatértem, és elfelejtettem az egész incidenst. Azonban az esti órákban rekett üvöltés hallatszott a szalonból, ahol gyermekeim szoktak a televízió készülék előtt a szőnyegen vacsorázni, és a küszöbön megjelent Amir fiam reszketeg alakja. Apu! Rögte a gyermek. Apu! A televízióban! Apu! Televízió! Apu! A gyerek ideiglenesen megbénult. Kihívtuk az orvost, és rövid időn belül hallottuk kiáltozásait a lépcsőházban. Láttam, kiabálta a doktor. Láttam, oda sem, televízió. Csak akkor emlékeztem vissza, hogy tényleg állt ott az utcán egy másik kisfiú is valami filmfelvevőgéppel, amikor megkérdezték tőlem, hogy mi a véleményem a dolgok állásáról. És akkor a telefon is csengeni kezdeni.
1: Köszönöm.
0: Suttogta a kagylóba egy jeruzsálemi matrón.
1: Köszönöm önnek. Az emberiség nevében.
0: Az első csokrot a nemzetgyűlés elnöke küldte. Optimista nyilatkozatod a televízióban rendkívüli benyomást tett rám. Így az elnök. Bravo! Két autógramot is kért. Aztán betódultak a szomszédok, felsorakoztak a fal mellett, hogy lássanak. A bátrabbak megérintették ruházatomat és gyorsan visszaugrottak. A kora esti órákban befutott egy hajfai építész, aki látni akarta a profilomat.
1: Pontosan, mind a másznak,
0: jegyezte meg, és pajkosan hozzátette. Oda se neki, mi? Részegítő napok voltak ezek. Gyermekkori álmaim megvalósulásának önfelett periódusa. Valahányszor a nép közé vegyültem, összesúgtak mellettem és mögöttem az emberek.
1: Itt megy, a televízió, az oda se neki.
0: Az üzletekben nem egyszer előfordult, hogy a kiszolgálók tányérszerű kimerett szemmel néztek rám, elsápadtak és hangtalanul összecsuklottak, mert rájöttek, hogy én vagyok az a televízióból. Serdülő lánykák szemlátomást elolvadtak jelenlétemben, és virágok. Hogy egészen őszinte legyek, a feleségem hozzám állása is teljesen megváltozott. Az egyik holttalan éjjelen kinyitottam a fél szemem a vackomon, és láttam, miképpen nézeget az asszony hosszasan, mint a először látna életében. Efraim, suttogta a kicsike, oldalról Goldára hasonlítasz. és én a magam is megváltoztam. Járásom döngőbb lett, és megjelenésem súlyosabb. A mamám szerint 2-3 centimétert nőttem is. Szavaimat rendszerint így kezdtem. Mint a televízió egyik kulcs szereplője, csak azt mondhatom, de az elmúlt évek sok kudarca és csalódása után a nyavajást lexikonokkal, szimfóniákkal, eposzokkal érthető, hogy valósággal megrészegültem váratlan és példátlan népszerűségemtől. De a hozzávetőleges becslés szerint az egész lakosság látott a televízióban. József Milsteint kivéve. A fenti polgár lakásában ugyanis éppen akkor égtek ki a biztosítékok, amikor a televíziós jelenésem volt. Hosszú levélben rekonstruáltam, neki felléptem. Feltételezhető volt, hogy rövid időn belül átkeresztelik az utcát, amelyben lakom, valamely időszerű névre, mint mondjuk interjú fasor, vagy a képernyőn megjelentek sugárútja, vagy ilyesmi. Minden esetre új névjegyet nyomtattam. Efraim Kison, látták a televízióban, oda se neki, 1971. január 14-én. Őszinte legyek, elég nagy szükségem van manapság erre a névjegyre, mert a hálátlan tömegek kezdenek elfelejteni. Ijeszt a dolog. Nem egyszer megesik, hogy az emberek hűvös közönnyel viseltetnek irányomban, mint ha csak egy szimpla író volnék, és nem televíziós jelenő. Megérdeklődtem Jeruzsálemben, hogy talán még egyszer lehetne sugározni szenzációs szereplésemet, de negatív választ kaptam, és a fizetett hirdetéseket letiltották. Igyekeztem az utóbbi időben olyan helyeken forgolódni, ahol kisfiúk fényképeznek a televízió részére, de eddig sikertelenül. Csak egyszer történt meg, hogy az operában már jöttek felém, amikor valaki mögöttem turkálni kezdett az orrában, és előnyben részesítették. Én is gyorsan turkálni kezdtem, de már késő. Most pánik hangulatban vagyok. Tegnap előtt közölték velem, hogy megkaptam a Bialik irodalmi nagydíjat. Kérdeztem, hogy felveszik-e a televízióban, de azt mondták, hogy nem. De el sem mentem. Az egyik takarítónő a televízióban megígérte, hogy behoz ősszel a Hogy ityeg a fityeg című szórakoztató műsorban. Hát most ez az egyetlen reményem. Addig kénytelen vagyok újból visszasüllyedni a reménytelen, sivár névtelenségre.

0: nagyon szépen köszönöm a tapsot. Akkor is hallaná, megpukkadna. Na, de hát nincs veszély, mert énekes nem hallja. Hát, hölgyeim és uraim, nyilván látták a lemez borítót, azon olyan furcsa képek vannak, és ezzel kérdezték tőlem, hogy ez mit jelent. Következőt. Látható a képen két boxkesztyű, ez a műfaj, ez a fontos, ez van ott elől. Most én csak egy olyan másodrendű, nem érdekes, ott, hát még szép, ott hátul, na, éppen ezért csak a fele fejem látszik, de nem véletlenül, nem az alsó, a felső. Szóval, na most azért, csak azért a felső, mert azon van a szemem. Ugye, az arra kell, hogy lássam, hogy hova kell ütni, és hogy mikor kell elhajolni. Ugye, mert az sem árt. Na szóval, utána, mint láthatták, a boxkesztyűnek a, itt a nyelin, vagy a csuklónál, itt rá van írva a nevem, mint minden profi ökölvívónak, színessel. Nem sárga, nem zöld, vörös. Na most, ne félreértsék, nem véletlenül vörös, nem úgy dűlt rá a festék, nem. Abba nyúltunk az ecsettel. Direkt. Na. Azt mondták erre, hogy jó, jó, nagy szád van, de meg van kötve a kezed. Ha mondom, ha jobban megfigyelted volna, akkor nem a kezem van a kesztyűhöz kötve, hanem a kesztyű a kezem. Nem mindegy, ugye? És még, nem csomóra, masni. Tehát nem csak tart, díszít is. Igen, egyébként igen-igen imádom az ökölvívást, rendszeresen járok ki bunyó meccsekre, kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik meg, ez meg nem történik semmi. Egyik se üt, se egy néző.
1: Mire vársz, megüssön a guta?
0: Vagy a másik. Indul a box, a boxoló felesége ring mellett ott üdögél. Kezdődik minden, biztatja a férjét.
2: Megy a bal! Megy a bal! Bal! Bal megy! Megy a bal!
0: Csak boxolnak, bal nem megy.
2: Megy a bal! Megy a...
0: Egyszer az ellenfele. Puff! Fér uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis marad mindjárt. Erre egy hang a feleségnek.
1: Kezicsókolom, jött a bal.
0: Kérem, ez egy ilyen műfaj, hogy ballal kell. A bal az egy jó dolog. Ha balos betalál, ott fű nem nő. Kicsit izgultam, hogy itt a második lemez előtt hogy lesz, meg mint lesz. Gondoltam, papot kéne hívni. El is hívtuk Pap Lászlót. Ő is ezt mondta, hogy így dáng, adj neki, aztán majd eldőlt. Vagy nem. Televíziót figyelem. Ment egy műsor. TV minta volt. Címmel. Na, bejön a riporternő, az ebédszünet Mária, bejön, felteszi a kérdést, azt mondja, hogy hol tart ma a magyar cipőipar?
3: Hogy lehet ilyet kérdezni?
0: Az a kérdezni, hogy mikor fognak végre cipőt gyártani lábra? Mert már kérem, készült cipő kirakatra, pócra. Például női csizma kézre már ilyen van, frankóban. De lábra, azon járunk a lábon. Ezt nem veszik észre? Ez nem egy új valami. Mióta leültünk a fáról, azon járunk. Le. Na mindegy, tévé kijött, ott ült minden cipőipari vezető, ott ült végig. Nem szégyelték. Nem ott ülni, nem válaszolni. És azt, amit válaszoltak. Képzeljék el, jön be egyik elvtársnő, vagy hölgy, nem ismerem közelebbről, bejön, azt mondja, beázik a csizmám. Vezető elvtárs válaszol. Igen. Azt hittem, hogy mókázik. Nem, kérem, ez volt a hozzászólása. És erre már otthon készült papíron, így. Igen. Hát, akkor volt egy másik, a bőbeszédükén. Megint végszó, beázik a csizmám. Válasz.
3: A csizma azért állít be, mert a gyártmányfejlesztés mutatóit kiemelve éves szintre, a vállalati szempontokból ugye megvizsgálva
0: Várjál! Na, hívtunk tolmácsot. Megfizettük. Azt akart a illető mondani, komplikált, hogy azért ázik be a csizma, mert nem mindig a megfelelő csizmába kerül a megfelelő cédula. Ő, de meredek, mi? De ezt elmondom, hogy van, képzeljék el. A hölgy megveszi a csizmáját, itt a pak a hón alatt, viszi haza, tillárom haj, messzébe. Otthon kibontják, család körülállja. Na, mit eszünk? Hát jövő héten semmit ne van csizma. Kész. Kész. Na mindjárt bele a csizma szárába, kiveszik a papírt, papír szövege. Ide figyelj te, Mark. 1200 forintért. Tudod, mit kaptál csizma helyett? Mi van? Átlátszik a papír? Vagy mi van a idén? Mert az, igen. Na. Ha ezt a lábadra felmered húzni, 5 percen belül, zárójelben minut, hát a veszi külföldi is, de azt mondja, ha 5 percen belül minden csupa latyak lesz. Jó pofára estél, elvtársi üdvözlettel, rajtad röhög az egész cipőipar. Hát, na kérem ugye. Ezen minden világosan rajta van. Az a dolgozó olvassa el, ezt nem lehet reklamálni. Van egy másik papír, a B-típus, azzal igen, az így hangzik. Kedves elvtársnő, Isten áll, ezt adják mellé lemezen. Igen, talp helyett. De nagyon jó, bevált. Csak egy van, úgy kell benne menni, hogy forogni így körbe. Meg különben nem hallani a lemezt így. Na, mindegy, a papír szövege. Elvtársnő, csizmához gratulálunk, hordja egészséggel, lábon elő. Ajjaj, itt aztán már ugye gázom, mert oda van írva, hogy csizma, lábon, meg hogy elő. Na most figyeljetek, csizma benne van. De hogy csíz holnap is, az már nincs benne, ugye? Világos. Olyan, hogy ma csíz, aztán kész. Nem érdekes. Többi nem érdekes. Volt egy újabb ilyen TV-riport, azt mondták, hogy csak akkor vállal a cipőgyár garanciát, hogyha a dolgozó 3 óra után leveszi a lábáról a csizmát, aztán újat vesz. Megint 3 órán, megint cserél. Ezt be is vezették, kérem, nem tudom, látták-e, Rákóczi úton, Körúton, 3 óránként vannak ilyen cipőváltóhelyek, úgyhogy egy öreg bácsi nem jött oda időre, lerohadt a lábáról a csizma. Kérdezik. Ahogy mondom, ilyen univerzális, szuperszónikus ragasztó van benne, 3 óráig tart. Így az ragasztó, mondja, hogy tartom a csizmát nagyon szorosan, így a pillanatban lejár a 3 óra. Elengedi kész, ilyen ungel is egy csiriz. Na, egy ilyen volt, megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a bótba, köszön, nem fogadják, ő a hülye, még köszön. Nem tudja, hova ment, be még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmát. Vezetőhöptárs válaszol. Idézem szó szerint. Azért rövőben tudom, mit akarok mondani. Így hát, asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye? Humor! És ami a borzasztó, hogy ez az úr holnaptól kezdve ugyanott még mindig vezető. El tudnám neki intézni, hogy aztán ő is kézadna. De hogy fönnán nem engedném leesni, mennék alá, mindig így emelgetném szépen, így a izébe.

0: Hölgyeim és uraim, a magyar labdarúgás... Ezt nem viccből mondtam. Ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott, hála a jó Istennek. Sok múlott rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba, azt hitték, hogy kint minden frankó. Hát nem mondom, ugye? Azért van, ami frankó, de nem minden. A góré az frankó, aztán mintha elvágták volna, ugye? Na és volt egy ilyen mérkőzés, Hispanola Ungarese. Ez a jó, nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Döntetlen. Nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Nem a közönségnek mondták. Nem. Azok tudták. A játékosoknak. Azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek. Azt mondja, egyik védő a másiknak. Azt mondja, nézd már. Az a laszti, megy a kapura. Azt mondja, hogy menne már a kapura, ne viccelj már. Meg van beszélve a döntetlen. Hogy menne a kapura? Alapban meg csak megy a kapura. Te az tényleg megy. Te, hogy megy, a rosszul látsz, hogy le... Hogy menne? Hoppá! Gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdával játszani? Hát nem. Ajaj, na mindegy, szóval a fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és nincs annyi bosszúság, persze. Szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre. Nem sokára aranycsapat lesz. Igen, aranycsapat lesz. Valamikor volt aranycsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebbek különösen. Szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, fél idő 2-0, Svájc javára. Végeredmény 4-2. Svájc a fenét, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjunk, nem értnék akkor, mert nem mondana ilyet. 4-2 ide. Ez a kunc. Oda az nem kunc, az természetes. Ide, az a kunc, igen. Elmesélem ezt, hogy volt, képzeljék el. Indul a találkozó, szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép legyen. Be van rajzolva közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdöget kint a Gusztus bácsi, Sebes Gusztus bácsi ott ül kint. Mennek a fiúk, brillantin, konfetti, szerpentin, minden szépen bedobva. Mennek, elől megy a puskás, megállnak ott a közepén, azt mondja Gusztus bácsinak puskás, hogy Gusztus bácsi, valami kis pénzt nem lehet kapni. Egy málnára, nem lehet, vagy valami, nem bírt egy futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, pénz nincs, jó van. Indul a mérkőzés, Magyarország-Svájc, támadnak a dokszáék. 1-0. Azt mondja a puskás, Guszti bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen már, ne haragudjál. Itt vendégség, aztán meg vacsora, meg minden. Hát, nincs még mindig pénz? Nincs. Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Dokszájék is csoráz. 2. Azt mondja a Grosz is a kapuban. Ninda. Pedig itt álltam, hogy ment ebbe? Én még ilyet nem láttam. Na kérem, szünet volt. Második félidő, jön neki megint a fiúk a pályára, új brillantin, új konfetti, minden. Bedobva. Megint a puskás. Guszti bácsi, nincs még mindig valami is? Hát, nincs. Azt mondja Guszti bácsi, öcsi, van. Erre a többieknek mondja a puskás, hogy... Indet, hogy mehetünk. Na kérem, ez az intés, ez a taktikai megbeszélés volt. És mindegyik értette. Hoppá, na szóval, amikor az intés elhangzott, akkor azt mondja a Bozsik cucu, trikotázs. Ja, nem gúnyból mondtam, nem gúnyból, nem. Igen, trikotázs, van neki üzlete, ilyen gyapjúkereskedés, ilyen. Meg is érdemli, higgyék el nekem, meg is érdemli. Ajjaj, ha rajtam múlna, én nekiadnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek söpörni. nyugodtan. Hogy legalább lehet, hogy támaszkodni rá a söprűnyérre, mecs közben így a ide. Mert a csipőknél itt már csupa sebb minden itt már. Hát már nincsen gatyakorca. Semmi. Na most itt szeretném hozzáfűzni, hogy persze akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, az végre öltözködjön már föl, mert most már uncsi. Szóval azt mondja Bozsik Cucu, hogy hoppá, a papa meg rálagatod a lábára. Ezt hogy csinálta? Pedig focista nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, közben a pupos, a budai, ő volt a szélső, ő meg kim volt a szélén. Szélső hol legyen? Szélén, igaz? Keresik, ott van, ugye? Volt időszak magyar labdarúgásban, amikor a szélén ki volt, csak a Szepesi. Senki más. Szóval ez persze már elmúlt, hála a jó Istennek. Mit tudom én, ki a felelős, mi? Szóval kérdezik, a pupos kint van a szélén, azt mondja magának itt perhetsz, hogy még megfázom, futni kéne. És úgy is csinálta, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja, Grétával, arra kell futni a vonal mellett egyenesen végig, ami belefér. A labdát nem kell keresni, nem. A labda az majd jön. A labda az tudja, mit csinál. De az nem üres, abban levegő van, kérem, levegő. Szóval... A budai elkezd futni, azt mondja erre a Bozsik. Nénda, ott meg fut valaki, oda néz. De nem a 3 méterről vette észre, hogyne. Falu túlsó végén volt már. Azt mondja a Bozsik, hát akkor oda rugom. Ez így ment, oda rúgta, ahova akarta. Miért? Na mindegy, azt mondja a Bozsik, pupos, mész! Nesze! Rúgta a labda, megmondta, hogy nyitott szemmel, hogy merre van a budai, így kérdezte. Budai fut, jön a labda budainak futás közben, ide a lába elé, ide. Nem oda 10 méterrel odér, nem oda 20 méterrel, ide elé, mert ide kell. Hát miért menjen máshova, nem igaz? Ez hülyeség, ide köl, itt az adrec, ide jönni, na. Itt a labda budai előtt ilyen magasan, fél méter magasan körülbelül, azt mondja budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. Mi volt nem régen? Lestoppolok, mindjárt majd, várjál majd, lestoppolok. Lestoppolok. Hát ebbe fáradtak bele, hogy lestoppolok. Egy néző be is kiáltotta, hogy szúrt ki, mert addig pattog. Képzeljék el. És ezt még mondani kellett neki, erre maguktól nem jöttek rá, ezt képzeljük. Na mindegy, budai fut, labdával gyorsabban, mint labda nélkül, ezt se értem. Megy a vonal mellett, ez csak Szűz Máriám, árulás történt, képzeljék el, nem lehet tovább futni, mert vonal volt így is, meg rá merőlegesen így is. Azt mondja, hűha, be vagyunk kerítve, nézd oda. Itt volt a Kornel elvtárs, ott volt len. Kilobogózva piszkosul minden. Azt mondja a budai, na mit lehet ilyenkor csinálni? Beadom. Be is adta. Nem a kapu mögé, nem a félpályára. Az akkor még nem volt divat, ez valami új dolog. Én nem értem. Na, beadta a gyelhez. Be volt gyelőve, hogy ide köl a labda. Na, odaadta a gyelhez, a gyelnél ott áldogált a kocsis, az egybenyakú. Igen, a zsiráf, úgy írták. Na, ott áldogál, azt mondja a kocsis magának, hogy mennyi az üdő? 4:30, most kell érkezni a mentesítő labdának. Na mindegy, fölugrom. Na kérem, kocsis fölugrott, volt neki egy trükkje, mindig körülbelül van 30 centivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancbó biztos. Na mindegy, kocsis fent van, jó idő volt, sütött a nap minden a világon. Le se jött, azóta se. Na, jön a beadás, jön a labda, kocsis feje elé, ide. Nem a tarkóra, nem a külire, a hámlokára, ide előre. Azt mondok ott is magának, hogy kérdőzik ki, hogy Sany, ez a labda? Rábolintott, hogy az, és gól. Kérem, erre így rábiccentett háromszor, hogy az, és már győztünk is. És kérem, ennek egy ideig nyoma nem volt, nyoma nem volt. Persze én akkor is tudtam volna elérni eredményeket. Kihirdettem volna a fiúknak, akkor, amikor nem ment, nem ma, tegnap. Szóval, kihirdettem volna, hogy meccs előtt, hogy na, uraim, amely megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondani. Szóval, megérdemelték volna, persze, többet se. Szóval, uraim, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, az hétfőtől kezdve dolgozni, sóbálni. Én kérem, nem mondom, hogy lett volna ezzel aranycsapat, nem. De show, annyi lett volna, ajja. Oh. Az lett volna. Na most van probléma más sportágban is. Nem tudom, hallották-e, hogy a 20-szoros világpofozógép Papp László egy darabig nem lehetett edző, mert nem volt neki papírja. Oly, de aranyos, mi? Ha nekem lenne papírom, nyugodtan lehetnék edző. Nem baj, hogy nem értek hozzá. Egyet többen élnénk abból, amihez nem értünk. Nem számít. Papp meg nem adtak papírt. Jó. Tudják, ki adja ki a papírt? Elmagyaráz. Ilyen kis szemüveges, eminens tanuló, tornából felmentve, anyuka gyereket hetenként kétszer vitte tüdőszűrőre, mert a gyerek nem kapott levegőt. És ez adja ki a papírt Papp Lászlónak. Mit csinálnék én? Na, papírkiadó bizottság, sorakozó. Bejönne Papp László szépen, szerényen, teheti. Az elsőnél kezdené. Jó napot kívánok. Elnézést kérek. Papp László. Puff! Na, aki állva marad, edző. Aki meg lefeküdt, az meg meghalt, nem igaz?
1: Töredékek következnek Boncz Géza fejéből. De ezek a töredékek most egy érdekes népművészeti vásáról szóló levéllé állnak össze. A cserepeket bemutatja Boncz Géza, önök szíveskedjenek összerakni.
2: Kedves Marton Eftárs, mint azt a szerkesztőségi iroda legmélyén megbeszéltük, elküldöm írásbeli beszámolómat a Lekváros Neményi tájjellegű napokról. Elnézését kérem a gírbegurva betűimért, ezt a levelet egy száguldó zetoron írtam. Azt, hogy miként kerültem a zetorra, még én sem tudom, de az a lényeg, hogy távolodom a falutól, és a kapával, kaszával utánam rohanó emberek már rég eltűntek. Hát akkor neki kezdek a levélnek. Hideg csípős, orkánszerű kabáttal érkeztem. Lekváros Neménybe, a Batyú népművészet fellegvárába. Miközben talpunk alatt fütyült a Haki Tamás. Itt minden népi volt, még a nép is. A híres Csontkovács háza előtt vezetett az utunk. Barátom elmondta, ide botokkal érkeznek a páciensek, és néhány óra múlva, mint kovácsoltvas kerítés, hagyják el a házat. Arrébb nosztalgia hullám söpört végig a falun, az 50-es éveket idézte a Mátyás napi kulákjárás. A farkas étvágyú nézők azonnal följelentették a szomszédjukat, persze ez csak játék volt, épp ezért névtelenül. Tolongás fogadott a tanácsháza udvarán. Mindenki kíváncsi volt, mert az éjjel egy furcsa állat jelent meg a följárati lépcsőn. Ahogy elnéztem, egy teknős béka lehetett. Egyre izgatottabbak lettek az emberek, kérdezték a mellettem elterülő agronómust. Mi ez? Ő nem tudja, volt a válasz. Szaladtak a gyógyszerészért, kérem, én nem nyilatkozom. Futottak az iskola igazgatóért, kérem, ez nincs benne a tanrendben. Végül is, hát hívták a tanács elnökét. Az megállt a csúszkáló valami előtt, feltolta a kalapját, hosszasan gondolkodott, majd fontoskodva megszólalt. Ámberek, ez vagy valami, vagy megy valahová. A főutca mellett lévő Karcsi bácsi téri művelődési otthonban eredeti fővárosi népművészek lakótömb környéki saját ihletésű tárgyakat árultak. Például bőrből készült napszemüveg, fából faragott májkonzerv, lószőrből font lószőr, nyereg alatt ühított népi ellenőr, és egy szegecselt vaspánt, nehogy attól a nagy népművészettől szétpattanjon a fejük. Már esteledett, mikor a nagy teremben megnyitották a gála estet. Volt itt nóta, néptánc, folk hátán folk. Alig győztük kapkodni a fejünket a röpű páva elől. Ekkor a hátam mögött megszólalt a szakszervezet vándorzacskóval kitüntetett titkárnője. Azt mondta, hogy mi majd ott és majd mi várt válnak vetve, és majd erős bástya a mi résünk, mondják a nők, és hogy majd mi odaállunk, sőt fölmegyünk, ott, ahol majd mi aztán majd megmutatjuk, és hogyha senki nem figyel oda, akkor legrosszabb esetben visszatesz. Van itt írnivaló. Papírom is fogytán, de tinta az van elég. Méghozzá házi főzésű. Hajnalban disznó toroson vettünk részt, töltsön egy hurkát kedvenceivel. A menyecskék sündörögtek, így aztán minden kolbásznak lába kelt. Iszogattunk, a hangulat annyira emelkedett volt, hogy a házigazdát alig tudtuk leszedni a gémes kútról. Lassan minden elcsendesedett, a zenészek szedték a házigazda sátorfáját. A bőgőből a tanácselnök hangja, és a bőgőtokból a lopott kakasok kukorékolása verte fel a vendégeket. Bekövetkezett a búcsúzás ideje. A kapu előtt a mára virradóra asszonyokká lett lányok kórusa. Frissen szedett virágénekekkel árasztották el az egybegyűltek, azaz bennünket. Lassan elindultam, egy kivilágított ablak előtt megyek el. Bent egy fiatal pár bújik a paplan alá, megszólal a fiú. Drágám, most te mire gondolsz? A lány, arra, amire te? Akkor hozz egy üveg sört. Ez igen! Gondolkodtam magamban, ilyen rendezvényt még én sem láttam, szélesen a drágban.

egy maszek kisiparos szilveszteri köszöntője. Kedves kentek és kegyedek, régi és új lakónegyedek lakói, sok Pestre költözött makói, többek és egyedek, s egyebek között lengén öltözött ifjú hölgyek, kik vértölgyek tövében búcsúztok az évtől, hívtől csillogó szemű lányok, kik nagy talányok titkát kutatjátok, s kutatás közben megmutatjátok az utat, mely után sután kutat az, kit a tudásom épp arra űz, szűz sültre váró aglegények, vadregények, kései, hősei, nősök, ők már nem hősök, szeplősök, szeplőtlenek, nőtlenek, bőszen őszülők és szülők, hámból kirúgni készülők, orozva borozók, szesz szopogtatók, bőrös malacot ropogtatók, korhelyettik borhelyet rummal fűtitek fejetek Pesten is aligán, s nejetek most gurít hazatiteket taligán, ivók és evők, kedves vevők. Nevem Vince, egy pince helységben kardigán kötök, hetenként négyet, ötöt, kimondottam prima darabok, rendelnek tőlem a svédek, arabok, s ha netán ön is rendelne nálam, most épp van ausztrál gyapjúszálam, s ajánlhatok kedvező részletet, s az árukészletet házhoz szállítom, s állítom, talál majd árumban örömet, s én is örömmel bővítem majd önnel növekvő vevőkörömet. De ha nem vesz, attól még nem lesz több a gondom, mert magunk közt mondom, a rendszer előtt le a kalappal. Még sose bírtam én fix anyagi alappal. De miért verjem dobra, hogy sorsom jobbra fordult, hisz aki egykor koldult, az is úgy ül ma a posztján, mintha sosem ért volna a sipőc konyha kosztján. Ismerek egy delnőt, már rég felnőtt, ki most a presszóba hozza szóba, hogy manapság nincs része jóba. Kint több a bóné, csicsereg az akcsicsóné, s teli szájjal nyugat dicséri, pedig a csóró hajdan a csíri telepen csámborgott fagyos teleken fázva, s bokázva járta a foxot, míg kiguberált pár kiló kopszot. De terítsünk terítőt a múltra, mint Szabó a pultra szövetet, még azt hívnék, hogy politizálok, ha folytatom egy szöveget. Már pedig nekem higgadt a vérem, én ezért nem politizálok, kérem. Kapjam meg a bérem, minden egyébtől személyen mélyen megkímélem. A politika rázós téma, de aki néma, azt elkerüli a tréma, s ha egy kis észt is befektet, tuti, hogy nem kap defektet. Amúgy is fáj a térdem, meg aztán kérdem, minek az értem. Nekem nem kell érem, beérem kevéssel, ivással, evéssel, maximum taxi rum, s egy kis lósport géren, politizálni, ugyan kérem. Totózom, lotózom, időnként fotózom, s nem ugrálok, mint a veréb. Egy maszeknak legyen elég esze, hoci nesze, nem kell belég. S végül, mi gyönyört nyújt a szemnek, a női nemnek hódolok, mert esküszöm, hogy jobb dolog nézni a blúzt a sok kis fruskán, mint politizálni, nem igaz a fruskán? Későn fekszem, korán kelek, nem dicsekszem, de a felek csőstől jönnek rám. Már cserepes a szám, szaggat a vállam, de én nem lóghatok, engem nem fizet az állam. Nincs időm a boltból egy percre sem kimenni. Ha majd beadom az ipart egy szövetkezetbe, ott fogok pihenni. Már bánom, hogy kiszaladt a számon, ne vegyék komolyan, ez csupán amolyan férc, élc, mit az ujjamból szoktam, hiszen amint mondtam, politizálni sosem szoktam. Nem mintha nem tudnám, mi van a globuszon, az én is trollin járok, nem pedig lóbuszon, de busz ide, busz oda, kimondom nyersen, az élet egy verseny uszoda. Ám ha úszni kell, elmondom titkon, hogy úszom inkább itthon, hol jól ismerek minden medencét, s Floridánál jobban kedvelem a dagályt, e déli bábos magyar velencét. Én innen ki nem vándorlok, inkább mángorlok a patyolatnál, az is jobb üzlet százszort a nyugatnál. Van, aki kikerült, és sikerült vagyonra szert tennie, s most van 1 millió pennie. Például a dadám, madám Melitta, ki a csecsemőte járát mindig elitta, most Palm Beach-ben, a Hotel Beach-ben masszíroz, és dollár passzíroz a fasasokból, főleg a hasasokból, és már annyit kaszírozott, hogy a masszázsból és másból egy házat összemasszírozott. Nekem nyugattól nem kell más, csak zenek szárnyú fugattól. Nálam keletje van a nyugati jazznek, de mivel kardigánt csak keleten vesznek, maradok Pesten tisztelettel, komázom egy kistelekkel, s nem komázom miszterekkel. Persze, ha van esemény, lesemény,
de csak mint csöndes idegen, bár a nemzetközi helyzet egy cseppet sem hagy hidegen. Mondhatom az ok, a sok atom kísérlet, mitől ez a kis élet örömmel vegyül, s gyakran nagy hegyül a mellemen, s kezdek hebegni, mert már lebegni látom a saját szellemem. S bár a politikához nem értek, s a véleményt kértek, a válasz mindig nemleges, nem vagyok teljesen semleges. Csak ingadozom, mint a bója, s a fejemet vakarom, de hogy akarom a békét, annak végképp OTP betétem a megmondhatója. Könyörgés magát. Jóságos Isten, Uram Teremtő, bűneim nagyok, haragszik rám az ég is, mert dacára, hogy hívő vagyok, politizáltam mégis. Bocsánatot ezúton kikérem, és ígérem, hogy jó maszek leszek, és máskor a jövedelmi adó bevalláskor sem leszek smuci. Csak bocsáss meg, s hagyj békében kardigánt kötni, Uram Teremtőn!

interpelláció humorügyben. Ki százezreket megnevettet, és romos agyából viccet sajtol, rímet farag vagy krokit körmöl, és mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsom vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íja. Elméje elmén, véve felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap még, ha olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet a birodalomban, de nem ott, ahol irodalomban. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajtan az íjat. Fejre állhat, vagy falra mászhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja. Mégsem lelkét a humorában, csak szomorúan ül szomorában. S idegeit a görcs feszíti, mint szívós cittyák hajdan az íjat. Feszülhet, sőt ikreket szülhet. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Mégse hagyják lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós cittyák hajlan az íjat. Eszelődhet és aszalódhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Feléje nem leng a rend ingája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Kempingelhet és doppingolhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híja. De a hit győz a humoristán. Miniszterében van humoristán, s jó kedvében majd megpendíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, a gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat. Kapjon díjat a humorista. S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas, havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg kézfogást kap, hanem Haridi Frigyes díjat.

Tilos Rádió. A Kertakarót hallottátok. És Kishont Ferenc születésnapja kapcsán ma humorizáltunk. A jövő heti irodalmi lépegetőben pedig folytatjuk az izgalmas Hitchcock és Truffaut beszélgetést. További jó hallgatást!

0: Mikäs esuta?
1: Kertakarua.
2: Joo.
1: Kertakarua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakarua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na, kelt a karó.

tanár úr kérem. Nevezetés. Az udvaron keresztül belopóztam. Fél tíz után járhat az idő. Most a folyosók kihaltak és konganak. Csak néha, mikor egy becsukott ajtó előtt elmegyek, csap kifelém a zümmögés. És egyszerre mélyen, és igen komolyan elszorul a szíve. A második emeleten jobbra, a tanári szoba mellett a hatodik B osztály ajtaját kinyitották, levegőzés miatt. Leveszem a kalapomat, zsebre teszem. Aztán óvatosan bemegyek az ajtón. Félrefordított fejjel meghajtom magam a katedra felé, és mesztelen léptekkel hátra vonulok. Az utolsó padban a kája mellett üres egy hely. A tanár nem nézett rám. Rendben van. Legyintett egyet. Azt hitte, ide tartozom. Én vagyok az, aki 5 perccel előbb kiment. Mesztelenül megkerülöm a köpőládát és a szemétkosarat. Így rálépek egy fél kiflire. Óvatosan megfordulok, és beülök az utolsó padba. Vöröses, szürke, szeplős fiú mellette. Oh, igen, és majdnem felkiáltok örömömben, meglepetésemben, boldogságomban, hiszen ez a Büchner, Didi, a Büchner. Milyen régen nem láttam. Hol jártam én? Istenem, milyen borzasztó álmaim voltak. De most itthon vagyok megint. A jó, igazi valóságban. Az én valóságos életemben, amiből nem volt jó kimenni. Itthon vagyok én. Én vagyok az Karinti Frigyes a 6. B-ből. Hát persze, micsoda ostoba álom volt az. Egyszerre minden szagismerős. Remegve nyúlok be a padba, és kihúzok egy füzetet. Egy pillanatig káprázik a szemem, de aztán világosan elolvasom az én nevem. 6. B. Magyar dolgozatok. Büchner, édes Büchnerkém, hogy vagy te, drága vörös ember? Büchner kissé csodálkozva néz rám, nem érti, mire körülök úgy. Hogy értem én? Pszt, mondja. Meglök, és mérgesen néz rám oldal. Persze, én lármázok, mikor odakint felelnek. Majd kifelel. Aha, a Steinmann, a boldog. És aztán neki lesz baja belőle. De édes Büchnerkém, nem érted? Alig tudok uralkodni az örömömön. Büchner nem érti, hogy lehet valaki ilyen marha. Azt mondja, minek röhögsz úgy? Tudod, hogy pike van rám? Azt hiszi, én bolondozok is, az a röhögsz. Különben pedig miért nem férsz a bőrödbe? Psz, lassan beszélj! Hát ide hallgass. Édes Büchnerkém. Milyen marhaságot álmodtam, és most boldog vagyok, hogy csak álmodtam. Azt álmodtam, hogy én nem vagyok már 16 éves, hanem sok év telik múlik. És tudod, és sok zavaros és zagyva dolog jön egészen másképpen, mint ahogy én most elképzelem. Tudod, álmomban leérettségiztem, képzel. Na és örülsz, hogy csak álom, hogy te hülyőke, már túl volnánk rajta. Szóval leérettségiztem, és kiléptem az élet iskolájába, amiről Lenkei tanár úr szokott beszélni. Bizony, nem is tudom, hányadik osztályába jártam már az életiskolának, de nagyon sok osztály volt, és úgy volt, psz, ne hordíts úgy, ide néz és kihívhatom, ilyen pikje van rá. Szóval úgy volt, hogy már 27 éves vagyok, és ülök egy kávéházban, és nem jól éreztem magam, képzel. Pedig mostanában, hogy szerettem volna 27 éves lenni. Szóval, a kávéházban ültem, és úgy volt, hogy tényleg egy író lettem, ami lenni akartam, és már sok könyvem megjelent, és ismertem személyesen Bródi Sándort, és elfogulatlanul beszélgettem Molnár Ferenccel, és autogramot kértek tőlem, és képzeld, mégse éreztem jól magam. Nem furcsa. Szóval, kiderült, hogy érettségi után nem olyan jó lesz, mint hittem. És amint ott ültem a kávéházban, esett az eső, és minden szomorú volt. Ekkor én egyszerre eltűnődtem álmomban, és azt gondoltam, hogy ez mégiscsak lehetetlen. Hogy én már 27 éves vagyok, és minden így megy.
És egyszerre eszembe jutott az osztály. És hogy hiszen én tulajdonképpen a 6. járok, és nekem még sok dolgom van, meg kell csinálni a mértani rajzot, át kell néznem a történelmet, és közben gondolni kell a jövőre, ami nagyszerű és csodálatos lesz, mert hiszen még csak 16 éves vagyok. Szóval, jól átgondoltam mindent, és világosan rájöttem, hogy én most nyilván csak álmodom, és méghozzá nem valami szép és dicsőséges álmot, hanem egy elég kellemetlen és tökéletlen álmot, és hogy a legokosabb, amit tehetek, ha erőlködöm, és fölébredek, és átnézem a mértant, és bejövök az osztályba. Az esős ablaküveghez szorítottam a fejem, és erősen elhatároztam, hogy most felébredek, és egészen más szemmel nézem majd azt az igazi életemet a középiskolában. Nem látom olyan keservesnek, és fárasztónak, és nyomasztónak, hanem figyelni fogom benne mindazt, ami benne kedély, és humor, és emlék, és szép fiatalság, amit innen, ebből a távolságból olyan tisztán látok már. Megnézek mindent jobban, mint eddig. És nektek, édes barátaim, kedves középiskolai tanulók, újra megmutatom, és figyelmeztetlek benneteket, hogy mennyi szín és furcsaság és élet mindez. És mennyi emlék, és mennyi remény.

0: Miért? Miért? Miért ez a rettentő csengetés? Tűz van, ezek nyilván a tűzoltók. Szólni kellene az Erzsinek, hogy oltsa a lámpát, biztosan meggyulladt a kredenc. Dehogy. Hiszen ez a Wecker. A Wecker csönget. De hiszen akkor fél hét van már. Fel kellene kelni. Nem, de hiszen ez lehetetlen, hiszen csak most feküdtem be. Mi van ma? Szerda? Magyar-német mennyiségtan földrajz torna. Ez 5. Rendben van, akkor még alhatom 5 percen. Magyar-német mennyiségtan földrajz... Hiszen én még nem csináltam meg a térképet. Ceruzával megvan már. Most ki kellene húzni tussal Magyarország határát. Hiszen át kellene olvasni még a földrajzot és a magyart. Fel kellene kelni. Felelés van. Na, mi ez? Csak nem alszom el meg. Ezt mégse lehet. Felelés. Mákosi tanár úr és Magyarország határa. Hát kérem, Bauer, csak nyugalom. Csak nyugalom, kedves Bauer, azért nem muszáj elsietni a dolgot. Nem kell kapkodni.
1: Meg lehet csinálni azt a felkelést szép nyugodtan, biztos kézzel, előkészítve. Zrínyi se rohant ki csak úgy az ágyból, hanem előbb előkészült.
0: Kérem, tanár úr, én készültem. Arra semmi szükség nincsen, hogy az ember azért mindjárt kidugja a lábát a takaró alól ilyen idejükbe.
1: Persze, a harisnya az fontos, ha fel akar kelni az ember.
0: Ne csak óvatosan, kedves Bauer. Csak óvatosan. Így.
1: Szépen lenyúl az ember a szék alá. Óvatosan felkapja a harisnyáját. Így. Behúzza szépen a takaró alá.
0: Hogy én minek dugjam azért ki a lábam? Nevetséges. Itt is fel lehet húzni a takaró alá.
1: Na ugye.
0: Tű! Ott oldalt bejön a hideg. Kapitány úr! Kapitány úr! Léket kapott az ágy! Némo kapitány, mindjárt süllyed!
1: Ezt be kell tömni! Hú, de jó!
0: Na. Hát ez megvan. Fent van. Hát ez kemény munka volt. Ez igen. Ezután néhány percnyi pihenés következik. Hiszen a nehezén túl vagyok. Most már csak a cipő jön és a ruha. Erre lehet pihenni néhány percet.
1: Pihenni szükséges?
0: Úgyis beteg vagyok. Milyen tisztelt tanár úr, fiam, ma gyöngélkedése következtében nem vehet részt az előadáson, tisztelettel, Bauer Károly. Már ez nem valószínű.
1: Bár azért a földrajzot mégis át kellene nézni és kihúzni tussal. Hát miért kellene azért fölkelni?
0: Hát tegnap egyszer átnéztem részintú. Úgyis mindjárt felkelek és megnézem, hát most már mindegy. Nevetséges. Egy oldal különben is az egész. Másrészt, de azonban gyöngélkedem is. Nem csak átnézem én aztat, hanem még itt az ágyban elmondom emlékezetből aztat, ahogy tegnap átolvastam. Mert én nem henyélésből fekszem itt az ágyban, hanem azért fekszem, kérem, tanár úr, hogy elmondjam magamban a földrajzot. Nekem itt sürgős és halaszthatatlan feküdnivaló van itt az ágyban. Ezt rögtön el kell intézni. Ezt a fekvést. Mert már 7 óra is lehet. Tehát Magyarországot délen határolja a Duna, és a Szerbia, és a romániai Dalmát, és a Szerbia, és Szerbia fővárosa, és a fővárosi Szerbia. Na, kezdje előről, Bauer, maga szerencsétlen. Kérem, tanár úr, én készültem. Tudtam, de elfelejtettem. Ne feleseljem, Bauer. Mert magának felelnie kell. Mert maga Szerbiából 4-esre áll. És az intő konferencia már össze is ült. Fogd be a szád, Bauer. Igenis, az intő konferencia ott ül már Szerbia határán, és tanácskoznak. Még csak a hadvezért várják,
1: és a csatát azonnal megkezdik. Tehát mi Bosznia fővárosa?
0: Bauer, fogd be a szájadat, és ülj ide az ágyom mellé. Most te vagy az ágyú tüzér, és te neked kell megvédeni Magyarország határát. Hát jó, ha nekem kell megvédeni, hát adjanak mellém 1000 kipróbált derék kaubajt. Mindegyik egy-egy mozigéppel, majd én megmutatom nekik. Hajrá, hajrá, derék fiúk, fel a csatába! Adjatok egy lovat Bauer alá! Na most, hadaink már bent járnak Szerbiában. Én azt hiszem, igazgató úr, mégiscsak ez a Bauer fogja megvédeni Magyarország határát. Mennyiségtamból rosszul áll, az igaz, de 20 saslengést csinál a nyújtón, és mint fővezérnek, ez kell. Na Bauer, hát akkor csak neki, édesfiam, foglald el Szerbiát, és még kijavíthatod a négyesedet. Jó, hát nem bánom, talán úr. Tábornoki egyenruhám, megfelel? Így. Hát most... Utánam, fiúk! Maga Mákosi tanár úr, maga lesz a hadsegédem. De vigyázzon, hogy mit parancsolok, és fogja be a száját! Így! Üljön fel ide hátra lovamra, és kapja el, ha golyó jön.
1: Majd adok én magán.
2: Ne feleselje, tanár úr!
1: Tanár úr, nem készültél? Hát mondd meg, tanár úr, mi a főváros a Szerbiának?
2: Na ugye?
1: Nem tudod, Szerbia főváros a Budapest, miután én most elfoglalom és hozzácsatolom Magyarországhoz. Üre, tanár úr, 4-est kapsz.
0: Na, hát hol is van csak ez a Szerbia? Hol is van? Az bizonyos, hogy valahol van. Nem találom.
3: Tanár úr, nem találom Szerbiát. Hogy foglaljam el?
0: Persze, hogy nem találok az ember, miután megmúztak titussal Magyarország határát a térképen. Hát most nem látni, hol kezdődik Szerbia. A katonák ott állvanak a határon, és nem mernek átlépni, mert félnek, hogy belelépnek a tusba, mielőtt megszáradt. Megállj, te gazember Bauer, ezt te csináltad! Le a fejeddel! Le a fejeddel! Hóhér! Vágja le gyorsan a fejét azzal a cigarettavágóval!
3: Jaj, jaj, Hóhér úr! Én készültem, jaj! Erzsi! Erzsi!
1: Na, mi az ifjú?
3: Mi? Maga még az ágyban van? Hiszen 8 óra van már. A nagyságos úr már rég el is ment a hivatalba.
1: Ezt elaludtuk meg én. Mi lesz itt?
3: Még jó, hogy a harisnyám már fel.

0: 8 órakor még homályos a reggel. És homályosan mogdácsolnak álmos fejemben a mai nap esélyei és minden lehetősége. A középiskolai tanuló élete. 8 éven át napról napra megújuló harcba szállás, halálos veszedelem. Minden reggel pontban 8-kor a véletlenek és ravasz kelepcék és elhatározó események hullámzó harcterére kiront, sebeket kap, sebeket oszt, néha elvérzik. Másnap újra feltámad, kezdi előről. Minden reggel új fegyverzet és új haditerv. Furfangos és végtelenül komplikált megfontolás, amiben százféle ok és okozat kombinálódik. Na, a fegyverzet ma hiányos. Éppen azért gondosan kell összeválogatni. Első óra mennyiségtan. Az irracionális egyenleteknél tartunk, de múlt órán még nem fejeztük be. Felelés eshetősége 25-27%. Ebben a kis százalékban szerepet játszik az a körülmény, hogy sokan még nem is javítottak, s hogy Fröhlich megbízhatatlan jellemű, ingatag és gyenge akaratú ember, aki múlt órán talán maga is azt hitte, hogy jövőre tovább magyaráz, és most egyszerre szinte öntudatlanul feleltetni kezd. Az emberi lélek mélyén vannak ilyen kóros tünetek, amikkel számolni kell. Szerdai nap lévén, én Istenem, a mennyiségtan után 2 óra mértani rajz. Hiányzik a szép ilyen. A görbeléniám is hiányzik, amit pedig ma összeírnak. Gutmann ígért egy gummiguttit, azt elkérem. Vörös Marti nyelv szépségei, na igen, Vörös Marti nyelv szépségei, tudom, ma ez a tét, 2 vagy semmi. Csak a másik felét néztem még át. De van 2-10 perc a magyar óra előtt, az 20 perc. Most, míg az iskolába érek, átgondolom magamban az első felét, nyertem 15 percet, ez alatt berepülöm Vörös Marti nyelv szépségeit. Elkérem Gutmanntól a gumigutit, és még a történelmet átszaladom. A füzetem nincs meg. Tanár úr, kérem, fiam ma gyengélkedett, a mennyiségtani dolgozatot nem készíthette el. Igen, tisztelt tanár úr, fiam, gyengét szervezetének ápolása hosszabb időt vesz igénybe, mely idő alatt házi orvosunk a mennyiségtan dolgozatoktól való tartózkodást ajánlotta. Hát ez semmi. Ezek csak olyan ábrándok, megvalósíthatatlan kötképek. A rideg valóság nem az. A rideg valósághoz szívós elszántság és lélek jelenlét kell, és kell hozzá Gutmann megint, akinek a füzetéből 5 röpke perc alatt gyorsan átírom az egészet. Bármit ér nekem, ha megvan a dolgozat, ha egyszer a kamatos kamatot úgyse tudom, pedig ha felelés van, az csak abból van, az tiszta sor. Ne ábrándozz, hanem cselekedj. Most pedig egy. Jó lesz sietni. Ezzel az úrral, aki most szembe jön, 8 óra 5 perckor szoktam találkozni. Hát lássuk csak, szedjük össze a gondolatainkat, mert a perc közel van. Szóval, csak szépja kell és lénia. Ezzel szemben Vörös Marti, mint tudjuk, klasszikus tisztaságban tartotta a nyelvet. Szavai, kristályos tökéletessége. Mit csinálnak a szavai? Szent Isten, hiszen ezt sem tudom. Meg kell gyorsan nézni, mit csinálnak Vörös Marti szavai kristályos tökéletessége. És Nagy Lajos! Oh, szent atyám! Gyerünk, ne zavarjunk össze mindent! Vörös Marti kristálytiszta szavakkal elkérte Gutmanntól a gummiguttit. De ha Gutmann nem adja, akkor tisztelt tanár úr, fiam ma gyöngélkedett, és nem bírta elhozni a gummiguttit. Még van egy eset hátra, hogy kigyullad valami. Vagy valamelyik tanár meghalt, és hazaküldik 10 után az egész osztályt. Na, mi ez? Szívem nyugtalanul kalapálni kezd. A bejárat előtt nem áll senki. Az egész épület gyanúsan, fenyegetően csendes. Csak nem, az nem lehet. Az csak nem történik velem. Minden esetre jó lesz sietni. Az első emeleten csend. Hallgatnak a falak. És a lépteim konganak. Nincs kétség benne. A szörnyű, az elképzelhetetlen megtörtént. Itt már lecsengettek. Most még csak egy esetőségem van. Talán még nem jött be Frölich. Az üres folyosókon lábujjhegyen lopózom az osztály ajtaja felé. Fülemet óvatosan tapasztom a kulcslyukra. A lemondás keserű vonása görbíti le ajkam. Oda bentről egyhangú csönd beszél mindennél érthetőbben. Hát, ezen már nem lehet segíteni. Talán még nem írtak be. Lassan megtok. Frölich egyetlen szót sem szól. Csak valami kegyetlen elégtétel villan át rajta, míg szerényen és udvarjasan bemászorgok a padomba. Az osztályon az elszörnyedés halk maraja fut keresztül. Frölich lassan előveszi az óráját, és megnézi. Könyveimet belököm a fiókba. Büchner, aki mellettem ül, előre hajlik a tábla felé, az arcán a mennyiségtani tudományok iránt érzett mély és kielégíthetetlen szomjúság lángol. Csak én látom, hogy a szája kicsit balra húzódik felém, és a fogai közül csak én hallom a sziszegést. Beírtak a hiányzók közé. Jobbra húzom a szájam. Előre meredek. A matematikai tudományok összességével szemben táplált, elfojthatatlan érdeklődés ül ki az arcomra. A fogaim közt sziszegem. Tovább megyünk. Büchner, balra sziszeg.
1: Nem.

0: Eladom a könyvem.
1: Ennyi könyvet viszel máma magaddal?
0: Kérdezi az apám. És amikor én lemondóan bólogatok, a nagynénémnek, aki szintén jelen van, németül szidni kezdi az iskolát. Csupa Schindler, drága és új könyveket szerkesztenek, amiben semmi új sincs, és rákényszerítik a szülőket, hogy megvegyék. Bánom is én, csak az utcán legyek. Letérek a Múzeum körútra és a Károly körútra. Ez a mi utcánk. Az antikváriumok egész rajvonala. Megyek előre, hónom alá csapom a füzeteket, és a könyvet, a kritikus könyvet kényelmesen átlapozom menet közben, mintha otthon ülnék. Ebben nagy praxisom van. Megyek az iskolába, és az utcán tanulok. Még írok is néha. Tehát, lássuk csak. Ez a tavalyi természetrajz, 5. kiadás, lényegesen javítva, átdolgozva. Lényegesen átdolgoztam magam is. A hátulsó fedele levált. Annyi baj legyen. Az első fedelen egy mértani rajz. 178. lap sajnos hiányzik. Az ember csontvázára, 87. ábra sajnos igen kemény ceruzával rajzoltam a cilindert és a szájába csutorát. Nem lehetett kiradírozni. A rozmárra tavaly, mikor még ifjú voltam és nem gondoltam a jövőre, oda meg direkte tussal festettem rá a bajuszkötőt. Dörzsöltem, az igaz, de mit ér az? A rozmár kilukadt, a bajuszkötő mégis látszik. És vajon melyik beszámíthatatlan ostoba percemmel jutott eszembe, hogy az egész 172. lapot kőporral bedörzsöljem, míg vékony lett, mint a selyempapír. Mert hogy az állatvilági statisztikai térkép közepéből egy ötszög alakú hosszúkás darab hiányzik, az igen, az rendben van, arra emlékszem, akkor repülőgépet szerkesztettem, és kellett a kemény papír. De a tartalomjegyzéket igazán nem kellett volna körös körül kicsipkézni nehéz, verejtékes munkával, hogy aztán egy vékony pálcikává összesodorjam az egészet, amit képtelenség kisimítani mindig visszakunkorodik. Egészében véve azonban igen csinos könyv. Így, kicsit messziről nézve, félig behunyt szemmel, olyan takaros, rendes könyv. Na, hát látszik, hogy hordták, de azért olyan kedves, szerény, jó könyv. Újonnan 2 korona, 70 fillér. Megmagyarázom annak az embernek, hogy ha a fedelet leradírozza, eladhatja új könyvnek. Hát egy kicsit csal, mit tesz az? Ha ő kérdez, 1 koronát kérek. Ha nem kérdez, csak mond egy összeget, 20-szal többet kérek, mint amennyit mondott. Állok 1-2 percig a kirakat előtt, és az üvegen át tanulmányozom a terepet. Kicsi, öreg ember. Szemüvegen át néz valami képet. 90 fillérért is odaadom. Komoly öreg ember. Hirtelen nyitok be. Az öreg most beszél valakivel. Oldalt néz rám, nem köszön, mikor belépek. Ismeri már az emberét. Nem zavarom, állok, türelmesen köhögök. Egyszerre végtelen bús kis hitűség tölti el a szívem. Magamban szeriden, könnyes megadással simogatom az öreg ember lelkét. Te hideg, kemény öreg ember. Értsd meg a szegény diákot, aki hetek óta csüggetten és reménytelenül szeretne már, úgy szeretne egy kis törmelék csokoládét, egy kis gumit, amiből csúszdit lehetne csinálni, egy olyan új rendszerű matricát, egy építhető papírházat, és pénzt, sok pénzt, 1 koronát, 2-t, magáért a pénzért, lárpurlár. Látod, én értelek téged, te öreg ember. Tudom, hogy magadnak is annyiban van, hogy nehéz a dolog nagyon, és hogy ez a könyv piszkos. És látod, én odaadom neked 70 fillérért. Az öreg ember közben tovább tárgyal. Hozzám sem szól semmit. Értjük mi már egymást. Hirtelen kinyújtja oldalt a kezét, és én beleteszem a könyvet. Beszél a vevővel. Megforgatja 2 ujja közt a könyvet. Rettenetes undorral kinyitotta. Istenem! Éppen a rozmárnál nyitotta ki, és ott van a kőporos oldal. 60-ért odaadom neki, egye meg! Lelöki az asztalra. Régi kiadás. És szakadt, hiányzik. A világ elsötétül előttem.
2: Ezt használják a markóba.
0: Mondom vaddatszal elszorult torokkal.
1: Tudom.
0: És tárgyal tovább. Levegő vagyok. Tétován percekig állok. Embertelen keserűség ül a mellemen.
2: Ötvenért odaadom.
0: Szólok végre halkan. Az antikvárius tovább beszélget a vevővel. 2 perc múlva felel, mikor már nem is számítottam rá.
2: 40 füllő, mondja,
0: de nem fordul felé. Rövid számadás. Ez még a mozira sem elég. De a perc elhatározó. Bátran, gyorsan, fejest a helyzetbe, utánam az özönvíz. Hirtelen előkapom a vadonatúj stilisztikámat, ami ma is kell.
2: Ezért mennyit ad?
0: Összesen 1 korona. És 60 fillért fizetnek ki a kasszánál. Ó, a stilisztika kellett neki, a nyomorultnak, a sátának. Az én idei stilisztikám,
2: azt elhiszem, kapott, utána elvitte, kikapta a kezemből, már nem is volt idő meggondolni.
0: És most mi lesz? Mi lesz? Mi lehet? A pénzt itt szorongatom a kezemben. Holnap visszaveszem a stilisztikát. Kérek ehhez a pénzhez még 1 koronát Léniára, és visszaveszem. Holnap elmegyek címet írni, falat hordani. Holnap beállok hajósinasnak. Holnap visszaveszem a stilisztikámat.
1: A jó tanuló felel. A jó tanuló az első padban ül, ahol 3-an ülnek. Ő a középen, a jó tanuló, Steinmann. Az ő neve nem tisztán egy ember jelzésére szolgál. Szimbólum ez a név. Ahány fiú az osztályban, annyi apa ismeri otthon ezt a nevet.
2: A Steinmann miért tudja megtanulni?
0: Kérdezi otthon 32 apa, 32 fiútól.
2: Kérd meg a Steinmann, hogy magyarázza meg,
0: mondja az apa, és a fiú valóban megkéri a Steinmann. A Steinmann mindent tud előre, még mielőtt megmagyarázták volna. Matematikai lapokba dolgozik, és titokzatos szavakat tud, amit csak az egyetemen tanítanak. Vannak dolgok, amiket mi is tudunk. De ahogy Steinmann tudja, az a biztos, az az egyedül helyes, az az abszolút. Steinmann felel. Ez különleges, ünnepélyes pillanat. A tanár sokáig nézte a noteszt, halálos feszültségre meg az osztály fele. Mikor később a francia rémuralom történetét olvastam, mikor a Bicêtre foglyai közül előszólítják a halálra ítélteket, mindig így tudtam csak elképzelni. Az agyak utolsó, véres erőfeszítésben kapkodnak lélegzet után. Még van 2 másodperc. Az alatt mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány tételeit. Tanár úr, én készültem, mondja az ember magában. Tanár úr, fiam tegnap gyöngélkedett. Az egyik lehajol a füzet fölé, mint a struc, hogy ne lássák. A másik merően szembenéz a tanárral, szugerálja. A harmadik idegenben egészen elernyed és behunja a szemeit. Hújjon le fejére a bárd! Engelmeier az utolsó padban egészen elbújik Deckmann háta mögé. Ő nincs is itt.
2: Köszöni szépen, nem tud semmiről. Őt írják be a hiányzók közé. Töröljék ki az élők sorából, őt felejtsék el, békeporaira. Ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben.
0: A tanár 2 lapoz. A K betűnél lehet. Altmann, aki az év elején katonára magyarosította a nevét, e percben mélyen megbánta ezt az elhamarkodott lépést. De aztán nagyot lélegzik. Egyszerre megállnak, és a tanár becsukja a noteszt.
1: Steinmann, mondja egész halkan és kivételesen.
0: Nehéz, felszabadult csóhaj, kivételes, ünnepélyes hangulat. Steinmann gyorsan feláll. A mellette ülő gyorsan kiugrik a padból, szerényen és udvarjasan áll, míg a jó tanuló kimászik a padból. Mint egy testőr, néma és mellékes, dekoratív szereplője egy nagy esemény. Maga a tanár is ünnepélyes. Oldalt ül le a székre, és összetett ujjakkal gondolkodik. A jó tanuló a táblához megy, és kezébe veszi a krétát. A tanár gondolkodik. A jó tanuló erre felkapja a spongját, és sebesen törülni kezdi a táblát. Ebben végtelen előkelőség és önérzet van. Ezzel azt akarja jelezni, hogy ő ráér. Hogy neki nem kell most törni a fejét, ő nem fél, ő mindig készen van. Ő addig is, míg a felelés kezdődik, valami hasznosat akar csinálni a társadalomnak. Ő ráér gondolni a köztisztaságra és az emberiség békés fejlődésére, és letörüli a táblát. Hát, mondja a tanár, és elgondolkodva húzza a szót. Majd valami érdekes példát veszünk. A jó tanuló udvarjasan és a végtelen megértéssel köhög. Természetesen valami érdekes példát. Az érdekes helyzetnek megfelelő. Most úgy néz a tanárra, komolyan és melegen, mint egy szép grófnő, akinek egy gróf megkérte a kezét, és mielőtt válaszolna, megértéssel és rokon szemvel mélyen a gróf szemébe néz, jól tudva, hogy a tekintet elbűvöli a grófot. És a gróf remegő boldogsággal sejti, hogy a válasz kedvező lesz. Vegyünk egy kúpot, mondja a gróf. Egy kúpot, mondja Steinmann a grófnő. De már ezt is úgy tudja mondani ez a Steinmann. Annyi megértéssel, olyan okosan, csak ő tudja, mennyire kúp az, amit veszünk. Én Steinmann, a legjobb tanuló az egész osztályban, veszek egy kúpot, mivel engem, mint az erre legalkalmasabbat megbízott a társadalom. Még nem tudom, miért vettem a kúpot, de nyugodtak lehettek mindannyian, bármi történjék ezzel a kúppal, én is ott leszek a helyemen, és megbirkózom vele. Különben, mondja a tanár hirtelen, vegyünk inkább egy csonkagúlát. Csonkagúla. Ismétli a jó tanuló, ha lehet még értelmesebb. Ő a csonkagúlával éppen olyan határozott, barátságos, bárfölényes viszonyban van, mint a kúppal. Mi neki egy csonkagúla? Ő nagyon jól tudja, hogy nem lehet félrevezetni. A csonkagúla is csak olyan gúla, mint más normális gúla, egyszerű gúla, amilyent egy Egglmeyer is el tud képzelni, csak le van vágva belőle egy másik gúla. A felelés rövid ideig tart. Fél szavakban beszélnek egymással, értik egymást. Lassanként intim dialógus alakul ki a tanár és a jó tanuló közt. Mi már nem is értjük. Ez az ő kettejű dolga. Két rokon lélek, mely itt előttünk egyesül a differenciál egyenletek éteri légkörében. Egy mondat közepén eszmél rá a tanár, hogy miért is beszélgetnek ők, hogy ez felelés, az előmenetel megítélése. A jó tanulónak be sem kell fejezni ezt a mondatot. Minek befejezni? Maradt a szemernyi kétség afelől, hogy be tudja fejezni. A jó tanuló szerényen és illedelmesen ül le. A következő percben már roppant érdeklődéssel figyeli a következő felelő szánalmas dadogását. Egy szónál gúnyosan és diszkréten elmosolyodik, és a tanár tekintetét keresi lopva, hogy még egyszer összenézzen vele. És a tanár lássa, hogy ő, bár nem szól, arcizma se rándul, egy gúnyos mosolyban jelezni óhajtja, mennyire tisztában van vele, milyen marhaságot mondott a felelő, s hogy mit kellett volna felelni.

0: rossztanuló fele.
1: Nem. Másra nem lehetett számítani, igazán. Viszont számított rá, persze, hogy számított, sőt, múlt éjjel álmodott is ilyenfélét, de álmában magyarból hívták ki. Igaz, hogy úgy volt, mintha a magyart is Fröhlich tanítaná. Álmában elintézte az egész kérdést. A párhuzamos vonalakból felelt egy-kettedre. Mikor kimondják a nevét, nem hisz a füleinek. Körülnéz. Hát, ha csoda történik. Hát, ha csak agyrém. Nyomasztó lidércnyomás volt, hogy ez az ő neve. És most felébred ebből az álomból. Aztán egy csomó füzetet kap fel a padról. Még végig megy a kis utcán, a padsorok közt, ezt gondolja. A plusz B szer, A minusz B egyenlő, A négyzet, minusz B négyzet. Ezt fogja kérdezni. Biztosan ezt fogja kérdezni. Ha nem, ezt fogja kérdezni. Átmegyek különbözeti vizsgával a polgáriba, és katonai pályára lépek. Közben megbotlik, és elejti a füzeteket. Míg a földön szedeget, háta mögött felzúg az obligát nevetés, amit ezúttal senki se tilt be. A rossz tanuló törvényen kívül áll. Rajta lehet nevetni. A tanár leül, és maga elé teszi a noteszt. Ránéz. A rossz tanuló görcsösen mondogatja magában. A plusz B szer. A plusz B szer. Veszi a krétát. A tanár ránéz.
2: Készült?
1: Mondja a tanár.
0: Készültem. Ó, igen, hogy ne készült volna. A halálra ítélt is elkészül. Felveszi az utolsó kenetet, és lenyiratja a haját.
2: Hát, akkor írja.
1: A rossz tanuló a tábla felé fordul.
2: B négyzet, mínusz plusz mínusz négyzet, gyök, B mínusz négy, AC szer két A.
1: És a rossz tanuló engedelmesen írni kezdi, és mondja utána a számokat. Írja, írja, mint Ágnes asszony. Tudja, miről van szó, látja a tételt, éppen úgy, mint akkor éjjel, mikor elaludt mellette, és fogalma se volt róla, mit jelent az egész. Igen, ez az. Homályosan sejti, valami másodfokú egyenlet. De hogy mi lesz ebből? Szép lassan és kaligrafikusan ír. A négyesnek a szárát vastagítja. A vonalból, ami törtet jelent, gondosan letöröl egy darabot, ehhez külön elmegy az ablakik a spondjáért. Időt nyer vele. Hát, ha csöngetnek addig. Vagy valami lesz. Úgyse sokáig szerepelő itten a dobogón. Ezt még felírja, az egyenlőségjelet is szép lassan felrakja. Igen, ezt még úgy csinálja, mint más, felsőbb lények. Mint egy jó tanuló. Felírja még A négyzet. A katonaiskolában nagyon korán kell felkelni. Villan át az agyán hirtelen. De aztán hadd nagy lesz az ember. Esetleg kimegy filmébe. Közben szép, lassan ír. Még mindig nem írta le. Hozzá nem értő ember, aki ezt a jelenetet figyeli, azt hiszi, valami jó tanuló fele. De a szakértő tudja már, mit jelent az, mikor valaki ilyen határtalan gonddal rajzolja a kettes farkincáját. Halálos csend, körös körül. A tanár nem mozdul. Most beszélni kell.
2: Másodfokú egyenlet
1: kezdi értelmesen és összehúzott szemmel, mélységes figyelemmel nézi a táblát.
2: A másodfokú egyenlet!
1: Ismétli olyan ember modorával, aki nem azért ismétli a szót, mintha nem tudná, mit akar mondani, hanem inkább azért, mert rengeteg mondani valója közül a leghelyesebbet, a legfrappánsabbat, a legtökéletesebbet válogatja és mérlegeli. De a tanár, a tanár már tudja, mit jelent.
2: Készült, mondja keményen és szárazon. Tanár úr, kérem, én készültem.
1: Ezt bezzeg villám gyorsan mondja. Véres dac, lázadó kétségbeesés remeg a hangjában. Tanár széles gesztussal.
2: Hát akkor halljuk.
1: A rossz tanuló nagy lélegzetet vesz.
2: A másodfokú egyenlet az elsőfokú egyenletből származik oly módon, hogy az egész egyenletet megszorozzuk, és most beszél. Valamit beszél. A második mondatánál arra számított, hogy félbeszakítják, lopva néz a tanár felé. De az mozdulatlan arccal néz, se azt nem mondja, hogy jó, se azt, hogy rossz. Nem szól. Pedig a rossz tanuló nagyon jól tudja, hogy nem lehet az jó, amit ő beszél. Hát miért nem szól akkor a tanár? Ez rettenetes. A hangja reszketni kezd. Egyszerre látja, hogy a tanár felemeli a noteszt. Erre elsápad és szédítő gyorsasággal kezdi. A másodfokú egyenlet úgy származik az elsőből, hogy végig... Tanár úr, kérem, én készültem. Polgár Ernő, mondja hangosan a tanár. Mi ez? Már egy másikat hívtak ki? Hát, ő vele végeztek? Mi ez? Álmodik. A másodfokú egyenlet. Kezdi újra fenyegető. Polgár Ernő fürgén kijön, és a tábla másik végén már veszi is a másik réte. Másodfokú... Tanár úr, kérem, én készültem. Senki nem felel. És most ott áll egyedül a tömegben, mint egy szigeten. De még nem megy helyre. Neki nem mondták, hogy menjen helyre. Odvas és züllött, kitaszított szívvel állott. Neki nem mondták. Nem mondták. Ő még felel. Most végig menjen újra a pacsorok közt. Ne. Inkább áll hülyén. Keze dadogva babrál a táblán, a félbe maradt egyenlet roncsai közt, mint a lezuhant pilóta a motor megpattan hengerei föl. A másik fiú közben már felel is. Valami párhuzamos vonalakról beszél, és olyan idegen és furcsa, mint minden, amivel itt évek óta foglalkoznak körülötte. Foglalkoznak vidáman és ruganyosan és hangosan, és amiből ő soha fel nem fogott semmit. Néhány mondatot jegyzett meg eddig, és azokon húzott. És így áll most. Még áll, reménykedik, udvarjasan figyeli, amit a másik beszél, néha helyesen bólint, legalább ezzel jelzi, hogy ő készült, néha bátortalanul meg is szólal, abban az illúzióban ringatja magát, hogy őt kérdezték, de csak halkan, hogy ne küldjék helyre. Aztán szerényen elhallgat, és figyel, előre hajol, részt vesz a felelésben, odaadja a krétát, buzgolkodik a felelő körül, még súg is neki, hangosan, nem azért, hogy segítsen, de hogy a tanár lássa, hogy ő súg, tehát ő tud. Egy szóval, nem adja meg magát. Egyszer aztán minden ereje elhagyja, elhallgat, és még egyszer a katonaiskolára gondol. Elboruló elméjében, mint távoli szavak verődnek vissza az ajok, a kréta ropogása. Elfolynak az arcok, és pillanatra világosan látja a végtelen, amelyről e percben jelentette ki a felelő, hogy ott a párhuzamos vonalak találkoznak. Látja a végtelen. Nagy, kék valami. Oldalt egy kis házikó is van, amire felül fel van írva, bejárat a negyedik végtelenbe. A házban fogasok vannak, ahol a párhuzamos vonalak leteszik a kalapjukat, aztán átmennek a szobába, leülnek a padba, és örömmel üdvözlik egymást. A párhuzamos vonal. Igen. A végtelen. A megértés, a jóság és ember szeretet osztályában. Ahová ő soha eljutni nem fog. A felsőbb osztály, melybe elégtelen eredmény miatt fel nem léphet. Soha.

A bukott férfi. A bukott férfi hosszan áldogált a tanári szoba ajtaján. Már mindenki hazament, egyenként szállingoztak a tanárok is. Alá szolgálja, mondja udvarjasan, 20-szor egymás után, és meghajtja a fejét. Ő azonban Schwickert várja. Ó, igen, már 11 óta várja Schwickert, akivel röviden és nyugodtan és érztelen hangon fog beszélni. Tanár úr, ezt mondja majd Schwickernek. Egy ember életéről van szó. Nem akarom, hogy szerencsétlenség történjen, tanár úr, ezt ön sem akarhatja. Ön nagyon jól tudja, hogyan történt a dolog. Beszéljünk férfiasan, nyíltan, ember az emberhez. Én akkor, igen, ön tudja mikor, azt mondtam, hogy 8. Henrik, magam is tudtam, hogy nem 8. Henrik, hanem 3. Richard, és már a következő pillanatban ki is igazítottam volna, mert 8. Henrik csak úgy kicsúszott a szájamon. De ön, nem bírálni akarom ön, csak hidegen megállapítom a tényt. Ön azonnal leültetett engem. Ne vizsgáljuk, hogy törvényes szokás szerint tette ezt. Én azt akarom, hogy egymás közt intézzük el ezt az ügyet. Bevegyünk ide a tanáriba. Ön áthúzza az elégtelent, és alul ezt a mondatot osztályismétlésre utasítat. Aztán elválunk egymástól, mint férfi a férfitól. Ön talán csodálkozik, hogy ilyen szokatlan hangon hall beszélni, nos, adjuk ezt. Önök engem félreértettek, azt jól tudom. Zárkózott természetemnek köszönhetem. Nem volt okom nyilatkozni eddig, és mit beszélhettem egy olyan környezetben, mely meg nem érthet engem. Így fog beszélni a bukott férfi. És Schwicker, aki meghökkenve hallgatja végig, egyszerre megáll, mélyen a szemébe néz, majd kipirul, és hirtelen a kezét nyújtja. Neige Bauer, mondja Schwicker. Elég. Én értem önt. Adja ide azt a bizonyítványt. Ön rideg embernek hitt engem, de én nem tudtam eddig, kivel van dolgom. Neige Bauer. Igen. A bukott férfi így fog beszélni Schwickerrel. Miért hát, hogy a bukott férfi mégis riadtan húzódik vissza, valahányszor nyitják az ajtót? Már 2 felé jár az idő, és ő 11-re hazaígérkezett a bizonyítvánnyal. Jó volna, ha Schwicker jönne már. Vagy miért volna jó? Hiszen ő nem is akar hazamenni. Van neki hazája, a bukott férfinek. De íme, itt jön Schwicker. Igen, beszél hátrafelé valamit. Most nem lehet megszólítani. Most se, most megy a lépcső felé. Gyerünk utána majd a lépcsőn. Nem, a lépcsőn mégse lehet.

Na, csak erígy haza, aztán majd készülj a pótvizsgára. Igenis, tanár úr. Nem fog megártani egy kis tanulás a szülindőben. És Nike baj, udvarjasan vigyorog. Igenis, tanár úr. Alá szolgálja. Szervusz. A bukott férfi hajlom, és megindul a körút. Nem sok értelme van annak, hogy megindult, mert ugyan hova menjen. A Schwickerrel való beszélgetés csak valami fásult, tompa érzést hagyott maga után, nem csalódottságot. Hiszen nyilvánvaló volt, hogy így lesz. Hiszen ő nem is akart Schwickerrel beszélni. Mi dolga neki ezekkel? Mi van még hátra? Igen, néhány utca, ami végig megy, néhány bolt, néhány fanyar, férfias gondolat az élet ostobaságáról, az emberek hitványságáról, aztán az a kis dolog. Hagyjon hátra valami írás. Mi? Valami pár sort így. Inkább vagyok első Utikában, mint Rómában a második. Biztos nem Utikában mondta ezt Cézár. Nem biztos, hogy ott mondta. Ott valami más történt. Tudta, de elfelejtette. Majd így írja. Inkább a halálban a második, mint az életben az első. Igen. Ez biztosan nagyon szép. Bár ő nem nagyon érti. De azok majd, azok érteni fogják, annyira marultak. Hát csak értsék. Inkább vagyok a sírban az első. A bukott férfi szemei előtt színes, szívárványos felhőcske ugrál. A torka elszorul, és csak most veszi észre, hogy egész idő alatt, míg ezeket elgondolta, majdnem hangosan énekelgette magában a torna ünnepély indulójának a tenorját, amit betanult. Fel hazánk, hű nehemzehedéke, itt a pálya, itt a tér, itt a tér. Ezt énekelte. Közben ugrált, és viaszkos vászon táskájával a falakat csapkodta. Azon kívül pedig valami nyugtalan érzése is volt, mintha elfelejtett volna valamit, amit pedig előbb el kell intézni. Mi is volt az? Istenem, mi volt? Pedig ma reggel nagyon elhatároztam. Üveglénia? Nem. Gőzturbina? Nem, hisz arról nem is álmodhat egyelőre, míg az 5 forint együtt nincs. Pedig az mikor lesz? A legfőjebb jövő elsején. Ó, tudja már! Ceruza hegyező. És még valami? Igen. Must kolbász. Must kolbász. A nyál összefolyik a szájában. Milyen furcsa neve van. Mi lehet az? Olyan barna, bütykös valami. Ott lóg a csemege kereskedésben, de túlvilágia jó lehet. Must is, kolbász is. Egyelőre ezt. Mindent nem lehet egyszerre. A kocsonyás pisztráng az még a jövő zenéje. Mennyi pénze van? Lássuk csak. Az 8, meg 3, 6-osban, meg 6 krajcár is. Egy fillér, azt esetleg el lehet sütni krajcárnak. Összesen közel 3 korona. 2 perc múlva megvan a ceruzahelyező, és további 2 perc múlva a bukott férfi ott áll a csemegekereskedésben. Ebből 30 cért, mondja, és piszkos kis ujja reszket, amint kinyújtja, a torka meglöktet. Hirtelen elszánás, halálos könnyelműség önti el, megmámorosodik. Meg 20 deka törmelék csokoládét is kérek. Azt hiszem elég, meg kérek 20 ért ementálit is, meg 25 ért abból a vörösből, lazat? Kérek abból is. Mindent külön csinosan becsomagolnak, és ő hagyja, bár tudja jól, hogy nem érdemes, hiszen a legközelebbi kapu alatt úgyis felbont minden. 2 korona 10, tessék, néhány 6-ost visszakap. A kapu alatt felbont mindent, és a zsebébe gyűri. Kezdi az emettálit. Vastag darabokat törve, bent a zsebben, és hirtelen dugja a szájába, majd megfúl, kivörösödik. Aztán a must

Kolbászt eszi meg, aztán a lazacot, mintha köveket raktak volna gyomrába. Mindegy, veszem minden, következik a törmelék csokoládé. Az jó, az meleg és édes és omlós. Ez is megvan, de most milyen nehéz a gyomra. Most valami könnyű kellene, ami felüdíti, felfrissíti. Hogy ez a narancs? Persze drága, az utolsó közül mindegy. Mi van még? 9 krajcár maradt. Mihez kezdjem vele? Kérek 9-ért török mézt. És most itt megy. Ő a bukott férfi a Nefelejts utcában. Hogy került ide? Mindegy. Megy. Megy a hosszú Nefelejts utcán. Benéz a kapuk alá. Nehéz. Nehéz érzéssel belül, és nem tudja, a gyomra nehéz, vagy a szív. Benéz a kapuk alá. Rágja a török méz, csak rágja. Körös körül a halálos üresség, céltalan élet, hideg igazságtalanság. Valami jajongó, egyforma hang kíséri végtelenül, makacsú, lerázhatatlanul. Jajongó, pokoli gyötrelemmel. Fel hazánk, hű nehemzedéke. Kínlódva rágja a ragacsos, fokoztapadó csiriszt, és a nyála, és a könnye fuldoklón csorog le a torkán.

Nagyon szeretek ám turkálni, és szeretem, ha mindenfélét találok. Makkot, barackmagot, édes gyökeret. De amikor semmit se találok, akkor unom az egész turkálást. Csak túrom itt a földet, túrom, túrom, de sehol egy gyökér, sehol egy magocska. Nem is turkálok már tovább. Sötét is van már.

nem is turkálok már tovább. Sötét is van már. Sötétben én nem turkálok, mert nem látom, hol az árok. Nem szeretem röf, röf, röf, ha egy tüske orron döf. Ha a csülköm nagyon földes, manócska rám rossz szemmel lesz, és a vízbe dug, újjj, mindig meg kell fürdeni. Csütka baba, maradj csendbe, csuhé ruhád ne szizegjen, én is halkan röfögök.

én nem turkálok, meg nem látom, hol az árok, nem szeretem, röf-röf-röf, ha egy kiske orron döf. Ha a csürköm nagyon földes, manócska rám, rossz szemmelles, és a vízbe dug, hújé, mindig meg kell fürdeni. Aztán most már maradt csendben, csuhé ruhát ne zizegjen, én is

0: Mazsola!
1: Tessék!
0: Morzsolj egy kis kukoricát!
1: Már tegnap morzsoltam.
0: Ó, azt már meg is daráltam, meg is sütöttem lepénynek, és meg is etted. Ha holnap kukorica gölödénylevest akarsz enni, akkor most morzsolj kukoricát.
1: Mindig én morzsoljak.
0: Hát, ha akarsz helyettem kapálni, én szívesen morzsolok.
1: Nem, inkább morzsolok, Manocska, inkább morzsolok. Te csak kapálj.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Kilos Rádió 90.3. Szervusztok, kedves hallgatók, ti a Bádogdom műsorát hallgatjátok most a Honti és Anna idősávjában, mert éppen tematikus hírnapot tart a rádió. Úgyhogy jól mondom, Bori?
1: Igen, rendkívüli adásunkat halljátok.
0: Ja, igen, olyannyira rendkívüli, hogy GGL is fejtette majdnem, de tényleg elfelejtette lehet. Szóval vendégeink Auer János, a média tanács tagja, és Pogány György, a Civil Rádió főszerkesztője.
2: Szervusztok, kedves hallgatók!
3: Jó estét, szervusztok!
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ketten vagyunk most rátok Bodival.
1: És Aranka, mit hogy halljátok? Meg a pultnál.
0: Igen, a telefonszámunk pedig 215-37-73, hogyha esetleg kérdésetek lenne. Csetet azt most nem látjuk, úgy látom.
1: Na akkor legyen civil rádiós kérdés az első. Léteznek-e szerinted civil hírek? Meg lehet a híreket különböztetni, úgyhogy... Neked például, hogy most nem tudom, ti belefogtatok-e hírszerkesztésbe, vagy nem, én nem követtem nyomon, hogyha, akkor milyen tematika alapján válogattok híreket?
2: Nagyon remélem, hogy léteznek civil hírek, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy van a közönségünk, akiket nem kizárólag azok a hírek érdekelnek, amik általában a médiában szerepelnek, hanem vannak másfajta hírek is. Mi abból indultunk ki, ami szerintem nálatok, tehát a Tilosban is egy helytálló feltételezés, hogy a mai rádió hallgatók azok már nem elsődleges hírforrásként hallgatják a rádiót. Ezerféle más hírforrásuk van, az a fajta régi módi rádiózás, amikor összegyűltek az emberek 10 órakor a rádiókészülékek körül az egész országban, mert akkor lehetett a híreket hallani, hát ennek nyilvánvalóan vége van.
1: Hát akkor két adó volt, vagy három adó volt igazából?
2: Hát igen, vagy inkább egy adó volt valójában, mert tök mindegy volt, hogy melyiket hallgatod, ugyanazokat a híreket hallottad. De hát ettől függetlenül, hogy egy forrásból jöttek a hírek, a legfontosabb és elsődleges gyors hírforrás, az mégiscsak a rádió volt, mindegy, hogy milyen forrásból, a fontos hírek akkor is ott érkeztek meg először. Na ez az, ami természetesen már a múlté, és elsődleges hírforrásként se a Tilost, se a Civil Rádiót nem hallgatják az emberek. Sokkal inkább véleményre kíváncsiak, sokkal inkább arra kíváncsiak, hogy mi mit gondolunk a világról, és azokat a fajta híreket, azt a fajta megismerését a dolognak, azt máshonnan szerzik. A telefonjukról, mint ahogy Aranka most ezzel azt nézi, hogy éppen milyen SMS-t kapott. A netről, tehát érted, egészen más, teljesen másképpen alakult ma már a hír szolgáltatás. Ami egy kicsit ettől eltér, az nyilván a reggeli meg a késő délutáni időszak, amikor kocsiban hallgatnak minket is, titeket is, ahol a közlekedési hír, és az az elsődleges egy-két fontos dolog, ami aznap történt, az fontos lehet annak, aki kijött a munkahelyéről, beült az autóba, és bekapcsolja
1: éppen
2: a rádiót.
1: És éppen nincsen net előtt,
2: és éppen egész nap akár dolgozott, lehet, hogy nem neten dolgozik, azért vannak még ilyen emberek furcsa módon, akik a pékségben és az utcán dolgoznak, és annak érdekes lehet, hogy aznap mi történt. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a mi hírszolgáltatásunkban az fontos, hogy elmondjuk, hogy aznap milyen fontos esemény volt, milyen fontos dolog történt, nem azt, hogy mit nyilatkozott bármelyik politikus, tök mindegy, hogy melyik, mert azt majd földolgozzák mások. De ha valami történt, azt elmondjuk a Civil Rádióban, és azt gondoljuk, hogy az fontos, hogy elmondjuk az éppen aktuális időjárást, éppen aktuális közlekedési helyzetet.
1: Médiatanács részéről szerinted egyáltalán mi ennek az oka, hogy itt próbálnak tényleg ilyen kicsit ilyen elavult módon elkényszeríteni olyan hírrádiókra is hírszolgáltatást, aminek gyakorlatilag azon kívül, hogy megterheljék, semmi gyakorlati értelme.
2: Bocsánat, hadd szóljak közben, mielőtt elkezded mondani, János, hogy hogy mit gondolsz erről, de egy picit a számba adtad azt a kifejezést, hogy az elavult hírszolgáltatást erőlteti az NMHH. Nem gondolom, hogy elavult a hírszolgáltatás, mássá
1: változott. A jellege.
2: Mássá változott a hírszolgáltatás, és azt majd talán Auer János elmondja, hogy ők milyen hírszolgáltatást követelnének?
1: Vagy várnak, vagy találnának ki?
3: Amennyire én ismerem az egyes médiaszolgáltatók hatósági szerződéseit, és ez viszonylag mély ez az ismeret, per definíció nem nincs benne.
2: Szóval nincs ott, hogy elavult hírszolgáltatás.
3: De az sem, hogy kell kinéznie a hírszolgáltatásnak. Tehát ennek nincs se törvényi definíciója, se szakmai vagy gyakorlati definíciója.
1: Tehát, valaki döglött híreket olvasgat fel, mondjuk 1934-ből elővesz egy újságot, és 1934-ben ezek a hírek voltak, kedves hallgatóink, Kovács József Dezsőné megkapta az első kürtjét a zeneiskolába.
3: Amennyiben ezzel nem téveszti meg a hallgatót, és nem próbál meg olyan helyzetet teremteni, mint hogyha
1: ez... A világok harcát akar.
3: Igen, tehát ő tulajdonképpen elvileg ez még nem is kizárt.
2: Nagyon jó pofa műsor elemet lehet belőle csinálni, ahogy van is.
3: Ugye alapvetően a hír igény az a fogyasztóban fogalmazódik meg, és ennek a kielégítése abban az értelemben, hogy a fogyasztó érdekei a legfontosabbak, bizonyos értelemben a hatóság dolga is. Ezért szerepelnek a szerződésekben olyan feltételek, hogy híreket is kell mondani, ugye különböző típusú médiaszolgáltatásokhoz különböző mértékű vagy különböző időtartamú hír adási kötelezettség társul vagy járul, de azt senki nem mondja meg, hogy ezek a hírek miről szóljanak. Ez a szerkesztői szabadságnak a része. Ha nagyon egyszerűen vagy nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy kizárólag annak a céljából szerepel ez a szabályozásban, hogy a hallgató, az olvasó, a média fogyasztó hozzájusson azokhoz az információkhoz, amik a demokratikus nyilvánosság működéshez szükségesek.
1: Hát igen, nem csak nagyjából, hogyha hallgatunk mondjuk egy közszolgálati rádiót, akkor az történik, hogy
4: közszolgálatának nevezett rádiót,
1: hogy felolvassák a közszolgálati MT híreket, 3-4-et kimazsoláznak, és mind a 3 vagy 4 csatornán, amelyik, vagy azt hiszem 3 csatorna az, ami hozzájuk tartozik most, ugyanazokat a hírblokkokat hallgatja az ember végig. Hát szóval ennek ilyenkor mi az értelme?
3: Na jó, de hogyha jól belegondolsz, akkor nem csak a közszolgálati médiaszolgáltató mondja ugyanazokat a híreket, hanem
4: az összes létezik tőlük egy csomó.
3: Az összes de most nem ebbe az irányba próbáltam volna elvinni a gondolatmenetet, bár nyilván ez is releváns lehet, de általánosságban a hírek kapcsán. Éppen a mai tematikus műsorotokba hallgattam bele a déli órákban, vagy kora délutáni órákban, és ott a Csonka Magyarország című műsorban a vendégként jelenlévő Új Péter, meg a Magyari Péter, a 444.hu két szerkesztője, illetve főszerkesztője azt taglalta, hogy ugyanaz a 15-20-30 hír kering a nyilvánosság lényegében minden felületén, és tulajdonképpen az egyetlen különbség az a tálalás, meg a
1: súlyozás.
3: Nem tudom, volt valami szakszó, amit az Új Péter használt, de most a jut eszembe. De mindegy, a lényeg az, hogy valóban ezt nehéz tagadni, vagy nehéz lenne cáfolni, hogy ugyanazok a hírek keringenek mindenhol.
1: Na, betelefonál, akkor hallgassuk meg.
4: Vegyük fel a
1: fülest.
3: Hol van?
1: Bekapcsolva a telefonálót?
5: Hello!
1: Hello, szervusz!
4: Szia!
3: Hello!
5: Én itt ellent is mondanék akkor mindjárt, mert a tilos hírekben mindig szerepelnek olyan hírek, amik nem szerepelnek sehol máshol, és igencsak relevánsak. Én például a saját szakmámból kaptam egy olyan hírt, ami nagyon meghökkentett, és utána kellett olvasnom, és szakfolyó iratokban is megnéztem azt, hogy ez tényleg így volt.
1: Elmondod, hogy mi volt ez?
5: Igen, ez egy nagyon speciális mutáns fehérjének a gátlóját fedezték fel amerikai kutatók, és ezt mondta be a Tilos Rádió.
3: ami nem szerepelt sehol máshol, és ez a...
5: Nem szerepelt sehol máshol, hogy én azt hittem, hogy az interneten mindjárt erről fogok valamit találni, de ott se találtam, aztán a...
1: Több utások közvetítették akkor.
5: Aztán találtam a Nature-ben egy cikket erről, meg annak egy referenciáját valahol, és aztán persze megtaláltam mindent, ami ezzel kapcsolatos tudományos közlés volt, de nem tudom, hogy honnan szedte a hírszerkesztő, de minden esetre nagyon leesett az állam utána, mert ráadásul én vegyész vagyok, de ezt még az kutatóorvosok se tudták, akik azért nálam sokkal jobban napra készek ilyen témában.
1: Hát igen,
5: úgyhogy, nem feltétlenül ugyanazok a hírek keringenek, legalábbis a tilosban szinte biztos, hogy nem. Van is néhány olyan hír, ami még szintén megkökkentett, az egyiknek próbáltam utána nézni, de nem. Ott nem találtam semmit ez ügyben, mondjuk az annyira nem is érdekelt, mert nem a közvetlen témámhoz tartozott, de nagyon érdekes volt az is, de ott nem sikerült nyomára lelnem, hogy honnan jött az információ. Oké, csak ennyit szerettem volna. Köszi szépen!
1: Mi is köszönjük szépen!
0: Szia!
1: Szia. Ez is mutatja, hogy igazából mekkora, milyen mélyről és milyen sokrétű helyről lehet azért híreket bányászni, és hát ez mondjuk az tényleg nagyon jó, hogyha már nem határozza meg pontosan a jogszabály a hírfogalmát, akkor nem is szűkíti semmifajta egyéb módon, úgyhogy ez...
3: Így van, szerintem ez kizárólag, az úgynevezett szerkesztői szabadság az egy nagyon komoly tényező ebben a média szolgáltatási vagy a média világában, semmi és senki nem kényszeríti a szerkesztőket arra, hogy valamit hírként kezeljenek, vagy valamit meg úgy kezeljenek, hogy ez ilyen-olyan okoknál fogva nem számít hírnek, vagy az ő megközelítésükben ez nem annyira fontos. Senki nem mondja, hogy már pedig erről neked beszélni kell.
1: Igen, hát akkor ez valamilyen szinten egyrészt nem azt mondom, hogy értelmetlen, mert hát elképzel, tehát minden hírnek azért van egyfajta célcsoport, és fogyaszt, hogy ha csak három embert érdekel mondjuk egy bizonyos téma, akkor is megvan már a célcsoport. Csak hogy miért a jogszabály, vagyis miért a médiahatóság találja ki azt, hogy mire van szüksége a rádióhallgatónak. Szóval ezt miért nem tudják a hallgatók ki találni, hogyha mondjuk valaki híreket akar hallgatni, akkor mondjuk hallgassa az inforádiót, vagy hallgasson olyan hírrádiót, mind a két oldalnak azért megvan a maga kis hírforrása, a hírrádiója, ha valaki meg tényleg szórakozna, akkor vagy pedig kulturális műsorokat akar hallgatni, akkor hallgassa, mondjuk a tilost, vagy hallgassa
2: de
1: a beszélgetés.
2: De most kiéleged ezt a dolgot a politikai
1: nem, hírekre? Nem csak politikai hírekre, hanem mindenfajta hírekre. Hát ez nem,
2: hát
1: hírekre.
2: Hát az meg a többi az a politikai hírekről szól, a kulturális hírektől kezdve a tudományos híreken keresztül, mint az előző betelefonáló is arról beszélt, hát rengetegféle dologgal lehet foglalkozni.
1: Szervusz, kedves hallgató!
0: Hello!
5: Sziasztok, bocs, hogy megint belepofázok. De hogyha nem lett volna ez a kényszer, akkor szerintem a tilosnak nem lett volna hírműsora, és még egyszer hangsúlyozom...
1: Akkor nem tudnád a Bódásfehérjét akkor, hogy nem ismernéd.
5: De nem, ez csak egy példa volt. Én komolyan mondom, nagyon-nagyon szeretem a tilosnak a híreit. Szóval kifejezetten örülök akkor...
3: Tessék, itt a hallgatói igény.
5: Botlok bele, mert iszonyatosan jól szerkesztettek, nagyon érdekesek, és abszolút nem sematikusak. Szóval, hogy...
0: Eddig is voltak hírek, de ezentúl most már még több kell.
5: Ez szerintem egyébként nem jött volna létre valószínűleg, hogyha nincsen kényszer. De mondjuk azért ez természetesen egy véletlen. De én nagyon örülök, hogy ez így alakult. Köszi!
1: Köszönjük!
0: Hello!
1: De emlékszem, még régebben nagyon sokszor olvastam, most már azért már sajnos nincsen rá időm bulvárlapokat, csak azért, hogy szórakozzak, még a régebbi, ilyen mai naptól kezdve a ilyen munka utáni levezetésként, és én legjobban a bűnügyi híreket szerettem ott a hátsó részén, mert tényleg, szóval gyakorlatilag ilyen kész novellákat lehetett volna küldeni egy-egy ilyen esetből, ahogy leírták, és nyilvánvalóan igazából azon kívül, hogy az ember tájékozódik arról, hogy mi történik mondjuk egy kisebb faluba, vagy mi történik egy kisvárosban, mert ezért a bűnügyi hírek azért elég sok mindent elmondanak azért mögöttes módon. ilyeneket például rádióban nem nagyon lehet például ilyen szórakoztató bulvár híreket hallani. Úgyhogy
2: de
1: az, hogy Kovács Jánosné elloptott egy szatyrot, mint talán Horváth Istvánitól, és akkor így magáévá tett öt kötött sapkát, én konkrétan erről. Szóval, hogy ez híre vagy nem? Hogy híre ez vagy nem? Szóval
3: nem tudjuk megfejteni, hogy ezek az ilyen típusú hírek miért nem szerepelnek a rádiók műsorán, a hírszolgáltatáson.
6: Sziasztok! Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért abban is érdemes belegondolni, hogy nagyon sok szerkesztőségnek, nem is feltétlenül csak a rádiónak, de akár az online médiában is, nagyon sok szerkesztőségben gondolom egyszerűen nincs keret arra, hogy minden területet lefedő stábot dolgoztasson. Tehát mondjuk mit tudom én, lehet, hogy a HVG-nek fussa arra, hogy a...
4: A legizgalmasabb sejtjük, mit szeretnéd, de azért jobb lenne, hogyha ki tudnád fejteni.
1: Nem csak erre, azért akartam ezt az egész ilyen bűnügyi hírekre kihegyezni, hogy mi számít hírnek. Például ez híre vagy nem szerintetek, hogy most meg, hogy ez országos hír lehet-e, hogy mondjuk valaki a nyugdíjas társától ellop öt kötött csapkát mondjuk, vagy hatod.
4: Hát ha nagyon bélem csinálja.
1: Mert ez is hírként jelenik meg. Na, megint nem jött össze, nem baj majd.
3: Ahogy az előbb próbáltam itt eldadogni, én nem tudok róla, hogy a hírnek lenne definíciója, vagy mi számít. Ha már itt a bűnügyi hírekről esett szó, azt ugye a média törvény rögzíti az Európai Uniós irányelvre alapozva, hogy az országos kereskedelmi média szolgáltatóknak a híradásaik 20%-a 20%-ánál nem lehet több a bűnügyi hírek
1: aránya. Csak egy kis lopás is, besorolásos lopás is, akkor bűnügyi
3: hírnek. Minden, ami ebbe a kategóriába, ebbe a körbe tartozik.
1: Például az, hogy Repülős Gizi megint elcsent 3 órát, vagy 3 aranyláncot egy sajószentpéteri portáról, akkor ez már elviszi mondjuk a...
3: Hát igen, nem tudom mennyit nézel kereskedelmi tévéknek a híradóit, de hát ugye ez a szinte köztudomású, hogy a híreknek a elég komoly hányadát teszik ki az ilyen típusúak.
1: Hát jó, csak itt igazából nekem az a probléma, hogy vannak olyan hírek, amik mondjuk tényleg azért arra mennek, hogy borzongjanak a nézők, ez a közlekedési balesetekről szóló, vagy pedig

0: Csak akkor, hogy a büntetőbíróság.
1: Igen, hát nyilván egy személyiségű perről, vagy egy házassági, vagy a házasság kötelék felbontására vonatkozó ítéletről való beszámoló, az egyáltalán biztos,
0: hogy biztos. Igen, például lesz híre, hogy a Kovács
2: azért egy megfogalmazásodban megint hadd kapaszkodjak bele. Amennyire tudom, nem, nincs törvényileg szabályozva, törvényileg előírva az, hogy mennyi hír kell, hogy legyen egy rádióban. Civil rádióban nálunk naponta összesen van egyszer, azt hiszem, összesen 7 percnyi hírt vállaltunk be.
0: És az reggel és ennyit, is reggel vagy
2: ennyit
0: este?
2: Csinálunk. Hát ez két részre szét van, azt a délután és a reggeli időszakban.
0: De nem ugyanazt nyomjátok akkor reggel?
2: Nem. Természetesen nem ugyanazt nyomjuk. Ti magatok döntöttetek úgy, amikor a pályáztatok, mi is végigcsináltuk ezt a folyamatot 2 évvel ezelőtt, hogy bevállaltok híreket, mert nem tudtátok, hogy a veletek együtt pályázók, azok vajon mivel fognak esetleg megverni benneteket, és azért vállaltátok be, hogy jobb legyen a pályázatotok. Tök ugyanezt csináltuk mi is, csak nem vállaltunk óránként híreket, de sok olyan rádió van, ahol ilyet nem mondanak. Tehát, ahol nincsen,
0: akkor mi vagyunk a hibások, akik írtuk a pályázatot. Hogy
2: nem hibások vagytok, csak azt akartam eloszlatni.
0: Taktikáztuk magunkat.
2: Azt akartam eloszlatni, hogy azt gondolja valaki, hogy ez egy előírás. Ez nem előírás, ezt vállaltátok, ezt adtátok be pályázatnak, és attól kezdve, hogy megnyertétek ezzel a pályázatot, ettől kezdve persze előírás, szomorú módon, vagy...
3: Tehát ugye a szerződések tartalmát a felek közös akarattal bármikor módosíthatják, tehát fogalmilag nem kizárt, hogyha a Tilos Rádió azzal a javaslatta vagy kéréssel, vagy nevezzük akárminek fordul a hatósághoz, hogy neki ez ilyen, olyan, amolyan.
0: De ugye ingyen jogi tanácsokat kapom most itt a
3: műsorban. Én se tanácsnak nem szántam ezt se, pláne nem ígéretnek, mert egyáltalán...
0: Én ebben nem lehet kihátrálni, tudod.
3: Nem is kihátrálni akarok, csak jogászként fordult meg a fejembe, hogy azért ez nem példa nélkülő, hogy egy megkötött szerződés feltételeit a felek közös megegyezéssel módosítják.
0: Vagy törvényileg módosítja, mondjuk a jogalkotó.
3: Hát azért arra ritkán van példa, hogy egy akár hatósági szerződés feltételeit a törvény írjon felül, bár fogalmilag nem kizárt ez sem természetesen, de csodálkoznék, hogyha a magyar jogalkotó komolyabb energiákat fetszölne abba, hogy a Tilos Rádió és a médiahatóság közti szerződésnek a tartalma milyen legyen.
0: Anonka, egy szép kérdés,
4: nincs egy gondoltam, hogy ez egy pár perc lesz. Gyurihoz fordulok akkor, hogy ti civil rádió vagytok, és milyen tematikájú műsoraitok vannak? Vagy
2: meg lesz ellepe.
0: Civil.
4: Jó, na. Basszus, ez elképesztő tényleg. De milyen témákkal foglalkoztok?
2: Mi pontosan annyira vagyunk civil rádió, mint amennyire a Tilos Rádió is civil rádió, csak minket mellesleg még úgy is hívnak. Tehát nagyjából ugyanolyan témákkal foglalkozunk, kerüljük a nagy politikát, ehelyett próbálunk helyi politikával foglalkozni, és szakpolitikai típusú dolgokkal, környezet.
4: A helyi politika alatt mit értesz?
2: Városrész, kerület, vagy még annál kisebb egyes lakótelepi és egyéb problémák. Sokat foglalkozunk szakpolitikai jellegű dolgokkal, környezetvédelem, szegénység, a handicappes emberek, tehát fogyatékkal élő embereknek a különböző problémái, ezeket mind szakpolitikai jellegű dolognak tartjuk. És persze foglalkozunk általában olyan témákkal, ami a civilségről elsőre mindenkinek eszébe jut, közösségszervezés, közösségfejlesztés, települési, különböző kisebb településen, vagy budapesti városrészeken történő önszerveződés, városvédelem, és így tovább. Hát alapvetően ilyen dolgokkal foglalkozunk.
0: És például most egy kicsit poénkodtunk ezen, hogy civil hír. Tudnál mondjuk szerkeszteni egy civil hírt most fejben? Mi lenne egy civil hír, hogyha mondjuk...
2: Nálunk az alapvető hírszerkesztési alapelvek azok

0: annak, hogy nem szedjük elő azokat a hatalmi politikával foglalkozó napi híreket, amiket egyébként a híradóban dögivel láttok. Tehát ez az egyik első alapvető elvünk. Nem érdekel, hogy ki nyilatkozott és mit nyilatkozott ma, bárki is legyen.
1: Gazdag civil hír mondjuk, hogy mondjuk az egyik civil szervezet ellen mondjuk ügyészségi vegzálás indul?
0: Ez most hát az annyira civil hír, hogy a konkrét esetre vonatkozóan helyszíni közvetítést adtunk arról, amikor elvitték az ökotársnak a vezetőit, mert tudtuk, tehát ugye reggel kezdődött ez a rendőri akció, és délutánra vitték el őket, akkor már ott egy tüntetés zajlott, onnan helyszíni közvetítést adtunk. Persze, hogy civil hír. Minden olyan hír fontos lehet a mi hallgatóink számára, ami civil szervezetekkel, civil szervezetek irányításával, életével, munkájával foglalkozik. Ezek mind civil hírek. Ezekkel az a baj, hogy nem eléggé érdekesek, nem elég sok embert érintenek, nem elég izgalmasak ahhoz, hogy minden hallgató lerágja a körmét. Hát ezekkel azért csinyán kell bánni, mert ha te egy ilyen, nem tudom én, 5 perces hír folyamban 10 darab olyan hírt mondasz el, ami ilyen civil szervezetekkel foglalkozik, akkor a harmadik után elkapcsol a hallgató. Tehát mi igyekszünk civil híreket, kulturális híreket, más típusú híreket, tudományos híreket is úgy vegyíteni egy-egy ilyen hírperiódusba, hogy még fönn maradjon az érdeklődése, ne csak annak, aki a mutáns fehérjékre csillan rá, hanem annak is, aki egészen más.
2: De Bodi, ugye a civilt azt nem a hivatásossal, vagy a professzionálissal állítottad párhuzam, nem is párhuzam,
1: hanem nem, igen, szóval, hogy ilyen politikamentes, most én csak viccből mondtam ezt, vagy nem viccből, hanem csak így rákérdeztem, hogy ez most civil híre, hogy egy civil szervezettel, de mondjuk civil hír az, hogyha ha most teljesen ilyen blőd dolgot mondok, hogy Békásmegyeren elkezdték az avargyűjteni, és ezért most holnap után jönnek a avargyűjtő kertészetek, hogy igen, szóval ilyen lehet, hogy ilyenekkel kerül, mert lehet, hogy a Békásmegyereket ez nagyon is érdekli például, és ez egy szolgáltató jellegű hír. Vagy hogy a lobtalanításnak holnap után, vagy holnap estére vége lesz, és addig mindenki addig próbálja.
2: Ugye itt a Gyuri behozta ebbe a képletbe a hallgatottságot, vagy a hallgató érdeklődésének a fenntartásán. Fogalmilag nekem legalábbis az ilyen közösségi rádiók, mint amilyenek ti is vagytok, azok elsősorban nem feltétlenül arról szólnak, hogy a hallgatói igényeket elégítsek itt.
1: Nyilván hát nincsenek reklámbevételhez kötve a működésünk, és azért itt nem kell mutatnunk a letöltöttséget.
2: Ezt én inkább, bár lehet, hogy tévedek, és javítsatok ki, hogyha ez nincs így, hogy a készítők, a tartalom előállítóinak az érdeklődése, meg az ő affinitásuk, meg az orientációjuk dönti el, vagy határozza meg alapvetően, hogy mi lesz az a tartalom, ami az éterbe kikerül. Aztán, hogy ez mennyire találkozik a hallgatók igényeivel, ízlésével, szándékával, az nem feltétlenül kalkulálható előre. Nyilván ugye egész más a helyzet akkor, amikor arról van szó, hogy a médiaszolgáltató működési költségeinek a tetemes részét, vagy a túlnyomó részét azt a reklámokból próbálja beszedni, mert a reklámozó az annak fog pénzt adni azért, hogy a reklámját közé tegye, akit valami sokan hallgatnak. Ott meg nyilván a szerkesztőnek azzal a fejjel kell megpróbálni gondolkodni, hogy mi az, ami érdekelheti azokat a hallgatókat, akik oda, vagy a médiafogyasztókat, hogy ne csak a rádiókról beszéljünk. És ezt próbálja meg a lehetőleg pontosabban eltalálni. Aztán, hogy ugye itt fölmerül az a kérdés is, hogy mi volt, miért olyan a közös, vagy illetve a kereskedő média, amilyen. De van, aki azt mondja, hogy azért szolgáltatja ezt a sokszor valóban minősíthetetlen tartalmat, mert hogy erre van igény. Mások meg azt mondják, hogy ti kondicionáljátok, már hogy a kereskedelmi média kondicionálja a fogyasztóit arra, hogy ilyenekre legyen igényük. Hát ember legyen a talpán, aki eldönti, hogy mi volt előbb. De minden esetre, ha pusztán a híreknél, vagy a hírnél maradunk, akkor megint csak oda tudok én visszatérni, hogy a szerkesztői szabadságot, ami ugye része a szólásszabadságnak, azt az égvilágon semmi nem korlátozza, vagy tereli bizonyos keretek közé. Az pedig, hogy
1: kivéve, hogyha mondjuk a közösség azt mondja, hogy bizonyos szintű hírek vagy műsorok, azok nem kerülhetnek be, azért egyfajta korlátozás majdnem minden.
2: Hát ez a közösség alatt a hallgatókat,
1: vagy nem,
2: hát
1: a fogyasztókat? A rádiónak mondjuk a közössége.
2: Hát na, persze. Igen, szóval, jó, ugye, igen, na, de hát ez
1: aztán is végig vitte, hogy politikus bejöhet-e, vagy nem, például a tilosba, és azért nem voltak feszültségek, szóval ezt...
2: Jó, de hát ezeket az ügyeket nyilván itt belül kell nektek eldönteni. Arra szerintem nincs értelme várni, mert pláne nem is lenne jó várni, hogyha ezt valaki, vagy azon adtak, hogy valaki... Semmiféleképpen.
3: Teges, ja nem csak eszembe jutott, hogy beszélgettünk, vagy egészen idáig magáról a hírszolgáltatásról volt szó, illetve arról, hogy mi az, ami hír. Na de mi van azokkal a hírekkel, amelyek mondjuk manipuláltak? Tehát mondjuk, aki szándékosan manipulálja a híreket, azzal mi történik? Hát, tehát attól elfordulnak a hallgatók, és nincs tovább? Vagy
1: de mert először nem veszik észre egyből, hogy manipulálnak egy hírt szerintem, és hogy az később derül ki, akkor onnantól kezdve végül annak a szerkesztőségnek a felelősség. Hát nyilvánvaló itt a nagyobb ilyen hírmanipulálásos történetekről nem egyből jött le, például a Cohn-Bendit botrány, az utána alakult ki, mert elég sok ilyen ügyet csináltam ez ügyben, mert az Indexet is elég sokszor perelték ebben.
3: Összefoglalva a véleményeteket szeretném hallani arról, hogy mondjuk a magáról a hírmanipulációról. Hogy...
2: Ez baromi csúnya dolog, szerintem.
3: Ugyanakkor
2: meg nem tudom, hogy kizárható-e. Nyilván itt mindenféle érdekek vannak a hírek szerkesztésének átterében. Az előbb itt váltottunk szót értelmezhető érdekekről, de ennél sokkal cizelláltabb vagy cifrább körülmények is lehetnek.
1: Hát elhallgatás is manipuláció, hogy valamit például nem mondanak. Szóval, és akkor az manipuláció, hát igazából a szerkesztőségben a manipuláció, csak nem hírmanipuláció, mert ugye akkor nem manipulálják, mert nem alakítanak át hír, de hír csak esetleg nem adnak arról.
0: Azért a mai média világban már az elhallgatás az egy elméletileg létező fogalom, mert az, hogy ha most a közszolgálati vagy állami rádió, televíziót
1: kihagyjuk,
0: de mondjuk, hogy hagyjuk ki ebből az egészből.
3: Hát de basszus, hát hogy lehetne kihagyni?
1: Jó, de próbáljuk most,
0: most csak amiatt, hogy érthető legyen, hogy miről beszélek, tehát nektek vagy nekünk nincsen olyan fajta kötelezettségünk, hogy mindenről feltétlen hírt kéne adni. Tehát ilyen módon folyamatosan és állandóan elhallgatunk mindent, vagy mindenfélét, sok mindent nyilván. Na de hát egyikünknek sem feladata, meg fogja találni a médiafogyasztó vagy a hallgató azt a helyet, ahonnan tájékozódik.
1: Én nagy mire akarsz kikodni, hogy vannak olyan közszolgálati ilyen médiumok, amiknek viszont kötelessége lenne teljes körülön.
0: Hát persze, ezért mondtam, hogy hagyjuk most ki, és ne kezdjük el szapulni őket, hogy milyen rosszul csinálják, amit csinálnak, mert nem ez a lényeg, hanem sokkal inkább az, hogy mennyire a mi feladatunk ez. Szerintem ti sem tudtok elhallgatni híreket, meg mi sem, mert az nem érdekli a mi hallgatóinkat, valószínűleg azért nem adunk róla hírt.
1: Igen, meg hát az tényleg, hogy most Prenszeprinnek próbálunk egy kicsit visszatérni, hogy mi az, hogy hír. Ez nagyjából ez ugyanolyan ilyen nehezen eldönthető kérdés, mint hogy a vélemény meg a tényállításnak a elhatárolása, amit gyakorlatilag én jogi konferenciák tucatjaim voltam már, ahol próbálták ezeket megállapítani.
2: Az volt sokáig a közkeleti újságírói krédó, hogy a hír szent, a vélemény szabad.
1: És innentől kezdve
2: persze,
1: próbáljuk úgy definiálni, hogy...
2: Így van egy csomó, vagy lehet egy csomó olyan helyzet, vagy amikor a kettő szépen átcsúszik egymásba.
1: De akár egy egyszerű tényközléssel is.
2: Igen. Pontosan. De hát azért azt nyilvánvaló, hogy ha itt a hírközlés, hát vagy a hírek...
0: csoportosítod, milyen sorrendben vannak egymás után az egyébként nagyon korrekt hírek, igen, hát az egy nagyon, nagyon jól használható manipulációs eszköz.
1: Szóval jó, nagyon szépen megfogalmazza ezt, hogy a valós tények hamiszínbe történő feltüntetése ez, amit elvileg tilt is a polgári jog, de hát ezt nyilvánvaló, ezt a legnehezebb
0: különben el.
1: Meg nagyon nehéz ezt így elmagyarázni, hogy ez pontosan mit jelent, hogy most tényleg úgy csoportosítasz tört egy... De hát mondjuk ugyanígy lehet egy vádiratban is különböző tényeket úgy csoportosítani, hogy egyik oldalról úgy néz ki, hogy nem történt semmi, a másik oldalról meg úgy néz ki, mint hogy a bűncselekmény történt, és akkor kész ez a irányított kommunikációnak az egyik része. Csak hogy érdemes ilyen közösségi rádióknak igazából engem, mert az zavar ebbe, hogy belefolyni ebbe a történetben, vagy jó, mondjuk nyilván, hogy azt mondjuk most vállaltuk, kényszerből vállalta, vagy nem kényszerből, hanem taktikai okokból így a Tilos, de például vannak évtizedek óta, vagy már 15 éve dolgozok hírportáloknak, ott is nagyon sokszor tényleg az van, hogy nézik az MTV-t, és akkor próbáljuk egy a vicces híreket inkább kiszedni, ami hogy nem bűnügyi, amiről lehet egy jó címet írni, meg lehet, és igazából az egész lehet, hogy nem szól semmiről, és ez is egyfajta hírszolgáltatás.
2: Persze,
1: vagy,
2: de hát
1: vagy,
2: ez aztán egy csomó mindez elvezet az újságíró etikához.
1: Igen,
2: meg,
1: hogy most... Tényleg, hogy visszatér, hogy híre a kötött csapkának, vagy egy szőlőtúrvajnak a lebukása, vagy híre az, hogy valaki részken akkor áttaknyol biciklivel, hogy elvitte a fél olajtót, és akkor de utána az túlélte, szóval, vagy
0: az a, az a hír, és az a jó hír, amit érdekesen és jól föl tudsz dolgozni. Hát nem az a kérdés, hogy hát az olajtót vitt el, vagy ezért.
1: Nem az, hogy egészben maradt a bicikli, hát, és legyő is mondjuk.
2: Ha nagyon lecsupaszítod, akkor a hír az igazából nem más, mint egy történésről való beszámolás.
0: Információ.
1: De éppen az, hogy a történelem meg egy végtelen halmaz, egy végtelen halmaz.
2: Pontosan. Ettől valószínű az, hogy ezért nem próbálkozott a jogalkotó ennek a definiálásával, mert hogy nagyon nehéz lett volna, vagy nem nagyon tudom, nehezen lehetett volna.
0: A Tilos Rádiónak az egész napja, a mai hírnap az arról szólt-e, hogy végig panaszkodtátok, hogy de hát milyen nehéz dolog itt óránként híreket előállítani. De nálunk a civilben ez egy szándékká vált, hogy a különböző témájú műsorokban legyenek hírek, mert ez egy jó műfaj. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy borsózik tőle a hátunk, ellenkezőleg. Hát megtaláltuk azt a lehetőséget, azt a formát, ami a beszélgetős műsorokat is egy picit műfajilag színesíti, fölforgatja, pergőbbé teszi. Biztos vagyok benne, hogy aki ül a kocsiban a piros lámpánál és minket hallgat, az kicsit unja magát. Amikor pergő híreket hall, akkor pedig jobban odafigyel. Tehát egy ilyen egyórás műsorba, a civilbe mi berakunk hírblokkokat. Az adott műsor témájához kapcsolódó híreket.
1: És egy blokként is van, hogy most hírek következnek, és akkor...
0: Hát nem feltétlenül így. Hát lehet, hogy azt mondjuk, hogy programajánló. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy kultúrmorzsák. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy zöld hírek.
3: De, bocsánat, csak egy kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy amikor ti úgymond klasszikusan híreket szerkesztetek, akkor politikai történések is vannak benne? Mert ugye alapvetően politikamentes rádió vagytok.
0: Nem nagyon vannak benne.
2: Ha politikai történésként lenni, hát szó sincs itt erről, hogy...
3: De nem úgy, hanem az, hogy mondjuk, hogy történt valami, nem tudom, valami... mondjál valami fajsúlyos dolgot, Bodi.
0: Menekült ügy kapcsán sokféle hírt elmondtunk.
1: Na, hogyha megbukik Merkel, akkor azt bemondjátok?
0: Bemondjuk. Azt is bemondjuk, hogy menekült ügy kapcsán sokféle hír elhangzott nálunk. Nem az hangzott el, hogy aznap ezt és ezt nyilatkozta róla Orbán Viktor. Az hangzott el, a tények hangzottak el, hogy hányan voltak, milyen módon, hogy mit mondanak erről a civil szakértők, civil emberek? Az hangzott el hírként.
1: Erről egy kicsit értelek, hogy volt a Bádog Dók most kedden, és akkor az elemző, aki vendégünk volt, ő mondta, hogy több százan vannak, úgy néz ki, börtönben, amiről nem nagyon adnak hírt. És érdekes mondom, másnap, meg utána való napokban megjelent ez hírként is, hogy igenis több száz menedékes van konkrétan őrizetben, fogdákban és börtönökben, ahogy ami nem biztos, hogy összhangban van a nemzetközi egyezményeken, inkább ezt...
3: Nem, csak én azt próbáltam meg egy pillanatra feszegetni, hogy mennyire lehet kizárni, vagy teljesen ki lehet zárni a lehetőségekhez képest mondjuk a politikát, mondjuk a hírszolgáltatásból. Illetve mondjuk egy ilyen menekültügyi csúcs kapcsán...
0: Semmilyen médiából nem lehet kizárni, igen, csak és eszünk ágában sincs kizárni. Tehát ne úgy fogd föl, hogy a politika az egy olyan rossz dolog, amitől zárkózzunk el. Ha pontosan akarunk fogalmazni, akkor mi igyekszünk úgy fogalmazni, vagy azt mondani saját magunknak, hogy attól a fajta hatalmi politizálástól próbáljuk távol tartani a hallgatóinkat, ami nem szól másról, mint a hatalomról, a hatalom megtartásáról,
1: a hatalom megragadásáról, megalázásáról.
0: Így van. Ettől távol akarjuk egyébként, hát minden olyan dolog, ami az életünket befolyásolja, hát az fontos a hallgatóinknak. Hát persze, hogy beszélni akarunk róla. És fogunk is, csak nem politikusok száján keresztül, hanem megtaláljuk hozzá azokat a civil szakembereket, civil szakértőket, akik egy picit másképpen tudják elmondani ezeket a dolgokat. Ennyi. De nem a témát zárjuk ki.
3: Értem, nem csak még az lett volna így a gondolatom, hogy egy ilyen konferencia, tehát ugyanúgy konferencia, és hogy azt elmondjátok-e mondjuk így a szakértők mellett, akik elmondják, hogy ők hogy látják, hogy például a Magyarországot képviselő külügyminiszter vagy miniszterelnök mit mondott, hogy ők hogy fogalmazták meg az ő álláspontjukat. Tehát, mert az egyben ugye ők azt állítják, hogy ez az országa is valahol, tehát akit képviselnek. De ezt odaállítjátok-e ilyenkor a...
0: Hát ilyen mélységig nem szoktunk ám ezekbe belemenni, mert azt gondoljuk, hogy ezt más médiumok megoldják. Nem a mi dolgunk, nem. Tehát külpolitikával például nagyon keveset foglalkozunk a civil rádióban. Tehát nem véletlenül, hiszen civil rádió.
3: Hát nyilván.
1: Hát van civil külpolitika is nyilván.
0: Hát meg biztonságpolitikával azért időnként szoktunk foglalkozni, főleg a környezetünk és Magyarország viszonylatában, de mondom, nagyon ritkán és keveset.
1: Akkor kicsit térünk vissza megint így a hírek mélységeire. Például azon gondolkodtam, hogy mennyire specifikálni lehet így a híreket, hogy hát vannak különböző ilyen szakosodott ilyen sport hírportálok. Például van egy weblap, vagy nem weblap, vagy van egy újság, ami kizárólag csak horgászhírekkel foglalkozik, és egyszerűen csak arról szól, hogy mit tudom ki, mekkora rekordistás halat fogott. És ezt is nagyon lehet ilyen pergően előad, és nagyon csak, hát nyilvánvalóan ezt a pár százezer horgászon kívül nagyon nem érdekel másokat. És
0: akkor igaz, milyen egy komoly vásárló elővel rendelkező
1: és politikai
0: erő. És akár politikai rendelkező.
2: Á, de remes a
1: gondolat. Nem.
0: Név szerint
1: nem, mert állítólag, nem mindegy, erről nem akarok elmondani, de hát elég komoly, hát legalább 1 millió családot érint szerintem, hogyha beszorozzuk a regisztrált horgászokhoz kapcsolódó.
0: Hát látod, hogyha nálunk jelentkezne egy horgász.
2: Ez a piac, ez a klasszikus piaci helyzet, hogy van igény rá, és valaki ezeket az igényeket kielégíti, és ezzel még pénzt is keres, akkor... kinek lehet ezzel baja? Ha csak nem valami kapitális harcsát valaki másnak tulajdonít, mint a aki kifogta. Ott fölmerülhetnek kérdések. De ugye jogászkodni gyakorlatilag mindennel lehet, mindennek a vagy minden mellett, meg minden ellen is meg lehet próbálni, ettől gyönyörű a jog alapvetően.
0: A civil rádiónál jelentkezne egy horgász, hogy ő szívesen csinálna egy értelmes horgászokról, horgászoknak szóló műsort, akkor szerintem boldogan fogadnánk. Önmagában horgász híreket nem szoktunk adni, mert hogy miért is tennénk, de hát ahogyan mondod, 1 millió embert érint, hát akkor nyugodtan csinálhatnánk
1: hát
0: belőle
1: itt a
0: egy értelmes műsor.
1: Hardcore horgász műsor, aztán elég nehéz azért ezek a témával feltölteni az a gond ezekkel a horgász műsorokkal, bár most azért elég
0: látom,
1: sok.
0: Látom, némi érintettséged van az ügyben.
1: Hát igen, van úgyhogy.
2: Mekkora volt pontosan az a harcsa, amit mostanában fogtak ki a tiszára? 2 méter 10 centi, de a kiló az nem szerepelt. Már, hogy a súlya nem szerepelt.
1: Igen, mert ezt Szerbiába fogták, és valószínűleg nem volt vélege. Az embertkének az egy nagyon jó kis harcsás víz, különben ott az entai szakasz, azt így láttam már.
2: De az nem derült kéve számomra,
0: ez kivirultál.
2: Két
1: kilónál nagyobb harcsát nem fogtam, úgyhogy én nem a menő harcsa horgászok közé tartozom, de hát mondjuk a horgászat, mondjuk én rendszeresen félig meddig így már csak poénból írgatok az egyik horgász újságban, de soha nem halakról szól az egész, szóval ez pont az a jó a horgászatban, hogy elég sokrétű és elég nagy mélységben meg lehet ismerni a társadalmat a horgászaton keresztül, de hát ez megint más.
3: De most egyébként, ha itt tartunk, akkor egy ekkora kétméteres harcsán?
1: Két méter. 120 kiló. Tehát tulajdonképpen sporthírekre, például soha nem tudtam.
2: Akkor ott a szájnyit ez a képernyő.
1: Hogy órákat képes volt az egyik ügyvéd kollégám, aki ilyen sportjogász volt ülni a nemzeti sport mellett, és különböző ilyen táblázatokat méregetni, hogy éppen melyik, mit tudom én, ötödrangú csapat mennyit lépett előre a nem tudom ilyen hanglétrán, és engem a sporthírekkel ki lehet zavarni a virágból, és nyilvánvalóan ez nagyon sok embert viszont nagyon érint, ugye.
2: Mint persze. Nem vagyunk egyformák, hál' Istennek, van, akit ez érdekel, van, akit meg az, hogy a médiaszolgáltatónak hogy kell ebben egyensúlyoznia, az egyrészt gyönyörű feladat, másrészt meg bizonyos értelemben felelősség is. De hát
1: például a sporthírek korlátozás nem ír elő, ugye? Az, hogyha mondjuk 100% sporthírek van, akkor az...
0: De.
2: Nem.
1: Előírnak sporthírek?
2: Nem. A hírszolgáltatásba nem számít bele a közlekedés hírek és a sport.
1: Ó, na ez nekem is újdonság volt most ezt írni.
0: Tehát magyarán nem, hogy előír, hanem azt mondja, hogy ja, az nem hírek.
1: Na most akkor itt van itt egy média tanácsnál bekötött jogász, akkor próbáljuk már definiálni akkor pontosan, hogy akkor mit szabad és mit nem, azért akkor mik a jogszabályi keretek. Jó, hát azokat a százalékokat mondjuk, hogy nem, akkor nem számít a sporthírek.
2: Azért nem akarnék én ebben most itt pontos adatokkal vagy számokkal belemenni, mert...
1: Tehát előkerült a bűnügyi hírek, nem lett 20%, akkor lehet 20% bűnügyi hírek, 20% közlekedési hírek.
2: Nem, az nem hír a közlekedés.
0: Nem számít az időben.
1: Nem számít.
2: De ezt viszonylag egyszerűen csekkolni lehet, ha valaki elolvassa a médiatörvényt. Szégyenem, de én ezt most ezt fejből nem tudom idézni, és nem hoztam magammal, úgyhogy ne hozz kínos helyzetben.
1: Na, jó, akkor én sem vagyok a kínos helyzetben, hogy még annyira se ismerem ezeket a dolgokat, tehát akkor utána kell majd nézni. De ezeket furcsa mondjuk, hogy sporthírek az nem hír. Igen. Hát akkor...
0: Nem azt jelenti, hogy az nem hír, hát azt jelenti, hogy abba a fajta hírszolgáltatásba ilyen módon nem számít bele, mert nyilván gondolom, hogy egy tapasztalat volt, hogy néhányan azt próbálták meg, hogy csak sporthíreket nyomtak.
1: Mert vagy csak nekem jutott eszembe.
0: Persze.
2: De vannak erre szakosodott...
0: Te horgászhíreket nyomjál mindenhol, és az még nem tűnt.
1: Hát de a horgászati sport az, ugye, hát hogyha most azt nyomom, hogy ki, mekkora...
2: De ugye ezek a szabályok, annyit azért érdemes elmondani, hogy ezek a szabályok a lineáris médiaszolgáltatás vonatkoznak, amik a médiatörvényben szerepelnek. Ugye az internetre, meg a lekérhető médiaszolgáltatásokra egyáltalán nem. Tehát annak semmi akadálya, hogy, és hát nyilván van is erre példa, hogy internetes szájt kizárólag ezzel-azzal-amazzal foglalkozom.
1: Ja, hát azt nyilván, ezt tudom én is, hogy az interneten ott kizárólag gyakorlatilag a korhatáros, meg a szerencséjáték, meg ezek a törvények vagy jogszabályok vonatkoznak. Szóval, és inkább majdnem, hogy a reklámra, mint a hírekre, ez egy a hírkorlátozáshoz. Nem nagyon van, kivéve, hogyha valótlanságot
2: tartalmaz. Persze, de az már inkább polgárjogi.
1: Igen, az polgári jogi kategória. És gyakorlatilag mondjuk a civil rádió...
2: Hát még az hírekkel kapcsolatban kiegyensúlyozottság szokott felmerülni.
1: Igen.
2: Ugye, ez pedig hát megint csak az a kör, amikor a médiahatóság önmagában nem tud ez ellen tenni, mert ugye a médiatörvény azt írja elő, hogy ezt kizárólag a kérelemre indult eljárásban lehet vizsgálni, és arról nem lehet szó, hogy ha mi vagy a hivatal, már hogy az NMH, a médiahatóság hivatala észleli, hogy bizonyos...
1: politikai pártok súlyozottabban szerepelnek.
2: Így van, akkor ezt magától induljon el.
0: Hát azért feljelentőt mindig lehet találni, nem?
2: Hát olyan sok nincs, mert
1: ezt hozzászoktak az emberek szerint, hogy azt hiszik, hogy az erősek kutyának aktívabb a szexuális élete, hát és lehet, akkor így...
2: Én nem tudom, de hát azért a civil szervezetek mindenféleképpen alkalmasak arra, hogy artikuláljanak bizonyos közösségi vélekedéseket vagy nézeteket. Az, hogy az állampolgár önmagában nem ezzel foglalkozik, illetve hogy kevés foglalkozik ezzel, mert azért vannak olyanok, akik sportot üznek ebből. De hát az, hogy a civil szerveződések sem veszik különösebben a fáradtságot arra, hogy ilyen típusú anomáliákat felvillantsanak, az azért vagy azt jelenti, hogy itt lényegében minden rendben van, vagy pedig azt jelenti, hogy szerintem legalábbis, hogy ez azért nem okoz akkora gondot a társadalomban.
1: Hát igazából például ez a történet egy kicsit, ami az utóbbi két hétnek volt egy elég erős ilyen hírelhallgatását, az amerikai nagyköveti beszéd, amit valahogy elfelejtett róla tudósítani, ami a közgázon történt. Hát ugye, a közszolgálati
0: az állami média.
1: Média az körülbelül egy másfél nap múlva ébredt rá, hogy itt történt valamikor, már ilyen válaszokat kezdtek el.
2: Hát a közmédiában is szerkesztők dolgoznak, a közszerkesztői szabadságuk is ugyanolyan korlátlan, mint bárki másé. Az, hogy az adott konkrét szerkesztő ezt a
1: mosoly nélkül,
3: ez lehet, hogy tényleg nem mosolygott. Úgyhogy én mindjárt sírok.
2: Igen, de hát ugye ezek megint csak olyan ügyek, vagy olyan kérdések, amik, hogyha ilyen felháborodást váltanak ki, akkor ezeket érdemes becsatornázni, aztán lássuk meg, hogy mi ennek a vége. Az, hogy nem mindenkinek tetszik az, hogy egy médiaszolgáltató legyen, az közszolgálati, vagy közösségi, vagy kereskedelmi, mi mindent szerkeszt a műsorába, az ugye sokféleképpen megközelíthető, hogy ha ez valakit nagyon komolyan foglalkoztat, akkor meg tudja találni azokat az eszközöket, aminek a révén egyrészt a saját véleményének hangot ad, másrészt pedig bizonyos eszközök használatával, ha nem is kényszeríti, de legalább orientálja azt, aki neki nem tetszett művelt arra, hogy inkább olyat csináljon, ami nekem is tetszik. Én nem akarok itt most se tippeket adni, se eszközöket, de hát az, amikor nyafogunk, hogy hú, de vacak valami, és utána nem csinálunk semmit, az...
1: De mi van akkor például, hogy például valaki mondjuk fogja, jól beszél oroszul, és akkor mindig megnézi a, mit tudom én, Smolensk kisváros média felületén, és ott lévő híreket, és akkor azt így felolvas, hogy Smolenskben ma később kezdődik az iskola, mert éppen nem érkezett meg a szén.
0: Hallgatói eltűrik.
1: Igen. Akkor visszatérünk arra, hogy igazából ebből addig lehet csak játszani, meg addig lehet poénkodni, amíg a hallgatók erre vevők. Szóval az igazi korlátja, akkor, hogyha egy konklúziót akarunk ebbe az egész beszélgetésből vonni, akkor itt a hallgatók.
0: Az igazi korlátja szerintem mindig a médiának a szabályozása. Nem a hivatal részéről,
1: hanem hát a
0: közszolgálati rádió és televízió sem azért olyan szar, mert a hivatal azt akarja, hanem mert ott bent van egy ilyen szabályozás. A tilos rádióban is belül van az az elhatározás, hogy miről beszéltek, és miről nem akartok.
3: Nem tudom, azért vegyük észre, bár nem biztos, hogy akkora különbség, de én viszonylag jelentősnek látom, hogy a közszolgálatinak nevezett, nem tudom én micsoda, tévé, rádió, minden egyben.
0: Mondta, állami.
3: Állami, igen,
1: állami
3: és az állami... Igen, ez lehet, igen.
1: Igen, mióta megnyertem a perc azóta.
3: Még egyszer gratulálom, Bodi. Tehát ez kőkemény adó forintokból 80 milliárdot kapnak egy évre.
0: Értjük, hát ez...
3: Hát emlékszem, hogy ott dolgoztam, basszus, majdnem sírva fakadtam, amikor jöttek a nagy dolgozói tájékoztatók, hogy hát akkor majd mi leszünk a magyar BBC. Hát könyörgöm, a BBC-s kollega az már akkor sírt velem együtt. Tehát, hogy ez... Tehát hogy lehet az, hogy nincs felelőssége azoknak, akik ott dolgoznak? Tehát, hogy
1: hát nehéz helyzetbe
2: hozol, mert ugye a médiatanács alapvetően egy jogalkalmazó szerv. Ami azt jelenti, hogy vannak olyan ügyek, amiket hivatalból vizsgál, meg vannak olyanok, amiket kérelemre. És ugye azt vizsgálhatja, hogy az adott médiaszolgáltató működése az a jogszabályokkal, illetve ha van ilyen, akkor a hatósági szerződés tartalmával összhangban van-e, nem csinál-e olyasmit a médiaszolgáltató, ami ezzel ellentétes. Az, amit ti itt feszegettek, az nyilván ízlés, meg nem tudom, mi mindennek a kérdése, hogy a közmédia az miről, hogyan számol be, meg hogy milyenek a belső viszonyok, nyilván neked vannak személyes tapasztalatok, vagy lehetnek személyes tapasztalataid, de ugye ezek mind-mind olyan kérdések, amik ha most itt a médiatanács tagi minőségemben kell, hogy megnyilvánuljak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez olyan, mintha nem is lenne. Az embernek magán véleménye persze lehet, de meg mindenkinek lehet magánvéleménye, de hatóságként, vagy média hatóságként ezzel nem lehet mit kezdeni ezzel. Ehhez aktusok kellenek, vagy kellenének, már hogy a...
1: Feljelentők, vagy bejelentések?
2: Hát, hogy feljelentése...
1: Bejelentés, igen, egy bejelentés, persze, a kiegyensúlyozottság követelményeinek az elmaradásokat.
3: Igen, de annak van esélye egy komolyabb, vagy nem komolyabb, de bármilyen következménynek, mert ugye annak idején, amikor volt a Combendit, meg a többi, nem is tudom, eljutott-e odáig, de ott se történt igazából semmit. Tehát, hogy voltak-e vizsgálatok, vagy...
1: Hát a Ludeci után az öt volt.
3: Oké, de a Combendit az...
2: És ugye a hatóság csak az első lépcsője ennek. A médiahatóság ezekben az ügyekben hoz egy határozatot, egy közigazgatási határozatot, aminek a, a tartalma az vitatható tovább, vihető ez bíróságra, és aztán a bíróság mondja ki a végső szót, még csak
1: most
2: nem
1: is mi.
2: Persze.
1: 5 év múlva.
2: Igen, de hát aztán vannak egyéb eszközök is, nem csak a médiahatósághoz lehet fordulni, és én itt nem akarnék tippeket adni, hogy mindent lehet még csinálni.
1: Na, hát a műsoridőnk véget ír, mutatták itt, hogy vége. Én is azért az órát így próbáltam figyelni, és az órám alapján is vége van a műsornak, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a vendégeknek, és hát nem tudom, remélem nem volt elfogása, vagy átfedése az előző műsorokkal, mert én nem voltam itt. De azért azt így elmondanám, hogy például az Új Péter részére számára múlt hétvégén az egyik fő hír az volt, mert együtt töltöttünk egy ilyen horgász lista találkozót Haszarmácsekén, ami neki nagyon tetszett.
2: A Benedikt
1: tojás. Nem, ott a rákos galantféreg szól neki, ez volt, ami végig is érte. Úgyhogy azért egy főszerkesztőt is meg tudnak viselni hírek, ő nála ez volt, ami megütötte azt a mércét, hogy egy abban 20 órában, amit együtt töltöttünk, minden órában legalább előjöjjön.
3: Ez mi volt?
1: A rákos galantféreg.
3: Köszönöm a hallgatóknak, és sziasztok! Hello, figyelmet, sziasztok. Hello!
4: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akarom.
5: Jó.
3: Kert akaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
3: Régi könyvek életre kelnek.
4: Nem értem.
3: Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
3: Jó.
6: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
3: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

Decemberben, ha nincs hó a határon, kék ég alatt messze zsong a csattanás, szorult szívvel surran el a verébraj, meghasad a hideg, és a delelő olvat nap a hasadékán becsorog, lefolyik a dombok alján völgyekig, kopott tarlók, szántók, mezők beisszák. Decemberben, ha nincs hó a határon, vékony vérű vizeken az ég a jég, forrás torkán nem dagadt meg még a fagy, kövek színén langyos lesz a tisztaság, fűzek fölé visszaleng valami nyár, s a károgó szomjas szürke varjak is eltűnődnek hótalan idők felől. Decemberben, ha nincs hó a határon, hullámhátú távolságok vizein árnyékokat vonszoló lágy fellegek mennek el, s az ingó indák idegét tépdesik a boldogságos cinegék. Csivittyeik kis nappali csillagok, s kis karmuk az idő csúszó szőnyegét markolásza tartani, minek a tél.

kissöm jégszélén tehenek legelnek, fakósárgák a lompos alkonyatban, a szürke fűzfák egyre komorabban guggolnak a bús víz holt ága mellett. Távolba néznek, és a puszta távol egy gramofon zenéjét hozza nékik, rikácsolón rekedten iderémlik, a pocsétában egy vén kácsa gázol. Az alkonyat a merengő festő fest, violára a lemenő felhőket, s a szürke fákra vérző aranyat ken. Majd minden színét a Tiszának adja, ragyog, ragyog a búbának iszapja. Magyar táj, így lát Mélán egy magyar szem.

mikor a rózsák nyílni kezdtek. Emlékszel, amikor a rózsák nyílni kezdtek, már nem voltunk fiatalok. Házunk körül virágzó sírkeresztek, szívünkben sok is halott. Tudtuk, hogy a boldogság lopott jószág akkor is, ha férj, feleség nézi, hogy bomlanak bokron a babarózsák, fogják egymás kezét. Sok hajszálad lett ősz éppen abban az évben, emlékszel? Volt is oka. De ami fekete maradt, még feketébben ragyogott, mint valaha. Szemedbe, a töretlen csodájú vattükörbe tört fényeket rejtett a rémület, és zavarosabb lett tiszta, haragos zöldje, s attól lett édesebb. Újongó áhítattal ébredtünk reggelente, te a kertre, én te rád. Ez az öreg nyarunk szeríden betemette Verencét s Angliát. Mint furcsa ráadást, vagy veszélyes messzeséget kezdtük nézni a holnapot. Ez volt az a nyár, mikor a tél szele szévet koszorújába kapott. Volt vidámabb nyarunk, s merészebb azelőtt, de emlékszel, ez volt a legszebb. Némán kertünkbe hajoltak a szomszéd temetők, mikor a rózsák nyílnak.

pacsírt a szót hallok megint. Egészen elfeledtem. Daloj, te hasznak írmondogja, de Daloj. Te kedves kismadár. Ó, Istenem. Jól esik a harci zaj után egy dal. Megint a bérci hűs patak füreszt égő sevet hullámival. Eszembe jut dalodról a költészet és a szerelem. Az a sok jó, mit a két istennő tett és még tenni fog velem. Emlékezet s remény, ez a két rózsafa ismét virít dalodra és lehajtja mámoros lelkem fölé szép lombjait és álmodom. És álmaim oly kedvesek, oly édesek. Te rólad álmodom, hív angyalom, kit olyan híven szeretek, ki lelkem üdvessége vagy, kit Istentől azért nyerik, hogy megmutassa, hogy nem oda fönn, de len a földön van az ég. Hangjaid kikeltik a virágokat. Szívem még puszta volt, és benne már milyen sok szép virág fakadt. Szörnyű idő. Szörnyű idő. Szörnyű idő. Szörnyűség mindegyre nő. Talán az ég megesküvék, hogy a magyart kiírtja. Minden tagunkból vérezünk. Hogy is ne. Villog ellenünk a félvilágnak kardja. És ott elől a háború csak a kisebb baj. Szomorúbbni hátul áll. Dök halál. Bekijutott a részed Isten csapási bólóhon. Folyvást arat határidon két kézzel az enyészet. Egy szál így elveszünk-e mi? Vagy fog maradni valaki leírnie vad fekete időket a világnak? S ha lesz ember, ki megmarad, el tudja egy gyász dolgokat beszélni, mint valának. És ha elbeszéli úgy, amint megértük ezeket mi mind, akad-e majd, ki ennyi bajt higgyen, hogy ez történet. És a beszédez nem veszi egy őrült, rémülésteli zavart ész meséjének. Midőn a földön. Midőn a földön még csak pár ember vala. Már meghalt egyik a másiknak általa. Ábelt megölte Káin. Ha a világ végén majd újolag két ember lesz a föld határain, ők is bizonnyal így egymásra rontanak. S az, aki megmarad ott, nőül fog venni egy vadállatot. Talán e vadállatnak mély hibül a réginél szelídett

0: Kosztolányi Dezső, Európa.
1: Európa, hozzád feléd, befeléd száll szózatom, a század bakzűrzavarában, s még mások az éjbe kongatva temetnek. Harsány ditürambal én tereát vígy, jó reggelt köszönöm. Ó, ősi világrész, te régi, te rücskös, te szent, te magasztos, lelkek nevelője, illatot és ízt szűrő, csodatévő, nagy homlokú, könyves, vén Európa. Ha mostoha is vagy, viaskodom érted, és verlek a számmal, és csókkal igézlek, és szókkal igázlak, hogy végre szeress meg. Kitéphet el innen, kitéphet el engem a te keveledről, nem voltam-e mindig hű, tiszta fiattán? Kölyök korom óta nem ültem-e éjjel lámpám sugaránál tanulva a leckéd, vigyázva, csodálva száznyelvű beszéded, hogy minden igéje szívembe lopódza. Már értik azóta az én vigyögésem, bármerre vetődjem, sok száz rokonom van, bármerre szakadjak, testvérem ezen. Nem láttam-e Kölnben a német anyókát esőbe csoszolni, Párizsban a tündér francia leányok könnyű szökellését, Londonban a lardok hajának ezüstjét, s nem ettem-e itt a munkás negyedekben, családi szobákba lármás olaszokkal. Nem fájt-e velőm a szlávok, a sápadt szlávok unalma, a bánat aranyszín fáradt ragyogása. Mind édes enyémek a népek a földön. Kitágul a szívem, beleférnek együtt. Fogadjatok engem ti is szívetekbe, s ti távoli népek kürtösei költők, pereljetek értünk otthon a mi vélünk perlőkkel anyánkért, s mi ti értetek majd itthon perelünk, hogy élhessen anyátok. Kiáltsatok együtt, Európa bátor szellemei költők, hogy gyáva vadállat bújik el a vackán, és vaksi vakondok fúr alagutat. Daloljatok együtt, fények, fejedelmek, szellem fejedelmek, hogy lélek a várunk, légvár a mi várunk. Ezt rakjuk az égig, kemény szeretetből és régi szavakból. Kezdjetek előről építeni, költők, légvár katonát.

Questline. A kínba még csak most fogunk, mire estek, de te már aláírtad művedet. Mint gondolatjel vízszintes a tested. Téged már csak a féreg fal szeret, mint mi a csirkét bort. Senkém, barátom. Testvérünk voltál és lettél apánk. Gyémánt szavaid nem méret karáton. Nincs egyéb súly, ha fölzuhog reánk. Ezt onnan tudom, hogy letörtem vágyva, ahogy letört a halál tégedet. Reméltél, én is. Tudtuk, hogy hiába, mint tudja, ki halottat költöget.

Petőfi Sándor, a puszta télen. Hely, mostan puszta ám, igazán a puszta, mert az az ősz olyan gondatlan rossz gazda, amit a kikelet és a nyár gyűjtöget, ez nagy könnyelműen mind elfecséreli. A sok kincsnek a tél csak hűt helyét leli. Nincs ott kint a junyáj mél a kolompjával, sem a pásztor legény kesergő sípjával, s a dalos madarak minden elmondanak. Nem szól a harsogó haris a fű közül, még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedül. Mint befagyott tenger, olyan sík a határ, alant röpül a nap, mint a fáradt madár, vagy hogy rövidlátó már öregkorától, le kell hajolnia, hogy valamit lásson. Így sem igen sokat lát a pusztaságon. Üres most a halászkunyhó és a csőzház. Csendesek a tanyák, a jószág benszénáz. Mikor vájú elé hajtják este felé egy-egy bozontos bústinó elelbődül. Jobb szeretne inni kinn a tóvizéből. Leveles dohányát a béres leveszi a gerendáról és a küszöbre teszi. Megvágja nagyjából, s a csizmaszárából pipát húz ki. Rátölt, és lomhán szipákol, s oda-oda néz, nem ürese a jászol. De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak. Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak, mert a pince kulcsát akár elhajítsák, senki sem fordítja feléjük a rudat. Hóval söpörték be a szelek az utat. Most uralkodnak a szelek, a viharok. Egyik fönn a légben magasan kavarog, másik alant nyargal, szikrázó haraggal, szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő. A harmadik velük birkózni szemköztül. Alkonyat felé fáradtan elülnek, a rónára halvány ködök települnek, s csak félig mutatják a betyár alakját, kit éjszállásra prüsszögve visz a ló,

Csákmáté földjén. Nyakatokon vad úri tatárok, s mégis büszke a ti fejetek. Frissek a vérben, nagyok a hitben. Csákmáté földjén ti vagytok az Isten. Előre, magyar proletárok! Ami csak szépség, s ami reménység, mint ti vagytok a Tisza körül. Nincs a világon még annyi bánat, s annyi láncosa nincs még a világnak, mint itt. És nincs annyi nagy éjség, éhe kenyérnek, éhe a szónak, éhe a szépnek hajt titeket. Nagyobb igaza sose volt népnek, hitványabb nérók még sehol se éltek. Vagytok a ma, vagytok a holnap. Én, beteg ember, csupán csak várok. Vitézlő harcos nem lehetek, de szíveteket megérdemeltem. Veletek szágult, vív, újjong a lelkem, véreim, magyar proletár.

0: 18. századi ismeretlen költő, Alföldi Csikó.
1: Rákosnál a pesti vásárról egy Tiszántúl való csikó bundástúl, Tiszántúl vásárról bundástúl egy pár ice jóborra béfordul, s ott mulat egy dunaföldi magyarul. Tiszántúl béfordul bundástúl. Kérdi ez a csikóstúl tréfából, tudnak-e a Tiszántúl magyarul? Tiszántúl magyarul tréf. A csikós ezt feleli a bundát. Ez talán az úr kérdi nyájasságban. Tiszántúl tréfából nyájasságban. És az úr ezt kérdezi,

Trei fábul, megmondom én, mit itt éljél. Haj az úr, tiszántúl, trei fábul, haj az úr. Némelyek azt mondják, tiszántúl, aki nem tud magyarul, megtan. Tiszántúl, magyarul, megtan. Mások pedig mondják, hogy Dunántúl, aki nem tud magyarul, nem tanul. Dunántúl, magyarul, nem tanul. Dunántúl a magyar iszik klázlibul, megeszi a rossz prádli cintálból. Dunántúl klázlibul cintálból. Tiszántúl a magyar iszik kancsóbul, eszik fa cseréptálból vagy bográgyból. Tiszántúl kancsóbul bográgyból. Láttam én egy koldus Dunántúl, kenyeret se tudott kérni magyarul. Dunántúl, magyarul, mely rosszul. Koldult pedig len egy kopasz, tiszántúl, tököli se tudott jobban magyarul. Tiszántúl, magyarul, hatalmasul. A dorogi csaplárosné Dunántúl, mikor beszél magyarul, majd megfúl. Dunántúl, magyarul, majd megfúl. Hajdu dorog városába, tiszántúl, prédikál az orosz pap is magyarul. Tiszántúl, magyarul, nem oroszul. Tiszántúl szép nemzetünknek szájából, gyenge kegyes hangzásában a szó hull, tiszántúl szájából a szó hull. Odafel pedig többnyire Dunántúl, nyelvünkön sokaknak foga megritkul, Dunántúl magyar szó megritkul. Többet is mondanék az úrnak tréfából, de sietek hazafele tiszántúl. Tréfából így tanul, megint. Bocsánat pedig uram a tréfáról. Éljen a sok dunaföldi magyar úr, Tiszántúl, Dunántúl, éljen a sok drágavérű magyar úr.

0: Gyors hajnal hasadat, égi madár reppene, ó tekintsét a Máriát, hogy sírassa szent fiát. Ó, én Uram teremtőm, aki ingem teremtett, szent lelkivel szeretett, szent érivel megpestett, fogadj hízad, Úristen, hogy mehessek el kerek égnek alaja, rogyogó csillagoknak felé, a jó Istenemnek dicséretére. Amen.
1: Én kimenek én ajtómon, feltekintek magas mennybe, ott látok egy marvan kőből koporszócskot, azon van egy fekete vankus, azon fekszik az áldott Jézus. Paradicsomba csendítenek, egy cseppér lecseppen, az angyalok oda mennek, felszedték, a kehelbe öntötték, Krisztus alájbe vitték, Krisztus asztalóra tették. Krisztus Urunk azt parancsolta, hogy aki ezt egy kis imádságot este reggel elmondja, hét halálos bűnből kiszabadul.
2: Ó, hajnal, tiszta szív, fényes hajnal, kiben várja nyugszik.

0: viljellä ja tältä takkitsinnä kuin mitä näitä. Akiasta kisimaa tjoukut siiväs, sen öleväs mekhalkassa käsiväli saasika menjorsa kutsa. Väsyka fäjyn kalo etujun kanssa osan tynkän körykärästä. Sen kiellä nynki Jeesus ismällä tynkvan. Maria istendi taparadi chomba urkitetta kopor shoyad benna isfaksi kazur Jeesus. Otsi ratja haram Maria mandula faana kharam aga kivirazo tsepis latsa tamint latsi. A Jerusalem patja mandja sen pa sen Peter etu sen tiga sen misin. Ara meja nagya sonyung syz Maria kirdi tyren. Me shir smeris honne shir nikli nik mama talja shazman nakyal vestetta ma sen tiga sen tiamo tazur Jeesus. Lépki, lépki, templomnak ajtajába, majd meglátod az ő szentsége, szent fiadat az Úr Jézus. Térdig vérbe, könyökig, könnyűbe, szedkék az ő szentsége, szentestét, az ő szentsége, szent férjével együtt.
1: Azt kiáltja Krisztus Urunk, kedves hívő!

gyermekkorom egyedüli vezetői és bátorítói. Neki csak. Látóhatárom telerajzolói absztrakt vonalak százezreivel. Madarak. Örök fiatal madarak. Légvételem megtágítói. Föl, légy szabad, még szabadabb. Tekintetem tornáztatói. Tovább az ég alatt. Olvasom gyorsírástokat. Szívembe üt ma is a villámló betűk minden sora. Vállald magad. Vállald magad. Mindent értettem valaha. Hű ujjaimban még itt feszül a szárnycsapás, hogy odaírjam nagy tábláitokra végleges válaszul végrendeletül. Föl! Föl! Föl! Csak úgy

0: Hoe waren het dus? Hoe waren het dus? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringat, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér, egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűt, fájó homlokod, mely isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi semmi vagy. Égő koponyát hitván kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni vagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Neki. Igazságot kitesz. Gús életed a fáradt kis regény hat, a fáradt kis regény hat folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét, a kusza fonalat. Hagyd! Lehúzna, mint úszót a moszat, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb így. Kapcsold le hiú szárnyait. Maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet. Ne szidd. Volt tavasza. Lesz ősze és tele. A föld színén néha ragyog a nap. Örülj te is. Sütkérezz. Árva rül. Még egyszer majd a sok hű földdarab. Lágy testvér szóval. Fölép tübörög.
1: Jó éjszak!

Álmomban én repülni szoktam, vagy fél álomban, mielőtt elalszom. Egyszer csak két karom kinyúlik, s mozdulat nélkül emelem magam, össze van a két sarkom téve, szemem zárva van, ajkam nyílva, úgy szállok föl, föl, fölfelé. Csodálkozom, hogy nappal, ébren, miért nem szállok fel soha, mikor ez olyan egyszerű. Ajkam mosollyal elhúzódik az élvezettől, mély édes repülni. Rézsút megyek, mint dróton vont művésznő, s oly könnyedén emelkedem, mint a pillantás, fölfelé, ha nézni. Nem tudok semmit, csak hogy repülök, nem látok semmit, mert alszom szememmel, csak úgy van, mintha zöld felett suhannék hajnali kékbe, melynek színe sincsen, oly kék, oly tiszta, oly könnyű vagyok. Szél van tám, hogy oly könnyűt érezek, vagy szélnek érzem magamat? De oly könnyű vagyok, oly mese könnyű, mintha kihullott volna szív belőlem, s vakon repülök, meddig, nem tudom, csak fel mindig, halkan, mint a sóhaj. Két karom ki van nyílva két felé, egy angyal várja tám, hogy átöleljen. Álmodtam.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Sziasztok! Ezen a héten folytatjuk a múlt heti Keltakaróban megkezdett regényfeldolgozást. Garaci László, pompásan buszozunk. És figyelem, korhatár, felhívás a következő másfél órában. Csúnya hangok, csúnya szavak, és a nyugalom felborzolására alkalmas szövegek fognak elhangzani, senkinek sem ajánljuk. De azért jó hallgatást!

Ötödikben beiratják Kőszegit. Talán ma s eminens. Se baj, túléljük, de beiratják Herendit is. Herendi kajakozik, nőket kísér haza, és pornóképeket mutogat a WC-ben. Fogalma sincs a hagyományos hatalmi leosztásról, nem is érdekli. Sasor, szemébe lóg a haja, ismeri a dörgést. Nyáron bajusz növeszt. Bátyja a szabadságtéri galeri tagja. Igazi Jampec, aki Buffalónak hívja rendőröket, és az van a karjára tetoválva, hogy előre gyilkosok. Ez a Herendi, kérem szépen, az egész bandát megeszi reggelire. Puszta létezésével bohóc tréfává zülleszti azt az amúgy is pusztuló emléket, hogy valaha én voltam itten a totum factum és a szívtipró férfi ideál, helyi Dölon. Ráadásul az iskola orvos szemüveget ír fel. Szemüggágó. Szüleim határozatlan időre megtiltják, hogy szóba hozzam a kovbojnadrág vásárlás neuralgikus témáját. Mackó alsómat próbálom rángatással trapéznadrággá alakítani. És valahogy kiszivárog, hogy éjszaka fogszabályzót hordok, ami egyrészt megfelel a valóságnak, másrészt mégsem felel meg a valóságnak, mert ahogy kimegy anyu a szobából, kitépem és bevágom az ágy alá. Herendi sorban felszedi a csajokat. Tud twistelni? Szia csaj! Bedobjuk magunkat a csurgiba? Elkövettem a végső baklövést. Én is lementem a Honvédba kajakozni. Egy napig kajakoztam a Honvédban. A stékhez kötözött gyakorló kenuból kavargattam a szürke Dunavizet. A kajakház fölött varjú csapat körözött. Időnként rikácsolásban törtek ki, majd egy láthatatlan kéz intésére elnémultak, és csendben keringtek tovább. Az öltözőben sötét volt, büdös. A korhatpadokon rossz arcú nagyfiúk a farkukat gyűrögették önfelettem. Az edző búcsúzáskor felszólított, legközelebb hozzak igazolást úszási képességemről. Nem tudta, hogy ilyen igazolást nem áll módonban beszerezni. Egyedül sétáltam a szigeti bejáró felé. Fekete varjú állt a fagyalbokor mellett. A kocogókat figyelte. Úgy éreztem, én is kicsi vagyok és varjú. Maximum egy hozt bírok, és elmerülök. Megállt egy kocogó az ösvényen, felvett egy követ, és megpróbálta a varjút leteríteni. A varjú félrebillent fejjel nézte a lövedék becsapódási helyét a fűben, és a férfira pillantott kérdőn. Bántják a madarat, gondoltam, és hazamentem. Takács Frigyessel az iskola befejezése után egy Rádai utcai szükséglakásban találkoztam. Hajnalodott. A konyhaszekrény alatt egy fél tubus bolgár ragasztó hevert. Erika, házigazdánk prostituált húga, Frici, aki elvesztette fél lábát egy gázrobbanásnál, és én, aki gracidint szedtem, lefogytam 48 kilóra, és abba hagytam főiskolai tanulmányaimat. Mind a hárman előnyben részesítettük a bolgár vegyipare kis csodáját a Palmatex-el szemben. Este a szomszéd meg a sógora átjöttek csocsózni. Megbízható alkoholisták. Aztán rövid játék után, melyben az ellenfél gyalázásával fűtötték indulataikat, Küronya és Bakferi leverték a két betolakodót. Felrepett száj, véres monokli, eltört kisúj. Visszajöttek borgőzös haverjaikkal, de újabb verekedés helyett egymás vállát átölelve üvöltötték az Edda Blues-t. Most a földön hevertek az eszelős tivornya haláltusájának kifacsart pózaiban. Kértem Erikát, hadd fogjam meg a mellét. Frici arcán zizegve pulzált az acskó. Kicsit zavart, hogy Erika kurva, őt meg feszélyezte, hogy főiskolás vagyok. Hónapok óta nem volt csajom. Erika nem tudta, hogy Frici féllábú. Frici nem tudta, hogy Erika kurva.
Erika bátyja életem első szerelmével a Falik út alatt feküdt. Karján tetovált intézet is kereszt. Oda mentem, és a csapba vizeltem. Mögöttem a fél lábú a kurvával smárolt. Lehajoltam, és megfogtam életem első szerelmének a mellét. Két perc alatt két mell, mellben már jó vagyok. Néztem őt, a horkoló szerelem. Erika felsikoltott, és a Diana sósborszeszes üvegeket felrúgva kimenekült. Frici alsó nadrágban ült a földön. Egyik kezében nejlonzacskó, másikban lecsatolt műláb. Feltettem egy lemezt. Erika visszajött, és elaludtunk a sezlonyon. Beszorítottak a vécék melletti sarokba. Szólózni kellett Fricivel. A többiek nem szálltak be, csak vihogtak, mint a faludja. A verekedés kimenetele nem lehetett kétséges. Az erőléti alapozás közepén tartottak a kajakházban. Már csak egyetlen gigász volt a porondon. Lenyomott a földre, odahívta Gyulait, aki gyűlölettől és félelemtől reszketve a hasamba bukszolt. A szülők mit se tudtak a történtekről. Frici tavasz végén bejelenti otthon, hogy Petyát akarja elhívni a tengerparti nyaralásra. Kétségbe esett telefonálások, konzultációk, békéltető tárgyalás, belőlem ugyanegy szót sem húznak ki. Mikor hazaérnek Bulgáriából, azt mesélik, hogy Bulgáriában az a szabály, hogy a bulgár nők meztelenül napoznak a bulgár tengerparton. Míg ők a mezítelen bulgár macák lábainál hevertek a forró homokban, Nagy Varga a kapuajban megsúgja a titkot, felle húzigálod a bőrt, és jó lesz. Aha. Ez az, ami elalváskor jön, és nem lehet megkérdezni, elmagyarázni, fényes puhaság emel a magasba, és édes álomba ájulsz. A menetrendszerűen érkező esti mámor nem mutatott összefüggést a lányok létezésének filozófiai problémájával. Takács Frici egyszer azzal az ötlettel állt elő, hogy megbízható forrásból értesült, a fütyköst benyomod a csajba, úgy lesz a gyerek. 3 éves korunk óta ismertük egymást. Hülye vagy, mondtam, de még kinőheted. A gyerek baszásból van, mondta Cakó. A férfi bedugja, spriccel és passz. Fültömön vágtam. Elinat, te is kaphatsz egy átszállót, mondtam Szaniszlónak, mire ő is elpályázott. Felfoghatatlan, hogy ezeket a srácokat, akiknek a legtitkosabb gondolatát is ismertem, elkápráztatott egy ilyen visszataszító agyszülemény, sőt, a végén még én maradok megvetett és nevetséges kisebbségben. Frici körömszakadtáig ragaszkodott a fütyi bedugáshoz, mintha az élete függne tőle. Honnan veszi? Agyrém. Eleve az, hogy levetkőzni egy lány előtt. Na jó, oké, akkor viszont mondja meg én. A gyerek csókolózásból lesz. Mindenki tudja. Az együgyűbbek tiszteletteljes komolysággal hallgatták fejtegetéseimet, mert az ötlet bimbaját érvek sziromkoszorújává bontottam ki. De még 8. nagyfiúk is felkerestek, hogy a fontos kérdésben megtudják a végső igazságot. A szeplőtelen fogantatás elszánt hívévé szegődtem, és arra az aljasságra, hogy bele kell pisilni a lányokba, nem voltam hajlandó több szót fecsérelni. Saját tanaim megalapozására koncentráltam, de a szájnak nemzőszervként, illetve a szerelem érzésének anyagi teremtő erőként való tárgyalásával elenyésző számú hívet sikerült doboroznom. Kezembe akadt Fritz Kahn nevezetes műve, a szerelem iskolája, ami elvont költői sejtelmességgel ugyan, de mégis mintha arra a borzalomra utalt volna áttételesen, hogy pina fasz együtt basz, ebből lesz a kis kopasz. Ezzel egy időben Herendi házi készítésű pornó fotókat lopott a bátyjától. Presztízsem sosem látott mélységbe zuhant. Nem néztem többé a felnőttek szemébe. Reszkedtem a megalázottságtól. Lehet, hogy ezek mind
spinafaszoznak éjszakánként. Aztán a gólya hozza legendás passzusa a 101. oldalon. Nos, a pénész pontosan beleillik a hüvelybe. Ha az apa és az anya gyermeket akarnak nemzeni, a pénisz merevvé válik, és... Nem hittem a szememnek. Nos, a pénisz... Ez így van elmesélve, hogy... Nos, nincs mit tenni. Sajnos, ez a nagy helyzet. Nos, a pénisz beleillik. Régi pénzeket kezdtem gyűjteni, naptárt, gyufacímkét és bélyeget. A házból való újdonsült haverommal, Nagy Vargával, délutánonként lélegzett visszafolytó versenyt játszottunk stopperral Bélásban. A bőrhúzigálásról nem beszéltünk többé. Továbbra sem láttam összefüggést a kélyes elalvások és a nos, a pénisz pontosan beleillik brutális kijelentés között. Ha pontosan bele is illik, amit erősen kétlek, mert mi az, hogy beleillik, az a természet nagyon ostoba tréfája lenne, és én életem végéig minden erőmmel tiltakozni és harcolni fogok ellene. A bélyeg gyűjtésnél az első perctől nagy horderejű döntések meghozatalára kényszerülsz. Külföldi vagy magyar, a fordulatévétől vagy a születésedtől, témakörök, Nyasszaföld flórája, Csajuszkin expedíció jegesmedvékkel, mártírsor, tömegbélyeg százasával összekötve, bélyegfogak épségének ellenőrzése nagyítóval. A benzin megmutatja belső szervi hibákat, hogy ablakos, azaz a borítékról való leválasztáskor a papír felső rétege megsérült. Sose fejtsd, mindig áztasd, várd meg, hogy magától leváljon. Csipesszel kiteszed hátlappal fölfelé a rózsaszínű itatósra, ne siess a szárítással, összekunkorodik. Két itatós között könyvbe rakni, könyvre nehezék a pucsizmája. Az úttörő nem cserél hibás, javított vagy hamis bélyeget, nem ócsárolja a másik gyűjteményét. Vapcarov sor és szeptembrice blokk, fogazva és vágva, magas névérték. A magyar nép hálaszobra stilizált sassal, mezőgazdaság, csorda, 40 kopek, halászhallal, törekedj teljességre a népi demokráciák bélyegeinek gyűjtésében. Bélyeglok árvízkárosultak megsegítésére. Másfajta szórakozásra is maradt idő. Szőrök és hajszálak egyenkénti kigyomlálása. Köröm minél mélyebbre történő betépése. Szemhéj kifordítás. Nagyobb tárgy szájba való befeszítése. Kukoricacsuma keresztben. Térdropogtatás. Fülmozgatás. Új percek recsegtetése. Bármikori képességbefögésre, szellentésre, bélgáz meggyújtása, illetve érlelése orvosságos üvegben, ugyanez nyállal, könnyel, egyéb váladékkal, büfögés érlelés. Távköpés, felköpni a levegőbe, aláállni, bekapni, újból felköpni. Tócsaköpés, félórás meló, kiszáraz gyomorig. Torszpofákat begyakorolni tükör előtt. Vágni óra közben. Ha a tanár elfordul, bandzsítani, hörögni, csukott szájjal hasbeszélni. Nyelvet kinyújtva tartani, hagyni kiszáradni. Fület előrehajtani, leragasztani, visszahajlik-e. Némasági fogadalom. Balkézzel írás, cipőfűzés lábujjakkal. Égő gyufaszál elutása bekapással. Végtagjaimat a szék karfájára és lábára fonom, zsebretett kézzel hintázom órákon keresztül. Hány a vetin vonszolom magam. Vonaglok. Klári néni rám szól. Mászol, mint egy ólomtetű. Lerajzolom Spartakuszt, háncskötélen, függeszkedve ereszkedik alá a Vezúvról, mint Gyulai Miki a tornaórán, a pejhedző fügykösével, hogy hátba támadja a római légiót. Csatajelenetek, képregény, vadromantikus tájképek. Tanárok egyvonalas karikatúrái. Kezet rajzolni a legnehezebb. Rajzoló kezemmel lerajzolom nem rajzoló kezemet. Százszor lerajzoltam rajzoló kezemmel nem rajzoló kezemet, sosem sikerült. A kisúj merőlegesen kiállt a tenyérből. Kiradíroztam, újra rajzoltam, hártyává dörzsöltem a papírt, végre sikerült. Betettem egy aranyozott barokk képkeretbe, ez most már jó. Felakasztottam a falra, nézegettem. Akkor szúrt szemet, hogy a kis ujjam még mindig kiáll a tenyeremből. A tenyerem még elmegy valahogy. A többi új is, de a kis ujjam olyan, mint egy baleset, vagy egy anatómiai nonsens. Vannak dolgok, amiket nem lehet lerajzolni.
viszont a nem tökéletes változat is megjelenítheti az emberi mérték szerinti tökéletességet. A lapos rajz egyébként is csak utalhat a vastag valóságra. A kétdimenziós kisúly a háromdimenziós kisújra. Igazából semmit sem lehet lerajzolni, és mindent le lehet rajzolni, sőt azt is le lehet rajzolni, ami nincs. Elképzelsz egy nem létező módosult kezet, egy nem létező háromfejű házmestert, elképzelsz egy oldalkocsis rollert, föld alatti repülőt, elképzeled a múltat, elképzeled a jövőt, elképzeled az életet a földön 1000 év múlva, és már le is rajzoltad. Ahogy semmit sem lehet elmondani, mégis mindent el lehet mondani. Azt is el lehet mondani, ami éppen hogy csak lehetséges, sőt, azt is, ami még csak nem is lehetséges, sőt azt is, amiről nem lenne szabad beszélni, mert rémületes és csüggesztő. Azt is, amit le kellene tagadni, el kellene hallgatni, sőt, azt is el lehet mondani, amire nincs nyelv. A nem lehetet is el lehet mondani, vagy talán csak is azt, csak is a lehetetlent szabad, a tilost. Azt kell mindenáron elmondani, a nincset, a nemet. A mindent beborító és átitató nincsre el sem suttogott nem szabadot. Azt kell. Érthetetlen jeleket közölni a nem létező elmondhatatlanról. A tehetetlenségről, a biztos kudarc tudatáról és az elmondás kimondhatatlan erőfeszítéséről. Beszélni muszáj, ha nem beszélsz, annyi. Tanuld meg tisztelni és szeretni az üres fecsegés mindent lebíró hatalmát. Ma nincs kedvem zónázni, vagy amerikázni, azaz a villamos ütközőn utazni. Különben is van már bérletem. Múltkor a kalauz észrevett, csöngetett a vezetőnek, majdnem fülön csíptek. Szaladnak a házak, bambulok, tornazsák az ölemben. Pompásan utazunk. Egy repülő az ablaküveg anyaghibái miatt, mintha rángatózna az égen. Teljes graftal vágtatunk. Üvöltve rászkodik a szerelvény. A kanyarban sikít, mint a megcsusszanó kréta a táblán. Fékezésnél döccenve lódulva, egyre lassabban ugrál a fém a fémen. Utolérünk egy Volgát a pirosnál. Szívet rajzolok az ablakra lehelt párafoltba, ahogy a betűket is beleírom, lassan eltűnik. T. Judit. Megőrültem. Minden ülőhely foglalt. Már jön is egy lihegős néni, ahogy az lenni szok, és fölém tornyosulva direkte az én ülésembe csimpaszkodik. Viszolygok a feltűnéstől, nem adom át helyemet. Az ablakon tükröződve látom, hogy néz. Lezserre veszem a figurát. Azt ismételgetem a szavakat már nem is értve, hogy a feje a néninek éppen jó lesz Penzlinek. Köpés nyom az ablakon. Mögötte a szürke csíkokra szálazott városi táj. Ősi szabály, hogyha megráz egy néni, ösztönösen rápillantasz. Felpattantam, mint aki darás csípett, mert a néni, aki 3 megállón keresztül megrovón toszogatta szatyrát az oldalamba, majd rángatni kezdett, bácsi néni volt, a szomszéd háztömb házfelügyelője. Szuszogva leereszkedett, én meg ott maradtam mellette állva tehetetlenül, mint akit ott felejtettek. Tanácskörút megálló. Beszélgetni kéne. Menteni a menthetőt. Köszönés nélkül óvatosan, mint egy az utastérben uralkodó természetes impulzusoknak, áramlatoknak engedelmeskedve, lassan elsodródtam mellőle. A villamos csöngetett, döccembe megindult, és az utas massza, mint sűrű zselé egy tégelyben, engedelmesen előre-hátra zuttyant. Szép nagy duzzadt fürtökben lógtak a lépcsőről a munkából hazatérő magyarok. Egy férfi valahogy a kelleténél jobban hozzám szorult. Ellenőr? Odébb csusszantam. Utánom sasszézott. Erre a helyzetre nem volt klisém. Megszólít, cukorkával kínál, bizalmamba férkőzik, megfújt és megerőszakol. Pedig van bérletem. Perifériás látásommal kopaszodó 30-asnak azonosítom. Hasonlít a himlőhelyes fodrászhoz, aki azzal piszkál nyírás közben, hogy rezeg a fejem.
kiáll csak bácsinéninek, hogy valaki köpölyöz itten hátulról, tessen már rászólni. Konokul furtam magam befelé. Füstszak terjengett, kinyitották az ajtókat, és két megálló között kitódultunk a friss levegőre. Felkapcsolták a neont az alföldi cipőbolt kirakatában. Emberem kámforrá változott. Buzi bácsi, bácsi néni, mindig megmenekülök. Beiratkoztam pingpongozni, de Laci bácsi nem szeretett. Éles szemmel azonnal felismerte bennem a Natural Born tehetségtelen pingpongost. Anyámmal tapintatosan közölte, hogy nagy karriert nem jósolhat nekem, de ha szorgalmasan gyakorolok, még kinőhetem magam. Vannak csodák, akár még első osztályú csapatjátékos is lehetek valamikor. A hátsó teremben forgóztunk. Laci bácsi időnként kihívott valakit előre, és azzal külön foglalkozott. Engem egyszer hívott előre, mikor kiderült, hogy valami van a Gramsperger tenyeresében. Minden edző odajött, és a Gramsperger tenyeresét vizsgálták nagy komolyan. Visszahoztam a sarokból a labdát, feladtam jó magasra, a Gramsperger lecsapta. Velem abszolút nem törődtek. Általában megvertem a Gramspergert, mégis az ő tenyeresében találtak valami rendkívülit. Ezután külön foglalkoztak a Gramspergerrel, kihívták a forgózós kis teremből előre, ahol a klappárék is edzettek. Nyáron az öltözőben az újakat a faházi vizes törölközővel lesimázza. Engem is lesimáz a faházi. A palatinus strandon zsíros kenyérrel, parkettával, rongyal játszik pénzben, meg sem ismer. Nem emlékezhet mindenkire, akit valaha lesimázott erőllétin, az ő feje sem káptalan. Az erőlléti edzés végén focizunk. Tudnék végre kicsit villogni. De az orsós belém köt. Ezzel a hemüvel kicsit elszorcsizunk. Ordítva ütöm, vágom, harapom, úgy kell róla levakarni. Nem a szokásos gyerekbúnyó, átharapni a torkát. Jobb, ha nem zsikálnak. Ha rájönnék, hogy mi a Gramsperger tenyeresében a pláne, Laci bácsi megszeretne, és velem is foglalkozna külön. Megpróbáltam leutánozni a Gramsperger tenyeresét, de akkor meg kiderült, hogy a Gramsperger tenyerese nem váltotta be a hozzáfűzött vérmes reményeket, és a Gramsperger visszacsúszott közénk, akik hetente kétszer a hátsó teremben forgóztunk. A plebs, a resztli, a fölösleg, a deklasszáltak, a csőcselék televényes alvilága. Zárkózott lett a fiú, mondja anyám bácsi néninek. Olyasmiket teszek, amit nem akarok. Például a legnagyobb titkomat, amit senki sem tudhat, hogy szerelmes vagyok az Anikóba, aki a szemben lévő házban lakik, elkottyintom a házmesterünk fiának. Ami olyan, mintha kiállnék az udvar közepére, és ordítva közölném az emberiséggel, hogy este az Anikó bébidolban kiáll az ablakba és integet. Pedig egyébként nem is köszönünk egymásnak, és én szeretem, imádom, róla álmodok, mert ő a halálos szerelmem. Amit viszont akarnék, azt nem tudom megcsinálni. Nem tudom magam kihúzni. Azért járok görbeháttal, olvasta anyu az orvos válaszolban, hogy úgynevezett hirtelen nyulánkságomat leplezzem. Herendi a műjégpálya melegedőjének végében pornóképeket mutat. Nő széttárja szőrös punát. Amatőr fotók mesztelen magyar nőkről és nyugati újságkivágások. Gyűrött képen kontyos nő nagy tölcséres fagyival. Kiderül, hogy az nem fagylalt. Egyszerű, mondja Herendi, beteszed a szerszámot a szájszervébe. Már csak sóhajtok. Nem hinném, hogy ilyesmi lehetséges, de tartom a szám. Beleolvasok egy újságpapírba csomagolt, házilag gépelt füzetbe. Szerinted a delfinek intelligens lények? Kérdezte Joe. Válaszoltam, mert gyakran hallok csodálatos történeteket életmentő delfinekről. Meg a teknősök, mondta Joe. Szerintem a teknősök intelligensek, válaszoltam. Eszembe jutottak a növények érzelmi reakciói. Kusztó kapitány szerint az egész óceán él és lélegzik. Hol a határ? Azt hiszem, Joe, mondtam Joe-nak, az egész világ intelligens. Joe rám nézett, majd fel a holdra. A hullámok édesen paskolták a hajó farát. Ismered Roger atya híres beszámolóját? Kérdezte Joe. Roger atyát elvezették a benszülöttek az áldozati kanibál fához. Az áldozati kanibálfa olyan volt, mint egy hatalmas ananász.
Nyalánkdarazsak dőzsöltek rajta, indák hálózták be. Törzséből éles tüskék meredtek elő. A tetején lévő mélyedésből zöld folyadék szivárgott. Az áldozatnak kiszemelt fiatal szűzlány felmászott a tetejére. Az indák rácsavarodtak, a levelek pedig lassan, méltóság teljesen felemelkedtek és beborították a testét. A sűrű, nyálkás folyadék vérrel összekeveredve csorgott le a kannibálfa törzsén. A benszülöttek odarohantak, lefetyelni kezdték, megrészegültek, és förtelmes orgia vette kezdetét. Roger atya elérkezettnek látta az időt a távozásra, és oldalán az ifjú lédivel búcsút intett a bizarr látomásnak. Hallgattunk egy sort, csak a hajó kötelei nyiszogtak. Az ananász emberevő fa volt régen, mondta Joe, az a keményebb fás közepe az volt a gyomra. Az egész világ intelligens. Te is intelligens vagy, Joe, mondtam, és egyenletes, lágy nyelvcsapásokkal, szuszogva, nyöszörögve simáztam, karimáztam, hatalmas, erőtől duzzadó, véreres farkát. Hazamentem a műjégről, és elővettem a gólyahozzát. A borítón egy piroshajú kisgyerek kacsindéva jut. Az író a bevezetőben hosszan könyörög, hogy ne csak azokat a fejezeteket olvassuk el. Édesanya beszámol édesapának, fiunkból férfi lett, ágyneműjén pollúció nyomát észlelte. A szőrök azt jelentik, vigyázat, nem sokára felnősz. A tömegközlekedés során beálló, nem kívánatos erekció fejszámolással való lelohasztásának művészete. Az orméret és péniszméret téves analógiája, avagy tud-e a pénisz szagolni? Havi vérzés az én meleghúsú, illatos édesanyámnak ilyenje nem lehet. A kannibál fáról és Joe-ról a gólya hozza mélyen hallgatott. Rendőrök szállták meg az iskolát. Olyan hangulat, mint mikor a mafilmesek válogattak. Nagy izgalom, filmsztár leszel, egy új Mastroianni, egy új Somogyvári Rudolf. Orosz óra közben bekopog Kozma bácsi, és felkíséri Herendit az igazgatóiba, mert pénzért árulta a mesztelen magyar nők fotóit. Az egyik sorozaton a nő fenekén tetovált macska lesi a lukba bújt egeret. Próbált Ferenc orosz tanár, akinek a légnyomás a felszálló repülőn kifröccsenti a tollából a tintát a vajszínű zakójára, annak a véleményének ad hangot, hogy ráfért már egy kis féregtelenítés az iskolára. Herendit csak a következő óra közepén engedik vissza. Délutánra részletek is kiszivárognak, a kisvargától megkérdezték, öcsi, a te papád tényleg nyominger? Mert ha nyominger, akkor a kisvargával csinyán kell bánni, vagy éppenséggel jelenteni kell az elhárításnak. Nem ismertük ezt a szót. Nyominger. Vicces. Nyominger. Nyomizó. Szia, Valesz! A te papád tényleg nyominger? A tetovált fenekű nő különböző pózokban illegette magát, de úgy, hogy a macska és az egérjük mindenképp látszon. Akik tetovált fenekű nőt birtokoltak, egymás között csereberéltek, és komoly eséllyel indultak a farsangi bálon, hogy felkérjék twistelni a mohácsi tündét. A rendőri akció után veszélyessé vált tetovált fenekű nőt birtokolni, mert igazságnéni rendszeresen razziát tartott a táskákban és a zsebekben. Akkor rajzoljunk, rejzoljunk. Egy elnagyolt kontúr hasából vízszintes nyúlvány vezet egy másik elnagyolt kontúr hasába. Mit suskenoltok ti ott? Igazság néni kitépte kezemből a papírt, és minden szál haja égnek ugrott. Később térhatású nőket rajzoltam, vetkőzős toll és Barcsai album alapján. Barcsai Jenő az egyetlen legális pornó. Ő ismerteti meg a felnövekvő ifjúsággal a női test anatómiáját. Barcsai vázlatot ölel álmában a kamasz. Az egyik mellszemből, a másik profilból. Tehát, hogy a mellek szöget zárnak be, nem olyanok, mint a vonatütközői. Ez utóbbi elképzelés sokáig szívósan tartja magát. Paralel cicik.
Bekopogott egy kövér tanácsi dolgozó, kiküldte Klári nénit, és elmesélte azt a viccet, hogy valaki beír az újságnak, igaz-e, hogy a sárga répa jó az impotenciára. Igaz, csak jó, szorosan hozzá kell kötözni. A lányok kint vártak a folyosón. Hozzá kell kötözni. Ez nem fért a fejembe. Hozzá kötözni? És mégis mivel? Cipőfűzővel? Spárgával? Cellukszal? Aztán a döntő pillanatban észrevétlenül leszereled? Vagy le sem veszed, Jézusom? Jobban örültem volna egy simább viccnek nemi felvilágosítás címén. A paralel cicikre vonatkozó kérdést a répás előzmények után föl sem merem tenni. Következő héten egy kövér, de nő nemű tanácsi dolgozó a fiúkat küldte ki az osztályból. Minden nap egy rituális órát a mesztelen nőknek szenteltem. Nem biztos, hogy ez normális, de képtelen voltam abba hagyni. Balmel szemből, jobb profilból, elnagyolt fej, a mufot jól besatírozod. Mind ugyanolyan, ugyanaz a nő. Fejet nem rajzoltam. Nehéz is, fölösleges is, nem az a lényeg. Csonka női testek hevertek az ágy alatt, az ágynemű tartóban, a könyvek mögött a polcon, sőt, a könyvek lapjai között is. Mint egy sorozatgyilkos, aki nem tudja hová dugni áldozatait, és bárhová néz, kikandikál egy ernyet kéz vagy egy formás kis bokacsont. Verne Gyula kötetei tömegsírokká puffadtak. A radiátor mögé sem félt be egy mufnagyságú feszni sem, nem lehetett tovább halogatni a dolgot. Injekciós tűvel kiszúrtam a lánchíd konyak kupakját, teával utána töltöttem, és egy részeg orgia során miszlikbe szaggattam a mesztelen nőket. A maradványokat nejlonzsákba gyömöszöltem, és kidobtam a kukába. Nesztek! Ezzel megvolnánk. Hideg vizet lögyböltem az arcomra. Elővettem egy tiszta papírt, és egyetlen lendületes mozdulattal hatalmas kerek mellett kanyarítottam rá. Profilból. Elmentem pingpongedzésre. Az első csonka nőtt az új szériából a zöldre, amilyen felejtettem. Úgy veszi észre, mondta apám a vacsoránál, hogy rajzaim téma választásában egyre kifinomultabb az ízlésem. Valami cinkosságot szeretne kicsikarni. Mi, férfiak, mi, a női mellek kába fanatikusai, mi aztán tudjuk, mi a dörgés. A pornóképekkel való üzletelésből nem lett nagyobb botrány. Tekintettel voltak a kisvarga Nyominger papájára. Öten rovót kaptak, de nem rúgtak ki senkit. Maglódi bácsi egyedül él az Ordasdűlőn. Kutyája a bolond is öreg már. Nem bolondozik úgy, mint régen. Téli éjszakákon Maglódi bácsi beengedi a konyhába. Bolond a sparhelt alá fekszik, szorosan a szakadt fülű fáskosár mellé a döngölt agyagra, és a hátát sütteti a meleggel. Maglódi bácsi lánya napközis tanárnő. Karácsonykor meglátogatja Maglódi bácsit. Danika az udvaron játszik a bolonddal. Meleg zoknit hoznak, csokoládét és egy csomag Amigo kávét. Az első kutyát, amit Danika megismert Pesten, Amigónak hívták. A házmester kutyája volt, és Danika sokáig azt hitte, hogy minden kutyát Amigónak hívnak. Amigó egy hatalmas és rosszkedvű dándog volt. Agytumor végzett vele. Hogy lehet a kávé Amigó, mikor nem ugat, nem nyhal és nincsen lába? Jön a török, kiáltotta Danika, és végig rohantak a töltésen. Vera néni levágta Maglódi bácsi lábáról a körmöt. A kemény, sárga körmök bekunkorodtak, belenőttek a húsba, és sok szenvedést okoztak Maglódi bácsinak. Nem is lehetett vágni, hanem úgy kellett kis darabokban letördelni. Maglódi bácsi csendesen, de szünet nélkül jajgatott. Fürdetés. A nagy mosófazékban vizet melegítettek. Nem sokat, mert a kút befagyott. A faluból hozták a vizet kannában. Maglódi bácsi beleállt a langyos vízbe. Vera néni egy összecsavart törölközővel ledörzsölte. Kivitte a mosófazekat, a gőzölgő szennyes vizet az árokba locsintotta. Segített tiszta ruhát venni.
ráadta a téli kabátot, szellőztetés. A vizes kannát a vegyesboltos felesége szokta kihozni. Elég egy hétre. Este ülnek az ablaknál, nézik a holdat. A folyón három táskás jégtábla bukdácsol. Szól a rádió, de csak halka. Alszik a gyerek. Kezében műanyag kilőhetős rakéta. A rakéta orrán puha gumicsőr, hogy ne törje be az ablakot. Ünnepi dalok. A Kossuth hurutosan jön be, a Petőfi sercegve. A gyerek halkan horkol hozzá. A szokol hátuljára gumizott lapos elemek, régi, kemény, repedezett befőttes gumi. Maglódi bácsi kap a dohánycsavar a megnyálazott újságpapírba, megrázza a gyufásdobozt, térdére könyököl, kifújja a füstöt a lába közé. Lemúr Miki elnyeri Cakó ebédpénzét. Felcsalja suli után az üres lakásba, snapszeroznak órákon keresztül. Néha hagyja nyerni, játszik vele, mint macska az egérrel. Kosztul vastag, ragadós kártyalapok. Zsírd bele! Mikor elnyeri Cakó utolsó fillérét is, körmösben játszanak, piros vér a fekete köröm alatt. Cakó váratlan és merész javaslatára felteszik tétnek az óráikat. Aztán Lemúr Miki elnyeri Cakó összes ruháját. Cakónak kopaszra kellene nyilatkoznia, és négy kézláb mekegve megkerülni százszor az ebédlőasztalt, majd egy késhegyre menő csata végén Cakó örök időkig Lemúr Miki titkos rabszolgája lesz. Ott ül Cakó Károly, általános iskolai tanuló a nagy fotelben mesztelenül, és elképzeli a rabszolgaság eljövendő nyomorúságos éveit. Azon töprengenek, milyen hazárd játékkal folytassák. Snur, lukazás, pötyi, 21, snóbli, snapszer. Rövid disputa után a fájernél maradnak. De mi legyen a tét? Cakó Károly általános iskolai tanuló rövid tépelődés után felajánlja újabb tétnek a szemfogát. Hogy azt ő kitörné vagy kihúzná mindenért cserébe, amit Lemúr Miki eddig elnyert tőle. De Lemúr Miki egy szemfog ellenértékét mindössze három havi ebédbefizetésben állapítja meg. Viszont, mondja, és gondterhelten gyűrögeti homlokán a bőrt, viszont mondjuk, de csak azért, mert kedveli Cakót és régi jópajtások, mondjuk, egy ilyen levágott kislábújért fel tudná ajánlani a rabszolgaságot és a mekegést. De Cakó ebbe sehogyan sem akart belemenni, szülei várható bosszújától rettegve. Azért egy hiányzó kislábújat még csak el lehet titkolni valahogy, vélekedik Lemúr Miki. Oda kötözöl egy töltényhüvelyt, egy radírt vagy egy szelepsapkát. Cakó nem szól. Mesztelen lábát nézi szelíden, szeretettel. 5 perc múlva Lemúr Miki elnyeri Cakó kislábúját. De ezen a ponton megint elakadnak. Cakó szeretné, ha nem kellene levágni a kislábúját, de mit ajánljon fel cserébe? Dupla vagy semmi? Két lábúj kontra mekegés, rabszolgaság, kopasság, stb. Na jó, mondja Lemúr Miki olyan hangon, mint aki gavalléros nagyúri kedvében éppen most kutyavetyélel fillérekért egy országnyi latifundiumot legyen, ha nyersz, visszakapod a ruhádat, a pénzed, az órád, a rabszolgaságot, a lábújadat, a kopasságot, a mekegést, mindent, ha viszont vesztesz, akkor... Itt egy kicsit eltöprek. Na jó, figyelj, de ez az utolsó ajánlatom. Ha nyersz, mindent visszakapsz, és még ez a 300-as is a tiéd, azzal előhúz a zsebéből három piros hasú, ropogó 100 forintos bankjegyet, ha viszont veszítesz, ha te veszítesz, akkor Lemúr Miki krákog egyet, akkor kiugrasz az ablakon. Bámulnak egymásra. Lehetetlen, gondolja Cakó, hogy 9-szer sorozatban veszítse. Matematikai képtelenség. Most már egészen biztos nyerne. És akkor hazafelé a pénzből a szalai fagyizóban? Kiteríti a 30-at. Lemúr Miki letesz 20-at. Cakó halántékán egy izzadságcsepp gördül alá. Benne forog az egész világegyetem. Cakó szemébe néz. A rettegésnek és reménynek ebbe a két kicsi, feneketlen kútjába. Mi van már? Lemúr Miki finom, arisztokratikus mozdulattal, kis ujját kényesen eltartva, puhán elhelyezi
a piros ászt az asztal közepén. Sokáig ülnek némán. Haza kell mennem, nyögi Cakó. Tessék, mehetsz, mondja Lemúr Miki, és mutatja az utat. Ruhákat, pénzt, aláírásos elismervényt a tartozásokról bezárja a szekrénybe. A kulcsot zsebre vágja, és átmegy a másik szobába rádiózni. A Néprádió szájában a nagy, sárga bakelit örlő fogak. Visszamegy a kis szobába, és szó nélkül megmutatja a pici jeleket a hátlapokon. Cakó csak ül kezében a cinkelt piros ásszal. Szürkén és mozdulatlanul, mint egy homokszobor.

0: Tilos Rádió. Folytatjuk a korhatáros irodalmi műfeldolgozást. Figyelem! Három óráig előfordulhatnak csúnya szavak. Felnőtt szövegek gyerekszemmel. Garaci László. Pompásan buszozunk. Senkinek sem ajánljuk, de azért jó hallgatást.
1: Ehéz lett a szívem. Visszaroskadtam. Nem megyek haza. Aztán fölálltam és hazamentem. Nem ülhetek itt az idők végezetéig. Csak ne a bottal könyörgöm. Jó leszek. Megígérem, mostantól mindig nagyon-nagyon-nagyon jó leszek. Mint egy angyal. Egy ma született bárány, csak ne a bottal. Jaj, minek is nőttem meg. Pedig milyen klafán kezdődött minden. Magyarország legfontosabb kapás növénye? A kövér csesznegi próbálja értelmesre berendezni az arcát. Kövér, de legalább nem ráccosodik, mintha gondolkodna, mintha tudna bármin is gondolkodni. Düllett vizes kék szemekkel bámul fel a levegőbe, háta mögött morzsolgatja rózsás ujjacskáját, izgatottan tekergeti rajta a nem létező aranygyűrűket. Vesz egy nagy levegőt, de nincs mit mondani, üresen tátog a száj. Megszánom. Odasúgok, és ő kapásból megismétli felhangon boldogan, banán. Csesznegi úgynevezett szenzoros pöszességben szenved. Nem csak pösze, de másnál sem képes a pösszeséget felismerni. Tanszerét elhányja, köpenyét elveszti, füzetmunkája borzalmas. Sarolta néni bejegyzése, randa és másolás. Kis lufit szétdurrantani a fején, attól nagyot rebben. Dolgozat előtt körzővel megszúrni a fenekét kabalából.

Úgy kell súgni profin, hogy az S, S, C, C hangokat kihagyom. Azon kívül nagyon jól lehet súgni szimulált köhögés, tüsszentés, krákogás közben. Sarolta néni bevési a karót, és odavágja a Cseszneki ellenőrzéjét az asztalra. Cseszneki kívánszorog. Idült vigyor az arcán, megpróbál úgy tenni, mintha ő találta volna ki a banánt, virtusból, hogy az osztályt szórakoztassa. Ne vigyorogj, lányom, mert kiváglak, mint a taknyot. Takács Frici elcsumázza Csesznekit. És Cseszneki hatalmas teste, mint egy válaszként Sarolta néni fenyegetésére, csattanva zuhan a padlóra. Köpenye beakad, és hangos hivítással végigfeslik a hátán. Begyakorolt akcióterv szerint néhányan megjátszott rémülettel a pórulját áldozathoz ugranak, és a kezére taposva rángatják, gyömöszölik. Mások hangosan haotáznak. Valaki az általános zűrzavarban kérdést intéz Sarolta nénihez, hogy ki mehet-e vécére. Teljes a káosz. És persze megint Csesznegi a hunyó. Ki más? Mikor végre mindenki újból a helyén ül némán, Sarolta néni még egy szép hosszú intőt is behorgol neki ráadásnak. Addigra ki is csengetnek. Csesznegit a szünetben a levegőbe dobáljuk. Hajrá, banán! Pedig nagyon kövér. Notabene banánt ritkán eszünk. Még ha lenne is a boltban, most nem kapnék egy ideig. Lelőttem a kontyos macát. Mit keres ilyen későn az utcán egy tanuló? A kék iskola köpenyt hazafelé sem szabad levenni. Intő. Kék vagyok, mint az MTK-sok meze. A kenderesi bácsi moszkvicsa. Kékbe kell csomagolni a könyveket, füzeteket is. Több napos gyötrelem rá, nejlon. Kék a kisdobos nyakkendő, az öltönyöm. Kék az ég, a véraláfutás, a paplanbérés. Kék vagyok. És nagyon félek. Igazság néni roppant konyba tornyozta haját. Bajuszt növesztett. És hatalmasra fúvódott teste különböző pontjain, bőrének barna csomóiból erős törzsű, fekete szőrszálak törtek elő a gyermektársadalom legnagyobb riadalmára. Nincs appellata, rikácsolta klimaxos fejhangon, és megkülönböztetés nélküli, demokratikus szigorral utált mindenkit. Ebéd után körmével piszkálta fogából a múcsingos húscafatot. Az ujja hegyén billegő iszamos maradványt, nehogy megint beszoruljon valahová, nehogy megint fennakadjon zegzugos szája öblének valamely rettenetes zátonyán, egy előre összeszürcsölt niagara-szerű nyálzuhataggal egy adagban nyelte le. A szende bűbáj. Nincs répéta? Mordult az ételkiadó felé settenkedő Gyulaira, gyűlöllek, mondta, mert te is gyerekszerű vagy. Danikád bőrfodros tiroli nadrágban járatta, haját, mint a lányoknak, csattal fogta össze. Arcába szaru keretes szemüveget nyomott. Danika nem beszélt, nem kérdezett, és nem válaszolt. A kérdezés a kíváncsiság, az érdeklődés attitűdje ismeretlen maradt számára. Kihívták felelni erdőből. Az erdő. És minden tudott az erdőről, csak azt nem, hogy jellemző növénye a fa. Vagy szó szerint eldarált egy ismeretlen ok és elv szerint kiválasztott bekezdést, de ha megakadt, vége, ha belekérdeztek, vége. Az anyjával szembeni tanári szolidaritásból sosem kérdeztek bele, és ha megakadt, gyorsan beírtak neki egy közepest. Kapanyélnek hívtuk. Szünetben értelmetlen üzeneteket adtunk át neki. Hozza fel a kanyarfúrót a szertárból, vályogtéglát tettünk a tornazsákjába, pókot a fülébe, de nem sikerült kizökkentenünk idiotisztikus ernyedtségéből. Beálltunk igazság néni pózába, csípőretett kéz, kitolt ülep, és ráordítottunk. Hey, fiám, hát ti néked halvány lila dunsztot sincsen, mi az a kikérics? A szende bűbáj és a kapanyél. A tikitaki szezon alatt kapanyél megbokrosodott. Tikitaki. Badzagra kötözött műanyag golyókat koccintasz össze, csattogó hangot ad, poliamid szilánkok pattannak a szemedbe. A sztárok 10 percig is képesek folyamatosan tikitakizni. De vannak áldozatok

akik inhüvelygyulladás miatt hetekig nem írnak leckét. Lemaradnak. Évismétlésre kényszerülnek. A Lehel piacon látjuk legközelebb. Egy rossz arcú férfinak segít a zöldséges standon. Belekeveredik egy kocsi feltörési ügybe. A sitten köcsög lesz. Buziverő suhancok kirabolják és félholtra verik a felszabtéri vécében. És egy zuzmarás téli napon megfagy részegen egy dohány utcai kapuajban a kukák mögött. Kapanyél sose tikitakizott. Tömpe ujjak, katatón magány. Igazságnéni drákói szigora. Befelé torzult mosolyjal szobrozott a folyosón, mint egy sötét értelmű példázat. Mivé nyomorodik az ember az igazság közelében. Aztán hirtelen megelevenedett, szemében sárga téboly villant, és kitépte kezemből vadonatúj tikitakimat. Hé, a tikitakim! Behúzott nyakkal elfordult, fejét félre billentette, szeme sarkából a földre merett, és szorította magához a zsákmányt. Adod vissza? Joli néni a sarokba hívott, és titokban, mintha másnak ezt nem lenne szabad látni, visszaszolgáltatta a tikitakimat. Másnap Kapanyér nem jött iskolába. Eltűnt. Kapanyér felszívódott. Igazság néni fülkagylóiból viszont rettentő szőrcsomók bújtak elő. Kinéz az udvarra. Még randallázik már megint oda le? Lemenjek, vagy feljössz két rettentő pofonért? Kegyelmez nékünk, igazság nénie. Jövő héten kirándulni megyünk Komlóra. 33 torok üdvri valgásban tör ki. Pompásan buszozunk. Buszunk hűtőrácsán a feltekerhető bőrvédő. Tülekedés a lépcsőn. Hátulról egy hang, Dormán az új ösvezető. Gyerekek, mi ez? Nem vagyunk csürhék. Barát barát mellett foglal helyet. A busz harákolva, köpködve elindul, és már pattog is a nóta. Kender, kender, de szép tábla kender, az ibrányi lányoknak csak ez kell. Sofőr bácsi hátra szól, csendesebben vigadjatok. A nótázók észbe kapnak, a kultúrált éneklés. Buszunk nyeli, fajja, habzsolja a kilométereket. Már messziről észreveszük az erőt sugárzó alakot, és feltesszük Klári néninek kérdéseinket. Hogy a faszba készült ez a szobor, mi a picsát jelent az arcán a mérgesség? Le, nin, mondja Klári néni, mert ráz a busz a makadámon. Kifejezésre juttattuk, hogy otthon mi is megpróbálunk Lenint formázni beáztatott tojásos dobozból. Aztán visszaindultunk a buszhoz. Utoljára maradtam. Megigézett Lenin szigorú tekintete. Szerbusz, Lenin, mondtam. Homlokán recsegve felgyűrődött a kőbőr. A gyerekek vadul integettek, nehogy lemaradjak, mint a borra való. Az égen olajzöld felhők nyargaltak keresztben. A kísérő tanár csípőretett kézzel beszélgetett a nyilvános vizelde mellett. Rászállt egy légy a számra, és rögtön tovább repült. Hogy hívnak? Kérdeztem. Lenin, mondta. Lenin. De igazából mi az igazi neved? Arra vagy kíváncsi, kisfiú, mi volt a nagy Lenin igazi neve? Arra. Lenin neve, na de most aztán jól figyelj, jó szív volt. Lenin neve fürgeszarvas volt. Lenin neve pöttyös labda volt. Lenin neve pompásan buszozunk volt. Lenin neve na de most aztán jól figyelj volt. Innen útunk a bányába vezetett. Nagyon tetszett a modern megoldás, hogy a bányából feljövő bányászoknak nem kell törülközőt használni, hanem higiénikusabb, hogy egy levegőt fúvó folyosón haladnak át a fürdőből a szekrényükig, és az leszárítja fáradt testüket. Továbbra is jól viselkedtünk, nem akartunk rossz színben feltűnni. Aki mégis rosszalkodni próbált, azt a többiek leintették. Navratil beköpött a tárnába. Kifaggattuk az idős vájárt, a sújtó lég ma már nem olyan halálos veszély, mint a kincskereső kisködmön idején. Füstölgő salakdombok a város szélen, irány a természet. Orvvadász által felállított hurokban vergődő nyúrra bukkanunk. Klári néni a vadon élő állatok életéről, táplálkozásáról, szokásairól mesél. Bogarat gyűjtünk, áradmányos talajt és szuvas kutyalapockát. Egy mókus dobozt majszol a fán.
milyen változatos vidék, ami szűkebb hazánk. Nézd, bazd meg, őzikék. A TS kapuban hever a gazdaság vén házőrző ebe, a portás úgy hívja, életunt tömlő. Hússertés, a tehenek törzslapjai, nagyüzemi baromfi tenyésztés. Tyúkszarba, libafosba taposni, csesznegire kenni. A vájúban szivacsos, zöld lepedék a tehenek nyálától. Átlagos tejhozam. Tejszeparátor, bruttó regisztertonna. Tanuljatok szorgalmasan, mondja az idős parasztasszony, nektek már ne kelljen ilyen csúnya munkát végezni. De Klári néni bebizonyítja a TS munka nagyszerűségét, fontosságát, sőt, a TMK, a tervszerű megelőző karbantartás szépségeit. Osztályfőnöki feldolgozó órán majd mindent átismétlünk. Mit éreztél az óra elején, mit érzel most? A bogarat az áradmányos talajba tesszük, hogy megpuhuljon, otthon megfelelő méretű rovartűvel átszúrjuk a szárnyfedelét, és megvárjuk, hogy kiszáradjon. Szabad foglalkozása dombok ölelte, kikericsel teli virághímes tavaszi réten. A lányok összevesznek a zsinórlabdán. Tauszék fogyasztós kidobóst akarnak játszani, megy a klikkezés, egy labdát hoztak. Ismerkedünk a famászással, annak lehetséges következményeivel. Bizonytalanul mozgunk a természetben, mert kísért a szörnyű emlék, néhány napja toboz gyűjtöttünk Budán, mikor nagyfiúk megtámadtak. Az igazság az, hogy jól beijedtünk. A kovboly nadrágos elgáncsolt, könyörögtem, ne bánts, kegyelem, mire adott három kokit, két melport és egy elefántbuszit. Rónai szájaskodott, kínzó cölöphöz kötötték, a nadrágját feldobták a fára, mert ez most az ezüst tó kincse, és halálra leszünk kínozva. Nemrég olvastam az ezüst tó kincsét. Közöltem, hol a kincs. Hát, ha elengednek. Csak szeretnéd, mondták, te is szépen halálra leszel kínozva. Tüzet raktak, hogy először is megsütik a rónai fügykösét. Egyre nagyobb tüzet raktak, szinte már mágia. Csak nem akarjátok elégetni az egész rónait? Rónai hangosan vacogott. A kovboly nadrágos egy kihegyezett nyársal pöcögtette a farkát. Micsoda répád van, kisöcsi, mondta. Élesztőbe lógatod? Ebből rendőrségi ügy lesz. Célba dobtak rónai farkára tobozzal. Frici udvariasan megkérdezte, hogy mi ránk tulajdonképpen szükség van-e itten. Mire megnyugtattak, hogy legyünk türelemmel, nem sokára mi is halálra leszünk kínozva. Szalonnát vettek elő, csíkokra vágták, megsütötték. Füstbomba, mondták, és rátették a tűzre a rónai gépéből kitépet filmet. Rónai haladéktalanul öklendezni kezdett. A colos összepattintotta zsebkését, aztán megint kinyitotta, odament Rónaihoz, de a füst mindent eltakart. Egymásra néztünk Fricivel, és iszkiri. Másnap reggel Rónai az ablakban ült, és a számtant írta. Mi volt? Semmi, elengedtek. Másik nadrág volt rajta. Az sem derült ki, visszakapta-e a fényképezőgépét. Délután óvatosan megközelítettük a helyet. A kiégett tűz hamuja. Eljátszottuk a jelenetet, oda kötöztem Fricit, és csupasz ágat forgatva sütögettem a nem létező szalonnát. Most nincs mitől tartani. Két felnőtt is vigyáz ránk, de bekanyarodik a parkolóba egy másik farmotoros Ikarusz. Játszatok a rétnek ezen a felén, mondja Klári néni, nem kell velük keveredni. Gimnazisták az Alföldről. Piócásnak hívják a virághímes rétet, reket hangon röhögnek. Navratil célba vesz egy fán gubbasztó karvajt, mire ott terem két gimnazista az Alföldről. Felkapják a szédült karvajt, és elszaladnak vele. A mieink utána, adjátok vissza a szédült karvajt! Gúnyosan nevetgélnek, és szó nélkül elteszik a szédült karvajt a buszukba. Szólunk Klári néninek, hogy tanári tekintélyével szerezzen érvényt az igazságnak, kérje vissza a szédült karvajt. De a gimnazisták azt mondják, a szédült karvaj a sofőrjüknek kell. Ilyenkor hol van a társadalmi bíróság? Nincs mit tenni, focizzunk. Mi leszünk a mötöká? Felfújjuk a fűzős focit, és megkérjük a kísérő tanárt, Kárpáti Marika papáját bíráskodjon. A lányok is kibékülnek, klinikát játszanak. Kárpáti Marika a legfélősebb kislány az osztályban. Nyuszi. Szembe ráncos szoknya, szürke garbó. Egyetlen érdekessége, hogy a papája filozófus. Mikor rákerül a sor, apja foglalkozása, suttogva bemondja,
Filozófus. Az meg mi fánterem? Filozófus az, aki mindent tud. Rábeszéltük Klári nénit, hogy Kárpáti Marika filozófus papája legyen a kísérő tanár az osztálykiránduláson. De Kárpáti Marika filozófus papája csalódást keltett, mert kopaszodott középen. És mikor megkértük, hogy bíráskodjon a fociban, az előzetes szabály megbeszélés során kiderült, hogy a legmesszebb menőkig nincs tisztában a les szabály jelentőségével. Nem tudja, mi a les. Fuvolázni sem hallott róla. Mi igazából a bevett szokásokhoz híven nem is kívántuk kis pályán a les szabályt alkalmazni, de ahhoz, hogy egy szabályról komoly megfontolásuk után lemondjunk, töviről hegyire ismernünk kell magát a szabályt. Ahhoz, hogy egy törvényt semmisnek nyilvánítsunk, behatóan ismernünk kell magát a törvényt. Ő viszont a legellenszenvesebb és legfelületesebb módon a les szabály ismerete nélkül is lemondott volna a les szabály alkalmazásáról, amivel elásta magát a szemünkben. Még hogy filozófus. Thalész legalább, a nagy görög gondolkodó, mikor állandóan szivatták a poliszban, hogy élhetetlen idióta, mert például egyszer sétaközben annyira elgondolkodott egy matematikai problémán, nyilván a Thalész tételén, hogy belezuhant a messzes gödörbe, Thalész ekkor legalább kiszámította a csillagokból a jövő évi termést. Felvásárolta az összes szőlőprést a városban, így lett egy csapásra gazdag, és így állt bosszút. De mi később sem tanultuk meg tisztelni Kárpáti Marika filozófus apukáját, mert azután sem produkált semmi különöset, hogy olyan csúnyán felsült a les szabállyal. Egyáltalán nem számította ki a szőlőtermést, sőt, még ő volt megsértődve. Kamgán pantallómat gyerekek fotbalozás ürügyén sárral összecsapták, kérem intézkedni. Ül a buszban egyedül, hátravetett fej, száraz migrén, ne zajongjunk. Be lehet állni? Kérdezte egy mutálós gimnazista az Alföldről. Egy lavor vízbe, majd ha visszakaptuk a szédült karvajt. Kárpáti Marika felsült a filozófus papájával. Nem sokára mégis ő lett a legnépszerűbb lány az osztályban. A banda összes tagja egyszerre, egy azon napon, egy azon percben esett halálos szerelembe Kárpáti Marikával. Véletlenül fejbe vágtam egy sakkfigurával. Sírva fakadt, de úgy, hogy a kő is megszánta volna. Összetrombitáltam a fiúkat, és kiadtam szigorú parancsban, hogy mostantól, 10:30-tól a Kárpáti Marika, aki eddig soha semmelyikünk szerelem sorában nem szerepelt, sosem kapott szerelmes levelet, és az osztály azon félénk visszahúzódó tagjai közé számított, akik észrevétlenül fátyol alatt tengetik szemérmes életüket, és nem is vágyakoznak arra, hogy kitörjenek az ismeretlenség homályából, mostantól, 10:30-től a Kárpáti Marika mindannyiunk szívszerelme. Nem örült neki. Padjára tettük sorban a pisztolyokat, és követeltük, hogy valljon színt. Most boldogok vagytok? Kérdezte a pattársnője, mikor Kárpáti Marika megint sírva fakadt. S akinek szerepe ebben a vérre menő rivalizálásban a szükséges, de önmagában értéktelen kellék jelentőségére korlátozódott. Írja a földrajzleckét, a szavak átégetik a füzetet, az asztalt, a padlót, és beleesnek a földbe. A bütyök meglesi a lépcsőházban, mintha ő is tudna a banda szerelmi tébolyáról. Egyem azt az édes kis puncikádat. Síró görcsöt kap, zárva termőket összekeveri a nyitva termőkkel. Maradékot elfelejti hozzáadni, radírját elveszti, áttér a kockázatos reggeli bepakolásra. Feláll és reszkető hangon bejelenti Sarolta néninek, hogy az ő leckéje, a Karaganda Kujbisev krivojrog, beleesett a földbe. Hetekig üres a padja, nem tudunk róla semmit. Szenvedélyünk szalmalánk természetűnek bizonyul. Kurta tréfa, egy percre tündökölve mindenki fölé emelkedik, majd azonnal visszahull az ányszerű töredéksorok egynemű televényébe. Papírgyűjtés közben elcsapja egy autó. Fekszik az aszfalton, kíváncsian és részvétlenül bámuljuk fentről az ablakból. Az osztálykirándulás másnapján kiderül, hogy Klári néni kém. Lemúr Miki hegykén odakiált, így szoktunk elbánni a kémekkel, lealázzuk őket, japán és kínai elmentek, stb. Klári néni átolvad az ablakon keresztül a tájba. Vígan pattog az énekszó, sofőrbácsi engedi.
Kocaturisták vagyunk mi, nem szeretünk gyalogolni, csak akkor, ha busz visz minket, járjuk be a hegyvidéket. Ikarussza russza, ikarussza russza, ikarussza russza, ikarussz busz. Akkor derült ki, hogy Klári néni kém, mikor mikrofilmet dugott az orrába. A CIA-től kapta, akkora, mint egy szőrszál. Fel lehet rá venni a laktanyákat. Klári néni számítóravassággal úgy tervezte meg az osztálykirándulás útvonalát, hogy a legfontosabb laktanyákat lefényképezhesse az orrával. A lefényképezett laktanyák kiszolgáltatottá válnak, mint a hátára fordított szarvasbogár. Magasan tartott orrát mindig pontosan abba az irányba fordította, amerre kinézett a buszból, bár ez talán bizonyítéknak kevés, mert könnyen hivatkozhat anatómiai és kényelmi szempontokra, hogy nem a szeme sarkából, a perifériás látásával szemléli az elsuhanó tájat, hanem teljes arccal fordul felé. A természet, az arc fiziognómiája nyilván nem szándékosan, de ez esetben a kém tevékenység segítségére sietett, mikor ős eredeti adottságként mutatta fel, hogy az orrtengely és a szemtengely merőlegesek egymásra. Szólni kéne a kalandjai felügyelőnek, vagy írni Kádár apánknak. A titkos adóvevőt óvatosságban otthon hagyta, de orrába túrt, leleplezte magát. Stirlitz tudta, hogy hibázott. Klári néni viszont nem tudta, hogy hibázott, és mi, az Emil és a detektívek mintájára figyelőszolgálatot szerveztünk. Szemmel tartottuk Klári néni orrát. Ha beszélt hozzánk, forognia kellett, mert elsasszéztunk leselkedő orluka elől. Minket ugyan nem fognak beszervezni a rohadt imperialisták. Titkos kupaktanácsot tartottunk a hátsó ülésen. A figyelő szolgálat nem elég, tárgyi bizonyítékra van szükség. Takács Frici éjjel belopózik Klári néni szobájába. Kitépi orrából a szőrfilmet, lenne meglepetés. Kalocsán robogott keresztül az Ikarusz. Pompásan buszoztunk, de nem vétettük el, hogy Klári néni orcimpája a forradalmi ezred laktanyájánál remegve, elfehéredve kitágul, hogy minél szélesebb öblöt tárhasson a tiltott látvány felé. Majd a jól végzett munka örömteli fáradtságával bágyattan elernyed. A harckocsizó ezred laktanyája következett. Ford bennünk a tehetetlen dű. Klári néni orra kalocsán két legyet ütött egy csapásra. Láttuk lelki szemeinkkel, hogy a katonai üzemek, fegyvergyárak, stratégiai fontosságú csomópontok, hidak és vasúti átjárók, középületek, élelmiszerraktárok és víztárolók a hátukon fekve kalimpálnak, mint szerencsétlenül járt védtelen szarvasbogarak, és immár lehetetlen őket megoltalmazni. Klári néni az orrába gyűjti egész Magyarországot. Mi meg ölbetett kézzel ülünk, és ki tudja még mire készül. Előre dőlve oson a pártház kihalt folyosóján, egyik kezében mordály, másikban madárpók. Frici megkérdezte, mert hogy ezen vitatkoznánk, hogy mi a különbség a CIA és az FBI között, de Klári néni rárivalt, maradsz a seggeden. Aha, na jó, fogol te még másképp is beszél. Az a fenyegetőzött, ha így folytatjuk, nem viszi el az osztályt a mezőgazdasági vásárra. Aztán persze elvitt, kötelező. Prospektusok, külföldi ül, 500 kilós disznó és a bűz. Klári néni, otthon hagytam a gázállarcom. A pavilonban szép gyümölcsök kínálják magukat, kevesen gondolnak azok munkájára, akik ezeket megtermelik. Lengyel répaszedőgép, intenzív alma, önfelszedő csávázó. Az a modern tanítónéni, aki kiállításon szétengedi a gyereket. De hát egy kémtől mit vársz? És akkor kiderült, hogy Klári néni mégse kém. Kiderült, hogy Klári néni mégse kém. Mert akkora hibát egy CIA ügynök nem követ el, hogy elválik. Sokáig titkolózott, de mikor újból férjhez ment, a névváltoztatás elárulta. Megszűnt ugyan kém lenni, ám egyszer mind megszűnt erkölcsi lényként létezni. A válás a visszataszító lealjasodás végfoka. Osztályfőnöki óra elfhűségből, egyetlen kérdésre sincs jelentkező. Némán, mozdulatlanul és gyűlölettel telve ülnek a padban. Legközelebb azzal próbálkozik, hogy milyen vagyok én, meg hogy milyen lesz az életem 10, 20 vagy 30 év múlva.
felszólítja Lemur Mikit, milyen lakásban fogsz lakni, milyen munkahelyet választasz. Miklós nem akarta elképzelni a jövőt. Szép, napfényes panellakás káposztás megyeren, házsártos feleség, 6 kicsiny porony. Nem kívánt a jövőről beszámolni ennek az elvált asszonynak, a morális szörnyetegnek, kurvának. Miért engedik az ilyet tanítani, hogy tovább rombolja az ifjúság erkölcsét? Miért engedik az ilyet egyáltalán tovább élni? Hol fogsz lakni? Budapesten? Lesznek gyermekeid? Berlinben fogok lakni, gondolta Miklós. Ösztöndíjas író leszek. Későn kelek az alkoholtól és az altatótól kába fejjel. Orrom tele lesz véres takonnyal. A mosdókagylóba fújom, de rácsapódik a trikómra. Így kezdődik a nap, vérrel és takonnyal tanítónéni, kérem szépen. A trikómon 2 kifakult transvestita, Boys are pretty in New York City. Felteszek egy teát. A konyhából anarchista szekértáborra látok, a szobából maoista törökökre. Fátyolos napfény, csupasz ágak, kora tavasz, ez lesz, Klári néni. Pattanásig feszülnek a rügyek. A kommunistákat elkergettük, Klári néni. A kis feloszlott. Az úttörők meghaltak. Kiderült, hogy egy oltári nagy baromság volt az egész. Minek tetszett elválni? Inkább kémnek tetszett volna lenni. Jobban jár a Klári néni, ha kém. Ma már össze se házasodunk, hogy ne kelljen elválni. A visszataszító lealjasodás végfoka. Ma kellene születni a Klári néninek. Polotválkoztam, kidobom a taknyos trikót a szennyesbe, gyógyteát fogok inni, csilistea. Amsterdamban vettem, ahol a házak homlokából kampó áll ki, mert csak ablakon át tudnak költözni. Hogyan fogsz visszaemlékezni az általános iskolás évekre, tanáraidra, nevelőidre, osztálytársaidra? Kérdezte Klári néni türelmesen. De Lemur Miki nem akarta tudni, mire fog emlékezni 30 év múlva. Miklós, ide figyelsz te egyáltalán? Klári néni sokáig csak néz, mint aki kapizsgálni kezdi, mi az ábra, aztán az asztalra borul. Egy tanár nyílt színen kiterítve. Senki sem veszi a fáradtságot, hogy oda menjen. Pusmognak, amőbáznak, röhigcsélnek. 3 éve az osztályfőnökük. Lemur Miki ütemesen a padhoz csapkodja vonalzóját. Helyet cserél Navratillal, rajcsúrozzunk gyerekek, bőgő masina. Lecserélni egy férjet, mint egy zoknit? Klári néni a tenkesnek drukkol, he? Lassan feláll. Üres tekintet. Mindegy, mit mondasz, inkább hallgass. Elcsigázott és kétségbe esett, vagy csüggett és bánatos, vagy szontyoli és durcás asszonyka a 60-as évek legmélyebb bugyrából. Valami homályos értelmű bosszú vágyból halálra kínozzák a gyerekei. A rettenetes 7. A. Másnap kőkemény vonás a szája szélén, most megmutatom nektek. Ez az erő már abból a férfiból jön, az új férj akarata, féltése, szigorúsága. Zabos a góré, lesz nem ulas. Kioszt néhány intőt, néhány felelőt bezúgat, a főkolomposokat szétülteti. Az ültetés az apropótól függetlenül nagy horderejű, egzisztenciális esemény. Az élet egy eddig ismeretlen, vadonatúj perspektívába helyeződik. Új baráti és szerelmi struktúrák képződnek. Személyiségek deformálódnak vagy teljesednek ki. Rejtett tulajdonságok törnek felszínre. Rossz tanulók feljavulnak. Jó tanulók hullámvölgybe kerülnek. Minden érték átértékelődik. Az első pad ugyan fedezék nélküli tűzvonal, de rónai a szomszédod. Matekból egy-egyen jobbra számíthatsz. Viszont vészes közelségbe kerültél Tausz Jutkához. Csak átnyúl a padok között. És toltartód alá csúsztat egy illatos levélkét. Az osztály passzív rezisztenciába szorul. Klári néni feleltetés közben már oda sem figyel. Be vagyunk idomítva. A naplóba írogat, kiosztja a továbbtanulási lapot. Az ideges rossz kedv örök árnya. Ma már nincsenek származási kategóriák,
közli hidegen. De a fizikai dolgozók gyerekeit támogatjuk, hogy íróasztal mellé kerüljenek. Nálunk nincsenek fizikai dolgozó gyerekei. A Gyulai Miki egyedül a fizikai dolgozók gyerekei. És csak találgatni tudunk, milyen íróasztal mellé fogják ültetni, mert azt, hogy hülye, még nyolcadikban is pontos jével írja. Gyorsan elröpül az utolsó év. Nincs új anyag, csak ismétlés. A hetedikesek lombozzák fel a búcsúzók termeit, nagy díszítési versenyben vannak egymással. Klári néni úgy tesz, mintha nem értené a célzást, mikor mutatjuk neki a kapu fölötti különös feliratot. Válásra int már az óra. Lemúr Miki ballagó párja Serei Kati. Ez meg közben hogy megnőtt, a kis pöckös. Kézen fogva ballagnak az olajzöld folyosó. Hamuban sült pogácsa a botocskára tűzött tarisznyába. Föl-föl, fiúk, csak semmi félelem. Mielőtt leveszik, megcsókolják a vörös nyakkendőt. Elbúcsúznak tőle. Filiszter leszek magam is. Szertári vödrökben hűsölnek a csokrok. Mi az a filiszter? Senki sem tudja. Navradil úgy énekli, miniszter leszek magam is. Jéghideg ölelések, formális puszik. Soha többé nem leszünk általános iskolások. Mostantól nem vonatkoznak ránk az iskolai szabályok, nagyok vagyunk, máshová tartozunk. A lányok, főleg akik nem tanulnak tovább, rúzsozzák magukat. Hűtlen asszony frizurát csináltatnak. És olyan fülbevalót hordanak, amitől kibodorodik a fülcimpa. A fiúk egyik délután a suli felé bandáznak. A kopogtató oda van ragadva a zöld festéktől. Kozma bácsi, a pedellus a hűvös kapuajban fűrészport seper a kövön. És akkor ők sorban leturházzák az oroszlán fejes kopogtatót. Lemúr Miki az őszi osztálytalálkozón Kárpáti Marika kezére teszi véletlenül, vagyok olyan legény, a kezét. Ciklámen színű kis kosztüm van a Kárpáti Marikán. Te miért mentél gimnáziumba, Miklós? Kérdezi. Az általános műveltség miatt, Marika. A tanárok elszivárognak, Klári néni a sarokban ül beszorítva, raglánszabású kabát, gyöngyházfényű rúzs, keserű ránc az ortőn. Egy szót sem szólnak egymáshoz.

0: ez után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió?
1: Jó.
5: Ez nagyon jó.
0: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: November 3-án Moszkva olyan jeleket is ad, mintha hajlandó lenne tárgyalni. Ekkor írt az egyik budapesti lap a szovjet csapatmozdulatokról. Úgy jönnek, mintha mennének.
1: Figyelem, figyelem! Fontos közleményt olvasunk el. A magyar és a szovjet hadsereg parancsnoksága közös bizottsága ma délben összeült, és mindkét fél kifejtette a szovjet csapatok kivonásának technikai kérdéseire vonatkozó álláspontját. A közös bizottság megegyezett, hogy a kölcsönösen kifejtetteket tanulmányozzák, és este 10 órakor újból összeülnek. Addig is a szovjet delegáció ígéretet tett, hogy több szovjet csapatszállító szerelvény a magyar határon nem érkezik be.
0: Ugyanaznap este 8 órakor a fogságából kiszabadult kardinális Mindszenty József hercegprímás beszélt a magyar néphez és a világ népeihez.
2: Egy helyzetünket az dönti el, hogy a 200 milliós orosz birodalomnak mi a szándéka a határainkon belül lévő katonai erejével. Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk. Mi az orosz birodalomnak nem adunk okot a vérontásra. De nem merült fel az orosz birodalom vezetőiben a gondolat, hogy sokkal jobban fogjuk becsülni az orosz népet, ha nem igáz le bennünket? Csak ellenséges népre szokott rátörni a megtámadott másik ország. Mi most nem támadtuk meg Oroszországot.
0: Ezen az éjszakán azonban a vérben és küzdelemben született magyar reményeket a szovjet imperializmus kegyetlen barbársággal törte össze. Az orosz birodalom vezérei nem tudták elfogadni a függetlenné vált nép baráti jobbját. November 4-én hajnalban a magyar forradalmi kormány miniszterelnöke utolsó üzenetét intézte a magyar néphez.
3: Kedves hallgató, Nagy Imre, a minisztertanács elnöke szól a magyar
4: népnek. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
0: A szovjet imperialista haderő elkezdte hadműveleteit a gyarmati rendszer visszaállítására. A Magyar Rádió 2 percenként ismétli Nagy Imre közleményét franciául, németül és angolul.
5: Attention, attention! This is Free Kossuth Radio Budapest. Prime Minister Imre Nagy has just been on the air and said the following. This is Imre Nagy, Chairman of the Council of Ministers of the Hungarian People's Republic speaking. In the early hours of the morning, Soviet troops have started an attack against the Hungarian capital with the apparent purpose of overthrowing the local democratic government of the country. Our troops are engaged in battle with the Soviet force. The government is in its place. This is my message to the Hungarian people and to the whole world.

0: Magyar Írók Szövetségének segélykiáltását közvetíti az akkor még szabad Kossuth Rádió.
1: This is the Association of Hungarian Writers speaking. To all writers, scientists, all writers associations, academies, scientific unions of the world. We turn to the leaders of intellectual life in all countries. Our time is limited. You all know the facts, no need to expand on them. Help Hungary. Help the Hungarian writers, scientists, workers, peasants and intelligentsia. Help, help, help.
0: A Magyar Rádió a lehetetlent is megkísérli. Felszólítás közvetít oroszul a szovjet haderők tagjaihoz, hogy ne lőjenek.
2: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Внимание, внимание! Говорит Будапешт. Станция Свободный Кошут. Внимание, внимание! Говорит Будапешт. Станция Свободный Кошут. Венгерское правительство просит советских солдат и офицеров, командиров, не стреляйте в мирное население. Русский народ, наши друзья и такими останутся.
0: November 4-én reggel 8:30-kor a Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
3: Itt a Dunabencelei Nemzeti Bizottság Szabad Rádiója a 36 méteres rövid hullámot. Felhívás! Dunabencele dolgozó népe! Véreim! Magyarok! Ezekben a kritikus órákban történelmi bejelentést teszünk. Az orosz portás a varsói szerződés lábbal kiporva hisszegő módon megtámadták Budapestet és több más vidéki városunkat. Áll a harc Pécset, Székesfehérváron, Duraföldváron, Veszprémben. A magyar honvédség egy emberként áll ellen a betolatodott orosz hadseregnek.
0: Délután 2 órakor a szép magyar romantikus naivság hangot kap a Dunapentelei rádión. Angolul kérik, küldjenek ejtőernyősöket a Dunántúlra.
4: This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station. Call to the United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We are requesting you to send us immediate aid in the form of parachute troops over the Transdanubian provinces. It is possible that our broadcast will soon come to the same fate as the other Hungarian broadcasting stations. In this state, we request you to continue our call for aid to the broadcast. For the sake of God and freedom, help Hungary!
0: Délután 4:20-kor újabb magyar rádióállomás jelentkezik.

határához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Embert és nemzeti értéket nem kímélve, asszintérré változtatták hazánkat. Bár a semlegességet csak két nap hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világból, hogy ezt tiszteletben tartsa. Kormányunk a varsói szerződést felmondta, a szovjet vezetők a csapatok kivonásáról tárgyaltak. Vádoljuk a szovjet uniót! Külső fegyveres támadással! Másodszor! A kivonulásról tárgyaló Maléter hadügyminiszter és kíséretének elfogásával! Harmadszor! Az egyedüli

0: Hazánkat külső fegyveres támadás érte, utolsó mentvárként hozzátok fordulunk. Éjetek nemzetetek adta lehetőséggel, mentsétek hazánkat a pusztulástól és rabszolgaságtól. Azonnal és hatható intézkedéseket kérünk, mely megment a további vérontástól és visszaadja semlegességünket. Mutassátok meg, hogy az ENSZ meg tudja valósítani akaratát, határozataival eléri, hogy hazánk ismét szabad lesz. Lelkiismeretetekre hivatkozva felszólítunk az azonnali cselekvésre.
1: November 6-án jelentkezik a Rákóczi Adó Magyarország.
2: Figyelem, figyelem, figyelem, figyelem, figyelem. Dunapencele térségében okvetlenül szükség van gyógyszer, köpszer, fegyver, élelmiszer, lőszer segítsége. Egyszerűen dobjatok le. Figyelem, figyelem, figyelem. Figyelem, figyelem. Eltorzottak bennünket a szovjet csapatok, tegyük le a fegyvert. Nem tesszük le. Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Az idegen megszállók ellen. Figyelem, figyelem. Sürgősen intézkedjetek. Sürgősen intézkedjetek. Sürgősen intézkedjetek. A gondolkodás idő, melyet adtak nekünk, nem sokára lejár. Utána ők támadni fognak. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást. Fegyver, lőszer, gyógyszer, köpszer, élelmiszer dobjatok le ejtőernyőn. Sürgősen intézkedjetek. Sürgősen intézkedjetek. Itt Rákóczi Adó Magyarország.
1: November 7-én reggel a Rákóczi Adó még mindig segítséget kér.
3: Felkívánk az Egyesült Nemzetek Szervezetére. Felkívánk az Egyesült Nemzetek Szervezetére. Egyiptomban sikerült az Egyesült Nemzetek Szervezete határozatának érvényt szerezni. Tűzszünet van, és az érzékeny szövezetben az Egyesült Nemzetek Szervezetének rendszertartó csapatai tagadnak. A magyar ügyben is azonnali hasonló intézkedéseket kérünk. Súlyozom, a magyar ügyben is azonnali hasonló intézkedéseket kérünk.
1: 3 órával később az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít.
4: Azonnali fegyveres segítséget kérünk Magyarországnak. Ezt a kérésünket kérjük továbbítani Eisenhower elnökhez, kérjük továbbítani Kézli Annának. Nagy túlerővel harcolunk. Nagy túlerővel harcolunk. Lehet, hogy rádiókat is nem sokára meg fogják sötétíteni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Sürgős, nagyon sürgős segítséget kérünk. Egyveres segítséget kérünk Magyarország. Figyelem, figyelem! Kérjük az előbb elhangzott segítségünket Eisenhower elnöknek és Kézli Annának továbbítani. Sürgős beavatkozást kérünk. Sürgős beavatkozást kérünk. Sürgős beavatkozást kérünk. Adásunkat tovább is figyeljük. Mihelyt lesz egy kis tőzs, hogy a tüzelőállásból visszajöjjünk a rádióhoz, ismét adunk tovább. Figyelem, figyelem! Sürgős beavatkozást kérünk! Végez!
1: És végül 50 perc múlva a magyar nép szabadságvágyának agóniája. 1956. november 7-én, csütörtökön, délután 2 óra 53 perckor.
5: Magyarország!
4: a szovjet tankok légierők támadják Dunapest elé. A szovjet tankok légierők támadják Dunapest elé. A harc változatlan hevességben továbbra is folyik. A harc változatlan hevességben továbbra is folyik. Hatásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Rákóczi adó Magyarország.
1: A harc változatlanul továbbra is folyik. Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Itt Rákóczi adó Magyarország. És a harc, amit a magyar nép kezdett el 1956-ban, továbbra is folyik Kelet-Európában. Az elnémított, szabad magyar hangok szellemében más népek más nyelven beszélnek. Ezek figyelésére és meghallgatására is kötelez az emlékezés.

0: Borzongató érzés hallgatni az érzelmektől el-elfúló hangot, a tiszta szívű lelkesedést és a sírnivaló naivitást. Egy budapesti fiatalember szavait, amelyeket 1956. október 30-án vettek hangszalagra a Győri Rádióban. A beszéd nem került adásba, elsinkófálták a bejátszását, azután páncélszekrénybe rejtették. A forradalom leverőinek és későbbi örököseinek volt is okuk rá. Mindjárt meghallgathatják, hogy miért. A hangfelvétel után egyébként Cserjés Lászlóval, a Győri Rádió volt munkatársával beszélgetünk a felvétel körülményeiről. Tehát Győr, 1956. október 30-a, a szovjet tankok már közelednek a keleti határokhoz.
1: Szabadvári Lajos, a harcoló, az ebben a pillanatban is vérét hullató budapesti ifjúság küldöttje eljött Győrbe a rádióhoz, azzal, hogy haladéktalanul megalakítjuk az ellenkormány, honvédelmi, illetve hadműveleti kormánybiztonságot állítunk föl, honvédelmi és belügyminiszteri hatás és jogkörrel. A hadműveleti kormánybiztonság azonnal intézkedéseket tett, hogy az érünk, ami eddig kihullott, ne hiába hulljon ki. Teljesen a birtokunkban van az ország háromnegyed része. Senki nem tett még lépéseket arra, hogy ezt szervezetten is a fegyveres erőnk birtokba is vegyük. Tatán és más helyen honvédek rendezett ezrei állnak, ezredei utánpótlással, felszereléssel. Felesküdött kormánybiztos, felesküdött ideiglenes kormány, a lehető a rendelkezésre álló legjobb magyarokból, színmagyarokból, itt egyetlen egy olyan közöttünk nem lehet, akinek nincs köze 100%-ig a magyarokhoz, aki vérét nem kockáztatja, családot minden feledve. Nem lehet egyetlen egy közöttünk, aki az elmúlt 12 éves rezsim alatt bármilyen vezető pozíciót vállal, mert azban a pillanatban fennáll az a lehetőség, hogy közénk van küldve, hogy gépezetünket megakadályozza, és megakadta. És ezt a szabadságharcot ígérem, hogy ilyen jegyben az utolsó cseppérünkig folytatjuk, és azt a kevés orosz erőt, aki az országban áll, vagy ki fogjuk verni, vagy pedig megfelelő propagandával az oldalunkra fogjuk állítani. Félnek az oroszok, félnek gyerekek, kislányok, benzines üvegekkel meg tudják őket semmisíteni. Nem merik a fegyvert a kezükbe venni. Remegnek az az orosz, aki belátja, hogy ez a magyar népet soha nem bántotta. Ugyanakkor, ha szabadságot egyáltalán ismerik a fogalmát, szeretik, és mellénk állnak, vagy fegyveréket átadják, garantáljuk, hogy szabad magyar állampolgárokként szabad földön élhetnek és köztünk maradhatnak. Minden kísérletet megteszünk arra, hogy a külföldi nemzetektől felrázzuk, felszólítsuk nem csak az ott élő magyarokat, hanem minden olyan állampolgárt külföldi, aki a szabadságot szereti, hogy önkéntes brigádokat, önkéntes szabadságharcos ezredeket szervezzenek és küldjenek, mert minden perc drága. Ez nem ütközik az Egyesült Nemzetek jogi aktusaiba, mert nem egy állam mozdul meg mellettünk, hanem kizárólag szabad polgárok és önálló szabadságharcos brigádjai. Nem kell nekünk, ha a nemzeti szabadságharcunkat kivívtuk. Nem kell nekünk beszolgáltatás. Nem kell nekünk túlfűtött adó. A földet igazságos földreformmal oda fogjuk juttatni a parasság kezébe. Nem kellenek nekünk olyanok, akik kiuzsoráznak, kizsákmányolnak a magyar államnak, a külföld által nyújt

0: Én beszéltem azért azokkal az emberekkel, akik 56-ot feldolgozták, mármint Győr-Moson Sopron megyeieket, akkor Győr-Sopron megyeiek emlékeznek, nem tudnak Somogyvári utóéletéről, elhagyta az országot, semmi különös jel nem maradt utána.
1: Az elején elmondtuk, hogy ez tulajdonképpen nem hangzott el.
0: Igen.
1: Mégis hogy került akkor hozzád? Tegeződünk, hisz kollégák vagyunk, ugye?
0: Így van.
1: A Győri Rádióban dolgoztál hány évig?
0: 32 évig. Amikor véres ruhában egy mentőautóból kiszáll egy budapesti fiatalember a kollégáival, dobtáros géppisztollyal, október 30-án 1956-ban Győrött, a Győri Rádió stúdiója előtt, ez egy családi ház az akkori Sallanyimre utcában, akkor 100-150 fős tömeg gyűlt össze, hogy meg akarják hallgatni, hogy a budapesti ifjúság küldötte vajon mit üzen a győrieknek. Csete János bácsit, Isten nyugosztalja, idős technikus kollégát talált akkor ott ez a bizonyos Somogyvári úr, és hát követelte, hogy élőben ő most egyből hadd mondja. Jani bácsi erősködött, hogy élőben nem tud kapcsolni, hát a Magyar Rádió Győri stúdiója akkor csak naponta egy órát sugárzott 17-től 18 óráig. Rábeszélte, mondja csak szalagra, aztán majd többször leadjuk. A Somogyvári ebbe bele is mentek, és elkezdték a felvételt. Igazán hevesen, forradalmi hevületben, szinte baki nélkül, le a kalapa, tehát vágva sem volt az anyag, és hát az lett a sorsa, hogy bekerült a páncélszekrénybe, majdan ugye kopogtattak a szovjet csapatok az ő páncélszekrényükbe is, a pártbizottság páncélszekrényébe is, meg hát a Győri Rádió archívumában. Most én ugye, mint említettem, 32 évig ott dolgoztam, 92-ben hallottam először ezt a beszédet. Azért a pártbizottság egyes prominens képviselő ezt meghallgathatták, de mi a rádió munkatársai, hát ugyan miért hallgassuk mi a rádió történetet, tehát nem hallottuk.
1: És végül ez elhangzott valahol?
0: Igen, körülbelül 2 éve a Muravidéki Magyar Rádió Lengvai stúdiójában hangzott el, de vallom férfiasan az én közreműködésemmel, és nagy örömmel vették az ottani 10-15-20 ezer magyar, aki Szlovénia az egykori Trianon előtti délzala magyar rakta vidékén élnek, hogy bizony ilyen is történt Nyugat-Dunántúl.
1: Most pedig itt hangzott el ugye a vasárnapi újságban, miért külön köszönet.
0: De ez természetes, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy megosztani ezeket az emlékeket. Tehát én nem tartom okosnak elzárni ezeket fiókokba, hiszen minden vers, mindenhonnan, mindenhol egy csontváz előkerült, teljesen mindegy. Ez is előkerült, szerintem nincs szégyenkezni valójában senkinek sem. Tehát ugye Jani bácsinak, hadd mondjam a javára, aki egy kipróbált kommunista ember volt, és ő benne megbíztak az elvtársak, azért volt ott technikus, hogy megmaradt, most hallgathatjuk a 21. században. Talán annyit mondanék még, hogy nagyon fontos volt a Győri Rádió az időben, tehát nem csupán a Magyar Rádió Győri stúdiója, tehát mint említettem, Győrött mindig egy órás műsor volt, csak a 80-as években kezdődött az adásidő bővítése. A lényeg az, hogy kritikus helyzetekben a Győri Rádió egész nap sugárzott. Ilyen volt például az 1954-es szigetközi árvíz, vagy ilyen volt 1956. októberre-novembere, annak idején Győrből a Szabad Magyar Petőfi Rádió szólt.
2: Fegyverbe a szabadságért, részleteket hallottak a Budapesti Egyetemisten.

hogy az Egyesült Államok azonnal befogad és új hazához juttat 40 ezer magyar menekültet, akiknek ide szállítása napokon belül megkezdődik az amerikai hadsereg légihídján. A menekülteknek azonban még a túlzsúfolt ausztriai táborokban azonnali segélyre.

0: pénzre, ruhaneműre, gyógyszerre, takarókra, élelmiszerre volt szüksége. És ekkor a 22 éves Elvis Presley megkérte Ed Sullivant, hogy az egész ország tévé közönsége előtt jelentse be, a kaliforniai Hollywoodban még mielőtt megkezdik legújabb filmjének forgatását, koncertet ad a magyar menekültek megsegítésére. És szeretné emlékeztetni a nézőket meg hallgatóságát, hogy a magyar menekültek ügyében olyan őszinte és mély érzéseket táplál, hogy kér mindenkit, hozzájárulásukat a magyar menekültek rendkívüli segélyalapjához már a koncert előtt kezdjék beküldeni. És aztán Sullivan bejelentette azt is, hogy Elvis egy dalt is ajánl a magyar menekülteknek, a Peace in the Valley, a Béke a völgyben című balladát, amely a legjobban kifejezésre jutatja érzelmeit a magyar menekültek iránt. Most a Sullivan féle bevezetés következik eredeti felvételről, majd ezt követi Elvis Presley.
1: While he's out there, he's going to do a big Hungarian relief show. But because he feels so keenly, this young man feels so keenly about Hungarian relief, he urges all of us through the country to remember that immediate aid is needed. So long before his benefit show is put on, he wants to remind you to send in your checks to your various churches, Red Cross, etc. And now he's going to sing a song. He feels that this is sort of in the mood that he'd like to create. Peace in the Valley. Here is Elvis Presley.

Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzsejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák. Nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hívekben, a száj elé hulltan pisztjelző újban, ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zugatagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, az oly hazug harsányon, zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halokan, sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves, az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított készfogásban, s ahogy egyszer csak szerelmed arca megvagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez. Képzeletedben sem vagy független, fönt a tejút is már más határsáv, hol fény pásztáz, aknamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, mint a betegség veled megy, mint az emlék, vonatkereke hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor suhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyád szemén át, s mert minden célban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogolj vagy s egybe foglár, dohányod zamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe,
néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbe lángol erdő tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már gyárban mezőn a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártja, s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Vakonként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, korod is neki szolgál.

halotti beszél. Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk, por és hamu vagyunk, emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek, összetudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak virid, darab, szilánk, avít, kacat, a halottnak szakella nőtt, neved, szám, adat, nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a száj padlat alatt, a pillangó, a gyöngy, a szív, már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt, és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek toldit olvasok, és azt tereli, oké, a pap már spanyolul morogja, koporsónk felett, a halál gyötrelmei körül vettek engemet. Az ohájói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan és lehull nevedről az ékezet. A tirreni tenger zúgni kezd, s hallod Babics szavát. Krúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők mély szellem hangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon, még felkiálsz, az nem lehet, hogy oly szent akarat, de már tudod, igen, lehet, és fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár. A konzul gumit rág, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja sok okmány és pecsét. Havi ezret kap és kocsit. A Missis s a Babi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene. Arany szava. Ripple színe. Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív. Maradj nyugodt. Lehet. Nagy hatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. Te hallgass és figyelj, tudjad, már él a kis sakel, mely afrikai sírodon 10 körmével kapel, már sarjad a vad kaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed élsz valahol, és ha máshol nem is, testvéreid szívében élsz, nem rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt, testvér, testvér elad. Egy hang aléltan közbeszól, ne szóljon ajakad. Egy másik nyög, nehogy ki távol síre nemzeten. Még egy hörög, megútálni is kénytelen legyen. Hát így, keep smiling. És ne kérjed senkitől, miért vagy rosszabb voltam, mint ezek? Magyar voltál ezért, és észt voltál, litván, román, most hallgas és fizes. Elmúltak az asztékok is, majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet, a rádióaktív hamu mindent betemet, tűrt, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen, tűrt, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten, tűrt, hogy az Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség, mosolyog, mikor a pribék kitépi nyelvedet, köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet, őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat, ne mukkanj, amikor a bassz megszámolja fogad, szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeid, egy hajfürtöt, fényképet,
föltemény, mert ez marad. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk, látjátok feleim, szemtekkel, mik vagyunk, íme, far és hamu vagyunk.

Mami Janika, mielőtt visszaviszem ezt a tape recordet, amit tegnap kölcsön vettem, ez az utolsó előadásom, Dear Listener, valamit szeretnék mondani. Lehet, hogy együtt hallgatjátok ezt a hangszalagot, lehet, hogy csak az egyik vagy a másik hallgatja. Azt szeretném mondani, hogy ami elintézni való van, amennyire lehet, azt fölírtam, végrendelet, ez az ott van a széfben. Amit nem tudok még körülbelül sem elintézni, az a kérdés, hogy mi legyen a kézirataimban. Sokat gondolkoztam, és nem tudok idekün senkit, se intézményt, se magánszemét, akire ezeket a kéziratokat nyugodtan rá lehet bízni. Mert föltehető, hogy vagy elkallódik, nem törődnek vele, vagy törődnek vele, és az se lenne esetleg jó. A széfben, a végrendeletemben azt írtam, hogy van itt ez a Rutgers University, hogy ott kellene talán letétbe tenni, de közben gondolkoztam, ez nem lenne jó. Nem lehet ezt itt senkire se bízni. Én azt kérem tőled, Janika, hogyha úgy fordulna egyszer a dolog, hogy neked kell ebben a kérdésben dönteni, akkor ezeket a kéziratokat, amiket persze előkészítek, csomagold be jól, úgyhogy víz, por, az idő ne ártson nekik, viaszkos vászonba és a többi, és őriznek. Juhász Vilmos talán alkalmas arra, hogy átnézze, hogy mi az, amit ki lehet adni belőle, miért lehet egyáltalán csinálni, de hát ő is egy öreg ember, ki tudja, hogy mire úgy fordul a dolog, itt lesz ő még. Őrizd meg a kéziratokat, és ha egyszer Magyarországon elmentek az oroszok, titkos választásokat tartottak, helyreállt egy alkotmányos helyzet, akkor, de nem előbb. Kapcsolatot kell keresni a Magyar Tudományos Akadémiával, és ott letérbe helyezni az összes kézirataimat azzal, hogy őrizzék meg, amíg te az örökös, természetesen elsősorban mami, mint örökös, valamilyen formában rendelkezni kívánnak vele. Ezt, Janikám, fogadd meg és csináld meg. Addig azonban, miután remélem, hogy ti ketten még sokáig együtt lesztek, azt ajánlom, hogy ezt az Ithaka dolgot lehet folytatni, és nem a régi dolgokat, de a kiadatlan magyar kéziratokból időnként egyet-egyet, ilyen Ithaka alapon, ahogy azt megszerveztük, megcsináltuk, ki lehet adni. Hát ezeket a kéziratokat persze külön előkészítem, és majd ráírom, hogy ez kiadható. A régi könyvekből újat kiadni, ezt nem ajánlom. Erre várni kell addig, amíg otthon rend lesz, és otthon aztán egy kiadó gyűjteményesen két-három kötetben úgynevezett biblia papíron kiadja. Hát ez a könyvekről. Ami már most a többit illeti, hát az egyrészt nem sok, másrészt eligazodik, az magától, végrendelkeztem róla. Tulajdonképpen otthon van még két érték. Az egyik a Zárda utcai öröklakás, és a másik a Mikó utcai háznak két része, amit én mind vettem. Az enyém, az munkából van. Hát egyelőre persze ez nem ér semmit, de fordulhat úgy, hogy ér, és akkor mami vagy te rendelkezzetek vele. Hát, Dear Listener, csak ezt akartam mondani. Janika, köszönöm neked, hogy olyan vagy amilyen. Maradj becsületes ember, vigyázz mamira. Küldjél néha pénzt a nagymamádnak, öreg asszony, megérdemli. És egyebekben hát többit tudjátok. Te szóval, halló, még azt akarom mondani, hogy ma 1967. február 21-e van. Mamikám, neked nem üzenek semmit, te úgyis tudod a többit.

0: Remember, Kung Fu is the art of self-defense. I'm not interested in killing. I just want to prove how bad your kicks are.
1: Fejtő Ferenc beszél pályakezdéséről, a magyar kultúra iránti elköteleződéséről és emigrációja kiváltó okáról. A felvételt Fodor Ilona készítette 1976. július 16-án a Párizs melletti Nűszűrszemben.
2: Számomra a tág horizont az tulajdonképpen akkor volt, amikor a szülővárosomból Nagykanizsáról eljött Budapestre. Budapest az számomra Párizs volt. Teljesen kitágult a horizontom, és amikor az embernek az a szerencséje, hogy néhány év után belekerül mondjuk az irodalmi életnek központjába, megismerkedtem egyrészt Babis Mihályjal és az egész nyugatkörrel, és azután Hatfani Lajost mondjuk, aki bölcsödezett, aki íróvá szentelt, az mert egy nagyon mulatságos módon történt, mert ő olvasta a Nyugatban az egy cikkemet, én nem ismertem őt, akkor telefonált nekem, és szóval, hogy szeretne megismerni, és jöjjek el hozzá vacsorára, és elmentem hozzá vacsorára, és most képzelj el, egy fiatal srác, amilyen én akkor voltam tapasztalatlan, és teljesen ismeretlen, és akkor ott volt egy asztalnál, ott volt a Hevesi András, a Csészakó, az Ignótusz Pál, a József Attila, a Katona Jendő, nem is tudom, még kik voltak ott, szóval egy nagy asztalnál, és akkor egyszerre, amikor bejövök, akkor a Hatfani mutat be mindenkinek, mondván Fejtő Ferenc, aki egy igazi író. Attól kezdve Hatfani Lajosnál, szóval állandóan ott jártam, őt rendkívül szerettem, és szóval akkor láttam, hogy mit jelent az, hogy valaki teljesen tulajdonképpen önzetlen, csak azért, mert egy írása még tetszik valakinek, ugye akkor mindent elkövet érte, hogy az segítse, hogy melléje álljon. Ez volt 60 számomra. De akkor megkerültem egy körbe, egy baráti körbe, hát ami nézve. Jobbat tulajdonképpen hol találhattam volna az egész világon, mert kifelejtettem a Karintit és a Szomorit és az Épernőt, akik szintén ott voltak, akik ott voltak ezen a vacsorán. Az szép szó számomra életemnek tulajdonképpen a legszebb évek volt, tehát szóval az egy olyan stimulás, olyan gyönyörű dolog volt csinálni valamit, amiben az ember hisz. Az a tény, hogy még lakást is egyebet is nehezen változtattam az életben, azt mutatja, hogy ragaszkodom a környezetemhez, és nem vagyok egy bolygó zsidó, nem vagyok egy vándor természetű ember, ellenkezőleg már mint gyerek is rendkívül érzékeny voltam a gyökerek iránt. Meg akartam vetni a lábamat mondjuk a magyar talajon, ha már szabad a saját fejlődésemről is beszélni, mikor egyetemi hallgató voltam Pécsi, akkor a Szabó Dezsőnek a hatása alá kerültem erősen. Szabó Dezsőt aztán meg is ismertem személyesen, voltak is vele kapcsolataim, és valahogy ami legjobban megkapott benne az elmélet, amit később az IÉS-ben fedeztem fel, szóval láttam, hogy milyen rajongási, talán túlzott romantikával, stb. De milyen rajongási szereti ő a magyar népet. Iskolatársaim, barátaim között voltak, volt sok paraszt gyerek, elég jól ismertem ezt a dunantúli parasztságot, ami tulajdonképpen nagyon a Balatonon és a Böcseiben, stb. Akikkel nagyon jól éreztem magamat, és hozzájuk tartozónak éreztem magamat, és tulajdonképpen ez az asszimiláció, a gyökeretverés Magyarországon, az bennem valami nagyon mély valami volt. Mikor Adinak egy verse emlékszem, hogy mennyire megkapott, amikor nem tudom, hogy szól az a vers, hogy nem tudom, milyen sváboknak, vagy nem tudom, én nem vagyok magyar. Mélységesen magyarnak éreztem magamat, és akartam érezni magamat, és az irodalmi működésemnek az elején is tulajdonképpen a IÉS iránti szimpátiám, és az a tény, hogy hogy mondjuk a népies mozgalmat nem vetettem el olyan erőteljesen vagy fanatikusan, mint a Ignótus Pál, vagy akár a József Attila is, vagy Németh Bandi, vagy a Hevesi András például, aki szintén nagyon anti-népi volt. Ez azért volt, mert éreztem, hogy itt van egy faji probléma, egy magyar nemzeti probléma, a magyar népnek a problémája, és valahogy elkötelezettnek éreztem magam a pillanatban. És nem véletlen, hogy tulajdonképpen a közvetlen története mi az annak, hogy ki kellett jönnöm Franciaországban. A közvetlen története az, hogy a szép szó egy irodalmi estét rendezett Makó, egy teljes paraszt közönség elő, akik a gazdakört teljesen megtöltötték, és ezután az előadás után ott maradtunk 3 óráig beszélgetni a parasztokkal, és ez olyan mély benyomást tett rám a makói parasztoknak az okossága, bölcsessége, ahogy a magyar politikát, ahogy a világpolitikát megítéltek, hogy erről egy cikket írtam a Népszavába, a makói, nem is tudom mi volt a címe, makói parasztok. És emiatt a cikk miatt osztály elleni izgatás címén eljárást indítottak ellenem, mert a cikkben szembeállítottam a magyar népnek a józanságát és a fasizmussal szemben való teljes idegenkedését, a pesti hivatalnok réteg és a kispolgárságnak az irányvesztettségével is. És ebben láttak osztály elleni izgatást, és ezért ítéltek el megint 6 hónapi börtönre, azzal a mellékzöngével, hogy aztán a tudomásomra hozták, hogyha leülöm a büntetést, utána, mint nem kívánatos elemet, csak internálhatnak is évekre. És ez vett rá arra, hogy elmenjek be. Szóval ez nem véletlen, hogy ez a magyar parasztság mellett való kiállásként történt, és az sem véletlen, hogy Gatáranak sok minden választott el, mondjuk a Féja Gézától ideológiailag egyébként is. Mihály Sarokról én írtam a kritikát a szép szóval, és egy rendkívül pozitív kritikát írtam róla, és amikor emiatt a könyv miatt szintén eljárás indított ellen, akkor tiltakoztam a szép szóban az eljárás ellen.
1: Tamkós Irató Károly beszél a dimenzionizmusról, Párizsról és a dimenzionista kiáltvány megszületéséről. A felvételt Fodor Ilona készítette 1973. október 4-én.
3: A papírember az expresszionizmus jegyében született. Magyarországon abban az időben 1925-26-27-ben Kassákkal a szabad vers rontott be a magyar irodalomba. Kassáknak a képverseiből kiindulva én sokkal tovább mentem, mint ahogy azt Magyarországon eddig bárki tette. A képversek, Kassáknak a képversei is ugyanis statikusak voltak. Én Kassák képverseiből kiindulóan az úgynevezett síkverseket kezdtem kultiválni, ami azt jelenti, hogy mozgást vittem a síkba, tehát a képverseknek a statikusságát a síkversek kinetikájával váltottam fel. A dimenzionizmusnak ez volt a legelső megnyilvánulási formája a művészetek történetében. A 30-as évek Párizsa életem egyik legnagyobb élménye volt. Itt már Adi azt hiszem, hogy teljesen kívül esett a érdeklődésünknek a vonalain, mert ebben az időben már a dimenzionizmus csirái kezdtek kibontakozni az összes művészetekben Franciaországban. Adi Endrét mi magyarok magunkkal vittük, ismertük, nem is tudtuk elfelejteni, tehát Adi Endre tulajdonképpen egy teljesen feldolgozott művészi élmény volt számunkra. A dimenzionizmusnak a legelső csiráit, amit említettem már, a Papírember című könyvemben a kétdimenziós verseim alkották. Én ezekkel a versekkel Magyarországon nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, groteszk hatást értem el, mert erős támadásokat kaptam a jobboldali lapok részéről, kifejezetten fenyegetéseket. A Budapesti Hírlapilal ugyanazon a helyen, ahol annak idején Rákosi Jenő Ady Endrét támadta, ugyanott a Papírember című kötetemről négy hasábos vezércikk tárca jelent meg, amelyikben a szerző Hangai Sándor határozottan az elmegyógyintézetet helyezte nekem kilátásba, és az ügyészség figyelmébe ajánlotta a könyvemet, amelyben társadalomellenes izgatás, vallásgyalázás, szemérem elleni vétség, és még igen sok olyan tulajdonság volt, amit abban az időben súlyosan büntettek, és a szerzőnek komoly kellemetlenségei lehettek benne. Így aztán, mikor ezeket az cikkeket olvastam, éreztem, hogy Magyarországon semmi további jövőm nincs, elhatáztam, hogy kimegyek Párizsba. Párizsba azt láttam, hogy ugyanazt, amit én csináltam az irodalomban, tehát a vonalból kiléptem a síkba, tehát egyel több dimenziós formára fejlesztettem az irodalmat, ugyanazt tették a festők és a szobrászok is, amint ezt egyébként én a dimenziósta manifestumomban egész röviden 56 sorba összefoglalva megírtam, és ezt a manifestumot Párizsba aláírták a kor legnagyobbjai, Art, Kandinsky, Picabia, Delaunay, Marcel Duchamp, Domela, egy szovjet-orosz szobrász, Ervant Kocsár, azon kívül külföldről csatlakoztak hozzá, Londonból Nicholson, Calder New Yorkból, Kakabadze Tiflisből, Moholy Nagy László Londonból és Antonio Pedro Lisszabonból. Ezekkel a művészekkel határoztuk el, hogy az egész mozgalmat dimenzionista néven fogjuk manifestálni, és tulajdonképpen összefogjuk a kor hasonló törekvését egy hatalmas
1: Zeg Zoltán eleveníti föl Kassák Lajosnál tett bécsi látogatását. A felvételt Vezér Erzsébet készítette 1970. október 31-én Szigligeten.
4: Nem egészen 19 éves koromban, mikor az Európa kávéházban telefonos fiú voltam, a napi 3 pengős fizetésemből félreraktam annyit, hogy meglátogathassam Bécsben Kassák Lajost. Egyetlen barátom volt abban az időben egy szatmár németi unokabátyám, aki itt Budapesten volt egyetemi hallgató, és megtette azt, hogy helyettem beült 8 vagy 10 napra a kávéházba telefonos fiúnak, én pedig Bécsbe utaztam, úgy, hogy egyetlen szót se tudtam németül, de előre megtanultam, szeretném, ha emlékeznék rá a következőt, hogy bitte schön ich nicht Deutsch sprechen. Úgy mondom most, hogy akkor betanultam. Wo ist in Amalienstrasse? Bécsben a pályaudvaron ezzel fordultam az első emberhez, aki fölkalauzolt engem egy villamosra. A villamos ment egy darabig, és a villamos kalauznak, akinek ugyanezt a szöveget elmondtam, leszállt velem, és át kísért egy másik villamosra, amelyiknek a végállomásán leszállva elindultam az utcán, jött velem szemben egy munkás külsejű asszony, megállítottam, bitte schön ich nicht Deutsch sprechen, wo ist in Amalienstrasse? Az asszony rám nézett, és azt kérdezte, Frau Kassák, Ja, mondtam, és elvezetett a házig, ahol a Frau Kassák és tisztelt férje egy kis udvari szobában laktak albérlőként. Elmondtam rögtön ezt a történetet nekik, látszott is, hogy a Frau Kassáknak nagyon jól esik, a Herr Kassák viszont pedig már úgy 12 vagy 1 óra lehetett, még paplan alatt feküdt, olyan volt a feje, amilyennek Tihanyi képén megismertem egyszer, és fényképen is láttam, amilyennek valaki írta róla egy versben, hogy hosszú haja alatt már kopaszodik a feje, és rögtön rám támadt, engem a néhány héttel előbb még Szatmáron élt kisfiút vont szinte felelősségre a magyar irodalom helyzetéért, azért mi van Budapesten, nem azt kérdezte, hogy mit csinál az az Osváth, mit csinál az a Karinti, mit csinál az a Babics, hanem azt kérdezte, mit csinálnak maguk ott Pesten. Ebéd után már a mély vasúttal Kassák bement az Atlantis kávéházba, ami az emigránsok tanyája volt, magával vitt engem is, nagyon megilletődve néztem én ottan embereket, akiknek az arcába fölfedezni véltem Garbait, Kunfit, Fényes Lászlót. Ma is, ha azt kérdezné tőlem valaki, hogy milyen Bécs, azt mondhatnám, egy nagy, hodályszerű kávéház, ahol nappal magyarul beszélnek az emberek, este már németül és zene is szól, mert egy éjszakát is eltöltöttem ottan, úgyhogy le se feküdtem. Ott találkoztam másodszor életemben az akkor már Bécsben élő József Attilával. Hárman ültünk egy asztalnál, egy nevére nem emlékszem, vörös hajú. Nálunk idősebb fiatalember, aki magát anarchistának mondta, arra viszont emlékszem, hogy estétől reggelig zeneszó mellett vitatkoztak, én egy szót se szóltam, ők azon vitáztak, hogy mi is a honvágy. József Attila már akkor is makacs és hajlíthatatlan és meggyőzhetetlen vitatkozó volt, mint később is egész életében, mégis hajnaltájban ő adta be a derekát, mert ez a vöröshajú magát anarchistának mondó fiú olyan gyönyörűen fogalmazta meg, hogy mi a honvágy. Nem volt költészet nélkül való ez a fogalmazás, nyilván ezzel győzte meg József Attilát, aki meghajtotta a fejét, elismerve, hogy az ellenfele győzött. Emlékszem rá, így történt. Mondom, már hajnal volt, már a kávéház ablakokon túl már világosodott az utca, mikor hirtelen karját magasba lendítve fölkiáltott ez a vörös hajú fiú, mert mi a honvágy? A gázlámpa fénye a Bezerédi utca sarkán. Ja, hazajöttem Bécsből, visszamentem a kávéházba, ottan telefonoskodtam, aztán jött később a Dodge-em kocsi, sőt, még volt egy másik kávéházban urotároskodás. Írtam néha egy-egy dadaista verset a megjelenés minden reménye nélkül, mert a 365-nek nem jelent meg még egy száma, Kassák hazakészülve már akkor a Mát nemigen jelentette meg. Kassák hazajött, és akkor valami nagyon nagy dolog történt számomra, de azt hiszem a magyar avantgárd történetében is, mert megjelent a Dokumentum című ma is hiszem nagyszerű folyóirat, amelyiknek főmunkatársa volt Ijés Gyula és Déri Tibor, és a tényleg a lap legfiatalabb munkatársaként az 5 megjelent számból én 3-ba megjelentem.
5: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
6: Alapjában véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen, és mind vallomás. Most kezdik észrevenni azt, hogy alapjában a költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem az az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok, nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyám, a kundgém, még ezeket ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a köztem való viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem volt. Vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglaló, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem kedvesek a versek. De nem azért, mert rosszak vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak a velem, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételünk tudják, hogy őrzi a házat. Csak nem akar egész ide rúgatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet bírni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálatítani, ugye? Úgyhogy Boszke máma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus film, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltük, meghívott ebédre, együtt ebédeltük, és minden dologról beszélgettünk. Többek között én felvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatnék össze, hogy el a művészettől. Vagyis el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondani valókat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben már teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszke ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélyen, azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a telitalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletömve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most az a holti rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas. Hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, de én
7: nem hittem, kasárkmester az az ember, az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. Átolvastam a 60 éves kasság köszöntését, abból is ez sugárzik, mint egy gránit cikla, olyan az a kötet.
6: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjában véve én az ellenmondásaimmal győzök. Ugye? Mindahogyan az én véleményem az, hogy a művészetnek nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elérte, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a mesteremberet írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Kossuth, azt mondta, hogy uram, ez nem versen a kocsizorodés, és visszaadta. Népszavánál is mindenhol visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő a 20-as évek, hogy követelték tőlem, hogy olyan írjak, mint a mesteremberek. Csak akkor már elbújt körülbelül 8-10 év és forradalom minden, akkor még ahol nem írhattam, mert én már egészen más ember voltam, csak körülményem is mások. Természetesen kimentem a vizébe, Hősiánba, emigrációba, írtam a Mágiák énekelnek című cikkemet, éposz a 19-es forradalomról, hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írok Mágiák énekelnek, ugye? Hát azt már megírtam, hát én nekem körülbelül 5-ször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagam. Mert a mai verseim, például, amit ma írok, azok nagyon közel állnak a mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet meg tudom mondani.
5: Zilahi Lajos beszél az Amerika hangja műsorában 1968. március 10-én. Zilahi Lajosné ajándéka.
8: Voltak éppen mit jelent előadásának címe, a 12. óra.
9: A címmel azt akartam mondani, hogy mióta ember volt a Földön, mindig a 12. órában élt. A Struggle for Life olyan óriási erőfeszítést kívánt minden embertől, sőt élőlénytől, hogy a mai idők nagy történetírója, Arnold Toynbee, azt mondotta, hogy a megpróbáltatás, a challenge az, amely nagy népeket és nemzeteket és fajtákat megőrzött az elpusztulástól. Ugyanakkor, ahol a klíma, az élelmiszer, a külső ellenségektől való félelem nem volt probléma, ezek a nagy civilizációk elpusztultak. A római birodalom is azért omlott össze, mert elérkezett arra a pontra, ahol már nem kellett küzdenie a fennállásáért. Talán, amit régi iskoláinkban tanultunk, a latin szó, hogy plenus venter non studet libenter, teli hassal ellustul az ember. Tehát a 12. óra inkább azt jelenti, hogy nem kell és nem szabad átadni az emberiségnek magát a végső pusztulástól való félelemnek. Körülbelül ezt inkább optimista, mint pessimista gondolat volt ebben a szóban.
8: Immár több mint 20 esztendeje él Amerikában. Milyennek látja az azóta az irodalomban, filmművészetben, a szellemi életben bekövetkezett változásokat?
9: Van egy régi mondás, hogy egy idegen országról valaki csak akkor nyilatkozhatik, ha abban az országban legalább 4 napot vagy 40 esztendőt töltött, nincs középút. És én körülbelül a közepén vagyok az én 20-23 éves amerikai tartózkodásomnak. Én nem tudok és nem akarok végső véleményeket mondani. Természetesen ez egy olyan nagy kérdés, hogy csak a fő vonalakat említhetem meg. 20 évvel ezelőtt még tanúja voltam, hogy sorba álltak az emberek, hogy megvehessenek egy bestseller regényt a könyvesboltokban. Ugyanakkor a rádió már 2-3 évtizedre visszamenőleg rendkívül megállította a regényirodalom fejlődését. Aztán alig 15 éve, hogy például abban a házban, amelyben én lakom, egy 10 családos ház, egyetlen egy televízió sem volt. Ma már nem csak, hogy mind a 10 családnak van televízió, de van olyan is, ahol 2 televízió van. Ennek a hatása, hogy a televízió, a hír, a mese, a mondani való, még a színmű is beköltözött oda, amellé a karosszékek mellé, ahol a nagy hajszában elfáradt amerikai népnek nem kell sok időt tölteni, és mégis megkapja azt a szellemi táplálékot, amire mindenkinek szüksége van. Eredmény az, hogy ma már a New York Times-ban a második nagy esszét olvasom, hogy a regény, a 19. század regény formája olyanféleképpen van kihalóban, mint az őskorban a dinoszauruszok. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a folytatása az irodalmi formák fejlődésének.

Tilos Rádió. Kelt a karót hallottátok? És benne 56-ra emlékeztünk. És az emigráns magyar művészekre. A jövő héten pedig az irodalmi lépegetőben Szőlősi Balázs lesz a vendégünk. További jó tilosodást!

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Keltakaró. Hangzóirodalom. Élő felolvasás. Két hetente vasárnap.

0: Bűtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
1: Tilos rádió?
2: Jó.
3: Ez nagyon jó.
1: FM 90.3, hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
4: Bolond falu. Nagyapomnak a nagyapja Silda községbe jött. Azt mondta, hogy még olyan buta népet, mint ott van, de különösen a bíró. A nép mi rohálgat? Ott ment egy asszom, mondja. Bíró úr, nálu mi lakodalom lenni, a sunk mi csak egy kevesve. Hogy mit évő legyek? Vesd el, jónyom, vesd el, máj menjő jó kövérfűdbe. Hát úgy is csinált az asszó hazamint, ostak a kertbe jó kövérfűre, el is gerebgyézték, rávette azt a maradék súlyokot. Hát mégis azott, nem is sokára nyújt ott, sok-sok orvacsanó. Hát ők még azt gondolták, hogy a súlyt kell ki. Hozzá fogtak, nyalogattak, kóstolgattak. No, lámé, minő zűr, oszma, minő erei van. Ha csak vartok, hogy mi fehír egyén. De bion nem lett só belőle. A lagzi idei még eljött. A vőlegé most falubó vitte a szép menyasszon. Hát ott hallunak az ajtóba. A hosszú menet. Ott seppegi, hogy nagy baj van, ott a menyasszon nem tér be az ajtón. Mi szólal az egyik nosz nagy? Hát ma mi se alhatunk itt. El kell vágni a lábából, majd befér akkor a menyasszony. Mi szólal a bíró? Goma, hát nem él autót, hogy a fej nem fér be. Azt kell annak levágni. Mi szólal egy menyecske, hogy hozzá mi a fejszín? Azt mondja, aki a házat építik, hogy hozzá a fejszínt hozzá. De nem azért, hogy a menyasszony fejt vagy lábot levágjuk, majd kiütöm az ajtófot, most befér a menyasszony. Mi szólal nagyapámnak a nagyapja? Ma nem győzte hallgatni ezt a sok butaságot. Hát, hajuljon meg az a szép menyasszony, az befér, ma ne poroskodjonak lakzi alkalmával. Hát, mi hajlott a menyasszony? Befér. Nagyon örültek. Behítok nagyapám nagyapjot a házba. Főhelyre ültették. Kínolgatta a bíró, és ott csak egyén, igyon, hogy még ilyen okos ember. Tittak, ittak, mulattak, végig volt a lakodalomnak. Most nap azt mondja a bíró az embereknek, hogy emberek, vendégség közelik. Templomunkot mi benyőtte a szidérszor, mi gaz, minden. Tudjátok mit, majd errébb húzunk a tisztosnak. Hogy bíró jó? Hallgassatok, ma ki is fundoltam. Emberek, nektek a lesz a dolgotok, hogy igyatok, egyetek. Hevergessetik, gyűjtsétik az erőt. Az asszonyok, mert mind vonjuk azt a kendérkötelet, jó, erős, vastagot. Majd ott csavarjuk a templomon, az a tisztosnak húzunk. Úgy is volt. Harmad napra elkészültek a kötelvel az asszonyok. Vitték az emberek. Bíró az élén. Odaírnak a templomhoz. Dirigolja a bíró. Csavarjátok körül a templomon. Majd szólok, hogy hőrük. Akkor húzzatok errébb, a tisztos felé. Elkiadja meg ott a bíró. Na emberek, hőruk, húztok. Hőj, emberek, ma jött. Pedig csak a kötelengedét. Nem mentek semmire. Hazamintek. Mostnak megint. Azt mondja a bíró, emberek. Itt vattok, itt tétlenkedtek. Nem látjátok ki azt a nagy diófot ott a patakparton? Hogy mennyire szomjan van, azt nem bír bájolni a patakból igyon vizet. Hogy segíjön neki. János, te jó erős derék ember vagy. Ered fél, azt jó nyom, lefelé azt az ongat. Mint meg alulról húzunk. Hadd igyon a patak vizet. Félment János, nyomta lefelé a diófa ongat, ahogy bírta. Alulról húzta. Az ong meg egy nagyot riccse.

eltört. Jánosnak a fejét, aki nyomta lefelé, elsújtotta. Hát ezt ki még leesett. Bíró odaszalad, nézi, azt mondja, emberi. Ott volt a fejé Jánosnak, mikor fölment a falra. Azok megvallották, hogy ők bíró nem tudják. Szaladjatok csak, kérdezzétek meg a feleségét. Szaladt két ember, ki a balna? Rozi! Rozi! Ott volt a fejé az urarnak, mikor eljött itt horró. Hát halljátok-e, én nem tudom. Majd mi nézi a kalapját? Mi nézi kalapját keresi, de nem tanult a kiszó. Halljátok-e, lehet én, mert nincs a kalap sehol. Hát, meg volt. Nincs. Eltemették. Egy vándor ember, mint a falujokon keresztül. Macskája hónála. Hát ők macskort nem ismertek. Az eger még a magtorjukba búzott, ma minden rogta. Kérdezik a vándor ember, hogy mi nyúlja a late? Hát a macska, hát mire válunk? Az egereket pusztítja. Nem a nője, de eladom. Mi nyíli? Hát egy vékárát. A bíró, megveszünk, megveszünk. Mindjárt kimérette neki a vékáranyát. Nagyon örült a vándor. Jó kilépett a vékáranyval, nehogy meggondolják a dolgot. Tanakodik a bíró, azt mondja, emberek, mert betették a magtorba a macskót. Hogy ugyan mit tehet ez az állat? Szaladj csak, Jóska fiam. Utána a vándor, utána kérdezd meg, hogy mit teszik az állat. Jó, szalad, Jóska. Mi látja a vándorot, szaladnak utolna, mi jobban, mi szalad? Azt hitte, hogy az aranyé mennek utolna. Látta Jóska, hogy ma nem éri el? Ki adott utolna? Ember, mit eszik az állat? Egyet most! Úgy értette, hogy embert nem marha. Megy vissza, mondja. Bíró úr, mit cselekedtünk? Hát az embert, még a marhonkot megeszi ez az állat, ez a macska. Embert marhót eszik. Nincs most hátra. El kell pusztítanunk. Ott hol van most? Ott a magtorba. Gyújtsatok még a magtor. Hadd égjön el. Félgyújtottak a magtor. Macska még kiszabad. Hát látjuk, hogy majd másik háztetőn van. Mosdott a háztetőn a macska. A bíró meg azt mondja, nézzétek ma. Bosszút forral ellenünk. Gyújtsatok még csak azt a házat. Mit gyújtottam? Úgy, hogy a félfalujok leégett. Hát, szegények lettek. De mégis a bíró nem adta fel a reményt. Azt mondta, ne búsoljatok, emberek! Ne búsoljatok! Lesz ő, Mimi, olyan híresek a Vármegyénkbe, hogy nagyon. Hogy, bíró úr, hogy? Fölmenek a holdra, te segítségetekvel. Hó, bíró úr, szóval nagyon magosantva. Ó, te butó, te ostobó, nem látjátok ott azt a nagy hegyet? Ma annak a teteihe minő közel van. Hát bólogattak, hogy igaz. Na tudjátok mit? Ami hordót tanultok a faluba, hordjátok csak ki arra a nagy hegyre. Majd szépen egy mostanra kukémi félmélek a teteibe, kampúzsbotonval félhúzogatok, mindjárt lesz a hold. No, úgy is volt, sok emberek izzadtak. Hordtak fel a hordókat a nagyhegyre. No, fent volt, rakozgattak egymásra, a bíró a tetejébe. Hát, ma félkiáltanak neki, ma jó magosan. Bíró úr, halljai, ma nincs több hordó. Lesz volt együgyű, hát üssétek ki a két alsót, hisz ma az úr se kell. Mindjárt rögtön szót fogadtak, kiütték a két alsó hordót. A többi még lezuhogott. Bekarult a nagy hegyet, a bíró is lezuhant. Kitört annak kezi lába, mentén mi halt. De ha a bíró még nem halt volna, az én mesém is tovább tartott.

0: Valmiko reigen, megnyszült egy fiatal, de jó gazda, fiatal ember. Elvette a feleségét Mariskának hívták. No, de a fiatal ember nem nagyon szerette a földnyes munkával foglalkozni. Ő jobban szeretett inkább 21-re kartja annyi, vagy iszóka annyi a kocsmába. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, fogadott egy cseléd legint, egy cseléd fiút. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a Mason Townsville-ből tartott. Mikor fogytam, már azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart. Még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krájcart. Itt van egy krájcar. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni meg főzni, mert ha nem, akkor a bőröd elfizetsz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hát mi, hol vegyen egy krájcari búzát? Két ő honnan? Menj Barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világnak, vagy viszi a krájcart, menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova ide nagy sírdogáló, hol még? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska. Írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzat, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm veszedek érte. Már nincs mond. Jó Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelentek neked egy véka búzat. Befogad a kocsiba, el is, hogy a malomban meg is őrök, hát is viszik neked a véka búza lisztet. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, vitte a zsalkot, tisztelendő befogadott, elvitték a malomba, békabúzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelendő megköszönni. Nagyon szépen köszönöm, tisztelni. Jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az magadat. No, de hogy tisztelendő, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, a Dobrovában nekem hol van a búzam? Tudom tisztelendő. Mondjára tavas előtt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elintézik. Jó van, tisztelendő, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, kinek a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, puty-purut. Így a hangra majd összekerülünk. Jó van, tisztelendő, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, hát elmúlt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni. Ilyesmi még nem foglalkozott, még olyan. Talához kidek a káplányúrral. Mariska, hol jár? Hát, káplányúr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzat, még örüljem is meg azt, mert másképp. Tedd el a krájcart, adok én neked egy véka búzat, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsákot! Jó van. Elviszi Mariska zsákot, bele a véka búza, elvitette a kapra is. A malom megörölték, mert két véka búza volt, meg liszt Mariska van. Krájcart még megvolt, mert a kapra is visszaadta neki a krájcart. A Mariska ugyan elmi a kapra nyúrra megköszönni a jó zsákot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy hol tanulkozunk a véka búzai. Jó van, kaplany úr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondol, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát, kaplany úr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búza ajánlva. Jó, Mariska, rendben, az hogy az, hogy oldanom meg? Majd én előbb elmek, mint a kaplany úr. Én fél meg a felső végére búzalna. Kaplan úr később jön, a kaplan úr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felsőbe, hogy bevev. A kaplan úr azt mondja, hogy puty-purut. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mellik este felé lesz a... Megy a tisztelendő úr, kidéjült a búzának a felső végére. Elehelyezkedik. Kaprony is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának az alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. Tisztelendő a felső végén vár valamit, Kaprony meg az alsó végére. Sokkal jön eszébe a tisztelendőnek, hogy őnek is kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendő úr belekövet. Bevet. Kaprony az alsó végére. Puty-purut. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy Päivä pyyttö. Grossa irnak. Asu ja tistelen tuor kaupungin. Kaupungin juuri mikä mitkä erikin. Ei ole mitä tistelen tuor. Tistelen tuor mitkä erikin. Joo, ei ole mega fana korjaa.
1: Na most azt szeretném megkérdezni Pista bácsi, hogy otthon a faluban mi volt, amikor ez elhangzott a rádióban?
0: Majd mikor elhangzott a rádióban ez én mesém a trufába, este persze, másnap reggel, alig hogy kimegyek az utcára, damanok, dömhögnek, volt, aki gratulál. Volt egy egyes asszonyok, hogy meg a, még anyádnak is megmondjuk. Megmondjuk a plébános úrnak, a tisztelendő úrnak is, hogy őket sértetted. Nem vagy katolikus, ne is gyóntassanak meg. Persze én dühöntem érte. Ma nem is tudom, hogy ijedtem be, hova legyek. Hogy engem a papsi gyóntat, én is katolikus ember vagyok. Egy alkalomkor eljön hozzám a tisztelendő úr, ott vagyok egy délután, egy szerdai nap délután. Beköszön, dicsertes, mindenkinek. De én tényleg azt gondoltam, hogy ma nem is gyóntat engem meg a pap. Így mondom, így fogom a tisztelendő komolyan. Talán mondom, gyóvont a nyűjt tisztelendő. Nem, bocsánat, biztos, nem, azt mondja, ne hallgass olyan rossz hírekre. Hanem azt mondja, megmondom először röviden, hogy miért jöttem. A tisztelendő úr, amikor hallgatta ezt a trufa mesét, én a másik szobában dolgoztam papírokkal, de a tisztelendő meg nagyon nevetett. Kiszólt kétszer is, gyere csak be. No, de én mikor be tudtam menni, akkor a tisztelendő nem tudta mondani, hogy mit hallott, mert nagyon nevetett. Máskor is kérdeztem, hogy mi volt az. Azt kérdez meg a Csirmegyi bácsi, mert én nem tudom elmondani a nevetéstől. Azért jöttem el maga a Csirmegyi bácsi, legyen szíves, mesélj el nekem ezt a dolgot. Ami maga nagyon fél van hevülve, hogy az asszonyok mit beszélnek a faluban. Hát elmondtam én a tisztelendő úrnak, hogy volt, mi volt a mese. Lássa Pista bácsi azt mondja, itt ma én megmondtam a híreknek, hogy ne sértegessék magát, mert maga úgy nem sértette meg egy papot sem. Mert azok a papok vagy születtek, vagy nem születtek. Hol volt, hol nem volt. Ez így van a mesében. És a Mariskára gondoljanak a mostani írek, megmondtam neki. A Mariska annyira gerinces nő volt, hogy se a férjét nem csálta meg, se a papok alá nem adta magát, hanem csak, hogy megtréfalt a két papok.

0: Munkatat bírtam. Bírtam és jó munkás voltam. Első jövő munkás voltam, mert a cégeknél is mindenütt kaptam kitüntetéseket, munkámért.
1: És nem hiányoztak az állatok?
0: Mi hiányoztak?
1: Nem hiányoznak?
0: Ha.
1: Van éppen elég dolog.
0: Ó, dolog nekik van. Itt van kertem, itt van zöldség, na, és megint van kérben ott krumpli, kukorica.
1: Ezt mind maga gondozza?
0: Ott ki.
1: Maga egyedül?
0: Hát én nem akarom, hogy öreg sem maradjon, főd, akkor muszáj dolgozni.
1: És hogy bírja át a dereka nem jó, mit mondja?
0: Kínoszkodunk.
1: Kínoszkodunk.
0: Kínoszkodunk.
1: És mire a legbüszkébb az életében?
0: Hogy még élek.
1: Erre büszke? Önmagának köszönheti, hogy még él?
0: No.
1: Miért?
0: Hát vigyázok magamra.
1: Hogy vigyáz magára?
0: Hát, ugye vigyázok. Betettem a szabályokat, amit illik az embernek.
1: Milyen szabályokat?
0: Étel, ital, ilyesmiben.
1: Tehát nem iszik túl sokat, hiába van jó bora.
0: Én iszok, sokat megiszok, de egyszerre keveset.
1: Aha.
0: Mert itt van nekem a pince, mondom, bemegyek. Van olyan nap, hogyha megszámolnám, akkor kigyünnet alahogy 10-szer is bemegyek a pincébe.
1: 10-szer hány deci?
0: De megiszok 2 decit, legeslegtöbb, ha 3 decit megiszok. 3 pohárral. És az elég egyszerre. Na. Én sok bort elfogyasztottam az életbe, de én még berúgva nem voltam. Na. Mondom, hogy jó az az ital. Én azt mondom, hogy jó az ital. Borocska jó, borocska jó. De kőt unni, hogy mit lehet belőle.

0: faluban olyan szív volt azok, a nagy utcakban, szív fűhes utcak voltak. És nem volt kerít is, nem fittünk semmit, ő ajtónk így volt tarva, Janka voltam, Jan voltam, egész szíje. Nem volt becsukva, nem költ semmit ő fény. Szombaton, vagy vasárnap régen mindenki, nem mi most, sokkal tisztaságban. Mindenki a utcáját meg szépen megöntöztik és összesöpörtik. Egész udvar, azt olyan Jankaknak, a Janyoknak, ó, hát milyen Jany volt volna, akinek a utcája, szemet is. Azt a Janyoknak költ szépen összesöpörni. És tudjátok, milyen szép volt az a fődeszoba. Vagy karikalkot, vagy ankockalkot öntöztünk rá, és az ki volt söpörve. Nagyon szép volt az is.
1: És körül még ilyen kisarga asztal, ilyen sarga festővel.
2: Igen, ki kellett lenni még padlózva is.
1: Na várjál, padlózás. A padlózásról mondok egyet. Itt borcsilenek, ahol borcsilenei. Azt tudja, nem volt addig, nem voltak padlók. Csak föld volt, és az mind ki volt trágyazva. Tehén trágya volt megasztatva, megasztatva vízbe, és benne egy rongy, és avval szépen, ez egy, de szép volt. Hát a szag elment a szén, és szép volt a talaj. Olyan volt, mint a betonyokban volt volna. És minden háznak volt 2-3 elmebeteg.
3: Honnan?
1: Hát a kórházakból.
3: Miért adták ki őket?
2: Hát kiadták, hogy jobb a kezelés.
1: Hogy jobb a kezelés, és aztán itt meg bevallaltak azért, hogy fizettek.
2: Kaptak pisztutat.
1: Fizettek érte sokat, tehát abból volt a pénz. A falunak abból volt a pénz. No. És a betegeket jártak megjárni a följebbvalók Nyitráról. Úgyhogy minden hónapon vagy minden 2 évben vagy 3 évben kigyüttek megnézni. Hát ez a Borcsi néni, a szomszédunk, meg éppen törőte a talajt a trágyával. Na és a urak meg bementek, nénike, hát maga mit csinál? Hát kérem alassan, én szarozok. Hát azt mondja, mi az a szár? Hát a tehén trágyat, azt mondja, hogy milyen szép lesz ez, várjon csak, képzelj el. 2 hét múlva mindenkinek kikölt padlózni a talajot. Mindenkinek 2 hét múlva. Ahogyan mondta, hogy kérem alassan szarozok. Na, úgy volt.

0: hegyre elmentünk mindenfele.
1: Vasárnap délután alig vártuk, elmentünk a szőlőhegyre. Olyan nótákat lesergettünk egész, csak amúgy csergett a szőlőhegy. Ballaktunk a úton, így.

0: csütörtök, szombat, vasárnap. Ezek voltak a lajnos napok. No. Akkor ma este összeszedődtek, vagy kocsmába, vagy a utcán, és akkor ma mentek.
1: Hát 5-6 legény jött a haszó, 5-6 legény, még több is. Ilyen úgy a tele volt, a konyha tele volt, nem volt hova ülni. Annyi legény.
2: Kolán volt.
1: Hát alig vartalak, hogy kettet sötítettem gyüttek. Regementvel, és aztán csak az maradt ott, aki akart jönni, udvarolni, az eszébeszik a többivel, az ott maradt a ajtóba. Kint a ajtóba, becsukta az ajtót, és kívül a ajtóba, ott maradt szórakozni a jómmal, a többi elment. Ez így volt valamikor, nem mondjuk most.
3: Ez egy szép lányok voltak, megmondom ajánlva.
4: És azt mondta akár öregek, ha fírő, mint a menyasszony, fiacskom, hát, ha angyalok közé légy, angyal légy, ördögök közé légy, ördög légy. A rosszak között hiába volt jó, tudja, mindenki rosszul volt, akkor lenyomtak, akkor jobb elszeszette magad, és ő is vissza tudott pofalszni. Énekültek estallóban is, udvaron is, napom nagyon szépen tudott énekülni, nagyon is, és sokat énekültek, és nekik nagyon erős hitték volt, abból a bajból is nem csináltak soha olyan tragédiát, még a halált is könnyebben vették. Hát úgy, hogy már megszabadult a földi bajtól, földi szenvedéstől, és ott találkozik a ő halottjaival.

beszélgettek este a Malnyika, és főleg télén fontak vagy vártak, és akkor egész estig én sokat beszéltek a gyerekeknek végeségekről, háborúról, szegénységről, és még sok mesét is mondtak. A luca napján nem szabad volt fogyni, mert a luca azt nem szerette, a lucot meg kellett ünnepülni. És nagyon régen az megtörtént, hogy ilyen fiatal asszony azt mondja, hogy ő nem fogom én a lucot ünnepülni, én fogok fogyni, de akkor jártak fonókba, eszementek egy haszó, 5-10 asszony is, és akkor csak egy hazat fűtöttek, és ott fontak, és akkor viccelődtek, mindjárt elment este. De akkor nem mentek a fonóba, és asszonka kitalálta, hogy ő otthon fog fonni, hogy megelőzi a többit. Fonott, akkor ő nem nézte, óra nem volt, és nem tudta menni a idő. Egyszer csak beállít hozzá egy menyecske. És azt mondja neki, no, hát ha nagy ügyes vagy, akkor egy óra az éjfél volt, és egy óra arra fond meg az összes orsót, hozott neki egy kas orsót. Hát, de a menyecske ügyes is volt, még okos is volt, nem mondta, hogy fonja tele orsót, csak hogy fonja, minden orsóra fonja. Akkor ő minden orsóra fonott egy keveset. No, egy órakor beállít a menyecske. No, megfontad a orsókot? Azt mondta, megfontam. Minden egyire fonott, és nem mondhatta, hogy nem fontam még. Azt mondja neki, hogy no, jó van, nagyon ügyes vagy, nagyon okos is vagy, becsapta, de ha jövőre is fogsz fonni, eljök érted és elviszlek. És mikor kifordult az a menyecskének fő volt öltözködve, akkor ez az asszonka, a fonóasszonka meglátta, hogy lólabbai vannak, boszorkányú, és akkor rettenetesen megijedt. És azóta többet soha lucakor nem fonott. És nekem, mikor jön voltam, a szomszéd azt mondja, előre megparancs Margit, mert tudtam, hogy én is úgy szeretek sietni. Ne próbálj fonni, mert elviszel luca. Ah, mondom, dehogy viszel. De majdnem csak könyörögtek, hogy ne próbálj fonni, mert igazán el fog vinni a jó szomszédok voltak, úgy volt a udvarunk, hogy szembe. Soha volt minden egy udvar. Csak olyan kerít is kell volt, de olyan jó asszonyok voltak vaskit. És majdnem könyörögtek, hogy ne próbálj fonni. Hát akkor ma, hát mondom, akkor jó van, nem fog fonni, csinálok most. De ők azt annyira állítottak, hogy ez megtörtént, és hogy ez igaz volt.

0: beszélgetünk arról, mikor én voltam, mi van. De jött eszembe is. Akkor ingyen felvitták a Havasra. Szolgáltam, írunk a tartalmba. És én a sántajokkal kellett járjak.
1: Miért? 4-5 éves korában már fölvitték?
0: Felingem 5. És volt egy csomó sántajú. És úgy hitták, bátyámat Ilonka Ferenc, a járt a fejővel. Akkor én bementem a patakba, jók nem mentek, a nyakot mind tekergettek, mentem halászni, halásztak, jók elvesztek a sántajók. Nem voltam, mint elejhalcsak. Akkor elé mentem jönni, és kérni, hogy jók elértek, és azt mondják, nem. Hol voltál azt az ámt Istenedet, azt mondja, bátyám, akkor jó, ez Lambert. Aztán megkerültek. Na. És akkor még egyszer oktam, úgy voltam, szolgáltam, a Kadicsfaliba voltam. Majorok, akkor ezt láttam, hogy a bajos, akkor úgy hitták az ember Karácsony Ferenc. Te ismertetettem, hogy nem. Nem. Karácsony Ferencbának, akkor volt egy ekkora kutyája, de. Én oda felszolgáltam, és nadrág leszakadt róla, akkor már voltam a jót esztendős, 10-7-8 fontom, több nagyobb nem lehettem, elégezze, hogy hát. Megkiáltam, felküldték a hitmalmadrágot, ez a semmi fölcsassa. Itt is lehasítottam, ezt a felét is lebőtt rajta, mentem elé, az eszembe az így mondták, ezelőtt a kosár, jók mellé. A nagy kutya lányomot. Itt a tombomból akkor kiszakadt, aztán úgy megharapott ember, hogy annak egyéb nem volt az orvosság, akkor nem úgy volt, hogy pillanatra menjünk, hogy ilyen adjuk tetánusz neki, vagy kutya megmérgezik, vagy nem tudom, mi lesz veled. Neki is a kutyából egy darab szőrt kivágtak, megsütték, vezették, besúrultak, kötték be, és semmi kutya van nem. Ott hájban meggyomult.
1: Ott nem jutott úgy maga, gondolom, nagyon.
0: Hát én igen, ez bizony, de még ezt a jó megvárták az Istenben. Végül egy kettét le akarok vágni. Ha esetleg megkötöm a lábat, vagy nem akarom megkötni, vagy csinálom lábam közé, a kacskolók mondom, én már van bírok. És hanem a kacskének meg kell kötni a lábát, hanem hogy így szúrom keresztül az úgy bevő ember, hogy mindjárt vágvőgöm magam. A jó pedig semmit sem csinál, annak is megkötöm a lábát, hanem a lássai lábát a keresztül ütötted a fejetetei, a várámnak, és szúrod így keresztül, és a vérem meg is. Kettőt, hármat rúg, és vége ennek, akkor meg most, akkor kezdjük nyugni meg.
1: A jó, az hagyja magát.
0: Azt aztán, amikor megölt, akkor tehetetlen, mert még ma hova.
1: Na, hát akkor már igen.
2: Ez az egy átérésük van, a jó, az ártatlanabb. Szóval nincsen neki semmi védelkező tulajdonság. Bent voltam a tanyán 5 darab disznyóval. Abba egy ártán volt, 3 anyas, egy fűdőcske. Legöléstek egész nap az erdőben, a makkon. Este későre jöttek elé, de gyanús volt nekem a dolog, hogy amikor a disznyokat anyára elértek, örökké az erdő között valami zaj hallatszott, hogy valami állat ment. Nem tudtam elképzelni, mi tud lenni. Aztán csak kiszúrt a szeg a zsákból, télbe a disznyokat vágni kellett volna le. A disznyők el hasasodnak. Édesapám se tudta elképzelni, én se. Tehát az idős, egyszer a disznyők annyira meghasasodtak, hogy megmaladzott. Egyiknek 6 darab vadmalac, a másiknak 9 darab vadmalac. Addig barátkoztak, addig szórakoztak, amíg megismerkedtek. A vadkon megcsolta őket. Bétára zsidettes lett. 11 darab vagy 12 darab vadmalac. Olyan gyönyörűek voltak, hogy még ma se felálltam el, mert a sárvásnót átjártam utána. Akkor kellett volna elposztítsuk, annyi szép sapkát lehetett volna csinálni a bőrökből, hogy megnőttek annyira, megnőtt 80 kilóra. Anyám eladott 2-t, nyugodjék csendesen egy juhásznak. Elresztette őket, egyszer megvacsoráztatta, és reggel híj, hogy jönnek, de úgy elmentek, még majd jönnek. udvaroltam a feleségemnek. Vagy bátyám irigy volt, nagyanyámnak a bátyja, hogy mit tudom, mi fájt neki, mi nem. Ha azt mondja a feleségemnek, te úgy gondolkozzál anna, hogy az öreg Matyinak a táta és nehéz ember volt. Jegyőzd meg azt, hogy Farkasnak bárán fia nem lesz. Hát én elég tudtam építgetni, hogy ez zámjön a feleségem, és az öreg lerombolt az egész építményemet. Aztán csak én győztem.
1: Nem is volt máshol életiben?
2: Hát, hogy ne lettem volna.
1: Mennyi időt hol?
2: Én a javítóba egy évet.
1: Rossz gyerek volt?
2: Na, fütyültem a templomba.
1: Fütyült?
2: Igen, a templomba.
1: Hát miért fütyült?
2: Azért, mert a pap nem mondta, elég hangosan is kísértem, hogy értsék meg a népet.
1: És aztán mit csinált még? Azért nem vitték el javítóba, nem hiszem azért az egyért.
2: Hát múlt még közben más egyéb is, tehát ez, az is szokták megbüntetni a fiatalt a fűtjéről.
3: Igen.
2: 58-os években volt, május 11-én. Karaván mozi volt, és ugye mint gyermekek voltunk akkor még. Szóváltás, és a szóváltásban kért egy kicsi kelemetlen megzavarás. A zavarás után pedig akkor volt a huligán törvény fellépve, aztán azt alkalmazták, és bevittek Szent Erzsébetre a fegyházba egy évre.
1: Ezért fegyházat kapott?
2: Igen, bizony, mert a törvény, a román sújtotta a magyart azért, hogy ismerje meg a nemes lelkit.
1: Milyen volt ott a fegyházban?
2: Erős ennyi volt. Minden reggelre puliszka lé volt, nem volt rossz. Mert az nem bőnek olyan négy vágyott, az is jól esett. Hús az marha pocór volt.
1: Ami?
2: Marhának a gyomrának a emésző része. Tetszik érted. Ez volt akkor, annál különbétele nem igen volt, mert a rab csak annyit érdemlett meg.

0: Jártam, annyira közé, mint ide a falnak. Például két lábaros ordított jött nekem, hát azt hittem, hogy belé halok, akkor jegység volt. El lehet képzelni. Olyan magas volt, hogy 3 méter magas volt, amíg fel volt állva. Két hátosú lábbal, és ordított a szája, kitartott a két első lábbal egy kalimpát.
1: Aztán meggondolta magát?
0: Hát én is ordítottam, jöttem be úgy, hogy akkor elmentünk, mentem fel az árgyon egy tanyánkon. Mentem, hogy ez a kicsi patakocskó folyik, nem tudom, tetszett-e arra, pedig ez a medencén. Menjek, hogy erőgélek, hát a patakocshoz a vadaknyomát örökké szoktam figyelni. Hát látom, hogy a vad is nyom rá van a patakra. Gyenge jég volt, hát elég az, hogy betörött, nem törött, azt már nem tudom, hogy pontosan. Megsírült. Vissza onnan jött. Figyelem, hát egy nagy tőzfánál megvan az, hogy így leskülődik el, és hogy leskülődik el. Egyált kiállított, megint is vissza, mert a bozót fel, ez 62, telén volt, januárba lehetett. Hülyel a katonák ezt az útot akkor építették. Hülyel a katonák, ültöztek az úti munkások. Akkor le, egy-kettőre a falutól, 2 kilométerre volt pontosan. Lerohantam, én kerestem az árdést, akinek puskája volt, hogy lövjék meg. Az árdés az elment volt már a szolgálatba. Volt egy másik iparos, az a községi árdő őrül volt, annak is puskája volt, leadott. Aztán az jött, de akkor vette, hogy nem ez gyakorolt volt a lövéshez. Rejölött, talált egyszer hátgerincén, egyszer tompon. Viszi jó megvadult, kerültünk egy kicsi mezőcskéres. Én ordítottam nekik, amin hőni, nagy posztó kobaltot ráztam. Egyszer a fejét megcsavarítsa a farkát, felkondolítsa az irány neki. Nekem vette az irányt, ahajtott egy bozótos bokor. Én pillanatira felkapaszkodtam rajta, akkor a felállott két lábos az ő óras az én gumicsizmám között 15 centi távolságban. Sárga szemájért a fának a lábát, itt nekitette az olyan sárga, és hát pillogtatok mindig a kezem, hogy járnak. Hát, kiálltam a vadásznak, jöjjön ide ember, mert be helyben lehúz róla. Hát nem jött a vadás, hát is jó, ugye. Hátulsó lábán tomplobés kapott volt, az leereszködött. Másik, ott voltunk majd négyen. Másikra kiálltam a barátomnak, húzódjál, mert mindjárt te is bekerülsz a fáros, azon másoktól egy sugárkod, az ágok törtek le, olyan rettegés volt az egész dolga. Sapkája leesett a fejből, és úgy öngörgette a fejdén a sapkát, mint a akarta volna enni. Elég az az aztán zavartuk, mindaddig egy óra hosszát, egyik iparos aztán hazafutott golyóvét, hozott friss golyó, és meglőtte aztán a zárdés. Így jártunk volt a vadászattól. Hát rengeteg ilyen dolgom volt a vadakkor. Még legény voltam, juhászkodtam. Itt a falu végénél őröztem éjjel, így lefeküdtem. Kutya úgy meglepően ordít. Hirtelen felszöktem, magammal létettem volt egy karót, így mondják, amivel a lejszát megbiztosítsák, a jóknak a kollátja. A kutya úgy ordított, tehát a hatalmas farkas. Ott van a kutyával szemben. Én nem szólottam semmit sem. Ott vágtam a derekára, hogy a dereka átörött a far keresztje. Többet az utára nem tudott felállani. A kutya ott fogott, a kutyát elkapta, és visszavágta az utára. Az orrára ott vágtam, a kutyát elengedte, reggelre összeszedtem magát, az éjjel. Elúszúszott onnan körülbelül 100 méterre, de csak az első lábával tudott kapaszkodni. Reggelre egy keresztbe tett, nézem, hát most ha szökne, az akkora tartott a szája, hogy a meccé fogai közé így az araszon beférni. Nem vagy a kép itt akar a gégét elkaptani, hogy tudom a szakasztani. Lefuttam az árdészhez, mondom neki mi a ház, az egy-kettőre kerékpározott, felfutott, vagy felkerékpározott, valami eszközzel őszottan a fejre kettőt pározott az óra. Na vére kifolyt, akkor lejúzták ide a falu köz is. Megnyúzták, beadtuk az árnyészet, hivatalhoz a bőr, és adtak volt 300 lát a bőré prémium.
1: Nem megmutatod, hogy képes csinálok,
0: grózat. Valóban képes volt.
1: Na de hát, hogy mert maga oda menni, mikor a kutyát várta jobbra balra?
0: Az ember tudja, beléli magát, hogy már az egyik a másikkal megbírkozni. Nem bírkozik meg? Két ember azon nem megbírkoznak. Hát az embernek az a munka kötelessége. Ahol amiben a juhok korlátozónak, úgy mondják már, hogy kocsak.

egy ügyvezasszony. Volt ennek asszonynak három világszép leánya. Egyik szebb volt, mint a másik. Majdnem olyan szépek voltak, mint én. De mindegyiknek volt egy kicsi rejtett hibája es, éppen úgy, mint nekem. A legnagyobbik leánka olyan tyúkszemű volt, de olyan tyúkszemű, hogy az orránál tovább nem látott. A közepső leánka, jaj, annak meg egy kicsit lütő volt az esze. Mikor az elkezdett kacagni, nem bírta abba hagyni. Meg kellett tőle bolondulni. De a harmadik leánkának es volt egy kicsi rejtett hibája. Am meg csepű nyelvű volt. Nem lehetett érteni a szavakot, hogy mit beszélget. Na hát, szegény asszon hót meg a bánattól. Ott volt a nagyrakás leányos, nem tudta őköt férhez adni semmiképp. Hogy honnat nem, nem tudom, egyszer oda keveredett a faluba egy jóképű kanászlegény. A legény minden reggel hajtogatta a disznyókot a falu vége felé, az öreg asszony meg nezegette, elgondolta magába, én Istenem, de jó volna, ha valamelyik leánkámot feleségül venné. Egy reggel az asszony erős szüvet gyűtött, s kiereszkedett a kapu elejébe, s neki szólott a legénynek. Hallod-e, édes gyermekem, én azt halltam, hogy te árva vagy, s tudod-e, nekem olyan gyenge szüvem van, úgy sajnálom az árvákot, hogy hasad el a szüvem miattik. Tudod-e, mit gondoltam? Én azt gondoltam, hogy minden reggel kiteszek neked ide az ablakba egy jó pohár pálinkát, s te gyere ide, s idd meg, jó lesz-e. A legény egy kicsit olyan süsű féle volt, azt mondja az asszonynak, jóha! Na, úgy es lett. Minden áldott reggel az asszony kitett az ablakba egy jó nagy pohár pálinkát. A legény odament, megitta, jó kedve kerekedett, jó nagyokot rittyentett az ustorával a disznyóknak a hátuljára, aztán ment a bajába. Hát, így ment ez egy hétig. No, amikor egy hét eltőtt, megint csak kiereszkedik az öreg asszony a kapu elejébe, s megint neki szólott a legénynek. Hallod-e, édes gyermekem, úgy meg tetszett nekem a te magaviseleted, de fiam, mondok én neked valamit. Van én nekem három szép leányom. Egy este el kéne gyere nálunk Guzsajasba, s ha valamelyik leányom megtetszik neked, én neked adom, te fiam, adok neked földeket es meg, marhákot es. Én olyan gazdag ember csinálok belőled, hogy nem lesz még egy olyan a faluba. Jó lesz-e? Azt mondja a legény. Jóha! No, a legény beígérkezett a leányos házhoz Guzsajasba. Amelyik estére ígérkezett, azon a napon akkora sütésfőzést rendeztek a háznál, majd leégett a ház. Süttek egy kemence kalácsot, megmézeztek egy évek pálinkát, s még a makkakast is levágták. No, mikor készen voltak a főzésvel, neki a leányok öltöződni, favirágrokolja, lájbi, fejéring. Mindegyiknek béfonta a haját az édesanyja, langszimpántlikát kötött belé, s aztán leütette a leányait egy padra, s kitanyította őket sorba, hogy mit csináljanak, ha idejő a legén, ha férjhez akarnak menni. A legnagyobbik leánkának, amelyik olyan tyúkszemű volt, azt mondotta az édesanyja. Nézd csak ide, édes leánkám! Én ezt a tőt ledöföm oda ne az ajtósorkához. Ha idejő a legén, te mondjad azt, hogy nezzen csak oda, édesanyám! Még reján mondják azt, hogy tyúkszemű vagyok. Ne lámpa világnál es megláttam a tőt a sorokba. A közepső leánynak, amelyik olyan kacagós volt, azt mondotta az anyja. Te el ne kezdj kacagni, el ne kezdj kacagni, mert meg es nyúvasztalak. A legküssebbiknek még azt mondotta az anyja. Te meg ne szólalj,
mert én valamivel úgy bédugom a szájodot, hogy soha többet meg nem szólasz. No, a leánykák erős szerettek volna férhez menni, s ezért erőst fogadták, hogy mindent úgy tesznek, ahogy az édesanyjék tanította. Setét lett, jött a legény, az öregasszony szögdösödött a pálinkás évekvel, rakta a nagy kakas cubókokot a legénnek a tángyérjába, gyúrta belé a kalácsot. Úgy jól tartották azt a legényt, hogy annak még a hasa esfére állott. No, mikor a legény jól lakott, egyszer csak felereszkedik a padról a legnagyobbik leánka, s megszólallott. Nezzen csak oda, édesanyám! Még reám mondják azt, hogy tyúkszemű vagyok, ne lámpa világnál megláttam a tőt a sorokba. Jól van, édes leánkám, vedd fel, s tedd a helyre. No, a leán odament a sorokhoz, valahogy kitapogatta a tőt a kezeivel, feles vette. Igen ám, de mikor a legény bejött a házba, a fejéről a kucsumát rejtette az ágy tetejére. És most, hogy szegény leán elhaladott az ágy mellett, a tyúk szemeivel nem tudta kivenni, hogy mi van ott. Azt hitte, hogy a macska kondorodott oda fel. Oda menjen, azt mondja a kucsumának. Kátsz le innet, te szégyentelen! Akkor a pufot adott annak a kucsumának, hogy az beesett a ház közepébe. Na, egyeb se kellett a közepső leánkának. Neki kacagni. Halljátok-e? Szegény legénynek a lábai a földbe gyökereztek. Csak állott, a legküsebbik leánka csak hallgatott, de egyszer aztán azt se bírta tovább, megszólallott. Ú, de ide tanám, én nem toltam temmit, most én menek férhet. Hát erre szegény legény úgy megejedett, hogy neki ezt a csepű nyelvű leányt kell feleségül venni. Úgy megfutamodott, hogy lehet ma még mind fut, s a leányok ott maradtak rakáson vén leányon. Senki el nem vett feleségül egyet se. Legények, mikor megnőttök, menjetek oda, s vegyétek feleségül őket, tük!

0: a gyerekeket szigorúbban, mint most. És a tanítók is szigorúbb voltak. És ha mégis valamelyik szülő egy csepet hanyagult, akkor a tanítók elmentek megnézni, és nagy szidást kapott a gyerek is, és a szülő is. De akkor a tanító, a pápa és a bíró, azoknak volt tekintélyek és a előénekesek, akik a templomban, annak akkor mindenkinek nagy tiszteletje volt. Amit a tanító mondott, az szent volt, és nagyon szót fogadta.
1: Mikor első másodikba jártam, akkor ott Silló Bálintnak hívták, no, az idősebb tanító bácsi volt. Hoztangat utolsó években, akkor meg volt Rotko Elemér, neki hívták őt, az tanító. Ez nagyon jó tanító volt.
2: Ezzel a tanárral mi lett?
1: Tessék?
2: Ezzel a tanárral mi lett?
1: Azzal meghalt.
2: Hol, mikor?
1: Na, nem is tudom, mikor, melyik évben.
2: Nem itt halt meg.
1: Hát, ha nem itt halt meg, de meghalt. Na.
3: Mikor gyilakok voltunk, hát a tanítónkot elvitték. Rotko tanító.
4: No.
3: Az nagyon erős, igazságos tanító volt, nagyon. Embereket eszeszette, akik tudtak énekülni, és estéken eszeszette oda iskolába, és énekeket, tudom, mink a még ott Boszoronot laktunk, és a kamrába aludtunk, és apa, amikor hazagyütt onnan, mikor a ének, úgyhogy minden héten háromszor tanította. Mikor hazagyütt, anyámba ott énekültek a ágyba, és én meg ott mellettek, ott én is ott aludtam. Ott mellettek, és meg is tanultam minden éneket, szentesség nekiket. Hát, egyszer csak jöttek a csendőrök, a tanítói, és
2: Iskolaidő alatt?
3: Mink is ott voltunk. És
2: szlovák csendőrök voltak?
3: Szlovákok. És az összes falu, képzelj el, az összes falu itt volt, kaszalkva, villalkva, mindenbe. Azt mondták, hogy nem engedik, hogy a tanítójukat elvigyék. Az olyan borzasztó volt, a diákok meg mind ott voltunk, körülötte, és aztán ő fölött itt volt az a fos kamurai. Tudod, itt a sarkon? Sarkon volt a fos kamurai. Ő fölött azt mondta, híveim, nagyon-nagyon köszönöm, hogy így értem búsónak, vagy így nem engednek, de csak engedjenek el, mert ha ennek a két csendőrnek nem engednek el, ugye 10 is, és úgy is elvisznek, mert én ma be vagyok arról, be vagyok adva, és ma én nekem muszáj elmenni. És még a plébános még itt volt hittanom, Pograrról a plébános, és arra is róla mentek, hogy biztos ő adta be, már is olyan szlovák értelmű volt az ilyen nibli. Hát aztán mégiscsak elvitték, mivel ő megkérte a népet, hogy ne lazadjanak, hogy hagyja a kitet, hagyj menjen eleve két csendőrnek, mert ugye két csendőrnek nem engedik el, hogy akkor gyűjj, de 10, még 20 is, és hogyha őtet ma úgyis elviszik. Na és neki mentek a papnak. Neki mentek, hogy ő dobatta ott a hatalron, ott dobtak a hatalron.
2: Hova?
3: Magyarországra. Magyarországra ott dobtak.
5: Ezt akarom mondani, a mi papunk, a Nibli, az állítólag elvitték a kalvariak alá a csendőrségre, és egy héten bele meg volt. Erős, hatalmas ember van, 120 kilós, nem tetszett hallani? Na, nem volt szabad szentmisét tartani úgy munkanapon. Na, és elment Bodokra, nem fogadott szót, és tartott misét. No. Beadta a kitet, és elvitték, nem fogadott szót, és annyira megkínoztak, no, belehalt.

hát szlovák vallam alatt nem szabadult megszólalni magyarul. Rakia voltak, akik olyak voltak, hát nem mindenki sok magyarult még akkor Nyitran, de a szlovákok akkor olyan nagy szárvaik nyújtak. Rakia voltak, hogy ne beszéljenek magyarul. Hogyan gyűnáróni? Szegény anyám nem tudott semmit, mikor osztana a Janka voltam, ma engem is szerettem arról is elküldött. De én ma tudtam olyan pár szót, hogy, no, hogy jó, hogy tessék, még mibe kerül, még megszabhatsz, még ilyeket ma tudtam. De akkor még az volt, hogy katasztrofális rendszer volt. Ma. Mondjuk egy kiló almának 20-30 korona volt arra, úgy így attól, hogy milyen. Akkor gyütte ellenőr, és szóval lekicsinyítette neked a árat 3 koronára. És egyszer Janka voltam, mondta 15 éves anyám, azt mondja, Margitom, ott van sok alma, szedjé, vidd el, és vegyél magadnak, amit akarsz. Hát én leszettem egy zsák almát, nem is tudom, ma valaki gyűjt szekérén a rokonyok közt elhozta. Hát oda gyűjt a ellenőr, és nekem, hogy 3 koronái. De azért, hogy én sokat

Azt mondja, tudod, mit csinálja a Jankát? Ma mindig jártak. Hát gyűnek, Firenc, ki a baja, hogy gyűjenek almát venni ingyen, nem kőrtek víz. Akkor sereglettek asszonyok, és én mértem almát. Mértem, hát mondtam, ma mindegy, vigyel az a rabló, vagy a szítosztom itt az asszonyoknak. De az asszonyok azok tudtak, hogy én mit csinálom, és szépen, mikor ő elment, nekem a pízt, hát lehet, hogy egy-kettő volt bennék, aki nem adott pízt, de nekem mind odahoztak a pízt, ugye rendesen járt, ma sajnáltak, hogy szegény Janka ide kínoszkodik.

0: nem mindent adna ott, egy vagy kettő, és a gyokeleként őt hatteni jó.
1: Ebben a faluban, ha nem volt Janka kezér liba egység, minden hazna, 30, 40, 20, 10, hogy kinek ugyanis ma olyan 5 éves Jankaknak ma liba akvakőt járni. Gondoljatok még, hogy ma főkedtem, még 10 évesen voltam, 8 éves, 5 órakor, 4 órakor, ma hajnalban mentünk a liba akva, mert melegi volt, és akkor általán büszkék voltunk, hogy minkor korán megyünk a liba akva. Hát ott még úgy szoktunk jazzani, hogy a úton nagy por volt, és ugye a libak legeltek, akkor a Jankak eszementünk, és a úton ilyen vastag volt a forma, sok szekért csinált sok port, és a porból csináltunk varrát, csináltunk házat, akkor szaggattunk virágot, akkor a szép virág volt a menyasszony, a csúnyabb virág, a Janka, igenis virágból volt a gyerek.
0: Mikor gyerek voltam, és ma bírtam valamit mozogni, akkor mi nálunk paraszt család volt, én édesapám paraszt családból származott. Na. És akkor nékünk reggel, ahogy fölkelt az ember, akkor kölyött a otthoni munkát, ami rám volt bízva, elvégezni. Na. Mikor kicsin voltam, Baromfi körül. Mikor már nagyobb voltam, akkor istallóba. Meg kellett pucolnom a teheneket, a csikókot, és azután mehettem iskolába.
2: Na. Akkor ki kellett almozni reggel?
0: Igen, igen, igen. Kitakarítani az istallót, megajrozni alattak, megetetni őket, és mikor a stangat meg voltak etetve, akkor a stangat.
2: Azután mehettek iskolába.
0: Igen. És mikor hazajött az ember, és úgyhogy hosszabbak voltak a napok, akkor dőlt, akkor megint kerbe, hatarba. Na, mentünk dolgozni.
2: Nehéz élet volt, vagy pedig mindenki úgy jött, ahogy maguk?
0: Nem volt nehéz élet.
2: Nem volt nehéz?
0: Nem volt nehéz élet, de meg voltunk szokva. No. Úgyhogy akkoriban a gyerek, mikor ma bírt, akkor ma ráfogtak otthoni munkát.

0: Van, hozo, je ziek. Van, ik hem.
1: El hagyja a bort?
0: Nem.
1: Hát mit csinál?
0: Megiszom.
1: De ez a hatalmas szőlő egész onnan körmös körül.
2: A fülvégén voltak a spanitában, a kültetben, a nagyon régi, a nyarat egész tavaszig, májusig.
1: Hát itt mindenki, ha ő végül, hanem...
3: Cukorbetegek szépen, mert így
4: már... Ontario, az azt a savanyú, nagy alma.
3: Savantos alma, de nagyon jó idő volt.
4: Volt az a ranétalma, még olyan piros, belő is piros volt, kívül is piros volt.

0: fino a
1: No, di Piroshalma.
0: Corai alma vot Pirosh, si sarga. Atma moski monta. Minch, minch.
1: Hat alma divofo.
2: Med, minden, minden bimőfő, minden.
1: Korai cseres, aztán volt, ami hajakszem, a ropogós cseres, fekete cseres nyázma, a majdnem maradtalsi. Ó, a hatalmas cseresnyefa voltak, hogy hordószamra szedtük a cseresnyét, és a piacra a szebbit. Gyalog. Hát, 12.
2: Aztán megint savanyú szedet.
1: Savanyú szedet.
2: Savanyú. Óriási hatása van a szívbetegeknek.
1: Május elején fölülti a cseresnyefára, és ma ettük egész a gyümölcsöt még karácsonyig.
2: Régi körötapák, olyan óriási magosság, hogy
3: egy gyümölcs.
1: Jaj, azt meg se lehet mondani annak a szivalnak, akkor milyen íze volt. Majdnem minden haznal főztek pálinkat itthon. És ezt annyira tisztelöm, hogy bármilyen ellenségek voltak, senkit ebben a faluban nem jelentettek.

0: És a gyerekek iskolába nem szalom is kenyeret vittünk, puszta kenyerkét, bónunkkal a kenyerkét a ruhába, tettünk hozzá, mikor milyen gyümölcs volt, és az volt még a vacsora is.
1: Az ma nincs, a park nagyon lebetegedett, teljesen kivesznek a park. Újság is írt róla, a televízor állandóan publikálja, hogy csak kivágni azonnal is likvidálni kell, és eltüzelni, más segítségod nincsen.
2: Van nekem itt a kertben szilva, alma is, körte is.
3: Na kell permetezni.
2: Permetezni? Nem permetezem.
3: Nem permetezik?
2: Nem, mert nem tiszek rá, hogy nincs is rá időm. Na.
0: Hát ezt a részét elvitte a
1: szántóföldek
0: már volt. Szántó kihurcultak a falkot, azt átállnak.
3: És vágták.
1: Mind sorban, minden kibocsot.
0: Ugye gabona termelő.
4: Mondom már kislalmát, Irmuska, gyere, kigyűnnek a oroszok, szaladjunk utcára, mindenki a utcára.
5: Itt jó, jó volt.
4: Itt jó, jó viselkedtek, legalábbis.
5: Fiatal ember. Szalember olyan 190-195 cm magas kör lehetett moszkvai. A rózsafüzért mutatta anyámnak, hogy mama, Topomogy, az segített. Mert hogy ő nem lő lefele, csak föl a levegőbe, hogy ő nem ismer ellenséget.
3: Istenem.
5: Ellenséget nem ismer, de hogy na, olyan moszkvai volt és olyan finom gyerecske volt. Voltak nagyon elmaradottak is, hogyan a fogpasztalt, törőt a kenyérre, no. Azt mondta, hogy karasó, karasó.
3: Ízlet neki.
5: A másik, no.
4: Ízlet neki.
5: Ízlet, hogy karasó, az a kaladont fogpaszta volt akkoriban, vagy a... No.
4: De akarták, hogy jó, ilyenek.
5: Elmaradottak akkor... voltak.
4: Elmentek a kurimba, leszették a tyúkokat, és vitték a mamának, hogy mama...
5: Volt olyan is, automatva bizony... Közeljék lőtt, igen, igen, és fölkölött puszolni a mamának, no, és... De ez a moszkvai... Az annyira lelkiismeretes volt, becsületes volt, na hát.
4: Hogy annyit esznek, mindenki azt adjon annak is. Ő azért valami velitjel volt azért az a...
5: Parancsnok.
4: Parancsnok.
1: Különös parancs volt egy ezredestől, hogy semmi bántódást ne csinálnak. Ha kérnek valamit, akkor megfizetni. Tojás, bor vagy ilyesféle. Volt egy hát nagy ugye tanító, nem tudom, hogy tanító volt ukrának. Nagyon van becsületes ember volt.
0: Nagyon szép szal ember volt.
1: Nagyon.
0: Csak ugyan ők majd sokat voltak Magyarországon, pár szót tudott ma a magyarul. És anyám azt mondta, hogy jaj, de szép szal, gyerek, de kell összezni, hogyha még elvész a fronton. És megértette, azt mondta, hogyha tetszik neki, hogy adja hozzá a anyát, a Borisunk is. Anyám azt mondja, mindig azt mondtam, a németek is rá, testvéremet meg a kérték. És mindenkinek azt mondta, hogy jó van, fiacska, majd ha el van háború, gyere el, és ha fogtok tetszeni egymásnak, jó van. És ennek is azt mondta, hogy jó, hogyha el van háború, jöjjön, kiressen meg, és hogy nem mondta, úgy is tudta, hogy nem tűnhet soha egy köszön. Amikor sok kódos volt gyerekek, volt énekes kódos, volt imádkozó kódos. Előttem van az a kép, asszonkája, karja volt, lábatlan, és ő meg van, no, szegényke volt. És volt neki kisbabója, milyen szép, és azt így hordta, tejet adtak a babának, hogy itassa még kenyerkét. És mindig elénekült egy verszakot, akkor ment a másik falszot. Tavaszkor, mikor itt ma a gyerekek kiszaladtunk a utcára, és ma az a baba úgy fejlődött neki ma. A szép, piros sárca, úgy reggelre elég, úgy kicsit tejtett a hideg. Nem sajnáltak a kódusoktól. Vagy egy pár koronát.
1: Tojás, tojás, élelmiszer.
0: Karaj, kenyeret, vagy babot, vagy lisztet is. Akkor itt a drótos. Ma itt fönt volt a kódos, ma lent a drótos.
1: Kiadva.
0: Anyám azokat is, ha díjben volt, akkor szedett nekik jót annyi levest, jó karaj, kenyeret, vagy reggel még egy nagy gépre jó meleg tejet, jó puha kenyeret, ha sütöttünk. De hát hasznos munka volt az is, az Most annyi edényem van is, ugye kennelik alapban allatuknak.

0: Kedves bátyám, nagyon örülök, hogy végre elérkezett az a pillanat, hogy a Marika kijutott. Csak nagyon sajnálom, hogy én nem tudok ott lenni. Jobban szerettem volna, ha együtt mehettünk volna. Legalább olyan rövid időre, mint Bécsbe voltunk együtt. A tengerparton egy pár törpeharcsát foghattunk volna együtt legalább. Vigyázzatok Marikára, és nagyon szeretném, hogyha egészségbe, erőbe viszont látnánk egymást. Béla bátyánk nagyon gyenge, rossz állapotban van. Lehet, hogy nem is éli túl ezt a krízist, amiben most van. Hajas nényem mi kapitány, 80 éven felüli, túl fog érni egy Baturzsá elemet is. Csak sajnos a gyerekei azok mind ellenségeskednek, éppen úgy, mint ahogy volt a családban egy-két eset. Ő megcsinálta a rosszat, ugye a Dezső elvált a feleségétől, külön vannak most is, a Margit a minden, az kaszár is a szerencsétlen. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz vele, elváltak Fejdem Gyurkát úr, az elvette a Sánta tanástitkárját, azt hiszem, talán te is ösmented azt valamikor. És kint van Németországban a Gyurka. Úgyhogy csak 6 hónapon kint jön haza. 6 hónap után lehet hazajönni nekik. Jól keresnek. Egyébként jól vagyunk. A kétján a Bótos most már itt a faluba, Kac nyugdíjba ment, Erzsika a főnök, Katit hazahoztam a szakácságból, itt vannak, együtt dolgoznak. Gondolom, hogy talán itthon jobban megértik egymást, mint egy idegent hoztunk volna hozzá. Hát a többi részletes dolgot Marika majd elmondja, én még a gyárba járok mindig, még van 2 év. Május 7-énhez 2 éve van, és akkor jövök nyugdíjba. Hogy mennyi lesz? Kevés lesz, gondolom, hogy olyan sok nem lesz, de hát úgy takarózunk, hogy a pokrócén. Szőlőt ma permeteztük meg, itt vannak Marikáék, és nagyon kedves ösmerősök onnét Leninvárosból segítetek permetezni. Velek csináljuk ezt a felvételt is, a Magdón most úgy, hogy hallom, hogy hát az Erzsikével jól megvagytok, hát remélem tovább is jól lesztek. És kívánom azt, hogy hát ezt a kis időt, ami hátra van még, hát már békességbe töltsétek el együtt. És legyetek boldogok. Még egyszer azt kívánom, hogy erőbe, egészségbe üdvözölhessétek egymást, és ha mód és lehetőség van rá, hát szeretnénk itt lalkodó viszont látni egymást, hogyha ide jönnétek Erzsikével együtt. Zalkodon nagyon sok az újság. Rengetegen meghaltak. Hullanak az emberek, éppen úgy, mint ősszel a nyárfáról a levél. Az öregekből, az ösmerősökből alig van egy pár. Gabrik is olyan beteg, éppen olyan, mint hadmezei. Lehet, hogy egy időben fognak elmenni. Kossuth még megvan, de ő is már csak éppen, hogy lézeng. A Simon komám felbukott az úton, meghalt. Juhász keresztanyánk, Brilló Mari néni, ösmered biztosan. A 2 héttel ezelőtt jött a templombóki délután itt a kapu előtt. Felesett, meghalt. Eltemették. Szegény. Az öreg még kapitány, az öreg juhász. Azt mondja, hogy hát annyi huszát vágott, annyi kozákot vágott le, hogy a pióva sűrű volt tőle. A kardbicskával ide vágott, oda vágott. Még 2 hetenként az öreg konkolya eldanulják a nótát a kocsmába. Ilyen 2 öreg ember ritkán van a faluban, mint az öreg. A három falu most már össze van csapva itt is, TSC-be. Egy TSZ lett, Zalkod, Vís, Kenézről össze van csapva, de úgy hallom, most már még ezt is meg fogják szüntetni. És Árospataki nagy, Bodrog közi termelőszövetkezet, vagy állami gazdaság, vagy nem tudom milyen nevet fognak megadni, az lesz, hogy ez mikor fog bekövetkezni, azt nem tudom. De valószínűleg tartom, hogy hát ez be fog következni, mert másütt még, másütt már csinálják. Én is patronáló vagyok a kohászattól, a Kenézlői TSZ patronájuk, a Nemes a Cél Kovács műhely részéről, a kohászat részén keretén belül. Hát, most a májusi esők, ezek azt mondják, hogy aranyat érdek, de hát ez bizony, ez már több az aranynál. Már nem kellett volna ennyi belőle. Víz áll minden területen, hát a szerencse azzal alkodon, hogy homokos a terület, ha eláll az eső, úgy, ahogy ösmerjük, 2 óra hosszú múlva lehet kapálni. De másütt az összes határokban mindenütt eső áll, vagy víz áll a területen. Reméljük, hogy hát meg fog szűnni az esőzés, most már napsütéses idő van, azért lehet permetezni is, és bízunk abban, hogy hát a szőlő, meg más terményekben is elég jó lesz ez az esztendő. A múlt éve is volt egy kis jó rizling, furmint, meg ilyen vegyes, ami volt az öreg szőlőbe. Meg telepítettem is hozzá. Még mindig abból kocintunk majd az egészségedre, az indulásra is. És Marikával majd küldök egy litert a hazaiból. És majd kocintok az egészségünkre. Induláskor, meg már most készülőbe is mindig kocintunk a te egészségedre is. Hát, kívánok sok minden jót, boldogságot és hosszú életet, vigyázzatok magatokra. És ismételten azt mondom, ha egy mód és lehetőség nyílik rá, a viszontlátásra itt Zalkodon.
1: Hát csókollak, kedves öcsém, régen találkoztunk, lehet, hogy már én velem nem is fogol, mert már én nem vagyok mai gyerek.
0: Most már búcsúzóul és a rokonság keretén belüli befejezésre. Én is szeretném azt üzeni neked, hogyha a viszontlátás örömébe Zalkodon találkozunk, még nótát fogjuk eldadulni.
2: Ennek a mesének a címe a három részlegén. Hol volt, hol nem volt. Hete hét országon, az Óperenciás tengeren túl. András falván volt egyszer egy szegény ember, és egy szegény asszony. Annak volt 3 rest fia, de azok olyan restek voltak, hogy még ennél sokszor restelték. Szegény asszony, szegény ember minden nap elmentek a mezőre kapálni, de mielőtt el nem mentek volna, az asszony megfőzött egy nagy fazak faszulykát, és ott hagyta a tüzelőt, és mondta a fiainak, édes fiaim, ne resteljétek! Kájátek fel, s egyetek. A három legény felküldt egyingbes gagyába. Oda laftyogtak a tűzhöz, mint valami beteg legyek. Jól bétettek a faszújka levesből, s visszafeküdtek. Így volt ez egyik napról a másikra. Úgy el volt keseredve a szegény ember, hogy azt se tudta, mit csinál. Egy este felé hazajöttek a feleségivel. S mondja a legényeknek a szegény ember, édes fiaim, mi lesz veletek? Mindenki fut, dolgozik, ki már el lát, csak tünem mentek sohova se. Olyan restek vattok, hogy még a dolog temetésére se tudnátok elmenni. Kinyílott a szemik a legényeknek, s azt mondja a legidősebb. Lássa, édesapám, oda elmennénk. A dolog temetésére oda elmennénk. Jól van, fiaim, reggel beszélgetünk róla. És mikor reggel lett, ameddig a szegény asszon megfőzte a fazak faszújkalevest, addig a szegény ember odahitta a fiait. Arról volt szó az este, hogy elmennétek a dolog temetésére. Hát jól van, itt van egy száldeszka, egy gyalú, mondja a legidősebbnek. Mire estére hazajövök, egy olyan szép koporsót csinálj, hogy mindenki megirigyelje. Te, mondja másiknak, itt van az ásó, ássál a kertünkbe egy nagy sírt, hogy aki meglássa, megirigyelje, hogy az a sír milyen szép, hogy a dolog jól érezze magát benne. Te, mondja a harmadiknak, ott van a malteros kalán, ott van tégla, kövezd ki, mint egy kripta lenne, hogy jól érezze a dolog magát benne. És mikor hazajövünk, szólunk a harangozónak, egy kurtacskát harangozzon, a papnak, a sakántornak, idejönnek, és annak rendje módja szerint eltemessük a dolgot. Én es öreg vagyok már, anyátok is, dolgozzon a Herko páter. Nem dolgozunk mi többen. Ahol a szegény ember mosolygott a bajussza alatt, és elmentek a feleségivel a mezőre. Hely, a legények, hogy örventek! Eltemetik ők a dolgot, ne hallják örökké, így dolgozzál, úgy dolgozzál. Eltemetik, s kész, vége a dolognak. Amelyik koporsót kellett csináljon, elkapta a gyalut, a deszkát meggyalulja, de mit csinált, mit nem, az ujját elgyalulta. Amelyik sírt kellett volna ásson, az ásóval a lábujkáját levágta. A harmadik, amelyik a malteros kalánt forgatta, s a téglát úgy rejtette a lábára, hogy a lába eltörött. Este, mikor hazajött a szegény ember szegény asszon, mind a három legényt sírva találta. Na mi baj, édes fiaim? Hát így csináltátok meg a parancsot? Hogy temessük el a dolgot? Elpanaszkodtak, hogy mi történt velik. Na lássátok-e? Mondta a szegény ember. Tanulás nélkül semmit se lehet. Menjetek el, s tanuljatok mesterséget. Így a legidősebb elment asztalosnak, a másik elment kubikusnak, a harmadik elment kőművesnek. És úgy megtanulták három esztendő alatt a mesterségiket, hogy amikor hazamentek, ők is kacagták, hogy milyen buták, restek voltak, hogy tanulás nélkül akartak boldogulni az életbe. Aztán ügyes legények lettek, és még ma is élnek, meg nem voltak. Ez tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.

Valamikor régen élt ma atyas király. Még a régebbek még többször elhangzik az az szó, hogy meghalt ma atyas oda az igazság. Egy alkalomkor felöltöttem koldus ruhába, megy egy erdő szélen, meglát egy házikót, egy ilyen kis pusztá juhász lakás volt. Majd, mikor közeledett a juhászhoz, a juhásznak volt egy kis fekete kutyája, Gurulnak nevezte a juhász a kutyát. Rácsányított a vándor emberre a kutya, azt mondja a juhász, ne csaholja a vándor emberre, ered, tereld össze a birkát, menjünk lassan haza. Kérdezi Mátyás királyt, hova ballaksz te vándor ember? Mennék valami faluba, ahol kapnak valami kis erdelt, mert már el is vagyok fard, nagyon is éhes vagyok. Jó van, ne menjél sehova, gyere be hozzám, mert behetem a birkákat, majd nálam megebédelsz, és meg kapsz útravalót is. Úgyis volt, bement a király, megvendégelte a juhász, még útravalót adott neki egy darab sajtot, meg egy darab kenyeret is. Evel a Mátyás király elbúcsúzott. Csak annyit kérdezett meg, hogy kitől kaptam én ezt az ebédet. A juhász megmondta a nevét, persze a Mátyás király felírta. Elment haza Mátyás király Budára, majd eltmúlt az idő, rövid idő múlva, írt a juhásznak egy levelet. Gyere fel hozzám ekkor is ekkor, egy megrendezek egy díszebédet, amire téged is meghívlak a Gurulj kutyával. Persze úr, meg volt a meghívó. A juhász felkészült, elindult a Gurulj kutyával Budára, a királyi palotához. Miniszter urak ma ott leültek ül az asztalna, már azt Mátyás király megmesélte az uraknak, hogy ő hogy kívánja megtréfálni a juhászt. Megparancsolja a szolgáknak a felséges királyát, hogy minden tanyira mellé tegyenek a szokás szerint kést, kanalat és villát. Na juhász tanyírja, hogy kanalat ne tegyenek. Hát úgy kellett a szolgáknak, hogy a király parancsolta. Szakasd be is a levest, szerint mindenki a tanyira a levest. A felséges király megfogja a kanalat. Jó étvágyat kívánok, uraim, mindenkinek. Ebb lesz a levesit ki nem kanalazza a tanyírból. Ezt mondta a felséges király. Fogja mindenki a kanalat, mindenki a juhásznak nincs kanala. Ott van egy búzakenyér az asztal közepén, fogja a juhász, mint ahogy szoktuk a pásztorok, én magam is jártam ma, úgy. Fogja a zsebkést, levágja a szegőt, kikanyarítja belet a kenyér héjából, a végiből, fogja és nyugodtan kanalazza is a levest, hogy el ne maradjon a többi uraktól. Majd mikor mi is megeszi a levest, mikor a többi, akkor felállt a juhász. Felséges királyatya, az imént azt mondtad, hogy ebb, aki a levesit ki nem kanalazza. Erre most én azt mondom, hogy ebb, aki a kanalat meg nem eszi. Beharapta a jó megalmat, kúha kenyeret.

0: Talking back to the back.
1: Talking to the back.

and their catchers were not there. Scum. Fool. Crow.

Moon Holiday. Food. Holiday.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk.

Tilos Rádió. Ez irodalmi lépegetőt halljátok. És angol nyelvű műsor következik. Mégpedig a fő motivum Iceberg Slim Reflections lesz, ami mindjárt indul, és figyelem, kiskorúak, főleg akik angolul is tudnak, csak szülői felügyelettel hallgathatják. Tudjátok, tőle vette Ice-T a nevét. Jó hallgatást!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Angol nyelvű műsort. Tovább folytatjuk. Iceberg Scene. Reflections. Című spoken word albumát. És figyelem. Kiskorúak. Főleg angol felsőfokúval rendelkezők csak is nagykorú felügyelete mellett hallgathatják. További jó szórakozást!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne angol nyelvű szövegeket, kabarit és spoken word-et. Az előforduló csúnya szavak miatt kiskorú hallgatók kérjük, hogy csak nagykorú felügyelete mellett hallgassa. És mindjárt folytatjuk Iceberg Slim Reflections című nagylemezét. További hallgatást!

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek.

halottak napja végre. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden akár a Bécsi utca, elgurulsz, mint egy villamos, utána felgördül a vágány, kutyatej, páfrány tör át a járdán, kit érdekel, hogy erre jártál. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostó rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a requiemet, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Bora ecet, könnye, torma, gyertyájának is csak korma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virággal, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Mondják, hogy ítéletidő tombolt, összeért a temetős a mennybolt, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászhuszárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik, és a sírok is, mint a leláncolt bárkák, táncoló farukat fölle földobálták, volt minden egérjük gurgulázó korsó, s hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerve ki az óceánra, Dunából tengerve ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböc, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A gnédige frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajolt földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megtörülgette a homlokát, és nekivágott Janu. Dunából tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum! Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó dr. Schuller Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazók, les grands voyageurs állítása szerint, a legisten háta mögötti, le plus lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban fehér imádságot, helyregő rejtem. Fekete templomban fekete imád, helyregő rejtem. Fehér templomokban fekete imád, helyregő rejtem. Fekete templomban fehér imádságot, helyregő rejtem. Azt is megadhatja az a nagy úristen. Gágogó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malaccal egy közös tenyérnyi udvarról, alkohol mámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben tovaívelő gépek egére. Szállj le, világ! Állj meg, világ! Soha sem érünk utól. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágoston rendiek fehérre meszelt templomába, hallgattam a requiemet, Dies Irae, Dies Illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljő, lobot vet égen a felhő, lábon lángol minden erdő. Tüzet immár sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni. Csak a bíró késett.

bűn-bűn alól új bűnt vedlik, s nem tudhatjuk vajon meddig tartatunk ítélet nélkül, s mit bűnhöttünk, azt is végül nem róják-e vissza végkül. Megásni, tűz, elföldelni. Megásni, tűz, elföldelni. Megásni, tűz, elföldelni. Lám a kétség belénk dobban. Hihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtorlatlan? 1944. június 2-án Nagyvárad szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt. 2, 4, 6, 8 éves korukba ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptárigazítással. Ez az ő békeverse. Poklot miattuk kirezkedt. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vég, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolájas a tekintet, semmibe néz. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely mindnyájunkra annyi bajt hoz. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt bután el nem esnék, mielőtt bután el nem esnél. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámat most érted gyújtom, szálvirágom, néked nyújtom, menj be s pokolba szószóló, légy érettünk közben járó. Küküllő angara, Maros Mississippi. Küküllő angara, Maros Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton porlódik, él pedig folyton porlódik Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy, ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis foház, gyermeki hangon gügyöget, dicsértessék a te nevet. Aj, miféle népek volnánk, szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek? Vén zsidók, ó, szövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, add dobot, frakkod, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép stájer lány, egy pohár viszkire hívott engem az ingerztassé sarkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, Machnitz, mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet, az Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik, Tiefengráb utcán, was für ein Gedicht, vier Jahrhunderte alt. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az aljakán, kit sok vitéz kíván, szép portát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannát, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósat, s intett elég, ha 2 csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az ágostor rendiek, fehérre meszer templomába hallgattam a rekviemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térdepeltünk, üggyel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásbós, hogy őrizne meg a kaszástól. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bujdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnal csillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is. Megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén. Félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszanyhelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akár csak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútba s harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, ami kértem a mérnök urat, adna egy fogatot, arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen eszik a ló,
közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. De meglátjuk úgy délfelé. Hé-te-hé, hé-te-hé, suhintotta felém a szót úgy délfelé, hogy suhant volna válaszul a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénám. Hé-te-hé, csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz, vagy ott rothadjon ítéletnapig. És már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földig alázott édesapám. Róla is majd emlékezzél, akiért a földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél, adjad, hogy jó véget érjen. De szándékod felül kérdezd meg, mielőtt harsonáid megfúvatnád. Rikító részpetúniák, szírmain gyémánt harmat, fürdőző pufók angyalok tomporára rápal a karnagy, mise és mese csörgedez, elfillázgat a szoprán, és földön túli édeni nyugalmat balzsamoz rám. Párától glóriás, puliszka óriás, susog a tej, surrog a tej, csobog a tej, a bársonyos az édes. Csak ennyi kell, csak ennyi kell, csak ennyi kell az esti üdvösséghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserépfazokok messzi beszéde halszik, kérőző kedves bivajokra gondol a tej, s megalszik. Tu estva pája, farag ráj, de dinkoló, de mátká múni, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világvégét érintő angyalok szárnyaitól szokkál kigyúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja század se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halálból. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár a Bécsi utca, vidig lokkanéren sárfel volna, felejtett hamar minden örömet. Akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakarta vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs, ha feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránca a földnek kisimul boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes, gömbölyű óceán. Ahogy a harangok, a harang szót, felejtem hamar minden örömet. Bort ide, angyalkák, az ajtó elébe, világból válni akarok, szabadok közé szállni. Utána már semmi sem következhet. Csak a lebegés olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a félsz, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a földtámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

0: amikor Jézus a Getsemáni kertbe ment, kezdődtek keserves kínszenvedései. Jövének a hamis zsidók, karddal, nyással, dorongokkal. Elvezették Jézus Poncius Pilátushoz, nagy veréssel az Annáshoz. Egy órába többet adának Jézusnak ezer sebeknél, melyek nagyon fájtak. János, kedves tanítványom, az én édesanyámra legyen gond. Kezinél fogva messze vezesd el a keresztfától, ne lássa, hogy mit szenvedek, a magas fák lehajlottak, kősziklák meghasadtak, madarak éneklésiket felejtették, napfól csillag elsötétedett, minden ember kezen kis imád tudja, naponta egyszer elmondja, jutalmat nyer mennyországba. Ó Jézusom, néked élek, ó Jézusom, néked halok, ó Jézusom, élve halva, tied vagyok, amen.
1: Fehér Rózsa Mária, engem Krisztus Urunk talála, szent lelkével eljegyzett, aranygyűrűvel pecsételt, ajtomban Úristen, ablakban Mária, házam négy szegi, négy őrzengyel, őriz, angyal, őriz, míg Mária nyugszik, míg a szép piros hajnal hasad. Kejföl, Mária, kejföl, elvitték szent fiat, három csepp vérét elejtették, az angyalok felszedték. A tenger fényébe elvitték, a tenger fényébe van egy aranytemplom, abban van egy aranyasztal, kire Krisztus Urunk szent fejét lehajtotta, szent lábát kinyújtotta, szent kezét összetett, szent szemét behonta, szent vérét kiontotta, öt sebét kinyitotta. Arra megyen Szent Pál és Szent Péter, nagy szalnakozva, nagy bánakozva. Szent Pál és Szent Péter, ne szalnakozzatok, ne bánakozzatok, én rajtam. Szent fejem leállítottam, szent lábam kinyújtottam, szent kezem összetettem, szent szemem behuntam, szent vérem kiontottam, öt sebém kinyitottam. Ha nem fogjatok a jobb kezetekbe a kardot, balba pedig palcát, és menjetek a széles világra, hirdessétek, aki ezt elmondja pénteke hajnalba, szombaton, füstökkor, vasárnap, misekor, hét halálos bűne mellőzbe csajtva, és a mennyország kapuja ki lesz neki nyitva, amen.
2: Piros hajnal hasada, égi madár reppene, ó tekintsét a Máriát, hogy sírass a szent fiát, ó én uram teremtőm, aki ingem teremtett, szent lelkivel szeretett, szent érivel megpestett, fogadj hézad, Úristen, hogy mehessek el kerek égnek alaja, rogyogó csillagoknak felé, a jó Istenemnek dicséretére, amen.
3: Én kimenek, én ajtómon, feltekintek magas mennybe, ott látok egy marvan kőből koporsócskor, azon van egy fekete vankus, azon fekszik az áldott Jézus, paradicsomba csendítenek, egy cseppvér lecseppent, az angyalok oda mennek, felszedték, a kehelbe öntötték, Krisztus alájbe vitték, Krisztus asztalóra tették. Krisztus Urunk azt parancsolta, hogy aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, hét halálos bűnből kiszabadult.

fekete-piros leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári Malomárok és Telefonpalota közti Járda-szigetről az 1960-as, 70-es esztendőkbe, csütörtök és vasárnap délutánonként. Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután, amikor kimenős a lány. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Akár a kéz, a ökölbe kékül. Zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Kolozsvári telefonház, száz az ablak, egyen sincs rács, kibejár a világ rajta, de azt senki se láthatja. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amikor hangtalan másol. Sír a csizma, sír a szédítő tánctól. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat. Ha megnyerte, hadd vigye! Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Mintha tutajom, billegőm, járnák süllyedő háztetőn, alámerülő szigeten, úszó, koporsó födelen, fejük fölött neon ág, csupa világ a világ. Ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édes anyám, gondot miért nem viselsz reján? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én, a botfülű hallhatok, akiben kézzel, lábbal mutogatnak a dallamok. Föl-föl lobban egy-egy dallam, s mint a gyertya a húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik, fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Körbe-körbe, majd pörögve, majd verődve, le a földre, föl az égre, szembenézve, sose félre, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járjál? Honnan hoztál? Honnan-e mozdulat ország? Szétlőtt várak piacáról? Csűrfődjéről? Még a sátor vagy a jurta tüzemellő röptette föl a csípők, a csuklók, térdek katapultja? Vagy régebről? 20 000-ből? Még a nyelv előtti ködből teremti újra az ösztön, akár a szemek mandula metszését az anyaméj szent laboratóriuma? Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulat ország? S milyen titkos adóvevők fogják folyton sugározván az egyazon vér és velő hullámhosszán. Akár a kéz, a ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, s amit ha visszajátszol, koporsó, és megváltó jászol.

Farkas Laci meghalt. Napilapból. Farkas László, magyar proletár költő és író, 31. életévében Bécsben a Wiedenerspital ágyán emigrációja első esztendejében tüdővészben elpusztult. Reggel hegyi erdőket jártam a lánnyal, akit szeretek. Vasárnap volt. Vasárnap így megyünk el mindig és fölfelé, dologtalan. Hegyes kis vállát tartottam átkarolva. Járjon mellesen ilyenkor, alázó hét után. És lassan beszéltünk arról, hogy összeházasodunk. S hogy az a szomorú kisfiú szamárköhögős volt reggel a villamoson. Útra értünk ki, fagyosan fújt a szél. Megcsókolt, s mondta, a bal füle fázik, melegítsem, s én forrókat leheltem rá, mint a táltos. Aztán borzasra fázott verebek szálltak fölénk a fára, s hult ránk apró tüskékben zúzmara. Este felé fiatal elvtárssal ültem a kávéház közepén, s harcosan járt a szánk. Sok volt a vasárnapi vendég. Szomszédos asztalnál rendőrtiszt ült hozzánk szorulva. Papírt szedtem elő, ráírtam, vigyázz. Társam olvasta, bólintott, s összetépte. Apró öröm kuporgott bennünk, hogy észrevettük. Kinyitottam az újságot, és halkan mondtam, ahogy kardlap suhan a dobogó utcán, amikor torkokon duzzad a jaj még, mely később síkosan ugrik az égre. Farkas Laci meghalt. Nyáron mesélték, látták kopaszon. Börtönből szabadult, üdvözöl és Bécsbe emigrál. Most meghalt. Nem hiszem el, s lassan magyaráz a fodros szomorúság. 21 hónapot ült, és tüdőbajt kapott. Meghalt a Wiedenerspitalban. Szatmárról az anyját szerette volna Bécsbe látni, s kezét a homlokán. Most minden proletárok anyja fogja hideg fejét, közös anyánk, kezén őszinte illatokkal. Meghalt. Belőle fújásnyi por maradt, s egy krematórium kőkorsaján neve. Utána néhány vers, egy öreg asszony, s a harc, mely mi vagyunk, és amely eldől nem sokára, és akkor... Ma vasárnap volt. Esni akart a hó, de fagy fogta fönn, és nem esett. Szervusz!

Király László. Emlékmű. Balassi halott, nincs Isten, ki parancsolni tudna az ágyú golyónak, teste még ki se hűlt. Csokonai halott, a tüdőbaj villogtatja halhatatlan fegyvereit, teste még ki se hűlt. Petőfi halott, a kukoricás hideglelősen reszket a mítoszoktól, teste még ki se hűlt. Attila halott, megrázkódnak a vagonok mindig ugyanott, és nem érti senki, teste még ki se hűlt. És Radnóti halott, ne álljatok sorba, az életre kérlek, ne meneteljetek, teste még ki se hűlt. Miért néztek ránk ilyen furcsán? Mit láttok a fejünk fölött? Csak ülünk a kávéházakban, és beszélgetünk. Andrej Voznyeszenszky, Nem megy az írás. Bölöni Sándor fordítása. Válságot élek, csönd a lelkem. Barátom hajt, minden nap versort teremjen, de számomra se nap, se sor. Mezőim némán nyugszanak, az üzemeim mind kiégtek, és munkanélkül tátogat egy szörnyű ásítás, a lélek. A kritikusom cikkben keresett, és közölte, hogy az ő környezetében csak én élek válságot, jól lehet a legválságtalanabb rendet élem. Barátom, komoly, le nem kenyerezhető. Jó öltöny, de nem az ő termetére. Belül és kívül minden érthető, s a dal nem dallik mégse. Lesüllyedek a szerelembe, lokál zenére illegek. Ti ne süllyedjetek le. Én süllyedek. Volt vers, kemény akár a kés, vad jégkoronként sikított. Most már nem megy a rímelés, nem megy sehogy. A távolból a vándorbánat sóhajt egy idegen madárból. A darvak énekkarba járnak, a hattyú nem tud. Csak magában. Madaram, szürkém, sodró szélben ősz Vlagyimirodnak, mit sírsz szíved? E hangjegyeket én nem értem, lám, süllyedek. Az országban naponta 7 verses kötet lát napvilágot, én pedig veszett kutyaként a barátokat, városokat járom. Futok a megdermet erdőkbe, elnémult napkelték elé, hol a tavasz kettőbe törve hanyatlik titkon nyár felé. De hiszek abban, hogy a céhem 2511 költőnk az író szövetségben ír helyettem is verseket. Ők válságmentesek.

remeg az ajtófélfába vágott fejszenyél, s a forralt cujka gőzében némán ülnek a favágók, akár a rönkök, megindul valami sziszegő, hószilánkkal perselő, havasi szél. De huremeróma, de huremeróma, de átfut a termen füstös fellegeivel, s váratlanul kigyulladnak a nyelv savanyú vermeibe elásott szavak. De hóre, me, róma, de hóre. Arcokra vénült várakozások, fogakra kövesedett követelések, s kigyulladnak a baj, akár a haj pállott kazlai. Végre! De hóre, me, róma, de hóre, me. Lassan szenesednek az arcok. Az élő hús sistergő szaga terjeng. Az őszinteség krematóriuma ez. Kimerednek belőle a csontok. De hó reme ró ma. De hó reme ró. Odakűn komondor éj. És csönd van. Csak Isten háziállatai vonítanak. A kutyák. Megkucorodva, szűkölve nézik, hogy az ajtófélfából félelmetes lassan kiolvad a fejszeél. Dehóre me róma, dehóre me róma, dehóre me róma, ürügyek fogytán, aki jajgat, adj néki olyan hatalmat, hogy bűneivel fölhurozva álljon cimbalomként e mennyország bálon, s ugasson fel belőle a kín gyomorsabb marta csöndünk artézi kutyain, s nyirokba hulló térdei alatt kövér giliszták, szabóbogarak zsibongják, aj, hogy micsoda világ, micsoda oltár, micsoda út, ami előtt most térdre hult, a nyálkás csönd is ő legyen, ha töpreng új ürügyeken, s omoljon rá nyersen e vad, havasi emberforgatag, mely becsapottan is zúgni mer, villogni kék fényeivel, átvágva tűzön és havon, ürügyek fogytán, szabadon! Fogytán, szabadon, szabadon, szabadon. Ásnak. Barak lakónak jöttek e meg-megingó földre. Nehezéknek. A talicskát a tejútról hozták. Kubikolnak, mintha más bolygóra hánynák ezt a földet. Bőrükön kicsap a tengerek messzi sós szaga. Markukra álljunk. Könyörög a szerszám. Mikor megyünk haza? Csak kis népek fia ás így, mintha magába ásna. Lapától, mintha szemetet magából. És a csákány úgy suhogtatja, mintha idegre, észre, titkos és pontos emlékezésre rakódott ércek, lehúzó kötések szétroncsolása lenne a dolga. Csak kis népek fia néz így, árva, 10 ujjarácsa mögül a világra, s nem zabál, ha éhes, nem eszik. Az élelmet magához veszi. Paradicsomos haldoboza alján a fények is nagy-nagy óceánt jelentenek neki. És pusztíthatatlan. Pusztíthatatlan. Ki a tengert bírja. A végelgyengülésben is csak adni tud. Ki a mindenséget őrzi, nem csak hívja. Kihez bögrével jár tejért, a tejút. Ki e szélverésbe már-már beleájul, de tartja magát. Teszi, ami kell. Akin a tél, a nyár, az ősz csak ámul, s bűvölgeti, de nem, nem keveri el. Azt tudhat így, derékig földben állva, lefegyverzőn csak adni, ásni.
áldani. S nagy, szelid szemmel nézni a világra. Lipovánok, atyám fiai. Szabadon, ürügyek voltál. Szabadon, kancák, kancák, szeged sörényű bambák, ti rogyan térdűek, tomporra hult bikák, rózsás kis malacok, tinók és tehenek, katángon, abrakon, légykoszorús ünők, csak bólogassatok, s kutyák, kutyák a holdra hülyebek, vonítsatok, a gazda fél, nem alhatik, a gazda fél, nem alhatik! Pamukpuha macskák és almaszagú egerek, vinnyogjátok körül szétzüllött álmait, skosok, berbécsek, ájtatos juhok, harmadfűnőtt szelid önkéntesek, ostort csördítek, lószörből forrott ostort az alázat felett! Fölzúg a pajta, s egymás véknyában marva a nyárba kitör, millió emberarcba öltözött emlős az emlősök között. Elkeveredtünk ismét az állatokkal, és feléd nyújtott tenyerünket a zápor szögeivel vered át, uram, és mérgezettek a te zivataraid, és a te látogatásaid kénnel és kánforral valók. Állunk ideszegezve hideg szögeidtől, állunk két lábra ágaskodva, állunk dicséretedre, és hurkásan csurognak alá tekintetünk ablakain a te vizeid, és alázuhognak gyermekkorunk könyörgő rétjeire, csöngős csikóira, göndör bárányaira, szelíd füveire, arany almáira. Ha férfikort ígértél, uram, az ifjúságot miért mosod belőlünk el? Ázott kutyák melege bűzét, szegénység szagát ránk miért küldöd? Állunk ideszegezve a te szögeidtől, pogány düheidtől, s zengve a te dicséretedet, iszappal fordul ki szánkból az étel. Ajak közül a vízzel telt pohár. Ropog a kert, a bokrokat forgatja már a sárga lé. Mohón a hídlásba harap, zúdul a csűrkapom elé. Fölkapja illés szekerjét sarjustól, s fölpuffadt lovak, döglött malacok ázaléknaszádja nő az ár alatt. Főzőtök bálnák, paprikák törik a házat, rengetik, lemarják jobbágykék falát, a pince torkig megtelik. Nézi a székely. Könny csurog bajszára, reszket, úgy kacag. Igyed, uram, vigyed, uram, a házat is, vigyed, ami még itt maradt, vigyed az asszonyt, kölyköket, a böjtöket, az éjszakát, vigyed a gólyafészkeket, lássunk világot! Legalább. Dühöng az ár, s az ég alól rongyfalvak úsznak mennybe fel. A bárka késik valahol. A bárka késik valahol. A víz csak énekel, a víz csak énekel, a víz csak énekel! A vására vitt bőrnek ára, ára is van! Nem huncut benne róka sem menyét! A cimborákat nyúzom álmaimban. Te miért hallgatsz? Te miért? Te miért? A vására vitt bőrnek ára! Ára is van! Nem huncut benne róka sem menyét! A cimborákat nyúzom álmaimban. Te miért hallgatsz? Te miért? Te miért?

A kerti törpe figyeli a házat. Füleli elelhaló hangjait. Félek, hogy készül már a magyarázat, amivel eltüntet majd megint valakit. A kerti törpét ide ti hoztátok. Őrizni Bazsarózsát, Rezgő Rezedát. Arról volt szó, csak őrzi e világot. És persze nagyon meghúzza magát. A kerti törpe figyeli a házat. Les fölsétál az ablakom alatt. Egy intésére százak somfordálnak elő, és körbefog e hitvány törpehad, e hitvány törpehad. Kicsavartátok karjaimat, elültettétek őket az elizjumi mezőkön, őszpecsenyét süttök, cigánylányt öleltek árnya alatt, s csurog a veresbor szájátok sarkán, ahogy röhögve nézitek, fügért mutat fölöttetek susogó ujjaim lombja. Lábam, a térdből nem hajlíthatót, földbe ástátok térdig, a legmélyebb alázattal ontja terményeit a föld, el nem bogározhatok én sem, lám, két legyet is ütöttetek egy csapással, dobhártyám a dobra feszítették jól fésült fiaitok, Bartók kékre rugdosott hullája is belerándul, ha verik. Szolgálataim a kényszerűek körültatognak benneteket, egyenként őszülő hajszálaimból árvalányhajcsokrot köthettek vadászkalapok. Vadászkalapotokba. De nézzétek el tekintetemnek. Nem tudok parancsolni, én sem. Kisugárzik a mezőkre, ébreszti, fölveri az alúvókat, karjaimra rászól, vissza a helyetekre, ölelni, ölni, verekedni, ez a ti dolgotok. A térdik földből ő ás ki, járj torony iránt mindétig, mondja, s dobhártyám a szívdobogás ritmusát veszi fel ismét. Félek, lázadásnak veszitek tőlem, pedig szolgálataim teljesítése közben ér el a halál, vasul bőrömre a nyirok. Orra bukva az avaron forogva mennyköves határon az ember mondja magáét, mint akit nem vertek még szájon, mint aki lélegzetet is e földgyomrából vesz már kövek köhögnek tüdején nyelvére agyagos sártapat, hogy érezze, ne csupán látva lássa a földet, honnan vétetett a fölföld támadásra. Orra bukva az avaron, és menni tovább mégis, ébreszteni a nagyra nőtt, de alvó jegenyét is, nem hagyni, hogy a fenyvesek zöldtükkel beférceljék mindazt, mi mítosztalan már. De lelki ismeret. Még orra bukva az avaron, a veszélyt megkeresni. Derékig csonterdőben is csak menni, egyre menni, mint kire országló erőt, s egy ilyen földet szaptak, hogy óvja lélegzetenként e keserves hatalmat. Öntve az ég kék gálicszal, meszelik a hadak útját. Ezüst havak, porka havak! Valahogy még tisztán tartják. Szederind a sír a hóban, búvó gyomoridege a télnek. A keleti Kárpátokból besöprik a remetéket. Én még rakom, tessék, lássék, nem pásztor tűz, csak a nyájak hiszik annak, amíg semmi lángja körül körbejárnak. Én még rakom, a hadisten belé alszik, mélyen ásít. De ha én is elaludnék, ránk küldné a fagy kutyáit. Hosszú évek óta minden betűm elmosódó mosoly és könnycsepp a szülőföld álhatatos orcáján, mert faggatóként és kifaggatottként józan szimbiózisban élek vele. A nagy ajtó sarkánál ott sorakoznak mindétig készenlétben, örökkön megszólíthatóan érte élő szavaim, anyja szoknyájánál, anyja ölében, anyja lakomáján, anyja betegágyánál és sírjánál a temérdek gyerek, s szólnak nyílt tekintettel, összeszorított ajakkal. Szólanának bensőségesen és szemérmesen, miként édesanyjáról, szerelméről beszél az ember, figyelvén szomorún, slótbőröző háttal a legszentebb érzelmek fosztogatóira. A melkas veregetőkre és demagóg motyogókra, kik anyaföldjük hüledező melegénél pecsenyét sütnek,
arcukat egy miattuk szégyenkező nép orcájának pirjával pirosítják. Míg húsos fazékra dülled a mamák szemefénye fényesítette szemvogaruk, figyelvén harsogokra és hersegetőkre, áll igazságokat felkérő cökre. Éljenek bárhol a világon, itt, a könyökön mellett, vagy az óperenciákon is túl, melyről anyák meséi szólnak, s mely mesék belengik ide cövekelő álmaimat, s válnak édes, keserű édes dologadó valósággá, figyelmeztetővé, eligazítóvá. Hisz romániai magyar író volnék, s romániai magyar író több mint 30 esztendeje már, hogy nem hagyta el hűtlenül hazáját. Romániai magyar író volnék, s romániai magyar író több mint 50 esztendeje nem hagyta el hűtlenül az ő népét. E szülőföld mámorral, s az iránta való szerelem történeti tudatával hordoztam meg a közelmúltban verseimet Nyugat-Európa 5 és Észak-Amerika 17 városában, s nagyon nagy hatalma kell legyen az én földemnek, hiszen egyetlen egyszer sem ajánlottak marasztaló fehérebb kenyeret az én verseimért, melyek szerény megítélésem szerint e föld s e nép lelkéből lelkeztek. Szülőföldem, otthonom. Néha meleg derékaijjal kínál, fogvacogtató hideggel is olykor. Ilyenkor fölibém húzom takaróul a sok ezer éves európai kultúra egét. Fut a vonat, vélem loppas, az árdéli tele, holddal gurul, anyám rossz kenyere, borpirosra kerekedve, utánunk a tűzszikrákat, apám szórja ceruzámat, hegyzi éppen halbicskával, világítsunk a világgal, játszink szemű kis leányom, kintázik, ahol...

0: fáradtság. Az eső függönyein át a század vak arcát matarassza, ormótlan sáros lábbal Mozart bölcsőjét rugdossa, bőgjön! Mindennek nekiütődöm, pedig csak menni szeretnék. Szépen, esőbe, fütyörészve, s a felvert sártól sírnak a porcelánházak. Pecézni a lombot, hogy ne venni észre, s könyökömmel leverem a dombról a várat, a tornyot, porlik, ha dúdolok a minden dalnokok szobra. Ázott, hazasóvárgó árnyam, csak a holdra vetül rólad 20. század. Pedig most otthon, mély befogadón, békésen gőzölög a turma, hogy gyapjasadik feszítve karám falát. A népvándorlás első évezredének végére jutva, nem álmodok már magamnak máshol hazát, csak ott, hol testvér is marjamba mar, nem csak barát, hol barbár legelőjén szagos füvet harap a nép, bűze melegít, s csülökre kél a civilizáció morzsáért. Ácsorgok Európa tágra nyílt ablakai alatt, hatalmas húzat kél, hazafújja rólam a holdfényt!
1: Mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább?
0: Van egy tenyérnyi. Három tenyérnyi. Tenyérnyi hely a szívem alatt. Tereli ide a szél, veri ide a szél a lombot, sát és hüvet, dübögő állatokat, kérődző barmok, sárgafoga, örvénydik, hersint, holdra vacog, millió lelkes kicsi állat bőrén csördülnek gyöngyostorok, ide döndül a zápor, a villám ide csap le, s örvénylő kerékagyak itt tekerik föl, itt örlik porrá fűzizegésű álmaimat, mint a tej fut ki a völgyből a jóság, a bűn alkohollánggal kékesen ég. Miért állnak körbe, egyenruhásan, félelmesen a jegenyék? Árnyuk ezüstös karcsuhogás, ringásuk pengevézna, mint ökrök fogai közt a rugdalódzó széna él, fél, vergődik, s a rángóföldből kimered az ember. Istenek kínálják tökkel, faeperrel, s nincs futamodás, körben a jegenyék, szárnya sincs a szélnek, fölhúzva, mint fazékban az óra, a mélyben élnek, akik élnek. Szívem alatt a villám, itt az gyújt tüzet, és más út nincs. Csak föl, mint üstalol a füst, csak föl, mint a füst, mint a füst, mint a füst. Időnként aszmás tüdőből az ének. Fölszikráznak a folytott köhögések. Tompán és halkan, mintha csecsemők boxolnák csak az öblös levegőt, mintha zokniban angyal lábnyom sétálgatna a dobhártyánkon, vagy tán kihűlő földünkben a holtak hűltek meg így, és most krákognak, dohognak. Mélyről jövőn hatalmasul el a lárma. Talán ragálykor pusztít. Tán egy kór ragája. Köhögünk kétségbe esetten, összepréselt ajakkal, némán. Köhögünk vigyázba meretten, köhögünk fegyelmezetten. Ó, csak az ember szeme fehérje, ne villogna, ha ki látja, hallja, bántás ne érje. Köhögünk, és rázkodástól már azt sem látni, hogy hatalmas dómok omolnak bennünk, s katedrálisok. Hogy pusztulóban is az ember utolszor eladja magát, és vására sem bőrét viszi, hanem csak Júdás mosolyát. Köhögünk, és a távol nyírkos folyosóin már öblöget a mély, és nyálkás csillagokként köhögi föl a gyöngyöket. Vízhangzó rázkodással lassun kunkorodik föl élő hold, vércsik budjan a mosoly sarkán, talán a Nílus? Talán az olt? Havazás lennék lengőn áldó, gyűrött arcokra földre szálló, vigasztaló nagy csöndes ének, lélegzete a mindenségnek, havazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, vigasztaló nagy, csöndes ének, lélegzete a mindenségnek, havazás lennék, mintha volna kedvem és pénzem annyi hóra, mellyel emberi hitványbőrben havazhat egész esztendőben, lassan, mint akit nem is kérnek, lennék föld felett lengő ének, egy szál ingben is elringatnám, elmúlásommal sem ríkatnám, lennék mindenség ingecskéje, öltözködnék a szegénységre, ne üssön át az éjszakákon vacogó lélek, fázó álomhavazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, csitítgató is, otthol láz van, méltóságos a pusztulásban, méltóságos a pusztulásban. Ülve tivornyán, józan férfikor jobbján, csömörös lakomákon, szomorú fejem csak szegem föl, emelem ki a ködből, míg dőzsöl az Isten. S álmoknak bőre is marjul, bévül az alvó gyermekkor, belekékül, ha szivárvány ujjal veri a ritmust, dobol koponyán, hátgerincen. Ülve tivornyán, csömörös lakomákon, jelentem, amit gyulladt, alvatlan szemmel látok, a csodák csodája csöndben belőlünk elszivárog. Tűnik halkan, mint szél a húzatban. Szivárog láthatatlan, mint megdobott madarak tollai köz serkedező vér. Elillan, eláruklik, stündöklik száz alakban. Nem állja útját kő, se költemény. S míg szegem szomorú fejem föl, jonhomat mossa, nyaldossa sóim, fenséget kiold, sodor lázat, szent tartalmaimból kiforgat, mossa nyelv alól az ezeréves barlangfényű szókat, s a megtartó illő igéket, mint savafémet hűs égéssel kikezdi, nem kapkodok, nem kapkodok. Legyen hát úr a szivárgás, tapaszt se jöjjön résre

hol szivárgás kél, s elered. Sürgetek sajgó igéket, lázítok velőt, verőereket, s mi belőlünk loppal illan el, már újra termelik működő álmaink és szorgos szerveink. Fogyunk, növünk. Fogyunk, növünk. De vagyunk. Részt veszünk e lakomán. S jelöljék bár májfoltok a testem. Lélegzünk, élünk, ím csodák csodáját újra és újra megjelentem. Havazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, csitítgató is, otthol láz van, méltóságos a pusztulásban. Havaztam volna magam is, de lám, hogy megerett. Hatalmas, vadpelyhekben hull a hó a szülőföld felett. Térdig, derékig, torkig ér, suttogva folytogat, parázna habzás lepi el a toronygombokat, s már égig érő hóban a táj. Moccanatlanul e nagy pólyában a lét hallgatni tanul. Kaszák és kések éle mennyboltig bebugyolálva, fuldoklon fordul fehérbe a falvak szuszogása, nem koccan kő a kőhöz, hótömte szájjal szól, aki beszél, s nagy havak gyomrában az értelem békésen elüldögél. Alagutakat, alagutakat a hóban, milliomnyi egymást kereső utat, itt a szívdobogás is havat olvaszt, s álmok keringnek az öröm és kín eltömíthetetlen járatain. Városok, falvak szívhangja hallik, kásásodik a tél tömött fehérje. Okos szenvedély, kétkedő hit, okos szenvedély, kétkedő hit. Működtessétek egymást kereső tekinteteink lézereit, alagutakat a hóban! Hűszándék, mozdulat, törékeny álom, didergő elme! Ne éljen a hóhúsában örökre elkeverve! S ha majd e mennyei vatta szánkból kifordul, s nem a fagybandái zenélnek, viduljon taposó táncra a láb, olvasszon világnagy terneket körénk, ének.

Kis testamentum. Vagy álom, vagy film, vagy csak a romlás emlékezetéből őrzök én már olyan képeket is, melyek ismétlődnek, nem velem estek. Milyen irányba indulnak ágazni-bogazni, mint a fák, az öröklött molekulákban felcsavart metaforák. Hogyha még egyszer öreg lehetnék, nem ingatna meg többé semmilyen tavasz csábítása, nem szenvednék tehát, és nem veszítenék annyi időt. Nem győzhet a világ csak önmaga annyiszor ragyogva megsejtett s meg is mutatott igazi életével. Nem téved végül, csak elmúlik lendre oly sokszor az ember. Honnan is vehettünk annyi magánidőt, mely elég lett volna a teljesség eszméletére? Özvegyi ABC-t hagyok én is a honra, és kezdetnek mindig minden újra elég lesz. Az első hó éjszakáján. Mert mindig készülök meglepni évről évre, mikor is virradunk a mély, a tiszta télre. Valahol van egy táj, valahol látható lesz, amint a legutolsó

Utolsó esőből első hó lesz, lehúl egy laplevél, röptében már a másik, libegnek összesen a teljes lombhullásig. Az idő ősze jön egy lelki Ázsiából, s akkor könyvtáraink szállnak le majd a fáról, mivel tovább a szó sem ad hatalmat, s az eső halkan veri a világirodalmat. Őszi erdők. Megőriztem a könyvet, s szilánkjain ülök, még elvadultan, mert valahányszor az írás folytonossága kibomlik, elviszi a szél, ágakra akadt betűk lobognak, integetnek a naplementébe borult láthatárig, mint ez az őszi erdő. Ülök szülőföldem becsukott fedelén, hogy ne engedjem újra elszabadulni, ami még megmaradt a bölcsességből. Szerelmes vagyok a vagyonomba, élek. A hely. Valami régi harc a dombok alján, valami régi tompa látomás, valami küld. Ha elmennék helyemről, enged az idő, és visszajönne más. Valami múló lelkifurdalásból úgy értettem, hogy korai vagyok, hogy elsietett vad történelemben nem élték végig feladatuk napját a leszerződött igazán nagyok. És nézem, ahogy elviszi a zápor a túltavaszi mozgás szekerén az utoljára felsorakozókat, s ma lesz megint, és megmaradok én. Ég, föld, madarak. Decemberben, ha nincs hó a határon, kék ég alatt messze zsong a csattanás, szorult szívvel surran el a verébraj, meghasad a hideg, és a delelő olvat nap a hasadékán becsorog, lefolyik a dombok alján völgyekig, kopott tarlók, szántók, mezők beisszák. Decemberben, ha nincs hó a határon, vékony vérű vizeken az ég a jég, forrás torkán nem dagadt meg még a fagy, kövek színén langyos lesz a tisztaság, fűzek fölé visszaleng valami nyár, s a károgó szomjas szürke varjak is eltűnődnek hótalan idők felől. Decemberben, ha nincs hó a határon, hullámhátú távolságok vizein árnyékokat vonszoló lágy fellegek mennek el, s az ingó indák idegét tépdesik a boldogságos cinegék. Csivittyeik kis nappali csillagok, s kis karmuk az idő csúszó szőnyegét markolássza tartani, minek a tél. Berzsenyi. Lehult az első idei köd a földre. Ceruzán feldőlt tornya kiáll belőle. Az írás útja feketél a tájig, arc ablakán nézek ki a halálig. Ki van velem, mikor a víradatban a kert ágyán is hófehér a paplan? Akivel nem lennék egyedül, nem akarta, akivel félek, most is rám takarta. Vezérveszély, a többinél veszélyebb. Boldog az úton közeledő lélek, akit csak szél, csak éles eső kerget, nem esze ás élete alá vermet, nem arc ablakán néz ki a matájra, ahol éjjel-nappal kötelesség várja, és nem magától, nem magáért bírva egy örök lecke füzeteit írja. Szülőföldem. Megszépült régi rétek, egykori ifjúságunk kertjei. Miért nem kiáltom oda mai gyermekeknek, hogy vigyázzatok, itt minden az enyém volt. A nyár újra láthatatlanul fényképezi az életet, gond dübörög és cementpor gomolyog, a folyó térdik hidegben lengeti a fürdőzők óriás tulipányait. Szépséges, ismerős kert a házunk mögött az egész világ, csak valamivel csendesebben járok már benne, hónom alatt a kisenyitott könyv, lelkemben annyi emlék, vigyázok rájuk. Haydn. Négy termen átviláglik a bejárat. A futószőnyeg odas visszafut, piros agár a lépteire támad, így siet mindig, mikor elaludt. Csak tettető is, tudja, van bocsánat. A szőnyegen érkezik, meghajol. Én, aki látom, öreg hölgy vagy állat, épp most bújtam elő az ágy alól. Megtorpan, rossz jel, hogy nem várja senki. S amíg az inas benne bejelenti, egy terakotta kandalónak dől.
de kínos perc. Az utókor meg hallgat. Pedig hogy visszaadná a nyugalmat egy mondat? Mester, fél valakitől? Hajnalig, halálig. Nem szintézisre, folytatásra vágyom. Így hajnalig foroghatok az ágyon, még életben, ha megszűnhetnék élni, legyen időm a múltba visszatérni, elüldögélni újra ott a kertben, ahol egy gyermek délutánt hevertem, eléldegélni minden hallomással, mely bíztató és melyet mindig más hal, felélni mégis, ami már mögöttem a rohanásban ott maradt törötten, amit ígért és meg is adott volna, ha kétszer ennyit tartana, e torna, hogy hiányérzett sánta szívverések ne gúnyolhassanak, hogy úgy is kések, amit a lét csak félig készen vett el, adhassam tiszta lelki ismerettel, mert így hiába nincs halálig álom. Nem folytatásra, szintézisre vágyunk.

0: Sírfelirat. Megtettem mindent, amit megtehettem. Kinek tartoztam, mindent megfizettem. Elengedem mindenki tartozását. Felejtsd el arcom romló földi mását.
1: Legyen áldott. Legyen áldott a bánatosan forgó, kevés jót adó világ, s benne az apró emberhangyák nyüzsgő céljaikkal. A folyókban legyen sok a hal, az erdőkben a vad, s találják meg mások helyettem az élet békességét. Legyenek áldottak a nők, akik a szemembe kacagtak, mézes legyen minden csókjuk, legyenek szép gyermekeik. S legyenek áldottak a szöszke fiúk, kik márciusi fényzuhogóban valami elhagyott mezőn csontjaimmal

1946-ban hazatértem Magyarországra, és mindjárt azzal kezdtem, hogy egy verset írtam a Határon címmel. A Határon. Busszal jöttünk Pozsonyból. A rossz úton keresztbe fatörzs feküdt a sárban. Az új határt jelezte. Kiszálltunk karcsú nyírfák közé a könnyű ködben. Örüljek, sírjak, féljek, amiért hazajöttem. Kezem jeges volt, s vibrált, az arcom lázban égett, olcsó boldogság vár rám, avagy a sors haragja. Rongyos honvéd mutatta, menjünk be a barakba. Elől mi ketten álltunk, szemközt egy konyhaasztal mögött szovjet őrmester, lyukacsos, puffat arccal. Úgy tett, mintha nem venné 36-unkat észre. Előtte Ciril újság. Nem olvasta, csak nézte. 20 perc telt el. Krákogtam. Ne ingerelt fel, Gyurka, sukták. A ruszki végül fél combja alá dugta hírlapját, s felpillantott Valira. Szép burzsújka. Kiáltotta vidáman, és egész jó magyarsággal a fagyos hallgatásban. Majdnem, hogy megsajnáltam, s a két passzust eléje helyeztem. Washingtonba kaptuk, szívet vidító kis ünnep keretében az új magyar követtől. 2 hónapja volt éppen. Az orosz altiszt húsos szemhéja pupillája mellé borult, miközben nagy lassan megvizsgálta, majd fiókjába csapta az útleveleinket. Azonnal adja vissza. Fölényesen legyintett, nyugalom. Egyelőre elvettük. Pesten kérjék majd vissza, ha leülte a börtönbüntetését. Börtönbe küld, nevettem, ezt nem vártam magától. De addig is hadd halljam, milyen bűnnel vádol. Felemelte az ujját, mint ki rossz fiút dorgál. Dutyiba megy, mert Hitler katonáival szolgált. Az USA katonája voltam, s remegni kezdtem mérgemben, nem harcoltam a náci hadseregben. Amerikai? Náci? A kettő nékünk mindegy. Mehetnek, mondta, s már a következőnek intett. 3 évvel később kimentem a kerepesi temetőbe, hogy megnézem, milyen egy nagy temetés. Rudas Lászlót temették. Egy bizánci teológus temetésére. A bokrok közt egy raj detektív cirkál, géppisztolyjal 20 rendőr áll amott, svédik, mit is? A handhányást a sírnál, s a rendőrállamat. Kordon 2 van, egy belső s egy külső. Ben moszkoviták, párt, sajtó, külügy, halk duruzsolás, ez is pofafürdő, a hulla csak ürügy. Kívül spontán tömeg, melyet kötéllel s teheralton hoztak a sírra fel a nagy halotthoz. Ott spicli szögdécsel, s a lógóst írja fel. A nagy halott. Moszkvában élt 20 évig, ettől lett így nagy, nagy étkülegény. Egyébként 5 pártkongresszust ült végig, s élt túl e fenomén. Ragaszkodott is a párt lineához, s ha e lineával néha jót sóztak farára, úgy önkritikázott akár egy filozóf, mert filozófusnak hívták. E székbe a párt ültette, mert Sztálint s Lenint tovább higítva így meg úgy idézte előírás szerint. S ha vonalat s előírást cseréltek, szemétbe dobták minden dolgait. Se baj, a könyv, mit tegnap írt, érvényben marad még holnapig. Egyébként álszent volt, gyávos, kegyetlen, azon rugott, ki ott maradt alul, de előírt hátuljakból egyet sem hagyott nyalatlanul. Mit gondolt valóban, nem került színre. Barátokat nem tartott soha, hű, magához és pártjához így volt, íme, kor, ember és a mű. De már hozzák is. Révai beszámol a boldogultról vélnéd,
egy femét. A heti bel- és külpolitikáról, hogy Truman mi szemét, hogy a harcban nyugat bölcsei ellen a párt viszi elől a lobogó csetéren munkálkodott párthű szellem, míg élt e filozóf. A szónok kész. A hallgatókba holmi tapsvágy csikland. Taps nélkül szinte fáj, majd szétfutnak. Ezt már tudják, tapsolni és taposni muszáj. Magam maradtam a Kossuth emléknél, de szívem a torkomban kelepel. Ha e bandát, Isten meccs, túl nem élném, még így temetnek el. Ne hagyjatok, síromra fel, barátok, mondjatok ott valami emberit, hogy tört borsa lettem a kelvirágot, vajjal a tengerit, hogy mórul szoktam álmomban beszélni, hogy szerény voltam, művelt és buta, ne hagyjatok kínomban veselényi, Füsi, Íj és Gyula. S ha eltemettek, és aztán betértek egy kocsmába, s nem értve az okát, nagy hirtelen s mohón rólam beszéltek éjfélig vagy tovább, ha egyszerre egy szó, egy szín hiányzik belőletek, s nem tudjátok hogyan, úgy életem nem volt, mint e bizánci bölcsé haszontalan. 1950-ben letartóztattak, koholt vádak alapján, miután 3 hónapig tartottak az Andrássy út 60 pincéjébe, először a kistarcsai internálótáborba, és aztán a recski fogolytáborba vittek, ahol évekig dolgoztam úgynevezett kényszermunkán. Az Andrássy út 60 börtönében, az Ávó pincéjében 1950. október 6-án írtam a következő verset. Írtam, szóval ez azt jelenti, hogy fejbe csináltam, mert hiszen se papírunk, se tollunk nem volt, és írásra nem volt módunk. Október 6. A vesztőhelyre sáros út vitt, és kikerítsek kékjei. 100 év, s meghaltam volna úgyis, vigasztalódott Vécsei. Láner György sírt, s a földre nézett, Damjanic szekéren feküdt, Leiningen felmentő honvédek árnyát kereste mindenütt. S a táj olyan volt, mint a pácán, tarlók, fák vérző foltjai, és ők tarkán, libegve háttán, elhulló búszép tollai. Aradon így. A pesti téren is ütötték a dobokat, de ő nem félt, csak arca széle vetett rózsálló lobokat. Mosolygott, mit bánta, hogy vége, Branyiszkónál nevét az égre karcolta kardja a híres. Ez volt Dembinszky hadsegéde, Abankur Károly ezredes. És mi elfeledtük. A miniszter, bár hívták, maradt egyedül. Az Aldunán szólt mély a gázló, svén ember már nem menekül, leszek Bitófán harci zászló, ha sorsom ezt így rótta ki, s ha bár magyar volt Csáni László, úgy halt meg, mint egy római. A többit, mintha friss, mély sebből fröccsen szét érdes cseppű vér, Kufsteinba, Grácba, Józsefstadtba, Olmützbe vitte a szekér. 21 odvas pincejukban, nehéz bilincsben, pipájukkal egyensúlyozták magukat. Így éltek, sakkoztak, dobogtak, és elmélkedtek, jó urak. Kegyelmet vártak, s forradalmat, áldották, s átkozták a hont, és írtak vert hadakra verset, tábornok Bemre disztihont. Volt, aki bírta, más kivénhet, olyik megőrült, de az élet sodrából mind-mind kiesett. Kint szöszke osztrák hadnagyoktól gömbölyödtek a hitvesek, s az ország rothadt. A rabságot mindjárt megszokta, s elfeküdt a földön, mint télvízkor vágott, rózsás rügyekkel telebik. E rügyből egy se bontott zászlót,
a nagy tavaszi láz heve kilobbant múló szalmalánk volt, vagy elköltözött másfele Londonba, New Yorkba, Turinba, és hűs lidércként messze táncolt. 100 év, és a magyar börtönéjjel nem változott 100 év alatt. 100 év. És az első fordulóra ébredtetek, és lassan róva a lépést, méláztatok róla, mit hozott világos arad, 100 év, hűséges inga óra, én folytatom járástokat, mások járják lépésetek, s míg árnyékunk a kőpadlóra hull hány nap, hét és hónap óta, s kihúnyunk pisla mécsesek, sok szép magyar fej, Hervat Rózsa, Lunovics Barsi, Berde Mózsa, árnyatok felénk integett.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Csokonai Vitéz Mihály, Zarándok.
1: Lelkesen óhajtál Fanni, hogy neki valahára bárcsak lennének gyermeke. Elment túl Piréné hóval telt határán, áldozatot tenni Szent Jakabótán. Azután megmászván az áltes bérceit, köszöntötte Péter és Pál viszont. És majd elhaladván öblét Ádrián, Lorétomban gyertyát szentelt Márián. Az Édom tengere felé azután tért, s ottan idvezítőn koporsójához ért, sőt, ájtatos lelke meg nem elég ülvén, utazott pusztákon, tevepúpra ülvén, a vad arabsokon keresztül Sínáig ment a Szent Katalin hegye szikláján. Sok zarándokság, kérded, mit használ? Hazamennél, három gyermeket talál.
0: Petőfi Sándor, ivás közben.

0: Arthur Rimbaud, Kóborlásai. Mentene, két öklő, két rongyáról az üzemben. A köpeny vállam már eszmélyesz. Szolgálsz, menvén az ég alatt. S nem álmodott még hely, szerelmet senki szemben. Féltett nadrágomon nagy lyuk égeskedett. Kicsiny hüvelyk matyi, rímet vergetve léptem, s mélám, szállásra a nagy medve várt az égen. Csillaghat döngicsélt lágyan fejem felett. Hallgattam zümzümük, s egy árok volt az ágyam, szeptember estjén, s a homlokomra lágyan, mint frissítő ital est harmad csöpje volt. Rímeltem, s még a fák között vad árny hajolt át. Térdemre dőltem, és sebzett cipőm zsinórját. Pengedtem egyre csak, mint lantom mélangot.
1: A részek hajó. Hogy jöttem lefelé,

Mentem, két öklöm, két rongyáró a zsebemben. A köpeny vállamon már eszmévé szakadt. Szolgáltalak múzsám menvén az ég alatt, és nem álmodott még hely szerelmet senki szemben. Féltett nadrágomon nagy jupékeskedett. Kicsiny hüveg, matyi, rímet pergetve léptem, s mélán. Szállásra a nagy medve várt az éppen. Csillag haddöngicsért lágyam fejem felett. Hallgattam zümzümük, s egy árok volt az ágyam szeptember estjei, s a homlokomra lágyam, mint frissítő ital, est harmad csöpje volt. Rémeltem, s míg a fák között vadárny hajolt át, térdemre dőltem, és sebzett cipőm zsinórját pengettem egyre csak, mint lanton mél a húrt. Esti imádság.

0: magányos éjszakai csavargás. A rendes kávéházból jöttem ki késő éjjel. Az ajtóban megálltam, mély lélegzetet vettem, felgyűrtem a kabátom gallériát, széjjel néztem. Jól esett a hűvösség, és jól esett szememnek az utcai lámpák hű intése, és felettem a csill, ennek mindig örülök. Elfelejtettem, kit közt ültem, és mit beszéltem, és milyen volt a sok nő a gőzölgő kávéházban, kiknek sorba megnéztem kezét, ruháját, arcát. Van úgy, hogy nem bírok már az emberekre nézni, hangjuk sérti a fülem, a test szín fáj szememnek, s lelketlen szemgolyóik járása összeborzott. Elkezdtem menni. Kesztyűm felhúztam a kezemre, s néztem ujjaim táncát. Nem tudtam, hova menjek. Mentem, mert csöndes éj volt, és jól esett a járás. Mentem, mert vitt a járda a tág András. Lassan mellém húzódtak, s múltak a barna házak, nem is sétáltam. Mentem, de nem tehettem róla. Mentem, mint egy darab léc, itt a csendes folyó visz, mint a kék lénia, mely elszáll, mikor pipáznak, mint az egy húron húzott, hosszú, hal, hegedű hang. Egy ház előtt eszembe jutott, hogy laknak benne, külön famíliák, meg szobaurak, cselédek, mind levetkőztek, szemök behunyták és alusztak. Ember meg asszony hál, két egymás mellé tolt ágyon. Jámbor szabály szerint, ó, mert azt cifrázni vétek, egymásban két haláztak, csak valam gyárt az óra. Azután sóhajtottak, és két felé fordultak, maguk alá gyűrték félkarjuk, felhúzták lábuk, elaludtak. A fejök van legmesszebb egymás. Reggel fölkelnek. Hűtés, dörgés és rendetlenség. Az ember járkál, áll és megnézi ráncos ágyuk, aztán az órát, sebben-lobbal elmegy hazudról. A hivatalba megy, vagy a törvényszékre megy fel, vagy a bőrzére fut, vagy elindítja a boltját, soha el nem meséli, mit álmodott az éjjel. Egy narancssáros héja került aztán utamba. Cipőim jobbra-balra futtatták, húzták, tolták, míg megvontam, s lerúgtam a járdáról örökre. A fejem fölemeltem, s a hűvös égbe néztem, de semmit sem gondoltam az égről, csak felnéztem, mint a legelő lyuk, ha a szik földet elunta. Néztem fel, görbén jártam, falaknak ütődtem, csuroltam egy lámpát is, nem vigyáztam azért sem, és szívemet meglepte az olvadás látsága. Megint elért az élet. Elmúlt napjaim jöttek, csepegtek, mint panaszos vízcseppek az ereszről, s magam elé gondoltam sorsomnak terítékét. Sóhajtva elfordultam, szemem félig behúntam, s elképzeltem pilláim gyászpátyolán keresztül szegény Russzót, és sírva fakadt a kurtizánnál. Elhagytam volt a világ vasrácsait is végig, az ezredévi oszlop elében állt sötéten, a tetejében Gábor arkangyal árnya lengett. Angyal, szép szárnyú angyal, ajkaim ezt mozogták, itt szobrászok meg festők annyit mesélnek nékem, zengő fehér angyalka, angyal, nagy szárnyú angyal. Mit szólanék, ha mézes hárfával, rózsafényben kinyílna most a mennyból, akár az operában, arany lépcsőn lejönne hozzám 12 angyal. A lépcsőn összekulcsolt kezekkel lejtenének, szemök lesütnék, szűzi zsoltárt húznának lágyan, de a földre érve elkezdenének kacag. Mint a kislányok, kuncut csengéssel szökelnének hozzám, elkapnák a két karom, megforgatnának, frissen repkedne szárnyok, mint a madárka szárnyok. És egyszerre kezdenének beszélni, össze-vissza. Hogy vagy? Sokat búsultál? Mitől vagy olyan fáradt? Ugye csúnya volt minden? Örülsz most? Hitted volna? Én sírnék és nevetnék, és azt hinném, ez álom. Hófendelyök morzsolnám, szárnyukat tapogatnám. Egy angyal átölelne, mert látná, hogy szédülök. És vinnének tánclengéssel, tapsolva és dalolva, és egy angyal egy kis könyvet venne elő. Jaj, hadlám, megállanám, és az angyal a kis könyvet kinyitnám. El lenne írva abba, hogy hányat sóhajtottam, minden könycsebb kit rittam, ott össze lenne adva, minden rossz szó, így szóltak hozzám, be lenne írva. De már a hídon voltam, míg ezen spekuláltam a ligeti tó hídján, hogy félig elfáradva a korlátnak borultam az éjjel vizet nézni. Elnéztem, és gondoltam, hogy a folyékony éj talán ez a vonagló tinta. A lámpák fénye reszket a vonaglás felett, mint a kéj fölött a lélek. Fölemelkedtem, mert nem akartam gondolkozni. Végigmentem a hídon, s megint éreztem Pestet. A Weingruber kioszkot kezdtem szemügyre venni. A teraszon nyüzsögtek a krémes, izzadt nyárban. Fehér hölgyek, vegyes szüzecskék, hosszú tisztek, pincérek ájuldoztak. Katonabanda zúgott. A nyár elment. A terasz teli puszta asztallal. Az asztalokon székek. Cipőim lassan visznek. Tovább, előre. És fák jönnek két oldalt, némán. Fák jöttek, leveletlen, füttyetlen és szellőtlen, mint rabok a rabsétán. Jöttek sorba leverten, fák, jobbról-balról fák, s nem hallottam semmi hangot. Menni, olyan jó menni. Meddig lehet így menni? Megyek, gondoltam, mennék így most túl Arkon-Berken, elhagyni a ligetet, a várost és határát. Megszökni, mint hazulról egyszer gyerekkoromban, itt hagyni a lakásom, sok könyvem, sok nadrágom, barátot, nőket, múltam, nevem, minden emlékem. A fák közt menni, menni, sokáig, jaj, sokáig. Milyen hosszú fasor. Hol a vége? Még nem látom. Ha a tengerig vinni, a tengernek vizéig, a tengerig mennék, leülnék a tengerpartra, és nem csinálnék semmit. Ott ülnék este reggel, ott ülnék éjjel-nappal, ott ülnék, míg csak élek, és a tengerre néznék. Olyan messzire néznék, hol már a végtelen víz elvakul az egekkel, s a tiszta semmiségnek üres álmán merengni. Recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-föl kelni, járni, várni, várni, várni, várni. Elaludni és álmodni. Álmodozni, gondolkodni, vágyni, vágyni, elepedni, hagyni a szívet repedni. Nézni, nézni, elámulni, csak bámulni és elmúlni. Örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel, heverészni és sétálni, fütyörészni és tréfálni, mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni, elfáradni és pihenni, a könnyeket kiengedni, a könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni, tenni, venni, jönni, menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az operenciákon. Milyen jó nékem lefeküdni. Milyen jó nékem lefeküdni, eldúrni magamat az ágyban, a párnák halmait ölelni, míg a szender havaz be lágyan.
1: Ó Istenem, de jó aludni! De jó is elaludni nékem! Elveszni a piszkos világról, mint este a felhő az égen. De jó nem hallani fülemnek, de jó nem látni a szememnek, de jó nem tudni a fejemnek, de jó nem fájni a szívemnek. Mikor halálom jut eszembe, nem is tudok már tőle félni. Hiszen lefekszem és elalszom, most többet soha nem kell élni. Jaj, nyöszörögtem, nyavajogtam, ettem az ajkam, könnyen nyeltem, míg én az alvás üdvösségét megtanultam, kiérdemeltem. Most elbúvok, mint búvócskában. Balnak fordulok, bajtól, bútól. Egy sóhajom maradt, elűzöm. Fáradt lelkemben angyal dúdol. Az ágyam szélire leülnék, ha lehetne, mikor elalszom. A villanyt újra felcsavarnám, s nézném az én hidegen arcom. Hajamat gyöngéden legyezném, igazgatnám a takarómat. Lesném álmomban, mit beszélek, és megtanulnám minden szómat. Találgatnám csukott szememről, hol járok most? Az indiákon? Vagy a hercegnő halk kertjében? És suttognám, szegény varázs. Adlak.

ideiglenes lakos. A 20. század negyedik, ötödik, hatodik s hetedik emeletén. Alulírott vagyona, még 30-40 év, kamatok, infarktus, vélt véletlen, ki tudná, vagy szándék, elborult. Alulírott, egyelőre bejelentve ott, ahol köröztetni fogja előbb-utóbb elmúlás ütlensége, és lefoglalja majd ingó versorait. Alulírott, külföldi bolygókon honos rokonait tudakozván. Alulírott, született júliusban, elkárhozott mind a négy évszakban. Alulírott, még mindig félúton, és félúton tán mindörökké. Alulírott, szolgálatos a tájon, ahol tintatóban béka hangol, sársötétség sustorok, csillagokat csördítenek, láthatatlan ostorok. Alulírott, ki szólott nagy kiáltván, hiszek, uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Alulírott, megutálván a föltámadás szadizmusát. Alulírott, a 20. század hetedik, s a hetedik század 20. emeletén egyszerre, ideiglenesen. Alulírott, kinek fejére láthatatlan csillagokról hull látható ezüstkorom. Alulírott, éjeli őr, egy tört ezüstkoron, amely majd beolvasztódik alulírottal együtt. Alulírott, aki nem írt alá szerződést, se a régvoltakra, se a sose leszre. Vagy volna valami gentleman's agreement, amelyről az érdekeltek se tudnak. Jól vagyunk eleresztve. Alulírott, álomba lassúdó rettenettel, nem tudván mennyire kelendő portéka a jövőben. Alulírott, alulírott, ideiglenes, ideiglenes mindörökké. Meghallgatván a végítélet trombitáját, Onegger dallam volt talán. Alulírott, rovásán több millió halállal, születéssel, átmenettel, alulírott átmenet remény s rettenet közt, alulírott ideiglenes, ideiglenes mindörökké, alulírott a hetedik, a huszadik, az ezredik, milliómodik halál és millió egy születés súlya alatt, alulírott, alulírott. A fájdalom már földjé. Nyugodt vagyok, mint a holtak, akiket már születésük helyéért is megzsaroltak. Én nem tanultam történelmet. Sorsom maga történelem. Gyermekkorom olajnyomat, a bújdosó fejedelem. Honfoglalásom, káromkodás.

0: Seguro.
1: Eddig volt egyszer egy gyermekkor, természetesen pillangókkal. A szivárvány is jogosan szerepel a számlán, meg a csodálkozás, amikor először megpillantottam, és kézbe akartam venni ezt a színes, záporban zizegő óriás pántlikát, amelyet önök vendéglátók oly rendkívüli hozzáértéssel szegecselnek föl a mulató helyiség elérhetetlen messzeségeire. Aztán kaptam ifjúságot bombakörítéssel és rohamsisak föltéttel. Ugyanis ez volt akkor a konyhán, és önök vendéglátók nem indulhatnak az egyén ízlése szerint. No, jól tudom, hogy ez nem házi konyha, ahol az ember előre rendelhet 100 szál gyertyát, 100 ice bort. Önök mindig másképp szervírozzák az ifjúságot. Mostanában táskarádiót adnak melléje, színes ruhát, csókot, mozijegyet. Már most én nem elégedetlenkedem, csupán fölvetem a kérdést. Nem lehetne valahogyan visszacsinálni a dolgokat, és becserélni a nekem szervírozott bombát egy csókra? De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor mozijegyekre. Főúr, gondolkozzék el a lehetőségen. Én visszaadom a gázmaszkot, az általa másolt lövészárkot, ön pedig visszaadja az ifjúságomat. És add még mondjuk egy zöld szemüveget. De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor a zöld szemüvegről le is mondok. Csak az ifjúsághoz ragaszkodnék. Tudom, hogy önnek a dolga sietős, állandóan számláz, mert nyilván senki sem mulathat ingyen ebben a drága és előkelő kerthelyiségben. Ha ez a csere az ifjúsággal meg a bombával nem megy, lemondok róla. Önök annak idején kihozták a bombát, és most nem lehet utólag tálcára tenni és visszavinni, annál is inkább, mert a bombát elfogyasztottam. Persze társaságban. És ki tudná most már összeszedni a bomba repesz darabjait? Az eltűnt házakat. A társaságot, mely nagyrészt az égbe repült. Főúr! Én megértem önt, és tisztelem. A cserét egyelőre ejtsük el. Ez csak egy vendég elgondolása volt, aki ül, töpreng, és tovább próbál fogyasztani.
0: Főúr, ha lehet, küldessen egy adag bátorságot és kitartást, mert még céljaim vannak. Itt van nálam egy csomag. Bár tudom, hogy nem illő ilyen előkelő vendéglátóipari egységben hazulról hozott eleséggel ülni az asztal mellett, de más vonatkozásban nem lesz baj. Nyugodtan fölírhatja a róvásomra a ma déli bárányfelhőket, meg az éjszaka csillagait is. Fölírhatja elveszett napjaimat,
1: eltűnt szerelmemet, a kezemből kiejtett gondolatokat, az utakat, amelyek eddig elfogytak a talpam alatt.
0: Itt akarom megemlíteni, hogy fjordok nem voltak, se pálmaligetek. Ha ilyesmi szerepelne a számlámon, az félreértés, vagy valamiféle csalás.
1: Az igazság csak annyi, hogy álmomban láttam ezeket a ritka tengeröblöket, és hűsöltem polinéziai pálmafák árnyékában.
0: Tehát a félreértés innen származhat. Az álmot írták föl valóságnak, holott az álom sokkal olcsóbb. Mert könnyebben lehet beszerezni, házilag. Mindezt azért mondom, hogy tisztázzuk a kérdést, mielőtt a további károkra rátérnénk. A tükörrel az a helyzet, hogy homályos volt. Nem mutatta a dolgok igazi formáját. Azért láttam bele a szódás üveget, aminek mellesleg ízléstelen lila színe volt, úgyhogy nem kár érte. Főúr, ne sajnálja.
1: De azért nyugodtan fölírhatja a szódás üveget is, meg a tükröt is. Ezek apróságok. Már nem számítanak. Valamivel nagyobb baj az, hogy a barátaim, akikkel együtt ültem, hirtelen eltűntek. És velük ment Mariluána is, aki mellettem fogyasztott égő piros ruhában. Mariluánának azt mondtam, hogy megrendeltem neki a nagy göncölt, és kértem mellé hegycsúcsot, meg tengert. És egy adag flekkent is, mert azt szereti a legjobban mindezek közül. De megijedt a tengertől, a göncöltől. Vagy az is lehet, hogy más számítása volt neki, és elment. Tény, hogy amikor egy pillanatra félrenéztem, eltűnt az egész társaság. Most már nincs mit tenni, mint a társaságot is fölírni a többi mellé. És természetesen a hegedűt is írja föl, amit véletlenül törtem el, meg a kirakatot, ahol ki akartam menni, hogy egy kis friss levegőt szívjak. Írja föl a friss levegőt is, bár a nagy csörömpölés után visszafordultam, mert vállalni akartam a felelősséget. És természetesen a felelősséget is oda kell írni, mert ez luxus cikk. Csak ritkán jutok hozzá.

És volt még asztal is, elég kemény székkel. Négy világtáj felől hangzó segélykiáltás, halál és születés, tűz és víz, csillagködök meg anyaföld, nem akarom letagadni. Főúr, mindezt írja a többi mellé, mert én nem mulatok vagy sírok így.

Mutatják a csillárokat, mert az evő, ivó, táncoló közönség úgyis szemlesütve fordítja majd el a fejét a sziporkádástól. Nekem nőnek már is a kagyló gyöngyök. Nekem épülnek a városok. Nekem világít a nappal, és feketedik az éjszaka. Főúr, nem tudja, kivel beszél. Kiül itt a törött széken, a rozogattal mellett. Legyen hozzám bizalommal. És ha valóban bizalommal van, akkor hozzon még egy spriccet az ömlesztett borból, mert a butéliát esetleg nem tudom kifizetni. Azután persze ezt a semmiital, ami elvész a hegyek között és a csillagok alatt. Nyugodtan írja a többi mellé.

0: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
1: Lovamra patkót senki sem veret. De szerencse, hogy senki sem szeret. Kocogok, lógok követlen úton, s hogy merre megyek, nem nagyon tudom. S a rossz úton, mert minden ellovan, fölüti végre fejét a lovam, s megkérdi, amíg szép feje kigyúl, hát mi lesz ebből, tekintetes úr? Az égből dühött angyal dobolt a riadót a szomorú.

0: A sejteni négy vagy négy hajón még már ma? Évbe szállan Indiából, másképp fogadna a való.
1: Fölfeded és szép somát megél. Egy szóra kérem, ön elrejtezett, én megbüntettem a gyövendöléssel, mert én előttem nem létez titok ki a sátánnal léden
0: éppalán. Na még azt kéne, csak te vénzi
1: bírjuk. Ének hajóimmal már kitelennek. De ami még örvendetett, egy szép leányka ebeden ön.
0: Hogy nyerhetem meg?
1: Már-már öné.
0: Elutasítom.
1: Én azért öné lesz. Meglátja, itt lesz nem sokára. Emlék.

Egyszer sikerült a televízióban, helyesebben a rádió egyik költészetnapi nyilvános adásán Íj és Gyula Óda a törvényhozóhoz című versét jól elmondanom. Jelenlévő költők gratuláltak, mintha itt születtek volna meg a vers gondolatai, mintha most szültett volna meg a versek, mondták szegény Váci Mihály is közt. Egyik lapunk, szaklap, tévékritikusa azt írta, széttördeltem a verset, úgy tettem, mintha ott jutnának eszembe a gondolatok, valószínűleg indiszponált lehettem. Szegény tudatlan, máig nem tudja, hogy a legnagyobb dicséretet írta, köszönöm neki szépen, hallgassál! Óda a törvényhozóhoz, Tersánszki Józsi Jenő jubileumát. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billió szám is egyformára vet. De hát ez nem lesz. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevenet. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát ki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog-vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, s a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség és buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közel. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imént torz, a hős ribék, és ki az, aki elől megy. Mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókas harcolókat vallom, a terep fölverőket a legkülönbözőbbeknek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láng. A homályt űző ősvilágnő, ha ők szól. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek. Tehát nem is tudva hova s még. Így mondjunk hálát Tersánszki Jenőnek, mi, akik látjuk, hova ér. Az igazi. Fütyülj tovább két hangú mester. Építsd hordozható csónakjaidat. Tört fejed ős sípon, új bicikli féken. Szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet, te, teljesen.
ne pihentesse se karodat, se agyadat, se szádat, dolgozz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

0: ugyan kiérsz. Ki lehet ez az ember? Töröm. Tudom. És bér. Azt is tudom. Remeg baj. Aki egymaga döntötte már el nem egy csata sorsát, mielőtt tényleg megkezdődött volna. Mert kezdetével dőlt el a csata. Ő a kedvező előnye, a nagy elébe vágó és megfélemlő, nem is személy, de szinte hivatal. Jó magas polcon őrzik, s azután minden fontosabb ütközet előtt előveszik, hogy párbajt provokáljon, s győzelmével győzelemre serkentse kedves janicsárjait. Halálvető lesz, élethalálvető, szép szerecsen lovak, borot, ruhát, vésett hangyárok, nyílt sisakú harcok, s minden jók szerelmese, akit tán épp ezért a jók viszont szeretnek. Szóval hibátlan tökény. És amellett kissé már bölcs is, mivel tudja, hogy iszonyú nehéz megnyerni a harcot, melybe rossz kedvel, félve nyitul. Mindezt beszélik, hallom és tudom. De ki lehet így önmaga? Legbenső lényege szerint. Miféle ösztön? Az önbizalom miféle kútja buzoghat szívében, hogy csak a győzelem megnőtt esélye leveg előtte, mikor harcba indul, s felejti a szégyen és kudarc megnőtt kockázatát. Ó, mert esélyt és kockázatot együtt kell vállalnom e vasba bújt világon. Tetteinkből, mint valamely tojásból, egyként kibújhat kígyó vagy madár. Kivált a vezér, vigyázzon magára. S vigyázzon, kibe bizalmat vetettek, mert győzelmével csak szemernyit használ, míg kudarcával ezer annyit árt. Én Dózsa György, ha egyszer megverekszem, és bukok vagy győzök, az csak Dózsa György bukása lesz, ha győzelme marad. Ha ő bukik, egy mítosz bukik véle. Ha ő bukik, bizalmat vesztik el. Vállalhat ember olyan harcot, amelytől mások sorsa függ. Ő ilyen harcot vált. Ki lehet? Ki lehet, és mit érez most titokban, hogy másodszor vágtázik fel s alá zászlónk előtt? Öles hangyárt csukogtat, szidalmaz minket, s nincs közöttünk férfi, ki harcba merne véle szállani. Micsoda ittas bódító öröm, micsoda izzó büszkeség lehet tudni, hogy teljes hadsorunkban senki sem tartja hozzá méltónak magát. Én félek tőlük, és irigylem is. Merő kihívás, merő hegykeség, merő sértés és megalázás, rosszabb, mint egy pofoncsapás. Végre is néki igazság. Mert hogyha akad ellenfele, ráver, vagy elbukik. De ott a lehetőség, hogy nem akad, és ez még nagyobb siker. Nagyobb, nagyobb, még lázítóbb siker. Őket még inkább fellelkesítő, minket még inkább megalázó, még hangosabb, még ordítóbb siker, hogy egy egész seregben nem akad gyaur vitézet törökkel kiállni. Szégyen! Kegyetlen szégyen. És előjön. Mert milyen ország az? És meddig állhat, hol senkiben sem él az igaz ösztön leküzdeni a test félelmeit, s vállalni akár a biztos halált is, csak hogy megmentse társait egy rossz kedvel és émelyekbe vívott, tehát eleve elveszett csatától. Széthúzd, Demi. Megrothadt ez az ország. No hát, ki áll ki véle ember? Jár kivél. Senki. Soha senki. Itt lovagol előttünk fel s alá félelmetes hírébe burkolózva, mely jobban védi testét, mint a páncél, s mi tűrjük, hogy végleg elcsükkesszen. Tűrjük, hogy végig mustrálja pofánkat, és hogy kutyáknak hívjon. Nándor elveszett. Előbb vagy utóbb Nándor elveszett. Nincsen remény, mert nincs közöttünk férfi, ki harcba merne véle szállat. Nincsen remény, mert elnémult szívünkben az ősi hang, a végső bizonyosság, hogy nem számít a harcos élete, mihelyt veszélyben van a vár, hogy végünk, mihelyt magunkra gondolunk. Mi túlságosan szeretjük magunkat.
1: A vár ledől, az ország szerte hull. Hát, Dózsa György, te hogy érzed magad? Hogy tetszik néked szemlén állani? Mit érzel puhány puhányok közt, gyáva gyávák közt, patkány patkányok között? Neked megértés adatod, tán több is, mint társaidnak. Pompásan belátod. Mindenféle közösség elveszett, ha népe széthull és magára gondol, s közben magadra gondolsz magad is. No, Dózsa György, hanyatló népfia, mi lesz, ha jön, mi lesz, ha rád tekint, mi lesz, ha rád néz ez a dögtörök? Mivé leszel, ha mégis eltalál és képen törül egy vad és bátor ember nem is neked szánt nyílt tekintete? Szűkölsz, barátom! Elfödött szemed, tűnődsz tovább a szégyenről, amint minden bizonnyal mások is tűnődnek, csak hogy ne kelljen vívniok, tűnődsz majd, s lapulsz tovább, mivel hogy félsz, barom! Azt sor, ha rám néz, visszanézek. Azt sor, ha rám tekint, ütök. Lehet, sőt, biztos, hogy megöl. Lehet, hogy itt eréten hull a borba, másabb célokra szánt egyetlen életem, de vállalom, de nincs egyéb kiút. Már csak azért is, hogy ne kelljen látnom a vár vesztét, az ország pusztulását, melynek egyetlen katonája sincs. Végül miféle sors, miféle pálya megvénülnöm egy olyan hadseregben, mely szükségképp és mindörökre hátrál. Mi másra nyílik abban alkalom, mint éppen csak a hősies halálra? És hogyha már mindenképp halni kell, miért csak később? És miért ne most? Jön. Ismét jön. Harmadszor ugrat erre, harmadszor méri végig a mezőcs, hódolnak néki sorra a fejek. Jaj, édes Krisztusom, mi lesz, hogyha rám néz? Jön. Hogy gyerünk török, gyerünk török, gyerünk, nyakazd le jó török, fordulj török, teljes, szépen csinálod. Na most, előre, úgy, hanem vigyázz, zárd oldaladhoz jobb karod, különben én hangyárostól elcsapom kezed. De jól szök el a ményes, ő maga begombolyaggá görnyed ott a hátán, olyan akár egy pórkemence, melyből csak szemeüszke parázslik elő. Karja viszont még mindig kilóg, karját még mindig ellöki. Nem értem, és egészen hihetetlen, hogy így markomba adja önmagát. Ha így lelem, ha mégis így marad, ha nem húzná be most e pillanatban, nincs egyéb dolgom, mint kitérni balra, annyira, hogy ő el se érjen, s vígan leütni ellökött kezét. És nem húzza be, ügyetlen vagy, török, tehát marad a terv. Oldalt fakó, oldalt ugorj, amennyire lehet, s most sújts, Gyuró, most sújts, amekkorát nem is igaz, hogy sújthat ember. Úgy van! Kis sétán jobbra csúszott a csapás, de páncélt tört és csontot. Nem lehet, ha látom, sem hiszem, hogy ezt kibírja. Perdülj, fakó! Úgy van. Nem bírta ki. Most csúszik le a lót. Ennyi vér. Sugárt lövel, egészen elborítja. S a karja? Hol a jobb karod, török? Hová lett? Mondtam, hogy vigyázz, Reá. Hű, Krisztusom, ezt válból leütöttem. Ott ráng a porban akár a kaszáspók letépet lába, s még mindig szorítja a hancsárt, amelyet horpaszomra szánt. Hű, Krisztusom, ezt válból leütöttem. Nem így akartam. Nem épp ilyen jól, nem épp ilyen hibátlanul, nem épp ilyen mondhatatlan pompásan. De hát, ha így adódott, nékem jó ez is. Talán 5 perc sincs, hogy szembe álltunk, s már is hátrál, bomlik a török. A vár ledől, az ország szerte hull. Amíg van egy igaz katonája, a vár megáll, az ország megmarad.
2: Vezér!
1: Vezér! Vezér! Ki hát a vezér? Én vagyok. Hát én... Ki vagyok? A vezér. Mint hogyha tízszer annyi levegőt szívnék tüdőbe. Tízszer annyi vér áramlanék át szívem. És egész mi voltom, mintha megtízszereződnék. Csak mert az élre állítottak. Szégyen, hogy így veszettül örvendek. Mi az? Egy egész sereg. Egy teljes nép. Egy ország egybeforrott irányító értelme. Akarat, mely titokzatos módon százezer szétágazó, külön kis akaratból áramlik át egy választott személybe, és azon túl már csak egy irányba tör. És én lennék az a választott személy. Sors, amelytől mások sorsok. Sors, mely kicsinyben és jelképesen egy egész név sorsát jelenti. Fátum, mely egyszer s mint az ország fátuma. Lehetsége, hogy sorsom ez a sors, az én sors, a Dózsa-György kicsiny, kietlen sorsa nő egyszerre így fontossá, nagyjá, így tökéletessé, hogy értsen ezt. Mivel szolgáltam reá? Ki voltam én? Gonok székely kölyök. Egy ezredszer is becsapott, s kifosztott katonanépség duzzogó fia. Csóró! Ki, minthogy egyéb út nem állott előtte, szintén katonának állt. Kis neve sincs vitéz a végeken, tisztecske lent a déli hadseregben. Valaki, bárki, egy a sok közül, aki nem tudta tétlen elviselni egy hasztalan kihívás szégyenét, és alkalma nyílt egy derekas csapásra, s ezért mindjárt sorsá kell lennie, s ezért mindjárt úgy gondoljon magára, mint akitől az ország sorsa függ. Mélyen, s titokban tekintvén magamba, bevallom íme önmagam előtt, hogy én egy tisztet meg nem érdemeltem, s tévedésből lettem csak vezér. De még mélyebben és még titkosabban bevallhatom, hogy én, hogy mégis én vagyok csupán a feladatra méltó. Mert volt egy perc, egy döntő pillanat, mikor veszélyben volt a vár, és senki sem kockáztatta érte életét, csak éppen én, s így az ijedelmes vad tévedés, mely vezérré növesztett, egyúttal az igazság útja volt.
2: Hogyan is történt? Hogy történhetett, hogy mi kutatva körbejárt, én rajtam állt meg az a titkos új? Borzongva kérdem, kinek volt az újja? Kérdés, Gyuró, amelyre nincsen válasz. No, rendben van. És most már mit? Mondjak le rögtön, sündörögjek vissza. Valljam be nékik, mi parány vagyok. Ismerjem el, hogy túl szerény a sorsom ahhoz, hogy mások sorsává legyen. Engedjem át a helyem egy nagy úrnak, ki elzülleszti és kifosztja népét, miközben maga megszedi magát. Szalasszam el talán a legutolsó alkalmat is, hogy visszavessük és megfékezzük a törököt. Soha! Igaz, másfajta képességért lettem vezérré, mint az eszményi vezér. De legalább még nem züllöttem el a harcban, melyet vívni kellene polcáért annak, ki helyembe állna. És most Rákosra. Hallom, százezer jobbágy gyűlt már a keresztes seregbe. Még csak jobbágyok, mennyi gond s vesződtség, mi emberek lesznek, és katonák. Jobbágyok ezek,
1: éhesek, esettek és elnyomottak. Mit nekik? Haza!
2: És mégis,
1: ők azok, kik bármi jobból fegyverbe álltak, kiknek érdeke egyési múlt az ország érdekével, akik rám bízzák sorsukat, s akikre örömmel bízom én is sorsomat. Hogy az ország s a kereszt ürügyén a szabadságért harcolnak? Lehet, de hadd tegyék, ha szabadságuk által megmenekül az ország és a hit.
2: Három nagy célért küzdenek titulban. És Úristen, áld meg mind a három célunkat, hogy mind elérjék.
1: Rányos,
2: Úristen, hát ez mit jelent? Egy friss halott alig mered meg. Szörnyű! Mit tettél, jó öreg, hogy így pogányul tönkretettek? Miféle görbe utakon, milyen jog tilosát jártad, hogy így lecsapták sarkaid, s ízekre tördelték a lábad? Ki bűvölt disznóvá, apó, lesütvén álladról a sörtét? Miben törhetted darb fejed, hogy így kegyetlenül betörték? Mi lázad nyúzott ajkadon, milyen röhely, miféle fintor? Mit téptél, mond, hogy körmeid tövig letépték ujjaidról? Mit ettél, vén kiéhezett nagyétű? Mit nyeltél le végre, hogy felhasítván horpaszod, a gyomrodik hatoltak érte? S a szemed, Úristen, a szemed! Mi titkot látod, hogy kitolták? Irtózatos, irtózatos! Mit tettél, ember, és ki voltál?
1: Igen, most már emlékezem. Bekúrta is eszem, betomba. Hiszen te mit rúj, apja vagy, kit este hoztak táboromba? Elém hoztak, hogy lássalak, s most látlak, s elrémülten állok. Pedig hát vén vitéz vagyok, és épp elég halottat látok, de ilyet, ilyet soha, ilyet az Oszmán sem merészelt. Bocsáss meg nékem, jó öreg. Most már tudom, hogy mi volt a vétked. Azt tetted, hogy halálodig húztad a csépet és a járat. Azt tetted, hogy hűségesen szolgáltad édes uraságot. Azt tetted, hogy munkád nyomán nekik jutván a végtelen vér, te megéltél a semmiből, s négy derék fiat neveltél. S most, hogy eljött a legnagyobb, megmenteni hitet és hazád is, büntetésből és bosszúból, s nehogy még jönni merjen más is, büntetésből és bosszúból, s intésül népe sok fiának, kik elhagynák a birtokát és táboromba rajzanának, mondom, mert elszökött fiad, s mert nem talált nyomósabb érvet, merészet gondolt jó urad, s felaprított helyette téged. Irtózatos, irtózatos, hiszen egészen szétvakartak. Irtózatos, irtózatos! Egy éjtagot sem hagytak rajtad. Irtózatos, irtózatos! Így már az ellenség sem árthat. Goncolnak. Marnak. Irtanak. De visszamarjuk a kutyákat.

0: iş bekliyor. Ha jól értettem szép latin beszédet, azért jöttél elém, hogy fővezéri megbizatásom visszavond, és felszólíts azonnal, még az éjjel. Eresszem szélnek sereg. Hát a válasz... Nézd csak! Azt hiszem, túl fontos, hogy ez mindnyájunkra nézve. Túl mély és komoly következése lesz, sem hogy egyszerre puszta indulatból dönthetnék benne. Hadd gondolkodom. De most agyám egy órára fogod. Addig döntöm. S ha döntöttem, mehetsz. Hát így vagyunk. A nép és a hatalom titkos viszája nyílt haraggá ér. Tudtam, hogy így lesz. És mégis fáj, hogy éppen én nékem kell közöttük dönteni. Nem így mondtam. Közös hat, közös országért, közös ellenségek ellen. Ez volt a célom. Mint hogy ennek vége, választanom kell. Mit tegyek? De ha szót fogadok, egyszerre le kell rombolnom mindazt, amit építettem. Fel kell oszlatnom gyülevész tömegből erős, sereggé ötvözött hadam. Hű fiaim, kik szabadokká lettek, visszaüznöm a bárgyú szolgaságba, s a népet, amelyet megmenthettem volna, szabad prédára kell bocsátanom. És miért? Azért, hogy megmaradjon a világ töretlen, szent, jobbágyi rendje, hogy ne csorbuljon nagyjaink hatalma, s odázzuk el a belső háborút. No jó! És tovább. Mi lesz? Élünk tovább, tengünk, tenyészünk, kürcölünk tovább, nyúzunk tovább egy olyan életet, melyről már régen bebizonyosult, hogy gyötrelen, és nem érdemes lenni. Mert élet az, hogy pár ezer bitang rendelkezzék erőnkkel, napjainkkal, s mindent tehessünk, ami nékik tetszik, és semmit, ami nékünk tetszenék, hogy mi magunknak kell fenntartanunk karddal, bitóval, bottal, árulással, hatalmuk, melyet ellenünk nevelnek, hatalmuk, mellyel minket nyomnak el. Élet, hogy éhen küzdünk, dolgozunk, értük ki, puffadt bendővel hevernek, s ha úgy akarják, farvarúgnak, s ha úgy tartja kedvük, hát fejünk veszik. Élet, hogy akkor hajtanak, s oda, mikor, s hová épp tudnak és akarnak, s egyszer elűznek birtokukról, máskor csavargó ebbként láncolnak reá. Élet, hogy folyton áldanok kell őket, mert minden sóhaj kész botránkozás, kész lázadás a világ rendje és az édes Krisztus tanítása ellen, melyet hatalmuk rögtön megtorol. Élet, hogy már jajgatni sem szabad, bukkanni se, már átkozódni se, mert reát sütik, herétikus lator vagy, s egyházi mágiát gyújtanak alád. Nem élet ez, ez maga a pokol! Világos. Hogyha most feloszlatom jobbágyhadam, azzal pontot teszek minden méltányos népi számításra, sőt, végromlásba döntöm ezt a gyatra országot is. Ha nem teszem meg, nékem rontanak. Egyházi átkot küldenek nyakamba, s kirobbantják a polgárháborút. Akárhogy lesz, pokol lesz. Mit tegyek? Gyerünk. A harcból támadhat egészség. A pusztulásból már soha. Ha győzünk, megélünk, hogyha vesztünk, meghalunk. Kockázat nincs, mert hogyha félreállok és engedek, úgyis csak meghalunk. Nos, egy esély van. Egyetlen kicsiny rés a pusztuláson. Elpusztítani az úri rendet, és új és más alapra felépíteni a reszpublikát. Ezt választom. Egyéb már nem segít. És én... Nagy Isten, én velem mi lesz? eretnekké, latorrá, lázadóvá, jobbágy vezérré változom. De hogyha meggondolom, az voltam eddig is. A sorsom. S a sorsom vált. Mert életemben mindig megvetettem a rongyokat, kik feltalálva sorsuk kapáloztak, s lázadtak el. Az méltó csak az emberhez. Ha már felismerte egyetlen fátumát, mely övé csupán és senki másé, hogy elvállalja és elébe. Most hát meglelted, vállalod, tudod, egy egész ország élete függ tőle. Nagyon vigyázz sorsodra, Dózsa György. Igen, parancsolj püspökön, jöhetsz. Hát, mondhatom, sok mindent számba vettem. Egyet azonban árulj még el nékem, megkönnyítvén, mint egy döntésemet. Belátásod és nézeted szerint, mi oka van, hogy ezt a kínosan felcsődített és ellátott sokaságot, melyből én végre sereget neveltem, most egyszerre kapálni? A város tűz a csőcselék hibája! Ne ürügyed! Okot mondj, szent atyám! Ért. Magam is így gondoltam én. Nem tetszik néktek országló nagyoknak, hogy birtokotok néptelen. Nem tetszik, hogy a por ország ügyében fáradt, s fütyül a dézsmára robotta. Nem tetszik, hogy a nép fegyverben áll, mert hát ki tudja, mit tesz majd ahelyett, hogy benneteket hízlaljon. Herék, értem, magam is így gondoltam éppen. Inkább vesszen az ország, mint a dézsma, hisz abból éltek, nem de, püspök úr? Kész förtelem, kész hazaárulás. Kimondom nyíltan, bármit tettetek ti főurak a keresztes had ellen, ezért tettek. Ezért szálltok szembe Bakóccal, sőt a pápával. Ezért tartjátok vissza sok hozzám sereglő jobbágyotok, méghozzá akkora vadsággal és oly kegyetlen indulattal, hogy égnek áll a hajam szára is. Ezért siettek most is kicsavarni kezünkből kardunk. Ezért fenyegettek, szorjátok ránk egyházi átkotok. Mind-mind ezért. Mind-mind a hatalom, s a szent kiváltság megőrzése véget. Azért, hogy szolga maradjon a szolga, az uraság meg uraság legyen. De hát, atyám, mindez fordítva sült el. Én nem hunyázom és nem alkuszom. Siess Budára! És mondd meg az uraknak, hogy fellázadt a nép. És azon felül a legnagyobb sértést és durvaságot, ami útközben még eszedbe jut, és most takarodj! Most takarodj, Lator! Halottak is, csont és alak. Suhogjatok letépe, beszélj. Miféle népek voltak. Te vidraprémes félkarú öreg, kit holmi láncsa torkig felhasítom, s hangyák emésztik mesztelen szíved. Tiéd a kastély, s tiéd e birtok. Tiéd e rom, amelyben tegnapig megtestesült az ősök büszkesége. Álmodtad-e, mikor nevedre szállt, hogy életeddel kell lakolnod érte? Gondoltad-e, hogy még fizetni kell? Mert itt a földön semmi sincsen ingyen. S te meggyalázott tejfehér leány rózsás papucsban, felrepesztett ingben, sejtetted-e, mikor szíven talált vad és hívatlan vőlegényed ökle, hogy miért gyaláz meg és tipor reál?
1: Védted magad, na védheted örökre.
0: S ti gyermekek, ti gyönge gyermekek, kiket ládákban dugtak el titokban, s kigyúlt a ház, s a végső rémület üvöltésével tátott torkotokban, megfulltatok és szenesedtetek, apró töpörtyük, összesült varangyok, tudtátok-e?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

És ekkor váratlanul képek jelentek meg a szemem előtt. Képek, melyekről már rég megfeledkeztem, és most egyszerre csak oly frissen és elevenen bukkantak föl, hogy úgy álltam ott kezemben az ásványvízzel megrakott tálcával, mintha villám sújtott volna. És elég volt néhány másodperc, hogy a sós tó partján felidézem Zdenyeknek, a csendesség szálló főpincérének az arcát. Zdenyekét. Aki úgy szeretett mulatni, mikor szabadnapos volt, hogy minden pénzét elverte, ami csak a zsebében volt, s ez mindig jó pár ezrest jelentett. A képen, ami megjelent előttem, Zdenyek bácsikáját láttam. Egy katonazenekar nyugdíjas karmesterét, amint fát aprít az erdei telkén, ahol volt egy házikója, és a házikót teljesen befutották a virágok meg a fenyőágak. És mert ez a nagybácsi a monarchia alatt volt karnagy, mindig egyenruhát viselt, még a gyújtós aprítása közben is. És annak idején komponált két galoppot és jó néhány keringőt, melyeket még mindig játszottak, de már senki sem tudta, hogy ki is volt az a karnagy, azt hitték már meghalt. És amikor egyszer Zdenyekkel nekivágtunk egy bricskán a szabadnapunknak, hirtelen katona zene ütötte meg a fülünket, és Zdenyek a kocsiban állva jelezte a kocsisnak, hogy álljon meg. És aztán elindult a katonazene irányába. A rezes banda a bácsikája egyik keringőjét játszotta, és ott álltak már az autóbuszok, hogy az egész katonazenekart hamarosan elszállítsák valami rezes banda vetélkedőre, és Zdenyek rábeszélte a karnagyot, minden pénzét, ami csak nála volt, odaadta neki 4000 koronát sörre a katonáknak, hogy tegyék azt, amit mond nekik. Így azután a kocsiból átszálltunk az első autóbuszba, és egy órányi út után kiszálltunk az erdőben. És a 120 egyenruhás zenész lassan elindult a csillogó hangszerekkel az erdei úton, majd egy sűrű bokrok szegélyezte gyalogösvényre tértek, a bokrok fölé magas fenyőfák tornyosultak, és Zdenyek jelt adott, hogy várjanak. És a kisarjat vadgyümölcsfák közt bujkálva eltűnt a telek bokraiban, azután visszajött, és elmondta a tervét. Majd, mikor jelt adott, a katonák a vadgyümölcsfák közt libasorban a bozótosba kúztak, és Zdenyek, mintha a fronton volna, osztogatta a parancsokat, hogyan vegyék körül a bokrok közt megbúvó házat, ahonnan fejszecsattogás hallatszott, és a katonazenekar nesztelenül, lopakodva körülvette a tönköt, és a régi osztrák katonazenész egyenruhában aprító öreg urat, és a katonazenekar karmestere, amikor Zdenyek jelt adott, feldobta aranybottyát, és hangosan vezényelt, és a bokorból kibújtak, kiemelkedtek a fényesre suvickolt fúvós hangszerek, és a zenekar egy zajos galopba fogott, amit Zdenyek bácsikája szerzett, s amivel a katonazenekar a vetélkedőn készült fellépni. És az idős karnagy sóbálvánnyá vált, abban a testhelyzetben, ahogyan éppen ketté vágta a fahasábot, és a muzsikusok néhány lépéssel közelebb jöttek, de még mindig derékig a fenyős bükkös aljnövényzetben álltak, az aranybotos karnagy viszont csak térdig gázolt a zöldben, és felfeldobta a botot, és a zenekar fújta a galoppot, a hangszerek csillogtak a napsütésben, és az öreg karnagy lassan körbe pillantott, és az arcára földön túli mennyei kifejezés ült ki, és a zenekar befejezte a galoppot, s rögvest belefogott egy hangversenykeringőbe. És az öreg karmester összeroskadt, fejszéjét az ölébe ejtette, és elsírta magát, s ekkor a katonazenekar karnagya odalépett hozzá, és aranybottyával megérintette a vállát, és mikor az öreg ember felpillantott, átadta neki azt a botot, és Zdenyek bácsikája fölállt, s mint később elmondta, azt hitte, hogy meghalt, és a Mennyország katonazenekarába került. Azt hitte, hogy a Mennyországban katonazenekar játszik, és ennek a zenekarnak az Úristen a karmestere, aki átadja neki a botot. És az öreg elvezényelte a keringőjét, és amikor befejezte, a bokorból kilépett Zdenyek, kezet fogott az öreggel, és jó egészséget kívánt neki. És fél óra múlva a zenekar ismét a buszokban ült, és mikor elindultak, a muzsikusok tust fújtak Zdenyeknek, ünnepi fanfárok szóltak, és Zdenyek meg volt hatva, és hajlongott, és hálálkodott, miközben az autóbuszok, s velük a fanfárok eltűntek a csapkodó ágak közt az erdei úton. Ez az Zdenyek tulajdonképpen egy angyal volt. Minden szabadnapja, amit együtt töltöttünk, ehhez volt hasonlatos. Utána 10 napig azon törte a fejét, hogyan költi majd el azokat az ezreseket. Miközben én,
Magamra zártam az ajtót, és a százasokat a padlóra terítettem, aztán, mint holmi csempézett padlón mezítláb járkáltam a bankókon, vagy leheveredtem rájuk, mintha zöld mezőn volnék. Zdenyek egyszer lakodalmat rendezett egy kőműves lányának. Máskor felkerekedtünk, és egy ruhaboltban fehér matróz ruhácskába bújtattuk az árvaház összes kisfiúját. Vagy Zdenyek kifizette a búcsúban az összes hinta és körhinta egynapi díját, és aznap mindenki ingyen hintázhatott. Egy másik szabad napon pedig fölvásároltuk Prágában a legszebb virágcsokrokat, és minden csokorhoz egy-egy üveg rozsólist, és sorra jártuk a nyilvános vécéket, és felköszöntöttük a vécés néniket nem létező névnapjuk, rég elmúlt születésnapjuk alkalmából, és Zdenyeknek mindig szerencséje volt, mert valamelyik öregasszony épp aznap ünnepelte születés vagy nevenapját. Így hát egyszer arra gondoltam, hogy elmegyek körülnézni Prágába. Taxiba ülök, és kimegyek a csendességszállóba, megkérdezni, vajon ott van-e még Zdenyek? És ha nincs ott, akkor vajon hol találom? És hogy elnézek oda is, ahol a nagymamám nevelt, hogy megvan-e még az a szoba, ahol az ablakban úgy bukkantak föl az ingek és alsónemük, ahogyan a Károly fürdő vendégei a klozet ablakán kidobálták őket, és ahol a nagymamám kijavította a piszkos ruhaneműt, hogy aztán eladja az építkezéseken a kőműveseknek. Így aztán ott álltam a prágai pályaudvaron, és mikor megtaláltam a Taborba induló vonatot, fölhúztam a kabátom ujját, hogy megnézzem, hány óra van. És amikor felemeltem a tekintetemet, láttam, hogy a trafiknál ott áll Zdenyek. Kővé meredtem, és megint elememben éreztem magam, hogy a hihetetlen valóvá vált. Ott álltam dermedten, feltűrt kabát ujjal, és láttam, hogy Zdenyek úgy néz körül, mint aki régóta várakozik. Aztán megemelte a karját, biztosan várt valakit, mert ő is az óráját akarta megnézni, de egyszerre csak három bőrkabátos férfi lépett hozzám, és karon ragadtak. A kézfejem még mindig az órámon, láttam Zdenyeket, amint kábultan engem néz, sápat volt, csak állt és nézett rám, látta, hogyan tuszkolnak a németek egy autóba, hogyan visznek el, én meg csodálkoztam, hova visznek és miért. És a németek a Pankráci börtönbe szállítottak. Kinyílt a kapu, és megint csak úgy vezettek, mint egy bűnözőt, és belöktek egy cellába. És engem hirtelen elbűvölt, ami történt velem, szinte örültem, és beleborzadtam a gondolatba, hogy netán hamarosan kiengednek, és mert a háború már úgyis a végéhez közeledett, azt kívántam, hogy börtönözzenek be, hogy vigyenek koncentrációs táborba, azt akartam, hogy éppen a németek tartóztassanak le. És az én szerencsés német csillagzatom fölragyogott. Nyílt a cellaajtó, és kihallgatásra vittek. És amikor bemondtam minden adatomat, és hogy mi célból jöttem Prágába, a nyomozó arca elkomorodott, és megkérdezte, kire vártam. Én mondtam, hogy senkire. Ekkor nyílt az ajtó, bejött két civilruhás, rám vetették magukat, beverték az orromat, kiverték két fogamat, a földre zuhantam, ők meg fölém hajoltak, és újra megkérdezték, kire vártam, kinek kellett átadni nekem az üzenetet. És én elmondtam, hogy látogatóba jöttem Prágába, csak úgy, kirándulni. És az egyik német hozzám hajolt, fölemelte az arcomat, és belemarkolt a hajamba, és a fejemet a padlóhoz csapkodta, a vizsgálótiszt pedig üvöltött, hogy az órára néz, és megbeszélt jel, és hogy én tagja vagyok a föld alatti bolsevista mozgalomnak. És aztán elvittek, belöktek a rabok közé, ők húzták ki betört fogaimat. Ők törölték le rólam a vért, és én csak nevettem, egyre csak nevettem. Valahogy nem éreztem semmit, sem az ütéseket, sem a verést, sem a sebeket. A többiek pedig úgy néztek rám, mintha fénylő nap, mintha hős lennék. Amikor közéjük dobtak, az SS legények undorodva kiáltották utánam, te bolsevista disznó! És ez mennyei zene volt a fülemnek. Szívmelengető megszólítás. Mert már sejtettem, hogy ez az én belépőm, ez az én retúrjegyem Prágába. Foltisztító folyadék, ami eltünteti azt, ahová jutottam, amiért német lányt vettem el, amiért hebben náci orvosok elé álltam, akik a nemi szervemet vizsgálták, hogy alkalmas-e egy árja germán nővel való közösülésre. Az arcom, amit csak azért vertek szét, mert az órámra néztem, az arcom a jogosítványom, amely majd igazol engem, és antifasiszta harcosként térek vissza Prágába, és ami a legfontosabb, megmutatom az összes Róbeknek és Brandeisnek, az összes szállodatulajdonosnak, hogy közéjük tartozom.
mert ha életben maradok, biztosan veszek egy nagy szállót Prágában. S ha nem ott, hát máshol, mert abból a kiskoffernyi bélyekből, ahogy Liza is szeretné, akár két szállodát is vehetnék, és még válogathatok is, hogy Ausztriában vagy Svájcban éljek. De az osztrák vagy svájci szálloda tulajdonosok szemében én senki sem lennék. Nekik nem kellene bizonygatnom vagy bebizonyítanom semmit. Velük nincs kiegyenlítetlen számlám a múltból, nem kell föléjük kerekednem. Viszont ha Prágában lenne szállodám, ha a prágai szálloda tulajdonosok testületének tagja, sőt, titkára lehetnék, akkor már el kellene ismerniük engem. S ha nem szeretnének is, tiszteletben tartanának, és én a jövőtől nem is vártam mást. Így aztán összesen 2 hetet töltöttem a pankráci börtönben. A további kihallgatásokon kiderült, hogy tévedésről volt szó, hogy tényleg vártak egy embert, akinek az órájára kellett volna néznie, hogy már elkapták az összekötőt, akiből kiszedték, amit tudni akartak, eltekintve attól, hogy a keresett személy nem én voltam. És ekkor eszembe jutott, hogy Zdenyek is ott állt, hogy ő is meg akarta nézni az óráját, hogy Zdenyek a barátom. És hogy jól látta, hogy tulajdonképpen én vittem el helyette a balhét. Hogy ő alig, hanem nagyon fontos ember, és ha a cellatársaim közül senki sem igazolna, Zdenyek majd biztosan megteszi. Így hát, amikor visszavezettek a kihallgatásról, még mielőtt belögtek volna, újra elindítottam az orvérzésemet. És megint mosolyogtam, és nevettem, és az orromból ömlött a vér. És aztán szabadon engedtek. A kihallgató tiszt elnézésemet kérte, de azért megjegyezte, hogy a birodalom érdeke megkívánja, hogy inkább büntessenek meg 99 ártatlant, sem hogy egyetlen egy bűnös kicsúszol a kezük közül. Így aztán ott álltam az alkonyatban a pankráci börtön kapujában, és a hátam mögött kilépett egy másik szabadult is. És ahogy kijött a kapun, összeroskadt, leült a járda szegélyére. Az ibolyaszín alkonyatban zakatoltak a villamosok, fel-alá áramlottak a járókelők, a fiatalok kézen fogva mentek, a gyerekek játszottak a szürkületben, mintha nem is volna háború, mintha a világon csak virágok, ölelések és szerelmetes pillantások lennének. És ebben a meleg szürkületben olyan kacéran lebbent a lányok szoknyája, blúza, hogy én is örömmel bámultam a férfi szemnek felkínált, szándékosan erotikus perspektívába állított látnivalókat. Micsoda gyönyörűség, mondta az az ember, mikor már összeszedte magát, és én felajánlottam neki a segítségemet. Mondom neki, mennyit ült? És ő azt felelte, hogy 10 évet húzott le, és föl akart állni, de nem tudott. Felsegítettem hát, és ekkor megkérdezte, nem sietek-e? És én mondtam, hogy nem. És mikor megkérdezte, miért ültem, azt mondtam, hogy illegális tevékenységért. És így mentünk a villamoshoz. És fel kellett segítenem a kocsira, és a villamosban meg odakinn is mindenütt tömeg volt, és mintha mindenki valami táncos mulatságba tartana, vagy éppen onnan térne haza. És én most vettem észre először, hogy a prágai lányok szebbek, mint a németek. Hogy jobb az ízlésük. Hogy a német lányok mindent úgy hordanak, mint holmi egyenruhát. Hogy az öltözetükben, azokban a drindlikben, azokban a zöld kosztümökben és vadász kalpagocskákban mindig van valami katonás. És ott ültem az ősz fiatalember mellett. 30 éves sem lehetett. Mondtam is neki, hogy ősz haja ellenére milyen fiatal. És mikor váratlanul megkérdeztem, kit ölt meg, egy kicsit habozott, aztán hosszasan bámulta egy lány előre meredő kebleit, aki ráadásul egyik kezével a lelógó kapaszkodót markolta, és a fiatalember megkérdezte, honnan tudja, hogy öltem. És én azt válaszoltam, hogy pincére voltam az abeszin császárnak. És megérkeztünk a 11-es végállomására,

Azt mondtam, csak a falu széléig kísérem el, szülőházának kapujáig, az otthonáig, azután visszamegyek a főútra, és onnan stoppal tovább. És mindezt nem együttérzésből vagy kedvességből tettem, hanem egyre csak arra gondoltam, hogy minél több alibim legyen, ha majd véget ér a háború, mert véget fog érni egy-kettőre. És így lépdeltünk a csillagfényes éjszakában a poros út egy elsötétített falun át indigó papír kékségű nyírkos tájba vezetett bennünket. A narancssárgán világító karcsú hold vékony, alig észlelhető árnyékot vetett elénk, mögénk vagy oldalt az árokra. Aztán nekivágtunk egy vakon túlásnyi dombnak, és a férfi azt mondta, hogy onnan majd meglátjuk a szülőhelyét, a faluját. De ahogy fölértünk a dombocskára, egyetlen egy épületet sem láttunk. A gyilkos elbizonytalanodott, szinte megrémült. Ez nem lehet igaz, dadogta, vagy tévednék? Biztos a másik domb mögött. De amikor megtettünk 100 métert, a gyilkost is, engem is félelem fogott el. A férfi most még jobban reszketett, mint mikor kilépett a börtön kapuján. Leült, a homlokát törölgette, amely úgy csillogott, mintha víz folyna rajta. Mi van? Kérdeztem. Itt egy falu volt, és nyomtalanul eltűnt. Képzelődöm, vagy megőrültem, vagy mi történt? Dadogta a gyilkos. Hogy hívják azt a falut? Kérdeztem. Lidice, mondta a férfi. Ez a falu bizony oda van, mondtam. A németek lerombolták, az embereket agyonlőtték, aki élve megúszta, azt koncentrációs táborba vitték. És a gyilkos azt kérdezte, miért? Mondom, mert megölték a birodalmi helytartót, és a merénylők útja erre vezetett. És a gyilkos ült, két keze úgy lógott behajtott térdén, mint két uszony. És aztán fölállt, és mint valami részeg úgy járt a holdfényes tájban, aztán megállt valami cölöpnél, lerogyott előtte és átölelte, de nem is cölöp volt az, hanem egy fatörzs. Egyetlen egy lefűrészelt ág meredezett belőle, egy csonk, amire mintha csak embert akasztottak volna. Ez itt, mondta a gyilkos, ez itt a mi diófánk. Itt volt a kertünk, és itt, ment lassan tovább, valahol itt, majd letérdelt és tenyerével kitapogatta a házuknak meg a melléképületeknek a betemetett alapjait. Bizonyára az emlékezet erősítette vakírás segítségével haladt, és amikor térden csúszva kitapogatta az egész szülői házat, leült a fatörzs alá, és elüvöltötte magát. Gyilkosok. És fölállt, és ökölbe szorította a kezét, a gyér holdfényben kék ereg dagadta ki a nyakán. És mikor reketre ordította magát, hogy gyilkosok, a gyilkos leült a földre, hátradőlt, kezét összekulcsolta a térde alatt, és úgy himbálta magát, mintha egy hintaszékben ülne. És a hold sarlójába firkált faágat bámulva beszélni kezdett, mintha gyónna. Szép ember volt az apám, szebb, mint én mostan. Hozzá képest én egy félre sikerült ember vagyok, még ha jól nézek is ki. És apám szerette a nőket, és a nők még jobban az apámat, és az apám a szomszédasszonyt kerülgette, és én féltékeny voltam rá, anyám pedig szenvedett. És én láttam, amint az apám megkapaszkodott, látja ezt itt, ebbe az ágba kapaszkodott, és meglendítette a testét, és amikor már lengett, ügyesen elengedte az ágat, s a kerítés túloldalán ért földet, és ott volt a szép szomszédasszony, és én egyszer megvártam apámat, és ahogy átrepült a kerítés fölött, verekedni kezdtük, és én egy baltával agyonütöttem az apámat, nem mintha meg akartam volna ölni, de szerettem az anyámat, és az anyám szenvedett. És most az egészből csak ennek a diófának a törzse maradt, és az anyám is minden bizonnyal halott. Erre én azt mondtam, lehet, hogy az anyja lágerban van, hamarosan hazatér. És a gyilkos fölállt, és azt mondta, velem tart? Elmegyünk megkérdezni. Miért is ne, mondtam. Én tudok németül. És elindultunk Kladno felé, és éjfél előtt Krocechleviban voltunk, és megkérdeztük a német járőrt, merre van a gestapó. És a katonák megmutatták az utat, és aztán ott álltunk az épület előtt. Az első emeleten nagy volt a vidámság, zaj, ricshaj, csörömpölés és éles női kacaj. És éppen őrségváltás volt éjjel 1 órakor, és én megkérdeztem a különítmény parancsnokát, hogy beszélhetünk-e a gestapó főnökével. Ő meg fölüvöltött.

Válsz? Hogy jöjjünk vissza reggel. De egyszerre csak nyílt a kapu, és jókedvű csapat rontott ki rajta. Egyenruhás eszeszek indultak hazafelé, és jókedvűen búcsúzkodtak, mint valami ünnepség, mulatság, név vagy születésnap után. Eszembe is jutott, hogy ugyanígy távoztak tőlünk a Párizs szállóból minden nap a virágos kedvű vendégek, mikor már eljött az ideje, vagy ütött a záróra. És a legfelső lépcsőfokon ott állt egy katona, kezében gyertyatartó, a katona részeg volt, az egyenruhája kigombolva, haja a homlokába lógott, és búcsúzóul a gyertyatartót emelgette, és mikor meglátott minket, lejött a lépcsőn, és megkérdezte az őrség tisztelgő parancsnokától, kik vagyunk. És a parancsnok azt mondta, hogy vele szeretnénk beszélni. És a gyilkos hozzám fordult, hogy mondjam el, amit aztán le is fordítottam, hogy ő 10 évig börtönben ült, és hogy most hazament Lidicébe, és hogy nem találta sem a házát, sem az anyját, úgyhogy tudni szeretné, mi történt az édesanyjával. És a parancsnok fölkacagott, az előre billent gyertyatartóból, mint könnycseppek, úgy potyogtak a földre a forró, viasz, megolvadt gyöngyei, és a parancsnok elindult fölfelé, de aztán fölüvöltött. Halt! És az őrség kinyitotta a kaput. A parancsnok lejött, és megkérdezte, miért kapott maga 10 évet. És a gyilkos megmondta, hogy megölte az apját. És a parancsnok megemelte a még mindig csöpögő gyertyatartót, és belevilágított a gyilkos arcába, és valahogy felvidult, mint aki örül, hogy a sors ezen az éjszakán olyas valakit küldött hozzá, aki az anyjáról kérdezősködik, miközben megölte az apját, és aki olyan helyzetben van, amilyenbe gyilkosként ő is gyakran került, akár parancsra, akár szabad akaratából ölt. És így én, aki pincére voltam az Abeszin császárnak, s gyakorta lehettem tanulja, miként válik valóra a hihetetlen, azt láttam, hogy a hivatásos birodalmi gyilkos, a mellén csörömpölő kitüntetésekkel feldíszített nagybani gyilkos fölfelé lépdel a lépcsőn, s nyomában egy közönséges gyilkos, egy apagyilkos megy, és el akartam iszkolni, de az őrparancsnok vállon ragadott, durván megpenderített, és a lépcsőre mutatott. Így hát ott ültem egy lakoma romjai fölött egy nagy asztalnál, mely olyan volt, mint mikor a nász nép vagy a doktorrá avatást ünneplő tömeg eltávozik, torta maradékok, megkezdett üres, félig üres üvegek, és az asztal közepén a részeg SS terpeszkedett és kérdezősködött. Én meg fordítottam, hogy mi is történt annál a diófatörzsnél 10 évvel ezelőtt, de a parancsnok annak örült leginkább, hogy milyen tökéletes a pankráci szervezés, hogy a rabok mit sem tudtak meg abból, ami Lidicével és a lidiceiekkel történt. És aznap este valóra vált a hihetetlennél is hihetetlenebb, mert összetört gyógyuló képemmel a tolmács szerepébe rejtőzve és fel nem ismerve, felismertem a gestapó főnökében esküvőm egyik résztvevőjét, azt a katona uraságot, aki még csak nem is gratulált, még csak kezet sem fogott velem, holott én oda nyújtottam a poharamat, és összecsaptam a lakcipőm sarkát, hogy kocincsak a boldogságomra. De ott maradtam állva a felemelt pohárral, nem találtam viszonzásra. Nagyon megszégyenítettek akkor. És én nehezen tűrtem a megszégyenítést. A hajam tövéig elvörösödtem, ugyanúgy, mint amikor sem Schróbeck úr, a szálloda tulajdonos, sem pedig Scrivanek úr, aki az angol királynak is felszolgált, nem voltak hajlandók velem inni. Most pedig megint felkínált nekem a sors egy embert azok közül, akik figyelemre sem méltatták jó szándékú felajánlkozásomat a kocintós barátkozásra. És most itt ül előttem, és azzal kérkedik, hogy föláll, és felkelti az irattár parancsnokát, és aztán a mi segítségünkkel előveszi a nyilvántartókönyvet, és már ismét a terített asztalnál, a lapokat forgatva és a kiömlött mártásokba és likőrökbe ejtve őket keresgél és felolvas, míg meg nem találja a megfelelő oldalt s rajta a bejegyzést, hogy a gyilkos anyja koncentrációs táborban van, és mindmáig nem került a neve mellé se dátum, se kereszt, ami a halálát jelezni. Amikor másnap visszatértem Homutovba, már el voltam bocsátva. Már megkapták az értesítést, elég volt a puszta gyanú, hogy pakolhassam a bőröndömet. Találtam egy levelet is, hogy Liza elment Hebbe meglátogatni Siegfriedet a nagypapánál, az Amsterdam városához címzett fogadóban, hogy menjek én is utána, meg hogy a kis bőröndöt magával vitte.
Így hát egy gépkocsival majdnem Hebig vitettem magam, de a város előtt várnom kellett, mert légitámadást jeleztek Heb és Ás vidékére. És ahogy ott feküdtem a katonákkal az útszéli árokban, dübörgés hallatszott. Valami gépnek a közeledő egyenletes és ritmikus zakatolása, ezért aztán szinte látomásként meg is jelent előttem a fiacskám. Láttam őt, hogy akárcsak minden nap, úgy biztosan most is, mert hogy vettem neki 5 kg 8 colos szöget, egyenletesen és ritmikusan kikiölti a nyelvét, és hatalmas kalapács ütésekkel egy csapásra veri a padlóba egyik szöget a másik mellé, olyan lelkesedéssel, mintha hónapos retket vagy spenótot ültetne sűrű sorokban. És amikor lefújták a légiriadót, felszálltam egy katonai autóra, és ahogy közeledtünk Hebhez, a városból danolászó emberek jöttek. Öreg németek valami dalokat énekeltek, de ezek a dalok vidámak voltak. Az öregek aligha nem megtébolyodtak attól, amit láttak. Vagy ez volt a szokásuk, hogy a szerencsétlenséget vidám nótával hesegették el. És aztán már por és aranyszínű füst szállt velünk szemben, és halottakat is láttunk az útszéli árokban. És jöttek az égő házak, utcák, az egészségügyi osztagok félig betemetett embereket ástak ki, a nővérkék térden állva kötözték a fejeket és kezeket, és minden innen jajszó, meg nyögés hallatszott. És én arra gondoltam, hogy miként hajtattunk itt végig a fogattal, meg az autókkal az esküvő napján. Hogy milyen mámoros volt mindenki a franciák és lengyelek felett aratott győzelemtől. És láttam, hogy a horogkeresztes vörös zászlókat most lángok nyaldossák, hogy ropogva égnek azok a lobogók, mintha különösen ízlenének a tűznek, mely fölfelé kúszott a vörös vásznon, és melynek fekete csóvája fölkunkorodott, mint a tengeri csikó farka. Aztán ott álltam az égő, leomlott falu Amsterdam szálló előtt. És könnyű szellő támadt, elhajtotta a füst és a por sárga felhőit, és én láttam, hogy a legfelső emelet padlóján ott ül a fiacskám, és hatalmas csapásokkal üti a parkettába egyik szöget a másik után. Messziről látszott, milyen erős a jobb keze. Az egész karja egyetlen erős csukló, teniszkönyök és hullámzó biceps volt, mely egyetlen csapással verte a padlóba a szögeket, mintha nem hullanának bombák, mintha nem történne az égvilágon semmi. És így esett, hogy másnap, mikor az emberek visszatértek és kibújtak az óvóhelyekről, Líza, a feleségem, nem került elő. Azt mondták, talán az udvaron maradt. És mikor a kis bőrön felül kérdezősködtem, azt mondták, hogy Líza azt állandóan magánál tartotta. Így hát fogtam a csákányt, és egész nap az udvart túrtam. Másnap adtam a fiacskámnak 5 kiló szöget, és ő vidáman kalapálta a padlót, miközben én a feleségemet, a gyermekem anyját kerestem. Míg aztán harmadnap rátaláltam a cipőjére. És miközben a kölyök üvöltött és bőgött, hogy nincs több szöge, és hogy senki sem hoz neki, és kárpótlásul a már bevert szögek fejét csapkodta a kalapáccsal, én lassan kapartam ki a romok és a törmelékek alól az én Lízámat. És mikor a testének feléhez értem, láttam, hogy összegömbölyödve védte testével a vulkánfíber bőröndöcskét, amit azonnal gondosan elrejtettem, és csak azután ástam ki teljesen a feleségemet, de fej nélkül. A légnyomás szakította le a fejét, amit aztán még 2 napig kerestünk, miközben a fiúcska tovább csapkodott a kalapáccsal és verte a szögeket a padlóba, meg az én fejembe. Így aztán a 4. napon fogtam a kis bőröndöt, és búcsú nélkül elmentem. Hátam mögött egyre gyengült a kalapácsnak és a bevert szegeknek a dübörgése, a csattogás, amit aztán szinte életem végéig hallottam, mert aznap estére vártuk az elmebajos gyermekeket segítő egyesület képviselőjét, hogy elvigye az én Siegfried fiacskámat. Miközben Lizát közös sírba temettük, s bár látszólag volt feje, a koponyát csak a törzsére csavart sál formázta, hogy az emberek ne gondoljanak az Isten tudja mire. Jól lehet, a Líza feje miatt én az egész udvart felástam. Elég lesz már. Akkor most abban is hagyom.

miként lettem milliómos. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Az az értékes bélyegekkel teli kis koffer szerencsét hozott nekem nem azonnal, hanem csak később. Mert a háború befejezése után elítéltek, holott megadtam annak a gestápó főnöknek a tartózkodási helyét, aki annyi embernek volt a gyilkosa, és aki megszökött, majd valahol Tirolban elrejtőzött, de én, Hebben, megtudtam az apósomtól, hová bújt, és Zdenyek engedélyt kapott az amerikai katonai hatóságtól, és autón két katonával érte ment. Akkor csípte el, mikor tiroli ruhában kin kaszált a réten, még szakát is neveztett. Még ha magam tartóztatom le, a prágai szokoltagok akkor is a dütyiba juttattak volna, nem azért, mert német lányt vettem feleségül, hanem mert amikor ezrével végezték ki a cseh hazafiakat, én a náci vért és német becsületet védelmező hivatal elé álltam, hogy megvizsgáljanak. Én a Szokol pártoló tagja önként kivizsgáltattam magam, hogy alkalmas vagyok-e egy német nővel való közösülésre. Szóval ezért kaptam az enyhébb dekrétum alapján fél évet. De aztán áruba bocsátottam azokat a bélyegeket, és akkora összegeket kaptam értük, hogy a bankókkal 10-szer is beboríthattam volna a lakásom padlóját, és amikor az elért összeg már 40 padlónyira rúgott, vettem egy szállodát Prága peremén, egy 40 szobás szállót. De már első éjjel úgy rémlett, hogy fönn a padlásszobában valaki egy ács szekercével szörnyű csapásokkal percenként szöget ver a padlóba, és aztán minden nap, nem csak abban az első szobában, de a másodikban, harmadikban, tizedikben, végül a 40. is, mindenütt egyszerre és egy idejűleg, s hogy az összes szoba padlóján az én fiacskám mászik 4 kézláb, 40 fiúcska, és mindegyik óriási csapásokkal kalapálja a parkettába a szögeket, egyik padlót veri ki a másik után, naponta az első szobától a 40. És amikor a 40. napon, belesüketülve a püfölésbe, megkérdeztem, nem hall-e valaki holmi kalapács ütéseket? Hát senki se hallotta őket, csak én. Így aztán elcseréltem a szállodámat egy másikra. Szándékosan csak 30 szobásat választottam, de első éjszaka kezdődött minden előről, mint az előző szállodában. Így hát beláttam, hogy a bélyegekért kapott pénzen átok ül, hogy ezt a pénzt erőszakkal vették el valakitől, akit ekközben megöltek. Lehet, hogy ezek a bélyegek egy csodarabbi bélyegei voltak, mert ezek a padlóba fúródó szögek, ezek a kalapácsütések tulajdonképpen az én fejemet érték. Minden ütésnél éreztem, miként hatol a szög a csontba. Második csapásra már félig a koponyámban volt, és aztán egészen, és végül már nyelni sem tudtam, mert ezek a hosszú szögek hegyükkel a torkomba nyúltak. Csak hogy én nem őrültem meg, nekem volt célom, szálloda tulajdonos akartam lenni, hogy egyenlő legyek az összes többi szállodással. És nem akartam, nem is tudtam meghátrálni. Mert csak az éltetett, hogy egyszer tán majd olyan sokra viszem, mint Brandeis szálloda tulajdonos úr, s ha nem is lesz 400 személyes aranyevő eszközkészletem, mint neki, hanem csak 100 személyes, nálam is híres külföldiek fognak majd lakni. Így fogtam hozzá a szálloda építéshez. Egészen más szállodára gondoltam, mint amilyen a többi volt. Prága környékén vettem egy elhagyott kőbányát, és itt kezdtem kipótolni és feldíszíteni mindazt, amit helyben találtam. Úgy, ahogyan a csendesség szállóban volt. A szálloda alapjául az óriási, kétkéményes, agyagpadlós kovács műhely szolgált. A 4 üllőt a helyén hagytam, az összes pörölyt és fogót is, ahogy a megfeketedett falon lógtak. Bőrklub fotelokat meg asztalokat vettem, ahogyan a belső építész tanácsolta, egy őrült, aki a pénzemen megvalósította mindazt, amiről álmodozott, és ugyanolyan lelkes volt, mint én. Mert amint elkészült a kovács műhely átalakítása, én már aznap ott aludtam a kemencék és kémények között. Úgy terveztem, hogy itt sütjük majd a vendégek szemeláttára a saslikot meg a zsivány pecsenyét. És első éjszaka itt is hallottam a kalapácsütéseket. De csak gyengén és elhalul. A szögek úgy csúsztak az agyagpadlóba, mint a vajba. Így aztán a fejem is elcsendesedett, és még nagyobb kedvel vágtam bele a vendégszobák építésébe. Amolyan kis fülkék voltak ezek a szobák egy hosszú, lágerbarakszerű épületben.
Azelőtt a munkások öltözője és hálóhelye volt itt, de én kis szobákká alakítottam át a helyiségeket, 30 szobává, és próbaképpen vastag, érdes burkolólapból készítettem a padlózatukat, ahogy Olaszországban és Spanyolországban szokás. Vagy általában ott, ahol nagy a meleg. És első éjjel próbaképpen hallgatóztam. És csak annyit hallottam, hogy a fejemről lepattannak a szegek, hogy szikrát hánynak, mert olyan kemény volt az a porcelánpadló. Aztán a hiába való kísérletezést feladva az ütések teljesen elcsitultak, és én meggyógyultam, és ettől kezdve ismét aludtam, mint régen. És olyan gyorsan haladt az építkezés, hogy 2 hónap múlva megnyithattam a szállodát. Kőtörő szállónak neveztem el, mert bennem is megtört valami, és az a valami eltávozott belőlem. Valóban első osztályú szálló volt ez. Szobát itt csak rendelésre adtunk, a hotel az erdő közepén állt, és a szobák félkörben sorakoztak a kőbánya alján lévő tó körül. A gránitsziklára, mely 40 méterre magasodott a tó fölé, alpinistákkal sziklakerti növényeket és díszbokrokat ültettettem, amelyek hasonló környezetben nőnek, és ráadásul a tó fölött rézsút egy drótkötél is feszült, egyik végét a szikla csúcsához erősítették, úgyhogy a kötél a bányató fenekéig lejtett. Minden este bemutattuk az attrakciónkat. Szerződtettem egy artistát, aki amolyan görgőfélét használt, egy acélkereket, és alatta egy rövid rudat, a művész kivárta a megfelelő pillanatot, ellökte magát, és lesiklott a magasból, foszforeszkáló ruhájától megvilágítva a tó felett elengedte a rudat, a görgő legurult, az artista egy pillanatra megállt, ellenirányú mozdulattal előre billent, kiegyenesedett, majd nyújtott karral a mély tóba siklott, hogy aztán lassan és kényelmesen kiússzon a feszes, foszforeszkáló ruhájában a partra, ahol az asztalok és székek álltak. Minden fehér volt. Én itt mindent fehérre mázoltattam. Most a fehér volt az én színem. Olyan volt ez a szálló, mint egy filmstúdió, csak éppen eredeti. Most már bárkivel versenyre kelhettem. De az igazat megvalva, azt a görgős mutatványt egy pikoló fiú ötlötte ki. Egy délután fölment a szikladombra, ott megkapaszkodott a görgőben, elrugaszkodott, és a drótpálya közepén, mikor ámulatában az összes vendég fölkiáltott, fölpattant, vagy éppen a karosszékbe zuhant, az összes karosszékünk Lajos korabeli volt, a pikoló fiú kiegyenesedett, majd egyensúlyát veszítve frakkostul fejest ugrott a víztükörbe, mintha elnyelte volna a tó. És én rögtön tudtam, hogy ezt itt minden nap be kell mutatnunk, esténként világító ruhában. Erre nem fizethettem rá. De ha mégis, azt sem bántam, mert ilyen mutatvány nem csak Prágában, de egész Csehországban, sőt, talán Közép-Európában sem volt látható. És ahogy később megtudtam, sehol a világon. Mert egyszer azt jelentik nekem, hogy megérkezett és elfoglalta szobáját egy író, akit Steinbecknek hívtak. Úgy nézett ki, mint valami hajós kapitány, vagy rabló. És annyira tetszett neki itt minden, az étteremmé alakított kovácsműhely, a tűz, a szakácsok, akik ott dolgoztak a vendég szemelátára, úgyhogy mire befejezték a saslikot vagy zsiványpecsenyét, a vendégek a bámészkodástól annyira megéheztek, akkora étvágyuk támad, hogy kisgyermekekhez voltak hasonlatosak, de ennek az írónak leginkább a gránit zúzására használt gépek tetszettek. A régi, poros örlőmalmok, melyeken látható volt még az állványzatos szerkezet. Mindenbe bele lehetett látni, mint valami malom kiállításon, vagy mint egy olyan kiállításon, ahol kettészelt autót tesznek közszemlére, hogy a motor is látható legyen. Szóval ezt az írót teljesen elbűvölték a bánya előtti sík térségen kiállított gépek, ahonnan az egész vidéket be lehetett látni. Mint több tucat szobor, úgy álltak ott azok a masinák, a kőmaró és eszterga gépek immár elhagyatva, mintha valami hóbortos szobrász találta volna föl őket. És ez az író, Steinbecknek hívták, egy fehér asztalkát állítatott ide, fehér áttört karosszékekkel és székekkel, és itt ivott meg minden délután egy üveg francia konyakot, majd este még egyet. És innen a gépek közül nézte a tájat, Velke Popovice meglehetősen egyhangú környékét, csak hogy ennek az írónak ez a táj egyszerre oly szépnek tűnt, a gépeket oly művészinek találta, hogy ez az író azt mondta nekem, hogy ilyent ő még sosem látott.
hogy ilyen szállodában ő még sosem lakott, hogy ilyesmilyen Amerikában csak valami híres színésznek lehet, egy Gary Coopernek vagy Spencer Tracynek, hogy az írók közül csak is Hemingway tudná az ilyesmit megfizetni, és hogy én mennyit kérek érte, és én rávágtam, hogy 2 milliót. Ő megszámolgatott valamit az asztalon, aztán megkért, hogy lépjek közelebb. Elővette a csekkfüzetét, és kijelentette, hogy megveszi a szállót, és hogy kiállít nekem egy 50 000 dollárra szóló csekket. És én többször is visszakérdeztem, és ő mindig megemelte az összeget. 60 000, 70 000, 80 000 dollárra. És én láttam és tudtam, hogy ezt az egészet, ezt a szállodát 1 millió dollárért sem adhatom el, mert ez a kőtörő szálló minden erőfeszítésem és törekvésem csúcsa, és én vagyok most az első számú szálloda tulajdonos a szálloda tulajdonosok között. Mert olyan szállodából, mint amilyen Brandeis úré, vagy a Schróbeck úré, több száz, több ezer is van a világon. De olyan szállodája senkinek sincs, mint az enyém. Aztán történt egyszer, hogy kikocsisztak hozzánk a legnagyobb prágai szálloda tulajdonosok. Köztük Brandeis úr és Schróbeck úr is. Vacsorát rendeltek. A főúr és a pincérek a legnagyobb gonddal és a legjobb ízléssel terítették meg asztalukat. Csak ő miattuk csináltattam alsó világítást a sziklához. 10 reflektort rejtettem a rododendronok alá, és úgy helyeztem el őket, hogy az egész sziklát beragyogják, és kiemeljék az éles csúcsokat, a fantasztikus árnyékokat, virágokat és kis bokrokat. És elhatároztam, hogy ha ezek a szálloda tulajdonosok békülékenyek lesznek, és hajlanak rá, hogy maguk közé fogadjanak, ha fölajánlják, hogy legyek az egyesületük elnökségi tagja, akkor akár csak ők, én is mindent elfelejtek. De a szállodások nem csak hogy úgy tettek, mint akik sosem láttak, hanem még úgy is ültek le, hogy háttal legyenek szállodám minden szépségének. És én is így viselkedtem. Megengedhettem magamnak, és győztesnek éreztem magam, mert láttam, hogy csak azért fordítanak hátat szállodám különlegességeinek, mert tudták és látták, hogy fölibük kerekedtem. Hogy nem csak Steinbeck szállt meg én nálam, de Maurice Chevalier is, aki után annyi nő jött ide és maradt itt a kőbánya környékén, hogy Chevalier reggel pizsamában fogadta őket, s a nők, az imádói rávetették magukat és levetkőztették az énekest, és ficnikre tépték a pizsamáját, hogy mindenkinek jusson belőle emlékbe egy darabka. Ha tehették volna, Chevaliert is szétszaggatják, és 20 darabkákat visznek magukkal emlékbe, mindenki az ízlése szerint, bár ismerve a természetüket, alig, hanem mindegyik az énekes szívét tépte volna ki először, s utána a nemi szervét. És ez a Chevalier annyi újságírót vonzott ide, hogy az én kőtörömmel volt tele minden újság. Nem csak a hazaiak, de a külföldiek is. Benne voltunk a Frankfurter Allgemeinében, a Zürcher Zeitungban, a Die Zeitben, sőt, magában a Herald Tribune-ban is ott volt az én szállóm azokkal a bolond nőszemélyekkel Chevalier körül a plató közepén, ahol azok a gépszobrok álltak, és a gépek körül a fehér asztalkák és székek karfáikkal a stilizált kacsokkal és szőlőlevelekkel, melyeket vaslemezből kovácsolt ki egy művész. És ezek a szálloda tulajdonosok voltak épp azért jöttek ide, hogy ne békéljenek meg velem. Csak azért jöttek, hogy lássák, hogy ami itt van, az sokkal hatásosabb és szebb annál, amit elképzeltek. De főleg azért, mert most, hogy mindezt látták, láthatták azt is, hogy ezt a kőfejtőt fillérekért vettem, mindazzal együtt, ami benne állt és benne volt, és talán azért is voltak rám féltékenyek, mert mindent úgy hagytam, ahogyan megvettem, és a szállodát belül építettem föl. Úgyhogy ha valaki kicsit is értett hozzá, elismert és megbecsült engem, mintha művész volnék. Ez a szálló volt életem csúcs teljesítménye. Ez tett olyan emberré, aki nem élt hiába. Így aztán magam is mindinkább úgy néztem a szállodámra, mint egy műtárgyra, mint a saját alkotásomra, csak azért, mert mások is annak látták. Kinyitották a szememet. És bárcsak késve, bárcsak később, de mégis rájöttem, hogy ezek a gépek voltak épp szobrok. Szép szobrok, melyektől semmi pénzért nem válnék meg. Sőt,
Egyszer azt is felfedeztem, hogy az egyik műtárgyam ott a kőbányában hasonlít ahhoz, amit Holuba világjáró vagy Napriszter gyűjtött. S tudtam, hogy egyszer bizonyára eljön az idő, amikor itt az összes gépen, az összes kövön, mindenen rajta lesz a felirat, hogy műemlék. De mégis megalázottnak éreztem magam, hogy ezek a szálloda tulajdonosok még mindig nem fogadnak be, hogy társadalmilag nem tekintenek magukkal egyenlőnek, még ha fölöttük állok is. Éjszakánként gyakran sajnálkoztam, hogy nincs már meg a régi, szép monarchia. Mert ha itt hadgyakorlatot tartanának, akkor, ha nem is maga a császár, de valamelyik főhercege biztosan megszállna nálunk, és én úgy kiszolgálnám, és olyan ételeket készítenék neki, olyan környezetben lakhatna, hogy azután biztosan nemesi rangra emelne, s ha gróf nem is, de báró, az lehetnék. És így álmodoztam tovább. És mikor beköszöntöttek a nagy melegek, és a mezőn minden elszáradt, és a föld megrepedezett, én a térről álmodoztam, hogy majd, ha leesik a hó, és beáll a fagy, akkor kifényesítem a tó jegét, és a jégre két kis asztalt állítok, az asztalokra régi gramofont, az egyiknek kék, a másiknak rózsaszín lesz a tölcsére, úgy festenek majd, mint két nagy virág, és veszek régi lemezeket, és csak régi keringőket és intermezzókat fogunk játszani, és a kovács műhelyben lobogni fog a tűz, és a tó partján acélkosarakban falsábok égnek majd, és a vendégek korcsolyázni fognak. Veszek, vagy csináltatok sok régi kulcsos korcsolyát, és a hölgyek korcsolyáját az urak fogják fölerősíteni, és leggúgolva térdükre emelik a nők lábacskáját, és forró buncsot szolgálunk majd föl. Eképpen álmodoztam, miközben az újságok és a politikai pártok azon civakodtak, ki fogja megfizetni az aszályt, melynek során én olyan szépeket álmodtam a kőfejtőben megrendezendő téli mulatságokról. És amikor már a parlamentben is fellángolt a vita a képviselők és a kormánytagok között, hogy ki fogja tehát az aszályt megfizetni, és megállapodtak abban, hogy a milliómosok, a döntést megnyugvással fogadtam, mert én is milliómos voltam. Azt reméltem, hogy az én nevem is szerepelni fog az újságokban, hogy ott lesz a Schröbeck, a Brandeis meg a többi név mellett, hogy tehát ezt az aszályt a szerencsés csillagzatom küldte, hogy ez a szerencsétlenség az én szerencsém, melynek révén oda kerülhetek, ahová álmomban kívánkoztam, amikor a főherceg nemesi rangra emelt, hogy én, aki még mindig olyan picike vagyok, mint pikoló koromban, mégis nagy vagyok, milliómos vagyok. De ahogy teltek, múltak a hónapok, senki sem küldött nekem semmit. Senki sem kívánta tőlem, hogy kifizessem a milliómosok hozzájárulását. Már megvettem a két gramofont, s ráadásul hozattam egy csodaszép orkesztriont, de még egy régi körhintát is. Hintázó lovakkal, szarvasokkal és rénszarvasokkal, melyek olyan nagyok voltak, hogy széjjel szedettem azt a körhintát, és a lovakat és szarvasokat az eredeti rugóra szerelve felállítottam a tó köré, a kőszegélyre, és a vendég meg a felesége úgy ült a lóra, mint valami sezlonra. Arra az egymással szembefordított két székre emlékeztető francia ülőalkalmatosságra, vagy mint valami kis kanapéra, amelyre a hölgyünkkel ülünk le tereferélni. Úgy állítottam egymás mellé a két lovat vagy szarvast, mint valami gálán sétalovagláshoz, és állíthatom, hogy bevált a dolog. A lovak és szarvasok mindig foglaltak voltak a hölgyek és urak által, és szólt az orkesztrión, és a vendégek hintáztak a faállatokon, amelyeknek gyönyörű csótáruk meg szemük volt, egyáltalán minden szép volt rajtuk, mert ez egy német körhinta volt, egy céllövölde és lunapark gazdag tulajdonosának egykori attrakciója. Egyszer aztán váratlanul meglátogatott Zdenyek, akiből nagy járási, sőt, talán megyei úr lett. Teljesen megváltozott, már nem volt olyan, mint valaha, hintázott a lovon és nézelődött, és mikor odaültem a szomszédos lóra, csöndesen beszélt hozzám, aztán bizonyítékul elővette egy összehajtogatott iratot, és még mielőtt meg tudtam volna akadályozni, lassan összetépte azt a papírt, amelyen milliómosnak neveztek, és megállapították, hogy milliómos adót kell fizetnem. És Zdenyek leugrott a lóról,
és a tűzbe dobta ezt a csodálatos iratot, amit én szinte kinevezési dekrétumnak tartottam. Valahogy szomorúan mosolygott rám, és megitta a maradék ásványvizét ő, aki csak is töményt ivott, és ezzel a szomorú mosollyal ment el tőlem. Egy országúti cirkáló egy nagy fekete autó várt rá, hogy visszavigye oda, honnan jött, vissza valahová a politikába, amiben bizonyára hitt, ami tartást adott neki. És ez a politika alig, hanem gyönyörű dolog volt, ha pótolni tudta az összes bravúros csintalanságot, amire ráment mindig minden pénze, ami csak nála volt, ezekre a mindig emberbarát csintalanságokra, mintha az a pénz égette volna a tenyerét, így hát visszaadta azoknak az embereknek, akikről azt gondolta, hogy őket illeti. És aztán fölgyorsultak az események úgy, ahogyan megálmodtam. Szenzációs estéket meg délutánokat rendeztem a kőtörőben. Gramofonok, korcsolyázás, tűz, bent a kovácsműhelyben és kint a befagyott tó környékén is. De a vendégeim szomorúak voltak, vagy annyira vidámak, hogy ez már nem az a vidámság volt, amit ismertem. Ez a vidámság erőltetett volt, mint a németeké, amikor mulattak, de közben tudták, hogy a kiskosárban utoljára vannak együtt a kedvesükkel, a feleségükkel, mert a kiskosárból egyenest a frontra mennek. Az én vendégeim is ekképpen búcsúztak tőlem. Kezet fogtak velem, és még a kocsiból is integettek, mintha örökre távoznának, és már soha többé nem térnének be hozzánk, és ha mégis eljöttek, minden ugyanúgy zajlott le. Borongósak és melankólikusak voltak, mert ha ide nem is nagyon jutott el a híre, a politikában minden megváltozott. Jött a február, a kommunisták átvették a hatalmat, és az én vendégeim tudták, hogy számukra ez a véget jelenti. Minden pénzüket elverték, amit még elverhettek, de az öröm és a közvetlen vidámság oda volt, és a szomorúságuk rám is átragadt. Már nem zártam magamra az ajtót, nem húztam be a függönyöket, hogy aztán, mint a passziánszoznék, kiteregessem a földön az aznapi bevételt, a 100 koronásokat, amelyeket minden reggel bevittem a bankba, ahol a betétem pont ezekben a napokban érte el az 1 milliót. És beköszöntött a tavasz, és ahogyan a kiskosárba is csak némelyik német tisztért meg, a vendégeim, az én törzs vendégeim is elmaradoztak, és megtudtam, hogy volt, akit lepuffantottak, másokat lecsuktak, letartóztattak, megint mások külföldre menekültek. Aztán másféle vendégek jöttek, és a bevétel még nagyobb volt, de én egyre csak arra gondoltam, vajon mi történt azokkal, akik minden héten itt voltak nálam, és közülük ma csak 2 jöttek el. És elmondták, hogy ők milliómosok, és hogy holnapra össze kell készíteni ők a csókmókjukat, erős cipőt, takarót, tartalék zoknit és ételt, mert elviszik őket valami gyűjtőtáborba, mert hogy milliómosok. És én megörültem, hogy lám, én is milliómos vagyok. Fogtam a takarékbetétkönyvemet, és megmutattam annak a 2 vendégemnek. Az egyiknek sportszergyára volt, a másik műfogat gyártott. Ezt most tudtam meg tőlük. És én megmutattam nekik a takarékbetétkönyvemet, és rögvest mentem, és előkerítettem egy hátizsákot, és egy pár erős, fűzős cipőt, és tartalékzoknit, meg konzerveket. Én is készülöttem, hogy majd értem, és biztosan eljönnek, mert az a műfoggyáros azt mondta, hogy már az összes prágai szálloda tulajdonos megkapta az értesítést. És hajnalban a 2 milliómos elbúcsúzott, sírtak, mert ahhoz, hogy a határon átszökjenek, nem volt merszük. Már semmit sem akartak kockáztatni. Csak annyit mondtak, hogy Amerika meg a Népszövetség ezt nem hagyja annyiban, hogy egyszer mindent visszakapnak és visszatérnek a villájukba, a családjukhoz. És én vártam egy napig, aztán 2-ig, aztán egy egész hétig, és olyan hírek jutottak el hozzám Prágából, hogy most már az összes milliómos gyűjtőtáborban van, Svatý Jan pod Skalou város kapap neveldéjében, egy hatalmas kolostorban, ahol papnövendékek laktak, akiket kiköltöztettek. Így aztán döntöttem méghozzá aznap,
amikor kijöttek hozzám a járástól, hogy kíméletesen közöljék velem, hogy a helyi tanács társadalmi tulajdonba veszi az én kőtörőmet, hogy egyenlőre itt maradok, mint gondnok, hogy a tulajdon joga népre száll. De én elteltem gyűlölettel, mert tudtam, hogyan történhetett a dolog. Hogy már megint Zdenyek intézkedett. Elmentem hát a megyei hivatalba, és ott álltam Zdenyek irodájában, de ő egy szót sem szólt, csak szomorúan mosolygott, megint felvett az asztaláról egy iratot, és az orrom előtt széttépte, és azt mondta, hogy saját felelősségére tépi szét a behívómat. Hálából, hogy a peronon megnéztem az órámat, és ezzel elvittem helyette a balhét. De én megmondtam neki, hogy nem ezt vártam tőle, hogy én azt hittem, hogy a barátom, de ő ellenem van, mert én olyan ember vagyok, aki egész életében mást sem akart, másra sem törekedett, csak arra, hogy egyszer szállodája legyen, hogy milliómos váljék belőle. És elmentem, és éjszaka ott álltam a kivilágított papnevelde kapujában, a kapu előtt egy népi milicista állt katonai puskával, és én jelentettem neki, hogy milliómos vagyok, a kőtörő szálló tulajdonosa, és hogy fontos ügyben beszélni szeretnék a parancsnokkal. Így hát a milicista fölvette a kagylót, és kis idő múlva beengedtek a portára, aztán egy irodába, ahol megint csak egy milicista ült, de már puska nélkül. Előtte listák, névsorok, meg egy üveg sör, amiből megállás nélkül ivott. És amikor az üveg kiürült, benyomult a szék alá, és egy rekeszből egy újabb üveget vett elő. Kinyitotta, és mohón ivott, mint aki mindjárt szomjan hal. És én megkérdeztem tőle, hogy nem hiányzik-e egy milliómosa. Mert hogy nem kaptam meg a behívómat, holott én is milliómos vagyok. És ő megnézte a listát, ceruzával végigfutott a népsoron, de végül azt mondta, hogy én nem vagyok milliómos, és hogy menjek csak nyugodtan haza. De én erősködtem, hogy itt valami tévedés történt, hogy én milliómos vagyok. De ő megfogta a vállam, és a kapuhoz vezetett, és kilökött, és utánam üvöltött, hogy ha nincs rajta a listámon, akkor maga nem milliómos. És én elővettem a takarékbetétkönyvemet, és megmutattam neki, hogy 1.100.000 koronám és 10 fillérem van a bankban. És diadalmas hangon így szóltam, akkor hát ez micsoda? Ő belenézett a könyvbe, én meg kunyeráltam, hogy csak nem akar elkergetni innen. Végül megesett rajtam a szíve, visszavitt a papneveldébe, és internáltá nyilvánított. Fölírta az összes adatomat, meg a személyemmel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ez a teológusoknak épült internátus tényleg olyan volt, mint egy börtön, mint egy kaszárnya, mint valami szegény főiskolások kollégiuma. Csak a folyosókon lógott minden mélyedésben, minden ablak közben egy feszület, a szentek cselekedeteit ábrázoló képekkel váltakozva. És szinte minden képen valami kínzás volt látható, iszonyú horror a festő pontos tolmácsolásában. Úgyhogy az, hogy itt 400 milliómos négyesével vagy hatosával lakott egy-egy cellában, tulajdonképpen semmiség volt. Különben én arra számítottam, hogy itt is olyan terror meg rossz indulat lesz, mint a börtönben, ahol a háború után fél évet nyomtam le az enyhébb dekrétum alapján. De épp az ellenkezőjét tapasztaltam. Ami itt, a Szent János szemináriumban történt, az valóságos burleszk volt. A refektóriumban tartották az úgynevezett tárgyalásokat. Ilyenkor jöttek a milicisták. Vállukon katonai puska, mellükön vörös szalag, a derékszíjuk lógott, az egyenruhájuk nem méretre készült, hanem mintha csak készakarva, az alacsonyakra bő volt, a nagy termetűekre szűk, így hát inkább kigombolkozva jártak. Az ítéleteket meg úgy osztogatták, hogy minden milliómos milliónként egy-egy évet kapott. Így aztán jó magam a 2 millióért 2 évet kaptam. A sportszergyáros, akinek 4 milliója volt, 4 évet. És a legtöbbet, 10 évet Schróbeck szálloda tulajdonos kapta, mert neki 10 millió korona volt a vagyona. De a milicistáknak a legnagyobb gondot mindig az okozta, hogy melyik rubrikába írják be a kirótt éveket, meg személyi adatokat. Mint ahogy iszonyú erőfeszítésükbe került az is, hogy esténként összeszámoljanak minket, mert minden este hiányzott valaki, de ez azért volt, mert a szomszéd faluba jártunk sörért.
meg aztán feltehetően azért is, mert az őreink megállás nélkül ittak. Így hát nem tudtak megszámolni bennünket, jól lehet, a számolást már délután elkezdték. Úgyhogy szívesebben választották azt a módszert, hogy tízesével számoltak bennünket. Az egyik őr számolt, a másik összecsapta a tenyerét, és ilyenkor a harmadik leejtett egy kavicsot. És amikor az utolsó embert is megszámolták, összezámolták a kavicsokat, az eredményhez hozzáadtak egy nullát, meg a maradékot, ami a tízesig hiányzott. De minden nap többen vagy kevesebben voltunk, még ha teljes volt is a létszám. Hányszor megesett, hogy az internált milliómosok száma stimmelt, hogy ezt be is jegyezték, és mindenki fölsóhajtott, ám abban a pillanatban beállított 4 milliómos, kancsóban meg rekeszekben hozták a sört, és hogy ne legyen félreértés, újonnan érkezettnek nyilvánították őket, és mindegyik milliómos a kirót éveken felül újra annyi évet kapott, ahány milliót bevallott. Az épületben ugyan internáltak laktak, de kerítés nem épült köré. Úgyhogy a kapuban ott ültek a milicisták, a milliómosok pedig a kerten át távoztak és érkeztek, de meg kellett kerülniük az épületet, hogy a kapun léphessenek be, amit a milicisták minden alkalommal kinyitottak, és megint becsuktak, és gondosan kulcsra zártak. De mert körös körül nem volt se kerítés, se fal, a milicisták is szívesen választották a rövidebb kerti utat, de aztán megszólalt bennük a lelkiismeret hangja, és megkerülték a ház sarkát, a kapuhoz mentek, kinyitották, majd megint kulcsra zárták, és így érkeztek az internátusba. A legtöbb gond az ennivalóval volt, de kiderült, hogy erre is van megoldás, mert a parancsnok és a milicisták szívesen étkeztek a milliómosokkal, és a kosztot, amit a milicisták laktanyájából hordtak nekik, a disznóknak adták, mert a műfogsorgyáros milliómos disznókat vásárolt, úgyhogy eleinte 10, majd 20 disznó volt itt, és már mindenki előre örült a disznóölésnek, mert voltak a táborban vágóhíd tulajdonos milliómosok, akik olyan finomságokat ígértek, hogy a milicisták már jó előre nyalogatták a szájuk szélét, és maguk tettek újító javaslatokat, hogy miféle specialitásokat lehet még a disznóból készíteni. Itt aztán nem úgy főztek, mint egy pap neveldében, hanem mint hajdanán egy gazdag kolostorban, mondjuk a kereszteseknél. Ha egy milliómosnak elfogyott a pénze, a parancsnok hazaküldte. Eleinte egy civilbe öltözött milicista kíséretében, de később már elég volt az eskü is. És az internát mehetett Prágába a pénzéért. És kivehette a bankból, a takarékkönyvéről, levonathatta abból a millióból vagy milliókból, mert a parancsoktól igazolást kapott, hogy az összeget közcélra fordítják. Így aztán az internátusban konyha működött, étlap is készült, amit a milicisták parancsokával hagyottak jóvá, hogy legyen olyan kedves és tegye meg az észrevételeit, mert a milliómosok vendégeiknek tekintették a milicistákat, és együtt is étkeztek velük az ebédlőkben és a refektóriumokban. Teinor a milliómos egyszer engedélyt kapott, hogy zenészeket hozzon Prágából. Egy kvártettet, amolyan sramli zenét játszottak, és mikor taxival meghozta a zenészeket, itt különben is divatba jött, hogy a milliómosok az út elágazásig taxival jártak Prágába, a bezárt kapu mellett mindnyájan bementek a milliómosok koncentrációs táborába. Fölébresztették az őrséget, mert már éjfél volt, azután újra kimentek a kapu elé, de az álmos milicisták nem boldogultak a zárral, így aztán a milliómos megkerülte a kaput, a kert felől bement a kapuajba, fogta a kulcsot és kivitte a kapu elé, és kintről nyitotta ki a kaput, de mert a kulcs valahogy rossz volt és nem zárt, Teinor a milliómos ismét bement, bezárta belülről a kaput és visszaadta a kulcsot. Gondoltam is akkoriban, milyen kár, hogy Zdenyek nem milliómos, mert itt aztán elemében volna, és nem csak a saját pénzét költeni el, de tudná, mihez kezdjen a többiekével is, akiknek nem volt elég fantáziájuk, s beleegyezésükkel az ő pénzüket is elverni. És egy hónap múlva az összes elítélt milliómos napbarnított volt. Mert mi,
A domboldalon napoztunk, míg a milicisták sápadtak voltak, mert egyrészt a kapuban álltak, másrészt állandóan jelentést kellett írniuk. Ültek a cellákban, de még egy névsoros létszámjelentést sem tudtak összeállítani, mert Novákból vagy Noviból három is volt itt, és mivel mindig teljes fegyverben kellett lenniük, a puskájuk, a tölténytáskájuk állandóan lecsúszott, és közben megállás nélkül radírozták és újraírták a jelentést, amit végül valamelyik szálló a tulajdonos milliómos készített el nekik, mintha csak étlapot állítana össze. És mert a katolikus intézet után maradt itt egy gazdaság is 10 tehénnel, de a 10 tőgynyi hozam nem volt elég a reggeli kávéhoz, reggelire babkávéból készült teljes kávét ittunk, amiben miként a Schröbeck úr bevezette egy pohárka rum is került úgy, ahogy azt Bécsben a Café Zaherben tanulta, ezért a lakfesték és festékporgyáros vett még 5 tehenet, és így elég tejünk volt, mert nem mindenki bírta a tejet, és az ilyenek reggel csak egy kupica rumot ittak, vagy pedig bögréből, hasas edénykékből hajtották föl az italt, mert még éjszaka is ettek, és a rummal akarták helyrehozni az emésztésüket. Az is szép volt, amikor havonta egyszer megérkeztek látogatóba a családtagok. Ilyenkor a parancsnok fogta a fehér ruhaszárító kötelet, és kifeszítette a képzeletbeli fal köré, és ahová nem jutott kötél, oda maga húzott a cipősarkával vonalat. És ez a vonal választotta el az internáltakat az internátustól és a külvilágtól. És aztán jöttek a feleségek a gyerekekkel, az étellel teli hátizsákokkal, táskákkal, téli szalámikkal, külföldi konzervekkel, és bár igyekeztünk szenvedő arcot vágni, le voltunk sülve, és ki voltunk gömbölyödve. És ha valaki úgy jött volna ide, hogy nem ismeri a körülményeket, biztosan azt hitte volna, hogy azok az emberek a rabok, akik látogatóba jöttek, s hogy a börtön odakint van, mert a milliómosok internálását a rokonok szemlátomást nehezebben tűrték, mint maguk a milliómosok. És mert nem bírtunk mindent megenni, hát mi, milliómosok, megosztottuk az élelmiszert a milicistákkal, akiknek annyira ízlett minden, hogy elérték a parancsnoknál, hogy havonta 2-szer, 2 hetente 1-szer engedélyezze a látogatást. És előfordult, hogy ha nem volt együtt 30-50 ezer korona, a parancsnok megengedte, hogy a szakemberek értékes könyveket válogassanak ki a kolostor könyvtárából, és autóval Prágába vigyék az antikváriumba. Aztán valakinek eszébe jutott, hogy el lehetne adni a leendő papok kellékeit és ruhatárát, az ágyneműt és fehérneműt innen, a szikla alatt fekvő Szent János kolostorból, melynek lankáján délutánonként napozgattunk és húztuk a lóbőrt. De ez már majdhogy nem felesleges volt. Mert az igazi milliómosok erre már régen rájöttek, már régen kiválogatták a szép ágyneműt, a hegyvidéki takácsok szőtte szép, hosszú hálóingeket már régen elhordták teli bőröndökkel, a gyönyörű törülközőket is tucatjával, volt itt mindenből bőven a raktárban, mert aki ebből az intézetből leendő papként távozott, azt kistafírozták, s a raktárt senki sem ellenőrizte, senki sem tartotta nyilván, ellenkezőleg. A milicisták meg a milliómosok rendelkezésére állt, nehogy valami járvány törjön ki ebben a milliómos gyűjtőtáborban, kolera, vérhas vagy tífusz. Így aztán az is megesett, hogy a milliómosok elmentek szabadságra, olyannyira bíztak itt bennünk, és tudták, hogy nem szökünk meg, és ha mégis 2-szer esett meg ilyesmi, hát hozunk egy másik ismerős milliómost, hadd pihenje ki a családi életet. Volt úgy, hogy a milicisták civilbe bújtak, és az egyenruhát mi, milliómosok vettük föl, és mi őriztük magunkat. És amikor vasárnap, vagy szombatról vasárnapra virradó éjjel bíztak ránk szolgálatot, a milliómosok őrzését, annak mi mindig örültünk, mert olyan komédia volt ez, amilyet még Chaplin sem tudott volna kitalálni. Egész délután azt játszottuk, hogy felszámoljuk a milliómosok táborát. A kapuőrség parancsnoka, a milicistának átöltözött Tejnora milliómos bejelentette, hogy a tábor felszámoltatik, hogy a milliómosok mehetnek haza. De a milliómosok elbújtak, így aztán a milicistáknak álcázott milliómosok győzködték őket, ecsetelgették, milyen szép is odakünn a szabad élet, hogy ott majd nem kell szenvedniük és nyögniük a milicisták igája alatt, hanem élhetik a milliómosok szabad életét. De a milliómosok hallani sem akartak erről,
Így hát Tejnóra, a milliómos, aki milicistának, kapuőrnek öltözött, kihirdette a tábor erőszakos felszámolását, és kihurcoltuk a cellákból a milliómosokat. Azokat, akiknek 8-10 milliójuk volt, tehát 8-10 évet kaptak. Aztán a kapukulcsot keresgéltük, s végül nem tudtuk kinyitni a kaput. Így hát a milliómosok megkerülték, kívülről nyitották ki, majd megint megkerülve a kaput felsorakoztak, és mi néztük ezeket a jeleneteket, és majd megszakadtunk a nevetéstől, ahogy a milicisták kitaszigálták a milliómosokat, aztán bezárták mögöttük a kaput, és a milliómosok fölmentek a domb tetejére, és ahogy körültekintettek, meggondolták magukat, és visszajöttek, és dörömböltek a kapun, és térden állva kérlelték a milicistának öltözött milliómosokat, adjanak nekik menedékjogot. És én is nevettem, de a nevetésem igazából nem volt őszinte. Mert bár együtt voltam a milliómosokkal, mégsem kerültem közelebb hozzájuk, pedig egy cellában aludtam Schraubeck szálloda tulajdonos úrral. Annyira elutasító volt velem, hogy még a földre esett kanalát sem volt szabad felvennem. Ott álltam a kantinban, a felemelt és felkínált evőeszközzel, mint néhány évvel ezelőtt a pohárral, amikor senki sem akart kocintani velem, és a szálloda tulajdonos úr egy másik kanalat vett, és inkább azzal a kanállal ette a levest, és azt, amit az evőeszköze mellé raktam, viszonyogva eltolta magától a szalvétával, míg a földre nem esett, mindenki azt nézte, hogyan rúgja el magától Schraubeck úr azt a kanalat, és a kanál a refektórium egyik asztala alá repült, a miseruhák tetejére. Nevettem, de korán sem volt nevethetnékem. Mert amint szóba hoztam az én milliómat, az én kőtörő szállodámat, a milliómosok rögtön elhallgattak és máshová néztek. Nem ismerték el az én milliómat, az én 2 milliómat. És én megértettem, hogy csak megtűrnek maguk között. Hogy én nem vagyok méltó hozzájuk, mert nekik már rég megvoltak azok a millióik, már a háború előtt is milliómosok voltak, míg én a háború alatt gazdagodtam meg. Így aztán nem csak, hogy nem kívántak, de nem is tudtak maguk közé fogadni. Mert nem voltam rangjukbeli, akár csak abban az álmomban, mikor a főherceg nemesi rangra emelt és báróvá tett. De ettől még nem lettem volna báró, mert a nemesség nem fogadott volna be. Miként a milliómosok sem fogadtak barátjukká, sőt, ellenkezőleg. Mert amikor egy éve még odakin éltem, lehetett olyan illúzióm, hogy egyszer majd befogadnak, sőt, meg voltam róla győződve, hogy mint a kőtörő tulajdonosa egyenlő vagyok velük, mert hiszen kezet fognak, nyájasan elbeszélgetnek velem. De ez mind csak látszat volt, mert minden gazdag igyekszik megszerezni a szálloda vagy étterem főpincérének a jó indulatát, sőt, hozott még egy poharat, hogy kocincson vele. De ha az utcán találkozik azzal a főpincérrel, a gazdag ember nem áll meg, nem beszélget el vele. Az csak a féle bonton, hogy az ember a maga pártján tudhatja a főpincért. Mert egy ilyen főpincérrel vagy szálloda tulajdonossal nem árt jóban lenni, mivel befolyása van arra, mit hoznak ki a vendégnek enni-inni, hogyan szállásolják el, és mennyire lesz diszkrét a főúr. Mennyire tartja majd a száját, azért, mert kocintottak, ittak egymás egészségére, és váltottak pár kedves szót. És azt is láttam, hogyan születnek ezek a milliók. Hogy Brandeis úr az egész személyzetnek krumplinudlit főzetett, hogy kicsinségeken spórolt, mint ahogy itt is ő volt az első, aki rájött, hogyan lehet hozzáférkőzni azokhoz a szép törülközőkhöz és lepedőkhöz. Hogyan lehet bőröndben kivinni a kapun és hazacígölni. Nem, mintha szüksége lett volna rá, de a milliómos lelke nem engedte, hogy a kínálkozó lehetőség kihasználatlanul maradjon, vagy egyszerűen csak gyakorolta, miként lehet ingyen megszerezni azt a sok szép holmit a leendő papok stafírujából. Az én gondjaimra bízták a galambokat. Maradt itt 200 pár postagalamb. A parancsnok rám osztotta ki, hogy tartsam tisztán a dúcokat, hogy vizet és ocsút adjak nekik. Minden nap ebéd után egy kézikocsival a konyhába mentem, hogy elvigyem az étel maradék egy részét. Majd elfelejtettem, hogy a parancsnok már annyira megcsömörlött a sok hústól, hogy megkívánta a krumplilángost, aztán meg a szilvelekváros lepényt reszelt sajttal tejföllel leöntve.
és a milliómos Szabónál, Bártánál pont látogató volt, így aztán felajánlotta a parancsnoknak, hogy mivel a felesége paraszt származású, ott maradhatna édességkészítő szakácsnénak. És így jelent meg itt az első nő. És mert már elegünk volt a húsevésből, még három feleség vonult be a dutyiba, három milliómosné, Bártová asszonnyal, mint főszakácsnéval az élen, és amikor szabadon engedték azokat a milliómosokat, akik bizonyítani tudták francia vagy osztrák állampolgárságukat, és 10 cella felszabadult, a milliómosok rájöttek, hogy ezeket a cellákat ki lehetne adni a feleségeknek, akik hetente egyszer meglátogathatnák férjeiket, mert mégsem emberséges, hogy a nős embertől megtagadják törvényesítvesét. Így aztán 10-esével váltották itt egymást a szép nők. Sőt, később rájöttem, hogy ezek nem is feleségek voltak, hanem a hajdani bárokból való hölgyek. Magam is fölismertem 2 kuncsaftomat, már benne jártak a korban, de még mindig szépek voltak. Még mindig szépek voltak. A Párizs szállóba jártak mustrára, mikor csütörtökönként jöttek a tőzsdék,

Tettem, melyeket senki se akart etetni. Nem milliómos kezecskének való munka volt ez. Így aztán nekem mindig pontosan akkor kellett kiburítanom azt a kézikocsit, mikor az óra 2 ütött, vagy ha nem ütött éppen, és sütött a nap, akkor pontosan a kolostor falán lévő nap óra szerint. És ahogy kiléptem az ajtón, mind a 400 galamb lerepült a tetőről, felém röpültek, s röptüket árnyék kísérte, meg toll és szárnysuhogás, mintha lisztet vagy sót szórnának ki egy zsákból. És a galambok rátelepedtek a kézikocsira, és amelyik nem fért rá, az a vállamra telepedett, vagy felröppent, és a fülem körül csapkodott a szárnyával, eltakarták előlem szinte az egész világot. Olyan volt ez, mintha egy nagy uszályban lennék, egy fátyolban, ami előttem utánam hömpölyög, és ez a csapkodó szárnyakból és 800 boróka bogyó szemből összeálló uszály teljesen beborított engem. És én csak húztam ezt a felleget, mindkét kezemmel a kiskocsi rúdjába kapaszkodva. A milliómosok majd megpukkadtak a nevetéstől, ahogy ott láttak a galambok által beborítva, míg a hátsó udvarra nem értem, ahol a galambok nekiestek az ennivalónak, és addig-addig csipegettek, míg a két zsák ki nem ürült, míg a lábasokból minden el nem tűnt. Egyszer aztán elkéstem. A parancsnok a parmezános olasz levest kóstolgatta, én megvártam a lábosra, és hallom, hogy 2 üt az óra. És mielőtt még észbe kaptam, a nyitott ablakon berepültek a konyhába a galambok. Mind a 400 galamb. Körülröpködtek mindenkit, aki bent volt, kiverték az internáló tábor parancsnoka kezéből a kanalat, így aztán gyorsan kiszaladtam, és a küszöb előtt úgy beborítottak azok a madarak, úgy megcsípdestek gyöngét kis csőrükkel, hogy arcomat, fejemet eltakarva menekültem, de a galambok követtek, és én megbotlottam, és a madarak körülröpködtek, rám telepedtek, és ekkor felültem. És láttam önmagamat, ahogy itt ülök a galambok fellegében, és a madarak hozzám dörgölőztek. Számukra én voltam az életadó Úristen. És ekkor visszatekintettem eddigi életemre, és most olyannak láttam magam, hogy ezek az Isten követei, ezek a galambok úgy vesznek körül, mintha valami szent volnék. Mintha az ég kiválasztottja volnék. És miközben a többiek nevettek én rajtam, hallottam a kacajt, a kiabálást és a megjegyzéseket. Engem a szívem mélyéig megrázott ez a galamb üzenet, és hittem, hogy most ismét valósággá vált a hihetetlen. Mert ha 10 millióm volna meg 3 hotelem, ez a galamb simogatás s a galamb csőröcskék csókjai ennél is többet érnének, hogy ezt az ég küldte nékem, mert kedvét lelte bennem. Ahogyan azt az oltárképeken láttam, meg a keresztút képein, melyek a cellánkba vezető folyosó falai díszítették. Csak hogy én semmit sem láttam, semmit sem hallottam. Egyre csak az akartam lenni, amivé sohasem válhattam, milliómossá, még ha volt is 2 millióm, de most többszörös milliómos lettem, mert rádöbbentem, hogy ezek a galambok az én barátaim. Hogy megtestesülései egy küldetésnek, ami csak ezután vár rám. Hogy most ugyanaz történt, ami Saullal is megesett, midőn leesett a lóról, és megjelent neki az Úr. És szétrebbentettem a 800 csapkodó szárnyat, és mint a szomorú fűz ágai közül, kiléptem ebből a mozgó tollazatból, s futásnak eredtem. Kihúztam a kiskocsit a két zsák ocsúval, meg a zöldségmaradékkal teli lábosokkal. A galambok újra rám telepedtek, és én ebben a galamb felhőben a csapdosó szárnyak között húztam lassan a kocsit a hátsó udvar felé, és útközben volt még egy látomásom. Zdenyek jelent meg nekem, de nem politikai funkcionáriusként, hanem mint a csendesség szálló pincére. Láttam, ahogy egy szabadnapunkon együtt sétálgattunk, és a Nyírfaligetben észrevettük, hogy a fák között fürgén rohangál egy kis emberke. Nyakában síp, időnként a sípba fúj, a fatörzsekre mutogat, löbdösi egymástól azokat a fatörzseket, kiabál velük. Mit kakaskodnak már megint? Rzsihá úr, utoljára mondom, még egy ilyet, és lemegy a pályáról. És megint ide-oda futkosott a fák között, és Zdenyek mulatott rajta, de én semmit sem értettem. Aztán este Zdenyek elmondta, hogy ez az ember Sibá úr, a futballbíró. Akkoriban senki sem akart a Sparta-Szlávia meccsen fújni, mert a játékosok percenként durva szabálytalanságokat követtek el. Hát ha senki, mondott a Sibá úr, akkor majd én.
és a ligetben edzett a nyírfák között. Futkos

és rettegésben tartotta a fákat, és figyelmeztetett, és kiállítással fenyegette Burkt és Brainét, de a legtöbbet Rzsihá úrral perelt, hogy még egy ilyet, és leküldöm a pályáról. Azon a délután az Zdenyek a Bolondok házából, ahol az enyhébb eseteket kezelték, egy autóbusznyi dilinyóst vitt el kirándulni. Olyanokat, akiknek amúgy is kimenőjük volt a faluba, mert búcsú volt, így aztán csíkos ruhában, fejükön kemény kalappal felülhettek a hintára meg a körhintára, és Zdenyek miután a kocsmában vett nekik egy hordó sört és csapot meg korsókat is kölcsönzött hozzá, elvitte őket abba a nyírfaligetbe, és csapraverték a hordót és ittak, és a fák között ott rohangált Síba úr és sípolt. És a bolondok csak nézték, aztán leesett nekik a tantusz, és szurkoltak, kiabáltak, és a Sparta meg a Szlávia összes ismert játékosának a nevét harsogták, még azt is látták, hogy a Brajne fejbe rúgta a Planicskát, és addig fújoltak, míg Síba úr ki nem állította Brajnét. És a végén, amikor Síba úr már harmadszor lökte el magától Zsihát, és harmadszor megintette, nem maradt más hátra, mint a játékost a Jezbera elleni durvaságokért kiállítani. És a bolondok kiabáltak, és mire elfogyott a hordóból a sör, már nem csak ők, hanem én is száguldozó, vörös, meg fűzős mezeket láttam a nyírfák helyett. Olyan feszes tempóban mozogtak, ahogyan a bíró, az aprócska Síba úr fújt, akit végül a bolondok a vállukon vittek le a pályáról, mert ritkán látni ilyen szép játékvezetést. Egy hónap múlva Zdenyek egy újsághírt mutatott. Egy tudósítást Síba bíró úrról, aki Zsihát és Brajnét kiállítva határozott játékvezetésével megmentette a mérkőzést. És így szép lassan a hihetetlen valósággá vált. A kör kezdett bezárulni. Egyre gyakrabban tértem vissza a gyermek és ifjú koromba. Újra pikoló fiú voltam, ahogy eltávolodtam tőle, úgy tértem most vissza hozzá. Néhányszor még kiálltam szemtől szembe önmagammal. De nem azért, mert így akartam, hanem az események kényszerítettek rá, hogy lássam az életem. Mint ahogy a nagyanyámmal vártam szobájának nyitott ablakánál, hogy föntről, a Károly fürdő toalettjének ablakából minden csütörtökön és pénteken a kereskedelmi utazók piszkos fehér neműt dobjanak ki, mely néha úgy terült rá az égbolt fekete hátterére, mint egy-egy keresztre feszített fehér ing vagy alsónadrág, hogy aztán az óriás malomkerékre hújjon, ahonnan nagyanyám egy kampóval lepecázta, hogy kimossa, kijavítsa és eladja az építőmunkásoknak. A milliómosok internátusában a fülembe jutott, hogy ez itt az utolsó hetünk, hogy munkába állítanak bennünket, az öregeket pedig hazaengedik. Így aztán megrendeztük az utolsó vacsorát, mert ehhez sok pénzre volt szükségünk, szabadságot kaptam, és a műfogsor gyárossal elindultunk a nyaralójába, ahol a pénzét rejtegette. Hihetetlen élmény volt ez is. Éjszaka érkeztünk a nyaralóba, fogtunk egy létrát, és az elemlámpa fényénél kinyitottuk a mennyezetbe vágott ajtót. De a gyáros már elfelejtette, melyik bőrönbe rakta azt a 100 000-et, így hát sorra nyitogattam a kis bőröndöket, egytől egyig egyformák voltak, és mikor kinyitottam az utolsó nagy bőröndöt és belevilágítottam, elborzadtam. Bár egy műfogsógyárosnál számíthattam volna ilyesmire, mert abban a bőröndben csupa műfog és műíny volt. És ekkora mennyiségben ez iszonyú látvány volt. Csupa rózsaszín szájpadlás meg fehérlő fogsor. 100 meg 100 protézis. És én rémülten álltam a létrán, mint a hús evő növények, úgy néztek ki azok az összeszorított egymásnak feszülő fogak, de voltak félig nyitott vagy tátongó fogsorok is, mintha ásítottak volna, majd kifordultak, és én hátra tántorodtam, és magamra rántottam azt a holmit, éreztem, hogy kezemet és arcomat hideg fogak csókolgatják, majd lecsúsztam a létráról, kezemből kiesett a lámpa, a padlóra estem, és testemre fogak zuhogtak. Ott feküdtem betemetve, a mellkasomat műfogsorok borították, és olyan libabőrös lettem, hogy kiáltani sem tudtam. De aztán mégis hasra fordultam, és mint valami állat, mint valami pók, négy kézláb fürgén kirontottam azok alul a fogak alul, és a bőrönd mélyén ott voltak az ezresek, és a gyáros gondosan összeszedte a fogakat, egy lapátra seperte őket, és visszaszórta a kofferbe. Aztán átkötötte a bőröndöt egy madzaggal, és fölcipelte oda, ahol kinyílt.
és bezártuk a padlást, és szótlanul mentünk vissza a pályaudvarra. Az a mi utolsó vacsoránk szinte hajszára olyan volt, mint a Párizs szállóban rendezett lakodalmak. Én felmentem Prágába, ahol a szobámban ott lógott az új frakkom, de főleg a rendjelet meg a díszszalagot vittem magammal, amit az abesszín császártól kaptam. Vettünk virágot, meg aszparágusz ágacskákat az asztalfeldíszítésére.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Ludlak királynő. Anatole France regényének rádióváltozata.
1: Úgy gondoltam, hogy beszámolok életem különös eseményeiről. Akadt köztük szép is, furcsa is. Ha visszaemlékezem arra, ami történt, magam is kételkedni kezdek, hogy nem álmodtam-e. Ismertem egy gaszkonyi kabalistát, akiről nem mondhatom, hogy bölcsember volt, mert nyomorúságosan pusztult el, éppen akkor, amikor engem a tudományba beavatni kezdett. De mindabból, amit művészetéből megtanultam, az a heves gyanúm támadt, hogy teljes egészében ábránd, csalás és hiába valóság. Tudom, a kabalisták általában véve azt gondolják, hogy a szilfek, a szalamandrák, az elfek, a gnómok és a gnomidák éppen olyan veszendő lélekkel születnek, amilyen a testük. És halhatatlanságot csak az szerezhet nekik, ha a mágusokkal érintkeznek. Az én kabalistám ellenkezőleg azt tanította, hogy az örök élet nem osztály része semmiféle teremtett lénynek sem a földön, sem a légben. Én az ő vélekedését követtem, és nem tartottam igényt rá, hogy véleményét meg is ítéljem. Én nyíltan beszélek a tűz és a levegő szellemeiről. Kell, hogy az életben némely kockázatot vállaljunk, és e kockázatok közül a legkisebb az, ami az elfekkel jár.
2: Tűzasszony, tisztajó tevő, te szülőanyáknak segítője, mi rajtunk könyörülj.
3: Ismétem, fiam.
2: Tűzasszony, tiszta jó tevő, te szülő anyáknak segítője.
4: Hé, gazda, adjon valamilyen jó falatot.
5: Ha a főtisztelendő úr egy percig meg akar melegedni tűzhelyemnél, azzal szolgálhatok, amit kíván.
3: Folytasd hát, fiam.
2: Tűzasszony, tiszta jó tevő, te szülő anyáknak segítő.
4: Micsoda ritka madár, micsoda páratlan ember, egy kapucínus, aki olvasni tud.
6: Na kis barát, hogy hívnak?
3: Angelus barát a méltatlan.
7: A bor, főtisztelendő úr.
4: Ez aztán csoda, asszonyom. Angelus barát, kapucínus, és mégis tud olvasni.
7: Mégpedig mindenféle írást tud olvasni. Pedig a szavak egészen kicsik benne, s alig válnak el egymástól. Szerencsére elegendő, ha bajban úgy alkalmazzuk, mint flastromot ott, ahol a legjobban fáj. Akkor ugyanúgy hat, sőt jobban is, mintha elmondjuk. Kipróbáltam, uram, amikor Zsákó fiam ez itt megszületett.
3: Ne is kételkedjék benne, jó asszony. Szent Margit könyörgése hathatós arra, amiről beszélt, de csak akkor, ha alamizsnál ad a kapucínusa.
2: Ó, igen.
3: Megyek utamra. Béke mindenkivel.
4: Sót! Miért nincs itt a sótartó?
8: A régiek a sót minden fogás nélkülözhetetlen fűszerének tekintették, és olyan tiszteletben tartották, hogy sónak nevezték a szellemességet is, amely ízt ad a beszédnek. Sót kínáltak vendégszeretetük jeléül. Sótartókat helyeztek el a templomokban is, az istenek oltárain. Sót!
5: Hát akármilyen nagy tiszteletben is tartották azok a régiek, a sóhivatalma még nagyobb árat szab érte.
7: El kell hinni, hogy a só jó dolog. Mert a pap is rátesz egy szem sót a gyerek nyelvére, amikor a keresztvíz alá tartják őket. Amikor az én zsákom megérezte ezt a szem sót a nyelvén, fintorogni kezdett, mert akármilyen kicsi volt is, már volt neki esze. Zsákó fiamról beszélek, abbé úr. Erről itt.
8: A szerénység az arcára van írva, és figyelmesen olvassa Szent Margit életét.
7: A fagyás elleni könyörgést is olvassa, és Szent Hubertus imáját. Aztán annak a történetét is, akit több ördög felfalt, amiért káromolta Isten szent nevét.
6: Akkor át a szép tudományra kell oktatni, mert az a férfi dicsősége az élet vigasza és minden baj orvossága, még a szerelemé is, ahogyan Teokritos a költő állítja.
9: Uram! Uram! Uram! Jöjjön, szóljon egy szót a poroszlóknak! Képesek börtönbe vinni Angelus barátot. Nemrég jött be a kis bakhúzba, és megívott 2-3 kancsóval, és nem fizetett, mert félt, hogy azt mondja, hogy megszegi Szent Ferenc reglamáját. De a legrosszabb az egészben az, hogy meglátott engem a Lugosban, társaságban, és odajött hozzám, hogy megtanítson bizonyos új imádságra. Mondtam, hogy ez a pillanat nem alkalmas erre, és amikor erőszakoskodni kezdett, a sánta köszörűs jól meghúzta a szakállát. Angelus Fráter a köszörűsre vetette magát, az a földre zuhant, és magával rántotta az asztalt meg a kancsókat. És a gonosz fogadós káromkodni kezdett, mint a sátán, és az őrséget hívta. Uram, szabadítsa ki, szent ember, és ebben az ügyben menthető.
10: Részeges parázna!
5: Naponta jó bort adok neki, és jó falatokat. Ő meg a kocsmába jár vévajkodni mindenféle cafkákkal.
7: Uram!
10: Cafkákkal!
5: Akik olyan elvetemültek, hogy egy vándorköszörűs meg egy kapucinus társaságát előnybe részesítik ennek a városnegyednek fölesküdt kereskedőivel szemben.
9: Akkor hát nem akar egy jó szót szólni?
5: Megmondom nekik, ha akarja, hogy vigyék el a köszörűst is a kapucinussal együtt.
9: De hiszen a köszörűs a maga barátja.
10: Nem annyira, az én barátom, mint a magáim. Koldus, aki a köszörűjét tolja, és biceg.
9: Az már igaz, hogy biceg. Biceg, biceg, biceg.
5: De ha még egyszer átmeri lépni a küszöbömet, a söprűvel kergetem ki.
8: Meg is érdemli. Szamár ez a kapucínus, és a fiát nem is annyira beszélni tanította, mint inkább ordítani.
6: Én is adok leckéket azon az áron, ahogy Angelus barát.
8: Latinra és görögre tanítom ezt a gyereket, sőt, franciára is.
6: Ebből a nyársforgató Jakabból még tudós lesz. Én pedig minden nap eszem.
10: Na, áll az alku!
5: Kezet rá!
6: Ez a bor édes és üdvös meleget visz az emberi test gazdálkodásába. Ez a folyadék méltó arra, hogy megénekeljék.
8: Megérintem vele ifjú tanítványom ajkát. Ti akadémia méhei, jöjjetek! Jöjjetek, szálljatok összhangzó rajokban! Nyársforgató Jakobus immár múzsáknak szentelt száját!
7: Ó, abbé úr! Igaz, hogy a bor vonza a méheket, de nem szabad azt kívánni, hogy ezek a gonosz bogarak az én zsakófiam ajkára szálljanak, mert a csípésük nagyon kínos.
5: Borbálom, már többször észrevettem ezt a kellemetlen hajlamodat, hogy oktalanul beavatkozol a komoly társalgásba, mint a rák a szabómesterségbe.
7: Lehet. Talán nem ismerem a méhek minden fajtáját, de értek a háztartáshoz. És ahhoz az illendőséghez, amit egy idős férfinak, családapának és a cész zászló vivőjének erkölcseiben meg kell őriznie.
5: Hát igen, te szent és érdemes asszony vagy.
1: Ezt a mondást szívesen ismételgette apám. És igaz is, hogy anyám minden vasárnap eljárt a templomba egy nagybetűs könyvvel, mert nehezen olvasta a kisbetűket. Apám minden este eltöltött egy-két órát a kis Bacchus kocsmában, ahová eljárt Jeanette, a kintornás asszony, és Katrin, a csipkeverőnő. pecsenye sütő konyhánk cégére, a Lúdláb királynő, akinek a lábán, mint tudjuk, úszóhártya volt, akár csak a libáknak és a kacsáknak, a Rue Saint-Jacques-on, a Szent Benedek templommal szemben nyikorgott a szélben. A három hajadonhoz címzett rőfös üzlet és a Szent Katalin képéhez címzett könyvesbolt között. Nem messze a kis Bacchustól, ahol Angelus barátot megfogták a poroszlók és egyházi börtönbe csukták. Jérôme Coagnard úr adott hát órákat nekem, s néhány év alatt elérte, hogy elég sokra vittem a latinban. Iparkodott, hogy vonzalmat ébresszen bennem az erény iránt, amikor a bűn veszedelmére oktatott bizalmasan közölte velem, csak azért vesztette el a dicsőséget, hogy hosszú talárban és négyszögletes fövekben kollégiumi tanszékre léphessen, mert túlságosan szerette a bort és a nőket. E ritka érdemeihez járult még a szorgalom és a kötelességtudás is. S olyan pontossággal tartotta meg leckéit, amit az ember nem is várt volna el olyas valakitől, aki, mint ő, szüntelenül belesodródik egy nem annyira doktori, mint csavargói sors hányattatásaiba. Jó ízű lakommal közben hasznos leckét adott nekem, aztán körútra kelt a kis Bacchuszba és a Szent Katalin képébe, és így egy kis földdarabon egyesítve megtalálta azt, ami az ő paradicsoma volt, a jó bort és a könyveket. A könyvesboltot rejtelmes báj övezte szememben. Itt láttam először mesztelen nőt. Éva volt egy metszetes bibliából. Nagy hasa volt, kissé rövid lábszára. Egy hollandi táj közepén társalgott a kígyóval. Kezdtem kedvet kapni a könyvekre. És arra, hogy teljesebb fogalmat szerezzek a nőkről, mint amit a Biblia Éváról adott. Jeanette, a kintornás asszony egy este a Szent Benedek templom árkádjai alatt megtanított arra, amit én még nem tudtam, ő meg már régóta tudott. Katrin tartózkodó modorú volt, amiért is nagyon féltem tőle, és nem mertem megmondani, milyen csinosnak tartom. Vízkereszt éjszakáján, 19. születésnapomon a pecsenye konyhában ragyogott a libazsírral illatozó vidám tűz, s gőzölgött a leveses tál a fehér asztal terítőn, amelyet mesterem, apám és én ültünk körül. Anyám behozta a pecsenyét, s az asztalra helyezte, amitől apám meghatódott, mert váratlanul teli szájjal felkiáltott.
10: Borbála, te szent és érdemes asszony vagy!
6: Asszonyunk valóban hasonlatos az írás erős asszonyaihoz. Isten szerint való feleség.
7: Hála Istennek, sohasem szektem meg azt a hűséget, amelyet férjemnek esküdtem, és remélem, hogy most, amikor a nehezén túl vagyok, halálom órájáig sem fogok hibázni ebben.
6: Első pillantásra láttam, hogy tisztességes asszony, mert olyan nyugalmat éreztem magam mellett, aminek több köze volt a mennyhez, mint a földhez.
7: Ha Koanyár úr 20 évvel ezelőtt ismert volna, egészen másnak látott volna, mint amilyen a pecsenye konyhában a nyársak tüze mellett a leveses tála gőzébe lettem. Nincs olyan csúnya asszony, aki ne tehetne rosszat, ha kedve támad hozzá.
11: Szalamandra! Szalamandra! A tűzhelyen! Szalamandra! Szalamandrát látok!
10: Már megbocsásson, uraságod, én nem látok itt egyebet, csak az uraságodtól szétszórt perkét. És semmiféle szalamandrát! Nem is nagyon bánom! Csúnya állat az!
11: Mekkora tévedés! Nőkhöz hasonlítanak, és szépségük tökéletes. De milyen együgyű vagyok! Filozófusnak kellene lenni ahhoz, hogy az ember szalamandrát lásson. És nem hinném, hogy ebben a konyhában akadna filozófus.
12: Akkor könnyen csalódnék, uram. A teológia doktora vagyok, a szabadművészetek mestere. És ime nyársforgató Jakobus a növendékem. Kívülről tudja Publius Sirius szentencia.
11: Nagyon valószínű, hogy ez a szalamandra a maga tanítványa kedvéért jött. Engedje meg, hogy ifjú növendéke a tűzhelyhez közeledjék, és megmondja, nem lát egy nőhöz hasonló valamit a lángok fölött.
13: Talán látok valamit.
11: Annak a rendeltetésnek a jele ez, hogy tudós válik magából, és talán mágus is. Azt hiszem, pesönyösütő uram, hajlandó nekem adni a fiát, hogy tudóst és tekintélyes embert csináljak belőle.
5: Uraságodnak ez a szándéka, semmiképpen sem akadályozom meg abban, hogy jót tegyen a fiammal.
7: Azzal a feltétellel, hogy ez ne történjék lelki üdvösségének a rovására, meg kell esküdnie, uram, hogy jó keresztény.
5: Orbála, te szent és érdemes asszony vagy, de kénytelen vagyok ezelőtt az uraság előtt mentegetni udvariatlanságodat.
11: Akkor hát ebben megegyeztünk. És magának, abbé úr, kétségtelenül nem lesz kedve ellenére, hogy görögből fordítson a házamban. Magától értetődik, hogy kellő fizetésért.
6: Maga nagyszerű halandó uram, és megtiszteltetésnek érzem, hogy szolgálatára állhatok. Két bútort részesítek nagy megbecsülésben, az asztalt, mely tudós könyvekkel s ízletes fogásokkal megrakottan hordozója a test és a szellem táplálékának, és az ágyat, amely épp úgy kedvez a szelíd pihenésnek, mint a kegyetlen szerelemnek. Ha megtalálom az urnál ezt a két becses bútort, halhatatlan dicsérettel övezem nevét, mint jótevő.
11: Ez hát rendben van. Mindkettőjüket várom holnap reggel.

0: Das Parakuhn!
1: Gott! Düsen!
0: Das Parakuhn!
1: Das Parakuhn!
2: Önök, uraim!
3: Ó, ez csak az Atanor tüze.
4: Ó, uram, azt hittük a kastély lángol, mint a kiszáradt szalma. De úgy látom, uram az alkímia művészetét gyakorolja.
3: Nem titkolom el maguk előtt, hogy nagyot haladtam benne. De azért még nem találtam meg azt, ami munkámat teljesítezi. Éppen mikor ezen az ajtón dörömböltek, sikerült felfognom a világ szellemét és az ég virágát, amely nem egyéb, mint az igazi megifjító forrás. Ért egy kicsit az alkímiához, kanyar úr?
4: Némi fogalmat szereztem róla könyvekből, de úgy tartom, gyakorolni veszedelmes és ellentétes a vallással.
3: Maga sokkal okosabb ember sem, hogy ne ismerné a repülő sast, a Hermész madarát, a hollófejet, a zöld oroszlát és a főnix.
4: Hallottam róla, hogy ezek a nevek a bölcsek kövét jelölik, de kételkedem benne, hogy lehetséges a fémeket átalakítani.
3: Mi sem könnyebb nekem, mint hogy véget vessek a maga kételkedésének. Vegye szemügyre, uram, ezt a részpénzt, és főként a kerekfoltot, amely átjárja. Ez valójában a kő hatása, mely ezüsté változtatja a rezet. De ez még csak semmiség. Zafír, opál, smaragd, gyémánt. Íme, ez a néhány művem kellőképpen bizonyítja magának, hogy e művészet nem egy hóbortos agyvelő álma.
4: Uram, azt tanácsolnám, hogy ne mutogassa ezeket a kíváncsiskodóknak. Azt mondják majd, hogy csak az ördög hozhatott létre ilyen drága köveket, és boszorkánypert indítanak maga ellen.
3: Legyenek nyugodtak, uraim! Ha az ördög olyan, amilyennek mondják, akkor nem lakhatik olyan magas rendű elemben, mint a tűz. Én úgy vélem, hogy a keresztények megrágalmazzák a sátánt és a démonokat, hogy valamely ismeretlen világban létezhetnek az embernél még gonoszabb lények, ez lehetséges, bár majdnem elképzelhetetlen, ami pedig a maguk sátánnak. Nem tekintem olyan megvetendőnek, és ha véletlenül csak ugyan léteznék, nem ocsmány állatnak tartanám, hanem inkább kis szilfnek, vagy legalábbis egy nagyon gúnyoros, nagyon okos fémgyúró gnómnak. Most belátja már, fiam, hogy a tűz az igazi elem? Míg a földből képzett teremtmények nem jutottak túl a tökéletesség egy bizonyos fokán, a fejünk fölött elhaladó ködök, lágy gőzök, világosságok, a bíbornak és aranynak mozgó szigetei, imádatra méltó népek tartózkodó helyei. Szilfeknek és szalamandráknak nevezik őket. Végtelenül kedves és szeretetre méltó lények. Lehet is, illik is, hogy olyan egyesülésekre lépünk velük, amelyeknek gyönyörei felfoghatatlanok. A szalamandrák olyanok, hogy mellettük az udvar, vagy a város legszebb nőszemélye is csak visszataszító nőstényvajon. Szívesen adják magukat oda a filozófusoknak. Ezeknek a kinyilatkoztatásoknak, fiam, hasznát veszi majd, mert biztos jelekből ismertem fel, hogy maga egy szalamandra ágyába rendeltetett.
1: Jaj, uram, ez a rendeltetés megfélemlít. Elkerülhetetlenül azt kell gondolnom, hogy ezek a hölgyek démonok. Félnék, hogy elveszítem velük a lelkemet.
3: A maga okoskodása, fiam, nyomorék a tudatlanságtól, s érveinek gyöngesége elcsüggeszt. Hogyan is lehet megkülönböztetni, mi az, ami természetes, és mi az, ami nem természetes? Jó, tegyünk úgy, mintha elismernénk, hogy lehet a természet ellen is cselekedni. Vajon az ilyen cselekedetek ettől már rosszak, vagy kárhoztatandók? Hiszen tudjuk, hogy a moralisták szerint az erény, voltak éppen erőszak ösztöneinken, küzdelem az eredeti, az ősi emberrel. Ha pedig bevallásunk szerint az erény természetellenes, akkor nem ítélhetnek el bármilyen cselekedetet sem azért, ami az erénnyel közös benne. Az első férfi és az első asszony századokon át élvezte a lég szellemének gyönyörűséges öblését, és ez megőrizte örökké tartó fiatalságukat, miért is kellett, hogy az emberi nem ősei beleunjanak-e fenséges gyönyörökbe, és egymásban keressenek bűnös örömöket. Agyagból gyúrták őket, az iszap ízlése megmaradt bennük.
4: Ebből a hosszú beszélgetésből csak egy álomzavaros emléke maradt bennem. Katrin képe megfoghatóbb volt. Akármilyen magasztos dolgokat hallottam, nagy kedvet éreztem ahhoz, hogy Katrint lássam.
5: Nyársforgató Jakab,
4: szólt hozzám egy napon jó mesterem.
5: Téged nem lepnek meg az erkölcs változásai a századokon keresztül? Azért elmélkedem erről, fiam, mert be akarom költöztetni szellemedbe azt a megbízható és üdvös gondolatot, hogy nincs jó erkölcs a valláson kívül, és hogy azoknak a filozófusoknak maximái, akik valamilyen természetes erkölcsöt akartak uralomra juttatni, nem egyebek csodabogaraknál, agyrémeknél. A jó erkölcsre nem lehet érvet találni a természetben, mely önmagában véve közönyös. Épp úgy nem tud rosszról, mint jóról. Jó erkölcs csak az isteni igében van, amelyet nem szabad áthágni. Kivéve, ha később kellőképpen megbánjuk. És ezért kell csodálni a keresztény vallás berendezkedését, mely az üdvösséget leginkább a bűnbánatra alapítja. Figyelemre méltó dolog, fiam, hogy a legnagyobb bűnösökben lehet megtalálni a legnagyobb szentek anyagát. Nyersforgató Jakab, ha jól megértettél, nem emészted magad nyomorúságos gondban, hogy e világ szerint légy tisztességes ember, hanem egyedül azt a bűnbánatot keresed, hogyan tehetsz eleget az isteni igazságnak.
3: Fiam, arra kérem, jöjj. Fontos titkot akarok közölni magával. Nem akarom megbántani, és azért nem hiszem, hogy még bármilyen kétség maradt magában a szilfekes szalamandrák létezése felől. Mint hogy beavatásának éjszakája után nem volt semmiféle tisztátalan érintkezése asszonnyal, elnyeri majd megtartóztatásának jutalmát. Ez a gömb telítve napsugárporral, amely túlságosan finom ahhoz, hogy az ember durva érzékei észrevehessék, de különösképpen alkalmas arra, hogy felszítsa a bennünk is meglévő tüzet. Mihelyt feltörte a gömb nyílását lezáró pecsétet, és belélegezte a belőle felszálló napsugárport, felfedez majd ebben a szobában nőkhöz hasonlatos lényeket, de sokkal szebbeket, mint valaha is bármiféle nő volt. Ezek valójában szalamandrák. Semmi kétség, az jelenik meg magának először, akit múlt évben apja pecsenye konyhájában láttam, mert kedvet érez magára. És azt tanácsolom, a legrövidebb időn belül elégítse ki e szalamandra vágyait. Nem sokára meglátja majd, hogyan teljesül be pontról pontra, amit jeleztem. Isten vele!
4: Miért ne? Miért ne?
6: Bocsásson meg. Dasztarák urat keresem.
4: Asszonyom, itt nincs semmilyen Dasztarák úr. Csak maga van meg én. Vártam magát, maga az én szalamandrám.
7: Bolond!
4: Ez természetes is. Ki ne lenne bolond a helyemben?
7: Mint hogy Dasztarák úr nincs itt, én nem tehetek más, távozom.
4: Nem, maradjon.
7: Nem tudja, hamarosan visszatérek.
4: Nem, asszonyom, sokáig nem tér vissza. Magamra hagyott a szalamandrákkal.
7: Mi?
4: De nekem csak egy kell közülük, és az maga. Szeretem.
7: Engedjen! Engedjen!

0: Hogy hívják?
1: Jáhelnek hívnak.
0: Jáhel. Szeret egy kicsit.
1: De uram, azt hiszem azután, amit az előbb egymásnak mondtunk. Sértés, ha ilyet kérdez. Minden erőszakosságával és minden hevességével sem ment volna semmire, ha nem tetszett volna nekem. Az imént, amikor alva találtam a karos székében, úgy láttam, érdemes férfi. Megvártam, amíg fölébred. A többit már tudja.

legyen olyan hirtelen, és ne csak magára gondoljon. Szerelemben nem szabad önzőnek lenni. Ez az, amit a fiatal emberek nem tudnak eléggé, de meg lehet neve.

0: Van egy fésűje?
1: Olyan lettem, mint egy boszorkány.
2: Nincs fésűm, egy szalamandrát vártam. Imádom magát.
1: Imádjon, barátom, de legyen titoktartó. Maga nem ismeri a nagybátyámat. Ha ő tudná...
2: Mit tenne?
1: Ó, velem semmit, de magával sok rossz. Moszáid nem közönséges erejű ember. Nem lehet tudni, mennyi idős, én magam sem tudom, amióta ismerem, mindig öreg volt. Bankja volt Lisszabonban, de ott történetesen megölt egy keresztényt, akit rajta kapott Miriam nénémmel. Megszökött, és engem is magával vitt. Azóta egy anya gyöngétségével szeret. Elnézeget, miközben alszom. És olyankor sír.
2: Maga nála lakik?
1: Igen, az őrházában. A park másik végén.
2: Szóval abba a kis házba van bezárva?
1: Moszáit féltékenyen őriz. És az egész világon mást sem szeret, csak engem, meg 6 kis csésze aranyat, amit Lisszabonból hozott magával. Csak ugyan nem jön hamarosan, Dasztarak úr.
2: Úgy hát maga ennek a vén bolondnak a nimfája. Gyakran szokás a szalamandraként szerepelni ebben a kastélyban?
1: Ó, nem is értem magát. Semmilyen nőt nem tűr meg, és nekem igazán kellemetlen találkozni és beszélni vele. Azért jöttem, hogy arra a járandóságra, amivel a nagybátyámnak tartozik, a héber írások fordításáért, egy kis pénzt kérjek tőle. Mert éppen nagyon
2: jelzik. Ó, igen. Dasztarak úr eltökélten megveti a pénzt. Ezért sajnos nekem is elfelejtette megadni a fizetésemet. Ennyi maradt.
1: 3 tallér.
2: Ez maradt. Legyen oly kegyes, hogy elfogadja. És nem lehetek oly szerencsés, hogy viszont lássam.
1: De lehet. Valahányszor megszökhetek a kis házból éjszakánként, ahol őriznek.
2: Csak arra vigyázzon, hogy az én ajtóm a 4. jobbra a folyosón, és hogy az 5. Kuanyár Abbé, az én jó mesteremé.
1: Vissza kell térnem a nagybátyámhoz. Isten vele.
3: Dasztarak úr nem mulasztott el, hogy este vacsora után meg ne kérdezze tőlem, mi újság a szalamandrákkal. Azt feleltem, hogy a találkozás felül múlt a reményeimet, de ami egyebeket illet, azt hiszem kötelességem, hogy az ilyesféle kalandokhoz illő tapintatosságba burkolózzam. Jáhel már 3. koccantott az ajtómon. Sokkal kényelmesebben megvoltunk az én szobámban, mint Dasztarak úr dolgozó szobájában, és ami megismerkedésünk alkalmával történt, csak gyerekjáték volt ahhoz képest, amit a szerelem ezen a 2. találkozáson sugallt nekünk. Virradatkor tépte ki magát a karomból, ezen esküvéssel, hogy hamarosan újra felkeres, és lelkének, életének, az ő szerelmetes kis kakasának nevezett. Azon az estén jó mesterem és én a Rue de Grenelle ellen sétáltunk. Ahhoz a csinos házhoz közeledtünk, melyben a jó szerencse Catherine nagyságot elhelyezte. Catherine az erkélyen vizes kancsóval a kezében virágait öntözte. Nevetett, és egy csókot küldött. Mire egy kéz kinyúlt az ablakon, arcul ütötte Catherine-t, aki annyira megijedt, hogy leejtette a vizes kancsót, az pedig kis híján jó mesterem fejére esett. Aztán eltűnt a megpofozott szépség, helyette megjelent az ablakban a pofozó, kihajolt a rácson, és lekiáltott hozzám.
4: Istennek hála, uram, hogy maga nem az a kapucínus. Nem szenvedhetem, hogy a szeretőm csókokat küld annak a bűzölgő baromnak. Ezúttal legalább nem kell pirulnom a választása miatt. Tiszteljen meg azzal, hogy feljön. Éppen készen áll a vacsora. Legkötelez, ha megosztja velem. Az abbé úrral együtt.
5: Nyásforgató Jakab fiam. Nem utasíthatunk vissza így udvarias meghívást.
4: Ne is törődjenek ezzel a sikítozással. Katrin jajgat a szobában, ahová bezártam.
5: Ó, uram, meg kell neki bocsátani. Hát olyan nagy a bűne, amiért egy csókot küldött az én fiatal tanítványomnak, szomszédjának és bajtársának, abból az időből, amikor mindketten szerényen éltek, és a szép lány bájai csak a kis Bacchus lugasában ünnepelték. A féltékenység ódivatú, hóbortos érzés, barbár elkölcsök szomorú maradványa, és nem szabad, hogy nyoma legyen előkelő úri lélekben.
4: Abbé úr, nem vagyok féltékeny, de nem tűröm el, hogy egy nő gúnyt üzzön belőle.
5: Na! Engedje meg, uram, hogy Katrin velünk vacsorázzék. Felderíti az asztalát. A nők hűtlensége csöppet sem ront az arcukon. A természet, mely kedvét leli abban, hogy felékesítse őket, közönyös a hibáik iránt. Utánozza a természetet, uram.
4: Legyen.
0: Ott van. Hason fekszik az ágyon, a fejét a párnába fúrt, és nézzék csak, milyen nevetséges, hogy minden zokogása emelkedik egyet a fara. Na nézzék csak, íme hát ez az, amiért annyi bajt okoztunk magunknak, és annyi butaságot követünk el. Katrin, jöjjön vacsorázni. Na, gyere, babám. Kejferribant! Az ördögbe is, abbé. Maga a kegyházi ember megmondhatná nekünk, miért szeretik a nők a kapucínusokat.
5: A kapucínusok alázatosan szeretnek, és semmitől sem húzódoznak. Továbbá az is az oka, hogy sem az elmélkedés, sem a csiszoltság nem gyöngíti természetes ösztöneiket. Na, uram! A bora nagyszerű!
0: Túlságosan is megtisztelt. Ez Geritód úr bora. Elvettem a szeretőjét, épp úgy elvettem a palackjait is.
6: Semmi sem jogosabb, látom, uram, az előítéletek fölé emelt.
4: Nem hiszek az erénybe.
6: Igaza van.
4: Amilyen szabással az emberi állat készült, nem is lehetne erényes valamilyen eltorzulás nélkül. Nézze csak meg például ezt a szép lányt, aki velünk vacsorázik, kis fejét, csinos mellét, csodálatosan gömbölydett hasát, és a többit. Vajon személyének melyik részén lakozhatnék? Akár csak egy szemernyi erény is, ha? Egyáltalán nincs is rá hely. Annyira tömör mindez, annyira telített, feszes és domború. Bevallatom magának, hogy nem hiszek Istenben.
5: Ezért már kárhoztatnom kell, uram. Hinni kell Istenben és szent vallásunk minden igazságában.
0: Gúnyolódik, abbé. És butábbnak tart minket, mint amilyenek vagyunk. Mondom magának, nem hiszek sem Istenben, sem ördögben, és soha nem megyek misére, kivéve a király misére.
1: Minden szentre és minden ördögre kérem, barátom, ne beszéljen így. Isten létezik, olyan igazán, mint ahogy ez a pástétom létezik az asztalon. És ennek bizonyítéka, hogy amikor a múlt év bizonyos napján nagy kétségbeesésben és csüggedésben voltam, Angelus barát tanácsára elmentem a kapucínusok templomába gyertyát gyújtani, és másnap találkoztam is a sétányon Geritód úrral, aki nekem adta ezt a házat minden bútorával, és a pincét is tele azzal a borral, amit iszol.
4: Fúj, belekeveri Istent az ilyen piszkos ügyekbe. Ez már annyira felháborító, hogy az embert még akkor is bántja, ha ateist.
5: Uram, összehasonlíthatatlanul többet ér Isten belekeverni piszkos ügyekbe, mint ahogy ez az egyszerű leányzó cselekszi, mint a maga példájára elűzni abból a világból, amit teremtett. Ha nem is egyenesen ő küldte azt a dúsgazdag adóbérlőt Katrinhoz, de legalábbis megengedte, hogy Katrin találkozzék vele. Mert abban nyilván egyetért vele, hogyha van rend a világban, ez a rend isteni, és minden rend forrásából és kútfejéből ered. De ne sajnálja a fáradtságot, uram, hanem nyittasson egy másik palackot, mert nagyon szomjasak vagyunk.
4: Ágaskodik aló havad, erősen ül a jó lovag. Persze, ha nyergében a donna, hey,
1: zinga!
4: Mezuma! A vasatüst, amíg tüzes, szól a leányzó, most
7: fizes!
4: S Adonaliszk nevét kimondja,
7: Zimmezuma! Pukkadjon minden irigyen, férjem bölbő herceg legyen! A titkárságot már meguntam,
4: Zimmezuma!
7: Ha suttognak, nem érdekel, egész Párizs megénekel. A bogrisnak nincs másra gondja,
4: Zimmezuma! Akart magyar hüvely teszi, arany legyen főhercegi. Mindegy, mi dolgozik ki a bunkra, Zimmezuma! Vájék egészségére! Zabbé maga nem iszik.
1: Zsakó, tudom, hogy soha többé nem szeretek más, csak magát.
4: Na, új palac!
5: Mit törődünk vele? Miféle kéz az, amelyik ilyen durván, közönséges, sőt, talán nevetséges okból döngeti a kaput? Tekintsük úgy, hogy megkeményedett, megromlott lelkünk kapuján döngetnek. Gondoljunk az örökké valóságra. Így módon húzhatjuk a legnagyobb hasznot, de különben jelentéktelen és léha esemény.
4: Ez maga mulatságos ember, abbé. Amilyen erővel ütik a kaput, majd még be is törik.
8: Rablók ezek, Jézus! Lemészárolnak minket! Ez a büntetésünk, amiért elküldtük a kisbarátot. Baj éri a házat, ahonnan elkergetnek egy kapucínus.
4: Állat! Ez az átkozott csúhás minden butaságot el tud vele hitetni. A rablók udvariasabbak volnának, vagy legalábbis tapintatosabbak. Ha, ez az őrség lesz.
8: De hiszen az még rosszabb.
4: Olyan, majd jól elverjük. Megyek, és felderítem az ellenséget.

0: kaszöntöttet farok, és két hatalmas makás lobogó fákjákra.
1: Az lehetetlen, hiszen e pillanatban az öreg felesége mellett alszik.
2: Hát a kísérte, de nagyon hasonlít rá. De még egy szellem sem tudná ilyen jól utánozni, annyira nevetség.
1: Csak ugyan dől a gerítód uraz?
2: Ő maga az Katrin, ha szememnek hihetek.
1: Milyen szerencsétlenek a nők. Sohasem hagyják őket nyugton. Mi lesz belőlem? Nem bújnának el uraim különböző szekrényekbe?
3: Meg lehetne próbálni. De hogyan lehetne magunkkal együtt bezárni ezeket a széttört, vagy legalábbis lenyakazott palackokat? Ezt a pástitomot, ezeket a tányérokat, és a kisasszony ingét, mely áttetsző rózsaszín fátyolt képez szépségek körül.
1: Talán elég volna, ha Danketil urat eldugnám a felső szobában. Az abbét bemutatom, mint nagybátyámat. Zsákó urat, mint az öcsémet.
2: Nem úgy, hanem én magam hívom meg, de a gerincód urat. Eljön és vacsorázzék vele.
1: Könyörgöm, uram, ne tegye!
4: Hallgasson a kisasszonyra.
2: Meghívom, jöjj!
1: Jaj, el vagyok veszve!

0: Úristen! Szétrepett a feje.
1: Abbé, nyújtsa kezét, maga bátor ember.
2: Valóban, azt hiszem, hogy némileg embert töltem. De nem vagyok annyira elfajult, hogy ezt dicsőségnek tekintsem. Nekem elegendő az is, ha nem kapok érte túl heves szemrehányást. Nem arra születtem, hogy lakályokkal verekedjem.
1: Ó, nem ez a legrosszabb a maga esetében, hanem azt hiszem, agyonütött egy fő adóbérlőt.
2: Ez valóban igaz?
1: Olyan igaz, mint hogy én belöktem a kardomat ennek a söpredéknek a belébe. Veszedelembe jutottunk. Engem az fenyeget, hogy a Bastille-ba dugnak. Magát pedig Abbé úr felakasztják tanítványával együtt, aki pedig nem ölt meg senkit.
2: Ez nagyon is igaz. Talán el kell hagyni majd Párizst. Sőt, talán Hollandiába kell szöknünk. Van egy javaslatom. Remélem, kellemes lesz magának. Nyersforgató meg én egy romladozó alkimista kastélyban lakunk, ahol könnyen eltölthet 12 órát is anélkül, hogy meglátnák. Oda vezetjük, és ott várjuk be, amíg útnak indulhatunk.
3: Danketil úr semmit sem tudott felhozni ezen érvek ellen. Megegyeztünk abban, hogy jó mesterem Danketillel óvatosan előre nyomul, és észrevétlenül elrejtőzik a szobában, én pedig kissé hátra maradok figyelni. Abban a pillanatban, amikor két társam már előre indult, a vállamra nehezedett egy kéz.
4: Nem is bánom, fiam, hogy egyedül találkozhattam magával, és amíg még nem késő, óvhatom egy nagy veszélytől, amely egyszer majd fenyegetheti magát. A maga szalamandrája talán még nem világosította fel magát egyik leghevesebb szenvedélyéről, a féltékenységéről. Tudja meg, fiam, a szalamandrák nem hagyják magukat büntetlenül elárulni. Rettenetes bosszút állnak a hitszegőn. Az isteni Paracelsus mesél erről egy példát. Egy német városban, Stauffenben élt egy alkimista filozófus, és akárcsak maga, ő is érintkezett egy szalamandrával. Volt olyan romlott, hogy gyalázatosan megcsalta egy asszonnyal. Egy este, amikor új szeretőjével és néhány barátjával vacsorázott, a vendégek egy csodálatos formájú zombot láttak ragyogni fejük felett. A szalamandra azért mutatta meg, hogy belássák, nem érdemelte meg azt a méltatlanságot, amit barátja elkövetett vele. Ezután a felháborodott mennyei személy kutaütéssel sújtotta a hűtlet.
5: Halljad az átkot, melyel illés átkoztam az elemet.

0: Benedicto, ليت عاطق سوى قدامك نبيبا، ليت عاطق سوى كلكك نبيبا، ليت عاطق سوى أسئك يا المجرى تبديتك سوكش عاطق نبيبا، قدامك نبيبا، كلكك نبيبا، تبديتك سوكش عاطق نبيبا، سائل أزوك زي أكيد بيجنك دبي.
1: Kegyeskedjék megmagyarázni, ó mesterem, azt az eléggé különös véletlent, amelyben ma reggel részünk volt.
2: Tudd meg hát, fiam. Elértünk a kastély felső emeletére Dunketin. Bevezettem ezt a fiatal nemes urat a szobádba, mint ahogy te meg én megígértük neki. Levetkőzött, és azonnal el is aludt, mint jó magam. Egy idő után éreztem, hogy valaki a karomat rángatja. Azt hittem, a poroszló jött, értem, hogy az egyházi bíróság elé vezessen, és azt fontolgattam magamban, hasznos dolog lenne betörni a fejét a gyertyatartómmal. Sajnos, nagyon is igaz, fiam, ha egyszer letértünk a szelídség és mértéktartás útjáról, azonnal kénytelenek vagyunk az erőszakot erőszakkal fenntartani, kegyetlenséget kegyetlenséggel, és az első véteknek az a következménye, hogy újakat hoz létre. Azt hittem már, hogy a poroszló emelkezett rám, és láttam már magamat az érsek börtönében, amikor felismertem Dunketil úr arcát és hangját. Abbé, mondta nekem, különös kaland esett meg velem nyárs forgató szobájában. Mi alatt aludtam, egy nő ágyomban lopódzott. Oh. És becézések, gyöngéd nevek, forró csókok záporával ébresztett fel. Széthúztam a függönyt, láttam, hogy a legszebb nő a világon. De rögtön nagyot sikított. Ingerülten elfutott, de azért nem olyan gyorsan, hogy ne érhettem volna utol, és ne foghattam volna meg a folyosón, ahol szorosan magamhoz öleltem. Amikor összekarmolt annyira, amennyire becsülete megkövetelte, elkezdtük a kimagyarázkodást. Örömmel hallotta, hogy nemes ember vagyok, és pedig nem is a legszegényebb. Találgattuk, kihez jöhetett ez a szép személy, és megegyeztünk abban, hogy ehhez a vén bolond Dastarakhoz, aki a veled szomszédos szobában, sőt, talán tudtod nélkül, a te szobádban enyeleg vele. Nem gondolod?
1: Nagyon valószínű.
2: Nem is kétséges. Ez a boszorkánymester gúnytűz belőlünk a szalamandrával. Az igazság pedig az, hogy ezt a szép nőt ölelgeti. Csaló!
1: Kérem, jó mesterem, folytassa az elbeszélést.
2: Megkurtítom, fiam, Dunketil úr előadását. Erősködött nekem, hogy rendkívüli szépséget, bájt, kellemetességet lát ezen a lányon. Beszédét azzal fejezte be, hogy tudom-e a nevét, és hogy kicsoda. A róla festett arcképről feleltem, Mosaid rabbi unokahúgára ismerek benne, Jahel nevezetűre, akit véletlenül én is megcsókoltam egy éjszaka, ugyanezen a lépcsőn. Dunketil úr azt felelte, remélem, hogy más különbség is van, mert ami engem illet, én jól megszorongattam. A leghatározottabban azt mondta nekem, szeretem ezt a lányt, és tudja meg, abbé úr, hogy magunkkal viszem a postakocsin. Igyekeztem rávenni, hogy visszavonja elhatározását, de ahelyett, hogy beszédem kijózanította volna, arra unszolt, keressem meg Jahelt, és bírjam szökésre egy holland vászon kelengye, asztali edény, ékszerek és csinos évjáradék ígéretével. Nem akarom elhallgatni előled, hogy engedtem-e fiatal nemes ember álhatatos kéréseinek. Nem akarom szebb színben feltüntetni hibáimat. Bevallom hát neked, hogy elbújtam egy csipkebokor mögé, és ott várakoztam, míg Jahel megjelenik ablakában. Intettem neki, hogy jöjjön le! Tudtára adtam, milyen szándéka van vele Dunketil úrnak. Ez a Pimasz, mondta. Oly könnyű nőnek tart engem? Szereti magát, feleltem. Hát nem szereti, ha imádja.

0: tudják magát? Azt válaszolta, leveses tál kell nekem. Leveses tál, de jó nehéz ezüstből legyen. Mondja meg neki, abbé úr. Mit mondjak meg, kérdeztem. Hát, hogy tisztességes lány vagyok, s nem vagyok hajlandó vele menni, csak szabályszerű kötelezvény ellenében, amit ma este indulás előtt aláír. Éppen a pontnál tartottunk megbeszélésünkben, amikor meglepett bennünket a vén Moszáid. Jáhel a szobájába menekült, én pedig magamra maradtam kiszolgáltatva az Isten gyilkos dühöngésének. Csak attól félek, hogy háromszoros lakattal zárja be unoka húgát.
1: Ó, de magas a lépcső.
2: Várjon, Jáhel! Várjon, uram!
3: Ó, nyársforgató úr, szóval el akarja venni valamennyi szeretőmet. Katrin után Jáhelt. Hihetetlen.
2: Jáhel.
0: No, fiam, hagyjuk nekik a fülkét. Mi ketten majd a kocsi derékban tesszük meg az utat. Nem késlekedhetünk tovább.
4: Zsüviszi-ben váltottunk először lovat. Reggel érkeztünk oda esőbe. Amikor beléptem a postafogadóba, Jáhel már ott ült a kandalló mellett, a lábát melengette, s látni engedett egy kis darabos helyemharisnyájából, mely nagy izgalmat keltett bennem, mert lábára kellett gondolnom, és pontosan elképzeltem a bőrt, a fejheket, és mindenféle hatásos részletet. Belenéztem a szemébe, a tűzhely lángja tükröződött benne.
2: Ó, Jáhel, nagyon szerencsétlen vagyok. Maga elárult és már nem szeret.
1: Ki mondta magának, hogy már nem szerette?
2: Sajnos, kisasszony, ez eléggé kitűnik a viselkedéséből.
1: Ugyan, csak nem iridli tőlem azt a hollandi vászonkerendjét. És azokat a vésett ezüstedényeket, amit ettől az úriembertől kell kapnom. Csak egy kis titoktartást kérek magától. Addig, amíg Danketi beváltja ígéretét. És meglátja majd, hogy éppen olyan leszek magához, mint voltam.
2: S miközben én várok, vetélytársam élvezi a kegyét.
1: Ne gyötörje magát ilyen semmiséggel. Mert csak az ad neki értéket, amit maga gondol róla.
2: Amit én gondolok róla? Szörnyű. És félek, nem élem túl a maga árulását.
1: Higgy el, barátom, egyikünk se hal bele. Ne legyen okos. Ne árulj el, milyen érzelmek bántják, és ígérem magának. Később megjutalmazom tapintatáját.
2: Jáhel, valaha legdrágább gyönyörűségem volt, ha visszaemlékeztem gyöngétségeinkre. Most pedig ez lett legkegyetlenebb gyötrelmem. Mert arra kell gondolnom, hogy maga egy másik férfival ugyanolyan, mint velem volt.
1: Egy nő nem minden férfi mellett ugyanaz a nő. Elismerem, hogy bánatot okoztam magának, de ez nem ok arra, hogy százszor is megkínozzon, hiába való sirámaival. Zsakó! Látja az úthajlásánál azt a kocsit?
2: Igen.
1: Ugyanakkor állt meg, mint mi, és azóta várakozik. Itt átkövet benne. Hasonlít ahhoz, amelyben nagybátyám még kislánykoromban magával vitt Párizsba, miután megölte a portugált. Remegek, ha arra gondolok, milyen állapotban lehetett, mikor üresen találta a szobát. És a lepedőt még hozzáerősítve az ablakhoz, amelyen keresztül megszöktem, hogy magukkal együtt meneküljek.
2: Azt akarja mondani, Jáhel, ugye, hogy Danketi úrral.
1: Jaj, milyen szőrszál hasogató! Hát nem mindegyütt utaztunk el. De én félek.
2: Csak nem attól, kisasszony, hogy a nagybátyja ilyen öregen és ilyen gyönge állapotban a maga üldözésére rohan. Nem törődik az egyébbel, csak a kabalával.
1: Maga nem ismeri őt. Egyébbel sem törődik, csak velem. Épp annyira szeret, mint amennyire utálja az egész világot. Úgy szeret, hogy...
2: Hogyan? Hogyan szereti?
1: Mindenhogyan. Szóval... szeret.
2: Borzadva hallgatom. Tehát ez a Moszáid Nem azzal az önzetlenséggel szereti magát, amelyik oly szép egy aggastyántól, és annyira illik egy nagybácsihoz? Mondjon el mindent, Jáha.
1: Hiszen maga jobban elmondta, mint én.
2: Megáll az eszem. Hát lehetséges ez az ő korában?
1: Kedvesem. Magának nem csak a bőre fehér, hanem a lelke is. Milyen könnyű magát megcsalni, csak akarni kell. Elhitetik magával, hogy Mosaid 130 éves, amikor alig múlt 60. És hogy egy nagy piramisban élt, amikor a valóságban bankja volt Lisszabonban. És csak rajtam múlt, hogy nem maradtam szalamandra a maga szemébe.
2: Hát, igazat beszél. A nagybácsia?
1: Azt hiszi, hogy Kuanyár abbi a vetétársa. Ösztönösen gyűlölte már az első látásra. Én nagyon is hálátlan voltam, amikor egy ilyen jó nagybácsit ott hagytam. De rettentően szerettem volna gazdag lenni. És ez természetes is, amikor az ember szép és fiatal. Csak egyszer élünk, akkor se sokáig. Engem nem tanítottak szép hazugságokra, a lélek halhatatlanságáról.
2: Ó, Jáha. Nekem semmi sem hiányzott maga mellett. Mi hiányzott magának a boldogsághoz?
1: Ugye. Rossz előérzetem van. És az én előérzeteim sohasem csalnak. Megjósolom magának, Zsakó, hogy abból a kocsiból szerencsétlenség ér bennünket.
2: Azt akarja elhitetni magáról, hogy jós tehetség?
1: Az.
2: Szóval maga prófétanő. Ez aztán különös. Azt hittem, hogy a prófétanők legalábbis szűzek.
1: Az nem szükséges hozzá.
4: Jáhel nyugtalansága átragadt Danketil úrra is, anélkül, hogy bevallotta volna. Parancsot adott a postakocsisoknak, hajtsák meg jobban a lovakat. Túlzott gondosságból mindegyiküknek adott egy-egy palackot abból a borból, amit az abbé helyezett tartalékba a kocsi mélyén. A postakocsisok továbbadták a lovaknak a borból merített buzgalmat.

0: Ištere, nem történt baj?
1: Majd rám borult a kocsi.
2: Hála az égnek. Csak egy fogamat vesztettem el. Az se volt se épp, se fehér.
0: Gazember, kocsisok! Jó helyre hoztak. Ez a batár már csak apró fának jó. Csirkefogó! Nem is tudom, miért nem döfem belétek a kardot.
1: Az ablaküveg is eltörő.
2: Hát azon még lehetne segíteni, ha leeresztik a függöny, de a palackok is ugyanolyan állapotban lehetnek, mint az ablaküveg.
0: És vacsorázni sem fogunk. Te, gazember, erígy és keríts egy bognár, de igyekezve!
2: Arra gondoltam, ha Jáhel kisasszony hajlandó ideadni egy tűt azok közül, melyek a ruháját összetartják. Hamar csinálok belőle horgot, hogy halászhassak a folyóban.
1: Látom már, hogy vademberi állapotra jutottunk. De nem adhatok magának tűt, ha nem ad érte valamit cserébe. A tűadás azt jelenteni, hogy megszakad a barátságunk. Ezt pedig nem akarom.
2: Akkor hát nagyszerű vásárt csinálok. Egy csókkal fizetek a tűért, kisasszony.
1: Itt van hát.
3: A folyón lefelé megyek, és keresek a meredek parton horgászásra alkalmas helyet.
0: Ala is akkorák lesztek, mint az önbizalma, bizonyára jól lakunk.
3: Igyekszem, hogy ne csalódjanak!
0: Erről az éjszakáról eszembe jut a Párvai csata előtti éjszaka. Járőrben voltam, nem láttunk semmit. Ez már a háború nagy fortéjaihoz tartozik. Kiküldenek néhány embert az ellenség felderítésére, azok visszajönnek anélkül, hogy bármit is felderítettek vagy láttak volna. De a csata után jelentéseket írnak róla, és ilyenkor diadalmaskodnak a taktikusok. Szóval este 9-kor kiküldtek járőrbe 12 altisztel.
3: Jaj! Az istenit! Mi az?
4: Miért kiáltott? Mi baja? Miért kiáltott?
2: Miért is kiáltottam? Nem tudtam róla, hogy kiáltottam. Nyersforgató. Nem láttál egy embert? A homályban nekem jött.
4: Jöjjön, álljon fel, mesterem! Vérzik.
2: Vérzem. Már halott ember vagyok. Megölt. Előbb azt hittem, hogy csak nekem jött és feltaszított. De meg is sebzett. És érzem, nem gyógyulok fel többé.
4: Kidöfte le, mesterem.
2: Muszáhíd, a zsidó. Nem láttam, de tudom, hogy ő volt. Honnan tudom, hogy ő, amikor nem láttam? Honnan is? Milyen furcsa. Számban a halál íze. Nem lehet meghatározni. Istenem, a te akaratod. De miért itt? Miért nem máshol? Ez hát a titok. Adjutorium nostrum in nomine domini domini exaudi orationem meam.
4: Meghal. Segítség!
5: Mi történt, fiam?
4: Segítség, uram! Moszáid gyilkolta meg!
5: Moszáid ide érkezett egy öreg kocsiban, húga üldözésére, én pedig elkísértem, hogy arra intsem magát, fiam, térjen vissza házamba, munkájához. Láttuk nemrég a maguk batárját, amikor felfordult egy kerékvágásban. Abban a percben Moszáid leszállt a kocsiból, és lehet, hogy elment egy kis sétára. Vagy inkább úgy tetszett neki, hogy láthatatlanná váljék, ami hatalmában áll. Azóta nem láttam viszont, de nem ő gyilkolta meg Koányár abbét. Az elfek, fiam. Az elfek ölték meg mesterét. Így büntették meg, amiért elárult a titkaimat.
4: Ó, uram, mit számít az most, hogy Moszáid volt-e vagy az elfek? Segíteni kell rajta.
5: Ellenkezőleg, fiam. Ha Ha emberi kéz sújtott le rá, könnyen meggyógyíthatnám varázsművelettel, de ha magára vonta az elfek haragját, nem menekülhet kérlelhetetlen bosszújuk elől.
1: Mi az? Mi történt? Kohanyár úr rosszul van.
4: Maga volt ez, kisasszony, aki a vesztét okozta. Halál a bosszú a maga megszöktetéséért. Moszáid ölte meg.
1: Isten, azt hiszi, talán olyan könnyű szép lánynak lenni, anélkül, hogy bajt okozna az ember.
4: Sajnos, amit most mondott, nagyon is igaz. Csak hogy elvesztettük a legjobb embert a világon.
6: E pillanatban Kohányár abbé úr mélyet sóhajtott, megvillantotta a szemefehérjét, Bőtiusz kötetét kérte, és újra elájult. A postakocsis azon a nézeten volt, vigyük a sebesültet Valár faluba, fél mérföldnyire innen. Elvittük egészen a faluig. Keleten rózsaszín fény szállt a látóhatár fölé, és a sápadozó égen fölkelt a hajnali csillag. Megszólaltak a madarak.
7: Istállóban hideg éjjel, mikor Jézus született, Szamár ökör meleget fut rá, jól lehelletéve. Szamár ökör akad itt Galliában ezer évvel. Szamár ökör akad itt, tőlük ennyi nem. Vesd el példámmal együtt mindazokat az igéket, amelyekre bolondságom idején tanítottalak. A bolondságom pedig sajnos éppen addig tartott, ameddig az életem. Óvakodj a nőktől és a könyvektől, mert elernyesztenek és gőgössé tesznek. Ne hallgass azokra, akik a jóról és a rosszról okoskodnak, mint ahogy én is tettem. Ne engedd, hogy szép beszédjük és szellemességük hasson rád, mert Isten országa nem a szavakban van, hanem a jó életben.
6: Megragadtam a takarón nyugvó kezét, csókokkal, könnyekkel borítottam. Hosszú órákig maradtam fájdalomba merülve ágyalábánál. Viradatkor intett valami érthetetlent a kezével, és nagyot sóhajtott. Az volt az utolsó lehelet. Arca fenségessé vált a halálban, méltóvá a szellemhez, amely éltette, és amelynek elvesztét soha semmi sem pótolhatja. A Valári plébános úr ünnepélyesen eltemette Jerome Kohányár urat, gyászmisét énekelt, és feloldozást adott. Három nappal azután, hogy jó mesterem kilehelte lelkét, Tanketil úr folytatni akarta útját. Sohasem kedveltem társaságát, s abban a szomorú állapotban, amelybe jutottam, egyenesen gyűlöltem. Nem tudtam elviselni azt a gondolatot, hogy kövessem őt és Jáhelt. Közöltem ezt a szándékomat Danketil úrral. Eleinte igyekezett visszatartani, de aztán szívesen elbocsátott. Jáhel, minthogy természettől józan volt, belátta, miért akarom elhagyni. Az elutazásomat megelőző éjszaka, miközben Danketil úr a borbélyfelcserrel ivott és kártyázott, Jáhel meg én kimentünk friss levegőt szívni. Mindkettőnknek egyszerre támadt az a gondolatunk, hogy elbúcsúzzunk barátunktól. Nyugvó helyét a puha földbe süppedő könnyáztatta kereszt jelezte. Szorosan melléje ültünk a fűben, és ott észrevétlen és természetesen támadt hajlammal egymás karjába borultunk. Nem féltünk attól, hogy csókjainkkal megsértjük barátunk emlékét, aki mélységes bölcsességével mindig is elnézte az emberi gyarlóságokat.
7: Gyönyörű éjszaka. Ebben az évben nem igen lesz már ilyen. És lehet, hogy az életemben sem.
1: Dunketty urat látom a temető falán. Figyelmesen néz felénk.
7: De megláthat-e bennünket ebben a homályban?
1: A fehér alsó szoknyámat bizonyosan látja. És azt hiszem, ez elég neki ahhoz, hogy kedve támadjon többet is meglátni. Menj! Meneküljön! Engem pedig csöppet se féltsen. Ilyesféle meglepetést kívántam is. Kezdett már rám unni. Megver majd, de ettől később csak kedvesednek talán. Isten.
4: Szóval csak arra vagyok jó magának, Jáhel, hogy fellobbantsam vetélytársam vágyait.
1: Csodálom, hogy még maga is veszekedni akar velem, még maga is. Menj el, hanem.
4: Hát, így hagyjam itt.
1: Nem lehet másképpen. Istennel, itt ne találja meg. Szívesen teszem őt féltékenyé, de csak csínnyel. Istennel.
6: Életem e ponton elveszti érdekességét, melyet csak a körülmények kölcsönöztek neki. Sorsom ettől fogva megfelel jellememnek, közönségessé válik. Ha folytatnám ezeket az emlékiratokat, elbeszélésem hamarosan mindenkit untatna. Néhány szóval befejezem. Apám írt, hogy elintézte ügyemet, és veszélytelenül visszatérhetek Párizsba. Azonnal postakocsiba szálltam. Apám nyájasan felszólított, hogy forgassam a nyársat, mint azelőtt. Anyám csak vállat vont erre, és így szólt. Blézó úr, akinek könyvkereskedése van Szent Katalin képéhez, segédet keres. Ez a munka, Zsákó fiam, annyira neked való, mintha rád szabták volna. Azonnal jelentkeztem Blézó úrnál, aki szolgálatába is fogadott. Gazdám megelégedésére bántam a seprővel és a tollseprővel. Tartoztam egy látogatással Dasztarák úrnak. November utolsó vasárnapján ebéd után indultam el ehhez a nagy alkimistához. Jaj, mondtam magamban, nem sokára egy éve lesz már, hogy első ízben tettem meg ugyanezt az utat hóban, jó mesteremmel, aki most egy burgundi faluban nyugszik egy szőlődombon. Az örök lét reményében hunyta le szemét. Isten őrizzen attól, hogy valaha is kételkedjem a lélek halhatatlanságában, de be kell vallani magunknak, hogy mindaz, ami egy jövendő létre és a más világra vonatkozik, csak a féle megfoghatatlan igazság. Hiszünk benne, de nem érint bennünket igazán, mert se íze, se szaga úgy, hogy csak észrevétlenül nyeljük le. Miközben így elmélkedtem, hirtelen nagy fényt láttam magam előtt. Elfoglalta az ég felét. Fejem fölött vörhenyes köd gomolygott, nehéz füst keveredett gőzölgő levegővel. Dasztarák úr kastélyának minden ablaka tűzben lobogott, mint valamilyen gyászünnepélyen. Szikra és hamu eső szitált körülöttem. Szél támadt, és a lángokban, mintha ragadozó pofák üvöltöttek volna. A parkban rémülettől suttogó árnyak mozogtak, környékbeli lakók ide rohantak kíváncsiságból, meg azért is, hogy segítséget hozzanak.
8: Megmentettek-e valakit? Dasztarák urat, senki se jött. Csak egy öreg zsidót láttunk, csomagokkal megrakodva menekült a mocsarak felé.
9: A gyerekek megkergettek, a szajnába esett, holtan halázták ki. Valamilyen abrakadabrás könyvet szorított a szívére, meg hat aranyra teli csészét.
8: Ó, megérdemelte bűnei miatt ezt a véget.
7: De halála nem adja vissza a legdrágább mestert, akit megölt.
8: Nem is látták, Dasztarák urat? Jaj, beomlik a tető, és valaki fenn van!
10: Összeállok a lánggal, az Isten élet elemében.
11: Szivattyú, Alman!
10: Szivattyú!
6: Nincs az a szerelem, amely a távol létnek ellenáll. Jáhel emléke eleinte perzselt, végül nem maradt más belőle, csak valamilyen határozatlan izgalom, és már ez sem kizárólag ő rá irányult. Brézó úr megöregedett. Visszavonult falusi házacskájába, és életjáradék fejében átadta nekem üzletét. Kedvem volt szerény boltomhoz, és elég gondot fordítottam díszítésére. Tudásom nem nagyon ártott üzletem forgalmának, persze csak azért, mert gondosan eltitkoltam. Sokkal jobban gátolt volna, ha könyvkiadó is lettem volna, s így kénytelen az általános butaság rovására megkeresni kenyeremet. Sok tudós és néhány szép lélek látogatja boltomat, de nézetem szerint egyikük tehetsége sem ér fel jó mesteremmel. Egyikük sem pótolhatja nekem a tudásnak és erkölcsnek azt a kimeríthetetlen forrását, amelyből ifjúságom oltotta szomját. Egyikükben sem látom árnyékát annak a bájnak, bölcsességnek, a gondolat erejének, mely Jérôme Coignard úrban ragyogott. Én éppen ezért őt tartom a legnemesebb szellemnek, aki valaha is virágzott a földön.

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3. A adástelefonunk 215-37-73. Polkult műsorát halljátok Fekete Balázzsal, és vendégünk Körösi Koppány.
1: Sziasztok! Ma én vagyok egyedül, mert Zsolt egy családi vacsorán vesz részt, ezúton is gratulálunk neki a nagy pillanathoz. És a mai műsorunk egy picit leszáll a földre, talán így tudom a legjobban jelezni. Ugye nagyon sokat foglalkoztunk már politikai filozófiával, történelemmel, ilyesmi. És a politikának van egy másik oldala, az úgynevezett szakpolitika. És talán az egyik, a minket legjobban érintő szakpolitikából hívtunk egy szakembert. Ez pedig az EU-s támogatások kérdéskör, és abban bízunk, hogy a Koppány így eligazít majd minket ebben a témakörben, ami meglehetősen szertágazó. De van nekünk egy standard kérdésünk, és mindig ezzel kezdünk, hogy először szeretjük bemutatni az embert, aki beszél, és ezt úgy szoktuk tenni, hogy te mit mondanál el magadról a hallgatóknak? Aztán majd én is mondok egy pár dolgot, a lényeg, hogy mi már régóta ismerjük egymást.
2: Bocsánat. Igen, elnézést.
1: Ha mondhatok valamit, akkor ha jól tudom, de 2012-ben az év üzletembere voltál.
2: Év vállalkozók.
1: Vállalkozója.
2: Kaptam, igen, nagyon szépen köszönöm. Jó estét kívánok mindenkinek, elnézést kérek, valószínűleg én ilyen elég oldott hangulatban leszek, mert ahogy említetted is, Balázs, ismerjük egymást elég régóta, és mivel régóta nem találkoztunk, én és itt fel vagyok spanolva a viszontlátás
1: örömétől.
2: Így van, és ezért lehet, hogy egy kicsikét oldottabb leszek, úgyhogy elnézést.
1: De ez a műsor egy ilyen oldott hangulatú műsor, úgyhogy nem fogunk azon összeveszni, hogy 2%-kal kevesebbet mondtál, Koppány, mi lesz most?
2: Még ez a szerencse. Jó. Maga 2004-ben indult ugye a országuniós csatlakozás, és 2004-ben indult egy olyan Európai Uniós támogatási ciklus, amelynek már teljes jogú részvevője volt Magyarország, tehát nem erőcsatlakozási alapokból finanszírozott projektek voltak, és én azóta foglalkozom Európai Uniós pályázatokhoz.
1: Ha jól kalkulálok, akkor ez 12 év minimum.
2: Hát idén már 13, igen.
1: Igen. Igen, tehát mondhatjuk azt, hogy elég tapasztalt vagy, és a tapasztalatokat pedig az az érdekes szerintem, hogy úgy szerezted, hogy ugye bármennyire is fura ezt kimondani, de te egy független üzletember vagy és vállalkozó, van egy saját céged, ilyesmi, erről mesélsz egy kicsit?
2: Igen, hát én a Kessonban dolgozom, én ezt szoktam mondani mindig, hogy ugye mi vagyunk az utolsó, a fejlesztés politika egyik utolsó kapocsa, aki a fejlesztés politikának a célcsoportját, az alanyát közvetlenül érintjük. Úgyhogy nálunk csapódik le minden jó és minden rossz. Hozzánk jönnek be elsőként a jó ötletek, és hát hogyha a jó ötletek megvalósítására nincsen forrás, vagy nem egyezik a jó ötletek elképzeléseivel a kormányzati szándék, akkor pedig rajtunk veri le a haragját a potenciális pályázó. Igen, ezt egy saját cég keretében csinálom, nem tudom szabadon megmondani a nevét.
1: Nyugodtan, persze.
2: Hungaro Consultingnak hívják, Hungaro Consulting projektfejlesztő. Nagyon érzékeny vagyok arra, hogy engem ne pályázatírozzon le senki. A pályázati írás ugyanis az, én szerintem az bárki által elvégezhető tevékenység, adatlapot kell kitölteni hozzá. A projektfejlesztés az, ami tulajdonképpen szakma, és ami kihívás. Ugye ez úgy néz ki, hogy legyen most szó egy kisvállalatról, legyen szó egy egyetemről, van valamilyen fejlesztési elképzelése, amely nagyjából a fejében van, jobb esetben mondjuk papíron is már, egy költségvetés formájában például, még jobb esetben mondjuk egy megvalósítatósági tanulmány formájában, és akkor ehhez keres ugyebár valamilyen forrást. És általában a forrás az nem pont olyan, mint ami az illető fejében van, és az, hogy én azt a projektet azt úgy tudjam megfogalmazni, úgy tudjam összeállítani, hogy egyrésztről a lehető legteljesebben tükrözze a projekt gazdának az akaratát, másrésztről a lehető legnagyobb támogatást tudjam hozzá igénybe venni, az egy szép művészet, de ez még mindig csak a kreatív része a dolognak, mert hogy mindig a felhasználáson bukik el.
1: És ti követitek a projekteket a megvalósulásig? Tehát, hogy nem csak az van, hogy megnyertétek.
2: Nem, az a nehéz része, ennyi? Igen. Így van. Tehát a jó projektet találni, jó projektet kitalálni, az is egy meglehetősen nehéz feladat, de utána a lebonyolításban is van egy csomó buktató, és mi a kezetektől fogva, tehát ahogy elkezdtük, mi mindig csak úgy voltunk hajlandók szerződni, a projekt legvégéig, tehát a úgynevezett fenntartási időszak végéig, majd erről beszéltünk később.
1: Hogy persze, persze, ezekre mind kitérünk, mondom a hallgatóknak, hogy megismerhetnek olyan mélységeket, amiket nem biztos, hogy láttak eddig, vagy hallottak róla.
2: Oké, akkor nem is szaporázom, inkább várom a kérdéseket.
1: Lenne még egy kérdésem, hogy jelenleg hány ilyen professzionális cég van Magyarországon? Mekkora ez a piac, ahol te is halászol?
2: Hát nem tudom. Tehát ez az őszinte válaszom, hogy nem tudom. A nagyokat lehet látni, akiket nem neveznék meg feltétlenül. Ilyen nagyon nagy cégből, tehát egy óriási van, egy gigacég van, és van, mit tudom én, ilyen 20-30 fősből még olyan 3-4, akkor ilyen közepes méretű, az enyém 10-15 fővel ez egy közepes méretűnek számít, ilyenből van egy olyan 20-30, és akkor van több száz ilyen 1-2 fős, meg magánvállalkozó, akik szintén pályázatokkal foglalkoznak.
1: És elnézést a kérdésért, de ezt mindig meg akartam kérdezni, hogy lehet az embernek egy olyan percepciója is, amikor ezeket a cégeket nézik, hogy igazából csak egy ilyen rafinált módja bizonyos százalékok meg értékek kitalicskázásának. Te mit gondolsz erről?
2: Már hogy hova kitalicskázásának?
1: Hát magánsebekbe, vagy olyan célokra, amikre nem lenne lehetséges.
2: Jó, én most próbálom érteni azt, amit te kérdezel, tehát, hogy a korrupciónak ezek a...
1: Nem, még nem, a korrupcióra se gondolok, hanem hogy így lehet rátelepülni forrásokra bizonyos módon, vagy lehet, hogy akkor ezt teljesen rosszul látom, de akár a korrupcióra is gondolhatok, hogy igazából jó, leesik bizonyos százalék, és akkor azok így mennek
2: hát
1: tovább.
2: Én az a helyzet, hogy egy másfél évvel viszonylag nehezen tudok gondolkozni, így a két tagjuk a sajátommal, az meg nem mindig elég. Tehát most például konkrétan nem pontosan értettem, hogy mire gondolsz, de el tudom mondani azt, hogy mi az, amit én látok, mi az én gyakorlatom. Tehát azért 13 év alatt már tényleg sok mindent láttam itt ezen a piacon. Ügyfél részéről, sok mindenki részéről hangzott el egy csomó minden. Én alapvetően azt látom, hogy tehát, ahogy mondtam is, neked ez egy szakma. Ezt lehet lelkiismeretesen meg jól csinálni, és lehet rosszul is. Itt az a lényeg, hogy van egy valamilyen távlati fejlesztéspolitikai cél, majd viccesen erről is fogunk részletesebben beszélni, aminek a leképeződése egy bizonyos pályázati kiírás. És ennek a pályázati kiírásnak kell azt a fejlesztési projektet, ami az ügyfélnél van, megfelelővé tenni. Na most persze, olyankor, amikor mondjuk ezek több milliárdos fejlesztések, akkor öldöklő harc van a potenciális beszállítók között, hogy ők vihessék az ügyet. És akkor ezek a beszállítók, ezek a potenciális megrendelőket hogyan veszik rá arra, hogy őket válasszák? Hát ugye ez a közbeszerzési eljárás, ahol rá lehet venni a megrendelőket, hogy valakit kiválasszanak. És a közbeszerzési eljárásoknak a befolyásolására, hát arra meg... hogy is mondjam, a törvény nem ad lehetőséget, a gyakorlat az azért látjuk különböző közbeszerzési botrányokból, most éppen 4-es metró környékén vannak
1: hírek. Igen, meg ebből mindig van terítéken egy pár, tehát hogy igen, személyre szabott közbeszerzés.
2: Csak azt mondom, hogy a két dolgot én nem szívesen keverném össze. Tehát van egyszer ez a projektfejlesztői szakma, ami ténylegesen egy szaktudás, mert ugye akkor, amikor az állam ingyenesen ad neked pénzt, mert azt mondja, hogy ezt vedd és vidd, és ne add vissza. Ellenben használd fel azért, hogy. Mert én nekem van egy olyan célom, például a kokáért mondjuk a munkanélküliség csökkentése, tehát én elvárom tőled, hogy te megkaptad a pénzt, de cserébe te létesítsél kettő új munkahelyet, és ezt a kettő új munkahelyet, ezt tartsd fenn még 5 évig. Egy ilyen helyzetben teljesen egyértelmű, hogy olyan részletes szabálydzsungelt dolgoz ki a pénznek az adója, hogy egyrészt elvegye a kedvét annak, aki mondjuk nem feltétlenül arra szeretné használni a pályázati pénzt, amire ki van írva, másrészt pedig hogy nyomon tudja követni azt, hogy ténylegesen hasznosul-e. Na most ebben a szabálydzsungelben eligazodni, plusz ugye még akkor ráadásul megvalósítható projekteket össze is hozni, ez egy szakma. És én azt mondom, hogy ennek a szakmának akkor is lesz jövője, hogyha már nem feltétlenül Európai Uniós, hanem mondjuk hazai forrású pénzet lesznek, mert a pénz, legyen ez kedvezményes hitel is akár, ennek a megítélése, illetve aztán a támogatás felhasználása, az igényelni fogja ezt a fajta szaktudást.
1: Igen, ezt most már így értem, akkor az én fejemben is összeállt, tehát én valószínűleg ezekre a közbeszerzés körüli mutyikra, meg visszaosztás, meg ilyesmire gondoltam, de akkor ez egy ettől eltérő más játéktér.
2: Világos, hogy kapcsolódik, mert ugye a projektciklus, bocsánatot kérek, hogy ilyen szakszavakkal
1: Nyugodtan, hát próbálunk tanulni, tehát.
2: A projektciklusnak egy nagyon fontos eleme az, hogy bizonyos értékhatárok fölött, most változott január 1-től megint a közbeszerzés, bizonyos értékhatárok fölött az elnyert pénzt azt nem használhatod fel úgy, ahogy akarod. Pláne, hogyha mondjuk állami szervezet vagy, akkor alapból már alanyként köteles vagy közbeszerzést lefolytatni. Hogy a költet gondolkoztam egyébként, ugye amikor szó volt csak arról, hogy fogok ide jönni, hogy belemegyünk-e majd ilyen mélyebb, ilyen antropológiai dolgokba, meg lélektanba, meg egyébként.
1: Hát ennek nagyon örülnénk, hogyha nyugodtan menjél.
2: Tényleg?
1: Szabad? Igen, abszolút.
2: Mert hogy én azon is gondolkoztam a kicsikét, és láthatóan nagyon csapongunk egyébként, és ezért elnézést kérek mindenkitől, de hogy...
1: Nem csapongunk, ez majd a végén áll össze egy nagyobb egységbe, ezen ne aggódj.
2: Oké, meg vagyok nyugodva. Tehát, hogy ezek a szabályrendszerek, amik így körülvesznek minket ebben az uniós világban, ezek ugye feltételezik a jogszabálykövetést. Tehát azért is nagyon nehéz ugye mindig ezeket a... Tehát mindig próbálja a jogalkotó valahogy úgy húzni a csavarokat, hogy minél kevésbé lehessen kijátszani. De hát azért Balázs, hát te ugye pláne te jogtörténész vagy, tehát neked aztán különösebben nem kell, hogy
1: mondjam. Igen, hát jogszociológusként is azt mondom, hogy az emberben van némi hajlam arra, hogy a szabályoktól eltérjen.
2: Nem is erre gondoltam, hanem gondolj arra, hogy a szocialista jog, amiben azért mégiscsak lehúztunk egy bő 40 évet, és arra...
1: Igen, én még voltam kisdobos, ezt így mondom, hogy nem vagyok érintetlen.
2: Barátom, én még kis titkár is voltam, igaz, hogy csak kis szervező titkár, és azért 87-ben összetépni az osztályfőnöki olyan fölállva nyilvánosan a kisztakönyvet, akkor azt még azért nem díjazták annyira, de mindesetre arra voltunk szocializálva, hogy úgy épült fel ez a szocialista jogrendszer, hogy ez is... tulajdonképpen az elnyomó gépezet része volt. Mégpedig oly módon, hogy körülvett téged annyi sok jogszabállyal, ami gyakorlatilag ellehetetlenítette a te életedet. Azért te normális emberi módon akartál élni, akkor kénytelen voltál valamilyen úton módon jogszabályt szegni.
1: És abban úgy érzed, hogy...
2: És abban például, ahogy megszegted a jogszabályt, már is jött valaki, hogy na-na, Kovács elvtárs. Látom, de semmi, hogy tudok én hallgatni. Csak hát akkor itt kéne aláírni Kovács elvtárs, jó? Tehát, hogy arra vagyunk szociálisan, hogy kikerüljük a jogszabályokat, hogy valahogy
1: és bármennyire is meglepő, 89 után ez az attitűd nem tűnt el.
2: Ugye egy tolvonással, pedig
3: élet van neki. Változott?
2: A környezet. Hát igen. Szóval
3: miért tűnt volna el?
2: Egy ilyen nagy erőteljes átmenetben vagyunk.
1: És akkor próbálom dekodolni, amit mondtál, hogy én is egy kicsit ebben próbálkozzak, hogy úgy érzed, hogy akkor bizonyos szempontból egyrészt érthető, hogy az állambácsi igyekszik mindenféle szabályokkal ezt körülbástyázni. Másrészt az is érthető, hogy mi felhasználók, szervezetek pedig idegenkednek ezektől a szabályoktól.
2: Nem feltétlenül.
1: És akkor ebben a feszültségmezőben zajlik.
2: Nagyon sok rétegű, tudod, mint a seregben, tudod, a hagyma, tehát hogy sok, neked is kisgyereked van.
1: Igen.
2: Tehát megvan a
1: megvan.
2: Oké, jó. Tehát ez egy ilyen sok rétegű dolog, mert egyrészt persze, ahogy mondtad, jogszociológusként, hogy igen, az embernek van eleve a hajlam, hogy kicsikét trükkül kerüljük már ki, tehát nehogy már, hogy te megmondjad nekem, hogy én hogyan. Én azért mégiscsak okosabb vagyok, ugye magyarok is vagyunk, kurucosak is vagyunk, stb. Már úgy értem, hogy kicsikét ilyen rebellis, lázadó típusúak, meg ugye erre is vagyunk szocializálva, meg hát ott van nagyon sokszor a kényszer is, tehát én sose felejtem el, hogy ez még talán az első, nem, ez már a második ciklus volt, a 2007-13-as ciklus, sose felejtem el, volt egyszer egy ilyen, hogy egyik ilyen állandó önkormányzati ügyfelem mondta, hogy hívott, hogy Körösi úr, baj van. Mi baj van, polgármester úr? Hát, a kutya vágja meg, az óvodának beszakadt a teteje. No, semmi gond, polgármester úr, most jött ki egy tök jó pályázat kerékpárútra, megcsináljuk az óvoda tetejét.
1: Mert kerékpárútból az óvoda tetejét?
2: Igen, mert hogy ugye akkoriban ez egy bevett gyakorlat volt, hogy mit pályáztunk erre, arra, amire lehetett. Tehát mindenki lőtt minden az ég adt a világon, és akkor világos, hogy úgy kalkulálták a költségvetést, hogy a kerékpárút építők még az óvoda tetejét is befejezzék. Most mondtam egy hasraütött példát.
1: Igen, értjük, tehát, hogy itt minden fikció természetesen. Tehát, hogy ilyen a valóságban sose történt, hanem nem, ez csak nem. Egy ilyen elképzelt, imaginárius.
2: Egyértelmű, hogy a fejlesztéspolitika nem tud a napi igényekre reagálni, mert nem is akar, nem is az a dolga. Tehát a fejlesztéspolitikának annak kétségtelenül az a dolga, hogy hosszú távú célokat lőjön ki, és a hosszú távú célok eléréséhez adjon eszközöket. Na most itt kerül ez ugye konfrontációba a napi problémával, hogy beszakadt az óvoda teteje, és nincsen pénz az önkormányzatnak. És akkor honnan lesz pénze? Hát onnan lesz pénze, hogy akkor okosan kicsikét túlárazza a kerékpárt.
1: Megoldjuk okosban. Értem. Azt hiszem, most már így megteremtettük a megalapozó hangulatot, úgyhogy akkor rátérünk a
2: most olyan keményebb kérdések.
1: Kicsit mondjuk így kopogósabb részére ennek a műsornak, amit elképzeltem. Uh-huh. Többször használtad már ezt a kifejezést, hogy fejlesztés politika. Uh-huh. És tudnád vázolni azt, hogy ennek körülbelül hol van a helye a közpolitikák rendszerében?
2: Ajaj.
1: Illetve mi az Európai Unió szerepe ebben most Magyarországon? Mert ugye, ahogy én látom laikusként, a helyzet azért különösen érdekes, mert az Európai Uniónak ezen a téren elég komoly kompetenciái vannak. Alapvetően nem hatáskör, hanem inkább ilyen előíró, konvergáltató módon. Ehhez ugye van neki egy csomó forrása, és akkor erre jön még rá az, hogy Magyarországnak is lehetnek céljai régióban és így tovább.
2: Virágos. Értem, amit mondasz, és erre szerencsére tudok is válaszolni, de csak azért, mert készültem.
1: Hát ezt elvárjuk minden vendégünktől.
2: Ez az elmélet és a háttér ami ugye az egész ilyen idézőre hátul pénzosztás mögött van, ez egy úgynevezett kohéziós politika. Ennek az alapja, az a lényege, hogy amikor ez a európai egység elkezdett kialakulni, ugye szén és acélközösség, stb. Akkor viszonylag hamar fölmerült az, tehát először 1957-ben esik szó regionális különbségekről.
1: Igen, ezt szeretném itt jelezni, hogy 57-ben vagyunk, tehát hogy ennek egy óriási története van bizonyos értelem, és nem szabad azt gondolni, hogy most ez az EU-s pénzeső, ez egy ilyen hirtelen találmány, ami a 2004-es csatlakozással jött el, és így tovább, hanem nagyobb a története, jó, hosszabb.
2: Így van, 57-ben vagyunk, ahol felfedezik, hogy Európán belül az egyes régiók azok rendkívül eltérőek, gazdasági, társadalmi fejlettségben, stb. Ugye Görögország lép be 1981-ben, Spanyolország és Portugália 86-ban az Unióban, és 88-ban már, ugye létrejön 58-ban az Európai Szociális Alap, 75-ben az Európai Regionális Fejlesztési Alap, amik ugye ezeket a regionális különbségeknek a kiegyensúlyozását szolgálják, és 88-ban jön létre az a strukturális alap, ahonnan egyébként mi is ma forrásokat kapunk, azért, hogy ezeket a regionális különbségeket, tehát Görögország, Spanyolország és Portugália esetében kiegyenlítse.
1: Felszednék tenni egy nagyon triviális kérdés, igen? De szerintem ez fontos elmondani.
2: Igen.
1: Hogy miért kell a regionális különbségeket kiegyenlíteni?
2: Igen, ez egy jó kérdés egyébként. És erről
1: mert ugye van egy ilyen intuíció az emberben, hogy lehet, hogy a különbségeknek van oka, lehet ez például földrajzi, kulturális és ilyesmi, és egyáltalán nem biztos, hogy ezeket kell, és egyáltalán nem biztos, hogy ezeket ki kell egyenlíteni.
2: Tökre egyetértünk egymással. Saját

0: Szatántól külön lévő értelmiségiként meglévő véleményem, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne szükség fejlesztéspolitikára, csak hogy másképpen kellene ennek valahogy felállnia. Egyébként az Uniónak a jelenleg a 2014-20-as ciklusra vonatkozó fejlesztéspolitikája már egyébként lépett egyet, majd oda is elérünk, tehát már reflektált erre a helyzetre, de igen, figyelembe kell azt venni, hogy ezek a regionális különbségek, ezek nem feltétlenül rosszak. Mert hogy ezek alapvetően nem reáliákban, nem elsősorban reáliákban megjelenő különbségek, hanem bennünk emberekben megjelenő különbségek. Képzeld el azt, hogy egy olasz autógyári munkás majd úgy fog dolgozni, mint egy német autógyári munkás. Hát nem. Hát soha. Tehát ugye voltak erről még így a 80-as, 90-es években nagyon jó viccek, hogy ugye csak a keddi meg a csütörtöki Fiatot szabad átvenni, amit kedden vagy csütörtökön gyártottak, és egyébként volt olyan, hogy a autógyár az megadta, hogy melyik napon készült az autó, és árkülönbség volt a között, hogy melyik napon készült az autó, mert egész egyszer a Merosnak az volt a mentalitás, hogy hétfőn bement, nem volt annyira kedve dolgozni, nem figyelt oda annyira az autó összerakására.
1: De kedden már odafigyelt, mert
0: most ezt képzeld el Németországban a Mercedes gyárban.
1: Nem ugye? Tudom elképzelni.
0: Én sem. Tehát, hogy igenis tudomásul kell venni, hogy egy német ember másképpen gondolkozik, másképpen éri az életét, mint egy olasz ember. És ebből egyébként aztán jönnek reáliákban lévő különbségek is, amiben szerintem önmagában nincsen semmi probléma. Az már a bennünk lévő sóvárgó ember, aki ebből esetben úgy problémát tud csinálni, amikor azt mondja az olasz, hogy jó, én nem akarok olyan keményen dolgozni, mint egy német.
1: De miért nem keresek annyit, mint egy német?
0: De keresek már annyit, és akkor ugyanez megvan egyébként, bocsánatot kérek, semmiképpen nem szeretném a reálpolitikát érinteni, de amikor a magyar értelmiségi kiszalad Angliába tányért mosogatni, és akkor ott megismerkedik abból, hogy tányért mosogatásért egyébként nagyon sokat kap, az kétségtelen, de hogy azért rohadtul keményen kell dolgozni, és annál jóval keményebben, mint ahogy ő itthon valaha életében dolgozott, és amennyire hajlandó volt valaha életében dolgozni. Mert egész egyszerűen mások a szociális, kulturális körülmények.
1: És szóval ugye, akkor úgy érzed, hogy ez a fajta kiegyenlítősdi, ami egyébként a mai napig benne van az alapszerződésekben.
0: Nincs, tehát benne van, csak azt mondom, hogy most már a kohéziós politika alapvetően másra koncentrál.
1: Igen, és akkor elmesélnéd ezt a változást, hogy áll föl most a kohéziós politika ebből a szempontból?
0: Igen, most úgy néz ki, hogy az EU, Kezdjük korábbról még egy picit, bocsánat. Tehát a korábbi időszakokban a tervezés az úgy nézett ki, hogy az EU-nak Isten igazából nem voltak különösebb elvárásai, vagy nem voltak konkrétan megfogalmazott elvárásai a kohéziós politikában az egyes tagállamokkal szemben, hanem azt mondta, hogy egyetlen egy mérőszámunk van, kérem szépen az EU átlagban meglévő GDP szintjét kell közelíteni.
1: Ez a 70% körüli játék?
0: Nem, tehát úgy van, hogy ugye van egy mérőszám az EU GDP, tehát az egyes ország GDP termelő képesség, ugye összeadjuk, vonunk egy átlagot. Ez az EU átlag. És ugye ehhez az átlaghoz képest határozzuk meg azt, hogy egy-egy ország, illetve egy-egy régió ebben hogyan teljesít. Tehát mit tudom én, Pozsony például Szlovákia uniós csatlakozása előtt már közel 100%-on volt, most olyan 130-140%-on van ilyen uniós GDP termelő képesség szintjén. Budapest is bőven egyébként, Budapest maga a város 100% fölött van jóval, Pest megye már ilyen 78-79% környékén, tehát jóval lejjebb, Borsod, Barany.
1: Igen, és ha jól tudom, a leggyengébben teljesítő területek azok Bulgáriában és Romániában találhatók.
0: Igen. Na mindegy, tehát annyi volt az elvárás az EU-nak, hogy emelkedjenek ezek, és lehetőség szerint ne úgy emelkedjenek, mint hogy például a Szlovákiában emelkedtek, hogy van a pozsonyi vízfej, Pozsonyban és környékén egyébként, hogyha elmész oda és látod, akkor tényleg tehetetek.
1: Nem voltam, de láttam fényképeket, és mint egy gomba úgy nő.
0: Igen, hajszá pontosan.
1: Tiszta Nyugat-Európa sokak szerint egyébként.
0: Az. Tehát én voltam is, meg képeket is láttam, meg közös barátunk Jani, most nem mondok el teljes nevét, de múltkor töltött fel a Facebookra egy egész sorozatot arról.
1: Azt láttam én is, azt én is láttam. Igen.
0: Na mindegy, és egyébként Szlovákiának a többi régiója az meg mélyen a béka feneke alatt, tehát van olyan is, ami 50-valahány%, tehát nem ez volt az EU-nak az elvárás, és akkor most itt a 2014-20-asnál itt 11 pontot lő.

0: lőttek ki, hogy, hogy mikben, mikben kell ilyenek, mint hogy kutatás, technológia, fejlesztés, innováció erősítése, információs és kommunikációs technológiák, most nem mondom el mind a 11-et, de kitűztek olyas jellegű az egész unió területére érvényes fejlesztési célokat, amikhez alkalmazkodnia kell a tagállamoknak. És most se mondja meg, hogy te hogyan érjed el azt, hogy a, mit tudom én, a KKV-k versenyképessége az fejlődjön, az jobb legyen a te saját KKV-idnak, hanem azt mondja, hogy ez a cél, ezt érd el valahogy, ezt dolgozd ki, utána hozzá ide nekünk Brüsszelbe, jól megvitatjuk, jól megköpködjük, és akkor majd vagy elfogadjuk, vagy
1: borosítunk. Elmondod a legfontosabb célokat? Amik nem az összeset, csak ami ilyen hangsúlyos, meg érdekelhet minket.
0: Hát ugye alapvetően gazdasági és környezetvédelmi jellegű célok vannak, és ugye oktatás, társadalmi infrastruktúra fejlesztése.
1: Ez milyen szépen hangzik, társadalmi infrastruktúra fejlesztés.
0: Ez van ilyen operatív programunk is, vagy volt ilyen operatív program.
1: Ez a, imádom ezt a műnyelvet. Hogy ugye
0: társadalmi vagy... infrastruktúra fejlesztési operatív program, TIOP, gyönyörű.
1: És hogy kell a társadalmi infrastruktúrát fejleszteni?
0: Sok-sok befektetéssel.
1: De nem, de mit tudom, ez például ilyen, hogy iskolákban okostábla, meg ilyesmi vagy?
0: Igen, ezek voltak azok, igen. Igen, ez az előző ciklusnak volt konkrétan tényleg egy ilyen operatív programja, TIOP-nak hívták, társadalmi infrastruktúra. Ez inkább, inkább az egészségügyi intézményeket érintette, az oktatásokat, a TÁMOP, amit most nagyon ciki, mert nem jut eszembe, hogy minek a rövidítése volt, a társadalmi megújulás, operatív
1: mobilitás,
0: program.
1: Mobilitás, nem tudom.
0: Nem
1: olyan fontos, mindegy, TÁMOP, minden, aki valaha utazott felsőoktatási szférában, az hallotta már ezt a kifejezést.
0: Persze, de most azért is megkeresem, annyira ciki, hogy nem tudom.
1: Még egy dolgot szeretnék kérdezni, és akkor utána zenélünk is, hogy azt kb. Tudod nekünk vázolni nagyságrendileg nyilván, hogy
2: társadalmi megújulás,
0: köszönöm.
1: Hogy az Európai Unió költségvetésében hogy változott a fejlesztési források aránya, mert én arra gondolnék, hogy dinamikusan nőtt.
0: Nem. Ez egy rendkívül érdekes dolog, hogy tulajdonképpen már, ha jól emlékszem, 95-ben, vagy 90... valamikor a 90-es évek közepén vagy végén már elérte a teljes Európai Uniós költségvetés 1/3-át a kohézióra fordított források nagysága, és ez azóta is ennyi. Tehát az Európai Unió a teljes költségvetésének az 1/3-át ezt erre fordítja.
1: Én azt gondolnám, hogy ez nominál értékben azért növekedés jelent, mert ugye több állam csatlakozik, nőnek a befizetések, stb. De, és akkor a másik 2/3 az meg kb. Az agrárpolitika?
0: Balázs, most olyat kérdezel tőlem, amire nem tudom a választ, és akkor itt lebukok, hogy...
1: Akkor minden, szóval nagy,
0: ezt most nem is
1: ebben, kérdezel, a tortában nem nagy, ebben a tortában szerintem nagy szerepe van az agrárpolitikának is. De
0: nem ez, tudom.
1: Ez tényleg nagyon érdekes, mert azt gondolnánk, hogy ugye itt óriási összegek futnak, ami valóban igaz, azonban mégis csak egy 1/3-át teszik a költségvetésnek, tehát nem egy döntő.
0: Most a 2014-20-as ciklusban ez 351,8 milliárd euró.
1: Én ezt föl se tudom fogni, hogy mennyit. Itt tudjátok, aki hát tudja értelmezni, az telefonáljon.
0: 300-ra
2: nem akarom. Igen. Csillagházati az összeg.
0: Nagyon sok pénz, kétségtelen. Hogyha ezt elosztjuk így államokra, meg elosztjuk hogy is mondjam, így a megnézve azt, hogy milyen különbségeket kellene ezzel kiegyenlíteni ugye elviekben. Csak még egyszer mondom, én az egyenlőst itt nagyon másképpen képzelem el, tehát azt, hogy koncentráljunk arra, hogy mitől lesz jó egy olasz munkásnak, vagy mitől lesz jó a magyar munkásnak, mi inkább arra koncentráljunk. És azt próbáljuk meg megtalálni, hogy ebben a 11 pontos célrendszerben ebben hogyan tudjuk a legjobban ezeket a célokat elérni, akkor ez nem annyira sok pénz. Nem annyira sok pénz. És egy mondat még, nem tudom, zene előtt még belefér.
1: Nyugodtan, és még valamit kérhetnék, hogy...
0: Hogy ez a kiegyenlítés, tehát láthatjátok, tehát ez 88 óta ez megy. És hogyha azért megnézzük, hogy Görögország, jó, azt most hagyjuk, oké. Portugália, Spanyolország. Tehát mennyivel kerültek közelebb? Semennyivel. Tehát ez a kiegyenlítősdi, ez teljes mértében megbukott.
1: Azt hiszem, ez egy ideális zárszó volt így a zene előtt, és akkor innen folytatjuk.
2: Rendben, és vendégünk Körösi Koppány.

0: Tilos Rádió Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok. Adástelefonunk 215-37-73, és vendégünk Körösi Koppány.
1: És a mai nap a szakpolitika napja, ezen belül is támogatás és fejlesztéspolitika, és az előző blogban, vagy mondjuk 25 percben alapvetően így általános és Európai Uniós kérdésekről beszélgettünk, de akkor most megugorjunk bele a sűrűjébe, és nézzük a magyar helyzetet. Magyar fejlesztéspolitika az Európai Uniós csatlakozást követően. Mit gondolsz erről, Koppány, hogy van itt egyáltalán még magyar önállóság meg szuverenitás? Mert ha én jól tudom, akkor ilyen fejlesztési pénz most jelenleg már csak uniós forrásokon keresztül érkezik az országba. Tehát a magyar állam maga nem tesz bele konkrétan, de lehet, hogy óriási butasságot mondtam.
2: Nem, butasságot semmiképpen sem, de azt azért nem szoktuk tudni, hogy minden uniós forrás mellé 15%-ot saját költségvetésből oda kell tenni. Tehát ez úgy van, hogy hogyha te mondjuk egy 100%-osan támogatott projektet kaptál például, tehát van egy 100 egységbe kerülő projekted, és ahhoz 100 egységnyi pénzt kapsz, abból 15 egységet a magyar állam fizet, akkor is, hogyha az uniós pályázatból van. Ez a kohéziós politika azért ez úgy működik, hogy az államnak azért önrésztebben kell vállalnia mindig, minden egyes esetben. Ezen kívül egyébként nagyon sok olyan fejlesztést látok én, ami közvetlen magyar forrásból megy.
1: Na akkor itt most leszámolhatunk egy ilyen panellal, mert ezt tényleg nagyon gyakran halljuk, hogy nincs benne magyar pénz, meg így, meg úgy, de akkor ezek szerint a helyzet azért ennél bonyolultabb.
2: Persze.
1: Te hogy látod az elmúlt 13 évet ebből a szempontból? Tehát gondolom, megvoltak a gyerekbetegségei a dolgoknak, amikor fel kellett állni a rendszernek, és hogy mára fel tudott állni egy olyan intézményrendszer, ami képes ezt az irdatlan mennyiségű Magyarországra jutó pénzt többé-kevésbé hatékonyan koordinálni.
2: Érdekes, amit mondasz, mert ugye ennek a dolognak szerintem egy ilyen evolúciója van, és nem tehát ez olyasfajta, ugye ez már szervezett szociológia, nem jog, de ugye, tehát azt mondom, hogy igen, persze van egy intézményrendszerünk, ami egyébként sokkal jobban működik, mint ami így a látszat, vagy mint amit sokan gondolnak róla.
1: Igen, akkor egy újabb ilyen toposzt üthetünk agyon, mert ugye amit hagyományosan Magyarországon gondolunk mindenről, hogy ugye semmi nem működik, minden működésképtelen, hatékonytalan, de akkor te ezt nem így gondolod.
2: Nem. Vagy hát a kép az megint csak ugye sok rétegű, mint a hagyma. De nézzük az elejétől. Tehát ugye az volt, hogy pont azt mondom, mielőtt a műsor megkezdődött volna, azelőtt beszélgettünk itt a műsorban a jogról. Tehát hogy 90-ben azért nem az történt, hogy akkor mi itt így egyik pillanatban lefeküdtünk, és még a szocializmust építettük, és akkor másnap reggel fölkeltünk, és elkezdtük építeni a kapitalizmust.
1: És tehát mindenki nézte a Dallast, ugye, tehát amiből így...
2: Ja, amiből ugye tanultuk.
1: Megtanultuk a kapitalizmust. Ki az igazi vállalkozó?
2: Így van. Úgyhogy az Európai Unió egy úgynevezett FAR, most nem nagyon akarnék belemenni, hogy mit, volt egy ilyen FAR program, még FAR miniszterünk is volt, hogyha emlékeztek rá, Boros közgazdász úr személyében. Bizony.
0: Igen, abból finanszíroztak rengeteg egyetemi projektet, ez a 90-es évek elején számítástechnikát, internet.
1: Amikor úgy nézett ki, hogy Magyarország minden. És Lengyelország fog csak belátható időn belül csatlakozni az EU-hoz.
2: Így van. És ez a FAR, ez 97-től kezdett el ilyen területfejlesztési és államigazgatási intézményeket felkészíteni az uniós tagságra. Most a FAR-ral az volt a majd mindjárt kiderül, hogy miért mondom ezt, az volt a legnagyobb probléma ezekkel a FAR forrásokkal, ami irgalmatlan túl voltak bonyolítva, és borzalmasan nehéz volt az elszámolásuk. Tehát, hogy már eleve a támogatások benyújtása is ilyen több ezer oldalasra sikerült általában, és utána ezeket lehívni, elszámolni, projektet végrehajtani, ez ilyen pain in the ass volt tényleg, tehát borzalmasan nehezen ment. És ennek azért van kizárólag jelentősége, mert ugye 2004. január 1-től el lehetett kezdeni már beadni az első, úgynevezett első nemzeti fejlesztési terv keretében a pályázatokat, és kik voltak az intézményrendszerben? Na kik? Volt fárosok. Ráadásul ugye ez az intézményrendszer ez úgy indult el, hogy ezt 2001. februárjától 2002. májusáig az Orbán, az első Orbán kormány készítette elő magát az, a nemzeti fejlesztési tervet is, meg az intézményrendszert is. Majd ugye 2002. májusában jöttek a megyesiek, és 2002. decemberben ezt már el kellett fogadni. Na most ugye a nyárral együtt, június, július, augusztus, volt a szeptember, október, november, amit dolgozni tudtak az első uniós ciklus fejlesztéspolitikáján és intézményrendszerén. Na olyan is volt az egész. Tehát egy ilyen koraszülött, szönszülött, kicsikét ilyen, ilyen nehezen értelmezhető. Hát én emlékszem, hogy, hogy mi csináltunk, csináltunk ROP, regionális operatív program, akkoriban ezt így hívták, ilyen igazi jó kis borsodi, mély szegénység, 100%-os cigánylakosság, nagyon-nagyon jó, kifejezetten jó frankó projektet. Emlékszem, lefényképeztem, tehát én egy elég magas ember vagyok, 192 centi, nekem a csípőmig ért az a dokumentum halom, amit be kellett nyújtanunk, és tudod, hogy mivel utasították el formai hibára vonatkozva?
1: Nem volt áthúzva minden hátsó oldal, ugye erről tudnánk.
2: Igen, igen, ez nem volt. Nem volt. Csak a páros oldalak voltak megszámozva, a páratlanok nem. Tehát nem tettünk mind a kettőt. Nem viccelek, ezzel lett elutasítva.
1: Na most, én csak poénkodtam, ezt hangsúlyozom.
2: És én most a saját tapasztalatomból beszélek, és ezért tudod, belőle az ember egy pár ezer munkaórát, vagy pár száz munkaórát egy ilyen dokumentumba. Emlékszem, hogy valami 5 vagy 6 önkormányzatnak a konzorciumát kellett összehozni, utazgattunk, stb. Jaj, Isten, nagyon kemény volt. Nem, de szóval így indult el, tehát ilyen nagyon nyögve, nagyon nehezen. Láthatóan egyébként az egész nem volt átgondolva, nem volt... Na mindegy. Ehhez képest egyébként maga a gazdaság, ami, bocsánat, ugye én alapvetően gazdaságfejlesztésben, KKV szektorban vagyok érdekelt, tehát viszonylag kevéssé tudok mondjuk ilyen egyetemi szférához, vagy ilyen nagy, gigaóriási állami multiberuházásokhoz hozzászólni, tehát mint autópályaépítések, stb. Tehát ezeket úgy én is csak így a sajtóból nézegetem, meg utazok rajta. De azt például kevesen tudják, hogy az első nemzeti fejlesztési tervben volt egy ilyen gazdasági versenyképesség operatív program, ahol a kiosztott forrásoknak, tehát ez a GVOP nevű program, ez a második helyen állt. Tehát akkor is azért ment a gazdaságba eléggé szépen pénz. Tehát azért sikerült valahogy úgy lebonyolítani, hogy a gazdaságba is ment pénz. Csak ugye hogyan ment a gazdaságba pénz? Tehát mitől nem sikerült az egyenlősdi? Attól nem sikerült az egyenlősdi, hogy mire költötte a jó ember, ugye? Nem feltétlenül és kizárólag csak a termelőeszköz megvásárlására, munkahely fenntartására, stb. Megvette az új nyaralót is, acsoda tudja, hogy mit. Mert ugye ahol lehetett jogszabályi kiskaput kihasználni, ott ugye...
1: Hát a hagyományos magyar kreativitás, ugye, kereste az ugye, utat.
2: Most ugye benne vagyunk itt abban, hogy végigjárjuk azt az evolúciós utat itt ebben a rendelkezésünkre álló még 10 percben körülbelül.
1: Van az 15 is.
2: Van az 15 is, barátok között, látod? Látod? Ez a magyar kreativitás. hogy ezt az evolúciós utat végigjárjuk, és nézzük meg, hogy honnan indult. Tehát innen indult, volt egy alapvetően elrontott, de világos, hogy 3 hónap alatt nem lehet fejlesztési tervet csinálni, 3 hónap alatt nem lehet fejlesztési politikát csinálni. Én tudom, én ugye hát szakember voltam már akkor is, voltak szakmai kapcsolataim, összejártunk, ismertük egymást azokkal az emberekkel, akik a Keszon, szintén ugye az állami intézményi oldalon a Keszonban dolgoztak, mondták, hogy a megyesiek totál meg voltak lepődve egy, hogy ők nyertek, emberük nem volt, újsághirdetésben vadásztak embereket, hogy gyertek, és stb. Tehát, hogy egy ilyen módon összerakott, ugye egyik oldalon, másik oldalon egy ingyen pénzt, emlékszem, jöttek hozzám az ügyfelek, Körös úr, mondja meg, mire pályáz, bármire pályáz, csak jöjjön a pénz. Tehát, hogy volt egy ilyen mentalitás, és egy ilyen elvárás. És ugye ebből a két borzalmasan fegyelmezetlen, irracionális, követhetetlen, irányíthatatlan irányból kellett valahogyan egy Brüsszel számára is elfogadható, auditokkal alátámasztott, transzparens, stb. Rendszert létrehozni. Úgyhogy amikor a ma rendszerét szidjuk, nem akarok még elérkezni a mához, akkor azért ne felejtsük el, hogy honnan jön ez az egész. Most függetlenül attól, hogy milyen kormányban éppen hatalmon, persze...
1: Igen, hát gondolom nem volt meg a szervezeti kultúra, ilyen kulturális sem, tudás sem mögött.
2: Így van, az sem nagyon volt meg, hajszer pontosan, de még egyszer mondom, a legfontosabb egyébként mindig mi vagyunk a végfelhasználók. Tehát most saját magamat is kritizálom, én az elején azért nagyon sokszor belementem abba, hogy látom az ügyfélt, ha viszonylag hamar kialakul, ma már, amikor bejön a járásán látom, most kicsikét kacsítottam.
1: Nem, ez nálam is így van, valaki hogy... bejön vizsgázni, kapcsolatban meg tudom mondani 90%-os biztonsággal, hogy hányast fog kapni, pedig le se ült.
2: Na erről van szó, leül velem szembe a kedves jó kuncsaft, elkezdi mondani, hogy miért jött, mit szeretne megvalósítani, és tudom, hogy ő most tulajdonképpen azt szeretné megcsinálni, vagy csak a családi házat szeretné bővíteni, és akkor most így sarkítom a példát.
1: Értjük, értjük.
2: És én nagyon sokáig, hát relatíve nagyon sokáig nem küldtem el ezeket, ma már elküldöm ezeket az ügyfeleket. És régen nem is volt annyira nagy baj, hogy nem küldtem el, mert mindent meg lehetett oldani. Tehát, hogy változásbejelentővel, meg nem tudom, semmit, nem a korrupcióról beszélek.
1: Nem, értem, lehetett kreatívkodni.
2: Igen, lehetett kreatívkodni, mert olyan volt a szabályrendszer, csak ugye egyrésztről ugye kellett teljesíteni valamelyest az indikátorokat Brüsszel felé, hát nem nagyon sikerült. Másrésztről meg ugye itt is azért derültek ki dolgok, borultak ki bilik, stb. És ugye elkezdett itt szépen lassan szigorodni. Na most a második nemzeti fejlesztési terv, ami 2007-től jött, ott nagyon sok mindennel én személy szerint, mint egyébként értelmiségi és egy bizonyos világnézeti orientációval rendelkező ember nem értettem egyet. De hogy egy nagyon-nagyon szépen összerakott szabályos mestermunka volt, azt most is alá tudom írni. És persze lehet szidni a kutyakozmetikát, meg a kétméteres kilátót, meg hogy milyen egyéb ilyen kreatív dolgokra mentek el pénzek, meg hogy milyen egyéb városi legendák vannak, hogy ki hogyan vett ki politika közeliek, stb. Pénzeket az uniós támogatási rendszerből, de azért egy mellékvágányra elmenve azért a korrupció, mint olyan, mindenhol jelen van, ahol állami pénzek vannak.
1: Igen, erről sokat beszélgettünk már itt korábbi adásokban, és a Lojko Miklóst idézném, hogy az emberi természet ilyen, tehát, hogy lehet itt szabályokat hozni meg minden, de valahogy ilyenek vagyunk.
2: Hát persze azért, ugye akkor, amikor mi megismerkedtünk egymással Balázs, akkor még azért javában Bécs város képviseleti irodáját vezettem itt Budapesten.
1: Igen, ezt föl se fettük, hogy neked van egy ilyen nemzetközi múltad is.
2: Igen, igen, igen. És ugye hát azért Bécsben például az AKH, a nagy központi kormány, hogy Bécsben egy bazi nagy központi kórház van, és akkor van néhány ilyen kisebb ilyen filiálja, amit ilyen szerzetes rendet tartanak föl. Mindegy, hát a világ egyik legnagyobb korrupciós botránya volt, de összegszerűen is, tehát, és az valamikor 90-es évek elején. Tehát hogy nem az van, hogy mi magyarok vagyunk a világ legkorruptabb nemzete, hanem nálunk is van korrupció, mint hogy minden.
1: Igen, erről megint csak a Miklós tudom idézni, aki legendás ilyen angol történeteket mesél, szóval valóban, tehát, hogy ilyen világos. Az ember.
2: Na azért is mondom, hogy azért sem szívesen megyek el ezekbe az irányokba, hogy ki és hogyan, mert hogy ebben nem lehet mit csinálni, tehát hogy a mézes bödön körül donganak a méhek, hát most mit csinálja a szerencsétlenek, ez a dolguk. De a visszatérve a második nemzeti fejlesztési tervre, az egy nagyon jól végiggondolt, nagyon szépen, szisztematikusan felépített rendszer volt. Ott igazából a végrehajtás, tehát, hogy is mondjam, az intézményrendszer nem volt képes utolérni saját magát. Ugye a kezdetektől megvolt a nemzeti fejlesztési ügynökség, mint olyan, ugye aki most, hogyha nem haraszolom túlságosan mélyen, nem...
1: Ne, ezt szerintem nem menjünk bele, inkább csak így a fővonalat, mert az ami igazán érdekes
2: mindenki voltak, számára. Jó, igen. De kezdetektől fogva meg volt a nemzeti fejlesztési ügynökség, ami egész egyszerűen egy túlterhelt intézmény volt. Tehát bár nagyon jól körül volt bástyázva maga a rendszer mindenfajta tanácsokkal, meg ezzel, azzal, amazzal, tehát volt nemzeti fejlesztési tanács, fejlesztéspolitika irányító testület, stb. Effektív az érdemi munkát mindig az NFÜ végezte. És az, ugye az NFÜ-nek az volt a legnagyobb nehézség, hogy ugye őnek is kellett kitalálnia effektív a projektet, jöttek a különböző minisztériumoktól a különböző megrendelések, de neki kellett kitalálnia, kiírnia, végrehajtania, elszámolnia, tehát egy ilyen borzalmasan frusztrált helyzetben volt, és akkor ugye ráadásul az a fejlesztési ciklus még úgy nézett ki, hogy voltak külön még regionális fejlesztési ügynökségek, meg regionális operatív programok, szóval egy kicsit ilyen káoszossá vált a történet.
1: Bonyolódott a helyzet, sokféle szálon futott.
2: És ugye 2010-ben jött az Orbán kormányzat, és szalasztott el sajnos egy kiváló lehetőséget, amikor azt mondhatta volna, hogy jó, akkor itt egy évre, amit most felfüggesztünk mindent, megállítunk mindent, és újra szabjuk a rendszert, ez elmaradt. Én nem tudom, hogy miért, mert nem igazán akarok ennek a tudója lenni, engem, hogy is mondjam, igazából nem érintett a dolog, de ezt a fajta káoszos rendszert, ezt vitte tovább, és próbálta ugye a saját maga által elképzelt fejlesztéspolitikai célokra átszabni. Tehát ott volt egyszer egy törés, egyébként ugyanúgy megvolt, hogy majdnem egy évig nem volt kiírva pályázat, viszont az intézményrendszerben maradt olyan, amilyen. És akkor ugye véget ért ez a ciklus tulajdonképpen 2013, ugye 2013 dec 31-ig lehetett egyáltalán itt pályázatokat kiírni ebben a ciklusban, és ugye a 2014-es ciklussal elkezdődött egy egészen másfajta gondolkodás, másfajta tervezés. Van itt egyébként egy hatalmi játszma is, az kétségtelen, tehát ahogy
1: igen, gondolom, az fontos, hogy ki felügyeli ezeket a pénzeket, mert nem csak elvi, hanem gyakorlati jelentőség.
2: Így van, hajszál pontosan. Ugye van ez a nagyon híres 272/2014-es, bocsánat, többet ilyet nem fogok mondani. Ez
1: megbocsátjuk.
2: Egyetlen egy lényeges kormányrendelet, ami ugye a magáról a felhasználásról szól, és az intézményrendszert határolja be. Ezt is rengetegszer változtatták azóta. És ugye az első legjelentősebb változás az, hogy megszűnt az NFÜ, mint Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, és kitagolták az egyes szakminisztériumokhoz az egyes szakmai operatív programokat. És ugye innentől kezdve ez beemelődött, tehát ugye addig volt egyfajta független ügynökség tulajdonképpen, aki foglalkozott az uniós pályázatokkal, aminek a megszüntetését én értem, meg egyszer Orbán Viktor mondott ebben kapcsolatban egy nekem egyébként tetsző mondatot, vagy érthető mondatot, hogy ugye egyfajta párhuzamos államiság jött létre a magyar államon belül, mert hogy az Európai Unió által fizetett tisztségviselők Európai Uniós, azért annál szerényebb fizetésekért osztották a pénzt itt Magyarországon. És ezt a rendszert ezt meg kellett szüntetni, én ebben egyébként magam részre egyetértek. De onnantól kezdve, hogy te ezt behúztad minisztériumi, apparátusi szintre.
1: Gondolom behúztál egy csomó konfliktust. Meg...
2: Egyrészt, másrészt, hogy behúztad a közigazgatásba.
1: Ja, igen, és akkor...
2: És ugye a közigazgatás, mint olyan, alapvetően egészen más metódus szerint működik, mint amit egy operatív feladat végrehajtás igényel. És ugye megindultak, tehát ugye eddig is terhelt volt a rendszer különböző konfliktusokkal, érdekkonfliktusokkal. De most megindultak különböző hatalmi konfliktusok is. És gyakorlatilag az, hogy 2014 óta itt folyamatosan így kicsit megindul, megáll.
1: Ez mindezeknek a hatalmi belső játszmáknak.
2: Igen, tehát egy ilyen dupla konfliktus réteg, vagy egy ilyen dupla vita lehetőség alakult ki. Nézzek például azt, hogyha megnézed most ezt a rendeletet, akkor ott van benne, nem másoltam ki magamnak sajnos, de hogy a miniszternek a feladata, koordináció, stb. És a vidékfejlesztési operatív program, mert azt már sikerült behúzni.
1: Aha, értem.
2: A vidékfejlesztési programot sikerült elvenni a vidékfejlesztési minisztériumtól. Egyébként by the way, nagyon jól tették, tehát én nagyon nagy tisztelője vagyok a vidékfejlesztési miniszternek, de nagyon nem sikerült a vidékfejlesztési operatív programot csinálniuk.
1: Még van egy nagyon pici időnk.
2: Igen.
1: Ígértél nekünk mindenféle sztorikat így a hasznosulás körében. Van-e valami, amit így 3 percben jól el tudsz mesélni, és sokat tudunk belőle tanulni? Ugye itt a hasznosuláson gondolkodunk, hogy... Mi az, amit viccesnek tartasz, vagy elgondolkodtató, vagy ilyesmi történt veletek? Vagy láttátok távolról akár?
2: Hát az igaz, hogy amit vicces, nem is annyira vicces sztorinak
1: tanulságos történetek is
2: gondoltam, és 3 percben mondjuk ezt mondanám el leginkább, és akkor ez is szépen keretezni fogja majd a beszélgetésünket, mert a legelején mondtam, hogy kikérem magamnak, hogy pályázatíró vagyok. És szeretném is, hogyha a potenciális pályázók bárhonnan, bármilyen körből is jöjjenek, elkerülnék a pályázatírókat. És volt egy olyan mondatunk is, ugye, ahol arról beszéltünk, hogy a projektnek a végrehajtása
1: az, igen, ezt említettem, hogy egy különlegességként, hogy ugye ti viszitek
2: Volt egyszer egy olyan ügyem, hogy bejött hozzám Nógrád megyéből egy faipari, valamilyen fafeldolgozó teletnek a tulaja. Egy ilyen rendes, tekintetes cigányasszony. Az a fajta, tudod, aki melózik, mint a gép. 20 embernek munkát ad. Nem egy akadémikus.
1: Igen, de valószínűleg... Nyertek
2: neki egy pályázatot, gépbeszerzés, felújítás, stb. Volt egy kompressz pályázat, és ugye pályázatíró megírta, megnyerte, lelépett a sikerdíjjal. Azt már nem mondta el neki senki, hogy ember, itt csak és kizárólag azt az épület részt újíthatod fel, amit beadtál a pályázatba, azt a gépet veheted, amit beadtál a pályázatba, ugye sorszám szerint azt a gépet veheted, oda kell beállítanod, stb. Stb. És szegény sajnos már akkor jött be hozzá, amikor már rendőrségi feljelentés volt ellene.
1: Ja, és akkor így valahogy úton-módon eljutott hozzátok, hogy megtudjátok, tudtok-e segíteni?
2: Tudunk-e segíteni? Mert annyit tudtunk segíteni, hogy a rendőrségi feljelentés aztán vissza lett vonva, és ő szegény visszafizette a támogatást, mert hogy egyébként az egy nagyon fontos dolog, hogy ez az egész intézményrendszer, ez tulajdonképpen segít. Tehát ez egy segítő szándékú intézményrendszer. Ha sikerül levívni a nagy harcokat, hogy kinek, mennyiért, milyen pályázatot lehet egyáltalán kiírni, és sikerül jó projektet találni, és ez a jó projekt ez egyébként megállja a kritériumokat, akkor hogyha meg sikerül nyerni ezt a pályázatot, az egész intézményrendszer segít. Tehát ennek a szegény faipari vállalkozónak semmi egyéb dolga nem lett volna, mint írni egy ilyen kérelmet, hogy kérem szépen, igen, valóban én ezt, de időközben beázott tíz, és a többi azt a részt szeretném megcsinálni, költségdemenként ugyanaz a munka, ugyanabba fog kerülni, és a többi ehelyett a gép helyett ezt a gépet, tehát hogy egyébként viszont egy nagyon jó együttműködő intézményrendszerrel van dolgunk, csak használni kell tudni.
1: Értjük. Hát köszönjük szépen, Koppen, rendkívül sokat tanultunk, azt gondolom, hogy ebben nem árulok el nagy titkot, és nagyon örülünk, hogy a vendégünk voltál. Reméljük a hallgatóknak is tanulságos volt. Ez volt a Polkult Tilos Rádió, és nem lehetett volna műsor, ha nincs itt Max, aki a potmétereket tologatta.
0: Körösi Kompány volt a vendégünk. Az sokkal fontosabb.
2: Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Viszont.
0: Két hét múlva találkozunk. Szervusztok.
1: Sziasztok.

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Piros Rádió Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, adástelefonunk 2153753, Fekete Balázsral, Zöldi Zsolttal és velem egyelőre, és kezdjétek.
1: Sziasztok! A mai műsort az élet írja, hogy így mondhatnánk. A vendégünk azt gondolta, hogy hétfőn lesz, de már beszéltünk vele és úton van. Ma Setényi János érkezik hozzánk, akit én személy szerint nagyon bírok, már régi barátom. Az oktatás és a politikai kultúra kapcsolatáról fogunk beszélgetni, de még nem jött meg, ellenben úton van. Viszont a másik állandó programunk ugye a publicisztikák megbeszélése lenne, amire meg Zsolt nem készült föl, mert nem volt ma rá ideje arra, hogy elolvasson egy közel másfél oldalas blogbejegyzést, mert egy elfoglalt komoly ember.
2: Konkrétan egy anyagot kellett leadnom, és egész nap dolgoztam, mint az állat.
1: És pihenésképpen sem.
2: És 6 óra után végeztem.
1: De szerencsére sikerült most rávennem erre, és már úgy látom, hogy itt az utolsó gondatokat húzza lefelé.
2: Ez az ellenpropaganda.com című oldalról az érvek a felsőoktatás ellen.
1: Igen, mivel az oktatással foglalkozunk, ezért gondoltuk, hogy ez jól hangzana, és csak annyit tennénk hozzá, hogy a blogpost szerzője Táborszky Bálint, akit innen üdvözlünk, bár nem ismerünk, és az ellenpropaganda.com-ról pedig annyit mondanánk, hogy ez egy mondjuk, hogy szélsőségesen libertárius blog, és emiatt már önmagában becsülendő, mert egy jó, szép kis szín így a magyar közélet meglehetősen szürkés tablóján.
2: Na, én azt látom, hogy ez alapvetően kétféle érvet hoz fel ez az írás. Az
1: egyik, a felsőoktatás ellen.
2: Tehát ugye ez az kifejezetten.
0: A léte vagy a benne való részvétel.
1: A benne való részvétel. Úgyhogy még lehet, hogy Maxot is be tudjuk.
0: Erről tavaly szeptemberben olvastam egy amerikai cikket, és rettenetesen fölbosszantott.
2: Igen, ne? Hát az a két év, amit én látok, ahogy itt sikerült elolvasnom, mint egy ilyen 30 másodperc alatt, az egyik érv azt mondja, hogy a felsőoktatás nem készít fel az életre. Olyan ismereteket ad át, amelyekre a világon semmi szükség nincsen. Sőt, nem csak a felsőoktatásom, igazándiból az iskola is ilyen ismereteket ad át. Ez az egyik érve, tehát felesleges, ne menjünk fel, ne iratkozunk be az egyetemre, az alatt az idő alatt mindenféle más hasznos dolgokat
1: igen, is ez egy nagyon fontos érve a szerzőnél, hogy igazából időt vesz el előlünk, vagy tőlünk, ami alatt tudnánk a piacon tevékenykedni, megtanulni a piac farkas törvényét, és ki tudnánk magunkat bontakozkodni.
0: Mintha lefordította volna azt a cikket, amit olvastam.
1: Nem tartom kizártnak, hogy ez van némi szellemi rokonsága a kettő között.
0: Ott is egy ilyen startupos vállalkozó ember kelt ki a felső oktatás ellen.
1: Na és melyik a másik érv, amit még szintetizáltál?
2: A másik érv az, amit már te is említettél, hogy egész egyszerűen bizonyos ismereteket sokkal jobban meg lehet a gyakorlatban tanulni. Egész pontosan ő, hát nyilván a gazdasági felsőoktatást bírálja, vagy kritizálja, és ugye itt van az első probléma, majd mindjárt említ, majd mondom, hogy szerintem...
1: Nem, szerintem a büféruhatárvonalat is, tehát a bölcsészettudományokat szuzámmentett.
2: Azt is, de hát hogyha alternatívaként a üzleti életet állítja szembe azzal, hogy mit lehet csinálni a felsőoktatás helyett, vagy az egyetem helyett, akkor nyilván van itt az első a gazdasági felsőoktatásra gondol. Tehát, ő azt mondja, hogy inkább az üzleti életbe tevékenykedjél, próbáld elsajátítani azt, hogy hogyan kell olyan termékeket és szolgáltatásokat előállítani, amelyek a vevőknek tetszenek, amelyek a piacon helytállnak, amelyek megállják a helyüket, és amelyel pénzt lehet csinálni. És hogyha ezt a gyakorlatban a vállalkozásoknál megszerzed ezt az ismeretet, akkor azzal sokkal jobbat teszel saját magadnak, meg egyébként a társadalomnak is, tehát sokkal hasznosabb dolgot csinálsz, mint hogyha bohóckodsz.
1: Igen, mint hogyha mit tudom én, angol-tibeti szakon könyvtárban töltesz hosszú időt, hogy valamilyen, nem tudom, középkori tibeti szöveggel pötyögjél, és annak az angol kommentáriát olvasd.
2: Na, mondjad Balázs, neked ez miért tetszik? Aki, mint tudjuk, azért kevéssé vagy szélsőségesen libertárius.
1: Igen, tehát
2: az első... Minden vagy, de ez nem.
1: Az első dolog az, ez még nem tartalmi, hanem inkább formális, hogy én mindig nagyon kedveltem azokat az embereket, meg azoknak az embereknek a munkáit, akiknek van stílusa. Tehát így vagyok a szűkebb szakterületemben, a jogtudományban is, és több olyan emberrel vagyok jóba, akivel tök nem értek egyet személy szerint, de nagyon becsülöm azt, hogy van valami stílus, van valami mondani való,
2: hát
1: van valami
2: gondol valamit.
1: Önálló él, meg ezt gondolja, nem elmasszatolni akar, és
2: nagy
1: így tovább.
2: Nagy dolog ez a mai.
1: És nekem emiatt ez a blog egyébként, meg ez a bejegyzés különösen már tetszik. Az egy más dolog, hogy egy csomó mindennel nem értek egyet, de azt gondolom, hogy ez a bejegyzés abból a szempontból nagyon hasznos, hogy rákérdez olyan dolgokra, amiket evidenciának
2: így
1: tartunk.
2: Van.
1: És szerintem az evidenciákra való rákérdezés, ez egy nagyon fontos képesség az emberi civilizáció vagy kultúra környezetében.
2: Na most, hogy ne legyenek tabujaink, ugye? Hogy
1: tabujaink. És engem például elindított ez a cikk abban, hogy gondolkodjak azon, hogy valóban mi értelme van a felsőoktatásnak, és ugye ez azért különösen élesen betődik fel az én vonatkozásomban, mert én vagyok az a parazita, akit itt a szerző leír, hogy a felsőoktatásból kivezető egyik vékony út, amikor így megpróbáljuk az életünket megmenteni, ha mi magunk is a felsőoktatás részévé válunk, és egyfajta ilyen parazitaként élősködünk a rendszeren, mert értéket nem teremtünk, haszontalan dolgokat adunk át, és akkor így leélünk egy teljesen értéktelen életet.
2: Hát egy haszontalan rendszer tanárának lenni, tehát egy haszontalan rendszer működtetőjének lenni, az még rosszabb, mint egy haszontalan rendszerben benne tanulni, ugye? Tehát ez a ez valóban a legnagyobb parazitaság.
1: Igen, és ez különösen tetszik, hogy hallottam egy ilyen markáns véleményt arról, amit egyébként én hivatásomnak tartok, és sok szép dolgot is hallottam róla. És őszintén mondom, hogy bizonyos értelemben ez most fura lesz, de osztom a szerzőnek a véleményét. Az első fontos dolog, hogy azt tényleg érdemes megkérdezni. Elnézést kérek, még keveredek ki a gyermekeim által hazaszállított import betegségekből. Tehát érdemes arra valóban rákérdezni, hogy mi történik egy egyetemen. És annak valóban van relevanciája, hogy mi az, amit ott az emberek kapnak. És szerintem, ha valami miatt például a magyar felsőoktatás megalapozottan kritizálható, és itt most csak a jogi felsőoktatásról beszélek, mert ugye én ezt ismerem Magyarországon, meg külföldön is, akkor az valóban az, hogy az ismeretek átadása az vagy nem megfelelően történik, vagy nem korszerű, vagy pedig nem is biztos, hogy azokat az ismereteket kell átadni, amiket átadunk. Tehát valóban lehet egy erős kritikát megfogalmazni a jogi felsőoktatással biztosan, és talán más felsőoktatási szakirányokkal szemben.
2: Viszont itt azért hagyd tegyek már egy ellenvetést, tehát akkor az első érvem, jó? Tehát, hogy ezek tetszettek benne, és elmondom, hogy mi nem tetszett benne. Az egyik dolog az, hogy egész egyszerűen van egy szituáció, hogy bizonyos dolgokhoz diploma kell. Ugye én tudom, hogy ez egy jogszabályi kérdés, és ez meg lehetne szüntetni.
1: Igen, tehát a mindenre rátelepedő állam és bürokrácia megköveteli mindenféle szimbolikus belépéseket.
2: Lehetne ügyvéd jogi diploma nélkül is, ugye ez számunkra ma már elképzelhetetlen.
1: De Angliában ez így működik.
2: Hogyne, hát a 19. század legvégéig, sőt Amerikában emlékeim szerint a 20-as évekig egyáltalán nem kellett semmiféle
1: jogi
2: diploma.
1: És elnézést kérek, a Supreme Courton jelenleg az Egyesült Királyságban még mindig ül olyan bíró, akinek csak történész diplomája van.
2: Hogyne, a lordok között igen van ilyen. De azt akarom mondani, hogy nem kellett, tehát ugye egész hosszú
1: ideig. De most ebben nem menjünk bele, mert szerintem ez ilyen elég.
2: De viszont a modern korban kialakult egy olyan helyzet, hogy ezek a szakmáknak vannak bizonyos belépési kritériumai, és vannak, hát úgy hívják őket, hogy gatekeeper, tehát kapuőrei vannak. Ezek a kapuőrök...
1: Vagyunk mi a jogi egyetemen.
2: Ez a jogi egyetem, az a jogi szakmánál a jogi egyetem, ez a kapuőr. Ez nem egyszerűen szerintem egy tabu, hanem, vagy ha tabu, akkor nem csak a felsőoktatásban dolgozók generálják szándékosan azért, hogy legyen munkájuk, hanem a jogi szakma is elvárja ezt. Tehát nem vetődött fel, és nem vetődik fel soha komoly formában hozzá, az ügyvédek részéről se, hogy ezt a kapuőri funkciót, ezt ne a jogi egyetem lássa.
1: A szerző abból a szempontból megengedő, hogy vannak olyan területek, ahol kell a diploma, tehát például orvos, bizonyos tanári megoldások és így tovább, tehát tanári részterületek, tehát ezek azért a szerző sem azt kritizálja általában, hogy diploma kell, hanem hogy egy csomó diploma felesleges. Igen, tehát ezt szeretem fogadni, de hagyj érveljek még picit tovább. De hát ugye ez az első dolog, hogy arra tényleg rá lehet kérdezni, hogy egy felsőoktatási intézmény mennyiben tölti be az ismeret közvetítés funkcióját. És hát az a gyanúm, hogy azért ebben vannak hiányosságok minden téren. Tehát ez egy általános is fontos vita, hogy folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy mit tanítunk, hogyan tanítjuk, és így tovább.
2: De ez miért van így? Tehát ez a tanároknak a tehetségtelensége, vagy az iskola és az élet közötti nem kellően szoros kapcsolat? Tehát nincsen input, vagy nincsen visszajelzés, nincsen feedback azéről, nem? Ez egy örök panasz, gyerekek, ez egy örök panasz. Én 90-es évek elején kezdtem el a jogi egyetemen tanítani, és amikor 15 év kihagyás után visszamentem, ugyanazokat a sírámokat hallottam 15 év után, mint amikből elmentem 96-ban, hogy nem elég gyakorlatias, nem adja, semmit nem tanít, csak a teóriát, meg, de mi ennek a magyarázat? Nem akarom elhinni, hogy ezt nem lehet megoldani. Mi ennek a magyarázata szerint?
1: Nekem van egy hipotézisem, de max.
0: Én azt gondolom, hogy mind a kettő. Én ráadásul ugye pont IT-n olvastam, amit ugye a szerző kritizál. Én azt gondolom, hogy az az álláspont, nem tudom, hogy ő hogy látja, de az a bekezdésnyi azért gondolatot az IT-ról, az egy nagymértékű leegyszerűsítése az IT-nak. Aha. mint olyannak, az nem csak programozási nyelvekből áll, hanem ennél sokkal több mindenből.
2: Mondja egy példát.
0: Például mondjuk az adatbázisok elmélete, ami jelenleg egy elég fontos dolog. Tehát most egy adatbázis például, ami, tehát hogyan építesz fel egy olyan rendszert, amiben big data van, vagy deep learning. Tehát nem csak oda
2: ennek basszuk, van egy elméleti rétege, amit hogyha hegesztesz reggeltől estig, egyszerűen nem fog kijönni.
0: A hegesztés nem fogja kiadni. És a programozás technika az is egy olyan dolog.
1: Kísértetiesen hasonló éveket hallottam most Horvátországban, ahol volt egy vita a jogi felsőoktatás kapcsán.
0: Igaz, hogy azt tanítani se lehet a programozás elméletet, mert a programozás gyakorlatának máig nincs jó metodológiája, pedig foglalkoznak vele az úgynevezett szoftverválság óta, ami 1960 valahányban volt, és még a NATO is rendezett róla konferenciát, és ennek az eredménye lett az úgynevezett struktúrált programozás, meg ilyenek, de tehát nincs arra módszer, hogy hogyan írunk jó programot. Nagy mértékben az egyéntől függ, és az egyén tapasztalatától, meglátásától, na mindegy, tehát ez az egyik része. A másik része, amit én például tapasztaltam az egyetemen, a mi oktatóink azok nagyon csodálatos dolgokat tudtak, de körülbelül úgy 15 évvel, a világ 15 évvel korábbi állapotára.
2: Tehát egyszerűen el vannak
0: egyszerűen maradva. Aha, és ezt ma is nagyon sokan mondják, nem csak IT-n, hanem más szakokon is, hogy kicsit erre azt szoktam mondani, amikor nagyon rossz indulatú vagyok, hogy az egyetemi oktatóknak onnét kezdve, hogy ők kezükbe vették a diplomát, megírták a PhD-jüket, megállt a világ.
2: Nem csak ezért van. Én tudom, tehát, hogy
0: okay, az egy más dolog, hogy oktatni is kell, meg készülni is, meg kutatni is, meg
2: tájékozni is, de van egy lemaradás. Nem arról van szó, hogy nincs idejük, meg nincs pénzük, meg nincs izé, nem. Hanem a tananyagok azok úgy alakulnak ki, hogy van egy ismerethalmaz, aminek először leüllepszik, aztán rendszerezik, aztán kialakul egy ilyen kanonizált tematikája. Tehát, hogy akkor lehet jól tanítani egy tárgyat, hogyha az szépen leülepedett. De általában, mire leülepednek a dolgok, addigra már szépen el is avulnak. Tehát az új dolgok, amik bejönnek most a világba, azok azért nehezen taníthatók, mert azokat úgy kellene tanítani, és ezt meg a gyerekek se szeretik különben, vagy a hallgató, bocsánat, a diákok, majd idős vénemberként mindig gyerekeknek mondom.
1: Öregszünk.
2: A gyerekek se szeretik, hogyha mondjuk kiadsz nekik 66 ezer cikket, amik a legfrissebb folyóiratokból vannak, adott esetben kizárólag idegen nyelven érhetők el. Ők is azt szeretik, hogy van egy tankönyv kiadat, azt meg lehet tanulni.
0: Ez egy nagyon fontos része lenne.
2: Tudom,
0: nagyon.
2: A könnyebb ellenállás irányába haladunk gyakran.
0: Én annyira boldog voltam a 80-as évek elején, hogy létezett akkor még a Számal könyvtár, aminek már az épülete sincsen meg. És jártak oda amerikai folyóiratok és könyvek, és be lehetett iratkozni az OMIC-ba, itt a Nemzeti Múzeum oldalába, az Országos Műszaki Informatikai Központ és Könyvtárba. És el lehetett olvasni olyan dolgokat, amiről nem volt szó. Egyébként a tehát lehetett vele foglalkozni. Azt gondolnám, hogy most is lehet, ráadásul most internetek vannak.
2: Persze, hát igen.
0: A kanonizálásról meg azt gondolom, hogy itt meg a tekintélyelv is lehet egy hátulütője annak, amit
2: persze,
0: mond.
2: Persze, az is benne van, igen.
0: Esetleg tudod, tisztességesen szakmai létrán végigment előadó, oktató, kanonizálja az egészet, tanszékvezető is, nem nagyon fogják ezt
2: megválasztani. Konszenzus alakul ki a szakmán belül.
1: Kicsit
2: is,
1: most itt a tovább lendíteném a beszélgetést.
2: Belemerültünk.
1: Egy gondolattal, mert hogy ugye, hogy a belterje rovatunkból egy kicsit kitörjünk. Mondanék egy másik érvet, tehát elfogadom azt, hogy a felsőoktatásnak a feladata az ismeretközlés, amit ugye a szerző is sugall a jól megírt publicisztikájában, és akkor ugye ez az úgynevezett csupa nagybetűs piacon mérettetik meg, hogy mennyire találjuk értékesnek, mennyire nem, kijönnek ezek az emberek innen, tudnak értéket teremteni, és így tovább. És ez gondolkoztatott el nagyon, és ez elvezetett egy felismeréshez, amit így megosztanék veletek, hogy valójában szerintem az a probléma a szerző egyébként jól megírt érvelésével, hogy a felsőoktatásban kizárólag az ismeret közvetítési funkciót látja, pedig szerintem a felsőoktatásnak van egy másik funkció, ez a kultúra. És a kultúra közvetítés.
2: Igen, már Balázs, és az igazi kérdés... értelmiségi dolog, amit te nem szeretsz?
1: Én nem vagyok értelmiségi, ezt már sokszor elmondtam.
2: Csak mondom, hogy itt egy olyan érvelést kezdesz el itt pengetni halkan, ezeket a húrokat hallom ilyen démolba.
1: De aztán rögtön visszaviszem, majd így visszakötöm a tradícióhoz, és
2: akkor már... Folytasd tovább, csak nem
1: igen, igen, értem.
2: Beleesni a saját csapdát.
1: Na, tehát, hogy azt gondolom, hogy igazából a felsőoktatásnak valójában két funkciója van, az egyik az ismeret közvetítés, és ezt megalapozottan lehet egy ilyen libertárius piaci szemlélet alapján kritizálni, és bizony mondhatunk róla csúnya dolgokat.
2: Csak nagyon fontos, nem csinálja jól az egyetem, igen, csak jobban csinálja az élet.
1: Csak nagyon fontos, és itt most Michael Oakeshott-nak a nyomvonalán haladok, azért az értelmiségi eskedésnek egy kicsit ilyen háttér oldalán, hogy a felsőoktatásnak van ezentúl egy másik feladata vagy funkciója, ez pedig az, hogy egyfajta ilyen kultúra a közvetítő közeg, ami azt jelenti, hogy egy ilyen szocializációs teret biztosít azoknak, akik benne vannak. És valójában a felsőoktatás az nem csak ismereteket ad át, hanem az egész működésén keresztül a hagyományaival, a tradícióival, a szokásaival igazából szocializálja az ott lévőket, és így egy kultúrának a továbbélését teszi lehetővé.
2: Konkrétan mire gondolsz? Tehát egyrészt ott lehet haverokat szerezni egy életre, ott alakulnak ki azok a barátságok, igen, azok a társaságok,
1: ez megint ugye csak a piacosítható közös... része, hogy kialakulnak egyszerűen emberi.
2: Igen.
1: De hogy ez tovább vinne, hogy ez nem csak a piaci, nem csak az ilyen networkingre gondolok, hanem hogy ugye közösségek épülnek ki a felsőoktatásban. Ugye azért gondoljunk bele abba, hogy a Bibó szakkollégiumnak elég nagy hatása volt a modern magyarkori, a rendszerváltás utáni magyar történelem. És az egy felsőoktatási
2: közeg. Sajnos, vagy nem?
1: De nem, ez tény. Szerintem ez egy tény.
0: Ez egy tény. Ez
1: egy történelmi pillanatban ágyazott tény. Ennyi.
0: Van, most mindegy, hogy viszonyulunk hozzá.
1: Igen, de akkor is így volt.
0: De volt már ilyen korábban is a történelem folyamán. Hát nézd meg az ötvös kollégiumot.
1: De ezt akartam, éppen, ötvös,
0: vagy a népi kollégiumot.
1: Vagy akár azt mondom, hogy római magyar kollégium a magyar irodalomnak a történetében, és így tovább. Tehát, hogy kellenek azok a keretek, amiben ki tudnak épülni olyan közösségek, amelyek valahogy képesek az egyénen túlmutatva kulturális hagyományokat továbbadni.
2: Másik meg talán, amire te gondolsz, azt hiszem, hogy a szemléletformálás, ami meg pont a teóriából fakad. Tehát, hogy megkapsz olyan teoretikus kereteket is, egyébként a jobban ez nagyon szépen érződik. Ugye volt nekem egy kutatásom, amiben azt néztem, hogy a bírák milyen érveket használnak a bíróságokon, és akkor kiderült, hogy olyan, egy csomó olyan érvük van, ami nem jogszabályokból fakad, meg nem is a jogi monográfiákból, hanem ilyen tacit, teljesen tacit ismeret, ez a nem tudom honnét van, és valószínűleg az egyetemekről
1: számozik. Ezt úgy hívják, hogy csendes tudás. Van erről sok-sok elmélet.
2: Én meg elneveztem népi dogmatikának, tehát egy csomó olyan distinkció, meg minden, amit a jogi egyetemről hoztak, és nagyon széles körben használnak, és nagyon gyakran érvelnek vele. Tehát, hogy kapsz például egy ilyen tudáskészletet, amit szinte észre se veszel, úgy használsz aztán az életed során. Ez mondjuk például a jogi egyetemre igaz.
0: Egyébként egy mondattal még hadd reflektálj arra, amit mondtál, hogy ez a munkahelyeken most akkor kérjük-e a diplomát, vagy ne kérjük a diplomát, feleslegesen kérjük, vagy nem kérjük. Én azt gondolom, hogy léteznek egyrészt olyan szakmák, ahol az, hogy van diplomád, és valami hasonló követelményeket el tudtál sajátítani, amit a munkahely vár, az egy belépő. Az egy bizonyíték arra, hogy te valamit
2: nem
0: azért
2: meg tudtál. Ja.
0: Tehát, hogy valamit meg tudtál csinálni, és akkor én
1: Örömmel jelentjük, hogy megjött a vendégünk. Setényi János itt van velünk, de hogy még egy kicsit lihegjen, ő is megkapta ugye ezt a remek írást így a felsőoktatás értelméről vagy értelmetlenségről. Hozzátennék még egy dolgot, hogy ennek a kulturális dimenziónak, amit említettem, van egy harmadik része, hogy bizony az egyetemi képzésben, ez szerintem majdnem minden, csak a legtotalitáriusabb autoritár rendszerekben nincs így. A résztvevők tanulnak még valamit, ez pedig az úgynevezett vitakultúra. Hogy lehet értelmesen, kritizálva, normálisan beszélgetni dolgokról, közös ügyeinkről, és így tovább. És azt gondolom, hogy valahol ebben a kultúra közvetítő dimenzióban rejlik igazából a felsőoktatás értelme, és igazából ezért nem valósulhat meg az a dolog, amit itt a szerző leír, hogy pusztán felsőoktatási tapasztalatok nélkül mondjuk feltétlenül sikeresek leszünk, mert nem leszünk feltétlenül sikeresek.
2: Feltétlenül nem leszünk sikeresek, meg hát, de az biztos, hogy léteznek olyan sikeres vállalkozók, és léteznek olyan sikeres vállalkozások,
1: akik nem
2: és tulajdonosok, akik így van, akik nem kapnak semmilyen felsőoktatást vagy egyetemi képzést, és ennek ellenére nagyon sikeres.
1: És az is biztos, hogy vannak nagyon rossz egyetemek, és vannak kevésbé rossz egyetemek, és van Oxford meg Cambridge. Na hát, hello!
0: És az is biztos, hogyha valaki részt vesz a felsőoktatásba, egy kicsit le tud küzdeni abból a lemaradásból.

0: És a finn kapcsolatot is szeretnénk, hogyha belevennéd.
1: 25 éve oktatáskutatással foglalkozom egy magáncégben, egy for-profit magáncégben, az ma már ritkasságnak számít, mint vezető, és ifjú koromban Finnországban is tanultam, meg éltem, úgyhogy a második nyelvem a finn, és mindig zavarba vagyok, amikor Finnországról áradoznak az emberek, mert én belülről ismerem, és nagyon szeretem őket, és elismerem a dolgokat, de ez olyan, mint hogyha mondjuk egy barátomról áradoznának, tehát az emberek van egy reális képe róla, és kicsit zavarba jön, ha mindig csak jót hall. De én nem fogok róluk rosszakat mondani.
0: De most nyugodtan mondhatsz, hogy bármit lehet, csak ezt úgy gondoltam, fölvetem, mert ezt tudtam rólad, és viszonylag kevés olyan ember van, aki reális képet tud szerintem Finnországról alkotni ma Magyarországon.
1: Bevonjuk még Kínát is, mert a lelkem másik fele kínai. Igen, mert sokat csavarogtam.
0: Honnan ismerjük mi egymást, akkor így vessük föl, tehát hogy sok évig együtt társasztunk Hankü Yuan mesternél.
1: Igen, igen, és most ők is nagyon divatosak, mint egy ilyen feltörekvő nagyhatalom, úgyhogy megnézzük majd őket is egy néha, hogyha van értelme, akkor bevonjuk ebbe a politikai szocializációs beszélgetésbe.
0: Köszönjük, tehát hallhatjátok, hogy nem akárki ül itt mellettünk, és tényleg nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívást. És egy ilyen teljesen általános kérdéssel szeretnénk elkezdeni, hogy ugye a műsorunknak a lényege, hogy a politikai kultúráról beszélgessünk, avval a hátsó szándékkal, hogy olyan dolgokra mutassunk rá, amik nagyon hiányoznak a magyar közbeszédből. És te hogy látod, hogy melyek a fő vagy a legfontosabb kapcsolódási pontok az oktatás, mint jelenségcsoport, és a politikai kultúra, mint jelenségcsoport között? Mert én tudnék egy párat mondani, nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre.
1: Az alapproblémát az jelenti, hogy 1990-ben a szocializmusnak vége lett, és az európai tapasztalat az, hogy az igazi demokratikus kultúrák azok legyőzött országokban alakulnak ki. A németeket elkezdik például szisztematikusan átnevelni, vagy az NDK-t 90 után megszállja Nyugat-Németország. Minket azonban senki sem száll meg 90 után, tehát nem az a helyzet, hogy egy nyugat-magyar tudás megjelenik Kelet-Magyarországon, és akkor ez átadódik, hanem kvázi innen mindenki kimegy a térségből, és magunkra maradunk. Ami azt jelenti, hogy egyrésztről, hogyha hallgatok politikai szocializációs beszélgetéseket magyarokkal, csehek, zavarba ejtő, vagy lengyelekkel, zavarba ejtően okosak, ez az egyik, mindenféle bonyolult dolgokat szoktak mondani, de ilyen alapvető dolgokat nem mondanak ki. Akkor mondjuk ki, tehát az oktatásnak az a feladata részben az ilyen országokban, az ilyen hirtelen felszabadult országokban, hogy a demokratikus politikai közösség kialakításában, létrehozásában segítkezzenek. Demokratikus politikai közösség az, amikor mindenféle nézetek vannak, ezek harcolnak egymással, de van egy közös platform, amit azért mindenki betart. Valahol az MDF körében felvetették ezt a nemzeti, meg liberális minimumot a 90-esek elején, aztán ez elfelejtődött. Na ez a lényeg, tehát Finnországban is mindenki egymást tépi, de azért nagyjából egy jégtáblán belül vannak a mackók, igen, és mindenki tudja, hogy azon kívül egyrészt hideg víz van, másrészt az már nem a mi jégtáblánk, ami ott van. Na most azt lehet mondani röviden, hogy ennek a demokratikus politikai közösségnek, ez jó, ezt az elit, ugye, a kialakítása, ez kudarcba fulladt. És ebből fakadnak a problémáink.
0: És azt gondolod, hogy ez az oktatási rendszer kudarca itt Magyarországon?
1: Nem, nyilvánvalóan nem. Hát ugye rettetes puttonyokat hoztak azok a generációk, akik a magyar köztársaságot megalkották, és nyilván nagy munkát végeztek, ez a kerekasztal vidéke, és nagyszerű munkát végeztek, de közben a puttonyok kiszakadtak, és rettetes démonok szabadultak ki. Az oktatásnak a fiatalokkal kell foglalkoznia, ez a szabadságra nevelés ügye, ami el se kezdődött. Tehát itt nem arról van szó, hogy valami kudarcba fulladt, hanem ez el sem kezdődött. Személyes élményem, ezt szorgalmaztam és vittem egy civil szervezetben egy olyan 20 évig, és minden oktatási minisztert ismertem 90 óta. És próbáltuk őket ezzel nyaggatni, hogy ezt mozdítsák elő. Voltak egy picit előre mozdította, volt, aki egyáltalán nem, de hogy nem értették, tehát tompa szemekkel néztek ránk végig, az egészen biztos, tehát erről nekem rengeteg remek történetem van.
0: Szabadságra nevelés, ez azért nagyon érdekes, mert ismerjük annyira egymást, hogy tudjuk,

0: hogy te is inkább ilyen mondjuk klasszikus értelemben konzervatív világfelfogással rendelkezel sok szempontból, és mégis ugye a szabadságra nevelést említed.
1: Nem mégis, hát a konzervatív ember ezt imádja
0: pontosan,
1: a szabadságot.
0: Pontosan, ez az, amit szeretném, hogy egy kicsit jobban elmagyaráznál, hogy hogy látod te a szabadságra nevelés kérdéskörét? És mit tehet ebben az iskola? Mert ugye van egy érdekes dolog szerintem még, hogy a szocializáció elsődleges terepe azért még mindig a család.
2: Persze, egyáltalán mit tehet az iskola?
0: Igen, hogy mit tehet az iskola, hogyha eleve olyan körülmények vannak, amelyek...
2: Nekem van néha egy olyan érzésem, hogy egy kicsit sokat várunk néha tőle, túl sokat várunk tőle. Azért szerintem a nagy dolgok eldőlnek a családban, én is ezt gondolom, csak más szavakkal mondtam, mint a Balázs.
1: Így van, de a demokratikus országok rettenetes pénzeket szánnak arra, hogy azokat az embereket is egy picit, ahol nem dőlnek el a családba pozitívan ezek a dolgok, egy picit arra felé noszogassák, hogy ne öljék meg egymást, jöjjenek ki egymással, figyeljenek oda a másikra. Tehát van egy ilyen mondás, az angolok szokták mondani, hogy a Rajnától keletre belevágnak az ember szavába. Tehát ott húzódik az a határ, a Rajnától nyugatra bármit mond az ember, megvárják a végét. Aztán válaszolnak. Persze az ő szavukba se lehet belevágni, de a németeknél már, hát az osztályoknál abszolút, az már mi vagyunk, és onnantól pedig, amikor kinyitom a szám, már ő mondja, vagy ha mondok valamit, akkor azt mondja, hogy nem az a baj, hanem, tehát monológok vannak, zárt monológok. A szabadság az ilyen nagyon elemi, primitív dolgokkal kezdődik, ez csoportmunkában lehet, meg prezentációban megtanulni, önálló véleményalkotásban, kritikus szövegolvasás. Nagyon egyszerű pedagógiai, didaktikai ügyek ez. Be elolvastat a tanárnéni egy szöveget, és akkor megnézzük, hogy ez úgy van-e. Milyen ez kritikusan olvasni? Tehát, hogy nem elhisszük, hanem kielemezzük. Ez mondjuk hetedik osztály. Tehát egyszerűen lefordítható dolgok ezek, és egyénileg még csak-csak, a közép-európaiak azok egymással nem tudnak, tehát csoportban nem tudnak együttműködni. Egyszerűen képtelenek rá. Ezt a nagy multinacionális cégek tudják is, és úgy válogatnak minket.
2: A legfontosabb szempont, igen.
1: Persze, hogy a...
0: Tehát igen, a Zsoltot nem ismered neki elég nagy szerepet volt a multinacionális életben, mint igazgató, tehát így.
1: Jó, most a lengyelek a divat a térségben, a 90-esekben mi voltunk a közép- és felső-középvezetők, nagyon szívesen válogattak, de most már elterjedtünk, hogy rebellisek, tehát kezelhetetlenek a magyarok, de majd a lengyelek is.
0: A lengyelekről is elterjedtünk. Mi már most szóltunk, ugye, tehát így, aki így hallja vezető ezt a műsort, akkor így.
1: Tényleg egyébként én is szkeptikus vagyok, az iskola nagyon keveset tehet, de azt a keveset, tehát szalmaszálakat tehetnek keresztbe, azt azért keresztbe kéne tenni. Na most itt van a Münchhausen effektus, a pedagógusokra gondolok, hogy nevelhet-e nem szabadságban felnőtt emberek nemzedéke vagy nemzedékei szabad embereket?
2: Hát ez egy nagy kérdés. Szerinted?
1: Hát Münchhausen báró ugye a hajánál fogva húzta ki magát a mocsárból. Tehát ő így oldotta meg a dolgot. Hát persze, hogy nem, de töredékesen igen, meg vannak jó gyakorlatok, és akkor azokból sokat lehetne azért tanulni, meg átvenni egymástól. Az amerikai tapasztalat azt mondta, hogy minél egyszerűbb dolgok, annál inkább azért az átvehető. És persze a felsőoktatásban már más szinten kellene ennek működnie, ott már egy kiérlelt, komoly, tényeken alapuló demokratikus vitakultúrát és prezentációs kultúrát kéne számon kérni ugye a diploma körül. Ilyen nincs egyébként.
0: Hát ez gyakorló egyetemi oktatóként mondom, hogy ez egy szép álom, tehát.
3: Igen. Én olyan megjegyzést szeretnék emellé tenni, hogy én nem gondolom, hogy homogén lenne az az ország és az a társadalom, akik fölnőttek a nem szabadság idejében, mert én is akkor nőttem föl, akkor szocializálódtam, 62-ben születtem.
2: És extrém módon szereted a szabadságot mégis.
3: De azt gondolom, hogy emberek különböző dolgokat tudnak otthonról hozni, és tudnak egy kicsit másképp gondolkodni a szabadságról, még akár diktatórikus körülmények között is. Hát voltunk egy néhányan, akik próbáltunk valamit tenni a magunk szerény eszközeivel. Igen. 80-as években.
1: Igen, de ugye nem de, magamat is tanítom, és ez egy nagy érték. Én is próbáltam, tehát ennek a generációnak, vagy csoportnak, vagy az ilyen embereknek a normalitást kell megtanulni, tehát hogy a demokratikus intézmények korában le kell egy picit lassulni, bízni a türelemben, az időben, és kicsit lebutítani ezt a dolgot, mert hogy túl okosak voltunk ebben, ebben az ellenállásban. Tehát, hogy mindenkitől önmérsékletet vár ez a dolog. A legtöbben egyszerűen gyakorlatilag túléltek, nekik egy ilyen rendszerben mondjuk egy ilyen ébresztő az, ami fontos, tehát hogy jogok, kötelesek, tehát alapdolgok.
2: A Finnország, egy kicsit én engem nagyon érdekel ez, na, teljesen felizgultam ettől, hogy itt te ismered Finnországot. Hallunk erről mindenfélét. Ugye egyrészt, hogy ez mennyire sikeres ez az oktatási rendszer, és akkor itt volt a Nokia, amelyik aztán egyik pillanatra a másikra kártyaválként összedőtt, különben jegyzem meg. Meg az utóbbi időben hallom azt is, hogy ez mégsem annyira sikeres. Most akkor mi az igazság? Mi a jó benne, mi a rossz? Hogy néz ez a dolog ki? Mitől ennyire különleges? Miért kapták ezt fel ennyire a finn oktatási rendszert, és miért mondják most, hogy talán mégsem?
1: A finn sikertörténet egy kicsi, zárt, fegyelmezett demokratikus paraszti társadalmak a modernizációs sikert, protestáns társadalmak a modernizációs sikertörténete, puritán, egyszerű, végtelenül egyszerű, szorgalmas, kemény emberek, akik csak szabadságban tudnak élni, és amikor a csúcsra jutnak, akkor belépnek az Európai Unióba, és Finnország európai zálódik, tehát megszűnik ez a bezártság, szürkeség, ez a puritán visszafogottság, és egy normális európai állammá alakul, amiben mindenféle rettenetes problémák is megjelennek. Az én ismerősem, ha megkérdezem, hogy régen, visszamennének-e az 20 évet, amikor hát így mindenki imádta őket, akkor azt mondják, hogy ne, azért nem mennének vissza, mert ez a mai Finnország nagy ára van, tehát züllik le az oktatásuk, tehát normális európai módon kezdenek működni, szemét van az utcán, nagyobb a bűnözés, megjelent a politikában vastagon a korrupció, ami korábban gyakorlatilag ismeretlen volt. Ennek ellenére azt mondják, hogy nyitottabb az ország, jövünk, megyünk, nyelveket tanultunk meg, nincsenek már kisebb rendőrségi komplexusaink, olyan normálisak lettünk, és nem szorongunk már annyit, mint tudunk nevetni.
2: Ez a szorongás, ez a szorong, nem? Hogy ez egy kulcs dolog ebben, hogy ezek a puritán országok, akik ennyire sikeresek, meg munkaszeretők, meg nem tudom micsoda, ezek nagyon gyakran egyébként a távol-keletekről is lehet hallani, tele vannak szorongással. És amikor levetik ezeket a szorongásokat, akkor megjelenik a szemét az utcán. Ez nagyon érdekes, nem?
1: Hát ez velünk is így van, mi is tele vagyunk szorongással. A magas teljesítmény, tehetséges emberek nagy része az nehezen él belül. Tehát ez természetes. Ilyenek vagyunk mindannyian. Tehát, hogy már nincs finn csoda történet, de azért még a régi tartalékokból ez a társadalom még összetart, együttműködik és szolidáris. Ez az utóbbi az, ami a legfeltűnőbb, tehát a magyar társadalomban nincs szolidaritás, azt se tudják, mi az.
0: Ez értelmezhetetlen fogalom. Igen. Miért adjak, hát, amikor, hát?
2: De ugye, sincs.
1: Igen, de nem is, hát nem volt módjuk megtanulni. Miközben például a szomszédunk, majdnem szomszédunkban, Lengyelországban a szocializmus az konkrétan úgy omlott össze, hogy az ottani ellenálló értelmiség a munkásosztállyal szolidáris lett, ezért hívták szolidaritásnak a szakszervezetet. Ez egy rettenetesen nehéz kapcsolat volt egyébként, tehát mind a két fél gyűlölte a másik csoportot zsigerből, ugye elviselhetetlen ellenzéki értelmiségiek, és hát nagyon-nagyon alacsony szinten, a magyarnál jóval alacsonyabb szinten szocializálódott, szegényebb, elmaradottabb, falusiasabb lengyel munkásosztály együtt. De meg tudták csinálni, és pillanatok alatt átfordították a politikai rendszert, és ők egy igazi rendszerváltozást is tudtak ezzel csinálni. Na most az egy nagy kérdés, hogy ez a szolidaritás, ez hol tanulható meg majd?
0: Igen, pont ez lett volna a kérdésem, hogy ezt hozzá tud tenni az oktatási rendszer, és most vegyük ki belőle a felső oktatást.
1: Hát jelenleg ellene dolgozik, tudnélik a Glac Ferenc döntése óta, 89 óta, a negyedik és hatodik osztály után a középosztálybeli szülők kimenekítik az általános iskolából a gyereküket. Most itt ezt ez nagyon így hamar szögezzük le, stabil demokráciákban azért 6-7-8 Skandinávban 9 évig együtt tanulnak a gyerekek. Ez az ára. lassabb egyébként.
2: Magán óvodákba iratják. Tehát a dolog már itt elkezdődik, nem hogy már még a... De valóban így van. A 8-osztályos gimnázium az arról szól, hogy, és nulla integráció. Ugye én a szocializmusban jártam általános iskolába, és ott azért az nagyon másképp volt. Tehát az általános iskolai osztálytársam között, tehát az egy hihetetlen heterogén társaság volt, és máig azt mondom, hogy nagyon, nekem ez nagyon-nagyon jót tett, hogy én ővelük egy lakótelepi iskolában együtt tanulhattam.
1: Nekem is jót tett, hozzátéve az, hogy természetesen a nehezebb sorsú gyerekek a felső tagozatba verték
0: a jobb sorsúakat.
1: Ez volt az egyik ára.
2: De mindig én például be tudtam lopni néhánynak a szívébe magamat, és engem néha megvert. Néha megvertek, néha meg megvédtek, tehát
1: hogyha egy ember jött ellenem, akkor megvédtem magam, a kettő az már azért sok volt, de hogy ez az egyik ár volt, tehát az erőszak, és ugye a másik, hogy ez a 6.-7. osztály környékén, hogy mivel foglalkoztunk, ezt így nem tudná, tehát ilyen szürke homály, de ez így van máshol is, csak ilyen játékosabb projektmódszerekkel töltik fel, próbálják a békét fenntartani, de az kétségtelen, hogy ha még a sorkatonaságot is beleszámítom, ahol meg még az Alföld társadalmával ismerkedtem meg, nagyjából a nagymamám falujában még a cigányság is megvolt, tehát hogy a magyar társadalmat úgy egészében átfogtam, és akkor az ELTE-n, mikor felvettek, akkor lett meg a budapesti nagypolgári liberális szubkultúra is, tehát ismerősök, barátok, barátnők, és onnantól az ember otthon volt Magyarországon. Most aki elmegy egy egyházi 8 évfolyamos gimnáziumba most.
0: Például, ami ráadásul még ugye fizikailag is néha elkülönül, tehát ugye városon kívül van meg ilyesmi, most Pannonhalmára gondolok konkrétan, tehát hogy nagyon kívül esik.
1: Igen, de akár a városon belül
0: akár a városon belül, de ott is hatalmas falak, ugye például a Frankában, és így tovább.
1: Igen, na most onnan meg megy a vagy itteni egyetemre, vagy külföldre egyenesen. Hát most tehát, hogyha velük elbeszélgetünk egy kávé mellett, hogy hogyan kellene szolidárisnak lenni mondjuk a magyar dolgozó populáció, most nem is a legalján, a dolgozó populáció, amiről a rádióhallgatóknak tudni kell, hogy az emberek egy többenetes százaléka normális munkaszerződés nélkül, ilyen fekete-szürke módon,
0: zsebbe,
1: borravalósan, tehát gyakorlatilag rabszolgaként dolgozik a dolgozó, és viszonylag képzett népességünknek a nagy része. A két ember között érdemi kommunikáció nincs, na most amíg nincs társadalmi szolidaritás, egy minimális szintet, tehát nem szerelemről van szó, egy minimális szint, Kossuth érdek egyesítésnek hívja ezt, és erről beszélünk, addig a magyar társadalom nem tud irányba állni és együtt mozogni rövidtávú célokért sem.
0: És ez szerinted lehet az oktatási rendszer buherálásával átalakítani, mert úgy tűnik, hogy a szellem kiszabadult a palaszból, tehát hogy ma már nem nagyon állnának vissza a jobbmódú családok.
2: Már itt mondtál ilyen konkrétumokat, és én borzasztó kíváncsi lennék erre, hogy mondtad például ezt a projektszemletű készülést, meg a prezentáció, ez nagyon megragadta, mert ez nekem is ilyen nünükém, hogy ezek nagyon nincsenek benne az oktatásban, de hogy ilyen konkrétumokat tudnám mondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt az integrációt elérni, hogy egy, nem tudom, tehát...
1: Hoffmann Rózsa talált, aki a közösségi szolgálat nevű dolgot, tehát hogy középiskolásoknak kell menni ilyen mindenféle életszerű helyekre. Ez most spontán módon zajlik, tehát hogy egy gimi talált valamit, és oda kiküldik a gyerekeket. Ez az öregek ápolásától a környezetvédelem, bármi lehet. Na, hát ha valakiben munkát rakna, online a legjobb gyakorlatokat terjesztenék, hogy másoknak ne kelljen kitalálni, átvehessék. Országosan ennek lenne egy egyesület, és benyomnák őket a magyar társadalomba egy kicsit, és rotálnák, tehát, hogy mondjuk egy startup is társadalmi szolgálatot gyakornokoskodni, de kicsit a hajléktalanokkal is kéne foglalkozni, vagy tanyát látni, meg hasonló dolgokat. Ebből például egy nagyon-nagyon gyümölcsöző dolgot lehet kihozni. A nagy szerkezeti visszarendezésnek most kevés az esélye, mert ugye ez a vonat már elment.
0: Igen, én is ezt gondolom, tehát, hogy ennek vége, tehát ma nem tudsz egy középosztálybeli szülőt erre rákényszeríteni.
1: Hát mondjuk, hogyha az ember oktatási miniszter, akkor azért van mozgástere, de ezek nehéz döntések, az kétségtelen iszonyú kárt okoz, ez egyébként nap mint nap, csak ezeket nem, nincs olyan könyvelésünk, ahol ezt nyilván tartanánk.
2: Mi okoz kárt, azt most nem értem.
1: Hát az, hogy külön vannak a...
2: Ez az elkülönülés.
1: Az elkülönülés, az egyik, a másik pedig a korai kiválasztás. A 8 osztályosban ugye negyedik környékén írják meg a felvételit, vagy a hatodiknál. Most a felvételi, mert valahogy el kell osztani a szűkös helyeket, azon olyan dolgokat kérdeznek, amit az általános iskolában nem tanítottak neki. Tehát csak azt tudja megírni ötösre, tehát maximális pontszámmal, 100 pont, ugye, aki külön tanárral a teszteket begyakorolta. Most ennél, hogy mondjam, durvább osztályalapú szelekció kevés van Európában. Tudni, ez kártyatrükk, tehát, hogy az általános iskolában teniszezni tanítják őket, majd a felvételnél kiderül, hogy birkózni kell a szőnyegen. De a gyerekek egyharmada tudja, mert ő járt birkózás órára külön. Nekik megfizették.
0: Igen, és ez semmilyen képességet nem mutat, csak az, hogy volt lehetőség.
1: Igen, és van még egy nagy probléma, ugye a fiúknak az életkorilag azért szór, de alapvetően olyan 15-16 éves korra jön meg az eszük.
0: Vagy később, ez személyes példával illusztrálnám.
1: Igen, a tehetségeseknek még később, és van ez a 10 éves kor, ami általában sötét, zavaros, és nehezen tudnak vele elszámolni. Na most, milyen fiúk azok, már a lányok megtanulják. Tehát gyakorlatilag nyuszikák mennek be a legjobb minőségű középiskolai és felsőoktatási férőhelyekre, mert azok a gyerekek jutnak tovább, akik fegyelmezettel leülnek, és megtanulják azt, amit kérdezni fognak a teszten, a felvételi teszten tőlük. Ez nem tehetségpotenciál, ami aztán ott van, hanem idomítás potenciál, tehát nyuszikákat képzünk, és mondjam, azok, akik bizonytalanok, későiek, később jön meg az eszük, de tele vannak izgalmas törésekkel, meg szikrákkal, mert ugye mindig a sebből lesz a tehetség, ez a kagyló, igaz gyöngy, de ez tényleg így működik, tehát mindig a fájdalomból jön a kreativitás végső soron, azok pedig elvesznek ebbe az irányított, csatornázott mobilitási rendszerbe, és jóval később jön meg az eszük. Kérdés, hogy vissza tudnak-e a főpályára kerülni.
0: Szeretnél még mondani valamit?
1: Vagy? Az, hogy egy ilyen kis országnak a tehetségtartalékán kívül semmilyen nincs.
0: Mindaz alapján, amit az előbb elmondtál, hogy ítéled meg azt a mai tendenciát? Én ugye most irattam első osztályba a nagyobbik gyerekemet, és nekem úgy tűnik, hogy egyértelmű a tendencia már abból a szempontból, hogy az oktatási rendszer az egyház és a magániskolák felé tereli a gyerekeket. És az állami iskolák javarésze az pedig nem tölt be semmilyen kiegyenlítő funkciót, hanem megmarad, tisztelt a kivételnek, mert van ilyen, megmarad egy olyan ilyen végső menedéknek, ahova mindenkit be lehet tenni, aki nem tud valamilyen módon elhúzni, akár pénz alapon, akár kapcsolat alapon, akár vallási alapon, valami más és úgynevezett jobb iskolába. Tehát, hogy egy olyan szabályozás alakult ki, ezt látom én szülőként felületesen, amely egyértelműen hátrányos az állami iskolák számára, amit én azért látok problémának, mert ezeknek kéne az integráció központjainak lennie.
2: És még annyit hozzá, hogy ahogy tudom, például az Egyesült Királyságban területi alapon szerveződik ez, tehát nem tud elvinni más iskolába, csak kénytel vagy beiratni oda, ez valami labor.
0: Hát vagy a nagyon drága helyre tudod elvinni, de azt meg nem tudod elvinni.
2: De állítólag ez sem működik, mert ott meg elindult az, hogy egy helyre költöznek ezek az emberek, tehát hogy összeköltöznek egy helyre, és akkor a szegregáció, vagy az elkülönülés, az nem úgy működik, hogy át tudsz menni egy másik helyre beiratni a gyereket, hanem ezek összeköltöznek, és úgy iratják be. Tehát, hogy mi a megoldás, mert itt sokféle módszer volt.
0: Tényleg mi a véleményed erről, hogy egy elméletileg konzervatív kormányzat egyértelműen tolja ki a tehetséges gyerekeket az állami iskola rendszerből?
1: Itt Magyarországon ez nagyjából így volt idáig, láthatóan most megtorpant, és valószínűleg lesz egy ilyen korrekció, van egy elbizonytalanodás, tehát azt gondolom, hogy az inga majd talán egy kicsit később visszaleg, mert nem ennyire tudatosak és tiszták ezek a dolgok. A világban pedig úgy van, hogy ahol tehát a skandinávoknál iskolakörzetek vannak, és kész. Uh-huh. Oda jár a gyerek, de minden iskola normálisan fel van szerelve, de csak nagy iskolák vannak, körzeti. Hát ugye, hogyha egyenlő esélyeket akarunk, meg jól felszerelt iskolákat, akkor az a felső tagozat a járási központban van. Óvoda, meg kis alapiskola az lehet a faluban, de utána
2: hát
1: a gyerekek...
2: Ez nálunk érzelmi kérdés lett, mint a szárnyvonalak.
0: A nem? Templom mint és az iskola.
2: A MÁV szárnyvonalak olyan kérdés lett. Ez nagyon régen, tehát 70-es évektől. Én tudom, hogy a 70-es években ettől ez van, hogy igenis koncentrálni kell az erőforrásokat, mert ott lesz, nem tudom én, digitális távol, nem tudom, és meg normális tanerő, mert ugye ez a legfontosabb, az nem lesz minden kis iskolában, ahol 13 gyerek van. De itt nekünk mi ehhez egy picit érzelmileg viszonyulnánk, hogy de legyen már, csak azért is legyen már ott iskola.
1: Értsük meg őket is, mert ez így van sajnos egyébként, de értsük meg, tehát egy falu Nyugat-Európában az nem ilyen. Ott nem volt kollektivizálás, az elit nem menekült el a városokba, tehát egy ilyen faluban, Franciaországban néhányan gazdálkodnak a földből, a többiek turizmusból élnek, vannak nagy gazdák, és az ő gyerekeik egyetemet végeznek, és hazamennek a faluba, és vállalkozók lesznek. Tehát ott nem templom van, meg iskola is kész, hanem mindenféle más dolgok is vannak, tehát hogyha az iskolának a felső tagozatát elviszik a járási központba, attól még az nem a világ vége, mert van más, és akkor majd abba élik ki magukat. A magyar falu az a rendszerváltásnak a deficitet oda pakolták le.
0: Mondhatnánk, hogy a rendszerváltás szemétdombja. Én elég jól ismerek egy falut, ahol a nagyszüleim éltek, úgyhogy van.
1: Hát igen, csak én nem szeretek ilyen szavak, mert hogy én szeretem őket, tehát hogy a szemétdomb, lerakták az összes problémát.
2: Ez nem rólunk mond semmit, hanem arról, aki lerakta a szemetet.
1: Hát a városlakók és a társadalom rakta le, tehát a kormányzatok velük egyetértéssel, ugye ez is a szolidaritás hiánya, alkoholizmus, munkanélküliség, vándorlás, kiállás, stb. Egyébként a körzetesítés azért spontán módon zajlik, mert a falusi kisiskolák Kelet-Magyarországon, azok tiszta roma iskolává válnak fokozatosan, de elég gyorsan, és a maradék pedig kimenekül onnan a járási központba. De ez egy önálló lap, ezt most ne nyissuk ki, mert ez egy külön beszélgetés.
2: Lehet, hogy ez is egyfajta központosítás, hogy az erőforrások koncentráció, de nem biztos, hogy a legjobb módszer, vagy a legjobb irány talán, hogy az elit, hogy a középosztály kimenekít, és ő összekoncentrálja. Gondolom, ezek ezek a kis társulások formájában, nem? Tehát, hogy összefognak a falvak, és együtt hoznak létre, vagy nem? Nem így működik?
1: Észak-Európában így működik. Nálunk ez állami beruházás. Kijelölik, és akkor azt ott fölépítik. A körzetesítés az a tanácsrendszernek volt a nagy kísérlete, aztán fölbomlott, és akkor kezdtek tornatermet, meg informatikai kabinetet építeni minden falusi kisiskolába. Iszatos pénzeket szortunk el rá. Tehát, hogy ez az egész, ez mi vagyunk, tehát mondhatunk róla rosszat, de ez a mi lelkünk. Ez az egész összevisszaság. És amikor ehhez hozzászólunk, az is összevisszaság, ami szintén belőlünk jön. Nagyon, remélem nem voltam nagyon lesújtó.
0: Nem, van egy ilyen törekvésem nekem ebben a műsorban, hogy mindig valami pozitív dologgal zárjuk, de ez nagyon ritkán sikerül. Tehát így tízből kilencszer nem sikerül, úgyhogy úgy tűnik, hogy most sem, de azért még van egy pici időnk, és én visszatérnék erre, hogy a szabadságnak a tanítása. Ez egy kicsit ilyen filozófiai is, de szerintem nem kell erre a szintre levinni, hogy tanítható a szabadság? Tehát, hogy van értelme ezt a kérdést úgy megközelíteni, hogy vannak intézmények, amelyek képesek téged indoktrinálni arról, hogy szabad legyél? Mert erős érveket tudnék mondani, hogy miért nem.
1: Úgy, hogy könyvből, tehát 19. századi módon ma már nem. Régen egyébként igen, tehát, hogy a minden gimnazista Európában megtanulta, hogy Mucius Cévola nem ijedt meg az etrusz királytól.
0: Igen, és oda tette a kezét, és a tűzbe. Én is megtanultam, még latinul is, mert én 4 évig tanultam latinul.
1: Na most ez olyannyira működött, meg a nagy októberi szocialista forradalomnak a menetrendjét is megtanulták, hogy 56 októberében a fiatalok, azok gyakorlatilag pontosan tudták, hogy lépésről mit kell csinálni, hogy a várost elfoglalják. A rádió, az utcakövek, a fegyverraktár, a laktanyák, stb. Ezt megtanulták, hogy hol a Smolny, meg a Putyilovgyár.
0: Aurora.
1: Igen, tehát ez működött, nyilvánvalóan nem tudatosan, hanem hogy mindenki tudta, hogy miket kell megszállni, és a tömeg arra ment. De ez ma már így nem megy, tehát a könyvből nem lehet a szabadságot, mert az a Világnézetünk alapjai című tantárgy lenne, a szörnyűség, így felolvassák a jogokat, meg a kötelességeket. Ezért katasztrófa, aki alkotmánytant tanít középiskolában. De például a saját élményű dolgok, mint ez a projektmunka, társadalmi, közösségi szolgálat, ilyeneket azért nagyon lehet, vagy olyan élő kérdések, hogy befizet 100 forintot adóba, és akkor nézzük meg egy csövön át, hogy az, az hogy megy, és hova. Optimális esetben mondjuk egy aszfaltozás történik a mi utcánkba. Jó, de tehát hogy? Tehát hogy megy az föl a büdzsébe, és hogy megy vissza, és mi az, hogy önkormányzat? Tehát meg lehet ezt csinálni. Ilyeneket azért lehet, tehát nem reménytelen az ügy, de a demokrácia alapja az a kultúra, a, tehát napi szintű dolog, tehát hogy meghallgatja a másikat, hogy szolidáris. Hát ezt nehéz tanítani, és a szülők nagyjából az ellenkezőjére tanítják őket minden nap.
0: Nekem egy nagyon érdekes élményem volt most, hogy a Marcikával beszélgettem, hogy arról mesélt, hogy matek feladatokat a pattársával együtt kell megoldani, uh-huh. és hogy nagy viták vannak köztük, mert a Niki nevű kislány, ő szerinte nem mindig mondja jókat, és meg kell győznie. És ez volt az a pont, amikor először éreztem azt, hogy azért valami változik a magyar oktatási rendszerben, ez egy egyszerű állami iskola, mert ugye gondoljunk vissza a mi fiatalságunkra, nekünk nem kellett a pattársunkkal, mit tudom, problémákat megoldani, vagy bármi, és nem kellett meggyőznünk valamiről. Tehát, hogy ugye ez, ahogy mondod, hogy ezek mi vagyunk, tehát, hogy valami azért történik, csak nem lehet, hogy arról van szó tényleg, amit te mondtál, hogy a türelmetlenség, hogy így nagyon látni véljük az ideált, ahova el szeretnénk jutni, és emiatt nem vesszük észre az apró munkát, meg ezeket az apró lépéseket, amiket szintén le kell játszani.
1: Hát biztos, hogy ez egy 30-40 év, tehát ugye a Lech Walesa azt mondta 89-ben, hogy amikor 48-ban a kommunisták átvették a hatalmat, akkor a halakból, az élő halakból főztek egy halászlét. És a mi feladatunk most az lenne, mondta Walesa, hogy a halászléből élő halakat alakítsunk vissza. És az azért ez, tehát érzékelte ő is, ez döbben, ez ember feletti, és másoknak azért ilyen tapasztalatlan is, hogy ez volt az egyetlen társadalmi rendszer, amelyikben eltörölték a magántulajdont. Ezt az uraknak hangsúlyozottan mondanám, mert hogy a nácizmus ez egy szörnyű dolog volt, de egy bajor hentes családja, amikor túlélték ezt, jöttek az amerikaiak, akkor kinyitották a boltot, és azt csinálták, amit addig, hiszen az ő magántulajdonuk volt, számlát vezettek, hentes árut árultak, és gazdálkodtak, és a fiú utána ment főiskolára. A magántulajdon megszűnte, az egy új embertípust termelt ki ebben a térségben, és a volt Szovjetunióban, amelyik egy más ember. Ezért nem lehet az észak-koreai menekülteket beilleszteni a dél-koreai társadalomba például. Eltartják őket külön, de gyakran nem tudnak integrálódni, mert aki a magántulajdont nem ismeri belülről, az a szabadsággal, az emberi körvonalakkal, határokkal sincs tisztában. Meg lehet neki tanítani, mi az, hogy alkotmánybíróság, tehát így elmondja fejből, de ez így nem megy. És hogyha azt a kérdést teszünk, hogy például a magántulajdon szentsége gyökeret verte 25 év alatt Magyarországon.
0: Vagy igen, vagy ha innen nézem,
2: vannak eredményeink, vannak eredményeink, elvtársak.
1: De hát azért ez hosszú út lesz még.
0: Köszönjük szépen Setényi Jánosnak, hát az időnk lejárt.
2: Nagyon szomorú, de kár, nagyon lejárt az időnk. Most
0: szerintem lehet, hogy visszamegyünk még téged hívni, van egy olyan
2: érzésem.
0: Tehát a Tilos Rádiót hallottátok, Setényi János oktatáskutató, nem tudom, hogy mondjam. Volt a vendégünk, velem szemben Ződi Zsolt, és Max nélkül nem lett volna műsor, mert akkor nem lett volna remek zene és kiváló keverés.
3: És köszönjük szépen, János.
1: Köszönjük, és elnézést.
0: Nem.
1: Mennyi volt? 15 perc?
2: 20-valahány, beszélgettünk.
3: Egy kicsivel több, de én azt gondolom, hogy ebből még szervezünk még egy műsort, mert nagyon érdekes. Búcsúzunk, kedves hallgatók, két hét múlva találkozunk, szervusztok, és köszönjük Jánosnak még egyszer.
2: Sziasztok.
0: Ez majd honnan pont, nem most letöltetek.

0: Szex után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

gazely, türki, ve magyari. Én nem bántom te kegyelmed, jössz te szívem én velem, csak me szűnhi dzsráni le dzsánudi, derdő elem. Veníter kejleme szívem, bük me szűn belümigám, jere szívem, jere lelkem, jere, éj mahiszanem. A csirup gülseni hűznicsre bugül sor güllerű. Filemile gibi állársz a sahídán mi kulun. Szeretem én tégedet, mely szebegüm ej lejolun. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej mahiszanem. Göreli szent úti szimén is a hár ikigözül. Jolunda, fejem adom, lelkemet is odahozom, te kegyelmes szeretőmnek, daimá, budúr szözüm. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej, mahiszanem. Sehr müzde szanemá, ola lűszen hajkal már, éledüm bazarúzú, dükeli ahilezár. Ne sirast, haszretile engemet, áh, lejlüne hár. Jere szívem, jere lelkem, jere, éj, mahiszanem. Nem csodálság, geridersen szél, éj, szervicsinán. De ne menj el a dzsap, agyári le, éj, rúhire van. Te kegyelmed rabja, hűszre vási kín, szőj leraján. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej, mahiszanem.

Somjó Zoltán, Mária Abadiendos. Sűrű spanyol bort szürcsöltének. Vagy itt áll-e már téli estén, hajadon lány szeretőd ajkán legördülő parfümös nyárba? Vagy aludtál-e sátorában a lángoló nő üstökén? És hunytad-e már szemedet le, látva egy vérző hűs narancsot? Én Mária Abariendos tartom a borok velején. A szeretők anyjának tartom én Mária Abariendos. Áldassék érte minden lépte, mely forró combját összehajtja, hogy egyszer húsa volt a párnám, s véréből ittam vért és óbort. Ó, Mária, szüzek, szüze, bús szájam ezt rebegte. A Via del Pinón a bál a farsang lelke vagy te. Ó, Mária, kis balkonod magasra építették, én nem alszom már két hete, oly lázasak az esték. A Quarnero oly hűs, oly lágy, mint gondolom a keblet. Ma reggel rád gondoltam, és ráfeküdtem. Szemem behuntam, és a víz mellem s hasamat érte. Rád gondoltam, és üdvöm volt. Légy százszor áldott érte. Versek bús csavargója, én, te táncos nő, és nő vagy. Én meleg ételt nem eszem, és te szótlan öldöklő vagy. Még ifjú testem bús, mert szűz, te csókokon kövérszel, és mégis vézna csöppen